0: Nincs az elején legalábbis lövöldözés, üldözés. Az első 3-4 órában, vagy majdnem 1 órában, és mégis bennmaradunk a filmben.
1: De a kisgyerekek közül egyik rá.
0: Ja, tényleg azért az odavágott bennünket. Aztán nagyon érdekes a széles vásznú formátumnak a használata. Aztán beszéltünk a rendőrségi munkának realista ábrázolásáról. Hát mindent elmondtunk. Ja, igen, tényleg. Hát itt van a Toshiro Mifune-nek a játéka.
1: Igen. Valaki azt lettünk, igen, mindig. Színész király, tehát a japán Latinovics, itt is ugye a magyarság iránti tisztelete látszik Kuroszavának,
2: hogy... Szégyelve mondom, hogy neki csak 17 filmét láttam.
1: Most kétszer a modernitásban is földolgozzák megint ezt a történetet.
0: Van, és szintén Ázsiában az egyiket.
2: Igen.
1: Igen, nem tudom, melyikre gondolsz, de a körbe zárul Steven Soderbergh 2023, meg a Highest to Lowest, Spike Lee 2025. A harmadik az mi? Az
0: élősködők. Én a parazitára az élősködők gondoltam.
2: Hát ott is ugyanúgy megvan a fenti-lenti.
1: Bong Joon-ho filmje. És beleavatkoznak a lentiek a magas helyre.
0: Nem tudom, ti hogyan tudjátok értékelni, hogy itt minden méltatást elmondtuk a filmről. Roger Ebert miért nem írt róla? Berardinelli miért nem írt róla?
2: Pedig láttam szerintem a Roger Ebertet.
0: Fogadjunk. Akkor felhívjuk a nézőink, hallgatóinknak a... Most meg fogod nézni?
2: Most meg fogom nézni.
0: Tessék, utána nézni, javítsanak engem ki. Én nem találtam Roger Ebert kritikát, legalábbis régen nem volt, amikor én még ennek a filmnek a mániákus nézője voltam. Most megkeresitek mindannyian.
1: Ebert nincs, Ahhoz Scott Tobias, Jonathan Rosenbaum. Nem, nincsen.
0: Vagy legalábbis eltűnt.
1: Igen. Annyira jó film, hogy nem érezte éretnek magát.
0: A kritikus pápa.
1: Van egy furcsa jelenet, erkölcsileg, és ez a heroin túladagolás. Ugyanis arról van szó, hogy becsapják az elkövetőt, hogy túlélték az áldozatai, pedig nem élték túl, és erre ő kipróbálja a túl tiszta heroint, egy prostituáltan, egy random prostituáltan,
0: aki meg is hal,
1: és a rendőrség pedig hát végignézi, ahogy kiszenved a prostituált, mert ez nekik fontos, egyrészt jobban tudják kötni, igen, a régi bűncselekményet, meg van egy új bűncselekményük is, tehát őket ez nem nagyon érdekli, hogy itt
2: segítség
1: most keletkezik egy áldozat.
0: De itt egy egyértelmű...
1: Igen, ezt Zévén is majd mond el.
0: De biztos, ez annál több?
2: Hát a segítségnyújtás elmulasztása.
1: Az biztos.
2: Vagy
0: mi
2: az,
0: hogy
2: én
0: már emberölésnek
2: hát
0: érzem.
2: Hát a segítségnyújtás elmulasztásának a minősített esetben.
0: Jó, elfogadom, te vagy a jogász, vagy ti vagytok a jogászok. Engem az nagyon foglalkoztatott a film nézések közben, hogy mindenhol ennyire gyűlölik a gazdagokat. És hát azért van olyan kultúra, ahol nem annyira. Pont Amerikában.
2: Amerikai történetet nézünk?
0: Igen, de hogy Amerikában azért mégiscsak van egy olyan íze, hangulata, hogy azért ha gazdag vagy, akkor te az amerikai álmot teljesítetted.
2: Hát mondjuk egy posztkolonista Japánban lehet, hogy annyira nem kolonista, nem poszt-amerikai Japánban.
0: És egyébként ma is van egy olyan áthallás, hogy egy Elon Musk vagy egy Steve Jobs, ő akár világ megváltó, és nekik mindent megbocsátunk, és
2: egyelőre elképesztően... megváltották meg a világot, szóval.
0: De azért egy csomó nagy dolgot már létrehoztak, jó, amikben van jó és rossz, de nem, én nem gyűlölöm mondjuk a Muskot, és szerintem te gyűlölöd?
2: Hát én nem arra jó.
1: De ez a, okay, ez jó, a jó. Film se gyűlöli a gazdagokat. Egyrészt a Toshiro Mifune is, és az Akira Kurosawa is pontosan ugyanilyen felkapaszkodott új gazdag, igen, mint a főhősünk, és ő a főhősünk, aki ráadásul helyes erkölcsi döntéseket hoz. Tehát ebből a filmből nem a gazdagok gyűlölete árad, sőt, még azt is mondanám, hogy meg is védi őket, és az, aki meggyűlöli őket, annak szolgáltat azért valami igazságot, bemutatja, hogy innen lentről a pokolból irítséggel és gyűlölettel nézzük a hegyet, de azért ezért a bűnt tényleg ott lent követi el, ez az egyáltalán nem rokonszenves orvosta hallgató.
0: Zárulja még a kávinista munkaetika is eszünkbe juthat, meg azért pont Ázsiában is a konfuciánus hagyományban ott van a hierarchiának a tisztelete. A másik még a gazdagság kapcsán eszembe jutott, ez az optimális gazdagság. Van egy ilyen mondás, hogy olyan gazdag legyél, hogy elmehess nyaralni és sielni, de a családod mellé ne kelljen testőr. Szóval, hogy...
1: Ezt te találtad ki, ezt mondani?
0: Én átvettem, emlékeztem, még a szüleim mondták ezt gyerekkoromban, hogy erre törekedjek, nem? De hogy érdekes, ez a modern polgári etikának meg általában van, hogy vagyonpszichológiának az összefonása. Szóval, és itt meg már nem ez történik, mert hogy ők ezáltal, hogy ilyen állapotba, státusba kerülnek, ezzel már a saját biztonságuk korlátozódik, vagy kerül veszélybe. Túl magasra kéne építeni ezt a kerítést, hogy a betörőket kizárják, de ezzel saját magukat is börtönbe zárják.
1: Nekem az is tetszett a zsarolóban, hogy ő nem munkásosztálybeli, tehát borzalmas helyen lakik, ott lenn, de ő orvostanhallgató. Másrészt ő, hát elhangzott ez a racionalitás, irracionalitás, de azért ő ezt nagyon végig gondolja, magát a bűncselekményt is, és ezt különösen a pénz átadásakor látjuk. Hogy öregem, ezt hogyan találta ki, hogy a vonatnak a ablak résén fog kiférni, és még ezt is végig gondolta, de leginkább azt, hogy ő is kerül egy döntéshelyzetbe, amikor kiderül, hogy rossz gyereket rabolt el, itt rögtön az is kiderül, hogy a gyerekek földcserélhetők, tehát kommoditások a fogyasztói társadalomnak, ők is csak a tárgyai, de hogy akkor ő lép egy saklépést, ami teljesen zseniális, tudnék azt, hogy pontosan ugyanazt a válság miatt követeli továbbra is, tehát így, mint egy satúban így fokozza a erkölcsi feszítést, hiszen a gyerekemért természetesen, hogy minden vagyonomat feláldozom, de vajon más gyerek ha egy körrel kívül kerülünk, akkor is feláldozom.
0: De te mit csinálnál, vagy te, Emma, mit csinálnál ebben a helyzetben? Én lehet, hogy azért azt mondtam volna, hogy jó, akkor csak ötöd annyi. Én értem, hogy a dráma az gyengébb, de...
1: Ennek nem csak erkölcstana, ennek azért lélektana is van. Van olyan amerikai milliárdos, aki a saját fejért sem fizetett egyetlen egy fillért se, Getsy, vagy valami ilyesmi a neve.
0: Aha.
1: Ja, tehát, hogy, mert ő azt mondta, hogy ha most fizetek, akkor legközelebb is elrabolják, és legközelebb is fizetnem kell érte, és tényleg valami évekig raboskodott a gyereket, de nem ölték meg.
0: Ha, szép. Nekem még eszembe jut a nagy irodalmi példák közül a rossz fiúról, hát Raskolnikov, aki egy... Nem, neked nem jutott
2: eszembe? Hát szerintem neki kicsit nagyobb erőteljes elképzelése volt ezzel az ember feletti lényel.
0: Ez fontos, hogy,
2: szerintem
0: hogy
2: nem volt.
0: Nagyon határozott, mind a kettőnek határozott elképzelése van a világról, csak a Raskolnikov akar is kezdeni valamit ezzel a világgal, még ez a csávó, ez, ő csak a bosszú fű.
2: Igen, ugye? Ő igazából annyi, amikor el is mondta egyszer a filmben, hogy ő télen fázott, nyáron melege volt, és így egyszerűen elkezdte gyűlölni, ahogy nézte azt a mennyet ott. Raskolnikov meg szerintem, jó, meg nagyon szeretem azt a regényt, szóval ott szerintem egy sokkal inkább a saját gondolata irányította, mint a gyűlölete. Rokő, hogy ott volt az a élősködő hozzáállás, hogy akkor azért
1: neki volt ideológia.
2: Igen, tehát itt szerintem nincs ideológia. Itt egyszerűen csak puszta gyűlölet van és zsirítség.
1: A vég az fontos. Leforgattak egy olyan véget, ahol a nyomozó beszélget a főhőssel, és filozofálgatnak. Ugye a regénynek más a vége, erről már beszéltünk. Amit ide raktak, az egy szembesítés, ami azért fura, tehát ez nem szokás, sőt, talán azt is felhetném, hogy teljesen tilos. A börtönben kivégzés előtt meglátogatja a gondókirály az elkövetőt, és meghallgatja az indokait, és az indokai azok ezek, ez a sóvárgás, ez az irítség, ez a bosszúvágy, ahogyan mindig fölnéz a hegyre. Egyébként a filmben többször is ábrázolóan, ahogy alulról fölnézünk a hegybe, sőt, Gondó akkor ért meg valamit, amikor nem fölülről néz le a városra életében először talán, hanem alulról, bármi, hogy na, innét hogy néz ki az ő villája.
0: De van még egy csodálatos dolog egyébként a látványban, nem csak ez a hegy, hanem a Fuji is.
1: Igen.
0: Zárójel.
1: Ez egy tökéletes film minden tekintetben, és azt mondjuk, hogy egyetlen hiba van benne, az, hogy a Fuji tetején hó van, mert hogy ez egy nyári film.
2: Igen, elvileg,
0: ezt a
2: igen, és volt,
0: nem tudja.
2: Igen, és volt is egyszer valami.
0: Ja,
1: ez egy nagy jelenet, ahogy ők összevitatkoznak végül is, nem, tehát nem nagyon tud erre a gondó mit felelni, szerintem ő is akkor ért meg valamit, legalábbis ennek az érzelmi hátterét a gyűlöletnek, és aztán beleőrül az a fiatalember, és elrángatják, tehát rokonszenvessé nem válik, csak egy ilyen váddal ér véget a gazdagok ellen a film.
2: És szerintem ezzel az ilyen szembesítéssel valamilyen szinten megvan ez a párhuzam, ahogy így ott marad, így lehúzzák azt a rolót, és ott marad Gondó egyedül is valamilyen szinten tükröződik is a két képe. És pont ahogy mondtam előtte, hogy ez az individualista vonal, ez a magányos vonal, most ő is magányosan is egyedül maradt ott, hogy vagy nem kapott teljes egészében kimerítő választ, vagy most akkor se nem lett meg a 47%-a, és... ennyi. Két vége lett az egésznek, és magára maradt.
1: Ma úgy hívjuk ezt, hogy társadalmi felelősségvállalás. A film átvált arra, hogy nem csak a családomért, vagyonomért vagyok felelős, tehát gyerekem, vagyonom, családom, hanem másokért is felelős vagyok, a sofőrömért, a sofőröm gyerekéért, és talán az egész társadalomért is, és ide futtatja ki, ez egy ilyen ajánlás a Kuroszavánál, hogy akkor, ahogy Gyula is mondta, tehát olyan állást keres, ami a hivatásod, ahol meg, kapitalistaként is meg tudod valósítani magadat, és nem adod el a lelkedet.
0: Kiszámoltam, hogy jenben ez mennyit tesz ki ma. 2000...
2: 1 milliárd forint?
0: 1 milliárd, nekem
2: az. Én is, nekem is az volt, én is visszaszámítottam.
0: Ma ez ennyi lenne.
1: Jó, hát annyi azért van otthon.
0: És hát a filmnek a nagy kérdése, hogy mennyit ér egy ember élete. Szabi, neked mennyit ér az életed?
1: 1 milliárd forintot. Mennyi is pokol? Akira Kuroszava, 1963. Ez volt a Tekercs és Tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
2: Én Bakos Emma.
0: Én pedig Szőnyi László Gyula.

0: Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
1: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk számos érdekességgel, és nem csak a hőséggel fogunk foglalkozni tudományos szempontból. Elképesztő eredményeket hoz a modern rákkutatás, de vajon mikor jutnak el ezek a betegekhez, és kimondottan a magyar betegekhez? Erről mindenképpen be fogok számolni. Egyébként egy közelmúltban megrendezett nemzetközi konferencia eredményei kapcsán megfejtettek egy csillagászati rejtélyt, amely 1866 óta ejtette zavarba a tudósokat, és lehet, hogy egy másik rejtélyre is hamarosan sor kerül. Lehetséges, hogy előkerült D'Artagnan koporsója, illetve csontváza. Egyébként 353 éve, 1673 óta keresik. Korábban elképzelhetetlen lett volna a most kánikulát okozó hőhullám, ezzel is fogunk foglalkozni. 50 évvel ezelőtt hogy is volt? Ezt is megnézzük, és megismerkedünk, illetve hát megismerkedtünk az elmúlt időszakban, illetve most már mondhatjuk, hogy elmúlt években egy új időjárási fogalommal, a hőkupolával is. Tudományos szempontból fogjuk ezt a témát körbejárni. Súlyos bizalomvesztéssel járhat, ha a tudományos szövegeket elárasztják a mesterséges intelligencia által generált képek, hogy ez miért fontos a tudomány világa számára, és mit gondolnak mindenről a tudósok maguk. Azt is körbejárjuk, és egy kicsit megint VB-zünk, ugyanis tudományos szempontból is megvizsgálták, hogy melyik csapat nyerheti meg az idei futball világbajnokságot. Én Strasser Andrea vagyok, és azt mondom, hogy már is vágjunk bele. Első témaként természetesen egyébként hazai témát hozok. Pécset már nem várnak tovább. Ősztől be fogják izzítani Magyarország legelső mesterséges intelligencia informatikus mesterképzését. A pécsi képzés sajátossága, hogy az AI rendszerek fejlesztését nem önmagában, hanem valós, mérnöki, természettudományos és egészségtudományi alkalmazási területekhez kapcsolva tárgyalja. Így a végzett szakemberek nem csak alkalmazni, hanem tervezni, fejleszteni és értékelni is képesek lesznek ezeket a megoldásokat. Néhány éve már a hétköznapjaink főszereplőjévé is vált, a felhasználók elsősorban szövegek írására, értelmezésére, új információk megszerzésére és rendszerbe foglalására veszik igénybe az AI-t. A technológia fejlődése robbanásszerű, a folyamat pedig olyan szakembereket igényel, akik nem csak használni tudják az AI-t, hanem értik is komoly matematikai és informatikai hátterét. A Pécsi Tudományegyetem elmondása szerint egyébként szerencsés helyzetben van abból a szempontból, hogy az alkalmazások azonnal képesek megjelenni a mérnöki, az egészségtudományi, az orvosi és a természettudományi területen. Az is jelentős mértékben emeli képzésük színvonalát, hogy számos kollégájuk régóta foglalkozik intelligens rendszerekkel és intelligens irányításokkal. Ez utóbbi területen több mint 20 éves praxisuk van, a kutatásaik között szerep a neurális hálózatok, a gépi tanulás, az abból kinövő machine learning, így jelentős tudást és tapasztalatot halmoztak fel ezen a területen. Mivel a mérnöki informatikusok felé megjelent az elvárás, hogy legyen rálátásuk az AI-ra, az ezzel kapcsolatos alapismereteket fontosnak tartották beépíteni már a BSC képzésükbe is. Viszont mesterszinten már olyan szakemberek kibocsátása a cél, akik nem csak professzionálisan használni, hanem tervezni, fejleszteni, tesztelni, értékelni is tudják az ilyen típusú rendszereket. A technikai rész mellett különös figyelmet fordítanak majd az etikai, a jogi és a kiberbiztonsági kérdésekre is, tehát a Pécsi Tudományegyetemen szeptembertől Magyarország legelső mesterséges intelligencia informatikus mesterképzésén.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
1: Elképesztő eredményeket hoz a modern rákkutatás, de vajon mikor jutnak el ezek a magyar betegekhez? Május végén ismét Chicago volt a világ onkológiai fővárosa, Az ASCO, vagyis az Amerikai Klinikai Onkológiai Társaság éves kongresszusa a daganatos betegségekkel foglalkozó szakma legfontosabb nemzetközi találkozója. Kutatók, klinikusok, gyógyszerfejlesztők és egészségpolitikai szereplők 10 000-ei vitatják meg itt, hogy merre tart a rákgyógyítás. Az idei konferencián 45 000 szakember vett részt, és hogy egy-két adattal is szolgáljak, az Egészségügyi Világszervezet előrejelzése szerint 2050-re világszerte 35 millió új daganatos eset fordulhat elő évente, ami a 2022-es adatokhoz képest körülbelül most tessék figyelni 77%-os növekedést jelent. Magyarországon 2025-ben közel 70 000 új daganatos esetet diagnosztizáltak, a Nemzeti Rákregiszterben pedig 350 000 daganatos beteg szerepel. No, de lássuk, hogy melyek a legnagyobb és legfrissebb eredmények tehát a rákkutatás területén. Az idei konferencia egyik legnagyobb figyelmet kapott eredménye az úgynevezett daraxonrasib nevű célzott kezeléshez kapcsolódott. A bemutatott adatok szerint a gyógyszer előre haladott, áttétes hasnyálmirigy adenokarcinómában korábban már kezelt betegeknél jelentősen, körülbelül 6 hónappal javította a túlélést a hagyományos kemoterápiához képest. Ez nem azt jelenti, hogy megtalálták a hasnyálmirigyrák végleges gyógymódját, azt viszont igen, hogy egy évtizedek óta rendkívül nehéz területen megjelent egy valódi, klinikailag is érdemi és a betegek számára is értelmezhető és érzékelhető előrelépés, hiszen a hasnyálmirigy daganat az egyik legagresszívebb és legnehezebben kezelhető daganat típus. A másik nagy áttörés lehet, hogy az antitest gyógyszerkonjugátumok az onkológia egyik legígéretesebb terápiás irányát jelentik. Ezek a kezelések leegyszerűsítve úgy működnek, mint egy célzott szállítórendszer. Az antitest felismeri a daganatsejtet, és közvetlenül odajuttatja el a sejtpusztító kemoterápiás hatóanyagot. Aztán a felismerés területén is vannak áttörések, az úgynevezett keringő tumor DNS, vagyis a CT-DNS vizsgálata az egyik legfontosabb diagnosztikai irány. A daganatos sejtekből származó genetikai anyag bizonyos esetekben már a vérből is kimutatható, ami segíthet a betegség követésében, illetve a kiújulás kockázatának becslésében és a kezelési döntések finomításában. Aztán a rákkutatás területén születőben lévő áttörések közé sorolják

0: dolognak végül is az lett a vége, hogy ezt a tanulmányt is visszavonták. Egy szó mint száz, a tudósok szerint az AI, mint technológia jelen pillanatban olyan sebességgel fejlődik, hogy a kutatók futnak az informatikusok fejlesztései után, a szabályozók pedig próbálják lekövetni, hogy ezek az eszközök hogyan épülnek be a mindennapi gyakorlatba. Ugyanakkor a konzisztens keretrendszer megalkotása kollektív akadémiai érdek, hiszen a nyilvánosság bizalma a tét. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sokat fogunk még erről a témáról hallani, és akkor lássuk, hogy mi a helyzet tudományos szempontból azzal a témával, amely kapcsán viszont biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan tippeltek már. Nos, ki mire tippelt a VB elején, hogy ki fogja megnyerni a világbajnokságot, a futballvilágbajnokságot? Nos, tudományosan is megtippelték kutatók, nem is akárhogyan. Természetesen a győztest is megtippelték tudományos eszközökkel. Hamarosan ezzel jövök magazinunk legvégén.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
0: Magazinunk legvégén jöjjön az a téma, amit még ígértem, a futballvilágbajnokságot mai tudományos magazinunkból sem hagyjuk ki, ugyanis nagyon sokan tippelnek, nem csak fogadóirodák egy futballvilágbajnokság legelején, hogy vajon melyik csapat fogja megnyerni az adott bajnokságot, nagyon sokféle szempontból tippelnek, például a fogadóirodák és az elemzők is, vagy a sportszakértők, viszont ezúttal kutatók is, egy nemzetközi kutatócsoport is megtippelte, és tudományos eszközökkel hozta ki, hogy melyik csapat nyeri a futball világbajnokságot. Egy nemzetközi kutatócsoport egészen pontosan 100 000 számítógépes szimulációt futtatott le annak érdekében, hogy felmérje az egyes válogatottak esélyeit a 2026-os FIFA világbajnokságon, írja a National Geographic. Na nézzük, hogy hogyan dolgoztak. A szakértők a becslése válogatott mérkőzéseinek eredményeit használták fel, nagyobb súlyt adva a frissebb találkozóknak. Emellett figyelembe vették a játékosok nemzetközi és klubszintű teljesítményét is, piaci értékét, valamint 24 nemzetközi fogadóiroda előrejelzéseit is. Az adatokat egy gépi tanulási algoritmus dolgozta fel, amely megbecsülte, hogy egy-egy csapat várhatóan hány gólt szerezhet az egyes lehetséges mérkőzéseken. A várható gólok alapján kiszámították a győzelem, a döntetlen és a vereség valószínűségét minden lehetséges párosítás esetében, úgy, hogy közel 100 000 világbajnoki tornát szimuláltak. No, de lássuk, hogy milyen eredmény született. Nos, a tudósok kutatásai, illetve a nemzetközi kutatócsoport eredményei alapján a legnagyobb esélyes Spanyolország. A végső győzelem esélye itt 14,5%, a második helyen holtversenyben Anglia és Franciaország áll 12,4%-kal, majd Németország 11,2%-kal, Németországot Portugália, Portugáliát Argentína követi. Egyébként érdekes módon a modell több ponton eltér a fogadóirodák várakozásaitól. Az elemzés például Németországot jóval erősebb esélyesnek tartja, mint a legtöbb bookmaker, miközben Brazília és Argentína valamivel gyengébb pozícióban szerepel ebben a szimulációban, mint a fogadási piacokon. A kutatók egyébként hangsúlyozzák, hogy ezek nem biztos jóslatok, csupán valószínűségi becslések. Korábbi modelljeik ugyan sikeresen előrejelezték a 2019-es női világbajnokság győztesét, de a 2022-es férfi és a 2023-as női VB esetében nem a legesélyesebbnek tartott csapat nyert náluk, vagyis nem először csinálnak ilyet nemzetközi kutatócsoportok, hogy megpróbálják tudományos szempontból prognosztizálni és előrejelezni egy sportesemény győztesét. Azt pedig, hogy ez nem mindig sikerül nekik, azzal magyarázzák, hogy mindez jól mutatja, hogy a futballban továbbra is jelentős szerepe van a váratlan fordulatoknak. És remélhetőleg jelentős terepe van a szurkolásnak is, úgyhogy én egyébként további nagyon jó szurkolást kívánok minden nyári és azon túli sporteseményhez.

0: Tudományos magazinunk végéhez értünk, melyben foglalkoztunk azzal, hogy súlyos bizalomvesztéssel járhat, ha a tudományos szövegeket elárasztják az AI képek. A hőkupola jelenséggel is foglalkoztunk tudományos szempontból. Megoldottunk két rejtélyt, a Cassiopeia csillagkép egyik legfényesebb tagjának a rejtélyét, és azt is megtudtuk, hogy lehetséges, hogy 353 év után előkerültek D'Artagnan tetemei. Szó volt arról is, hogy elképesztő eredményeket hoz a modern rákutatás, de vajon mikor jut el mindez a kórházakba, és kiváltképp a magyar betegekhez, valamint a Pécsi Tudományegyetemről is szó volt, amely ősztől beindítja Magyarország legelső mesterséges intelligencia informatikus mesterképzését. És Strasser Andi vagyok, remélem találkozunk legközelebb is, további nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek.
1: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet!

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.

0: Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Ismét tanulmányozni fogjuk tovább azt a gondolatot, amit elkezdtünk egész negyed évben, a sáfárság gondolatát. És az elmúlt héten arról beszélgettünk, hogy a sáfárságnak milyen lelki feltételei vannak. De vajon ezeket a lelki feltételeket meg lehet játszani? Mit jelent az őszintesség Isten előtt? Erről fogunk ma tanulni. Hogy lehetek én őszinte az Isten előtt? Mert ugye a kereszténység olyan valami, amit nagyon sok ember megjátszik, azt mondjuk, hogy keresztény ez, keresztény ország, keresztény világ, keresztény Európa. Csak éppen a keresztény világban, keresztény Európában keresztények egyre kevesebben vannak, vagy nincsenek. Hogy lehetek én őszinte Isten előtt? Ez úgy gondolom, hogy nem a társadalomnak, hanem minden egy embernek a dolga, hogy ezt az őszinteséget éljem, ne csak beszéljek róla. Éppen ezért kezdjük el tanulmányunkat, és a vasárnapi leckénél mindjárt két igét olvasunk. Az egyik ige az Új Szövetségből egy alapelv lesz, a másik ige pedig az Ószövetségből ennek a gyakorlati megvalósítása, az anyagi világban való megvalósítását jelenti. Az Új Szövetség ígét, Erzsikét kérem, hogy olvassa Lukács evangélium a 16. fejezet 10. versét, majd Dénest kérem arra, hogy Mózes 3. könyve 27. fejezetének 30. versében a gyakorlati megvalósítást olvassa.
1: Aki hű a kevesen, a sokon is hű az, és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az.
0: Dénest kérem.
2: A föld minden tizede az Úré, a földnek a szemes terméséből és a fa gyümölcséből. Az Úr szent tulajdona az.
0: Igen. Lényegében ez a két ige összefügg egymással. De két gondolatot engedjetek még nagyon röviden, és utána várom a ti gondolataitokat, mert bizonyára sok van. Az első gondolat az az, hogy figyeljétek meg, nem azt mondja, aki hű a sokon, az a kevesen is hű lesz. Úgy kezdi, hogy hű a kevesen. A hűség az nem ott kezdődik, hogy Isten először megáld annyival, hogy már annyi feleslegem van, hogy nem tudok vele mit csinálni, és Isten azt mondja, na ebből a sokból legyél hű, hanem ott kezdődik, aki hű a kevesen. De miért kell ezt a hűséget tenni? Ezt meg az Ószövetség mondja el, hogy az Úré a föld, minden termés elmondja az Ószövetségi időben, minden szemes termése, minden gyümölcse, minden, ami a földé. Tehát minden, amit kapunk az Istentől, úgy mondanánk, mert ez minden materiális javunk az Úré. És az Úr azt akarja, hogy ebből hűségesek legyünk, hogy ezzel az ő tulajdonjogát, mint sáfárok, a tulajdonjogát ismerjük el. Tessék a gondolataitokat, várom. Tivadar.
3: Ennek a lapnak a tetején az áll, hogy egyszerű őszinteség kérdése, és erről az őszinteségről az jut eszembe, hogy milyen is ez a gyakorlatban, a hívő ember életében. Mi sokszor arra gondolunk, hogy na, ezt nem látja senki, ezt nem tudja senki, ez egy titkos dolog. Viszont elfeledkezünk arról, hogy van valaki, aki mégis mindent tud. Tehát Isten előtt nem tudunk eltitkolni dolgokat, még akkor sem, hogyha emberek előtt talán megjátsszuk magunkat. Érdekes, hogy Pál apostol beszél arról, hogy az utolsó időben nehéz idők állnak be, és felsorol egy egész sor bűnöket, de nem azt mondja, hogy na ez lesz a világban, hanem azt mondja, hogy akiknél megvan a kegyességnek a látszata. És ezen úgy elgondolkodom, hogy az őszintesség meg a látszat, az milyen összefüggésben van egymással. Tehát emberek előtt tudunk úgy tenni, mintha jó hívők lennénk, tudunk úgy tenni, mintha hűségesek lennénk. Olyan jó a gyülekezetben így végignézni, olyan mindenki olyan hívő embernek néz ki, ugye? De a valójában az Isten tudja, hogy mi van bennünk, és hogy mennyire vagyunk hűségesek, és mennyire vagyunk őszinték.
0: Köszönöm szépen, Marika.
4: Hát az egyszerű őszintességet azt hiszem a gyermekektől meg kéne tanulni, mert hogy mivé válunk, amikor felnőttek leszünk, hogy megtanulunk viselkedni és palástolni a bennünk mindenféle gondolatot és viselkedni, és egyéb dolgok, és amit igazán egy gyermeki száj kimond, azt úgy nézzük magunkba, hogy mi hogy próbáljuk leplezni annak az igazságát, mert félünk sokszor kimondani azt a dolgot. És az a gondolat jutott eszembe, hogy ugye minden az Úré, és Sátánnak mi a taktikája, ugye Édenben is, amikor ott volt az egész kert, de csak arra az egy fára fókuszált a Sátán, Ádám és Évának a tekintetét, pedig ott volt az összes fa, ami rendelkezésükre állt, hogy Sátán eltakarja azt a sok mindent, ami kapunk az Úrtól, és kiragad belőle egyet, és azzal akar bennünket megfogni.
0: Gyula?
5: Hát ha az egyszerű őszinteségről beszélünk, és Tivadar testvérhez kapcsolódik a gondolatom, hogy Jézus mennyire tudja és átlátja a tiszta őszinteséget. Gondoljunk csak az özvegyasszony két fillérére, vagy a farizeusok imájára, amik azt mondja, hogy hangzatosan az utcasarkon, és hogyan. Tehát mennyire tisztán, kristálytisztán ismeri a bensőnket, a lelki világunkat, az őszinteségünket, és hát éppen emiatt kellene teljes mértékben egyszerűen és őszinték legyünk mindig.
0: Köszönöm, Laci, aztán Marian.
6: Őszintének azt az ember tartjuk, aki azt mondja, amit gondol, és azt teszi, amit mond. Ebből számomra az is következik, nem csak, hogy a tettei összhangban vannak a szavaival, hogy az őszintességet azt nem lehet jelzős szerkezetbe tenni, nincs egyszerű őszintesség, meg bonyolult őszintesség, őszintesség van, és fokozni se lehet. Ugye gyakran hallani egymás közötti beszélgetésben, hogy a legőszintébben mondom neked. Vagy őszintén mondom, vagy nem mondom őszintén, nem fokozhatom. A másik, amit mondani szeretnék, hogy tulajdonképpen a hűségünk, az az őszinteségünkben nyer bizonyítást, annak a kifejezése. Őszintesség nélkül nem lehet hűségesnek lenni. A harmadik gondolat, amit mondanék, hogy nem lehet az őszintességről úgy beszélni, hogy az ellentetjéről, a hazugságról hallgatunk. Én itt a kegyes hazugságról mondanám azt, amit én elég gyakran hallottam, sőt lelkész szájából is hallottam, hogy Isten a kegyes hazugságot megbocsátja, neki az nem bűn, mert nem az számít, amit mondunk, hanem az a szándék, ami miatt mondjuk. Mindenki dönts el, hogy viszonyul ehhez. Szerintem azért nehéz a kérdés, mert bizony kerülhetünk olyan helyzetbe, amikor esetleg emberéletek függnek attól, hogy hogyan nyilatkozunk meg. És ezzel kapcsolatban hangzott el az is, hogyha emberéletről van szó, az annak a védelme a hazugság tilalmát felülírja.
0: Köszönöm szépen.
7: A Tivadar gondolatához kapcsolódnék. Eszembe jutott, hogy van nekem egy kis könyvem, és bele is lapoztam. Egy atyánk fia írta a Joe Cruise nevű szerzőnk, aminek az a cím, hogy a megalkuvás veszélye. Ez a könyv egy kis könyvecske, bizonyára ti is olvastátok már, és rendkívül jó, nagyon velős, magvas, tartalmas könyv, ami pont arról szól, amit Tivadar már kezdett pedzegetni, meg a leckénk is gyakorlatilag felvezetés szintjén, hogyha magunkba észreveszünk valamit, és megengedjük azt a visszásságot, ami tulajdonképpen kicsinek tűnik, mert most pont erről beszélünk, ugye, hogy a kis dolgokba részben hűségesek lenni, vagy éppen hűtleneknek lenni. Hogy ha valamit észreveszünk, és azt nem korrigáljuk, és nem az ige fényébe vizsgálva próbálunk arról leszokni, vagy kérni az urat, hogy vegye el tőlünk, akkor előbb-utóbb belecsúszunk abba, hogy ez fokozatosan csak kumulálódik, és a végén lesz be egy nagy bűn, egy szép nagy darab pacni. Mert ugye apránként szépen a kisebb bűnöket, amik itt csak beosolnak az ember életébe, azokat hagyjuk és megtűrjük. És Ellen White-nak van egy mondata, ami így hangzik, hogy a bizonyságtételek második kötetéből, hogy a szívünk születésünktől fogva bűnnel teljes és lusta a Krisztus szolgálatában. Hát ez nem valami jól hangzik, és tulajdonképpen nem valami bizalomgerjesztő, de ennek van egy feloldása. Azt mondja a Szentírás, hogy ha a szívünket teljesen átadjuk a Jóistennek, ő alkalmassá tesz bennünket arra, hogy ezt fel tudja oldani, és ezt teljesen meg fogja szüntetni tudni, mert azt mondja, hogy elvonja a világi dolgoktól az addigi szeretet és a Krisztusnak átadott élet, az teljesen megváltoztatja az embert, és teljesen újjá formálja, de mindenképpen az szükséges, hogy adjuk át a Jóistennek a mi életünket.
0: István.
8: Laci gondolatait szeretném folytatni. Én is nagyon sokat gondolkodtam ezen az őszintesség fogalmán, mert ezek úgy tűnnek, ezek valami régi, ködös, viszonylagos etikai fogalmak lennének. És megnéztem az értelmező szótárba, és szó szerint a következőket mondja. Őszinte, aki érzéseit, gondolatait nyíltan, kertelés nélkül és híven közli másokkal. Ha most csak belegondolok abba, hogy érzéseimet nyíltan, vagy kertelés nélkül, vagy híven közlöm másokkal, arra már nem ismerek gondolni, hogy gondolataimat nyíltan, kertelés nélkül közlöm másokkal. Ez az őszinteségnek a kritériuma feltétele. Nyilvánvaló, én úgy érzem, hogy ez az őszintesség nem egy vele született hajlam, hanem ezt tanulni kell. És viszont a tanulásnak az az eredménye, hogyha ha az őszintességet így gyakorolom abból, akkor mindig jó dolgok fognak fakadni, nem pedig nem kell aggódnunk azzal, hogy rajta kapjon a hazugságon, vagy valamit azután be kell vallanunk. Tehát ez egy nagyon fontos dolog.
0: Köszönöm szépen, Anikónak adjátok, és megyünk tovább.
9: Egy nagyon rövid kérdést szeretnék föltenni. Jó tulajdonságnak tartjuk az őszintességet. Ezt tudom, hogy megdöbbentő, de nekem keresztény körökben szegezték azt a mondatot, hogy azt nem képzeled, hogy ha őszinte vagy, akkor annak pozitív hatása lesz. Mert hogy nem arra várnak az emberek, hogy őszinték legyünk, hanem hogy szépeket mondjunk nekik. Tehát az őszintességnek ára is van, és még lehetnek belőle konfliktusok is. Természetesen az őszinteséget is nem úgy kell gyakorolni, hogy hát jól megmondom a magamét, de úgy, hogy szegény másikat a földbe is döngöljem, de ezzel együtt van kockázata. Egyrészt én sebezhetővé válok, mert ha én őszinte vagyok, akkor én feltárom magamat. És lehet, hogy lesz, aki belém köt. Vagy azt mondja, hogy jé, hát te ilyen vagy. Másik oldalon nem biztos, hogy örömmel fogadják, ha én őszintén elmondom a véleményemet, mondjuk olyan helyzetben, ami a másiknak nem éppen kellemes.
0: Az őszintesség hitpróba, és az Ószövetségnek egyik legnagyobb hitpróbájáról egy hosszabb részletet olvasunk, Magdika olvassa, ez Mózes első könyve 22. fejezete, ez a híres, nevezetes Ábrahám Izsák történet, amikor Izsákot feláldozza. Ez pontosan illusztrálja azt, hogy ha én Isten iránt őszinte vagyok, és tényleg hiszek, akkor az nem könnyű dolog, nem csak a másik emberrel nehéz az őszinteség, hanem sokszor Isten iránt is őszinteség nehéz. Figyeljük ezt a történetet. Kérem Magdikát, olvassa Mózes első könyve 22. fejezet első 12 versét.
10: Ezek után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot, és megszólította: Ábrahám. Ő pedig így felelt: itt vagyok. Isten ezt mondta: fogd a fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot, menj el Móriá földjére, és áldozd fel őt égő áldozatul az egyik hegyen, amelyet majd megmondok neked. Ábrahám fölkelt reggel, fölnyergette a szamarát, maga mellé vette két szolgáját, meg Izsákot, a fiát. Fát is hasogatott az áldozathoz. azután elindult arra a helyre, amelyet az Isten mondott neki. A harmadik napon fölemelte tekintetét Ábrahám, és meglátta azt a helyet messziről. Ekkor így szólt Ábrahám a szolgáihoz. Maradjatok itt a Szamárral, én pedig a fiammal elmegyek oda, imádkozunk, és utána visszatérünk hozzátok. Fogta tehát Ábrahám az égő áldozathoz való fát, rátette a fiára, Izsákra, ő maga pedig a tüzet meg a kést vitte, így mentek ketten együtt. Egyszer csak Izsák megszólította apját, Ábrahámot. Apám, ő ezt felelte, itt vagyok, fiam. Izsák megkérdezte, itt van a tűz meg a fa, de hol van a bárány az áldozathoz? Ábrahám azt mondta, Isten majd gondoskodik bárányról az áldozathoz, fiam. Így mentek tovább ketten együtt. Amikor eljutottak arra a helyre, amelyet Isten mondott neki, oltárt épített ott Ábrahám, elrendezte rajta a fadarabokat, megkötözte a fiát, Izsákot, és föltette az oltárra a fadarabok tetejére. De amint kinyújtotta Ábrahám a kezét, és megfogta a kést, hogy levágja a fiát, kiáltott neki az Úr angyala az égből, Ábrahám, Ábrahám, ő így felelt, itt vagyok. Az angyal így szólt, ne nyújtsd ki kezedet a fiúra, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy Isten félő vagy, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet.
0: Köszönöm szépen. Mindjárt ismerjük ezt a történetet. Nagyon szívben markoló. Gondoljátok, egy várva várt fiú, nem sok fia volt akkor még Ábrahámnak, egy fiú. Istentől könyörgött, a hitét próbálta, az, hogy nem akar megszületni ez a fiú. Megszületik a fiú, és egyszer csak ugyanez az Isten szól, hogy eredj el, azt áldozd fel a fiadat. Nem mondta senkinek. De gondoljátok el azt a jelenetet csak belőle, hogy amikor elindultak felfelé, és megkérdezi a fia, hogy hol van a bárány. Elmondani azt, hogy Isten majd gondoskodik róla. Micsoda bizalom ez. És egészen odáig elviszi Isten, hogy fel kell emelni a kést. Biztos van ehhez nagyon sok gondolatotok, de mindig egy kicsikét a magunk oldaláról nézzük ezt. Tivadar, aztán Marian.
3: Ugye elgondolkoztam Ábrahám és Izsák történetén, és eszembe jutott az, hogy valójában mindannyiunknak megvan a Mória hegye. Mindannyiunknak fel kell menni Mória hegyére, ahol végül is eldől, hogy ki a legfontosabb számomra, Isten, vagy pedig egy más dolog, talán egy kicsi bálvány. És tulajdonképpen ezen múlik a hűség és a sáfárság is, hogy kit tartok fontosnak, ki az első, Jézus Krisztus az első az életemben, vagy pedig egyéb más dolog, akár a gyermekem, akár a munkám, akár a házam, vagy a telkem, vagy az autóm, vagy bármi más. És tulajdonképpen olyan jó, hogy ez a történet előttünk van, mert ez erőt ad nekünk is, hogy Ábrahám jól tudott dönteni, mert amikor választani kellett, akkor képes lett volna arra, hogy a saját fiát feláldozza. És abban a pillanatban állította le Isten, mert Isten nem vár tőlünk ilyen áldozatot, csak megpróbál bennünket, hogy vajon kit választunk, Istent, vagy pedig ami közel áll hozzánk.
0: Köszönöm szépen, Marian. Aztán Gyula majd.
11: A hittel teljes élete a hétfői leckénk címe, és én három olyan pontba foglaltam össze magamnak, vagy jeleztem azokat a momentumokat, amik Ábrahámnak az életét kísérték. Nyilván ez a harmadik a úgymond legizgalmasabb az egészben, de ha belegondolunk, tulajdonképpen az első olyan lépés, amikor ugye az Isten elhívja, akkor nem tudja, hogy hova megy, nem tud még semmit. A teljes ráhagyatkozása a Jóistenre, az ő szavára, az ő, tehát a bizalma, most vissza, ugye, erről beszélünk és erről tanulunk, hogy a ráhagyatkozása, a hit, a bizalom, hogy mennyire tudjuk az Istennek ezt megszavazni, Ábrahám megszavazta. Azt ott a másik olyan pont, ami ugye arról szól, hogy minek utána a korban egyikőjük se volt ott, hogy tehát élelmedett korúak, ugye úgy mondja a Szentírás, mert mindenki túl volt azon, hogy megszűntek azok a folyamatok, amikből ugye elvileg családtervezés szintjén lehet gondolkodni. Tehát ugye itt is az volt, hogy az Isten azt mondja, akkor az úgy lesz. Ábrahám itt is hitt. És a harmadik pedig ez az úgymond feláldozásos dolog, az egyetlen egyének a feláldozás. Ugye a gyermekáldozat már abban az időben is ugye elítélendő dolog volt, és ugye ezt a Szentírás tiltja is. Nyilván a bálvány Isten tiszteleti alkalmak alkalmával ezeket ugye művelték és csinálták, de a Szentírás ezt kerekperes visszautasítja és elítéli. Ettől függetlenül ugye mégis azt mondja Ábrahám magába, hogy az Isten ennek biztos, hogy lesz valami megoldása, fog erre ebből a zsákutcából valami kiutat majd találni, és ez így is történik. És csak egyetlen egy gondolatot még szeretnék hozzáfűzni. Ugye méghozzá azt, hogy Ábrahámnak az élete bukásokkal teli eléggé, tehát nem egy vétekmentes, tökéletes, perfekt élet volt, de egy a célja, és az pedig az volt, hogy az Istennek tetsző módon szeretne és próbálna élni, és ő tulajdonképpen mindent elkövetett annak érdekében, hogy ezt az életében meg is valósítsa.
0: Köszönöm, Gyula, és megyünk tovább.
5: Én egy picit szélesebb körbe szeretném, ha az egész életpályát megnézzük, akkor úgy fogalmaznám meg, és úgy határoznám meg, hogy Ábrahám tud tanulni a próbáiból. És ezt a Bibliában, ha kutatjuk a Bibliát, akkor pillanatok alatt rájövünk. Tehát látjuk az egyiptomi bukást, de utána láthatjuk azt is, amikor Lótnak azt mondja, hogy válasszál, ott a lehetőség. Megint a legelő probléma, és már másodszor nem megy vissza Egyiptomba és legelőt keresni, hanem megint. Tehát ezt én A.G. White úgy szoktam mondani, megkérdezték a naív amerikaiak, hogy elnézést, hogy így mondom, hogy mi alapján hívta el a profétákat a Jóisten, mi az a kritérium, amikor elhívja. A A.G. White azt mondja, az aranymondás, hogy a Jóisten tudja, hogy ki formálhatos, ki nem. Ábrahám formálható volt.
0: Tibor, aztán Laci.
12: Én összesen csak arra szeretném a figyelmeteket irányítani, hogy azért egy pillanatra se gondolja senki, hogy Ábrahámnak ez félvárról ment, vagy olyan borzasztóan egyszerű volt. A hit megvallása, és a közben vért verejtékezünk, ha már az Úr Jézusról ezt tudjuk a Getsemáné kertben, ez nem ellentéte egymásnak, hanem ezek édes testvérek néha. Mint ahogy Ábrahám hitte, hogy az Úr gondoskodni fog, de neki végig kellett menni annak az útnak minden lépését, így a mi életünkben is előfordulhat, amikor megyünk, mert az Úr vezet, de ez nem hazárdjáték. És aki azt gondolja, hogy ezt ő ilyen cigánykerekezve, meg hula-hop karikázva közben fogja csinálni, az nagyon téved, annak semmi köze nincs a hitben járáshoz. Néha a hitben járás nagyon nehéz úton vezet, keskeny úton, de az Úrral megyünk.
0: Köszönöm szépen, Laci.
6: Egyetlen mondatot szeretnék csak, amit a Tibor is mondott, hogy nagyon súlyos próbák elé állította Isten Ábrahámot, mert akkor, amikor különböző feladatokat adott neki, akkor azok egyáltalán nem könnyen végrehajtható feladatok voltak. És most mondom, amit szerettem volna, Ábrahám egyetlen egyszer sem szabott feltételt az engedelmességéhez. Nem mondta egyszer sem az, hogy én akkor fogom ezt megtenni, hanem feltétel nélkül engedelmeskedett, és engedett az Úr akaratának.
0: Köszönöm szépen. Mehetünk tovább, azt hiszem, a következő gondolatra. És két ígét olvasunk megint, egy új szövetségit és egy ószövetségit. Bevezetőül csak annyit mondok, hogy a hitet megvallani, azt nem csak szóval kell. Néha az anyagi javainkkal is, és erre is Isten gondoskodott, és erről beszélünk, hogy két csoport ugyanazt csinálja, egyik hittel, a másik nem. A Lukács evangélium a 11. fejezet 42. versét, Csepec Erzsikét kérem, hogy olvassa, majd pedig Mózes első könyvének a 28. verséből, a 20.-21. verset pedig Anikót kérem, hogy olvassa. A tized fizetés kétféle oldaláról lesz szó. Először kérem Erzsikét olvassa.
13: De jaj nektek, parizeusok, mert tizedet adtok a mentából, a kaporból és minden veteményből, de elhanyagoljátok az igazságos ítéletet és az Isten szeretetét, pedig ezeket kellene cselekedni, és amazokat sem elhanyagolni.
0: Igen. Hát itt tesznek valamit az emberek, csak belülről nem teszik. Most nézzük meg a Mózes első könyve 28. fejezetéből. Anikót kérem, a 20.-21. verset olvassa.
14: És ilyen fogadalmat tett Jákob, ha velem lesz Isten, és megőriz ezen az úton, amelyen most járok, ha ad nekem ételül kenyeret, és öltözetül ruhát, és épségben visszatérek apám házába, akkor az Úr lesz az én Istenem.
0: Tessék, parancsolj, Tivadar.
3: Tulajdonképpen itt az igében nagyon sok helyen olvasunk, főleg az Ószövetségben, de az Új Szövetség is megerősíti, hogy hallottunk a tizedfizetésről. És azt mondhatjuk, hogy a tizedfizetés az végül is az önzésnek az ellenszere. Tehát valamiképpen nem éri azt, hogy mennyire vagyok önző, és mennyire vagyok bőkezű így az anyagiakban. Viszont azt tudom elmondani, mint aki már nem is tudom hány évtizede fizetem Istennek a tizedet, hogy aki elkezdi a tizedet fizetni, azt három nagy meglepetés fogja érni. Az egyik meglepetés az, hogy milyen kevés, amit adok, és milyen sok marad még a saját dolgaimra. Aztán a másik meglepetés az, hogy milyen jó érzés adni. Milyen boldog vagyok, hogy adhatok, mert tényleg az Isten áldásait tapasztalhatom. És a harmadik pedig azon fogok csodálkozni, hogy miért nem kezdtem előbb adni. Tehát valójában a tized egy olyan csodálatos érzés, hogy én visszaadhatok valamennyit Istennek abból a bőségből, amiből megáldott engem.
0: Ezt az utolsó gondolatot hadd erősítsem meg. A tizedet nem én adom, azt én kapom. A kilenced részet. Tudnélik, a tizedben csak azt ismerem el, hogy az Úré a föld és annak teljessége, és Isten adott nekem. És én nem a magaméból adok az Istennek, hanem Isten adott nekem, amiből egy picit visszaadok, hogy ezzel ismerjem el azt, hogy ő az én Istenem. Ugyanez, mint a jó és gonosz tudásának fáj az édenben. Marian, tessék, parancsolj!
7: Ahogy Tivadart hallgattam, az jutott eszembe, hogy a világi emberek, azok az emberek, akik ugye nem hívők, akkor azt mondják, hogy te bolond vagy, te egy balga ember vagy, hiszen hogyha úgyis alig van pénzed, akkor azt még megtizedeled, akkor még abból is elveszel, meg akkor még hálaadományokat is beadsz az Úrnak a kis persejbe. És ezek az emberek nem tudják, hogy a hűség az inképpen itt kezdődik meg, az igazi hit, meg a feltétlen bizalom. Hogy a szegény asszony két fillér, amit a múltkor a Gyula már mondott példának, hogy amikor az ember odaadja a legutolsót, és ehhez kell az a gyermek, amit Marika is mond, hogy gyermekhit és bizalom és alázat, hogy az ember azt mondja, hogy igen, most nincsen, de a következő percben az Úr biztos, hogy ki fogja rendelni. Ez olyan biztos, mint hogy fel fog a nap kelni, hogy nem fog az Isten engem magamra hagyni, és nem fog semmibe szükséget szenvedni. És ezt igaziból az ember, ha megtapasztalja, akkor semmi más nem tud csinálni, csak azt mondja, hogy igen, amit a Tivadar mondott, hogy miért nem gyakorolni, kezdtem el gyakorolni előbb, és hogy ez egy fantasztikus nagy tapasztalat, és igenis jó dolog az Úrnak szolgálni ezzel is.
0: Köszönöm, Tibor.
12: Én azt hiszem, hogy borzasztó könnyű helyzetben vagyunk. Szentírás által fölhatalmazva vagyunk nagyon könnyű helyzetben ezzel a témával. Emlékeztek rá, hogy hány olyan területe van még az életnek, ahol azt mondta az Úr így direktben, hogy próbáljatok meg engem? És sokféle fordítás van. Én nem emlékszem túl sok területre, de azt mondta, hogy tessék nyugodtan kipróbálni. Azt viszont az Úr Jézus világossá tette, és én most erre szeretném a figyelmeteket irányítani, hogy nem lehet viszont játszani ezzel. Tehát nem lehet azt mondani, hogy figyelj Uram, én most még a kaprot is leszámoltam, gyönyörű lehet egyébként mentát meg kaprot számolni, meg esetleg borszemeket, hogy mennyi ebből az Úré, és túlnéz ezen a dolgon az Úr, és azt fogja mondani, hogy én ebben nem megyek bele. Tehát kirakat rendezést az Úr nem kér, ő a szívet szeretné látni, hogy az Úré. De egyébként valóban megáldja, hogyha valaki elindul ezen az úton, fogja tapasztalni. Lehet próbára tenni az Urat. Ki szokta bírni a próbát?
0: No, van-e még gondolatotok? Tessék, Laci.
6: Egy mondatot mondanék, hogy a tized fizetés az nem mentesít az Istennel szemben fennálló egyéb kötelezettségek teljesítése alól.
0: Így van, tehát nem lehet üzletelni az Úrral, ezt így lehetne röviden mondani. Ezt a gondolatot folytatjuk tovább a szerdai részben, és Gyöngyikét kérem, hogy olvassa a zsidókhoz írt levél 7. fejezetéből azt az igét, ami Ábrahámra utal vissza, hogy Ábrahám ezt hogy csinálta, ő a hívők atya. Nézzük az ő példáját.
1: Ábrahám pedig tizedet is adott néki mindenből. Melkisédek neve először ezt jelenti, igazság királya, aztán Sálem királya, vagyis békesség királya, mert már jelen volt ősében, amikor Melkisédekkel találkozott.
0: Igen, a zsidókhoz írt levél egy ilyen érdekes tipológikus könyv, hogy az ószövetségi történeteket úgy értelmezi, hogy benne Jézusra utal mindig. Itt is erről van szó. De nagyon érdekes az, hogy Ábrahám ennek a Melkisédeknek, akiről mondhatjuk, hogy a pogány volt, hát nem volt az ígéreti gyermeke, nem volt a hívők atya, mint Ábrahám, mégis az Úr azt mondta neki, hogy adj. Nem azért, mert Melkisédek rá volt szorulva, Sálem királya, az Jeruzsálemnek az őse volt, Sálem, és egy nagyon jelentős város volt, ugye a zsidók el se tudták foglalni a honfoglaláskor, csak Dávid király idejével foglalták el, egy gazdag, erős város volt. Vajon miért kellett Ábrahámnak tizedet adni? Rászorult a Sálem királya arra, hogy egy kis zsákmányból egy kis részt kapjon? Én nem gondolom, hanem a tizedre Ábrahámnak volt szüksége. Marian, ezt akarja mondani, nem veszem el a szót.
7: Ezt most már akkor nem mondom, viszont Melkisédekről csak annyi, hogy valóban, hogy mondtad, hogy nagyon titokzatos egy főpap volt tulajdonképpen, mert nem tudjuk a születését, nem tudjuk azt, hogy mikor halt meg. Tulajdonképpen semmit nem tudunk, azt, hogy hol született, mikor, semmit nem tudunk a körülményeiről, de minek utána ugye semmi nem tudható róla, ezáltal ugye Krisztusra utal, mint az örök főpapra, akinek ugye szintén nincsen kezdete és nincsen vége. Tehát gyakorlatilag, mint egy előképeként szerepel itt ebben a formában. És amit mondtál egyébként, csak azt gondoltam én is, igen, hogy Ábrahámnak volt az ő hitének a megpróbáltatása miatt szükség erre. És ugye a szentség fogalma, mert ugye az a címe a leckénknek, hogy szentség az Úrnak, ugye ez a bizonyos kádos szóból ered, abból a héber szóból, ami ugye azt jelenti, hogy elkülöníteni egy szent célra. És ugye a tized az tulajdonképpen nem a hívőké, az az isteni, mert tulajdonképpen minden az isteni, ezt már megbeszéltük az előző leckében, hogy amit ad nekünk az Isten, az mind az övé, és ebből csak ugye a mi hűségünket mindegy megpróbálva kér vissza egy bizonyos részt. És tulajdonképpen ugye rizikós az Úr részéről, nyugodtan mondhatjuk azt, mert megelőlegezi a bizalmat nekünk. Hogy mi vajon visszaadjuk-e, hogy hűségesek leszünk hozzá. És ez tulajdonképpen az ország világ előtt, tehát mindenki előtt egy példák vagyunk ilyen szinten, hogy mennyire tudjuk ezt ugye reprezentálni a Jóistennek a hűségét, mi mennyire tudjuk viszonozni, mert ugye nyilván mindenki előtt világossá válik. Tehát ugye ez rendkívül fontos, és egyébként Malakiásnál ugyanezt olvashatjuk, hogy kimondottan felszólítja az Úr, és azt mondja, hogy hozzátok be. Tehát ez egy felszólító módban lévő dolog, visszakéri. Nem ajánlja, nem javasolja, nem lehetséges egy opció, hanem azt mondja, hogy kell, ez nekem kell, mert ezzel próbáljátok meg egyrészt engem, másrészt meg én meg szeretném tudni, hogy ti mennyire fogtok hozzám hűségesek lenni ezzel kapcsolatban.
0: Tibor, aztán majd Tivadar.
12: Én a kérdésedre szeretnék megpróbálni választ adni, Szigeti testvér, mert engem nagyon foglalkoztat az a kérdés, hogy miért. És nekem van rá egy egyszavas válaszom, önvédelemből. Köszönöm. Ugyanis én azt gondolom, hogy egy ekkora elképesztő győzelem után, amikor óriási zsákmány esik, hullik a kezébe, Ábrahámnak el kell dönteni, hogy ő áldott szeretne lenni, vagy gazdag. És most a gazdagság már ott van a kezében. És ha megfigyelitek, ő nem gazdagabb lesz ezután, hanem szegényebb. Azt mondja érvelésként, amikor felajánlja Sodoma királya a teljes hadizsákmányt, hogy egy fonalat el nem veszek, hogy senki nem mondhassa, te se, hogy én tettem gazdaggá Ábrahámot. és utána még Istennek is tizedet ad Melkisédeken keresztül, és rögvest utána, csak valaki ideírta ezt a 15-ös számot, hogy azt higgyük, hogy egy következő fejezet jön, ezek után, az események után így szól az Úr Ábrahámhoz: ne félj, Ábrahám, én vagyok a pajzsod, és jutalmad igen bőséges. És kiderül, hogy megharcolta jól önvédelemből, úgyhogy áldott lesz.
0: Köszönöm szépen, Tivadar.
3: Érdekes dolog ez a szentség kifejezés. Tudjuk azt, hogy bizonyos közösségekben szenté haláluk után válnak az emberek, legalábbis bizonyos dolgokat véghez kell vinni, vizsgálatokat, hogy szent legyen valaki. De a bibliai szentség fogalma egészen más, mint ahogy már el is hangzott. Ez egy elkülönítés méghozzá Isten számára. És a tized az ilyen, tehát ez az Úré elkülönítve Isten számára. Egyébként nagyon kevés helyen találunk dolgokról feljegyezve ilyet, hogy szent. Például az áldozat volt a szent, amit Isten számára feláldoztak. Aztán olvashatunk a szombatról, hogy ugye elkülönítette Isten a hét napjaitól, és ezt nevezi szentnek. De ugyanakkor az Új Szövetségben bennünket is szentnek nevez. Tehát a gyülekezetet is szentnek nevezi, ami azt jelenti, hogy el kell különülnünk Isten számára a világtól. Tehát nagyon érdekes ez, és azt látjuk, hogy a tized, tehát ahogy Marian is mondta, ez nem egy opció, hanem ez az Istené.
0: Igen. Lépjünk tovább, mert ugyancsak a tizednél maradunk még, ha nincsen több gondolat. Gyula, még akarsz valamit?
5: Igen, akkor... egy annyit, tehát azért mondjuk el a tizednek a célját is, hogy miért rendelte és mire rendelte az Úr. Ez egy nagyon fontos tényező, tehát ez az Úr művéért, az ügyéért, a misszióért rendelte a Ószövetségbe a Lévi papságnak a fizetsége. Tehát ez egy nagyon, de nagyon nélkülözhetetlen és fontos célt szolgált.
0: Igen. Ha már itt tartunk, akkor ez egy édeni alapelv, mert a jó és gonosz tudásának fáját nem azért tette az Úr az Édenbe, hogy legyen mivel megkísérteni az első ember párt, meg nem is az Istennek volt rá szüksége, hát akkor teremtett volna egy olyan bolygót, ahol csak ilyen fa van, és kiírta volna, hogy belépni tilos idegeneknek, és akkor lett volna. Nem, az értünk van. Szóval éreznem kell azt, hogy amin van, az nem az enyém, hanem kaptam. De én rendelkezek vele, és felelős vagyok. Érezni a felelősséget. Tessék, Anikó, és aztán megyünk tovább. Még van egy, még adjátok Anikónak, aztán majd megyünk tovább János.
9: És egy hatalmas áldásforrás is, mert én Malakiás prófétára szeretnék visszahivatkozni. Isten azt mondja, hogy én vállalom a próbát, ha ti elhiszitek azt, hogy ha visszaadjátok azt, ami az enyém, mármint a tizedet, akkor én pedig olyan utakat nyitok meg, hogy ámulni fogtok, fogalmazhatnék így. Tehát nem jön a sáska, nem jön a pusztítás, de jön az áldás, jön a bő termés, tehát Istennek van olyan csatornája, amit csak ő tud megnyitni. És ez ezen az úton érhető el. Ez nekem egy hitpróba, de hatalmas megtapasztalás, amikor azt látom, hogy például egész gyakorlati dolgot mondjak, imádkozik az ember, és elmegy vásárolni, és ott és olyat kap, hogy ámul a szeme, mert Isten kirendelte olyan pénzért, pont azt, ami kell, pont akkor. Persze mondhatom azt, hogy véletlen, de hát tudjuk, hogy nem véletlen, hanem ezt hívják áldásnak.
0: A babiloniai fogság után Izraelnek újra kellett tanulni ezt az elvet, erről olvasunk a csütörtökibe, két szöveget. Esztertől kérem, hogy Nehémiás 9. fejezetéből a 2., 3. verset, majd ugyancsak Nehémiás könyve 13. fejezetéből a 12. verset János olvassa, mert 10 percünk van még, és a gondolatokat ne felejtsétek el, mert ez is a tizedről szól. Először kérem, hogy olvassa a Eszter.
15: Izrael utódai elkülönültek minden idegentől. Azután előállva vallást tettek vétkeikről és őseik bűneiről. Majd a nap negyed részén át helyükön álltak, és felolvastak nekik, Istenüknek az Úrnak törvénykönyvéből. negyed részén át pedig hitvallást tettek, újra és újra leborulva közben Istenük az Úr előtt.
0: Ez volt a lelki alap, most ez hogy jelentkezett a tizedben? János olvassa a 13. fejezet 12. versét.
16: Akkor az egész Júda beszolgáltatta a raktárokban a gabonának, a mustnak és az olajnak a tizedét.
0: Köszönöm szépen, Gyula.
5: Hát egy picit a kortörténeti hátteret azért nézzük meg. Hát eléggé zavaros volt ez a helyzet. A Nehémiásnak haza kell menni, és elmondják, hogy mi minden van. Én úgy fogalmaztam meg, hogy a hűségnek ilyen kettősége van az egyházi oldala, mondhatnánk most így, akkor a nép oldala, meg a papság oldala, és van az egyén oldala. Tehát ott azért látjuk, hogy hanyatlott az adakozási készség. Ez nem egy hazárdjáték, és nagyon nagy felelős az, aki a raktára, vagy a kincstárnoka a szervezetnek, vagy az akkori világban. Nagyon, de nagyon fontos, mert akár hűségre is ösztönözheti a népet, és akár kiábrándulásra is. Mind a két irányú utca ez.
0: Köszönöm szépen, Marian és...
7: Csak nagyon röviden, én csak az elején, ahogy kezdődik, én arra hívtam volna inkább fel a figyelmet, én most nem a tizedfizetésre tértem volna ki. Csak annyit, hogy ugye, amikor olvassuk a 9. fejezetet, akkor azt találjuk, hogy a kétharmada tulajdonképpen egy visszaemlékezés az Istennek a csoda dolgaira, a szabadítására. Nagyon fontos, hogy erre, ezt ne hagyjuk figyelmen kívül, hiszen ebből kell, hogy erőt merítsünk ugye a későbbiek folyamán is. A nép bőjtő, gyászba öltözik, és gyakorlatilag ugye bocsánatért könyörögnek mindazért a visszásságokért. Mert hogyha ezeket nem vallják be a bűneiket, és nem tesznek, akkor az Isten nem tudja őket megáldani. Tehát rendkívül fontos, és ez türelmesen imádkoztak, kitartóan és közben szenvedtek, és igaziból a nép bűnér közben jártak, és az Úr így tudta őket megáldani.
0: Rózsikát kérem, hogy az összefoglalót olvassa, mert ez erre rímel, amit Maria mondott.
17: A Bibliában Isten kezdeményezett minden szövetséget, majd gyengéden kérte népét, hogy fogadja el ezeket a szövetségeket. A szövetség ígéretei kegyelmét, szeretetét és vágyát tükrözik, amivel meg akar menteni bennünket. Az Istennel kötött szövetséghez sok minden tartozik. Isten, a szövetség elfogadója, a szövetség feltételei, a feltételekhez való hűség mindkét fél részéről, a meghatározott büntetés a szövetség megszegése esetén, valamint a várható következmények vagy végkifejlet. Amikor elfogadjuk ezt a szövetséget, az a látható jelen lesz annak, hogy elítéljük a fogyasztói társadalom materialista elveit, valamint bizonyítjuk, hogy jó származik a bűnös szív megtéréséből. A bezárt, önző szív nem hajlandó odaadni Istennek azt, ami az övé. Az Úr különleges szövetséget kötött az emberekkel, amely szerint, ha rendszeresen elkülönítik az Isten országának előmenetelére kijelölt részt, az Úr bőségesen megáldja őket. Oly annyira, hogy nem lesz elég hely ajándékai befogadására.
0: Köszönöm szépen. Én úgy gondolom, ezt az alapelvet, hogy Istentől kaptam mindent, és ebben benne foglaltatik Isten minden áldása. Ha ezt éljük úgy, ahogy most tanultuk, akkor igaz az, hogy próbáljatok meg engem. Ez elhangzott. És ez a próba mindig pozitív lesz. És ezt a pozitív örömet kívánom minden hallgatónak. Isten áldja meg a mi szívünkben ezeket. Amen.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Jézus a Galileai tenger partjára ment, ahol már reggel óta nagy tömeg várta őt. A hegyoldalra vezette őket és leült közéjük. Az egész hallgatóság feszült várakozással figyelt, mert érezték, hogy valami rendkívüli fog történni. Ellen Gould-White, Gondolatok a hegyi beszédről című könyve minket is elvezet a mester közelségébe, hogy hallgassuk és megértsük tanításait, és e szerint éljünk ma is. Boldogok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják azt.
1: Ha pedig bőjt öltök, ne legyen komor a nézéstek, mint a képmutatóké. Máté evangéliuma, 6. fejezet, 16. vers. Az a bőjt, amelyre Isten szava utal, több, mint üres formaság. Nem csak abból áll, hogy az eledeltől tartózkodunk, zsákba öltözünk és hamut hintünk a fejünkre. Aki bűnei miatt bánkódik, s ezért bőjtöl, az nem kívánja mutogatni. A bőjtnek Istentől elrendelt célja nem az, hogy a testet a lélek bűneiért kínozzuk, hanem hogy segítségünkre legyen a bűn gyalázatának felismerésében, s hogy szívünket Isten előtt megalázzuk, és megbocsátó kegyelmét elnyerjük. Izraelhez intézett parancsa így hangzott. Szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat, úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti istenetekhez. Jóel 2.13. Vezeklési gyakorlatok mit sem segítenek rajtunk. Hiába való elképzelés, hogy saját cselekedeteink által megszerezhetjük vagy kiérdemelhetjük a szentek örökségét. Amikor Jézustól azt kérdezték, mit csináljunk, hogy az Isten dolgait cselekedjük, így felelt. Az az Isten dolga, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. János 6.28-29. Bűneinket megbánni vagy megtérni annyit jelent, hogy saját énünktől elfordulunk, és Krisztushoz járulunk. S ha Krisztust úgy fogadjuk el, hogy hit által élete bennünk él, ez jó cselekedetekben fog megnyilvánulni. Jézus mondta, te pedig, mikor bőjtölsz, kend meg a te fejedet, és a te orcádat mosd meg, hogy ne az emberek lássák bőjtölésedet, hanem a te atyád, aki titkon van. Máté 6.17-18. Amit Isten tiszteletére cselekszünk, örömmel, ne szomorúan vagy kedvetlenül tegyük. Krisztus vallásában nincs komorság. A szomorú ábrázatú keresztények olyan benyomást keltenek, mintha Krisztusban csalódtak volna. Jellemét rossz színben tüntetik fel, és kötekedésre nyújtanak alkalmat az ellenségnek. Bár szavaikkal Istent atyuknak vallják, de szomorú, gondterhelt arcukkal árva gyermek benyomását keltik. Krisztus azt kívánja, hogy szolgálatát oly vonzónak tüntessük fel, amilyen a valóságban is. Egyedül a részvédteljes megváltó előtt tárt fel önmegtagadásodat és szíved titkolt megpróbáltatásait. Ragd le terheidet a keresztlábához, és örvendezz szeretetének. Örvendezz annak, hogy ő előbb szeretett téged, s így folytasd utadat. Noha az emberek sosem veszik észre, ami Isten és egy lélek között titokban történik, de a Szentléleknek a szívre gyakorolt hatása nyilvánvalóvá válik, mert aki titkon néz, megfizet néked nyilván.

Álltam a fél homályban. Előttem üvegdobozok hevertek, amelyek kígyó mintát formálva helyezkedtek el, és több helyiségen keresztül húzódtak. A szemem erőlködött, és már kezdtem belelátni a dobozokba. Az egyiptomi civilizáció múzeumában voltam, amely Egyiptom nemzeti kincseinek 18 király és 4 királynő mumifikálódott maradványainak ad otthont.

ott volt a gyönyörű Ahmes Nofertári királynő és Hatshepszut királynő, aki visszatartotta a hatalmat fiától és férfiként uralkodott. Vagy például harmadik Tutmózisz, a történelem egyik legmerészebb katonai vezetője, és persze második Ramszesz, egyesek szerint a kivonulás könyve fáraója, és minden idők egyik leghosszabb életű és legtermékenyebb uralkodója. Idegen vezetőnk elmondta, hogy második Ramszesz volt az egyetlen fáraó, aki külföldre is eljutott. Pár évvel ezelőtt a maradványait Németországba szállították, a múmia helyreállítása, tanulmányozása és kiállítása céljából. Mielőtt azonban Németország engedélyezte volna a szállítást, Egyiptomtól útlevelet kértek az utaztatáshoz, pedig már több mint 3000 éve meghalt. Majd a repülőtéren egy zenekar és a Németországba látogató külföldi méltóságok fogadták. Ahogy a halvány fényben bámultam a múmiákat, rájöttem, hogy most a földön élt leghatalmasabb emberek között áldogálok. De mostanra az üvegkoporsókban már csak az egykor oly hatalmas fáraók sötét, összeaszott maradványai vannak.

Csendben, mozdulatlanul feküdtek. Bár hihetetlen terveket szőttek egy gazdag, túlvilági életről, nem maradt más belőlük, csak a maradványaik és a látogatók milliói, akik csendben elhaladva rájuk tekintettek. Salamonra, a prédikátorra gondoltam, aki arra a következtetésre jutott, hogy a világon minden ostoba gőg és hiúság. Jó tanácsot adott a prédikátor könyvében. Emlékezzél meg teremtődről. Igen, az élet komolyan többből áll, mint a hatalomból, vagy abból, hogy minden szükségletünket kielégítsük. Abból áll, hogy követjük prédikátor könyve 12. fejezetének 15. versében lévő parancsot. Féld Istent, és tartsd meg parancsolatait, mert ez az ember legfőbb dolga.

mi egy sokkal dicsőségesebb élet, az örök élet elé nézhetünk, mint amit a fáraók elképzeltek maguknak. És az a kiváltságunk, hogy másoknak is segíthetünk bejutni a mennybe. Te mi lennél? Fáraó? Vagy inkább Isten gyermeke?

emlékezzél meg teremtődről ifjúságod idején. Mielőtt elszakadna az ezüst kötél, vagy összetörne az aranypohár, mielőtt a korsó eltörne a forrásnál, vagy beletörne a kerék a kútba,

és a kerék belezuhan a kútba. A por visszatér a földbe. Olyan lesz, mint volt. Prédikátor könyve, 12. fejezet, 3., 6., 7. vers.

lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

0: Kedves hallgatóim, mai vendégem igazán sokoldalú ember. A hangfaját tekintve tenor, tehát énekes, aki három műfajban is otthon érzi magát. Operát, operettet és magyar nótát is énekel. Mellette zenei kiadója is van, három teljes Erkel operát megjelentetett lemezen, ugyanakkor természetgyógyászattal is magas fokon foglalkozik. A telefon túlsó végén Éliás Tibort köszönhetjük. Isten hozott a lélek közelben című műsorba.
1: Én nagyon meg vagyok hatódva, és nagyon szépen köszönöm, Kamilla, a meghívást. Imádom a szép zenét, a te zenédet is, és azt remélem, hogy a kedves közönség nem bánja, hogy egy kicsit tágabb értelemben használom a hangomat, mert az opera, operett magyar nóta mellett még sanszon, táncdal, világslágerek, musical, kuplék, tehát minden, amit a szép hangon el lehet küldeni a kedves hallgatónak.
0: Így van, akkor a sokoldalúság már is bizonyított. Kezdjük az elején. Milyen családba születtél? Kik voltak a szüleid? Mit csináltak? Otthonról kaptad-e a zene szeretetét?
1: Mindent otthonról kaptam. Az én drága szüleim kétkezű munkások voltak, és mindenre megtanítottak. Elsősorban arra, hogy az haza, mondom haza, aztán becsület, aztán tisztesség, aztán munka, aztán nem panaszkodni, aztán megélni a jéghátán is, tisztelni a másikat, segíteni, akinek lehet. És olyan boldog voltam, mert amikor az első természetgyógyászati iskolámat elvégeztem, utána a hippokráteszi esküt kellett letenni, ahol úgy szólt, hogy függetlenül attól, hogy ki a paciens rangtól, gazdagságtól, nemzetségtől, tudásom legjavát adva, szeretettel segítem őket az egészség irányába. Na most sajnos ez nem mindenhol így van ma már.
0: Sajnos ebben egyet kell értsek veled, ez bizony ritkaság. Hol kezdtél énekelni?
1: Egy egész véletlen dolog történt. Én nagyon sok mindent csináltam, egész pici gyerekkorom óta. Mindig legalább 2-3-4-5 féle dolgot egyszerre. Bármennyire hihetetlen ez így van. Azért is volt ennyi minden szorult bele az életembe, a tudásomba, a kreativitásomba. És így elkéstem egy buszt, ahol a barátaimmal mentünk volna egy születésnapi köszöntőre, egy külön autóbusszal, és az utolsó pillanatban estem be, és így a sofőr mellett volt már csak helyem. Büntetésből nekem kellett kalauzolnom a utasokat, hogy beszéljek, hogy merre járunk, hiszen légiutas kísérő voltam akkor a Malédnál, és hát néha énekeljek is. Mikor leszálltunk a buszról, oda jön hozzám egy nagyon jól ismert ember, aki azt kérdezte, hogy te kinél tanulsz énekelni? Mondom, már az égvilágon senkinél. Ne viccelj már, hát én ezt hallom, hát egy kicsit értek az opera énekléshez, de opera énekes vagy, nem? Mondom, nem, hát én nem tanultam semmit. No, akkor menj el Gencsi Sárihoz, a Színház és Főművészeti Főiskolán akkor indult az operett musical szak, föl vagy véve, és Sárika lesz a tanárod. Az urat úgy hívták, hogy Bente Zsolt.
0: Hú, ez nagyon Gencsi szerencsés Sári találkozás volt.
1: Nagy-nagy. Gencsi Sári meghallgatott, és mondta, hogy hát uram, magának semmit nem kell csinszolni a hangján, készen van, magának fel kell lépni, és hogyha tanul, akkor szívesen segítek, korepetálok, stb. Nem kell magának főiskolára menni, menjen, dolgozzon, és énekeljen. És magyarán szólva kitúrt a operett musical szakból, de viszont hozzájártam 3 vagy 4 éven keresztül szorgalmasan mindenféle tanulni szerepeket, dalokat, stb. Csak éppen fellépésem nem volt. Mert ahhoz nem értett, hogy szervezzen, viszont isteni jól tanított. Aztán nagyon megelégeltem, hogy már mióta itt tanulok, és még mindig nincsen fellépésem. Egyáltalán érdemes nekem még tanulni? Szóval hát ki bizonyítsa be magának, hogy érdemes? Mondom, nekem teljesen mindegy, csak valaki értő ember mondja azt, hogy Tibor, van értelme, menj tovább. Jó lesz magának a Jóska, ha elmondja? Uh-huh. Mondom, jó lesz a Jóska, de milyen Jóska? Hát a Simándi Jóska. Tudnék, ők kollégák voltak, ugye énekes társak, és tényleg meghívta lakására Sárika Simándi Józsefet, aki meghallgatott, és onnantól kezdve sok minden megváltozott, csak az nem, hogy szerepem lett volna. Nem hívtak sehova, nem ismert senki. Jancsi Sárika pontosan május 18-án a születésnapomon szervezett egy előadást, ahol én énekeltem neki az akkor 61 néhány éves hölgynek, hogy én mától kezdve csak te rólad álmodom. Na, nem nevettek ki, de hát hogy is mondjam, Simádi József azt mondta, hogy na jó van, akkor egy kicsit komolyabbra vegyük a témát. Tudod te a hazám hazámat? Na persze, hogy tudom. Beállította, és azóta gyakorlatilag, ahol fellépek, szinte mindenhol el kell énekelnem a világ minden pontján, a hazám hazámmal kezdek vagy zárok.
0: És most is ennek a műsornak az első részében ez lesz a zárózene. De azt is tudom mondani, hogy 1987-ben valahogy mégiscsak Kecskemétre jutottál, ahol a Katona József Színházban Lehár Luxemburg grófjával debütáltál. Ez hogy történt?
1: Hát én továbbra is kutattam, és mondtam, hogy Sárik az Isten ér. Hát minek énekeljek, minek tanuljak, hogyha sehova nem kellek? Mondja már nekem valaki autentikus embert, aki esetleg megmondja azt, hogy színház vagy bárhová vigyen magával. Jó lesz magának a Lendvai Feri? Mondom, biztos jó lesz, de ki az? Hát a Kecskeméti Katona József Színház
0: az igazgatója, igen.
1: A régi nagyok egyik utolsó darabja.
0: Egy ősbölény, igen.
1: A bácsit Budapestről. Elmondtam, hogy én Bomiván szeretnék lenni, és hogy szeretném, hogyha ő meghallgatna. Jó van, kis fiacskám, majd gyere ide, hogyha erre jársz. Mondom, én tudok nagyon gyorsan ott lenni. Hát mennyi idő múlva? Mondom, egy óra múlva. Miért, hol vagy, nem Budapesten? De igen, de ma adták át az autópályát, úgyhogy szerintem egy óra alatt odaérek. Lementem, nem ő fogadott, hanem Hajdus Anyika, az iskolatáskás, ő volt akkor repetitor, meghallgatott, mindjárt ki is ment, és hívta a zeneigazgatót, a karmestert, ők is meghallgattak, aztán szóltak a Feri bácsán, hogy jöjjön már be, és november 14-én, ugye tudod, hogy tavasszal szoktak szerződtetni. Leszerződtettek azonnali hatállyal Kecskemétre, ahol beugróként a Marica grófnő Tasszilóját énekeltem, majd első önálló főszerepem Luxemburg grófja volt. Hát igen, akkor megváltozott az életem, de elmentem Debrecenbe, hogy minél több operát halljak, és a Cigánybárót, azt nagyon ritkán játsszák Magyarországon, meg kellett hallgatnom. Szünetbe bementem a kollégához gratulálni, és ott volt a Debreceni Csokonai Színház igazgatója, Szabó László. Bemutatott neki a kollégám, mondta, hogy kollega vagyok, tenorista. Igen, nekünk nagyon szükségünk van egy jó tenorista.
0: Ebből lett az újabb szerződés.
1: Sőt, olyannyira, hogy én kiprovokáltam, hogy ne kelljen nekem már Debrecenbe leutazni, most hallgasson meg igazgató úr. Meghallgatott, kezembe nyomta a partitúrját, a szövegkönyvet, és egy hét múlva debütáltam Debrecenben, aztán 10 évig ott énekeltem operát, operettet felváltva.
0: Mondanál nekem a főbb szerepeidből?
1: Hát természetesen Bánkbán, Hunyadi László, mind a két szerep, Vígözvegy, Denevér, mind a három szerep, mert még a írnok szerepét is, vagy a közjegyző szerepét is eldadogtam, amikor muszáj volt. Lamer Mori Lucia, Don Carlos, Carmen, Cigánybáró, Csárdás királynő. Én nem is tudom, tehát az operett irodalom legnépszerűbb darabjait énekeltem. De nem engedtek el sehova. Nem engedtek el Szegedre, Gregor József hívott Hamupipőke herceg szerepére. Nem. Hívtak Budapestre rádióba, nem. Majdnem 10 éve voltam már ott, amikor Hamburgból jött egy felkérés, hogy holnap, ha beugrasz, azt a sztárgázsit kapod, aki helyett énekelsz. Mondom, jó, megyek. Kértem, hogy engedjenek el, de nem lehetett, mert este bánk volt. Mondom, mi volna, hogyha egyszer, 10 év alatt először beteg lennék? Tibor, ezt megneted, mert ide többet be nem teszed a lábad. Mit mondtál? 10 év után? Tudod mit? Keres estére bankot, mert én holnap Hamburgba fogok énekelni. 5000 nyugatnémet márkát kaptam azért az egy fellépésemért. Annyit kerestem én Debrecenben egy egész év alatt. De még egy nagyon fontos dolog történt Hamburgban. Ott hallott egy magyar úr, aki impresszárió volt, azzal foglalkozott, hogy beugrásokat eszközölt abban az esetben, mint például én is valaki helyett ugrottam be, és így elkínálta nekem azt, hogy ha akarom, akkor szívesen hív engem beugrás szerepekre, egyik napra a másikra. Elvállaltam. És közel 10 évig így jártam a világot, igen, Dél-Afrikától Kanadáig, Amerika rengeteg, Európa szinte minden nagyobb városába, és tényleg nagyon-nagyon szép volt, jó volt, és nagyon sok pénzt kerestem, de sajnos szívinfarktus következtében mondhatom azt, hogy elhunytam, vagy majdnem elhunytam, de le kellett állnom, és azt mondták, hogy soha többet nem léphetek színpadra.
0: Hát én pont ezt akartam kérdezni, hogy ez mennyire volt ideg munka, mert ez azért borzalmas. Egy beugrás, az egy rettenetes nehéz dolog.
1: De nem egyszerűen beugrás, hanem az, hogy te egyedül. Tehát itt vagyok Budapesten, akkor még mobiltelefon se volt. Felhívnak, és hogy holnap este, mit tudom én, Berlinbe kell énekelnem egy gála koncerten, XY nagy név helyett, a sztárgázsi 4500 euró, mínusz 10%, de volt 5000-es is, nem kevés, vállalom el. Hát és valahogy ki kellett oda jutni másnap időre. Sokszor azt se tudtam, hogy tehát effektív szerepbe beugrani nagyon nehéz, mert ott minimum egy lejáró próba kell, és a többi.
0: Persze, meg hát a kosztümök is zavarhatnak, a kellékek is zavarhatnak.
1: Azt tudtam, hogy kik a partnereim, szóval, hogy mit énekeljek, és akkor gyorsan egyeztetünk útközben, de nem telefon, tehát hogy mondjam, se internet, se telefon nem volt, úgy útközben, hogyha megérkeztem valami repülőtérre, akkor az első az, hogy oda rohantam, és megkérdeztem, hogy és milyen számokat jöhetnek. Bemegyek a szállodába egyedül természetesen, éjjel fölkelek, azt se tudom, milyen városban vagyok, milyen időzónába, este kivel énekelek, milyen nyelven, mit fogok előadni, ki a karmester, hova, szóval, érted? És ezt nap, mint nap, közel 10 éven keresztül.
0: De mennyit kell ehhez készülni, hogy ezt meg tudjad valósítani?
1: És hány nyelven? És tudod, mi a nagy legnagyobb baj? Az, hogy tényleg ünnepelt sztárként haza, úgy már kint, az előadások utána, bravo, stb. Hazajövök, és itt azt se tudják, hogy létezem. És nem kaptam senkitől szerepet. És nem hívtak akniba. Nem tudtam a kapcsolatokat. Uh-huh. És ez nagyon fájt. De nem estem kétségbe, nagyon sok pénzem volt, ezt, amit kint kerestem pénzt, azt mind félretettem, és ebből a pénzből kiadtam 3 olyan Erkel operát, mert hogy Erkel nem csak a Bánkot és a Hunyadit írta, hanem 9 gyönyörűséget. Ebből 3 addig ismeretlent kiadtam, a Báthori Máriát, a Brankovics Györgyöt és az István királyt. Nem a királyt, hanem az István királyt. Mind a 3 teljes operában, és azért nem a Budapesti Operaházzal, mert őnekik szépen volt munkájuk, keresetük, stb. De van a világban egy darab külföldön lévő magyar nyelvű operaház, az Kolozsváron. És úgy döntöttem, hogy oda viszem a pénzem, hogy nekik is legyen lehetőségük maradandót alkotni, hiszen lemez, és jó pénzt keresni.
0: Gyönyörű és gondolat, mert nekik is óriási segítség.
1: Hogyne, hát hogy ott maradjanak, hogy megbecsüljék őket, hogy mutathassák, hogy nézzétek, nekünk is van lemezünk. A többieknek ez természetes dolog volt. Nekem 10 lemezem jelent meg. Senki nem tudja, hogy micsoda, mert nem érdek, nem is ismertek. Miért is érdekelné őket? De kint vitték, mint a cukrot, tudod? Na mindegy. Tehát megjelent ez a 3 Erkel opera, Magyar Rádiónak fölajánlottam örök tulajdonban, ingyenesen, a magyar államnak természetesen, hogy most már 5 Erkel operát lehet hallgatni a 9-ből, de soha egy fillér támogatást nem kaptam semmihez, pedig kértem. A válasz egyszerű volt a 4-5 oldalas pályázatomra, Erkel operáinak kiadását nem támogatjuk.
0: Ez végtelenül szomorú és megdöbbentő.
1: És azóta se tudtam kiadni, pedig mi a Dózsát nagyon szeretném az életembe kiadni. Ja, azt nem is tettem hozzá, hogy természetesen a 3 Erkel operában én egyetlen szerepet, egyetlen hangot nem énekeltem. Nehogy azt mondják, hogy azért adtam ki, hogy magamat, érted, előnybe hozzam, és megfogadtam, hogy a Dózsába se fogok énekelni, mert nekem már nem a jövő karrierjét kell megépíteni, hanem azt, hogy egyáltalán megmaradjon olyan opera, vagy a magyar nóta, mert azzal is nagyon nagy baj van, hogy én nekem már jó így, ahogy van. Nem mondom, szívvel, lélekkel készülök, és örülök, hogyha valahol hívnak fellépni. De azt tapasztalom, hogy ez most már inkább a fiatalokat hívják. Hiába van az embernek nagyobb gyakorlata, nagyobb tudása, nagyobb... Simándi József azt mondta nekem 27-28 éves koromban, amikor megkérdeztem, hogy mester, értelme van annak, hogy én egyáltalán ezzel foglalkozzak ilyen idősen? Nevetett egyet, azt mondja, ide figyeljen fiatalember. Maga 70 éves korában fog a legjobban szólni, ha vigyáz a hangjára. Hogy vigyázzak, mester? Kevés duma, pozíció, és hát az a megkímélése az embernek, hogy ne legyen beteg. Na hát én reggeltől estig beszélek, mert mint természetgyógyásznak nagyon sokat kell beszélni az embereknek, de ezt is azért vállaltam, mert úgy érzem, hogy ezzel tudok a legtöbbet segíteni az embernek közvetlenül.
0: Volt olyan, hogy betegen kellett énekelned?
1: Én 23 éve nem voltam beteg. 24 éve volt a tüdő, tehát a hátsófali szívinfarktusom. Akkor voltak még kisebb zűrök, de tudod, semmi sincs véletlenül. Édesapám meghalt, mert az agyérelmeszesedését nem tudták kezelni a kórházban, viszont kapott egy tüdőgyulladást a kórházban, és ott halt meg a kórházban. Ha tudtam volna, hogy melyik az a gyógynövény, amely az ő agyér elmeszesedését rendbe tette volna, akkor apukám még sokáig élhetett volna. És akkor fogadtam meg, hogy innentől az lesz az én célom, ha már nem kellek, mint énekes, hogy segítem az emberek információját. Tehát azt, hogy ne akkor akarjunk meggyógyulni, amikor betegek leszünk, hanem kerüljük el a betegséget, és ennek egy módja van, hogy amikor még egészségesek vagyunk, odafigyelünk az egészségünkre.
0: Igen, és őrizzük az immunrendszerünket, mint most is a koronavírus idején. De várjál, mielőtt átmennénk a természetgyógyászatra, azért még egy pillanatra maradjunk a zenénél. Nem is mondtuk, hogy hívják a kiadódat. Muzika Hungarika művészeti kiadó, úgyhogy ez nem maradjon ki szerintem. Másrészt meg...
1: Kompletten ez úgy hangzik, hogy Muzika Hungarika a magyar zene kiadója. Mert hogy tényleg csak magyar zenét adtam ki, a három Erkel opera mellett Kálmán Imre teljes életű gyűjteményét, amire Kálmán Ivon azt mondta, hogy ezt ő soha el nem képzelte volna, hogy valaki ezt megteszi. Ráadásul azt is hét nyelvű, mint ahogy az operáimat, hét nyelvű szövegkönyvvel, tehát magyar, német, angol, francia, olasz, orosz és japán nyelven, hogy ismerjék meg a magyar operákat, a magyar operettet, hogy olyan minőség legyen, hogy kint is azt mondhassák, hogy húha, itthon meg nem mondtak semmit, azt mondták, köszönjük, nem kérjük.
0: Hát ez nagyon szomorú, nagyon-nagyon szomorú. Több díjat is alapítottál, erről is mesélj.
1: Ez mind azután volt, hogy én ugye hazajöttem, nem kellettem, és már nem is akartam, hogy keljek, viszont azt láttam, hogy az egész világot bejárt. Japánban meg Ausztráliában nem voltam. Hogy mennyire úgymond zabálják külföldön a magyar operettet. Itthon pedig szomorúan tapasztaltam, hogy semmibe se veszik. Tehát abban az időben, ez gyakorlatilag 18-20 évvel ezelőtt volt, abban az időben, hát hogy mondjam, játszott az Operett Színház nagyon jó darabokat, stb., de közel nem azon a színvonalon és hőfokon, ahogy külföldön a Magyar Operett Színház játszott. Tehát kint nagyobb sztárok voltak az embereink, mint itthon. És a legszomorúbb az volt, hogy nem is becsülték semmire. Egyik nagyon-nagyon kedvenc énekesünk volt édesapámnak és családomnak is, Zentai Annuska, és tudtam, hogy beteg. És abban a pillanatban az jutott eszembe, Istenem, ő is elmegy, és úgy megy el, hogy azt sem mondtuk neki, hogy köszönöm. És bementem a Operett Színházba, először a minisztériumba, hogy én alapítanék egy olyan alapítványt, vagy egy olyan napot, hogy a Magyar Operett Napja. Mit szólnak hozzá? És akkor részletesen elmondtam, hogy hogyan képzelem, stb. És mindenhol azt mondták, hogy nézze, mi pénzt ehhez nem tudunk adni, meg nem tilthatjuk. Ha van kitartása, szorgalma, esetleg megpróbálhatja egyszer. És akkor gyakorlatilag 18 évvel ezelőtt elsőként Zentő Almának adtam át a Magyar Operett napján, október 24-én, Kálmán Imre születésnapján, Lehár Ferenc halálának napján, és azóta 18 év óta minden évben ezen a napon a Magyar Operett életműdíjat és a Magyar Operett nagydíjat. Ma már olyan rangja van, hogy külföldön is megtartják az operett színházak a Magyar Operett napját, és ilyenkor nagyon sok magyar vendéget, énekest hívnak meg, mert tényleg a Magyar Operett az operett. Elvehetjük a versenyt Bécssel, bár olyan gazdagok nem vagyunk, de a hangminőség, a rendezés, egyáltalán az operett nimbusza nagyon-nagyon sokat fejlődött. Aztán közben nagyon sokan megkerestek, hogy miért nem tudok én a magyar nótának is segítséget adni. Természetesen sehol semmiféle támogatást nem kaptam. Tavaly januárban kerestek meg először, hogy Szirmai Laci bácsi, az ORI és a OSK igazgatója, Nógrádi Tóth István, a Magyar Nóta Szerzők és Énekesek Országos Egyesületének akkori elnöke és alapítója, és nagyon sok énekes, hogy Tibor, kéne valamit csinálni, mert nagyon megy le a magyar nóta. Hát én januártól március végéig nem mertem elvállalni. Aztán végül is azt mondtam, hogy ha mégis megszavaz a társaság, akkor csapjunk bele. És hát nem bántam meg, bár őszintén megmondom, azóta egyáltalán nem volt fellépésem, illetve ami volt egy-kettő, azok meg olyanok, hogy hát szívességből, szóval nem akarom elvenni a kollégák elől, mert látom, hogy mennyire nincsen fellépés, nem csak most a koronavírus idején, hanem úgy egyáltalán. Meg nincsen pénz. Szóval meg kellett teremteni. Röhely volt, hogy amikor átvettem az egyesületet, 50-valahány tagja volt a 30 éves egyesületnek. Azt megsokszoroztuk, és ma már ott tartunk, hogy hála jó Istennek, jelentkeznek maguktól énekesek, zenészek, zeneszerzők, szövegírók, hogy legyenek az egyesületünk tagjai.
0: Végül is ez a cél, ugye, hogy tudjanak egymásról.
1: Mekkora tömeg akarja a minőségi magyar nótát művelni. És vannak pártoló tagjaink, és nagyon szépen kérem a rádió hallgatókat is, aki szereti a magyar nótát, az adjon nekünk egy gombóc fagyit. Mert ennyibe kerül a tagdíjuk. És ez az egy gombóc fagyi, higgyék el nekünk, nem annyit jelent, amennyit ér, hanem annál sokkal többet, hogy ennyien szeretik a magyar nótát. Mert a minisztériumtól kezdve mindenhol azt mondják, hogy nézd oda, egy országos egyesület az legalább 500 vagy 5000 tagú. Majd, ha eléritek. Na de, hogy lehet úgy elérni valamit, hogy buznyákvasat nem kapunk sehonnan.
0: Tehát,
1: hogyha egy vállalkozó azt mondaná, hogy veszek az irodának papírt, 10 csomagot, de 2-t odaadok az egyesületnek, már nagy segítség. Mert úgy higgyétek el, hogy semmi, de semmi. Megkaptuk a Hungarikum elismerő kitüntetést, itt van az íróasztalomon, de pénzt, paripát, fegyvert nem kaptunk hozzá.
0: Én csak azt tudom mondani, hogy nagyon-nagyon remélem, hogy ezt most hallja olyan ember, aki azt mondja, hogy ez így nem mehet tovább, és talán a zsebébe nyúl. Közben viszont elfelejtettem egy dolgot, hogy neked most volt nemrég a születésnapod, úgyhogy Isten éltessen, és el is érkeztünk az első rész végére, akkor most úgy gondolom a beszélgetés következményeként egészen biztos, hogy a Hazám Hazám című Erkel áriát fogod nekünk énekelni, és köszönjük szépen a kedves hallgatóknak, hogy minket hallgatnak, és pár perc múlva jöjjenek vissza, hogy hallgassák tovább a Lélek közelben című műsort, amelynek vendége Éliás Tibor.

0: Kedves hallgatóim, folytatódik a Lélek közelben című műsor, amelynek Éliás Tibor ezermester a vendége. Ezt a kifejezést most találtam ki, mert annyi mindennel foglalkozik és foglalkozott, hogy nagyon-nagyon érdekes ember. Hallgassuk őt figyelemmel, mert nem csak énekel, könnyű zenét, komoly zenét, mindenféle fajta zenét, hanem például zenét is ír, meg szöveget is ír. No, erről hadd halljunk valamit.
1: Ó, Istenem! Szóval nem én vagyok a hibás. Na, tanárnőnök kérem, készültem, de én nem akartam ezt. Kovács Erzsi nagyon jó barátom volt, barátok voltunk, és nagy tisztelője, és elmentem hozzá, és egy nyári napon a kertben bokláztam, nyírtam a füvet, meg nyestem a bokrokat, és közben fütyültem, meg dúdoltam, egyszer csak jön, és azt mondja, te figyelj, nem ismerem ezt a dalomat, mi ez, amit te most itt dalolsz? Ja, nem is ismereted, ezt én találtam ki. Mi? Az anyád minden itt, te ilyeneket találsz ki, ilyen dalomokat, és te nem szólsz nekem? Hát miért nem írsz nekem valami szép dalt? Erzsikém, miről írjak? Hát írjál az életemről. Na most nyár volt, este 8-9 között már ugye kezdett sötétedni, 9-kor nagyjából hazamentem a belvárosba, és olyan éjjel-fél egykor, nem is néztem az órát, olyan fél egy-egy óra lehetett, amikor fölhívtam telefonon, akkor még csak matáv volt. Kálló! Mondom, Erzsikém, készen van a dal. Milyen dal? Mondom, hát mondtad, hogy írjak neked. Most nézz az órára! Mondom, nem érdekel, Erzsi, hallgass meg, amit írtam. És akkor elénekeltem neki a Sláger az életem című szerzeményemet, amit gyakorlatilag 2,5 óra alatt írtam, max. 3 lehetett, és vagy 30 éven keresztül majdnem minden zenés műsorát ezzel az úgynevezett tapsos lemenő számmal fejezte be.
0: És ezt csak úgy éjszaka, csak úgy bele a telefonba, úgy énekelted?
1: Igen, úgy, mint most fogom.
0: Na, ezt akartam mondani, hogy akkor hadd csikarjam ki belőled, hogy mutassál belőle egy picit.
1: Tehát nőre így írtam meg neki, hogy mikor kislány voltam, fenn a hegyen játszottam sokat, szürke udvarokban, szűk lakásban, vidám hangulat, hogyha nem tanultam, elpüföltek, nem is volt, hogy rég éjjel-nappal fújtam az utca slágerét. Ma is jól emlékszem azt a napot, nem felejtem el, amikor édesanyám meghallotta a lánya énekel, egy ócska rádióból szólt hangom felé. Két öröm könycsepp kört

0: Zenekar játszik nekem, közönség tapsol velem, sláger az életem, stb. Stb.
1: Hát én itten püfölöm az asztalt közben, csak óvatosan, hogy nehogy elrontsam a felvételt.
0: Úgyhogy ez volt az első igazi szerzeményem, aztán még nagyon sok követte, táncdal, örökzöldnek titulált, bár nem örökzöld, mert friss, én írtam, magyar nóták, sőt, Erkel palotására is írtam egy nagyon szép szöveget, de mégis a legszebbnek, vagy a legpontosabb dalomnak én a Férfi Könnyek című szerzeményemet gondolom. Nagyon sok férfi, felnőtt, úgynevezett Mika ember is megkönnyezte már ezt a dalt, és ez azért fontos, mert tényleg komolyan arról szól, hogy mi férfiak nem figyelünk oda az egészségünkre eléggé. Kamilla, ha lehet, hallgassuk meg ezt a dalt.

emlékszel? Régen, ha elestél, megvágtad magadat, azt mondták, ne sírjál, férfinak nem szabad. Becsapott, elhagyott, megcsalt a kedvesed. Úgy érzed, belehalsz, de sírni azt nem lehet. Átvágták agyadat, kirúgtak helyedről, az bánt, kit szerettél, jóságért meggyötör. Látod, hogy oly beteg az, akit szerettél. Menteni nem lehet, mégis mit tehetnél? Kulcsolod két kezed fohászra, imára, nyeled a könnyedet, senki meg ne lássa. Kiszakad szíved, mert oly nagy a fájdalom. Férfi vagy, nem sírhatsz, pedig úgy fáj nagyon.

Érezted? Néha már meghalni, elmúlni szeretnél. Legnagyobb őrültség, amit csak tehetnél. Rád tör az érzés, mit mondani nem szabad. Te is csak ember vagy, zokogd ki magadat. Menj, ahol nem látnak, ösd ki a könnyedet. Nyugtasd meg lelked, mert így élni nem lehet. Megtisztult lélekkel újra elkezdheted. Meglátod, könnyebben éled az életed. Ne gondold, másnak az élete könnyen megy. Sírnak ők eleget, persze nem előtted. Tanítsd meg gyermeket, hogy legyen boldogabb, de soha ne mondd neki, a férfiak nem sírnak, a férfiak nem sírnak.

0: Nagyon szép volt ez a dal, remélem a hallgatóknak is tetszett. Most váltsunk témát, mert hiszen a műsor elején is említettem, hogy természetgyógyászattal is foglalkozol. Ez eléggé különálló terület a zenéhez képest. Ezt hogy kezdted el?
1: Hú, hány óránk van erre a műsorra, erre a témára, mert egyik szívszerelmem a természetgyógyászat, tudnék, ugye mindenki tudja, hogy hát gyógyszerek nem voltak örökké, és mi volt előtte? A természet ereje, a természet csodája, és van most már egy szállóigém, amit már írva is láttam, viszont azt mertem leírni, hogy ami a természetben elromolhat, arra a természetnek van gyógyírja, csak tudni kell, hogy miből, mennyit, mikor, miért, szóval, és ez tudható. Tehát igenis, hogy az orvosi cselekedeteket, vizsgálatokat, tudást nem akarjuk nélkülözni, de kiegészíteni, igen. Tudnék, majdnem azt merem mondani, hogy szinte mindegy, hogy mi, de segítse azt a beteget, hogy egészségesebben tudjon élni hosszabb időt mindenki örömére.
0: De ez hát, mégis hogy fogalmazódott meg benned? Hogy kezdtél? Honnan volt területed? Vagy hogy indult el a dolog?
1: Mondom nagyon hosszú, hiszen a édesapám, édesanyám mind a ketten orvosi műhű miatt haltak meg, holott élhettek volna, és akkor döbbentem rá, hogy egy agyérelmesesedésre, amikor nagy nehezen megszereztük, kihúztam az orvosból, hogy valami csodát találjon ki. És azt mondja, hogy Amerikában van valami ginkgo dolog, hát ha talán azt, és akkor nagy nehezen megszereztük, és azon a napon halt meg édesapám, amikor megérkezett. És akkor rájöttem arra, hogy borzalmasan el vagyunk késve. Az emberek nem kapnak korrekt információt, a megelőzésre kell helyezni a hangsúlyt, és el kell kezdeni készülni arra, hogy majd megöregszünk, akkor jönnek, mert jönnek a problémák. Tehát meg kell fordítani, fordítva kell ülni a lovon. Ne akkor akarjunk szaladni, amikor már nem lehet, hanem előtte induljunk el időben. És erre a gyógynövények nagyon alkalmasak. És amikor rájöttem arra, hogy hát azért sajnos Magyarország nagyon-nagyon híres gyógynövénytermelő ország volt, de ma nem ugyanaz a minőség, aminek kéne lenni, hiszen fitoterapeuta, tehát gyógynövény szakértőnek mondhatom magam, különös tekintettel a méhészeti termelő, az olyan apiterápia, de több ágon vizsgáztam, úgymond államvizsgás, sőt Kínában tanultam a Harbini Egyetem, hagyományos kínaiorvoslás egyetemén. Szóval szívom magamba mindent, amivel tudok a magyar embernek, az embernek, majdnem azt mondtam, hogy mindegy, hogy kinek segíteni, mert van segítség mindenre, csak meg kell keresni. Sajnos az orvosoknak nagyon kevés az idejük. A legtöbb probléma a pszichoszomatikus betegségek, és az idegrendszer, a stressz, ami ma mindenkit gyötör, az ízületek, az emésztőrendszer, gyakran kérdezik tőlem, de Tibor, annyi bajom van, hát mi az első, amit meg kell regenerálni? Mindig azt mondom, hogy a gyomor, az emésztés, a probiotikumok hiánya, de hát nem mindegy, hogy milyen anyagokat adunk, tudod? Mert sajnos ugye itt is a biznisz. Én teljesen nem a bizniszért csinálom ezt, aki ismer 20-valahány éve, hogy csinálom, tudják jól, hogy gyakorlatilag ingyen segítem a hozzáfordulókat, mert amióta az én hátsófali szívinfarktusomból visszajöttem, és a szüleim példája után megfogadtam, hogy mindenkinek segítek. Van is egy tévéműsorom, most már 13. éve megy a 6-os csatornán, a Geszti Glória barátom műsorában egy 15
0: Igen, ezt szoktam is nézni, igen.
1: És én nagyon ajánlom a kedves nézőknek, mert ott egy komoly ismeretterjesztés folyik. Tehát én azért csinálom ezt az egészet, mert a hátralévő életemet úgy szántam, hogy a magyar ember szolgálatában a magyar nemzet, nagyon nagy szavak ezek, tudom, de én ezt nagyon komolyan gondolom. ezer bizonyíték van rá. Na, tehát lényeg a lényeg, hogy itt a Kiskunsági Nemzeti Park szélén a Dunavidéki csatorna, vagy az új nevén a Betyár folyó partján van ez a 2 hektáros terület, 14 szobával, ahová szeretnék majd nótatáborokat szervezni, lehet, hogy már az idén, és szeretnék természetgyógyászati előadásokat tartani, bemutatókat a gyógynövénykertben. Borzalmasan sokat dolgozunk, de tudod, hat műtétel a térdemben arra jöttem rá, hogy ha az ember elhagyja magát, akkor ott marad. Ezt édesanyám mindig mondta is nekem, hogy nem, ő nem akar pihenni, mert ő még élni akar. És most látom, hogy mi az, hogy tényleg cselekedni, hasznosat tenni, és rátaláltam arra az útra, úgy gondolom, hogy az éneklés mellett nekem teljesen mindegy, csak hasznosat tudjak csinálni, mert haszontalanságból már annyi van a földön.
0: Ez csodálatos dolog. Össze tudod kötni az előadó művészetet és a természetgyógyászatot?
1: Hát figyelj, ez nagyon nehéz, de igen, össze lehet kötni abban, hogy Simándi mesterem azt mondta 28 éves koromban, mikor megkérdeztem, hogy nem késő nekem ezt a pályát elkezdeni, hogy mikor lesz ebből valami. Mondta, hogy nyugodjak meg, mert a jó hang az holtig érik, stb. És akkor hozzátett, hogy maga 70 éves korában fog a legjobban szólni. Na most még nem vagyok annyi, úgyhogy van egy kis időm, hogy esetleg most már szeretnék magammal is foglalkozni, hogy megmutathassam, hogy mire vagyok képes, hiszen az beszélgetésünk elején elmondtam, hogy ugye sokat énekeltem külföldön, nagy sztárok helyett is felléptem, amikor ők betegek voltak, vagy elfoglaltak valamiért. Úgyhogy idehaza meg jóformán nem ismer senki, pedig akár opera, akár operett, akár bármi műfaj, Zsolnai Hédi Sanzon tanáromtól, Gencsi Sárin, Simándin keresztül, stb. Minden érdekel, tudod, ami szép és jó, és az emberi, hogy egészséges testbe, egészséges lélek, és tényleg igaz, és te is fújod, ugye, és mondod a dalt, hogy az egészséges léleknek kell a szép tiszta dal, de az egészség is kell a dalhoz.
0: Pontosan.
1: Úgyhogy így lehet összekötni a kettőt. Biztos vagyok benne, hogy az énekkel meghosszabbítjuk az életet, na de hogyan hosszabbítsuk meg azt, ami rossz, elromlik, tele vagyunk méreganyagokkal, hiánybetegségek vannak, óriási dolgok történnek, gyógynövényel tudjuk gyógyítani a tumor minden fajtáját, és nagyon sok olyan embert tudok felvonultatni, és be is jönnek a stúdióba elmondani az eredményeket, mert a példa az nagyon-nagyon fontos, mert félnek az emberek, hogy úgyse fog sikerülni, én már öreg vagyok. Drágáim, nem öreg az ember, hanem csak elfáradt. Meg kell pihenni, fel kell turbósítani magunkat a természet adta csodálatos növényekkel, és mehet tovább az ember, hiszen 120 évre vagyunk beprogramozva. Ne adjuk fel. A munka, ahogy látjátok, akár téged, akár engem, akár sokunkat, másokat új erőre inspirál, és magunk életét hosszabbítjuk azzal, hogyha másoknak segítünk, jót teszünk.
0: Hogy érzed, hogy mennyire fogékonyak az emberek a természetgyógyászat rejtelmeire?
1: Hát, hogy látják a jó példákat, most már én úgy érzem, hogy egyre jobban. És tudod, tényleg igaz az, hogy minden területen lehet segíteni. Most éppen egy kedves kollégámnak a mamáját hozta el, hogy naponta 2 deci alkohol, és már 2,5 csomag cigaretta, és már csontésbőr, és tele van betegséggel, stb. És képzeld el, a fülakupunktúrás kezelésem másnapján a 2,5 csomag cigarettával szemben 300 cigit szívott, és a 2 deci alkohollal szemben 0 ívott, és ez most már 2/3 hete, hogy így van, illetve a cigaretta, az alkohol teljesen megszűnt, a cigaretta pedig, hát ez a 300, ez valahogy még benn van, na de nem 2,5 csomag, és közben párhuzamosan regeneráljuk a testét, méregtelenítjük, próbáljuk helyrehozni, és egyre jobban van a kedves hölgy. Na, így kellene valahogy minden egyes embernek a saját problémáját megoldani. Tudom, hogy hatalmas munka, de hát ha félünk, akkor nem érünk el sehova. Tehát dolgozni kell.
0: Így van, és először is önmagának be kell az embernek vallania, bele kell nézni abba a képzeletbeli tükörbe, és azt mondani, hogy én azt szeretném hinni magamról, hogy jól vagyok. De valóságosan ez meg ez a bajom. Tehát be kell tudni ismerni, hogy valami bajom van, és akarni azt meggyógyítani, tehát attól megszabadulni, például az alkoholtól. Egy alkoholistát csak akkor tudsz kiszedni a bajból, hogyha ő elismeri, hogy alkoholista.
1: Addig ha ő te... is akarja.
0: Ha ő is akarja.
1: Már volt nagyon sok olyan eset, amikor valaki azt mondta, tehát eljöttem, mert az anyám muszáj rám beszélte, de hát én nem fogok tudni leszokni. És képzeld el, még ők is tudnék, mindenkivel meg kell találni azt a hangot, amivel tudsz beszélni, és megértetni azt, hogy én nem vagyok az az ember, aki ő ellen tenne, vagy kibeszélném az ő titkait, hogy miért iszik, stb. Hát valakiben bízni kell, valakiben hinni kell. És mivel az orvosoknak sajnos tényleg nincs annyi idejük, hogy hosszasan, akár egy órán keresztül lelki és egyéb problémákról beszéljenek, hát teljesen mindegy, hogy miért, valahogy meg kell találnunk a közös hangsúlyt, hogy segítsük egymást, mert nagyon nagy baj van. Az egész nemzet beteg, hogy úgy mondjam.
0: Hát és az egész földbolygó, szerencsétlen hát igen, kék bolygónk is.
1: Igen, a magyar igen. ember érdekel, vagy az, aki itt él ebben az országban, aki úgy él, aki a nemes életet szeretné élni, és nem az ellenségünk akar lenni.
0: Hát ez így nagyon-nagyon igaz, amit mondtál. Szép lassan a műsorunk végére érünk, és én nagyon köszönöm ezt a sok-sok biztatást, ezt a lelkesedést, amivel talán ráébreszted az embereket arra, hogy igenis tenni kell, menni kell,
1: és
0: nem biztos, hogy a bogyó segít.
1: Volt egy régi dal, egy sláger, és annak az volt a vége, mindig a bemondás, hogy záróráig mindig van remény. Kedveseim, messze van a záróra. Nem vagyunk idősek, nem vagyunk öregek, pláne nem, hanem elérkezik az az idő, amikor a regenerációnak az ideje, amikor még egy utolsó ilyen nagy löketet adhatunk magunknak, és szépen, illedelmesen, értelmesen és kedvesen tölthetjük el az utolsó éveinket is, mert a természet megadja a lehetőséget.
0: Ez nagyon-nagyon szép zárszó volt. Köszönöm szépen az összes lendülettel, szeretettel előadott mondatodat, a bíztatást, és akkor térjünk vissza a zenéhez. Mit szeretnél utoljára hallani a műsor zárásaként?
1: Hát a győzelmet, mert a győzelemre vágyik mindenki, hogy egy ledolgozott élet után valami olyan dolog történjen, hogy megérte ez a küzdés. Ugye Madács azt mondja, az élet célja a küzdés maga. Hát én azt gondolom, hogy a küzdésnek eredménye kell, hogy legyen. És Kalaf nagyon szépen énekli az áriájában, hogy győzelem. Hát kívánom mindenkinek, hogy győzzön, hogy az életét értelmesen élje, és értelmesen fejezze be majd, ha eljön az idő, de addig éljen, és minden lehetőséget ragadjon meg, szeresse a zenét, szeresse a kultúrát, a magyar érdekeket védje, és fogjunk össze, mert nagy szükség van mindenkire, aki segíteni akar közös ügyeink jó irányba terelésében.
0: Akkor hallgassuk.
1: Köszönöm benneteket, és köszönöm szépen a beszélgetést, a meghívást.
0: Én is köszönöm szépen, akkor hallgassuk a Turandot című operából Kalaf áriáját. És a kedves hallgatóktól is elbúcsúzom, köszönöm, hogy minket hallgattak. Ez a Lélek közelben című műsor volt, Dévai Nagy Kamillát hallották. Viszont hallásra!

lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

0: Kedves hallgatóink, kérjük égi urunkat, ne engedjen megfeledkezni arról, hogy mi az ő választottai vagyunk, akiket számon tart. Ezért, ha szorongatnak is, nem szorítanak be. Bár kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Noha üldözöttek vagyunk, mégsem elhagyottak. Letiporhatnak, de el nem veszünk. Ezért tudjuk, áldottak vagyunk, nem csupán a magunk erejéből kell előbbre jutnunk ebben a feltételeket támasztó, eredményeket követelő könyörtelen világban.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: hír összeállításunk következik.
1: Ahogy Isten Mózesnek parancsolta. Jó szombatot, Shabbat Shalom! A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul. Ezért a péntekesti gyertyagyújtás időpontja most 20 óra 17 perc. Az ünnep kimenetele pedig szombaton este 21 óra 33 perckor lesz. A Tórából ezen a héten a Dvárim heti szakaszt olvassák fel a zsinagógákban, amelynek jelentése a szavak. 5 Mózes első fejezet 1-től 3. fejezet 22-ig. Igei gondolatok a heti szakaszból. A 40. évben a 11. hónap elsején történt, hogy elbeszélte Mózes Izrael fiainak mindazt, amit megparancsolt neki az Úr. Így kezdte Mózes megmagyarázni a törvényt a Jordánon túl Moáb földjén. Az Úr, ami Istenünk, így beszélt hozzánk a Hóreben. 5 Mózes 1:3-6. Tette mindezt Mózes az örökkévaló dicsőségére, annak érdekében, hogy nehogy vétkezzenek. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Hozzatok ide magatoknak bölcs, értelmes és ismert férfiakat. Ki alkalmas, milyen képességgel kell rendelkeznie egy vezetőnek? A vezetőket viszont választják, mik a választási elvek egy adott történelmi helyzetben? Ezekre a kérdésekre kereste a választ Szerdó Szervin írásában a Dvárim heti szakasz kapcsán. Egy rabbi a talmudi amorita korszak 5. generációjának bölcse szerint Mózesnek életének utolsó hónapjában tudatosult az, hogy az élet véges. Kifakadt belőle a panasz. És szólottam vala néktek abban az időben ezt mondván, nem viselhetlek egymagam titeket. Mózes félelmét a Talmud bölcse elméleti értelemben magyarázza. Boldog ember, aki szüntelen retteg, aki pedig megkeményíti az ő szívét, bajba esik. Példabeszédek 28:14. Azt állítja, hogy az igaz, jámbor emberek nem a haláltól félnek, hanem attól, hogy példaértékű életük hátra levő részében rosszul csinálnak, elronthatnak valamit. Mózes úgy dönt, hogy segítőkre támaszkodik. 28. Zsidó kulturális fesztivál. A budapesti zsidó hitközség szervezésében megvalósuló 28. zsidó kulturális fesztivál augusztus 30-a és szeptember 10-e között várja a közönséget Budapest ikonikus helyszínein. A rendezvény sorozat idén is világhírű előadókkal, különleges művészi találkozásokkal, nemzetközi vendégekkel és egyszerű, csak a fesztiválon látható produkciókkal készül. A Dohány utcai zsinagóga idei programjai között igazi közönség, kedvencek és különleges koncert élmények egyaránt helyet kaptak. Az időjárásról kellemes nyári idő. Ma pénteken napos az időnk, kevés felhővel, kevés esővel. A szél délnyugatira fordul, és már 31-36 fokunk van. Szombaton a felhők mellett több órás napsütés valószínű, néhol eshet eső. Nyugati szél és 27-34 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

Reggeli csendesség. Krisztus igazsága.

Heródes ugyanis elfogadta Jánost, megkötözte, és börtönbe vetette Heródiás miatt, aki testvérének Fülöpnek volt a felesége. János ugyanis azt mondta neki, nincs megengedve neked, hogy ő a tied legyen.

Keresztelő János azért került fogságba, mert kiállt az igazság mellett. Figyelmeztette Heródes királyt arra, hogy nem szabad vérfertőző viszonyt folytatnia a testvérének feleségével. Ezért az asszony, Heródiás, egy alkalommal fondorlatos módon elérte, hogy a király lefejeztesse őt a börtönben. Mire hívja fel ez a figyelmünket? Mindenekelőtt arra, hogy Krisztus igazsága mindig, minden körülmények közepette igazság marad. Nem köthetünk kompromisszumokat még akkor sem, ha emiatt nehéz helyzetbe kerülünk. Másrészt abban erősít meg ez mindannyiunkat, hogy ha kitartunk az Úr mellett, ha rendszeresen időt szánunk a vele való kapcsolatunk ápolására, Isten képessé tesz bennünket arra, hogy leküzdjük a nehézségeket, és szavainkkal, valamint tetteinkkel tanúságot tegyünk róla. Életed mely területén van most szükséged erre a bátorításra? Mi az, amiben nem lehetsz megalkuvó? Amihez minden áron ragaszkodnod kell azért, hogy megmaradj az igazság útján.

Ha gyengének és erőtlennek érzed magad, fordulj az Úrhoz. Tőle kérj erőt ahhoz, hogy kitarts mellettem. Az igazság műve béke lesz, az igazság eredménye pedig nyugalom és biztonság örökrem. Amen.

0: A baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, július 17-e. Máté evangéliuma, 17. fejezet, első 8 verse. 6 nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét, Jánost, és felvitte őket külön egy magas hegyre. És szemük láttára elváltozott, arca fény lett, mint a nap, ruhája pedig fehéren ragyogott, mint a fény. És íme megjelent előttük Mózes és Illés, és beszélgettek Jézussal. Péter ekkor megszólalt, és ezt mondta Jézusnak: Uram, jó nekünk itt lennünk, ha akarod, készítek itt 3 sátrat, egyet neked, egyet Mózesnek és egyet Illésnek. Még beszélt, amikor íme fényes felhő árnyékolta be őket, és hang hallatszott a felhőből: Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Reá, hallgassatok! Amikor a tanítványok ezt hallották, arcra borultak, és nagy félelem fogta el őket. Ekkor Jézus odament, megérintette őket, és így szólt hozzájuk: Keljetek fel, és ne féljetek. Amikor föltekintettek, senkit sem láttak, csak Jézust egyedül. 6 nappal a Cézárea Filippiben történt eset után, ahol a tanítványoktól kérdezte Krisztus: Hát ti kinek mondotok engem? Jézus magával vitte Pétert, Jakabot és Jánost egy magas hegyre valahol Galileában. Abban a kiváltságban részesültek, hogy láthatták Krisztus átváltozását. Eddig az ő dicsősége egy húsvér testbe lett burkolva. Most azonban az arca és a ruhája ragyogóvá vált, mint a nap, és vakítóan fényessé, istenségének látható megnyilvánulásává. A jelenet előképe volt annak, hogy milyen lesz az Úr Jézus, amikor visszajön, hogy felállítsa az ő országát. Már nem úgy fog megjelenni, mint az áldozati bárány, hanem mint Júda törzsének oroszlánja. Mindenki, aki látja őt, azonnal fel fogja ismerni, mint Isten fiát, a királyok királyát és az urak urát. Miközben ott volt Mózes és Illés is, akiknek jelenléte felfoghatatlan volt, mégis Krisztussal kapcsolatban szólt a mennyből jövő hang: Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Őt hallgassátok. Bárcsak a hétköznapok forgatagában még inkább Krisztusra figyelve meglátnánk dicsőséges kilétét, és hallgatnánk életet adó szavára. Gyönyörködjünk mi is Isten fiában. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Karen Britton Hanning írta Floridából, az Egyesült Államokból. Reményteli jövő. 7 napon át ünnepelj Istenednek, az Úrnak, azon a helyen, amelyet kiválasztott az Úr. Mert megáldotta Istened az Úr minden termésedet és kezed minden munkáját. Örvendez tehát. Mózes 5. könyvének 16. fejezetének 15. verse. A konyha szekrényemben csak néhány konzerv, levest és egy kis rizst találtam. Már hosszú ideje munkanélküli voltam, és egyedül úgy tudtam az anyagiakat biztosítani a családomnak, hogy barátoktól, illetve a helyi segélyszervezettől kaptam segítséget. Semmilyen állás nem volt kilátásban, ezért már a legrosszabb forgatókönyvek játszódtak le a fejemben. Reményt keresve a fenti igénél nyitottam ki a Bibliámat. Mózes által Isten azt parancsolja az izraelitáknak, hogy amikor az ígéret földjére érnek, emlékezzenek az aratás utáni sátoros ünnepen a hosszadalmas pusztai vándorlásra, és arra Isten hogyan gondoskodott róluk. Egy szál ruhában, a mannával is fűrjel, napi eledelként azt az ígéretet kapták, hogy áldásban lesz részük. Isten határtalan bőséget ígért, amiből a közösségnek is jut. Elképzeltem, milyen nehéz lehetett egy ilyen jövőben bízni, amikor a pusztában sínylődtek, de Isten betartotta ígéretét. Ez a bibliai történet számomra megerősítést jelentett a küzdelmeim idején. Tudtam, hogy Isten jobb napokat tartogat számomra és a családomnak. Mennyei Atyánk, amikor reménytelennek tűnik minden, emlékeztess, hogy Te vezetsz és meg fogsz áldani minket. Amen. Napi gondolat: reménnyel tekinthetek a jövőbe, mert Isten velem van. Imádkozzunk a nehéz időket átélő családokért.
0: Felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: a költészet hangján.
1: Füst Milán ezen a napon 1888-ban született. Ő a példázatos, profétikus hangú szabadvers első hazai mestere, költő, író, esztéta, Karinti jó barátja, regénye A feleségem története.

Füst Milán, repülj! Igyekezz, ó, igyekezz léleke föld körén repülni túl. Nézz följebb, ott tisztább az ének. Lásd, hol csattogó harc hangja dúl, e földvilágon nem szívesen élek. Itt múlnak el, itt repülnek az évek, és fellázadnod, sírnod oly nehéz, oly gyorsan zátonyára fut az ész, s a szív az égre ellankadva néz. Nézz följebb, ott az égi mértan szabálya fénylik, és oly egyszerű, s nem kérdett többé mi miért van, mert nincs kérdés több ott, hol a derű, hol tiszta ívek és körök honában már a gondolat örök. Ott fenn öröktől tündököl a törvény, s ahogy holdak és napok kerengenek, mosolyjal múlnak el a századok. Ó, lélek, e földön itt elfáradok, s nincs kedvem többé keresni a kulcsot, mit zúgva elmerít az örök törvény, s mit Isten tengerébe elhajított, hogy nyissam véle majd a titkok ajtaját. Te szőke égi lánynak símogasd haját, s ott fenn építs magadnak tiszta házat. Ott fenn, ott int a magyarázat.

0: Megtanulom, megőrzöm, tanítom, továbbadom a szüleim nyelvét a gyerekeim hangján, elvenni nem hagyom.
1: Az én életem ma.

0: otthonunk legyen a fiatalok menedéke.
1: Családi kapcsolatok. Aki befogad egyet ezen gyermekek közül, engem fogad be, mondta Jézus Márk 9:37-ben. Gondolatok az ígéről. Otthonunk legyen menedékhely a megkísértett ifjúság számára. Sok fiatal áll útkereszteződéseknél, minden befolyás, minden tapasztalat hozzájárul a döntéseikhez, amely alakítja sorsukat az itteni és az eljövendő életben egyaránt. Ne tartsd magad távol a fiataloktól, hanem szeretettel közeledj hozzájuk. Hívd meg őket családi tűzhelyedhez, családi oltárodhoz. Ezreknek van szükségük arra, hogy ezt a munkát elvégezzék értük. A fiataloknak is szükségük van a feléjük nyújtott segítő kézre. Egyszerűen mondott kedves szavak, őszinte szívvel megtett kicsiny szívességek elűzik a kísértések felhőit, amelyek a lelkek felett gyülekeznek. A mennyei rokonszenv kifejezése megnyitja a szívek ajtaját, hiszen a fiataloknak nagy szükségük van Krisztus szavainak jó illatára és Krisztus szeretetteljes lelkületének kifejezésére. Ha segíteni akarunk a fiataloknak, hívjuk meg őket otthonunkba. Legyünk vidámak és segítőkészek, mert sokan örömmel lépnének a felfelé vezető útra. Ragadjunk meg minden alkalmat, hogy hozzájáruljunk a körülöttünk élők boldogságához. Az önzetlen szolgálatban valódi öröm vár ránk.

0: hogyan lehet megnyerni a versenyt.
1: Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, minnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat. Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. Korintusbeliekhez írt első levél 9. fejezet 24. vers. Van egy ellenségünk, aki mindig megpróbál akadályozni minket az életünkben. A sátán azt akarja, hogy elfáradjunk és kimerüljünk, ezért mindenféle stressz hatásokkal töltse meg az életünket. Az ien stresszek próbatételekké válnak, amelyek néha betegséghez és halálhoz vezetnek. Különbség van a között, hogy győztesen élünk-e vagy védekezésben veszítünk, és ez attól függ, hogy hetente mennyi testmozgást végzünk. Két kutató, David Holmes és Beth McGilly, 34 jó fizikai állapotban lévő és 34 rossz fizikai állapotban lévő embert választott ki, hogy meghatározzák, hogyan változik a szívritmusuk stressz alatt. Velük egy 13 hetes aerobik torna programban vett részt. A másik fele kontrollcsoport volt. A gyenge kondíciójú csoportba tartozók, akik nem vettek részt semmilyen fizikai edzésen, ők szolgáltak kontrollcsoportként. Nem mutattak változást a teszt előtti és utáni pulzusszámukban. A gyenge kondíciójú, de edzetteknél a kiinduláskor hasonló volt a pulzusszám, de az edzés hatására jelentősen csökkenteni tudták a nyugalmi pulzusszámukat. A rossz fizikai állapotban lévőknél, akik nem edzettek fizikailag, 11,8 ütés per perccel emelkedett a pulzusuk a pszichológiai stressz tényező hatására. Amikor ezt kombinálták a már megnövekedett nyugalmi pulzusszámmal, 29 ütés per perc sebességváltozást tapasztaltak. Miért fontos ez? Állatkísérletekből tudjuk, hogy a pulzusszám és a vérnyomás gyors emelkedése nagy mértékben növeli az artériák burkolatának, károsodásának kockázatát, és ezáltal rontja az aterogenezis folyamatát az érintett artériákban. Röviden, a rossz fizikai állapotban lévő, stresszt átélő egyének magasabb pulzusszámmal reagálnak, ami növeli az artériák aterosklerózis kialakulásának és a szívroham vagy stroke miatti korai halálozás kockázatát. Ha győzni akarunk az életnek nevezett versenyben, jó fizikai és lelki kondícióra egyaránt szükségünk van. A Teremtő Isten úgy tervezte a testünket, hogy akkor működjön a legjobban, ha mozgunk. Hogyan futhatsz az élet versenyében a jó egészség jutalmáért?
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Július 17-én, pénteken, Isten igéjét az Ószövetségből, Ézsaiás próféta könyvének 63. részéből, 15. versből így olvassuk. Tekints le az égből, nézz le szent és dicső hajlékodból, hol van féltő szereteted és hatalmad. Az újszövetségi ige pedig János evangéliumának 14. részéből, a 18. vers. Jézus mondja, nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. Forgalmas hely. Kicsi gyerek elengedi az anyukája kezét, és egy szempillantás alatt elkeveredik a tömegben. Egy darabig csak áll, és érdeklődéssel nézi a neki szemmagasságban levő térdeket. Miután percek óta csak ijesztő zajt hall, meg fura idegen emberi hangokat, és nem fedez fel senki ismerőst, sírásra görbül a szája. Hol van az anyukám? Számítok rá. Bármennyire is kétségbe vagyok esve, el sem tudom képzelni, hogy belátható időn belül ne jelenjen meg az ismerős arc. Aggódó könnyekkel és boldog mosollyal. Belegondolni is ijesztő, hogy léteznek olyan embertársaink, akik még a legelemibb és legalapvetőbb biztonságot jelentő kapcsolataikra sem tekinthetnek úgy, mint végső és elveszíthetetlen reménységre. Hiszen az nem lehet. Ha élek és létezem, akkor kell legyen valaki, aki számon tart engem. Másképp ez annyira észszerűtlen volna. Ilyen nem lehetséges. Vagy pont én lennék az egyetlen kivétel. Nem, Jézusnál nincs árvább. Ő tényleg egyedül maradt. Nem simult bele saját koravallásos társadalmába. Furának tartották. Fintorogtak a háta mögött. Érveket hoztak vele szemben azok, akik hivatottak voltak felismerni benne Isten cselekvését. Pedig csak jót tett mindenkivel. Ő valóban elszenvedte az árvasságot a kereszten. Épp ezért biztathat minket az

Vissza, hogy jön. Értünk. Imádkozzunk. Nem vagy elveszett. Arcod, hangod, illatod mindig ismerős valakinek. Nem vagy árva. Édesanyád ölelését mindig érezheted. Apukád a legerősebb. Veled van, nem hagy el. Ha elengeded is a kezét, ő megtalál, bárhova sodorjon is mostoha sorsod. Ha apád és anyád elhagyna is téged, az Úr nem felejt el. Jézus a testvéred és barátod. Ne félj, jönnek már érted a szeretteid, és hazavisznek. Ámen. Barta István gondolatait hallottuk. A mai igék így szóltak. Tekints le az égből, nézd le szent és dicső hajlékodból. Hol van féltő szereteted és hatalmad? Az újszövetségi ige pedig így szólt. Jézus mondja, nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok.

Manassé Júda királya volt. Ezékiás fia, aki hosszú 55 éves uralkodása alatt a Bibliában az egyik leggonosszabb királyként van elkönyvelve. Eltávolodott atya Ezékiás reformjaitól, újjáépítette a bálványimádó oltárokat, még az Úr templomában is bálványokat helyezett el. Ezzel megszentségtelenítette a templomot. Fejlett volt a spiritizmus és a varázslás iránti vonzalma. Még a csillagokat is imádta, az égitestek tiszteletére oltárokat emelt a templom udvarán. Saját fiát is átvitte a tűzön, vagyis emberáldozatot mutatott be. Ez az egyik legsúlyosabb bűn volt Isten szemében. Üldözte a prófétákat és azokat, akik hűségesek maradtak Istenhez. A hagyomány szerint Ézsaiás prófétát is ő ölette meg. Manassé több gonoszságot tett, mint az a nép, amelyet az Úr kiűzött Izrael fiai elől. Ez a pusztítás nem csak fizikai, hanem erkölcsi és lelki rombolást is jelentett. Manassé uralkodása alatt a nemzet szellemi és erkölcsi mélypontra süllyedt. A bűn elterjedt az egész országban, sőt, a bűnök következményei túlélték Manassét. Még jóval később is Jeruzsálem pusztulásakor is utaltak az ő bűnére, mint az ítélet egyik okára. A nép szíve megkeményedett, és még Jósiás király reformjai sem tudták teljesen visszafordítani ezt a romlást. A bűnök, melyeket Manassé bevezetett, olyan mély gyökeret vertek, hogy még hosszú idő múlva is visszahúzták a népet a hitetlenségbe. Isten azonban nem fordult el tőle. Amikor az asszírok fogságba vitték, Manassé a börtön mélyéből kiáltott Istenhez. Szorultságában megismerte Isten szentségét és igazságát. Szívből megbánta bűneit, és kérte Isten bocsánatát. Az Úr meghallgatta a megtört szívű király imáját, és ahogy a Bibliában olvassuk, hazatérve reformokat kezdett. Eltávolította a bálványokat, helyreállította az oltárt, és arra buzdította a népet, hogy szolgálják az Urat. Ugyanakkor a bűn következményei megmaradtak. A népet már nem tudta teljesen visszahozni Istenhez. Az Úr kegyelme határtalan. Még a legsúlyosabb bűnökből is van bocsánat, ha az ember őszintén megtér. A bűnnek súlyos következményei vannak, bár Manassé bocsánatot nyert, a pusztítás, amit okozott, generációkon áthatott. A vezetők felelőssége óriási, különösen akkor, ha másokat is romlásba visznek. Az emberi szív gyakran kételkedik abban, hogy a legsúlyosabb bűnökre is van bocsánat. A bűntudat és a szégyenérzése sokakat arra késztet, hogy úgy gondolják, én már túl messzire mentem, Isten engem biztosan nem fogad már vissza. Ám a Szentírás egyértelműen fogalmaz. Isten kegyelme nem ismer határokat, és a bűnbánó lélek soha sincs túl távol ahhoz, hogy Jézus el ne érje.

Manassé király története az egyik legerősebb bizonysága annak, hogy Isten még a legsötétebb életútból is képes megváltást hozni. Manassé nem csak, hogy eltávolodott Istentől, hanem vezetőként sokakat is romlásba vitt, és így egy időre teljesen elvetette az igazság világosságát, de Isten még így sem mondott le róla. Amikor a király az asszír börtön sötét magányában volt, minden dicsőségétől megfosztva, akkor szembesült bűneinek súlyával. Nem a büntetéstől való félelem hajtotta őt, hanem az őszinte bűnbánat. Ekkor Isten, ahogy a Zsoltárok könyvében olvassuk, kegyelmes és irgalmas, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igaz Isten, meghallgatta őt és helyreállította. Ez az eset örök érvényű üzenetet hordoz. Nincs olyan mélység, ahonnan az Úr ne tudna felemelni. Isten kegyelme nem emberi mérték szerint működik. Nem a bűn súlya határozza meg a bocsánat lehetőségét, hanem a bűnbánat őszintesége. Isten nem csak megbocsát, hanem át is alakít. Manassé hazatérve új életet kezdett. Bár bűnei nyomot hagytak a nemzet életén, ő maga valódi átalakuláson ment keresztül. Sokan úgy érzik, hogy múltjuk terhei örökre kizárják őket Isten szeretetéből. Azonban a bűn nem teheti hatástalanná Jézus szeretetét. Csak ha az ember végleg elutasítja kegyelmének ajándékát, ami visszavezeti a tékozló fiút, amitől megtisztult Mária Magdolna, ami miatt Péter bocsánatot nyert, miután megtagadta az Urat. Ez az a kegyelem, ami miatt ma is bárki, bármilyen múlttal, oda mehet a kereszthez, és ott új életet találhat. Isten kegyelme nem érdemeken alapul. Nem annak jár, aki elég jó, hanem annak, aki őszintén vágyik megtérésre. Manassé története nem a bűnről szól, hanem a megbocsátás hatalmáról.

hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember. Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Ézsaiás próféta könyve, 55. fejezet, 7. vers.

0: Kedves hallgatóink, kérjük égi urunkat, ne engedjen megfeledkezni arról, hogy mi az ő választottai vagyunk, akiket számon tart. Ezért, ha szorongatnak is, nem szorítanak be. Bár kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Noha üldözöttek vagyunk, mégsem elhagyottak. Letiporhatnak, de el nem veszünk. Ezért tudjuk, áldottak vagyunk, nem csupán a magunk erejéből kell előbbre jutnunk ebben a feltételeket támasztó, eredményeket követelő könyörtelen világban.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Örökség, őrzés, ökumenikus összefogással. A budapesti Rádai Ház adott otthont az Egyházi Könyvtárak Egyesülése közgyűlésének és konferenciájának július 8-a és 10-e között. Az idei házigazda a Duna melléki református egyházkerület rádai gyűjteményének rádai könyvtára volt, a háromnapos rendezvény pedig a könyv és olvasója, használója és őrzője az egyházi muzeális könyvtárak helyzete a magyar könyvtári rendszerben címet kapta. A hivatalos és szakmai kérdések megvitatásán túl lehetőség nyílt egymás mélyebb megismerésére, a kapcsolatok erősítésére, a résztvevők ezen felül igei üzenetekkel is gazdagodhattak. Az 1994-ben megalapított Egyházi Könyvtárak Egyesülése, amelynek a Rádai Könyvtár is alapító tagja volt, célja, hogy az egyházi könyvtárakban őrzött kulturális örökség minél szélesebb körben hozzáférhetővé váljon, miközben ezek az intézmények a kortárs tudományos gondolkodás nyitott műhelyeiként is szolgáljanak. Átadták a Jó Pásztor Evangélikus Szeretet Otthon új nappali ellátóközpontját Kiskörösön. Ünnepélyes keretek között adták át július 13-án a Kiskörösi Evangélikus Egyházközség fenntartásában működő Jó Pásztor Evangélikus Szeretet Otthon új nappali ellátóközpontját. A megvalósult beruházásnak köszönhetően korszerű, akadálymentes környezetben valósulhat meg az idősek, a demens személyek és a fogyatékossággal élők nappali ellátása, miközben a házi segítségnyújtás feltételei is jelentősen fejlődtek. Az ünnepséget Aratójé Lóránd igazgató lelkész köszöntője nyitotta meg, aki felidézte az intézmény elmúlt évtizedeit, és azt az összefogást, amelynek eredményeként a Szeretet Otthon folyamatosan fejlődhetett. Kiemelte, hogy minden újabb beruházás mögött emberek szolgálata, hite és közös felelősségvállalása áll, hiszen az egyház küldetése nem csupán a lelki gondozás, hanem a rászorulók mindennapi támogatása is. Radírozzuk ki a különbségeket! Fennállásának 20. nyarán újra meghirdeti az egyik legrégebbi és legfontosabb kezdeményezését, a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akciót, a Református Szeretett Szolgálat. Az elmúlt két évtized tapasztalata azt mutatja, hogy az iskola kezdés minden évben jelentős anyagi terhet ró a családokra, különösen azokra, amelyek már a mindennapokban is számos nehézséggel küzdenek. A felmérések szerint ma egy gyermek tanévkezdése átlagosan 40-60 ezer forintos kiadást jelent a családoknak, de az első osztályba készülők esetében akár ezt az összeget is meghaladhatja az iskolatáska, a tolltartó, a füzetek, az írószerek, a sportfelszerelés és a többi szükséges eszközök megvásárlása, különösen több gyermek nevelése esetén, vagy ahogy egyetlen keresetből gazdálkodnak. A Református Szeretett Szolgálat elsősorban nekik szeretne segítséget nyújtani. Az időjárásról kellemes nyári idő. Ma pénteken napos az időnk, kevés felhővel, kevés esővel. A szél délnyugatira fordul, és már 31-36 fokunk van. Szombaton a felhők mellett több órás napsütés valószínű, néhol eshet eső. Nyugati szél és 27-34 fok várható.
0: Íreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

Izrael fiai azt cselekedték, amit rossznak lát az Úr. Ezért az Úr Mídján kezébe adta őket 7 esztendőre. Mídján pedig kemény kézzel bánt Izraellel. Izrael fiai rejtek helyeket készítettek maguknak a hegyekben, meg barlangokat és hegyi erődöket Mídján miatt. Mert valahányszor Izrael vetett, Mídján, Amálék és más keleti törzsek rájuk törtek. Ott táboroztak, és tönkretették a föld termését, egészen a Gázába vivő útig. Nem hagytak élelmet Izraelben, sőt, egyetlen juhot, marhát vagy szamarat sem, mert jószágaikkal és sátraikkal együtt vonultak fel. Úgy jöttek, mint a sáskák, tömegesen, maguknak és a tevéiknek száma se volt, és behatoltak az országba, hogy tönkretegyék. Amikor igen elszegényedett Izrael Midján miatt, az Úrhoz kiáltottak segítségért Izrael fiai. Amikor Izrael fiai segítségért kiáltottak az Úrhoz Midján miatt, az Úr egy prófétát küldött Izrael fiaihoz, aki ezt mondta nekik. Így szól az Úr, Izrael Istene. Én hoztalak ki benneteket Egyiptomból, kihoztalak a szolgaság házából, kimentettelek benneteket az egyiptomiak kezéből és elnyomóitok kezéből, kiűztem azokat előletek, és nektek adtam országukat, és ezt mondtam nektek. Én az Úr vagyok a ti istenetek. Ne féljétek az emóriak isteneit, akiknek a földjén laktok, de nem hallgattatok szavamra. Bírák könyve, 6. fejezet, 1-től 10-ig.

0: létszükséglet.
1: Izrael fiai újra elfelejtették Istenüket és az Úr jó tetteit. A lefelé mutató spirál előről kezdődik, új ellenségek jönnek. Midján nomád nép és elsősorban az aratnivaló érdekli. Nem háborúzni akarnak, hanem mindig aratás idején jönnek, sáskahagy módjára vetik rá magukat a föld gyümölcsére, és mindent megsemmisítenek. Így Izrael létalapja megy tönkre, egzisztenciája kerül veszélybe. Csak most veszik észre, hogy mennyire eltávolodtak Istentől. A szükség imádkozni tanít. Így van ez ma is. Sokszor csak akkor fordulunk Istenhez, ha már senki és semmi más nem segít. Amikor egzisztenciánk veszélybe kerül, amikor a magától értetődő megkérdőjeleződik, amikor kicsúszik lábunk alól a talaj, már csak egy valaki segíthet. Sajnos ez nálam is elég gyakran így van. Milyen jó, hogy Isten mégis könyörületes, ha gyermekei szívből hozzá folyamodnak. Isten egy prófétát küld, aki emlékezteti a népet, hogy ő, az Úr mindig is velük volt. Isten még soha nem hagyta el népét, éppen ellenkezőleg. Csodálatos módon gondoskodott róluk. Az ő szeretete soha nem szűnik meg, még akkor sem, ha bünteti és figyelmezteti gyermekeiket hűtlenségük miatt.

Szeretnék ma tudatosan a magától értetődő dolgokra tekinteni, amelyekkel Isten megajándékoz. Az egészség, a munka, amely megelégít, az emberek, akikkel megoszthatom életemet, mindez nem az én tulajdonom, hanem Isten kegyelemből jövő ajándéka.

0: Most imádkozva nyíljunk meg a kegyelemnek, hogy befogadhassuk Istenünk nem szűnő szeretetét, megvalva vele való egységünket.
1: Imádkozzunk!

Ó, nagy Istenem! A te lelked az, aki mozgatja a teljes világot. Add ma végre fölismernem, hogy zsákutcába vezet minden, ami engem is másokat is mozgat, ha nem a te lelked az alakító és mozgató erő. Hatalmasságok ura, tölts el engem is lelkeddel, és vidd bennem végbe művedet. Szítsd föl bennem tüzedet, hogy minden tisztátalant fölperzseljen, hogy szeretetet tüze áradjon belőlem, és igazságot fénye általam is ragyoghasson. Ó, Szentlélek! Teremts mindenütte földön az emberben méltó tudást, akaratot, és adj nekünk erőt, hogy megmozgassuk a világot. Szentlélek Úristen! Töltsd be minket mennyei szent ajándékkal, szívbéli buzgósággal, hogy szebben éljünk ezen a világon. Amen.

0: Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Július 17-e.
2: Váradon 1635. július 17-én tartott zsinatot Keresszegi Herman István, a tiszántúli református egyházkerület püspöke. Ifján a marburgi, majd a heidelbergi egyetemet látogatta, és egyike volt azoknak, akik az evangélikus és református magyarok között támadt egyenetlenségek miatt a wittenbergi eredeti magyar matrikulát elhozták, és a nagybányai könyvtárba helyezték el. Hazatérvén 1616-ban zilahi lelkész, kevés idő múlva a krasznai egyházmegye esperese lett. 1629-ben a tiszántúli egyházkerület püspökké választotta. Debrecenben lelkésztársaival, Tolnai Péterrel és Veszeli Pállal 1637-ben helyezték föl a Verestoronyba a Rákóczi által ajándékozott nagy harangot. Művei közül most az hitnek és jóságos cselekedetnek tündöklő példáiról való prédikációkat, és az keresztényi hitnek ágazatairól való prédikációknak tárházát említjük.
1: Füst Milán író, költő, drámaíró, esztéta 1888-ban látta meg a napvilágot. Tanulmányai alapján jogász is, tanár is volt. Tanítványai úgy emlékeznek, hogy egész lelkét adta a pedagógiába. Költőként a nyugat nagy nemzedékének tagja. Műveltségének alapja az antik görög kultúra és a Biblia. Lassan csiszolgatta verseit. 80 évre terjedő életében csak mintegy 100 költeményt írt. Számvetése szerint, mire rám mutatnál, nem vagyok. Akár a csillag, mely lefut a tétovák előtt, olyan volt életem. Drámái közül kiemelkedik a Boldogtalanok és a negyedik Henrik király. Epikus főműve a 7 évig írt A feleségem története. E nagy terjedelmű lélektani regénye francia fordítását követően világsiker lett. 1948-tól egyetemi tanárként kezdte meg rendszeres esztétikai előadásait. Ezekből állt össze esztétikai műve, a látomás és indulat a művészetben.
2: 1925 és 1978 között élt, a Felső Iszkázról származó költő, műfordító, grafikus Nagy László. Lírája népies alapú, tárgyias, narratív, reflexív, himnikus és mitologizáló rétegek különös harmóniája. Vallomása szerint ide sodródtam aranyba, hőbe, ide az áldott mezőbe. Maradandó kötetei: Tűnnyel fájás, A tüzér és a rozs, Gyöngyszoknya, Havondelelő szivárvány, Rege a tűzről és a játszintról, Kiviszi át a szerelmet, Himnusz minden időben, Versben bújdosó, Ég és föld oratórium, Adok nektek aranyvesszőt, prózák, Darázs király, műfordítások. Én szembesítő versei közül most az én szívemet idézzük. Az én szívem játszik, ingemen átlátszik, másik szívvel tündérkedik hajnalhasadásig. Születtem, felnőttem, durvag az erdőben, virág vagyok, Attól félek, csalán lesz belőlem. Szaporodik évem fényben, égdörgésben, ecetért kell elcserélni minden édességem.
1: Páncél Tivadar, református lelkész, 1930-ban született. Első lelkészi állomáshelye Kiskunhalas volt. Egy év után, 1954-ben a budapesti Gyulai Pál utcai gyülekezetbe került, ahol 2 évet szolgált Farkas József mellett. 1956-tól közel fél évszázadon keresztül tevékenykedett, beosztott, majd később vezető lelkészként Budapest 16. kerületében, a Rákosszent Mihály Sashalmi Református gyülekezetben. Jelentős energiát fektetett az ifjúság evangelizálásába. Ifjúsági konferenciák sorát szervezte a városrész fiataljainak.
2: 1998-ban halt meg Lamberto Cardelli, olasz karmester. Verdi Traviátájával 1944-ben mutatkozott be. 1946 és 1955 között a Stockholmi Királyi Operaház, majd a Dán Rádió első karmestere volt. Közben vendégeskedett Berlinben, New Yorkban és Londonban is. Ő dirigálta Verdi Attila című operájának ősbemutatóját. 1961 és 1966 között a Magyar Állami Operaházban vezényelt, de közben eleget tett nemzetközi fölkéréseinek is. 1992-ben Budapest díszpolgárává avatták.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Saját bűnei fogják meg a bűnöst, és saját vétkei kötözik meg. Példabeszédek könyve, 5. fejezet, 22. vers.

Említettem már neked a Bujufa alatt című könyvet. Ebben van egy történet Nzokáról, a kígyóról, aki mindig ellopta a vadász tyúkja alól a tojásokat. A felesége meg hiába intette, hogy ne csinálja, mert baj lesz belőle. Ő nem hallgatott rá. Nap mint nap becsúszott a kerítésen lévő kicsi résen. Ellopta a tyúk frissen tojt tojását, azután visszasurrant a lyukon át. Míg kifelé csúszott, a szorítás összeroppantotta a finom, ízletes tojást, ami szétáradt a szájában. Annyira kívánta ezt a kellemes érzést, hogy egyre bátrabban mert lopni. A gazda észrevette a dolgot, és csapdát állított a kígyónak. A friss tojást kivette a tyúk alól, megfőzte, majd visszatette alá. Nzoka most már anélkül, hogy körülnézett volna, odasiklott a tyúkhoz, bevette a szájába a meleg tojást, és elindult a lyuk felé. Ekkor azonban valamiért nem fért át. Már látta, hogy jön a gazda, de hiába próbált menekülni, a férfi megölte.

0: ilyen a bűn természete is. Először minden simán megy, amikor valaki a kívánságainak akar eleget tenni és bűnt követel. Azután ezen felháborodva egyre merészebben teszi ugyanezt, óvatlanul, nem hallgatva az intő szóra. Végül az ige szerint saját csapdájába esik. Jakab apostol ezt így fogalmazza meg. Azután a kívánság megfoganva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Így van ez a drogosokkal is. Először élvezik a szer nyújtotta bódulatot, később a kábítószer megkötözi őket. Végül az életükbe kerülhet. Vigyázz, te ne ess bele hasonló csapdákba!
1: Az útra valót írta Amotáni Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. A bátor engedelmesség szemléltetése.
1: A mai ige 1 Mózes 22. 12. vers. Az angyal pedig így szólt: ne nyújtsd ki kezedet a gyermekre, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy istenfélő vagy, és nem kedveztél fiadnak, a te egyetlen egyednek én érettem. Gondolatok az igéről. Ábrahám engedelmeskedett az isteni parancsnak, és útnak indult Izsákkal. Látja a hegyet, amelyről Isten kijelentette, hogy azon mutassa be áldozatát. Leveszi a fát szolgájának válláról, és Izsákra rakja át. Arra, akit majd fel kell áldoznia. Szilárdsággal és gyötrelmes határozottsággal övezi fel lelkét, készen arra, amit Isten mondott neki. Sajgó szívvel és reszkető kézzel tartja a tüzet, mikor Izsák megkérdezte: apám, itt a fa meg a tűz, de hol az áldozat? De jaj, Ábrahám, most még képtelen elmondani. Apa és fia megépíti az oltárt, és elérkezik a szörnyű perc, amikor Ábrahámnak el kell mondania Izsáknak mindazt, ami az egész hosszú úton gyötrelmekkel töltötte el lelkét. Azt, hogy maga Izsák az áldozat. Izsák nem gyerek többé, hanem felnőtt ifjú. Megtagadhatta volna apjának az engedelmességet, ha azt választja. Mégsem vádolja apját, hogy megbolondult, azt sem kísérti meg, hogy eltérítse szándékától, hanem engedelmeskedik. Tudja, hogy apja szereti őt, és nem ajánlaná fel e borzalmas áldozatot, ha Isten nem szólította volna fel erre. Szánakozó apjának reszkető, szerető keze megkötözi Izsákot, mert Isten úgy parancsolta. A fiú alárendeli magát, hogy apja feláldozza, mert hisz apjának feltétlen becsületességében. De mikor minden elkészül, mikor végsőkig próbára lett téve mind az apa hite, mind a fiú engedelmessége, akkor Isten angyala megragadja Ábrahám kinyújtott karját, mely már lesújt fiára, és azt mondja neki: elég. Nagy bátorság szükséges ahhoz, hogy minden körülmények között készségesen engedelmeskedjünk Istennek. Krisztust csak úgy ismerhetjük meg, ha szeretjük őt és engedelmeskedünk neki. Az Úrnak bátor emberekre van szüksége, akik nem fognak kudarcot vallani vagy elcsüggedni.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Jöjj el velem egy időre! A világ a maga szüntelen követelőzéseivel együtt várólistára állítható. A legtöbb ember azonban engem tesz várólistára, úgy okoskodva, hogy majd csak eljön a nap, amikor lesz idejük velem foglalkozni. Ám minél tovább tologatnak életük hátsó részeibe, annál nehezebb lesz megtalálniuk engem. Olyan emberek között élsz, akik az elfoglaltságot dicsőítik. Ők az időt, életüket irányító zsarnokká tették. Még akik megváltójukként ismernek, azok is hajlamosak a világ tempója szerint masírozni. Bedőltek annak az illúziónak, hogy a több mindig jobb. Több találkozó, több program, több nyüzsgés. Én téged arra hívtalak, hogy egy nem túl sokak által járt ösvényen köves, és az egyedül velem töltött idő legyen számodra a legfőbb dolog és a legmélyebb öröm. Ez egy nagyon nem méltányolt és gyakran megvetett ösvény. Te azonban a jobb részt választottad, ami soha nem vétetik el tőled. Ezen kívül, ahogy szorosan mellettem jársz, másokat is meg tudok áldani rajtad keresztül.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Énekek éneke, második fejezet, 13. vers, Lukács evangéliuma, 10. fejezet, 42. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Jeremiás könyve, 39. rész. Jeruzsálemet elfoglalják a káldeusok. Cidkijá, Júda királya uralkodásának 9. évében, a 10. hónapban jött el Nebukadnezar, Babilónia királya egész haderejével Jeruzsálem ellen, és ostrom alá vette. Cidkijá uralkodásának 11. évében, a 4. hónap 9. napján törtek be a városba. Bevonultak a babilóniai király vezérei, és leültek a középső kapuban. Nergal-Sárecer, Samgar-Nebu, Szárszekim udvarmester, Nergal-Sárecer főmágus, és a babilóniai király összes többi vezére. Amikor meglátta őket Cidkijá, Júda királya és a harcosai, éjszaka kimenekültek a városból a király kertje felé vezető úton, a két várfal közt lévő kapunát, és elvonultak az Arábá völgy felé vezető úton. A káldeusok egy csapata azonban üldözőbe vette őket, és utolérték Cidkiját Jerikó síkságán. Elfogták, és elvitték Nebukadnezarhoz, Babilónia királyához Riblába, Hamát földjére, ahol az ítéletet tartott fölötte. Babilónia királya Cidkijá fiait a szeme láttára ölette meg Riblában, és megölette Babilónia királya Júda valamennyi nemesét is. Azután Cidkiját megvakítatta, majd bilincsbe verette, és úgy vitette el Babilonba. A káldeusok fölperzselték a királyi palotát, még a köznép házait is, Jeruzsálem várfalait pedig lerombolták. A nép maradékát, akár a városban maradtak életben, akár átpártolók voltak, akik átpártoltak hozzá, tehát a nép maradékát, akik életben maradtak, fogságba hurcolta Nebuzaradán testőrparancsnok Babilóniába. A népből csak a nincsteleneket, akiknek semmiük sem volt, hagyta Júda földjén Nebuzaradán testőrparancsnok, és szőlőket meg szántóföldeket adott nekik azon a napon. Jeremiás sorsa. Jeremiásra nézve pedig ezt a parancsot adta Nebukadnezar, Babilónia királya, Nebuzaradán testőrparancsnoknak. Vedd magad mellé, és legyen rá gondod. Ne tégy vele semmi rosszat, hanem úgy bánj vele, ahogyan kívánja. Intézkedett tehát Nebuzaradán testőrparancsnok, Nebusazbán udvarmester, Nergal-Sárecer főmágus és a babilóniai király többi vezető embere kihozatták Jeremiást a börtönudvarból, és átadták Gedaljának, Ahikán fiának, Sáfán unokájának, hogy vigye haza, így ő a nép között maradt. Jövendőlés Ebed-Meleknek. Jeremiáshoz pedig így szólt az Úr igéje, amikor még fogoly volt a börtönudvarában. Menj, és mondd meg az etióp Ebed-Meleknek, ezt mondja a seregek ura, Izrael istene. Én beteljesítem, amit kijelentettem erről a városról, vesztére és nem javára. Szemed láttára következik be minden a maga idejében. De téged megmentelek azon a napon, így szól az Úr, és nem kerülsz azoknak az embereknek a kezébe, akiktől félsz. Mert én megszabadítalak, nem esel el fegyvertől, és életedet ajándékul kapod, mert bíztál bennem. Így szól az Úr.

Mai szakasz, Jeremiás 39. rész. A fejezet első versei Nabukodonozor Jeruzsálem elleni támadásáról számolnak be, valamint arról, hogy mit tett Sedékiással és Izrael népével. Sedékiás király több mint 2 évig sikeresen védte a várost, az uralkodásának 11. évében azonban áttörték a városfal egy részét. Miután látták, a babiloni hadsereg vezetői hogyan jutnak be a városba, Sedékiás és katonái az éjleple alatt elmenekültek Jeruzsálemből. Arábiába akartak eljutni a Jordán folyó völgyébe, de már Jerikó közelében elfogták őket. Nabukodonozor király elé vitték, aki megölette Sedékiás gyermekeit és Júda nemeseit. Sedékiást megvakíttatta, bronzbilincsbe verte és Babilonba vitette. Mindeközben a káldeusok fölégették a királyi palotát, valamint a júdeaiak házát.

0: Gázát, és lerombolták Jeruzsálem feleit. Azután Nabuzáradán, a babiloni testőrök parancsnoka, száműzte Júda népének fönnmaradó részét a szegény júdeai földművelőkön kívül. Ez a fejezet három embertípust hasonlít össze. Először is a király tisztviselői Egyiptomban bíztak, és Jeremiást gyűlölték. Szívükben gonoszok voltak, és Istennel szembeni álláspontra helyezkedtek. Ezzel ellentétben Ebed-Melek, az etióp szolga, Istenben bízott, és meg akarta menteni Jeremiás életét. Úgy tűnik, ő egy tiszta hívő ember volt. Sedékiás király azonban nem tartozik az előző két csoportba. Jónak látta ugyan Jeremiást megmenteni a tisztviselők kezéből, viszont nem fogadta meg Jeremiás tanácsát, hogy adja meg magát Babilon királyának, mert ő is annak az egyiptomi hadseregnek az erejében bízott, aki elől már egyszer megfutamodtak a babilóniak. Hitetlensége eredménye Jeruzsálem pusztulása és a júdeai királyság vége. Jeremiás leírja, milyen keserves volt Sedékiás életének utolsó szakasza. Elkerülhette volna ezt a nyomorúságot, ha teljes szívvel elhitte volna Isten Jeremiáson keresztül küldött üzenetét, és engedelmeskedett volna annak. Hogyan kerülhetjük el, hogy olyanok legyünk, mint Sedékiás és az ő tisztviselői? Hallgassunk Isten hírvivőkön keresztül küldött szavára, és őszintén engedelmeskedjünk neki, ne csupán világi értékrend szerint ítéljünk meg egy-egy helyzetet.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Te pedig miért kárhoztatod a te atyád fiát? Avagy miért is veted meg a te atyád fiát? Hiszen mindnyájan odaállunk majd a Krisztus ítélőszéke elé. Annak okáért egymást többé ne kárhoztassuk. Róma beliekhez írott levél, 14. fejezet, 10. és 13. vers. Isten az ő fiának feláldozásával mutatta meg, hogy milyen nagyra becsül minden egyes lelket. Senkinek sem szabad tehát megvetően beszélnie a fele barátjáról. Embertársaink hibáit és gyengeségeit megláthatjuk ugyan, de tudnunk kell, hogy Isten a tulajdonának tekint minden egyes lelket, elsősorban a teremtés jogán, azután pedig Krisztus megváltó véréért is. Isten minden embert a saját képmására alkotott, ezért az alacsony sorsú emberekkel is tisztelettel és szeretettel bánjunk. Isten felelősségre vont bennünket minden megvető szóért, amellyel olyan lelkeket kárhoztatunk, akikért Krisztus az életét áldozta. Maga Krisztus is, amikor az ördöggel vitatkozva Mózes teste felett küzdött, nem mert arra káromló ítéletet mondani. Júdás könyve 1. fejezet 9. vers. Ha ezt tette volna, leereszkedett volna a sátán színvonalára, mert a vádaskodás a gonosz fegyvere. Példa ez számunkra. Ha Jézus ellenségeivel kell harcolnunk, ne viszonozzuk rosszal a rosszat. Ne mondjunk olyasmit, ami a vádaskodás látszatát kelti. Isten ügyének védelmezője ne használjon olyan szavakat, amilyeneket a menny fejedelme még sátánnal való harca közben sem használt. Az ítélkezést és kárhoztatást bízzuk Istenre.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: De jó volna megnyugodni. Bántja lelkem a nagyváros durva zaja. De jó volna ünnepelni odahaza. De jó volna tiszta szívből, úgy, mint régen, fohászkodni. De jó volna megnyugodni. Ady Endre.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Kinek van helye az életedben? Próbára teszem őket, és akiről azt mondom, hogy menjen veled, az veled megy. Bírák könyve 7. fejezet 4. vers. Gedeon 32 ezres sereggel készült harcba a midjániak ellen, igazság szerint azonban nem sok emberre volt szüksége, hanem csak a megfelelő emberekre. Amikor azt mondta a katonáinak, aki fél és retteg, térjen vissza, 22 ezren ott is hagyták. Isten azonban még a maradékot is túl soknak találta, ezért így folytatta. Próbára teszem őket, akiről azt mondom, hogy menjen veled, az veled megy, s akiről azt mondom, hogy ne menjen veled, az nem megy. Végül mindössze 300-an maradtak, de övék lett a győzelem. Ne aggódj a számok miatt. A kevesebb, néha több. Készülj fel rá, hogy el fogod veszíteni néhány barátodat, ők ugyanis nem mehetnek oda, ahová Isten visz téged. Az Úr ugyanazt a lelket helyezte a 70 vezetőbe is, amely Mózesen nyugodott, hogy a segítségére lehessenek. Neked is erre van szükséged, olyan emberekre, akikben ugyanaz a lélek van, mint benned. Csak mert tehetséges valaki, még nem biztos, hogy helye van az életedben. Ha a lelki ajándékokat tekintjük mércének, vajon mit gondoltunk volna Bálám prófétáló Szamaráról? A kulcskérdés ez. Vajon megfelelő lélek van ebben az illetőben? Amikor másokkal dolgozol együtt, ne feledd, hogy minden ember szeretné különlegesnek érezni magát, ezért dicsérd meg őket, de tedd ezt őszintén. Mivel jobb holnapra vágynak, adj nekik reményt. Útmutatást igényelnek, vezest hát őket. Mivel maguk körül forognak, töltsd be először a szükségeiket. Hajlamosak elcsüggedni, ezért bátorítsd őket. Sikerre vágynak, segíts hát nekik elérni azt. Személyes sikered attól függ, hogy a megfelelő emberek vesznek-e körül. Ezért imádkozz és kövesd Isten vezetését.

0: Kedves hallgatóink, kérjük égi urunkat, ne engedjen megfeledkezni arról, hogy mi az ő választottai vagyunk, akiket számon tart. Ezért, ha szorongatnak is, nem szorítanak be. Bár kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Noha üldözöttek vagyunk, mégsem elhagyottak. Letiporhatnak, de el nem veszünk. Ezért tudjuk, áldottak vagyunk, nem csupán a magunk erejéből kell előbbre jutnunk ebben a feltételeket támasztó, eredményeket követelő könyörtelen világban.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Az igazság bátor harcosai. A mai ige Dániel könyve 11:32. De azok, akik ragaszkodnak Istenükhöz, bátor tetteket visznek véghez. Gondolatok az ígéről. Az Úr vitéz harcos. Az Úr, ez a neve. 2 Mózes 15:3. Aki zászlaja elé áll, azt megedezi a harca, erőt és bátorságot ad neki. Amikor Dániel ezt az igét leírta, igen rossz idők jártak, Isten népe mégis azt az ígéretet kapta, hogy győztesen fog kikerülni a szorongattatásból. Erőt és bátorságot kapnak a hatalmas ellenséggel való szembeállásra. Bár csak mi is igazán ismernénk Istenünket, erejét, hőségét, változatlan szeretetét, és mindent kockára tudnánk tenni érte. Isten lénye felbuzdítana, és készé tenne arra, hogy érte éljünk és halljunk. Bár csak meghitt belső közösségünk lenne Istennel, mert akkor hozzá hasonlóan készek lennénk kiállni az igazságért. Hiszen aki már látta Isten arcát lelki szemeivel, az nem fél többé az emberektől. Ha állandó közösségben maradunk vele, bátorságot kapunk, és az ellenség sokasága is csak annyi lesz a számunkra, mint egy vízcsepp a vödörben. Ézsaiás 40:15. Akárhány ember vagy démon támadjon is ellenünk, úgy tekintünk rájuk, mint Isten a pogány népekre. Csak sáskának tűnnek. Ézsaiás 40:22. Legyünk hát az igazság bajnokai ebben a hazugsággal teljes korban. Negyedik protestáns sokadalom a budai várban. Szabadtéri koncertekkel, kórus találkozóval, orgona maratonnal, kiállításokkal, skót dudás bemutatóval, torony látogatással és egész napos családi programokkal várják a budai várba látogatókat a református, evangélikus, baptista és metodista felekezetek a negyedik protestáns sokadalmon. Az időpont augusztus 19-e és 20-a. A helyszín Budapest első kerület Kapisztrán tér. Golgota, nyári hetek. Idén nyáron is sok szeretettel várnak mindenkit Vajtára, a Golgota gyülekezet nyári hetekre. Mint minden évben, most is lesznek nagyszerű tanítások és dicsőítések, emellett pedig minden korosztálynak készülnek számos sportos, kreatív és szórakoztató programmal. A délelőtti és az esti bibliaórák programok alatt a babáknak felügyeletet, a 3 éven felülieknek pedig gyermekszolgálatot szerveznek. Mindkét héten ugyanazok a tanítások és programok lesznek. Nyári hetek időpontjai: első hét augusztus 2-től 7-ig, második hét augusztus 9-től 14-ig. A konferencia címe: Isten királysága. A helyszín: Zichy Vajda konferencia központ. A regisztrációs határidő július 19-e vasárnap, a részvételi díj befizetési határideje július 20-a hétfő. Az időjárásról: kellemes nyári idő. Ma pénteken napos az időnk, kevés felhővel, kevés esővel. A szél délnyugatira fordul, és már 31-36 fokunk van. Szombaton a felhők mellett több órás napsütés valószínű, néhol eshet eső. Nyugati szél és 27-34 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Ámen.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét. Hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket!

reggeli csendesség. Krisztus igazsága.

Herodes ugyanis elfogadta Jánost, megkötözte, és börtönbe vetette Heródiás miatt, aki testvérének Fülöpnek volt a felesége. János ugyanis azt mondta neki, nincs megengedve neked, hogy ő a tied legyen.

Keresztelő János azért került fogságba, mert kiállt az igazság mellett. Figyelmeztette Heródes királyt arra, hogy nem szabad vérfertőző viszonyt folytatni a testvérének feleségével. Ezért az asszony, Heródiás, egy alkalommal fondorlatos módon elérte, hogy a király lefejeztesse őt a börtönben. Mire hívja fel ez a figyelmünket? Mindenekelőtt arra, hogy Krisztus igazsága mindig, minden körülmények közepette igazság marad. Nem köthetünk kompromisszumokat még akkor sem, ha emiatt nehéz helyzetbe kerülünk. Másrészt abban erősít meg ez mindannyiunkat, hogy ha kitartunk az Úr mellett, ha rendszeresen időt szánunk a vele való kapcsolatunk ápolására, Isten képessé tesz bennünket arra, hogy leküzdjük a nehézségeket, és szavainkkal, valamint tetteinkkel tanúságot tegyünk róla. Életed mely területén van most szükséged erre a bátorításra? Mi az, amiben nem lehetsz megalkuvó? Amihez minden áron ragaszkodnod kell azért, hogy megmaradj az igazság útján.

Ha gyengének és erőtlennek érzed magad, fordulj az Úrhoz. Tőle kérj erőt ahhoz, hogy kitarts mellettem. Az igazság műve béke lesz, az igazság eredménye pedig nyugalom és biztonság örökrem. Amen.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, július 17-e. Máté evangéliuma, 17. fejezet, első 8 verse. 6 nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét, Jánost, és felvitte őket külön egy magas hegyre. És szemük láttára elváltozott, arca fény lett, mint a nap, ruhája pedig fehéren ragyogott, mint a fény. És íme megjelent előttük Mózes és Illés, és beszélgettek Jézussal. Péter ekkor megszólalt, és ezt mondta Jézusnak: Uram, jó nekünk itt lennünk, ha akarod, készítek itt 3 sátrat, egyet neked, egyet Mózesnek, és egyet Illésnek. Még beszélt, amikor íme fényes felhő árnyékolta be őket, és hang hallatszott a felhőből: Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Reá, hallgassatok! Amikor a tanítványok ezt hallották, arcra borultak, és nagy félelem fogta el őket. Ekkor Jézus odament, megérintette őket, és így szólt hozzájuk: Keljetek fel, és ne féljetek! Amikor föltekintettek, senkit sem láttak, csak Jézust egyedül. 6 nappal a Cézárea Filippiben történt eset után, ahol a tanítványoktól kérdezte Krisztus: Hát ti kinek mondotok engem? Jézus magával vitte Pétert, Jakabot és Jánost egy magas hegyre valahol Galileában. Abban a kiváltságban részesültek, hogy láthatták Krisztus átváltozását. Eddig az ő dicsősége egy húsvér testbe lett burkolva. Most azonban az arca és a ruhája ragyogóvá vált, mint a nap, és vakítóan fényessé, istenségének látható megnyilvánulásává. A jelenet előképe volt annak, hogy milyen lesz az Úr Jézus, amikor visszajön, hogy felállítsa az ő országát. Már nem úgy fog megjelenni, mint az áldozati bárány, hanem mint Júda törzsének oroszlánja. Mindenki, aki látja őt, azonnal fel fogja ismerni, mint Isten fiát, a királyok királyát és az urak urát. Miközben ott volt Mózes és Illés is, akiknek jelenléte felfoghatatlan volt, mégis Krisztussal kapcsolatban szólt a mennyből jövő hang: Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Őt hallgassátok. Bárcsak a hétköznapok forgatagában még inkább Krisztusra figyelve meglátnánk dicsőséges kilétét, és hallgatnánk életet adó szavára. Gyönyörködjünk mi is Isten fiában. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: Mai áhítatot Karen Britton Hanning írta Floridából, az Egyesült Államokból. Reményteli jövő. 7 napon át ünnepelj Istenednek, az Úrnak, azon a helyen, amelyet kiválasztott az Úr. Mert megáldotta Istened az Úr minden termésedet és kezed minden munkáját. Örvendez tehát. Mózes 5. könyvének 16. fejezetének 15. verse. A konyha szekrényemben csak néhány konzerv, levest és egy kis rizst találtam. Már hosszú ideje munkanélküli voltam, és egyedül úgy tudtam az anyagiakat biztosítani a családomnak, hogy barátoktól, illetve a helyi segélyszervezettől kaptam segítséget. Semmilyen állás nem volt kilátásban, ezért már a legrosszabb forgatókönyvek játszódtak le a fejemben. Reményt keresve a fenti igénél nyitottam ki a Bibliámat. Mózes által Isten azt parancsolja az izraelitáknak, hogy amikor az ígéret földjére érnek, emlékezzenek az aratás utáni sátoros ünnepen a hosszadalmas pusztai vándorlásra, és arra Isten hogyan gondoskodott róluk. Egy szál ruhában, a mannával is fűrjel, napi eledelként azt az ígéretet kapták, hogy áldásban lesz részük. Isten határtalan bőséget ígért, amiből a közösségnek is jut. Elképzeltem, milyen nehéz lehetett egy ilyen jövőben bízni, amikor a pusztában sínylődtek, de Isten betartotta ígéretét. Ez a bibliai történet számomra megerősítést jelentett a küzdelmeim idején. Tudtam, hogy Isten jobb napokat tartogat számomra és a családomnak. Mennyei Atyánk, amikor reménytelennek tűnik minden, emlékeztes, hogy Te vezetsz, és meg fogsz áldani minket. Amen. Napi gondolat, reménnyel tekinthetek a jövőbe, mert Isten velem van. Imádkozzunk a nehéz időket átélő családokért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: a költészet hangján.
1: Füst Milán ezen a napon 1888-ban született. Ő a példázatos, profétikus hangú szabadvers első hazai mestere, költő, író, esztéta, Karinti jó barátja, regénye A feleségem története.

Füst Milán, repülj! Igyekezz, ó, igyekezz léleke föld körén repülni túl. Nézz följebb, ott tisztább az ének. Lásd, hol csattogó harc hangja dúl, e földvilágon nem szívesen élek. Itt múlnak el, itt repülnek az évek, és fellázadnod, sírnod oly nehéz, oly gyorsan zátonyára fut az ész, s a szív az égre ellankadva néz. Nézz följebb, ott az égi mértan szabálya fénylik, és oly egyszerű, s nem kérdett többé mi miért van, mert nincs kérdés több ott, hol a derű, hol tiszta ívek és körök honában már a gondolat örök. Ott fenn öröktől tündököl a törvény, s ahogy holdak és napok kerengenek, mosolyjal múlnak el a századok. Ó, lélek, e földön itt elfáradok, s nincs kedvem többé keresni a kulcsot, mit zúgva elmerít az örök törvény, s mit Isten tengerébe elhajított, hogy nyissam véle majd a titkok ajtaját. Te szőke égi lánynak símogasd haját, s ott fenn építs magadnak tiszta házat. Ott fenn, ott int a magyarázat.

0: Megtanulom, megőrzöm, tanítom, továbbadom a szüleim nyelvét a gyerekeim hangján, elvenni nem hagyom.
1: Az én életem ma.

0: otthonunk legyen a fiatalok menedéke.
1: Családi kapcsolatok. Aki befogad egyet ezen gyermekek közül, engem fogad be, mondta Jézus Márk 9:37-ben. Gondolatok az ígéről. Otthonunk legyen menedékhely a megkísértett ifjúság számára. Sok fiatal áll út kereszteződéseknél, minden befolyás, minden tapasztalat hozzájárul a döntéseikhez, amely alakítja sorsukat az itteni és az eljövendő életben egyaránt. Ne tartsd magad távol a fiataloktól, hanem szeretettel közeledj hozzájuk. Hívd meg őket családi tűzhelyedhez, családi oltárodhoz. Ezreknek van szükségük arra, hogy ezt a munkát elvégezzék értük. A fiataloknak is szükségük van a feléjük nyújtott segítő kézre. Egyszerűen mondott kedves szavak, őszinte szívvel megtett kicsiny szívességek elűzik a kísértések felhőit, amelyek a lelkek felett gyülekeznek. A mennyei rokonszenv kifejezése megnyitja a szívek ajtaját, hiszen a fiataloknak nagy szükségük van Krisztus szavainak jó illatára, és Krisztus szeretetteljes lelkületének kifejezésére. Ha segíteni akarunk a fiataloknak, hívjuk meg őket otthonunkba. Legyünk vidámak és segítőkészek, mert sokan örömmel lépnének a felfelé vezető útra. Ragadjunk meg minden alkalmat, hogy hozzájáruljunk a körülöttünk élők boldogságához. Az önzetlen szolgálatban valódi öröm vár ránk.

0: hogyan lehet megnyerni a versenyt.
1: Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, minnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat? Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. Korintusbeliekhez írt első levél 9. fejezet 24. vers. Van egy ellenségünk, aki mindig megpróbál akadályozni minket az életünkben. A sátán azt akarja, hogy elfáradjunk és kimerüljünk, ezért mindenféle stressz hatásokkal töltse meg az életünket. Az ilyen stresszek próbatételekké válnak, amelyek néha betegséghez és halálhoz vezetnek. Különbség van a között, hogy győztesen élünk-e vagy védekezésben veszítünk, és ez attól függ, hogy hetente mennyi testmozgást végzünk. Két kutató, David Holmes és Beth McGilly, 34 jó fizikai állapotban lévő és 34 rossz fizikai állapotban lévő embert választott ki, hogy meghatározzák, hogyan változik a szívritmusuk stressz alatt. Velük egy 13 hetes aerobik torna programban vett részt. A másik fele kontrollcsoport volt. A gyenge kondíciójú csoportba tartozók, akik nem vettek részt semmilyen fizikai edzésen, ők szolgáltak kontrollcsoportként. Nem mutattak változást a teszt előtti és utáni pulzusszámukban. A gyenge kondíciójú, de edzetteknél a kiinduláskor hasonló volt a pulzusszám, de az edzés hatására jelentősen csökkenteni tudták a nyugalmi pulzusszámukat. A rossz fizikai állapotban lévőknél, akik nem edzettek fizikailag, 11,8 ütés per perccel emelkedett a pulzusuk a pszichológiai stressz tényező hatására. Amikor ezt kombinálták a már megnövekedett nyugalmi pulzusszámmal, 29 ütés per perc sebességváltozást tapasztaltak. Miért fontos ez? Állatkísérletekből tudjuk, hogy a pulzusszám és a vérnyomás gyors emelkedése nagy mértékben növeli az artériák burkolatának, károsodásának kockázatát, és ezáltal rontja az aterogenezis folyamatát az érintett artériákban. Röviden, a rossz fizikai állapotban lévő, stresszt átélő egyének magasabb pulzusszámmal reagálnak, ami növeli az artériák aterosklerózis kialakulásának és a szívroham vagy stroke miatti korai halálozás kockázatát. Ha győzni akarunk az életnek nevezett versenyben, jó fizikai és lelki kondícióra egyaránt szükségünk van. A Teremtő Isten úgy tervezte a testünket, hogy akkor működjön a legjobban, ha mozgunk. Hogyan futhatsz az élet versenyében a jó egészség jutalmáért?
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Július 17-én, pénteken, Isten igéjét az Ószövetségből, Ézsaiás próféta könyvének 63. részéből, 15. versből így olvassuk. Tekints le az égből, nézz le szent és dicső hajlékodból, hol van féltő szereteted és hatalmad. Az újszövetségi ige pedig János evangéliumának 14. részéből, a 18. vers. Jézus mondja, nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. Forgalmas hely. Kicsi gyerek elengedi az anyukája kezét, és egy szempillantás alatt elkeveredik a tömegben. Egy darabig csak áll, és érdeklődéssel nézi a neki szemmagasságban levő térdeket. Miután percek óta csak ijesztő zajt hall, meg fura idegen emberi hangokat, és nem fedez fel senki ismerőst, sírásra görbül a szája. Hol van az anyukám? Számítok rá. Bármennyire is kétségbe vagyok esve, el sem tudom képzelni, hogy belátható időn belül ne jelenjen meg az ismerős arc. Aggódó könnyekkel és boldog mosollyal. Belegondolni is ijesztő, hogy léteznek olyan embertársaink, akik még a legelemibb és legalapvetőbb biztonságot jelentő kapcsolataikra sem tekinthetnek úgy, mint végső és elveszíthetetlen reménységre. Hiszen az nem lehet. Ha élek és létezem, akkor kell legyen valaki, aki számon tart engem. Másképp ez annyira észszerűtlen volna. Ilyen nem lehetséges. Vagy pont én lennék az egyetlen kivétel. Nem, Jézusnál nincs árváb. Ő tényleg egyedül maradt. Nem simult bele saját koravallásos társadalmába. Furának tartották. Fintorogtak a háta mögött. Érveket hoztak vele szemben azok, akik hivatottak voltak felismerni benne Isten cselekvését. Pedig csak jót tett mindenkivel. Ő valóban elszenvedte az árvasságot a kereszten. Épp ezért biztathat minket azzal, hogy jön. Értünk. Imádkozzunk. Nem vagy elveszett. Arcod, hangod, illatod mindig ismerős valakinek. Nem vagy árva. Édesanyád ölelését mindig érezheted.

apukád a legerősebb. Veled van, nem hagy el. Ha elengeded is a kezét, ő megtalál, bárhova sodorjon is mostoha sorsod. Ha apád és anyád elhagyna is téged, az Úr nem felejt el. Jézus a testvéred és barátod. Ne félj, jönnek már érted a szeretteid, és hazavisznek. Ámen. Barta István gondolatait hallottuk. A mai igék így szóltak. Tekints le az égből, nézd le szent és dicső hajlékodból. Hol van féltő szereteted és hatalmad? Az új szövetségi ige pedig így szólt. Jézus mondja, nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok.

Manassé Júda királya volt. Ezékiás fia, aki hosszú 55 éves uralkodása alatt a Bibliában az egyik leggonosszabb királyként van elkönyvelve. Eltávolodott atya Ezékiás reformjaitól. Újjáépítette a bálványimádó oltárokat, még az Úr templomában is bálványokat helyezett el. Ezzel megszentségtelenítette a templomot. Fejlett volt a spiritizmus és a varázslás iránti vonzalma. Még a csillagokat is imádta, az égitestek tiszteletére oltárokat emelt a templom udvarán. Saját fiát is átvitte a tűzön, vagyis emberáldozatot mutatott be. Ez az egyik legsúlyosabb bűn volt Isten szemében. Üldözte a prófétákat és azokat, akik hűségesek maradtak Istenhez. A hagyomány szerint Ézsaiás prófétát is ő ölette meg. Manassé több gonoszságot tett, mint az a nép, amelyet az Úr kiűzött Izrael fiai elől. Ez a pusztítás nem csak fizikai, hanem erkölcsi és lelki rombolást is jelentett. Manassé uralkodása alatt a nemzet szellemi és erkölcsi mélypontra süllyedt. A bűn elterjedt az egész országban, sőt, a bűnök következményei túlélték Manassét. Még jóval később is Jeruzsálem pusztulásakor is utaltak az ő bűnére, mint az ítélet egyik okára. A nép szíve megkeményedett, és még Jósiás király reformjai sem tudták teljesen visszafordítani ezt a romlást. A bűnök, melyeket Manassé bevezetett, olyan mély gyökeret vertek, hogy még hosszú idő múlva is visszahúzták a népet a hitetlenségbe. Isten azonban nem fordult el tőle. Amikor az asszírok fogságba vitték, Manassé a börtön mélyéből kiáltott Istenhez. Szorultságában megismerte Isten szentségét és igazságát. Szívből megbánta bűneit, és kérte Isten bocsánatát. Az Úr meghallgatta a megtört szívű király imáját, és ahogy a Bibliában olvassuk, hazatérve reformokat kezdett. Eltávolította a bálványokat, helyreállította az oltárt, és arra buzdította a népet, hogy szolgálják az Urat. Ugyanakkor a bűn következményei megmaradtak. A népet már nem tudta teljesen visszahozni Istenhez. Az Úr kegyelme határtalan. Még a legsúlyosabb bűnökből is van bocsánat, ha az ember őszintén megtér. A bűnnek súlyos következményei vannak, bár Manassé bocsánatot nyert, a pusztítás, amit okozott, generációkon áthatott. A vezetők felelőssége óriási, különösen akkor, ha másokat is romlásba visznek. Az emberi szív gyakran kételkedik abban, hogy a legsúlyosabb bűnökre is van bocsánat. A bűntudat és a szégyenérzése sokakat arra késztet, hogy úgy gondolják, én már túl messzire mentem, Isten engem biztosan nem fogad már vissza. Ám a Szentírás egyértelműen fogalmaz. Isten kegyelme nem ismer határokat, és a bűnbánó lélek soha sincs túl távol ahhoz, hogy Jézus el ne érje.

Manassé király története az egyik legerősebb bizonysága annak, hogy Isten még a legsötétebb életútból is képes megváltást hozni. Manassé nem csak, hogy eltávolodott Istentől, hanem vezetőként sokakat is romlásba vitt, és így egy időre teljesen elvetette az igazság világosságát, de Isten még így sem mondott le róla. Amikor a király az asszír börtön sötét magányában volt, minden dicsőségétől megfosztva, akkor szembesült bűneinek súlyával. Nem a büntetéstől való félelem hajtotta őt, hanem az őszinte bűnbánat. Ekkor Isten, ahogy a Zsoltárok könyvében olvassuk, kegyelmes és irgalmas, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igaz Isten, meghallgatta őt és helyreállította. Ez az eset örök érvényű üzenetet hordoz. Nincs olyan mélység, ahonnan az Úr ne tudna felemelni. Isten kegyelme nem emberi mérték szerint működik. Nem a bűn súlya határozza meg a bocsánat lehetőségét, hanem a bűnbánat őszintesége. Isten nem csak megbocsát, hanem át is alakít. Manassé hazatérve új életet kezdett. Bár bűnei nyomot hagytak a nemzet életén, ő maga valódi átalakuláson ment keresztül. Sokan úgy érzik, hogy múltjuk terhei örökre kizárják őket Isten szeretetéből. Azonban a bűn nem teheti hatástalanná Jézus szeretetét. Csak ha az ember végleg elutasítja kegyelmének ajándékát, ami visszavezeti a tékozló fiút, amitől megtisztult Mária Magdolna, ami miatt Péter bocsánatot nyert, miután megtagadta az Urat. Ez az a kegyelem, ami miatt ma is bárki, bármilyen múlttal, oda mehet a kereszthez, és ott új életet találhat. Isten kegyelme nem érdemeken alapul. Nem annak jár, aki elég jó, hanem annak, aki őszintén vágyik megtérésre. Manassé története nem a bűnről szól, hanem a megbocsátás hatalmáról.

hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember. Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki. Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Ézsaiás próféta könyve, 55. fejezet, 7. vers.

0: hír összeállításunk következik.
1: Békesség Istentől viharban is. Az Evangélikus Külmissziói Egyesület július 9-e és 12-e között a Pilis Csabai Bétel Evangélikus Missziói Otthonban tartotta ez évi nyári konferenciáját. Békesség Istentől. Ez a Reményik Sándor költőtől kölcsönzött vallomás fogta össze mindazt, amiről a konferencia előadói szólni akartak. Ha valaki ezekben a napokban belépett a Pilis Csabai fa templomba, rögtön megpillanthatta az asztalra kitett ékszereket. Jogosan gondolhatta volna, hogy afrikai testvéreink alkotásai, ám nem így van. Idén az Egyesület által gimnazistáknak meghirdetett verseny egyik gyakorlati feladata volt az autentikus afrikai ékszerek készítése. Az ország pedig, amelynek mély ismeretéről a diákok számot adtak, nem más volt, mint Nigéria. Békesség Istentől. Vajon az üldöztetés, a háborúság, a gazdasági vagy épp politikai bizonytalanság viharaiban hogyan őrizheti meg a keresztény ember a belső nyugalmát? Erről szóltak a reggeli és az esti áhítatok. A keresztségtől a mennyei hazáig. 15-ször szerveztek gyermektábort a ferencesek Csíksomjon. Assisi Szent Ferenc tranzitusának, azaz boldog halálának 800. évfordulójához és a gyulafehérvári római katolikus főegyházmegye idei keresztségről szóló pasztorális évéhez kapcsolódott az idei Assisi Szent Ferenc iskolája. Az erdélyi ferencesek által szervezett 170 gyermeket megszólító tábornak július 9-e és 12-e között a csíksomjói ferences rendház adott otthont. A négy napos programot tanítások, imaalkalmak, szentségimádás, valamint számos közösségi és sportprogram színesítette. Kaplonyból, Kolozsvárról, Gyergyóremetéről és Sepsiszentgyörgyről, valamint Csíkszeredából és környékéről, illetve más településekről érkeztek a résztvevők a 4-től 8. osztályos diákoknak szervezett táborba. A gyermekek táboroztatását mintegy 60 gimnazista, egyetemista és fiatal felnőtt segítette. Leó pápa és a szegények közös ebédje. Akik éhezik az igazságosságot és a szeretetet. 200 rászoruló gyermek, köztük menekültek, szegény családok, gyermekek költötték el ebédjüket július 11-én Leóval. A befogadás és a testvériség napját nem puszta szolidaritási gesztusként élték meg, hanem egy olyan egyház kézzel felfogható jeleként, amely a legelesettebbek mellett kíván állni és új kapcsolatokat akar építeni. Az egyik asztal végére egy dél-amerikai kisfiú helyezte el plüss játékát a fehér asztal terítőre. Előtte egy afrikai édesanya ringatta kislányát az ebédre várva. A két hosszú asztal között, amelyeket virágokkal és növényekkel gondosan díszítettek fel, állt egy 12 személyes kerekasztal is, egy üresen hagyott helyjel Leó pápa számára. Az időjárásról kellemes nyári idő. Ma pénteken napos az időnk, kevés felhővel, kevés esővel. A szél délnyugatira fordul, és már 31-36 fokunk van. Szombaton a felhők mellett több órás napsütés valószínű, néhol eshet eső. Nyugati szél és 27-34 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz esetek az Új Szövetségben sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Sokan emlékezhetnek a hallgatók közül, hogy ott tartottunk, hogy Pál apostol egy kihallgatás után van, mégpedig Cézáreában, ahol Félix helytartó az ítélőbíró, és vádolják, mégpedig nagyon magasrangú emberek vádolják, hiszen még a főpap is leérkezik, ami önmagában véve tulajdonképpen nonsens, hogy a főpap egy ilyen ügyben leutazzon Cézáreába, és ő képviselje egyik személynek a vádat. De Félix, amikor végighallgatja a pontokat, és hát elég hamar kiderül, hogy nem nagyon tudják bizonyítani azokat a vádpontokat, amik elhangoznak, akkor úgy dönt, hogy az ügyet elnapolja addig, amíg Lisziász ezredes meg nem érkezik, és személyesen be nem számol a jeruzsálemi eseményekről. Ám néhány nap múlva ez a Félix úgy dönt, hogy feleségével együtt meghallgatja külön Pált. Ez amolyan személyes meghallgatás, és még csak kihallgatásnak se nevezném, hiszen ennek a meghallgatásnak az elsődleges célja, hogy többet megértsen abból, amit máshonnan már hallott, azaz a kereszténység alapjaiból. És eljut egy pontig, és amikor eljut addig a pontig, hogy Krisztus meghalt, igazságot hozott erre a földre, de természetes következménye ennek a tiszta élet, az önmegtartóztatás, akkor Félix római füle ezt nem bírta tovább, lehet, hogy a feleség is osztozott ebben a nem bírta tovább állapotban, és nagyon egyszerű módon bocsátotta el Pált, hogy majd máskor is meghallgatunk még ebben a dologban. A Szentírás nem jegyzi föl, hogy ez a máskor eljött volna-e. Ehelyett azonban följegyez valami mást. A 27. vers az apostolok cselekedetei 24. fejezetében így hangzik. Két esztendő múlva Porcius Festus lett Félix utóda, Félix pedig fogságban hagyta Pált, mert kedvében akart járni a zsidóknak. Megmondom őszintén, már sokatszor olvastam el készülés közben ezt az egy sort, és sokatszori elolvasás után is mindig az jutott eszembe, hogy nekem a 26. vers után jön a 27. Most lehet, hogy erre valaki azt mondja, hogy micsoda ostobaság, ez másnak is. Igen, csak közben eltelik 2 év. Mert hogy a 26. és a 27. vers között pontosan 2 esztendő eltelik, amiről nem tudunk semmit. De Pál apostolnak ez a 2 esztendő, ez, hogy is szoktuk ezt mondani? 2x365 napból állt, természetesen most nem elfelejtve azt, hogy egy picit másképp szábolták a héberek az évnapjait, nekik csak 360-as napjaik voltak, aztán hozzátettek egy olyan évet is, amikor volt benne egy szökőhónap, de ezt most nem szeretném hosszasan fejtegetni. De a lényeg az, hogy eltelik ez a hosszú idő. Hát mire jó ez? Nagyon-nagyon nehéz ezekre a kérdésekre válaszolni, de mivel ez a nehéz esetek a Szentírásban sorozat, nem tehetem, hogy legalább egy picit ne gondolkozzunk el együtt rajta. Alapvetően Pál apostol szempontjából nehéz lenne értelmezni, ha nem tudnánk, hogy az Úr útjai a mi számunkra kifürkészhetetlenek. Ezt már az Ézsaiás könyve óta tudjuk, ő pedig Krisztus előtt 700 esztendővel leírta, hogy bizony a ti útjaitok nem az én útaim, és itt a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én útaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy ez alatt a 2 év alatt ő enyhe fogságban van, látogatókat nem csak fogadhat, hanem teljesen természetesen az ellátásáról is gondoskodhatnak, és ezek között a látogatók között van egy orvos, Lukács, aki nyilvánvalóan újra és újra visszatér beszámolni arról, amit a Lukács evangéliuma elején majd úgy fog összegezni, miután sokan megpróbálták, hogy leírják azokat az eseményeket, amik Krisztus korában történtek, miután mindennek tüzetesen utána jártam, sorjában utána jártam, leírom neked, derék Teofilusz, hogy megtudd a kétségtelen valóságot azokról a dolgokról, amik történtek. És nem szeretném, ha félreértené valaki, de ott a cézárei börtönben valószínűleg a tarsuszi Pál szembesül az evangéliummal. Nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy Lukács nem mondta volna el, hogy Pál az elmúlt hetekben, az elmúlt hónapban itt és itt jártam. Jártam Kánában. Ültem Jézus anyja Mária mellett, és hosszasan beszélgettünk. Jártam a Genezáreti tó partján. Elmentem még Gadarába is. Elmentem, és sorjában sorolta azokat a helyeket, ahol Jézus járt. És tekintettel Lukács állampolgárságára és kiváló görög tudására egészen biztos, hogy olyan emberekkel is szóba elegyedett, akik másodlagos kézből voltak átélői az Úr Jézus Krisztus tanításának, csodáinak, akiknek a családjában történt. Könnyen elképzelhető, hogy már nem tudta utolérni egyik-másik csoda átélőjét, na de a családtagokat igen. Tírus és Szidon közelebb esett Cézáreához, mint mondjuk esett volna Filippihez. És nyilvánvaló, hogy Lukács kihasználta az időt. Ami azt jelenti, hogy Pálnak is rengeteg lehetősége volt első kézből kapni újabb és újabb információkat. Lehet, hogy valaki azt mondja, hogy de hát akkor már a harmadik misszió úton is túl van. Igen, de különös módon valószínűleg ez Pál apostol számára egy nagy lelki megerősödést jelent, hiszen ha belegondolunk, zárójelbe szeretném csak megjegyezni, ami nem is biztos, hogy annyira zárójeles, Pál apostol leveleinek egy jó része majd ezután íródik. Eddig is írt már levelet, de ezután íródik nagyon sok pásztori levél. És ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, mert nyilván merít ebből a tapasztalatból. Másrészt nyilván az üldözés kitörése, ami igazából a következő években éri a legsúlyosabban majd Krisztus gyülekezetét, nem csak Jeruzsálemben lesz akkor majd, vagy éppen a zsidó lakta területen, hanem szerte az egész akkor ismert római birodalomban, óriási erőt jelent majd sok embernek, hogy tudják, hogy Pál elszenvedte, vagy éppen elszenvedi ezeket, és kap erőt az Úrtól, fogják majd olvasni a leveleit, és tetszik tudni, saját tapasztalatom is az, hogy nagyon sokszor jártam beteget látogatni kórházban, és ültem beteg ágy mellett, szépen felöltözve, utcai ruhában, néha öltönyben, nyakkendőben, és próbáltam vigasztaló szavakat mondani, vagy próbáltam bizonyságot tenni, és azt is el kell mondanom, hogy volt olyan, amikor egyszer kórházi köpeny volt rajtam, mert én voltam kórházi kezelés alatt, és valahogy az szomszéd ágy másképp vette a bizonyságtételemet, mint amikor öltönyben és nyakkendőben mondtam el. Valószínűleg azért, mert tudták, hogy én is elszenvedője vagyok most éppen dolgoknak, és hogy nekem sem olyan könnyű most bármiről is beszélni. Pál apostol életében ez egy nagyon fontos lépcső. Egyébként van itt egy megjegyzés, azért maradt fogságban, hogy kedvébe járjanak a zsidóknak, magyarul politikai indítatású időhúzás is volt az ő fogságában, mert hogy Félixnek igen mindegy, és azért zárójelben még egy mondatot hadd jegyezzek meg, a római birodalomban nem volt természet ellenes a kéz kezet mos, és valószínűleg Félix arra gondolt, hogy egy idő után csak megjön majd a tarsuszi Pálnak, vagy valamelyik ismerősének az esze, és a megfelelő összeget valahol leteszi majd, amitől az őrök félrenéznek. És ez nem történt meg. És ez azért nagyon fontos, hogy nem történt meg, mert mi sokszor gondoljuk azt hívő emberként, hogy hát segíts magadon, Isten is megsegít. Vajon bűne lefizetni ilyenkor a helytartót? Hogy mondja már ki azt, hogy amit egyébként úgy is tud, hogy valaki nem bűnös, mégiscsak szabadlábra helyezi. Legfeljebb annyit mond, hogy szépen kéri Pált, hogy a környéken ne forduljon elő mostanában, és kész. És lehet, hogy mi úgy gondoljuk, hogy hát ezt valakinek csak meg kellett volna tenni. Pál folyamatosan figyelt az Úrra, és ez az út nem volt járható. Egyébként van egy olyan kérdés, amit az Úr Jézus vetett föl, hogy szednek-e bojtorjáról fügét? Remélem, jól emlékszem az Úr Jézus kérdésére. Lehet-e balkézről magunknak szervezett áldást összehozni? Lehet, hogy ez a kifejezés teljesen új mindenkinek, ez a balkézről magunknak szervezett áldás, de néha szívesen adjuk elő áldásként azokat a dolgokat, amit egyébként magunk ügyeskedtünk össze. Azért van egy különbség aközött, amikor Isten vezetéséből következik egy áldás, meg aközött, amikor mi teszünk valamit, mert nem biztos, hogy Isten a saját ötleteinkért jót fog állni. Nézzük csak a folytatást a 25. fejezetben. Amint Festus megérkezett a tartományba, 3 nap múlva felment Cézáreából Jeruzsálembe. Ott a zsidók főpapjai és vezetői panaszt tettek Pál ellen, és kérték, hogy bár Pál ezt nem akarja, a kedvükért vitesse Pált Jeruzsálembe, mert azt a tervet szőtték ellene, hogy útközben megölik. Nem tudom, emlékszünk? Jeruzsálemből is azért hozták el, mert azt a tervet szőtték ellene, akkor történetesen 40-en átokkal magukat elkötelezve, hogy amíg az Antónia vár és a templom közti rövid szakaszt megteszi a katonaság Pál apostollal együtt, majd megtörténik a merénylet. Egyébként már a 3. misszió útnál is újra és újra találkoztunk ezzel a szándékkal, hogy majd elteszik láb alól, meg a 2. misszió útnál is, meg az elsőnél is találkoztunk, sőt, az elsőnél még megkövezéssel is találkoztunk. Festus azonban azt felelte, Pál Cézáreában van őrizetben, ő maga pedig hamarosan odautazik, ezért a közöttetek levő vezetők, mondta, jöjjenek le velem, és ha van valami kifogásolható abban az emberben, emeljenek ellene vádat. Megint csak van egy zárójeles megjegyzésem. Jeruzsálemben is 2 év telt el azóta, ugye? És ugyanolyan intenzitással ég a gyűlölet parazsa, mint 2 évvel korábban. És az első adandó alkalommal a zsidó főtanácsnak a tagjai, a főpapok azonnal arra törekszenek, hogy ezt a Pált valahogy kiiktassák az életből. Nagyon fontos, hogy tudatosítsuk magunkban, hogy gyűlölet, harag, sértettség vagy sértődöttség az idő múltával nem fog elmúlni. Tudom én, hogy sokan azt mondják, hogy az idő kigyógyít, meggyógyít, de hogy gyógyít? Maximum porra kódik rá, de még katona koromban emlékszem rá, hogy az akna telepítésnek az egyik szabálya az volt, hogy minél mélyebbre telepítik, és minél nagyobb rajta a réteg, ha robban, annál nagyobbat fog, és annál nagyobb kárt okoz. Festus nagyon bölcsen, természetesen a rangjához méltó római diplomataként válaszol, aztán egy kicsit ő is eljátszadozik a zsidó vezetőkkel, azt mondja, hogy hamarosan odautazom, lehet velem jönni, aztán 8-10 nap után elkezd hazafelé készülődni, mármint Cézáreába készülődni. Ez valószínűleg érzékelteti egyébként a zsidó vezetőkkel, hogy nem ők viselik ebben a témában a jogart, hanem ott van a másik oldalon a döntésnek a lehetősége. Miután pedig 8 vagy 10 napnál tovább nem tartózkodott köztük, lement Cézáreába, a következő napon pedig beült a bírói székbe, és elővezettette Pált. Amikor Pál megjelent, körülállták a Jeruzsálemben lejött zsidók, és sok súlyos vádat emeltek ellene, amelyeket azonban nem tudtak bizonyítani. Pál így védekezett. Sem a zsidók törvénye ellen, sem a templom ellen, sem a császár ellen nem vétettem semmit. Festus azonban a zsidók kedvében akart járni, és azt kérdezte Páltól, akarsz-e Jeruzsálembe menni, hogy ott ítélkezzen feletted ebben az ügyben? Több dolgot is meg kell jegyezni. Az egyik nagyon fontos üzenet az, ami nincs itt. Nem tudom, hogy megtetszettek-e figyelni. Lukács már arra sem méltatja az ügyet, hogy leírja a vádpontokat. Azt mondja, hogy sok súlyos vádat hoztak föl Pál ellen, amiket nem tudtak bizonyítani. Ami azt jelenti, hogy ezeknek a vádaknak a száma a legutóbb elhangzottakhoz képest is csak gyarapodott, egyre körmönfontabb megfogalmazással, de aztán ezek a vádak úgy elbuktak az igazság rostáján. És Pál teljes higgadsággal, világosan és egyértelműen kimeri mondani, hogy én nem tettem ezeket a dolgokat. Ez nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ki kell mondani sok esetben, hogy én ezt nem tettem. Ettől nem lesz valaki szerénytelen. Nem fog belőle hiányozni az alázat. A hívő ember az nem az, aki elfogadja a hamis vádat. Bár manapság nagyon sokan érdekes mércéket kezdenek alkalmazni ebben a témában. Azt mondja Pál, semmi ilyesmit nem tettem. Nem tettem a zsidók törvénye ellen, nem tettem a templom ellen, nem tettem a császár ellen. És amikor fölveti Félix azt a kérdést, hogy akar-e Jeruzsálembe menni, Félix is tudja, hogy ez igazából hova vezethetne, és Pál is átlát ezen a szitán. Pál azonban így válaszolt, a császár ítélő széke előtt állok, itt kell ítélkezni felettem. Lehet, hogy időnként elfelejtkezünk néhány alapvető dologról. Itt a tarzuszi Pál nem egy zsidó ember, akit megvádoltak zsidó honfitársai. A császár ítélő széke előtt a tarzuszi Pál áll, a római állampolgár, aki ráadásul nem is első generációs állampolgár, akit megillet a római jog védelme. A császár ítélő széke előtt állok, ezért itt kell felettem ítélkezni. Festus egészen biztosan tudja, hogy a tarzuszi Pál abszolút korrekt jogi megfogalmazást és meghatározást mondott. Mert hogy egyébként a római polgárt megillette az ügyében kimondott korrekt ítélet. A zsidók ellen nem vétettem semmit, amit magad is nagyon jól tudod, mert ha vétkes vagyok és halált érdemlő dolgot cselekedtem, nem vonakodom a haláltól. Ha pedig ezek alaptalanul vádolnak engem, senki se szolgáltathat ki nekik. Ugye ez nem egy vádlottnak a mentegetőzése. És Pál pontosan tudja egyébként, hogy ő, bár nincs ügyvéd mellette, de ő a mindenható Isten képviseletében is van itt. És ő, amikor a jogait ebben a helyzetben előtérbe helyezi, akkor ezzel nem sérti Krisztus törvényét, nem mond semmi olyasmit, ami szemben lenne a tanítással, amit ő is képviselt, és később majd írni fog, ő csak a valóságot mondja el. A császárhoz fellebezek. Ez az utolsó, végtelenül súlyos mondat. Én tudom, hogy az ige hirdetéshez szokott emberek kellett már, hogy találkozzanak olyan magyarázattal, én magam is többször találkoztam, hogy Pál itt tulajdonképpen egérutat keres. Ez egy nagyon megdöbbentő hozzáállás. Egyrészt bocsánat a szóért, és remélem, hogy egyik hallgatóm sem fog ezen megbántódni, de otthon a fotel kényelméből, esetleg befűtött lakásban borzasztóan könnyű azt mondani, hogy ez egy egérút. Egyébként nem egérút. Pál bennmaradt a római jog keretében, és mivel szentül látszott, hogy a római jog ellenére, mint római állampolgár, az elmúlt több mint két esztendő alatt az ügyében nem született jogos és igazságos ítélet, a fellebbezés az egy teljesen logikus és egyébként nagyon súlyos lépés. Abban az időben a szenátushoz befutó fellebbezés, ami aztán a császár előtt folytatódott, azt is jelentette, hogy kivizsgálják az ügyet. Tehát innentől kezdve Félix is számíthatott arra, hogy meg fogják tőle kérdezni, hogy hogy sikerült ezt a római állampolgárt tulajdonképpen bizonyítékok hiányában is több mint két esztendőre hűvösen tartani, úgy, hogy igazából semmiféle vádpontban nem bizonyult bűnösnek. Akkor Festus megbeszélést tartott a tanácsosaival, nem lehetett egyszerű ez a beszélgetés egyébként, pont az utolsó kis félmondatocska miatt, majd így válaszolt, a császárhoz fellebbeztél, tehát a császár elé fogsz menni. Mit is mondott Jeruzsálemben az Úr ennek a tarzuszi Pálnak? Ahogy itt bizonyságot tettél az én nevemről, ugyanúgy kell majd Rómában is tanúságot tenned. Azt nem tudom mondani, hogy már akkor mondta az Úr, hogy az első adandó alkalommal Pál el ne felejts a császárhoz fellebbezni. Lehet, hogy még aznap reggel sem gondolt Pál arra, hogy ennek a furcsa kihallgatásnak ez lesz a végeredménye. De tetszik tudni, hogy mit okoz ez a fellebbezés? Azt, hogy innentől kezdve egészen biztosan védett személyként is kell, hogy végig menjen ezen az úton. Ráadásul a római birodalom költségén. Hiszen ő római állampolgárként egy peres ügyben, amiben sok méltatlanság érte már, el kell, hogy jusson a császárig. Tehát amikor kimondta Festus azt az egyszerű mondatot, hogy a császárhoz fellebbeztél, tehát a császár elé fogsz menni, az nem csak annyit jelentett, hogy a fegyencet majd elviszik, és odaállítják a római császár bírósága elé, hanem azt is jelentette, hogy Festus is tudatában volt, hogy innentől kezdve ugyan őrség mellett, de minden szempontból vigyázva a személyére el kell, hogy jusson a császárig. Hiszen ezt a fellebbezést innentől kezdve írásban is rögzíteni kellett, és Festusnak kötelessége volt futárszolgálat útján megküldeni Rómába, hogy mi történt, beszámolót is kellett küldenie, nagyon kíváncsi lennék arra a beszámolóra egyébként, amit Festus küldött, hiszen csak azt írhatta, hogy itt valaki fellebbezett, aki ellen vannak vádak, de bizonyítékok nincsenek. De ez mit is jelent? Hogy a tarsusi Pál előtt bizonyos szempontból nyílik egy olyan út, aminek nagyon sok furcsa, veszedelmes, és másütt pedig nagyon sok áldott következménye is lesz. Még az ige hirdetés elején fölemlegettem Ézsaiás prófétát. Hogy is hangzott az? Bizony, az én útaim nem a ti útaitok, és a ti útaitok nem az én útaim, ezt mondja az Úr. Mert amennyivel magasabban van az ég a földnél, annyival magasabbak az én útaim a ti útaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. El tudjuk képzelni, mint missziós lehetőséget, ezt a különös utazást? Meg ne kérdezze senki, hogy szeretnék-e egy ilyet. Mert nyilván az embernek borsózik a háta, ha arra gondol, hogy egy ilyen helyzetbe kell kerülni. De zárójelben megjegyzem, ezen az úton sem fog Pál egyedül menni. Ez is egy olyan út lesz, ahol Lukács is mehet vele, munkatársai mehetnek vele. Útközbenlől már gyülekezetekhez fog leveleket is írni és küldeni. És közben gondolom Lukács Pál jelenlétében szépen rendezgeti a jegyzeteit, ha szabad ilyet mondani, ami azt jelenti, hogy miközben egy veszedelmesen nehéz út, mégis Isten vezetéséből adódóan majd Rómába érkezik, ahol még a testőrségből, meg a császárháza népéből is igen sokan lesznek hívőké. Ez persze akkor még nem tudhatja Pál. De mi tudhatunk róla, még akkor is, hogyha erről majd csak a következő hetekben fogunk beszélni. Mint ahogy a mi életünknek is vannak olyan fordulatai, amit mi sem szerettünk volna, vagy nem is gondoltunk, hogy ilyesmi történhet. Bár csak tudná az Úr kézben tartani a mi életünket és gondolkozásunkat is. Amen.
0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A Nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallották.

Turmezei Erzsébet húsvét hajnalán. Alig várták, hogy jöjjön a reggel, s most bánatosan, illatos kenetekkel sírva sietnek a sír felé hárman, epesztő, emésztő, roskasztó gyászban. Ím ébred az élet, és támad a nap már. A madarak kara csak egy fénylő sugarat vár, és csattog az ének szál által a légen fel, fel az ég felé, csak úgy, mint régen. Jaj, az a régen! Ne fájna az emlék! Mikor a mester előttünk ment még, és ajkán az élet igéi fakadtak, a szomjazóknak és a fáradtaknak. Volt-e valaha riasztóbb álom, mint ez a három nap? Ez a három, mikor aki folyvás csak életet mentett, vad gyilkos kezek fogják meg a szentet, viszik diadallal a főpap elébe, rágalmat, gúnyt vágnak a tiszta szemébe, és suhog a korbács, és csattog az ostor. Hol aki megvédje? A hős? Az apostol? És az atya hallgat? Mély csend ül az égen, s most hajnallik újra csak úgy, úgy, mint régen. Hogy hurcolták, mint egy gonosz tevőt, s még volt, ki gúnnyal nevette őt, amint a tövistől a vére kicsordus, úgy kell felemelni az utcai porból. Köbdösve, gyalázva a fára szegezték, de ő ugyanaz volt. Ott is szeretett még, ott fenn, a kereszten. Anyát és a poroszlót, könnyet hullajtót és gyilkos sebet osztót. Ó, jaj, a halálig mindig szeretett. Piszik az illatozó kenetet, és sírva sietnek a sír felé hárman, nagy pénteki gyásszal, húsvéti sugárban. Hogy látnak szemükben keserű könnyekkel, milyen csodálatos ez a reggel? A pálmafák két szegén az útnak súgva, búgva, valami titkot tudnak. A virágok átharmat könnyeken már látják felragyogni fényesen az élet napját, azt hirdeti minden, a sírban nincsen, a sírban nincsen. Ők mégis mennek, gyászolva, sírva, betekinteni egy üres sírba, az angyal előtt döbbenve megállni. Feltámadott, élő mesterre találni. Húsvétkor, ha nincs még húsvéti szíved, a nagypéntekit vedd, vedd és vigyed, könnyesen, aggódón, búsan, amint van. S keresd a Krisztust, keresd a sírban. Nem, úgy sem fogod megtalálni ottan. Eléd fog állni, feltámadott.

0: Egészségpercek.
1: A táplálkozással foglalkozó szakemberek között mindig komoly vita forrását képezi az a kérdés, hogy melyik az a táplálkozási forma, amely segíthet a ma már népbetegségnek számító csontritkulás megelőzésében. A legtöbb vegetáriánus tanulmány eddig azt bizonygatta csupán, hogy a bőséges zöldség és gyümölcsfogyasztás nem káros a csontokra nézve. Azonban egy most megjelent tanulmány szerint nem kell tovább csupán az ártalmatlanságról beszélni. Serdülő, fiatal, illetve idős férfiak és nők bevonásával végzett vizsgálatban brit kutatók kimutatták, hogy a zöldség és gyümölcsfogyasztás szinte minden életkorban hozzájárul a nagyobb csontsűrűséghez. A serdülőkorúaknál mindkét nemben fokozta a csikolyák csontsűrűségét. Ugyanezt tapasztalták az idősebb hölgyek esetén is. A serdülő fiúknál emellett növekedett a combcsont sűrűsége is. Mindez azt mutatja, hogy a több növényi étel fogyasztása kedvezően hat a csontok állapotára, mind fiatal, mind pedig időskorban. Azt egyelőre nem tudják, hogy a hatásokért a táplálék mely alkotó elemei a felelősek. Valószínűsítik, hogy a C-vitamin és az antioxidáns vegyületek játszanak szerepet a csontvédelemben.

0: iránytű.
1: Örüljetek egek, mert az Úr végbe vitte. Kiáltsatok földnek mélységei. Újongva énekeljetek hegyek, erdő és benne minden fa. Mert megváltotta az Úr Jákobot, és Izraelben megdicsőíti magát. Az egész világ mindenséget csodálatra késztette Krisztus megalázkodása az elbukott ember megmentéséért. Ő, aki kegyelmesen fenntartja minden lény életét a világ mindenségben, dicsőségét letéve emberi természetet vesz magára. Olyan titok volt ez, amelyet más világok bűntelen lényei szerettek volna megérteni. Amikor Krisztus emberi formában földünkre jött, mindnyájan figyelemmel kísérték, amint végigjárta, véráztatta útját, a jászoltól a Golgotáig. A menny lakói látták a bántalmazást és a gúnyt, amelyet Jézus elszenvedett, és tudták, hogy Sátán volt a felbújtó. Figyelték, miként válik egyre hevesebbé a világosság és a sötétség közötti küzdelem. Amikor Krisztus haláltusájában a kereszten így kiáltott fel, beteljesedett, győzelmi kiáltás hangzott végig a lakott világokon és a mennyen. A nagy küzdelem, amely oly hosszú ideig tartott földünkön, most eldőlt, és Krisztus volt a győztes. Halála adott választ a kérdésre. Szereti-e az Atya és a Fiú az embert annyira, hogy készek az önmegtagadásra és az áldozathozatalra? Sátán leleplezte valódi jellemét, hazug és gyilkos. Világossá vált, hogyha alkalmat kap, ugyanolyan lelkülettel uralkodott volna mennyei lények fölött is, mint amilyennel az embereken, akik hatalmában voltak.

0: Olvassuk együtt a Bibliát!
1: A Zsoltárok könyve 134. rész. A zarándokok búcsú éneke. Zarándok ének. Áldjátok az Urat mindnyájan ti, akik az Úr szolgái vagytok, akik az Úrházában álltok éjjelente. Emeljétek föl kezeteket a Szenté felé, és áldjátok az Urat. Áldjon meg téged a Sionról az Úr, aki az eget és a földet alkotta.

Mai szakasz 134. Zsoltár. Ahogyan az utazók Jeruzsálem felé tartottak, egész nap úton voltak, és útközben énekeltek. Hatalmas himnuszokat, amelyek folyvást emlékeztették őket zarándoklásuk jelentőségére. Amint megpillantották a lévitákat a templomban, az esti áldozat szolgálata közben elkezdték utolsó éneküket. Áldjátok az Urat mind, ti szolgái az Úrnak, akik az Úrházában álltok éjjelente. Képzeljük el, hogy milyen is lehetett az éjszakai szolgálatot teljesítő templomi szolgák közé tartozni. Habár a legtöbbször úgy tűnt, hogy munkájukat az emberek észre sem vették, és nem is nagyon értékelték, mégis ezen a különleges éjjelen tisztelet övezte őket, és megerősítést kaphattak arra nézve, hogy szolgálatuk mennyire fontos. Ez az ének elismeri és bátorít.

0: Hívja ezeket az éjszakai szolgálattévőket anélkül, hogy hízelegne nekik. Bizonyára az ének sorai elmondhatták volna, hogy milyen nagyszerű munkát végeznek, és méltathatta volna hűségüket, mégis inkább bátorította őket, és arra emlékeztette mindnyájukat, hogy mi a szolgálatuk célja. Ez arra az esetre emlékeztet engem, amikor egyszer épp befejeztem a tanítást az egyik szombatiskolai osztályban, és egy nagypapa kitárt karokkal jött felém. Csak szeretném megszorítani a kezét a gyülekezet legfontosabb szolgálattevőjének, mondta. Tudtam, hogy mit próbált ezzel mondani nekem. Elismerte a munkámat, és emlékeztetett arra, hogy milyen fontos a gyermekeket Krisztushoz vezetni. Habár jól estek szavai, nem tettek öntelté. Inkább igyekeztem, hogy továbbra is 100%-osan oda szenteljem magam az én apró, sokszor észrevétlen kis szolgálatomra. Gondolkodjunk el, hogyan tudnánk mi is bátorítani a gyülekezetünkben azokat, akik olyan szolgálatokat végeznek, amiket általában kevéssé értékelnek.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Saját bűnei fogják meg a bűnöst, és saját vétkei kötözik meg. Példabeszédek könyve, 5. fejezet, 22. vers.

Említettem már neked a Bujufa alatt című könyvet. Ebben van egy történet Nzokáról, a kígyóról, aki mindig ellopta a vadász tyúkja alól a tojásokat. A felesége meg hiába intette, hogy ne csinálja, mert baj lesz belőle. Ő nem hallgatott rá. Nap mint nap becsúszott a kerítésen lévő kicsi résen. Ellopta a tyúk frissen tojt tojását, azután visszasurrant a lyukon át. Míg kifelé csúszott, a szorítás összeroppantotta a finom, ízletes tojást, ami szétáradt a szájában. Annyira kívánta ezt a kellemes érzést, hogy egyre bátrabban mert lopni. A gazda észrevette a dolgot, és csapdát állított a kígyónak. A friss tojást kivette a tyúk alól, megfőzte, majd visszatette alá. Nzoka most már anélkül, hogy körülnézett volna, odasiklott a tyúkhoz, bevette a szájába a meleg tojást, és elindult a lyuk felé. Ekkor azonban valamiért nem fért át. Már látta, hogy jön a gazda, de hiába próbált menekülni, a férfi megölte.

0: Ilyen a bűn természete is. Először minden simán megy, amikor valaki a kívánságainak akar eleget tenni és bűnt követel. Azután ezen felháborodva egyre merészebben teszi ugyanezt, óvatlanul, nem hallgatva az intő szóra. Végül az ige szerint saját csapdájába esik. Jakab apostol ezt így fogalmazza meg. Azután a kívánság megfoganva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Így van ez a drogosokkal is. Először élvezik a szer nyújtotta bódulatot, később a kábítószer megkötözi őket. Végül az életükbe kerülhet. Vigyázz, te ne ess bele hasonló csapdákba!
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla. Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
2: Kinek van helye az életedben? Próbára teszem őket, és akiről azt mondom, hogy menjen veled, az veled megy. Bírák könyve 7. fejezet 4. vers. Gedeon 32 ezres sereggel készült harcba a midjániak ellen, igazság szerint azonban nem sok emberre volt szüksége, hanem csak a megfelelő emberekre. Amikor azt mondta a katonáinak, aki fél és retteg, térjen vissza, 22 ezren ott is hagyták. Isten azonban még a maradékot is túl soknak találta, ezért így folytatta. Próbára teszem őket, akiről azt mondom, hogy menjen veled, az veled megy, s akiről azt mondom, hogy ne menjen veled, az nem megy. Végül mindössze 300-an maradtak, de övék lett a győzelem. Ne aggódj a számok miatt. A kevesebb, néha több. Készülj fel rá, hogy el fogod veszíteni néhány barátodat, ők ugyanis nem mehetnek oda, ahová Isten visz téged. Az Úr ugyanazt a lelket helyezte a 70 vezetőbe is, amely Mózesen nyugodott, hogy a segítségére lehessenek. Neked is erre van szükséged, olyan emberekre, akikben ugyanaz a lélek van, mint benned. Csak mert tehetséges valaki, még nem biztos, hogy helye van az életedben. Ha a lelki ajándékokat tekintjük mércének, vajon mit gondoltunk volna Bálám prófétáló Szamaráról? A kulcskérdés ez. Vajon megfelelő lélek van ebben az illetőben? Amikor másokkal dolgozol együtt, ne feledd, hogy minden ember szeretné különlegesnek érezni magát, ezért dicsérd meg őket, de tedd ezt őszintén. Mivel jobb holnapra vágynak, adj nekik reményt. Útmutatást igényelnek, vezest hát őket. Mivel maguk körül forognak, töltsd be először a szükségeiket. Hajlamosak elcsüggedni, ezért bátorítsd őket. Sikerre vágynak, segíts hát nekik elérni azt. Személyes sikered attól függ, hogy a megfelelő emberek vesznek-e körül. Ezért imádkozz és kövesd Isten vezetését.

A reformáció története a mélyen vallásos Luther Márton életrajzának 10. szakasza. Miután Luther barátai tiltakoztak Luther Rómába menetele ellen, és kérték, hogy ügyét Németországban vizsgálják ki, végül így is történt. A tárgyalás helye Augsburg volt, ahova a reformátor gyalog ment. Hívei mélységesen aggódtak érte. Ellenségei nyíltan megfenyegették, hogy az úton elfogják és megölik. Barátai könyörögtek, hogy ne tegye ki magát ilyen veszélynek. Még azt is mondták, hogy egy időre menjen el Wittenbergből, és keressen menedéket azoknál, akik szívesen megvédik. De ő nem akarta elhagyni azt a helyet, ahová Isten állította. Kötelességének tartotta, hogy híven képviselje az igazságot a vihar ellenére, amely lesújtott rá. Ezt mondta: olyan vagyok, mint Jeremiás, a harc és küzdelem embere, de minél jobban fenyegetnek, annál jobban örülök. Becsületem és jó hírnevem már oda van, csak egy dolog maradt meg, nyomorult testem. Vegyék el azt is, de a lelkemet nem tudják elvenni. Aki arra vágyik, hogy Krisztus szavát hirdesse a világnak, annak minden pillanatban számítania kell a halálra. Luther Augsburgba érkezésének hírét a pápai nuncius nagy örömmel fogadta. Úgy látszott, hogy a sok gondot okozó eretnek, aki felkeltette az egész világ figyelmét, most Róma hatalmában van, és a nuncius nem akarta, hogy kicsúszson a kezükből. A reformátor nem szerzett menlevelet magának. Barátai nyomatékosan figyelmeztették, hogy menlevél nélkül ne jelenjék meg a római követ előtt. Ők maguk vállalták, hogy megszerzik a császártól. A nuncius visszalépésre szerette volna kényszeríteni Luthert, ha pedig ez nem sikerül, Rómába vitetni, hogy osztozzon Hus és Jeromos sorsában. Ezért megbízottai útján igyekezett rábírni arra, hogy menlevél nélkül jelenjék meg előtte, bízza rá magát az ő irgalmára. Ezt a reformátor udvariasan, de határozottan visszautasította. Csak akkor jelent meg a pápai nuncius előtt, amikor megkapta a hivatalos írást, amelyben a császár szavát adta, hogy megvédi. A pápa hívei elhatározták, hogy taktikából megkísérlik Luthert a kedvességgel megnyerni. A nuncius a kihallgatásokon nagyon nyájasnak mutatkozott, de követelte, hogy Luther fenntartás nélkül hódoljon meg az egyház tekintélye előtt, és adja fel minden tételét érvelés és kérdezés nélkül. Luther válaszában kifejezte, hogy tiszteli az egyházat, hogy vágyik az igazságra, hogy kész válaszolni a tanításaival szembeni ellenvetésekre és tanait egyes élen járó egyetemek döntésének alávetni. De tiltakozott az ellen, amit a bíboros követelt tőle, hogy lépjen vissza anélkül, hogy tévedését bebizonyították volna. Erre egyetlen választ kapott: lépj vissza, lépj vissza. A reformátor tanúsította, hogy állásfoglalását a Szentírás támasztja alá, és határozottan kijelentette, hogy nem tudja megtagadni az igazságot. A nuncius képtelen volt Luther érveire válaszolni. Luther, aki látta, hogy semmi értelme nincs egy ilyen tárgyalásnak, végül, ha nehezen is, de engedélyt kapott arra, hogy válaszát írásban megadhassa. Ha így teszek, írta egyik barátjának, akkor az elnyomottak nyernek.

0: hír összeállításunk következik.
1: Ahogy Isten Mózesnek parancsolta. Jó szombatot, Shabbat Shalom! A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul. Ezért a péntekesti gyertyagyújtás időpontja most 20 óra 17 perc. Az ünnep kimenetele pedig szombaton este 21 óra 33 perckor lesz. A Tórából ezen a héten a Dvárim heti szakaszt olvassák fel a zsinagógákban, amelynek jelentése a szavak. 5 Mózes első fejezet 1-től 3. fejezet 22-ig. Igei gondolatok a heti szakaszból. A 40. évben a 11. hónap elsején történt, hogy elbeszélte Mózes Izrael fiainak mindazt, amit megparancsolt neki az Úr. Így kezdte Mózes megmagyarázni a törvényt a Jordánon túl Moáb földjén. Az Úr, ami Istenünk, így beszélt hozzánk a Hóreben. 5 Mózes 1:3-6. Tette mindezt Mózes az örökkévaló dicsőségére, annak érdekében, hogy nehogy vétkezzenek. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Hozzatok ide magatoknak bölcs, értelmes és ismert férfiakat. Ki alkalmas, milyen képességgel kell rendelkeznie egy vezetőnek? A vezetőket viszont választják, mik a választási elvek egy adott történelmi helyzetben? Ezekre a kérdésekre kereste a választ Szerdó Szervin írásában a Dvárim heti szakasz kapcsán. Egy rabbi a talmudi amorita korszak 5. generációjának bölcse szerint Mózesnek életének utolsó hónapjában tudatosult az, hogy az élet véges. Kifakadt belőle a panasz. És szólottam vala néktek abban az időben ezt mondván, nem viselhetlek egymagam titeket. Mózes félelmét a Talmud bölcse elméleti értelemben magyarázza. Boldog ember, aki szüntelen retteg, aki pedig megkeményíti az ő szívét, bajba esik. Példabeszédek 28:14. Azt állítja, hogy az igaz, jámbor emberek nem a haláltól félnek, hanem attól, hogy példaértékű életük hátra levő részében rosszul csinálnak, elronthatnak valamit. Mózes úgy dönt, hogy segítőkre támaszkodik. 28. Zsidó kulturális fesztivál. A budapesti zsidó hitközség szervezésében megvalósuló 28. zsidó kulturális fesztivál augusztus 30-a és szeptember 10-e között várja a közönséget Budapest ikonikus helyszínein. A rendezvény sorozat idén is világhírű előadókkal, különleges művészi találkozásokkal, nemzetközi vendégekkel és egyszerű, csak a fesztiválon látható produkciókkal készül. A Dohány utcai zsinagóga idei programjai között igazi közönség, kedvencek és különleges koncert élmények egyaránt helyet kaptak. Az időjárásról kellemes nyári idő. Ma pénteken napos az időnk, kevés felhővel, kevés esővel. A szél délnyugatira fordul, és már 31-36 fokunk van. Szombaton a felhők mellett több órás napsütés valószínű, néhol eshet eső. Nyugati szél és 27-34 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: A jelenések könyve. A Biblia utolsó könyve nem titkos, megfejthetetlen írás, hanem Isten rendkívül fontos kinyilatkoztatása. Kereszténységünk sors kérdése az, hogy élünk-e ezzel a különös üzenettel, hogy az ítélet félelme vagy a remény forrása lesz-e számunkra. Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, melyet Isten azért adott, hogy megmutassa mindazt, aminek csak hamar meg kell történnie. Jelenések könyve, 18. rész.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindnyájatokat. Örülök, hogy itt vagytok, és közösen tanulmányozhatjuk Istennek igéjét. Jelenések könyve egy csodálatos, szép, székesegyházhoz hasonlít, azt lehetne mondani. Ugye sorba mentünk, a székesegyház kupoláját is megnéztük, azt a nagy küzdelem jelenetet, amiben azok a gyülekezetek voltak, akiknek tulajdonképpen első címzetként írta János ezt a levelet. Hiszen 95 táján, amikor a levél íródott, bizony-bizony nehéz helyzet járt a keresztényekre, mert ők voltak azok, akik következetesen megtagadták a császárnak való áldozást, a császárkultuszt, ami különösen Efézusban diadalmaskodott, hiszen az akkor élő császárnak templomot építettek, ez a templom ma is megvan, romjait többször is láttam, és a templom előtt ott állt egy három lábon egy fém persely, amiben mindig parázsizott, és mellette volt egy tömjénes ládikó. Abba kellett egy csipetet kivenni és rátenni imádság gyanánt az élő császár Istenért mindenkinek. A keresztények ezt elkerülték, nem tették. Éppen ezért a kereszténység vezetőit, köztük Jánost is, aki már idős, élemedett korú ember volt, börtönbe vitték, börtönszigetre, Pátmoszra, ahol vasbányák voltak, és a fiatalabbak természetesen a vasbányákba dolgoztak, János természetesen vágyakozva nézett gyülekezetei felé, Efézus felé. És akkor az Úr megjelent neki. És a jelenések könyvének ez az indító jelenete újra és újra vissza kell, hogy jöjjön a mi gondolkodásunkban. Nagyon sokszor úgy vétünk a jelenések könyve ellen, a jelenések könyvéből valami elvont történet filozófiai művet képzelünk, aminek az a lényege, hogy Isten előre meg tudta mondani a történelmet. Ez természetes, mert Isten előre meg tudja mondani a történetet. Ez nem is vitás, hiszen ő a történelem ura, ő az, aki tesz királyokat és dönt királyokat. De, és ez a nagyon lényeges elem, a jelenések könyve ennél sokkal több, sokkal személyesebb. Ha megnézzük a nagy proféciáit a Bibliának, a nagy vázlat proféciáit, így szoktuk mondani, ezeket a proféciákat, Dániel könyvében 4 ilyen profécia van, jelenések könyvében 4 ilyen profécia van, azután Jézus is mond egy ilyen proféciát, sőt Pálnak az egyik levelében is található egy ilyen, akkor ezeknek a nagy-nagy proféciáknak, vázlat proféciáknak az a célja, hogy ne tévedjünk el. Azokat a törvényszerűségeket tanítja meg, ami a megváltás törvényszerűsége. Hiszen Jézus Krisztus ügye az Édenkert óta nem a látszatok szerint ment előre. Gondoljátok végig, Kain és Ábel története, csak kezdjük az elején. Ki hitte volna, hogy a nyertes nem Kain, aki agyonüti a testvérét, hanem Ábel vonala lesz az, amelyik a győztes vonal. Vagy ki hitte volna, hogy a rabszolga sorba jutott Izrael, át kell a vörös tengeren, és abból lesz egy nagy nép, az Isten népe. Vagy ki hitte volna azt, hogy Jézus Krisztus, amikor a kereszten kimondta, hogy én Istenem, miért hagytál el engem, azután elmondta végül azt, hogy elvégeztetett, akkor győzött tulajdonképpen Jézus. És végig a történelem során, a megváltási terv során mindig a látszatok ellenére megy előre az Isten ügye. Éppen ezért nagyon fontos nekünk hívő embereknek, hogy lássuk azt, hogy Isten hogy ítél. Lássuk azt, hogy Isten hogy vezeti a népét. Lássuk előre azt, hogy Isten hogy gondolkodik. Nem az eseményeket, mert azokat nem helyezte a mi szívünkre Isten, hiszen hogyha szívünkre helyezte volna Isten, akkor ezt nem bírnánk ki. Előre látnánk minden bajt, az nagyon nagy megterhelés lenne. De azokat a törvényszerűségeket, ahogyan az Isten gondolkodik, és ahogy Isten irányítja a történelmet, az pontosan ezekből a nagy vázlott proféciákból értjük meg.

A nagy küzdelem jelenet a csúcsa ennek a könyvnek, ahogy mondtam. Ez a 11. fejezet utolsó versétől egészen a 15. fejezet 4. verséig tartott. Utána a sorba, most párhuzamosan az előbbiekkel, ugye a 7 trombita szóval, ami mindig a sófár hang, az mindig valami mozgósítás, valami ítéletet jelentett, találjuk a 7 csapásnak a jelenetét. És ebből a 7. csapása különlegesen fontos. Az első 4 csapás ugye a természet különböző helyeire, a szárazföldre, a vizekre, a tengerre és a csillagvilágra töltetik ki. A következő 3 csapás közül különösen az utolsó 7. csapás, Babilonnak a pusztulása, vége, az, ami különlegesen izgalmas, érdekes a megváltási terv szempontjából. Hiszen a Babilon motívum már a 3. angyeli üzenet, 2. angyeli üzenetében előjön. Leomlott Babilon, a nagyváros, miért, azt is elmondja. De hogy történik ez? Az előző fejezetben azt olvastuk, hogy ezt a 7. csapási jelenetet egy kicsit a 17. fejezet kibontja. Méghozzá most annak a fenevadnak, annak a politikai hatalomnak, mert ugye a képletes nyelvén, hiszen kódolva kellett a börtönszigetről kiküldeni ezt az iratot, az apokalipszis képletes nyelvén a fenevad az mindig valami politikai hatalmat jelent. Ennek a politikai hatalomnak a hátára a parázna asszony, akinek a homlokára van írva Babilon neve, hogyan kapaszkodik fel, és ebben a 17. fejezetben azt mondja el, hogy ennek a politikai hatalomnak mi lesz a sorsa. A 18. fejezet, amivel ma fogunk foglalkozni, az egy lépéssel tovább megy. A 18. fejezet talán a legdrámaibb jelenete és a legszebben megkomponált drámai jelenete a Jelenések könyvének, szinte versszerűen, gyönyörű, szépen megalkotott alkotás a 18. fejezet. Karner Károly, aki egy remek Jelenések könyve magyarázatot írt, amit nem adtak ki még a szocializmus idején, a Karner professzor akkor halt meg. Sopronból Bécsbe sikerült kicsempészni a dolgokat, és Bécsbe megjelent ez a kötet. És ebben azt írja, hogy a Jelenések könyvének a 18. fejezet a világtörténelem egyik legnagyobb drámája. És ebben tökéletesen igaza van Karner professzornak. Miért? Mert ebben a fejezetben most nem a vadállatról lesz szó, hanem arról, hogy a Babilon eszme, amit az az asszony, az a paráznává lett asszony, ami mindig valamilyen egyházat jelent, valami ideológiai hatalmat, nem csak egyházat, ideológiai hatalmat jelent, milyen lesz az ítélete.

És ezért kezdjük is el ennek a szakasznak az olvasását, és egy kicsikét nézzük meg ezt a szakaszt közelebbről. Nézzük meg először ennek a szakasznak az első három versét. Olvasom. Ezek után láttam, hogy egy másik angyal leszáll a mennyből, nagy hatalma volt, és dicsősége beragyogta a földet. És ezt kiáltotta erős hangon. Elesett, elesett a nagy Babilon, amely ördög lakhelyévé lett, és minden tisztátalan lélek, minden tisztátalan állat, minden utálatos madár rejtek helyévé lett. Féktelen paráznaságának borából ivott minden nép, nemzet, vele paráználkodtak a föld királyai, és eldőzsött javaiból gazdagodtak meg a földkereskedői. Nyilvánvalóan itt a bukott asszonyról, Babilonról van szó. Ugye ismerős ez a vers, hogyha egy kicsikét olvassuk. Hiszen a második angyel üzenetnek a kiterjesztett formája ez a vers. Nagyon érdekes, hogy a hármas angyel üzenetnél, mind az első angyel üzenetnél és a harmadik angyali az üzenetnél azt olvassuk, hogy jön az angyal, az első angyal, és nagy szóval elhirdeti, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőség első angyal üzenete. Ugyanilyen nagy szóval hirdeti el a harmadik angyali üzenetet is, amelyik a hűség bélyegről, a hűség pecsétről szól, nagy szóval hirdeti meg az angyal, viszont nem olvassuk, hogy nagy szóval hirdette volna meg a második angyali üzenetet, ami Babilon leomlásáról szól. Miért nem? Azért, mert ez egy kiteljesedő folyamat. Minden időben a bábeli torony óta van Babilon. A bábeli torony óta vannak ilyen emberek, akik önmagukban is Bábel tornyot építenek. Nagyon érdekes, hogy ezt több írónk is, többek között Déri Tibor is, múlt századnak a híres írója, többször leírta, Karinti Frigyes is leírta többször ezt a képet, hogy Babilont építünk magunkba, és felmászunk oda, és azt gondoljuk, hogy mi vagyunk az istenek, és akkor az lesz, ami Bábel tornyánál, hogy nem értünk szót egymással, csak blablázunk. Ugye ebből vezeti le az Ószövetség a Babilon nevét a Balálból, ami össze-vissza beszélni, ezt jelenti, vagy magyarul blablázni, mi onnan vettük át ezt a szót. Szóval, itt most azzal emeli ki, hogy most ez egy nagy szóval szóló üzenet volt, az első vers végig arról szól, hogyha megfigyelik, ugye arról van szó, ezután lát egy másik angyalt, most nem ugye az előző angyalról, amelyik elmondta a vadállatnak a sorsát, most egy másik angyal leszáll a mennyből, hatalma volt és dicsősége beragyogta a földet, és ez kiáltotta erős hangon, elesett, vagy leomlott Babilon, amely ördögök lakhelyévé lett, és minden tisztátalan lélek, madár, stb. Lakhelyévé. Felsorolja az egész teremtettséget. És ezeket a tisztátalan madár, lélek, stb. Mindenki tudta azt, hogy a leomlott városok helye mindig elvadult. Babilon helye is ilyen volt abban az időben. Csak sejtették, hogy hol van Babilon. Babilon egy romváros volt, és a romvárosban csak sakálok, csak ragadozó madarak, csak állatok éltek, ember nem is nagyon merte megközelíteni ezeket a romvárosokat. Az a hír járta, ez minden mitológiában megvan, hogy ez ilyen romvárosok a szellemvárosoknak hívták, gonosz szellemek lakhelyének tartották. Ilyen lesz Babilon. Miért? És egy kicsikét meg kell nézni ezt a Babilon motivumot közelebbről. A múlt alkalommal elmondtam, hogy a Babilon kép az az Ószövetségre visszavezethető kép, hiszen ugye kódolt könyvet kellett írni, hiszen ugye börtönszigeten van János, és onnan ki kell küldeni egy levelet, amit a cenzor először elolvas, és úgy kell leírni ezt a dolgot, hogy ne értse a cenzor, viszont értse a gyülekezet. Ezért a kódnak egyet használ, amit a az első keresztény gyülekezet legjobban ismert, az Ószövetséget. Az első században a keresztények bibliája az Ószövetség volt, az Új Szövetségi történetek azok szóban és a század végén már írásban is terjedtek, de igazi kánoni tekintélye az Ószövetségnek volt. Ezért az Ószövetségre kódolt könyv, hogy így mondjam, a Jelenések könyve. Ez, hogy leomlott Babilon,
Ez az Ószövetségben négyszer is előfordul, szóró-szóra ugyanígy. Jelenések könyve igyekszik nem szóró-szóra idézni, hanem csak tartalmilag képekben idézi az Ószövetséget. Ez is a kódoláshoz hozzá tartozik, hogy a cenzor ne értse, hogy honnan van, tehát nem idézőjelbe írja ezeket a kódolt szövegeket a jelenések könyve. De nézzük meg, hogy ez az újbabiloni birodalom esetében mit is jelentett ez, hogy leomlott Babilon, mi négyszer is előfordul. Kétszer Ézsaiás könyvének a második részében, és kétszer pedig Jeremiás könyvében.

volt ez, hogy leomlott Babilon? Nagyon érdekes, hogy mind a két próféta, Ézsaiás és Jeremiás, ami közvetlenül a fogság előtt volt, sőt, Ézsaiásnak ez a második része valószínűleg a fogság idején íródott könyv, nagyon-nagyon fontosnak tartja ezt a gondolatot, hogy leomlott Babilon, és fussatok ki belőle én népem. Amiről majd később lesz szó. De hogy alakul ez ki? Hát fogságban vannak, mondhatja az ember, és a fogságból az ember nem tud úgy elszaladni. Csak azt szoktuk elfelejteni, hogy ez a fogság nem olyan fogság volt, múlt alkalommal említettem, mint ami mondjuk a gulág volt, vagy valami fogolytáborban lévő kényszerfogság volt. Ez is kényszerítés volt, csak nem ilyen. Ez tulajdonképpen a zsidóság áttelepítése volt a birodalom belsejébe, aminek az volt a célja, hogy azt a kereskedelmi útvonalat, ami tulajdonképpen az újbabiloni birodalomnak a virágzását meghozta, azt a kereskedelmi útvonalat védjék, különösen az egyiptomi befolyástól, illetve attól, hogy Izrael, ami most már csak Júda, hiszen az északi országrész 10 törzsét az asszírok elpusztították 150 évvel korábban, ez a kis állam állandóan kétkulacsos politikát folytatott, és ezért bizonytalanná tette a kereskedőknek az útját. És ezért háromszor foglalt el Nabukodonozor Jeruzsálemet, az első alkalommal csak Dánielt és társait vitte el, hát ez ilyen átneveléses fogság volt, ez nem azt jelentette, hogy fogolytáborban voltak, hanem a korabeli Harvardra iratták be, hogy jó államférfiak legyenek. A második fogság az az ezékieli fogság volt, ez 10 évvel későbben van. Ez a második fogság arra szolgált csupán, hogy ugye a értelmiséget és a tehetősebb embereket, a pénzesebb embereket kiemeljék, elvigyék, gondolták, hogy ezzel megfékezik tulajdonképpen a kereskedelmet veszélyeztető kétkulacsosságot, de ez se sikerült, ezért harmadszor el kellett pusztítani a várost, és az egész népet át kellett telepíteni valahova a Tigris és az Eufrátesz közé. Itt élt a zsidóság. Igen, ám csak ez az újbabiloniai birodalom, ami még hármas hatalom volt, ugye elmondtam a múlt alkalommal, hogy ez a hármas hatalom a kereskedők pénzén, a megvásárolt káldeusok, akiké a politikai hatalom lett, de a kereskedők tartották a zsebükbe ezt a politikai, katonai hatalmat, a káldeusokat felfegyverezték, és egy hatalmas hadsereggé építették ki. Nagyszerű diplomata iskola volt, amivel kiképezték ezeket a káldeusokat, hogy biztosítsák a kereskedelmi utat. Ehhez az ideológiát viszont a papság adta. Ez a három személyű hatalom, az ideológiai hatalom, a gazdasági hatalom és a katonai hatalom egysége volt Babilon. Ez a hatalom viszont összeomlott. A káldeusok nem nagyon szerették már ezt az évente megismétlődő, bizonytalannak tűnő, nagyon ellenőrzött hatalmat, kiszálltak belőle, és ezért a médó-perzsáknak kinyitották a kapukat a kereskedők, és lényegében karcsapás nélkül elfoglalták Babilont a méd-perzsa hadak, mert megegyeztek, megalkuttak tulajdonképpen a kereskedők a méd-perzsa uralkodókkal. És ebben a helyzetben hangzik a feladat, hogy fussatok ki belőle én népem. Vagy jöjjetek haza. Építsétek fel újra a templomot. Legyetek újra Isten bizonyságtevői. És a nép nem akar jönni. Ezsás Nehémiás könyvét, hogyha tanulmányozzuk, akkor kiderül, hogy Ezsás Nehémiás könyvéből az, hogy körülbelül 5-7%-a tért vissza csak 3-4 hullámban Babilonból, és telepedett le a rommá lett Izraelbe. Pedig Isten azt akarta, hogy Izrael megépüljön, a templom újraálljon, mert ez készíti elő a Mesiás küldetését, Jézus küldetését. És ebben a feszült helyzetben hangzik állandóan, hogy fussatok ki belőle én népem.

0: Valahol ez a hívás az, ami Istennek a hívása, az evangélium utolsó nagy üzenete. Ezért fontos az, hogy a hármas angyel üzenet, második angyel üzenete a leomló Babilonból hívja ki az embereket, az első angyel üzenettel Isten tiszteletre, a harmadik angyel üzenettel elmondja, hogy tulajdonképpen mi a sorsa annak, hogyha valaki idegen isteneket szolgál, nem az Isten bélyegét vagy pecsétjét veszi fel, ugyanaz a szó, mint a kettő, hanem a fennevadt bélyegét viseli, és annak mi lesz a következménye, mert Isten mindig úgy ítél, hogy a következményeket elmondja. Ezért ez a nagy erejű angyal azt mondja, hogy mielőtt Isten ítélete bekövetkezne, mielőtt végső soron eldőlne a hét csapással Isten ítélete, szükséges, hogy Isten népe kifusson ebből a Babilonból, ebből a babiloni gondolkodásmódból, ami a hatalomnak és az érdekeknek, anyagi érdeknek, hatalmi és ideológiai értekeknek a hármassága. Hogy Isten népe ne akarja azt, hogy valahol itt a földön ilyen maszek mennyországot építsen fel, már bocsánat, hogy így mondom, de nagyon sokszor ezt kísért, hogy ilyen maszek mennyországokat építünk, ilyen kicsi, egyszemélyes mennyországokat, ahol mi jól érezzük magunkat, hanem vállaljuk az Istent. Vállaljuk azt, ami a mi hitünk. Vállaljuk azt, hogy Jézus velünk van. Vállaljuk azt, itt van a szentek békességes tűrése, itt akik megtartják Isten parancsolatát, és Jézus hitét, ahogy a hármas angyal üzenet záradéka mondja. És éppen ezért ez a nagy erejű angyal azt hirdeti meg, ugye itt azt olvastuk, hogy elesett ez a nagy Babilon, mivel az ördögök lakóhelye lett, és azt mondja el, hogy a paráznaságának borából, tehát abból a szédítő eszméből, ami Babilonnak a sajátja, hiszen már a második angyal üzenetben is részegített ez a Babilon, ebből a részegítő eszméből ivott minden nemzet, és vele faráználkodtak, figyeljék meg a föld királyai, tehát a politikai hatalom, és elzsült gyavaiból gazdagodtak meg a föld kereskedői, a gazdasági hatalom, nem? Egy ideológiai, gazdasági és politikai hármasságnak a leomlásáról van szó.
1: Az előadás hamarosan folytatódik.

Mi ebben a helyzetben az Isten népének a dolga? Olvassuk tovább. Hallottam egy másik hang szól az égből. Ez az angyal most már megint az égből szól, és egy másik angyal szól, mert másoknak üzen, nem a világnak, hanem Isten népének. Menjetek ki belőle, én népem, hogy ne legyetek részesei bűneiben, és hogy rám ért csapások ne érjenek titeket, mert bűnei felhalmozódtak az égig, és megemlékezett az Isten az ő gonoszságukról. Fizessen meg néki, ahogy a nő fizetett, kétszeresen, adjátok vissza cselekedetek szerint a pohárba, amelyet ő megtöltött, töltsétek neki kétszeresen. Vagyis hújjon vissza rá az a részegítő ital, amivel részegített. Ez egy belső nagy felbomlásnak a képe. És benne Isten népének a dolga, egy felszólítás, hogy fussatok ki belőle, én népem. Ez a kifutás, ez nem helyváltoztatást jelent. Nagyon sok ember úgy gondolja, hogy helyváltoztatás jelent, hogy ki kell futni a mai világból, szépen, ugye valahol a budai hegyekben egy összkomfortos barlangot keresni, és oda ki kell vonulni annak, aki Isten jövő. Nem helyváltoztatást jelent. Ez helyzetváltoztatást jelent. Ne a Babilon értékrendszere szerint, részegítő itala szerint gondolkodj. Ez a kifutás itt kezdődik a szürke állományunkba. Gondolkodási módunkba. Ne Babilon részegítő bora szerint éljük a magunk életét. Hanem azt mondja, hogy hagyjátok ezt meg nekik, részegítsék egymást. Mert ennek a részegítésnek, ennek a megvezetésnek, ma úgy mondanánk, hogy manipulációnak, meg lesz a következménye. Ezért szoktam én mondani, hogy a mai világban régeségen nem demokrácia van. Tessék megnézni, manipulokrácia van. A megvezetés az egy általános valami. Ez van a politikai, gazdasági élet minden területén. A megtévesztés világában élünk. És ez a megtévesztés világa, ez önmagát őrüli fel. Önmagát teszi tönkre. Ezért ez a Babilon, ez a babiloni leitató Babilon, ez leomlott. És leomlik újra és újra. Bábel óta ez így van. Van is egy közmondás, a hazug embert könnyebb utolérni, mint a sánta kutyát. Csak nehogy késő legyen nekünk. Ha mi gondolkodásban azonosulunk ezzel, akkor a kereszténység is besimul ebbe. Hát hiszen olyan világban élünk, hogy mindenki mondja, hogy mi keresztények vagyunk, védjük a keresztény Európát, viszont a tisztparancsolatot egyetlen parlamentben sem mernék felolvasni. Mert egyetlen egy törvényét nem tartjuk be a tisztparancsolatnak. De azért keresztények vagyunk, nem? Van egy barátom, az keményen ateista tanártársam, és azt mondja, hogy ő tulajdonképpen kulturálisan keresztény. Csak éppen nem hisz az Istenbe. Eljutott odáig, hogy nem keresztény, és mégis kereszténynek mondja magát. És ilyen ember nagyon sok van. Ha megkérdezzük, hogy van-e Isten, igen, és ki az, aki Isten szerint akar járni, ha az nem, csak van. Ez a világnak az állapota. És ezért van az, hogy most, ha ezt a fejezetet tovább nézzük, akkor ez a felhívásban a menekülés oka csak az lehet, hogy így kerüljük el tulajdonképpen azt, hogy fejünkre dűljön az az eszmerendszer, aminek a diadalmas ideológiáját éli a mai világ. Ugye nézzük meg, hogy a világon milyen ellentétes gondolkodási móddal gondolkodik. Például, soha annyian éhen nem haltak a világon, mint ma. Soha annyi élelmiszert nem termeltünk, mint ma. Az ENSZ statisztikája szerint körülbelül másfélszer annyi élelmiszert termelünk, amit a világ meg tudna enni. Hát akkor miért halnak éhen az emberek? Azért, mert a világ egy részén, Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban, tehát Észak-Amerikában, Kanadát is beleértve, a megvásárolt élelmiszereknek a 40%-át esszük meg, 60-at kidobunk. Ez egy statisztika. Magyarországon, itt Budapesten,
egy kiló megvásárolt kenyérből a szemetesek és a szeméttelepek jelentése szerint körülbelül 30 dekát kidobunk. De nem egy ilyen ellentét van. Tudjuk azt, hogy életveszélyes a háború, mégis a legjobb üzlet a háború, és ezért mindig kell helyi háborúkat csinálni, mert ha megtermelt és a óriási pénzen kifejlesztett legmodernebb fegyvereket ki kell próbálni, és valahol háborút kell kelteni. Viszont mondjuk azt, hogy a háború rossz, és békeharcosok akarunk lenni, úgyhogy készülünk a háborúra. És itt tovább lehetne sorolni tovább a társadalom aggasztó jeleit. Azokat az ellentmondásokat, hazugságokat, amiket hiszünk jobb híján, amit szépen belünk csepegtetnek.

És most nézzük tovább, hogy miről van szó. A 9. verstől egy érdekes sirató ének kezdődik. Még a 8. nem olvastam, de ezt elolvasom, mert ez egy nagyon izgalmas, érdekes vers, a 8. vers. Ezért egyetlen napon jönnek rá a csapások, halál, gyász, éhség, tűzzel fogják megégetni, mert erős Úr az Isten, aki megítéli őt. Babilonnak hirtelen bukása lesz. Egy látszólagos virulásból omlik össze a torony. Megint a Bábel tornyára gondoljunk. Mert önmagunkban van az ítélet. Nem külső, nem valami különös angyali beavatkozással ítéli meg a mai világot az Isten. Mi vagyunk azok, akik tudjuk, hogy rossz, amit csinálunk, és mégis ezt csináljuk. Ezer ilyen kérdést el lehetne mondani. Visítunk, mert jönnek a migránsok, és a migrációt mi idézzük elő. Ez teljesen világos, nem? Visítunk azt, hogy környezet szennyeződés, de nem az angyalok szennyezik a környezeten, mi. Tudjuk azt, hogy mit kellene csinálni, annak az ellenkezőjét csináljuk. Nem? És így tovább most.

Isten, aki megítéli őket. Hát Isten nélkül a világ összeomlik. Nem Istennek van szüksége erre a világra, hanem a világnak van szüksége Istenre. És ez az, amit nem értünk. Azt gondoljuk nagyon sokszor, hogy az Isten az olyan valaki, aki ül egy trónon, két csokor villámmal, és valaki rossz, akkor fültövön vágja egy csokor villámmal. Nem. Nagyon érdekes, J.T. Robinson nevezető, nagyon híres teológus, azt mondja, ez az Isten tulajdonképpen a lét mélye. Ez ugyanaz a gondolat, mint amit Pál mondott Areopágoszon, hogy ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Nekünk van szükségünk az Istenre.

És most mi lesz ez a egy napon jövő pusztulás, ez a 9. verstől kezdődő szakasz mondja el, egészen a 9-től 19. versig terjedő szakasz, és ez egy hatalmas nagy gyászének. Nagyon megrendítő. Sírni és gyászolni fognak miatta a föld királyai, először is a politikai hatalom. Akik vele paráználkodtak, dőzsöltek, amikor látják a tűzvész füstjét. Gyötrelmétől való félelmükben távol megállva így szólnak, jaj, jaj, te nagy város, Babilon, te erős város, egyetlen óra alatt ért utól az ítélet. Ez egy politikai összeomlás képe. Azt mondja, a föld kereskedői gyászolni fognak miatta, mert áruikat senki sem vásárolja többé. Aranyat, ezüstöt, drága követ, gyöngyöt, gyolcsot, bíbort, sejmet, skarlátukat, különféle áruikat, elefántcsonttárgyaikat, különféle nemes fából vagy ércből való és márványból készült eszközöket, fahéjat, balzsamot, füstölőszereket, kenőcsöket, tömjént, bort és olajat, finom lisztet és gabonát, barmokat, juhokat, stb. Felsorolni, nem akarom sorolni, de itt van minden. Az érdekesség az, hogyha ezeket megnézzük és sorba rakjuk, akkor tulajdonképpen félelmesen az újbabiloni birodalom képe jön elő. Ugye az újbabiloni birodalom attól lett gazdag, mondtam a múlt alkalommal, hogy ugye az indiai áruk, itt vannak felsorolva, hogy mi minden, olcsón a hajózás fejlődésével eljutnak Babilonba, a kereskedők ezt felpakolják teve-hátra, és a termékeny félholdon fel Háránig, és így körbe, a földközi tengeren a föníciai kereskedők segítségével terítik. Ez egy óriási nyereség volt. És valóban úgy van, hogy Babilon leomlása, hogy egy más típusú hatalom, Méd-Perzsa hatalom jön a helyébe, amelyik nem ezt a kereskedelmet támogatja, Babilon vissza is esik rögtön, hanem másféle elgondolással kormányoz. Ennek következtében tönkre mennek a kereskedők. Ma a világkereskedelem az, ami irányítja a világot. Ezt mindenki tudja. És azt mondja Isten, hogy nem csak a politikai hatalom, ez a kereskedelmi hatalom is összeomlik, mert ezek, akik ezekkel kereskedtek, és ezekből gazdagodtak, meg 15. vers, azt mondja, gyötrelmektől félve távol megállnak, sírnak, gyászolnak, és így szólnak, jaj, jaj, jaj, a nagyvárosnak, amely gyolcsba, bíborba, skarlátba volt töltözve, aranyjal, drágakövekkel, gyöngyökkel volt ékesítve, mert egyetlen óra alatt pusztul el ekkora gazdagság. És akik a közvetítő kereskedelemben részt vettek, most ezek jönnek. Azt mondja tovább a 17. És a kormányosok, a parti hajósok, az evezősök, akik a tengeren dolgoznak, mind megállnak távol, és amikor látják az égésnek füstjét, így kiáltanak. Van-e hasonló nagy a városhoz? Port hintenek a fejükre, és sírva, gyászolva kiáltoznak, jaj, jaj, jaj, a nagyvárosnak, alazó jó létükből meggazdagodva, mindenki, akinek hajója vont, stb. A tengeren, egyetlen óra alatt elpusztul. Ez a nagy síralmi ének,

egy totális társadalmi csődöt vetít előre. Uralkodók, kereskedők, közvetítők. Előtte elhangzik a kiáltás, fussatok ki belőle én népem. És a 20. vers megint az evangélium hangja. Nem szükségszerű ebben részt venni. Nem szükségszerű nekünk, ha Krisztus követői vagyunk, ebben az egész nagy-nagy siránkozásban részt venni. Mert azt mondja, örülj ki, te menj, örüljetek ti szentek, apostolok és proféták, mert Isten végrehajtja a rajtó, értetek az ítéletet. Figyeljük meg, Isten végrehajtja rajta, értetek az ítéletet. Isten ítél, de értünk. Isten nem azért ítél, mert dühös. Isten nem azért ítél, mert ő azt akarja, hogy neki legyen igaza. Isten értünk ítél. Mert a világ az önellentmondás világa lett. Nagyon érdekes, hogy Ferenc pápa nem a régen az egyik beszédében azt mondta, hogy lényegében egy önpusztító világban élünk, és ebben tökéletesen igaza van. Csak ezt az önpusztítást nem lehet megállítani szép prédikációkkal, ezt az önpusztítást nem lehet megállítani azzal, hogy mi jobbak vagyunk, meg elhiszünk bizonyos dolgokat, meg azt mondjuk, hogy a lelkünk milyen, hogy mi hívők vagyunk, hanem egy értékrendcserével. A megtérés az mindig értékrendcsere. Vajon a világnak ezt az értékét követjük, ezt a látszott világot, ezt a Potyemkin falut, ahogy mondták, ugye ez a Potyemkin falu, ezt már nem tudják a mai fiatalok, hogy mi volt. Potyemkin falu az volt, amikor a transzibériai vasutat a Szovjetunió felépítette, akkor a vasút mellett ilyen deszkából és különböző falazásokból ilyen álházakat, gyönyörű szép házakat épített, hogy a vasúton utazók lássák azt, hogy itt milyen gazdagság van, és utána 100 méterrel, vagy a domb másik oldalán pedig a kemény nyomor volt. És kivezényelték néha az embereket gyönyörű szép ruhába, ami nem az övéké volt, hanem beöltöztették jelmezbe őket, hogy ott díszelegjenek, amikor jön a vonat, és lássák azt, hogy ilyen Potyemkin falu lett a világ, nem? Szépet mutatunk, és a dolgok mélyen ott a nyomor. És azt mondja Isten, hogy nem, én közös nevezőre akarom hozni a valós értékeivel az embert. Ez az ítéletnek a célja.

És akkor egy kép jön, ezzel a képpel záródik le ez az egész, és ez egy nagyon megdöbbentő kép. Egy erős angyal felemelte egy akkora követ, mint egy nagy malomkő, bedobta a tengerbe, és így szólt. Így vettetik le Babilon a nagyváros egyetlen lendülettel, és többi sehol sem lesz található. Nem hallatszik benne többé hárfások, zenészek, fuvolások és trombitások hangja, nem található benne többé egyetlen mesterség, egyetlen mestere sem a malom zúgása nem hallatszik többé benne, és nem világít benne többé lámpás fénye, nem hallatszik benne többé a vőlegény és a mennyasszony szava, mert kereskedőit a föld hatalmasai voltak, mert a te varázslásodtól tévejedett el valamennyi nép, de benne találtatott a proféták és szentek vére, és mindazok, akik megölettek a földön. Isten ítél, és ezt előre elmondja. Nem azért, mert mérges, hanem azért, mert azt akarja, hogy éljünk. Ítélet nélkül nincsen élet. A mai életünknek a látszatvilág az tönkretesz mindent. És hogyha ez a látszatvilág tönkretesz mindent, akkor ebben a tönkrement világban mi sem tudunk élni. És ezért ez a fejezet valóban nagyon izgalmas. Beteljesedése a hetedik csapásnak. Ezzel a hetedik csapás elől nem valahová kell menekülni. Kifutni nem valahová kell, mondtam az előbb. A gondolkodási módból kell megszabadulni. A kereszténység egy más értékrendszer, és nekünk nincs más dolgunk, mint ennek a más értékrendszernek az elsajátítása, az evangélium értékrendszere. Az önzés értékrendszere helyett, amire ez az egész világ épül, a kollektív és egyén önzés értékrendszere szerint a szeretet, a szolgálat értékrendszere. Ez a mi dolgunk. Ezért szól ez az ige. És ez ennek az igének az igazi mondani valója. Így hát, a trombita szól, a sófár hangja szól, a csapások hullanak, és előbb vagy utóbb kiteljesednek. Ugye a trombita szónál csak mindig egyharmada szól, csak Isten bemutatta, hogy igen, ennek ez a következménye, ez a következménye. Így van a természet világában, így van a társadalom életében. Csak mi nem tanulunk ezekből a példákból. És ezek a példák oda vezetnek, hogy Isten azokat a féken tartó angyalokat tetszenek emlékezni még a hetedik fejezet elejére? Az angyalok féken tartották a büntetéseket, a csapásokat. Ezek a féken tartó angyalok elengedik a kötelet, amivel féken tartják. És Isten megengedi, hogy a feldobott kő a fejünkre essen. Mi dobtuk fel a követ, mi állunk alatta. Isten azt akarja, hogy elmozduljunk innen, gondolkodásunkban mások legyünk, és akarjuk vagy nem. Ezért evangélium a jelenések könyve. Az apokalipszisről mindig azt szokták hívni, hogy ez egy borzalmas ítéletek könyve. Nem. Az apokalipszis a reális lehetőségek könyve. Evangélium. Jó hír. Megoldás. Abban a világban, ahol egyre kevésbé látjuk a megoldást. Tessék megnézni, hol lehet politikai, gazdasági, stb. Kérdéseknek a megoldását látni. A világban sehol. Egyik rosszabbból zuhanunk a másik rosszabbba, nem? Cseberből vederbe. És ez a könyv mutat egy vészkijáratot. Kinek a tulajdon jelét viseled? Babilonét, amelyik leomlott, vagy pedig itt van a szentek békességes tűrése, akik megtartják Isten parancsolatát és Jézus hitét. Mert Jézus eljön. A
Kérdés nem ez. Kérdés az, hogy érted, vagy ellened jön. És ezt te döntöd el. Te döntöd el, hogy gondolkodásodban iszod-e a Babilon borát, ami nagyon finomnak tűnik, de részegít, vagy pedig józan leszel. Itt van ennek a látomás egységnek, a hét csapásról szóló látomásnak a vége. Itt fejtette ki az apostol azt, hogy a hét trombita szó figyelmeztető jele, hogy függ össze az utolsó nagy ítélet sorra.

De hogy lesz a megoldás? Erről a következő fejezet szól. És ez egy következő egységgel, a hét pecsétről szóló profécia sorra, az Isten ítéletének és helyreállításának a hét jelenetéről lesz szó. Ez lesz a 19. fejezetnek, majd a 20. fejezetnek a témája. A 21. 22. fejezet pedig majd a hét gyülekezettel párhuzamos egy gyülekezetnek, az Új Jeruzsálemnek a képét vetíti elénk. Sok szeretettel hívok, várok mindenkit a következő 19. fejezetre, ahol elkezdjük ezt az új profétai sort, méghozzá egy nagyon optimista énekkel, egy gyönyörű szép verssel, verses formában megért énekkel, ami egy örömének a mennyben Babilon bukása miatt. És aztán majd a bárány mennyegzőjéről, Krisztus megjelenéséről, a két vadállat és a hamis proféta végéről lesz szó a 19. fejezetben. Ez gazdag, sokoldalú fejezet. Szeretettel hívlak, várlak benneteket. Isten áldja meg a mi szívünkben ennek a nagyon kemény bibliai fejezetnek a tanulságát. Jó Istenünk, szerető jó mennyei édesatyánk, megköszönjük te néked, hogy te látni tanítsz bennünket. Te Laodiceának is szemgyógyító írt ajánlottál, mert azt akarod, hogy lássunk. Lássuk azt, hogy a megtévesztések világában hol van az egyetlen kivezető út, az a keskeny út, amin te vezetsz bennünket. Kérünk téged, Istenünk, add ezt a látást nékünk. Hát, hogy mindennapi életünk ezer dolgára le tudjuk fordítani ezt az igét, kicsi döntéseinkre, mert ezeken a kicsi döntéseken fordul meg minden. Istenünk, téged kérünk, adj bölcsességet, adj szelídséget, add, hogy mindvégig állhatatosak legyünk, hogy Isten országának ez az evangéliuma hirdetessék bizonyságul minden népnek, hogy eljöhess mi hamarabb a mennyből, és azt tegyed, hogy mi is ennek a mennyei országnak a polgárai legyünk. Amen.

Így szól az, aki ezekről bizonyságot tesz. Bizony, hamar eljövök. Amen. Jöjj, Uram Jézus! A Biblia jelenések könyvéről Szigeti Jenő előadását hallották.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Örökség, őrzés, ökumenikus összefogással. A budapesti Rádai Ház adott otthont az Egyházi Könyvtárak Egyesülése közgyűlésének és konferenciájának július 8-a és 10-e között. Az idei házigazda a Duna melléki református egyházkerület rádai gyűjteményének rádai könyvtára volt, a háromnapos rendezvény pedig a könyv és olvasója, használója és őrzője az egyházi muzeális könyvtárak helyzete a magyar könyvtári rendszerben címet kapta. A hivatalos és szakmai kérdések megvitatásán túl lehetőség nyílt egymás mélyebb megismerésére, a kapcsolatok erősítésére, a résztvevők ezen felül igei üzenetekkel is gazdagodhattak. Az 1994-ben megalapított Egyházi Könyvtárak Egyesülése, amelynek a Rádai Könyvtár is alapító tagja volt, célja, hogy az egyházi könyvtárakban őrzött kulturális örökség minél szélesebb körben hozzáférhetővé váljon, miközben ezek az intézmények a kortárs tudományos gondolkodás nyitott műhelyeiként is szolgáljanak. Átadták a Jó Pásztor Evangélikus Szeretet Otthon új nappali ellátóközpontját Kiskörösön. Ünnepélyes keretek között adták át július 13-án a Kiskörösi Evangélikus Egyházközség fenntartásában működő Jó Pásztor Evangélikus Szeretet Otthon új nappali ellátóközpontját. A megvalósult beruházásnak köszönhetően korszerű, akadálymentes környezetben valósulhat meg az idősek, a demens személyek és a fogyatékossággal élők nappali ellátása, miközben a házi segítségnyújtás feltételei is jelentősen fejlődtek. Az ünnepséget Aratóé Lóránd igazgató lelkész köszöntője nyitotta meg, aki felidézte az intézmény elmúlt évtizedeit, és azt az összefogást, amelynek eredményeként a Szeretet Otthon folyamatosan fejlődhetett. Kiemelte, hogy minden újabb beruházás mögött emberek szolgálata, hite és közös felelősségvállalása áll, hiszen az egyház küldetése nem csupán a lelki gondozás, hanem a rászorulók mindennapi támogatása is. Radírozzuk ki a különbségeket. Fennállásának 20. nyarán újra meghirdeti az egyik legrégebbi és legfontosabb kezdeményezését, a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akciót, a Református Szeretett Szolgálat. Az elmúlt két évtized tapasztalata azt mutatja, hogy az iskola kezdés minden évben jelentős anyagi terhet ró a családokra, különösen azokra, amelyek már a mindennapokban is számos nehézséggel küzdenek. A felmérések szerint ma egy gyermek tanévkezdése átlagosan 40-60 ezer forintos kiadást jelent a családoknak, de az első osztályba készülők esetében akár ezt az összeget is meghaladhatja az iskolatáska, a tolltartó, a füzetek, az írószerek, a sportfelszerelés és a többi szükséges eszközök megvásárlása, különösen több gyermek nevelése esetén, vagy ahogy egyetlen keresetből gazdálkodnak. A Református Szeretett Szolgálat elsősorban nekik szeretne segítséget nyújtani. Az időjárásról: kellemes nyári idő. Ma pénteken napos az időnk, kevés felhővel, kevés esővel. A szél délnyugatira fordul, és már 31-36 fokunk van. Szombaton a felhők mellett több órás napsütés valószínű, néhol eshet eső. Nyugati szél és 27-34 fok várható.
0: Íreinket hallották.

0: Családbarát, a Magyar Evangéliumi Rádió műsora. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Férfias és nőies tulajdonságok. Ma erről hallhatunk Boldogság és hűség egy életen át című sorozatunkban. Mielőtt átadom a szót Ildikónak, meg kell jegyeznem, hogy napjainkban ezek összemosódtak, és néha teljesen összekuszálódtak. Férfias nők és nőies, már bocsánat a kifejezésért, anyámasszony típusú férfiak vesznek körül minket. Sok összetevője van a kérdésnek, hogy más ne említsek, a sok csonka elvált család, ahol például hiányzik az apuka vagy az anyuka, s nincs követhető minta, s értelem szerint torzul a felnövekvő generáció. Tehát érdemes elgondolkodnunk a kérdésen. Rifioszko Ildikót hallhatjuk.
1: Példabeszédek könyve 30. rész 18-tól 19. terjedő verseket olvasom. Ez a három dolog csodálatos előttem, sőt, négy dolgot nem értek. A sasnak az útját az égen, a kígyó útját a kősziklán, a hajó útját a tengeren, és a férfi útját a leánnyal. Amikor Isten megteremtette az embert a saját képére, férfivá és nővé formálta. Csak a két létezési forma összhangjában volt képes az ember Isten teljességét fölfogni és visszatükrözni. Itt a férfi és a nő teljesen egyenértékűn állnak egymás mellett. A teremtő mindkettőbe belevésett, belealkotott valamit önmagából, mindegyikbe valamit, ami a másikban nincs meg. Mindaz, ami férfias, és mindaz, ami nőies, Istentől származik, és ő bízta azt az emberre azért, hogy kibontakoztathassa. A férfi és a nő csak így képviseli a teremtő erőt. Aki a férfias és a nőies, az anyai és az apai oldalt nem értékeli, az egyiket alá, a másikat túlbecsüli, az becsmérli teremtőjét és vétkezik ellene. Istenben mindkettő megtalálható, és mindkettőnek megvan a maga helye. Az Ézsaiás 9:5 nevezheti Jézus Krisztust örökkévaló atyának, erős Istennek, és ugyanebben a könyvben később ezt olvassuk, ahogyan az édesanya vigasztalja fiát, úgy vigasztallak én titeket. Vagy nézzük a Zsoltárok könyvének 27. rész 10. versét. Ha apám, anyám elhagyna is, az Úr magához fogad engem. A férfi és a nő vigasztalásul adatott egymás számára, hogy a Szent Szellem a vigasztaló és a szószóló szolgálatát hathatóssá tegye. Kölcsönös támaszként adattak egymás számára, és kölcsönös dicséretre és bátorításul is adattak. Legyenek társak egymás számára, ahogyan ezt a Mózes első könyvében olvashatjuk, alkotok hozzá illő segítőtársat. Mert ahogyan a víz tükrözi az arcot, úgy tükröződik a szívben, a másik szívében az ember. Találóan fejezi ki a Biblia azt, amit napjainkban egy mondatban összefoglalt egy tudós ember, én általad vagyok. Csak társában talál a férfi és nő önmagára, és mindkettőnek az a magasztos hivatása, hogy férfiként és nőként egymást erősítsék, és eljutassák a kiteljesedéshez. Sőt, Péter első levelében azt olvashatjuk, hogy ez egy kegyelmi ajándék, úgyhogy a férfi és a nő arra hivatott, hogy szolgálják egymást azzal az ajándékkal, amelyet kaptak, férfi, illetve női mi voltukkal. A férfi és a nő végső soron mégis titok marad egymás számára. Útjuk túl magasra vezet a menny magasságába, és túl mélyre, a tengerfenekére, hogy egy emberi élet elég lenne ahhoz, hogy ezt a fesztávot felmérje. Még a kemény szikla és a tekergőző rugalmas kígyó által képviselt ellentétben is nyilvánvaló, hogy a férfi és a nő úgy adattak egymásnak és rendeltettek egymáshoz, ahogyan azt az ember nem képes megérteni és megindokolni. Így az alábbiakban csak megpróbálhatjuk nagyjából vázolni azt, hogy milyen gazdagságot rejtett el Isten a férfiban és a nőben. Azzal, hogy közben a vonalak sokszor metszik egymást, előre számolnunk kell a férfias és nőies vonások közt fönnálló számos kombinációs lehetőség miatt. Az alapvető jellemvonások különbözősége ennek ellenére mégis felismerhető. A férfias vonásokra sok mindent mondhatnánk. Például, hogy egyenes vonal és sugár, őszinte felfelé irányul, szereti a forma nélkülit, a tartalmat, a dologra, a lényegre helyezi a hangsúlyt. Szereti a távolit, az idegent, a hódítást. A férfi testben él, szellemorientált, idealista, előretekintő és akár prófétai. Töprengően és mérlegelően gondolkozik, és ezért időigényesen. A férfi szeretne felelősségteljes és fegyelmezett lenni. Egyszerre fiú, férfi, ifjú és bölcs. A férfi olyan, hogy óv, táplál, vezet és irányít, miközben szolgál, türelmes, kitartó és kész a szenvedésre. Az igazi férfi tele van hittel, bátor, visszasugároz és kisugároz, áld, nem húz lefelé, hanem felemel, nem megaláz, van ereje a jóhoz és lovagias, tiszta, erős és becéző. Szereti az érintést, és ő maga könnyen megérinthető. Elrejtőzik a felszínesség mögött, szereti a humort és a viccet. Szüksége van arra, hogy rányissa a szemét az élet apróságaira és az út mentén meghúzódó szépségekre. A férfi hajlamos arra, hogy hallgatag és befelé forduló legyen. Öröm vagy bánat éri, szereti a kiegyensúlyozott, az egyenletes dolgokat, az egyensúlyt, a jogot, a törvényt. Ég és nap, villámlás és mennydörgés, felhő és levegő, szél, és még mi minden. A nőies tulajdonságokra a következőket gondolhatjuk. A forma határozza meg, a gömbölyűség, a kör, a formára helyezi a hangsúlyt, számára ez a lényeg. Testben él, földhöz kötött, életet elősegítő. A világos elintézési módokat keresi, szeretne bizalmat ajándékozni, valakire támaszkodni, oldottnak lenni. Az átölelést keresi. Elrejtettségre vágyik, otthonra, és ezt láthatóvá és széppé teszi. Apróságokkal vidít fel, és hálásan megengedi, hogy apró figyelmességekkel felvidítsák. Az igazi nő bensőséges belső találkozást ígér, és megértést kínál. Szeret beszélgetni. Az élet felé tájékozódik, belülről kifelé néz, segítő hajlamú. Örül a távolságnak annak, ha a család horizontja tágul, keresi a gondolatcserét a vendégekkel, a barátokkal. Anyás, gyakorlatias védettségben bontakozik ki. Egyszerre nevetés és sírás, fecsegő és visszafogott, játékos és bájos, hegedűvel és a fuvolával rokon a hangszerek közül. És ezzel egyidejűleg mélységek jellemzik, és buskomorság is fenyegetheti. A nők szeretik a célzást, a bókot, gondolkodásuk és összfelfogásuk ösztönös, kifelé orientált. Összekuszált és elleplezett is lehet, talán titokzatos is. Föld, méj, víz, domb és völgy, patak és tenger, mező és virág, és még sok minden. Nagyon sok költői képet olvastam föl, miközben jellemeztem a férfias és nőies tulajdonságokat. Micsoda sokszínűséget, micsoda megmagyarázhatatlan gazdagságot táplált Isten a férfiba és a nőbe. Örömül és segítségül, és kölcsönös kiegészítésül adatot ez a gazdagság, ha ezeken az adottságokon uralkodunk, és nem élünk velük vissza azért, hogy kölcsönösen egymáson uralkodjunk. Csak aki a teremtővel összhangban él, és megtalálta helyét a teremtett egészben, az tud igazán férfias vagy nőies lenni, önmaga lenni anélkül, hogy tökéletesnek tartaná magát, vagy irigyelni a másiktól a másságot. Felhagyhatunk azzal, hogy magunktól és egymástól túl sokat követeljünk. Úgy kell elfogadnunk egymást, ahogyan Isten elgondolt bennünket, és mert Krisztus elfogadott bennünket. Szabad visszatérnünk e mondat igazságához, én általad vagyok. Ahogyan a víz tükrözi az arcot, úgy tükröződik a szívben, a másik szívében az ember. Kedves hallgatóim, amikor magunkat keressük, a nőiségünkben nagyon fontos elgondolnunk, hogy mi volt a célja Istennek azzal, hogy nővé teremtett bennünket. Hiszen Isten az embert férfivá és nővé teremtette. Aki nem tanulja meg elfogadni önmagát, az nem csak teremtője ellen lázad, hanem önmaga ellen is, és állandó feszültségben él önmagával, és beteg lesz.
0: Egy bizonyságtétellel folytatjuk adásunkat. Bereckné Marikát hallhatjuk.
2: Kis gyermekkoromtól kezdve valahogy nagyon szerettem a gyerekeket. Én 10 éves voltam, amikor a kisebbik húgom született, és akkor feleztem fel azt magamban, vagy nem tudom, éreztem rá arra, hogy jó érzéssel töltött el, hogy ott volt a kisugom, és úgy éltem ezt meg, mintha az anyja lennék. Anyáskodtam. Mind gondoskodásban, mind a vele való törődésben, állandóan ott voltam anyuk körül, és egyedül a szoptatásban nem vettem részt, gyakorlatilag minden ilyesmit csináltam. Úgy látom, hogy nagyon nagy szeretet van bennem a gyerekek felé, és mindig mondta is anya, hogy én biztos tanár leszek. Egész gyerekkoromtól kezdve, hogy ez úgy bennem volt a gyermekeknek a szeretete. És az anyaság is mindig is olyan csodálatos dolognak tartottam. Attól függetlenül, hogy nem Isten szerint gondolkodtam, vagy nem az ő jelenlétében éltem, és nem olvastam Bibliát, nem ilyen keresztény környezetben voltam. Egy nőnek az az igazi feladata. És ezt azóta is így látom, és így is élem meg, hogy anyának lenni az egyik legcsodálatosabb dolog a világon. Mindig is vágytam arra, hogy nekem is legyen családom, hogy gyerekeim legyenek, anya lehessek. És amikor megtértem 1984-ben, és imádkoztam, hogy szolgáljam őt egyedül, vagy családban, férjel, és nagyon hamar választott az én imádságomra, hisz a megtérésem után, következő évben már megkaptam Istentől, és összeházasodtunk. És mint feleség is azt gondoltam, hogy a legfontosabb feladatom az lesz, vagy lehet, hogy segítsem a férjemet. Már megtértként és Isten gyermekeként hallottam azért ezekről tanításokat is, meg beszélgettünk is nagyon sokat erről, és az én férjem akkor is már nagyon sokféle szolgálatot végzett. Megláttam azt, hogy azzal szolgáltam leginkább Istent, ha a férjem mellett segítőtársként ott állok, és az ő szolgálatát segítem és támogatom. És amikor lelkipásztor lett a férjem, és mint lelkipásztor feleség kerültem a gyülekezetben, akkor is ez fogalmazódott meg bennem, hogy legfontosabb feladatom és legfontosabb szerepem az az, hogy anya, és az, hogy feleség vagyok. És igazán ebben tudok kiteljesedni. Nem mondom, hogy teljesen kituttam, mert még ez áll. Tehát még feleség is vagyok, és anya is. Az ajándékok, amelyeket Isten nekem adott, a jellemem, a belső tulajdonságaim, azok leginkább ezekben a dolgokban tudnak kiteljesedni. Leginkább ezzel tudom Isten dicsőíteni. Mindig is örömmel vagyok anya. Engem kielégített az. Sohasem gondolkodtam abban, hogy nekem egy karriert kellene akár a tanítói pályán, vagy a tanári pályámon. Felajánlottak olyan képzési lehetőségeket, amiben én előrébb léphettem volna, tovább kipeszedtem volna magamat. De pontosan ezek a dolgokat kellett eldöntenem, hogy gyermekeim mellett állok ott, vagy férjem mellett a szolgálatában, vagy akkor az én előrébb jutásomat választom. Én végül is így visszatekintve boldog vagyok, hogy azt választottam, hogy inkább anya és feleség maradok, és Isten megjutalmazott engem, tehát munkahelyem is van, és végeztettem ott is a munkámat, de nem az az első az életemben.
0: Pereckné Marika bizonyságtételét hallották. A viszonthallás reményében köszönök el, Kulcsár Anikót hallották.

Kedves hallgatóink! A következőkben olyan egyházi üzeneteket teszünk közzé, amelyeket a különböző egyházak vezetői már korábban megjelentettek a weboldalukon. Szeretnénk, hogy ne csupán olvasni, de hallgatni is lehessen, mit üzennek az aktuális megnyilvánulásaikban az egyházak jeles tisztségviselői.

0: Kedves hallgatóink, szembenézve önmagunkkal, rádöbbenünk Pál apostol bennünk is élő igazára. Megtalálom azért magamban, ki a jót akarom cselekedni, ezt a törvényt, hogy a bűn megvan bennem. Róma 7:21. Mai témánk ezért jót cselekedni. Aki azért tudna jót cselekedni, és nem cselekszik, bűne az annak. Jakab 4:17. Gondolatok az ígéről. Rossz szokásainkat nem vihetjük magunkkal a mennybe, ha nem győzzük le azokat itt e földön, kizárnak bennünket az igazak mennyei otthonából. Ha el akarjuk hagyni rossz szokásainkat, a leghevesebben ellenállnak. Ha azonban szilárdan és kitartóan folytatjuk a harcot, legyőzhetjük azokat. Jézus kiemeli, hogy senki sem jó, csak egy, az Isten. Márk 10:18. Mégis lehet az emberek jó vagy rossz cselekedeteiről beszélni. Ahogyan a Máté 12:35 mondja, a jó ember az ő szívének jó kincseiből hozza elő a jókat, és a gonosz ember az ő szívének gonosz kincseiből hozza elő a gonoszokat. Viszont Isten felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ad mind az igazaknak, mind a hamisoknak. Máté 5:45. Jézus jó cselekedetekre buzdítja tanítványait. Úgy fényljék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Máté 5:16.
1: Témán kifejtését Cseri Kálmán prédikáció részleteivel folytatjuk. A teljes Biblia szerint a cselekedetek nagyon fontosak. Egyáltalán nem mindegy, hogyan él egy hívő ember, és mit cselekszik. Amikor az apostoli ige hirdetés egy fél mondatba próbálta összefoglalni Jézus egész földi működését, akkor ezt mondták. Széjjel járt, jó tévé. Nem mindegy az, hogy rólunk is mit lehet elmondani. Jót teszünk-e, vagy valami mással töltjük az életünket. A református hitvallások is külön kitérnek a jó cselekedetek fontosságának a hangsúlyozására. A második helvét hitvallás a 16. fejezetében hosszan és részletesen ír erről. Két bekezdés belőle.
0: Jól lehet, tehát azt tanítják az apostolok, hogy az ember ingyen kegyelemből igazul meg a Krisztusban való hit által, nem pedig valamilyen jó cselekedetek által. Mégsem becsüljük le, vagy kárhoztatjuk a jó cselekedeteket, mert tudjuk, hogy az ember nem azért teremtetett, sem nem azért született újjá hitáltal, hogy ne csináljon semmit, hanem inkább azért, hogy szüntelen cselekedje azt, ami jó és hasznos. Az evangéliumban ezt mondja a mi Urunk. Minden jó fa jó gyümölcsöt terem. Máté 12:33. Aki én bennem marad, az sok gyümölcsöt terem. János 15:5. Pál apostol szerint az ő alkotása vagyunk, teremtetvén általa a Krisztus Jézusban való jó cselekedetekre, amelyeket előre előkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Kárhoztatjuk tehát mindazokat, akik a jó cselekedeteket megvetik, és azt fecsegik, hogy azok haszontalanok, tehát nem kell törődni velük.
1: De azt sem gondolhatjuk, hogy a jó cselekedetek tartanak meg bennünket, és hogy azok olyan szükségesek volnának az üdvösségre, hogy nélkülük soha senki sem üdvözült volna, mert hiszen egyedül Krisztus kegyelméből és jótéteményeként tartatunk meg. A cselekedetek szükségképpen a hitből születnek, és helytelenül tulajdonítják egyesek ezeknek a cselekedeteknek azt az üdvösséget, amelyet tulajdonképpen a kegyelemnek kell tulajdonítani. Fontos tehát a jó cselekedet. A kérdés az, hol a helye és mi a jelentősége. A Biblia egyértelmű tanítása szerint a mi jó cselekedeteinknek nincs üdvösségszerző erejük. Tehát nem azért üdvözül valaki, mert sok jót cselekedett, hanem azért képes egyáltalán az Isten szerinti jót is cselekedni, mert már elfogadta hittel Isten kegyelmét, az üdvösséget, amit egyedül a Krisztus érdeméért kapott. Mindig előbb jár a kegyelem, és utána jön az a cselekedet, amit Isten is jónak minősít. A jó cselekedet következmény, és nem ok. Követi a hívő ember hitre jutását és kegyelembe fogadtatását, és nem megelőzi azt. Ha azonban már megkaptuk ezt az ajándékot, akkor el kell kezdeni cselekedni. Mégpedig azokat a jó cselekedeteket végezhetjük attól kezdve, amiket Isten előre elkészített nekünk. Tehát még ez is az ő ajándéka, hogy jót cselekedhetünk, és erre is ő tesz képesekké bennünket. Egyedül Istené lehet tehát a dicsőség.
0: A jó cselekedet gyümölcs. Nagyon sok helyen ezzel a képpel szemlélteti a Szentírás. Ahhoz, hogy gyümölcs teremjen, előbb el kell ültetni a fát, és néhány évig ápolni kell, s akkor elkezd teremni, mégpedig olyat, amilyen az a fa. Ahhoz, hogy valaki Istennek kedves jó cselekedeteket végezzen, előbb a Krisztusba bele kell helyeztetnie, újjá kell születnie, és akkor majd megteremnek rajta a lélek gyümölcsei, a jó cselekedetek. Ennek lelkiségében küzd napjainkban is a jót tenni jó alapítvány. Alapelvük: az ember boldogságra vágyik, és a legnagyobb boldogság, ha azokat tudja szolgálni, akik rászorulnak erre. Az ember eredendően jó, még ha képes is a rosszra. A jót tenni jó hozzáállás, kiűzi a gonoszt mindenhonnan, elhozza Isten országát, amiről Jézus beszél, hogy köztünk van.

0: A Biblia arról szól, hogy az Istentől elszakadt, ellene föllázadt, és emiatt belsőleg teljesen tönkrement, megromlott emberben is maradtak elemei, Calvin így írja, relikviái a jónak. Az Isten nélkül élő ember is vágyik valami jót tenni. Sokszor igyekszik is arra. Sok jót és szépet képes is tenni. Ha azonban jón az Isten akaratának a teljesítését értjük, akkor meg kell látnunk, hogy erre mégis képtelen. Az Isten törvényét nem tudja teljesíteni az Istentől elszakadt ember. Erről a Szentírás is több helyen beszél. Csak a Róma 8.7-et idézve, mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, mint hogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. Ezt mutatja a gyakorlat is. Miért nem tudják ránevelni az embereket arra, hogy ne lopjanak, ne öljenek, ne törjenek házasságot, és gondolatban se vétkezzenek, se Isten ellen, se egymás ellen, se önmaguk ellen?
1: Kudarcok sorozata az élet. Semmi módon nem sikerül megvalósítanunk azt, hogy Isten törvénye szerint éljünk. Teljes csőd van itt. Így lesz a törvény, írja Pál apostol, Krisztushoz vezető tanító mesterünké. Vagyis az, hogy látom, mi lenne jó, és látom, hogy nem tudom azt teljesíteni, ez odakényszerít Krisztushoz, és azt mondom, Uram, tényleg így lenne igaz az együttélés, meg az én életem is, de nem tudok így élni. Bevallom a tehetetlenségemet, behívlak téged az életembe, te uralkodj bennem. Ez az újjászületés és az újjászületett ember csodálkozva látja, hogy képes az Isten törvénye szerint élni, vagyis a hit által benne élő Krisztus, az új természet tudja azt a jót cselekedni, ami Istennek az akarata.
0: Isten törvénye többé nem külső kényszer, hanem belső késztetés lesz, és ez ég és föld. A föld az, hogy külső kényszer, meg kellene csinálnom, megpróbálom, nem sikerül. Megint megpróbálom, nem sikerül. Nem próbálom meg többet. Erre vagyunk mi képesek. De nem ez többé a törvény, hanem a belső késztetés. Öröm az, hogy engedelmeskedhetem. Azonosulok belsőleg egészen az én Istenemmel, tökéletes közösség alakul ki az újjászületett hívő és az őt újjáteremtő Isten között. Egyszerre kedves lesz neki Isten törvénye, és nem tiltakozik ellene örökké, és képes is azt teljesíteni. Ez a bennünk élő Krisztus. Ezért mondja Jézus Nikodémusnak, szükséges újonnan születnetek. Képes tehát sok jóra az Istentől elszakadt ember is, csak éppen az Isten szerinti jóra nem. Ezért is szükséges újonnan születnünk.
1: Ha viszont ez megtörtént, igyekezzünk teljes erővel arra, hogy vegyük észre, miket készített Isten nekünk, mint jó cselekedeteket. Péter apostol második levelének az elején figyelmeztet. A ti hitetekhez ragasszatok jó cselekedeteket, a jó cselekedethez tudományt. Pál apostol a Tituszhoz írt levél 2.14-ben írja Jézusról, ő önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetekre törekszik. A harmadik fejezetben pedig így, Szeretném, ha szilárdan tanúskodnál ezek mellett, hogy az Istenben hívők igyekezzenek a jó cselekedetekben elől járni. Ezek a jók és hasznosak az embereknek. Jézus beszél egy pohár vízről, egy beteg meglátogatásáról, egy tál ételről. Ilyesmiket sorol föl, amikor a jó cselekedetek közül néhányat említ. A jó cselekedetek nem látványos hőstettek, hanem a hétköznapok apró és egészen természetes mozzanatai, amiket Isten elkészített.
0: Kedves hallgatóink! A következőkben Luther Márton ma is iránymutató szavait idézzük a jó cselekedetek helyes értelmezéséről. Az 1520-ban készített Sermo, azaz nyomtatásban megjelent igehirdetés a 10 parancsolat rendelkezéseit veszi sorra. Mi a jó cselekedet? Tudnunk kell, hogy csak azok a cselekedetek jók, amelyeket Isten parancsolt. Hasonlóképpen semmi sem bűn, csak az, amit Isten megtiltott. Azért annak, aki a jó cselekedeteket megismerni és cselekedni akarja, csak Isten parancsolatait kell megismernie. Ilyen értelemben mondja Krisztus a gazdag ifjúnak, ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Ennél fogva a jó cselekedeteket egyedül Isten parancsolatai szerint kell megítélnünk, nem pedig azok nagysága, mennyisége, hatása, vagy emberi tetszések és szokások mértékével, amint ezt vakságunkban mindeddig megtettük, sőt, megtesszük ma is, és ezzel súlyosan vétkezünk.
1: A Krisztusban való hit tesz minden cselekedetet jóvá. Az első, a legfőbb és legnemesebb jó cselekedet a Krisztusban való hit, amint arra a kérdésre, mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgokat cselekedjünk. Jézus így felel, az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. János 6:28-29. Amikor erről beszélünk, ha hallunk, egészen jelentéktelen, könnyen megvalósítható dolgoknak tartjuk, és lazán átsiklik rajta a szemünk, pedig hosszan kellene vele foglalkoznunk, mert minden cselekedetnek hitben kell végbe mennie, mert a hit teszi a cselekedetet jó cselekedetté. Ezt nyomatékosan hangsúlyoznunk kell. Hit nélkül halottak a cselekedetek. Amilyen a lelkiismeretünk, az Istenbe vetett hitünk, olyanok a cselekedeteink is, amelyek abból fakadnak. A mindennapi munkát is hittel kell végezni.
0: A hit a keresztény ember ismertetőjele. Ebből tudhatja meg ki, mikor cselekszik jót, és mikor rosszat. Ha bizalma van abban, hogy cselekedete Istennek tetszésére van, akkor jó az ő cselekedete. Ha mindárt olyan csekéség is, mint egy szalmaszál fölemelése. De ha hiányzik ez a bizalom, és ha kételkedik, akkor nem jó az ő cselekedete, még ha az összes halottat támasztaná is föl, vagy tűzre adná is a testét. Ezt tanítja Szent Pál, ami pedig hitből nincs, bűn az, Róma 14:23. Mint legfőbb cselekedetről, erről a hitről neveznek bennünket Krisztus hívőknek, nem pedig más cselekedetről, mert az összes többi cselekedetet, akár egy pogány, zsidó, török, vagy akármelyik bűnös is megteheti, de sziklaszilárdan bízni abban, hogy ő az Istennek tetszésére van, ez csak a kegyelemtől megvilágosított és megerősített keresztény ember számára lehetséges.

Kedves hallgatóink! Jó Sándor ige hirdetésének részletei a jó cselekedeteket más megvilágításba helyezik. Jó erősen szeretném belevésni mindannyiunknak a szívébe, hogy valóban ezzel az intelemmel indulhassunk elébe minden új napnak, mindenféle munkának és minden emberrel való beszélgetésnek és foglalkozásnak. Ezzel az ígével, hogy igyekezzenek jó cselekedettel elől járni azok, akik Istenben hívőkké lettek, Titus 3:8. Egy kedves testvérünk minden reggel ezzel a könyörgéssel kezdte a napját. Uram, mutasd meg nekem ma is, kiknek lehetnek hasznára

0: hogy hiszek benned, hogy a tied vagyok, mert ez lenne a mi feladatunk.
1: Sajnos olyan nagyon hamar elfeledkezünk arról, hogy ezért vagyunk keresztjének. Elfeledkezünk arról, hogy ebben kellene megnyilvánulnia annak, hogy mi hiszünk az Istenben. Hiszen a kereszténység nem tan, hanem élet. Tehát nem egy bizonyos hangulat, vagy érzéshullámzás, vagy valamiféle gondolkodásmód, hanem egy bizonyos életmód, egy bizonyos életstílus. Jézus azért született ide, e földre, hogy egészen új életformát hozzon bele ebbe az önző, ebbe a keserű világba. És azért halt meg, hogy alkalmassá tegyen a bizonyos új életformára, amit hozott. És azért támadott fel, hogy az ő feltámadásának az ereje által ismerjük meg őt, új életre keljünk, s gyakoroljuk az új életformát.
0: Rettenetes dolog az, amikor valaki mindig a maga problémáival foglalkozik. Mindig azon morfondírozik, hogy miként is áll a dolog én velem, az én lelki állapotommal, és mindig azt méricskéli, és mindig azt gondozgatja. Ez a folyamatos önmagunkkal való bibelődés bénít meg bennünket abban, hogy végre egyszer azt csináljuk, amire elhívott bennünket az Isten, hogy igyekezzünk a jó cselekedetekre, mi, akik az Istenben hívőkké lettünk. Értsük jól Pilinszky János gondolatait. A jóság jelenléte még a szépségnél is titokzatosabb, mivel nem csak néma, de láthatatlan is. Én központúságában az ember nem tudja élvezni a jó cselekedetek örömét. Nem tud együtt érezni azzal a második emberrel, akinek olyan nagy szüksége van rá.
1: Avagy képtelen enyhíteni a másik embernek a terhét. Nem tud élni azokkal az alkalmakkal, amiket pedig az élet olyan bőséggel hoz eléje a jó cselekedeteknek a gyakorlására. Időnként meg kell vizsgálni az embernek önmagát, hogyan is áll. Olyan önvizsgálatnak kell alávetnie magát, amelyik teljes önodaadáshoz és az Isten akaratához való alkalmazkodáshoz vezet. De azután forduljon el az ember önmagától, fordítsa el a figyelmét a saját maga lelki életének a vizsgálgatásától, és forduljon oda a másik ember felé, és csinálja azt, amire Isten elhívta. Folytassa tovább, legalább az igyekezetet a jó cselekedetekre, komolyan engedelmeskedni az Isten igéjének, s közben Isten rendbe hozza a lelki állapotot.
0: Egy római katolikus templom erősen megsérült a háború alatt. Volt benne egy szép, nagy Krisztus szobor, amelynek levitte egy gránát a két kezét. A háború után, amikor ezt a templomot renoválták, visszaállították eredeti helyére a Krisztus szobrot is, de a két kezét nem javították ki. És most ott áll a Krisztus szobor kezek nélkül. De elébe oda tettek egy táblát, amire ez van írva, az én kezeim ti vagytok. Megrendítő látvány. Egy kéz nélküli Krisztus, aki azt mondja, ti vagytok az én kezeim. Nagyon sok ember áll meg ezelőtt a szobor előtt, és nézi rajta a felírást. Az én kezeim, ti vagytok. Jézus kezei. Mi mindent tettek ezek a kezek? Hány embert erősítettek meg és támogattak? Hány nyomorult embert megáldottak, megsegítettek és megvigasztaltak? Ezek a kezes

0: mára kulcsolódtak össze, ezek a kezek szegények és nyomorultak felé nyúltak ki, nagy szeretettel és simogatással.
1: Ezek a kezek az egész világ felé tárultak ki, könyörülő nagy irgalommal. És ezek a kezek ma mi vagyunk. Tettek már ma ezek a kezek valamit valakiért? Pedig olyan nagyon sok gyógyítani való sebb lenne. Olyan sok adni való, és olyan sok megbocsájtani való lenne. És olyan szeretetre és együttérzésre lenne szükség. És olyan sokan várnak egy kedves szóra, egy biztos útmutatásra, egy lelket simogató mozdulatra. Ezek a kezek mi vagyunk. Jézus így mondta a Máté 25:40-ben, amennyiben megcselekedtétek egyel az én legkisebb atyám fiai közül, én velem cselekedtétek meg. A Kolossé 3:17-ben pedig ez áll. Mindent, amit csak cselekeztek, szóval vagy tettel, mindent az én nevemben cselekedjetek. Más szóval ez is ugyanazt jelenti, az én kezeim ti vagytok.
0: A gyümölcstelen élet is bűn. Hová lesz az a rengeteg ige mag, amit olyan sokszor hallunk, és olyan szívesen hallunk, vagy talán olvasunk is naponként a csöndességünkben? Tényleg a madarak kapkodják el? Vagy nem jut elég mélyre a gyökere? Vagy megfojtják a világi vágyak és gondok tövisei? Mennyi jut belőle a szívünk láthatatlan mélységébe, hogy ezután egyszer megint láthatóvá váljék egy szerető mozdulatban, hallgatóvá váljék egy kedves szóban? Jézus példázata szerint a magból lesz a gyümölcs, amit vet az ember, azt aratja is. Tehát a befogadott igéből, a hittel befogadott igéből lesz a jó cselekedet. Ne legyen a mindennapi munkánk sem csak kenyérkereseti alkalom, hanem legyen lehetőség a jó cselekedetre. Voltaképpen az egész élet egy kiváló alkalom bizonyságot tenni arról, hogy Jézus az Úr, és hogy Jézus által elkezdődött már valóban ennek a világnak az újjáteremtése.

0: Végcsenge gondolatai újabb irányból szálazzák a jó cselekedeteket. Az alapvető különbség a célt tévesztett és az Isten szerinti jó cselekedetek között, kiben bízol, kire irányul az életed. Természetünk szerint, születésünk szerint alapvetően magunkban bízunk, magunk körül forog az életünk, minden embernek. Nyilván van különbség abban, hogy valaki elmerül a bűnökben, vagy tisztességes életet él, de alapvetően minden embernek önmaga körül forog az élete, még a jó cselekedeteink is önmagunkról szólnak. Az újjáteremtés lényege, Isten kerül középre. Az Isten szerinti életvitel jó cselekedet motivációja az Isten iránti hála. Fontos tisztán látnunk azt, hogy amikor Isten az életünket vizsgálja, akkor nem a külsőt nézi, hanem azt, hogy mi van a szívünkben. Ő ajándékot ad, amiért nem kell megdolgoznunk. Ajándékot ad, de amit elfogadva nem dicsekedhetünk, hogy jobbak vagyunk másoknál. Ajándékot ad, ami megoldja az egész életünket, ami nem az Isten iránti bizalomból, kegyelmire építő hitből, iránta való hálából származik az életünkben, az céltévesztés. Akármilyen jó dolognak is tűnik a végeredménye, mert a szívünkben dől el, hogy mi indít bennünket.
1: A valódi jó cselekedeteket nem mi találjuk ki, nem a mi jó tetszésünkre van bízva, hogy mi a jó cselekedet, amit tennünk kell. Ezeket előre elkészíti Isten, hogy azok szerint éljünk. Isten, amikor megalkotta ezt a mindenséget, akkor mondta ki ezt a szót, jó, igen jó. Ez azt jelenti, ahogy akarata szerint való. Isten megtervezte ezt a világot, amiben mindennek megvan a helye és feladata. Ekkor az ember, akinek az volt a dolga, hogy Istenre figyelve az ő tervét szolgálja, képviselje, azt mondja, én jobbat tudok, én azt akarom, ami szerintem jó. Ez a bűn, a célvesztés lényege. Ezért néz ki úgy a világ, ahogyan kinéz. Ez a mi fő bajunk, ez a bűn lényege. Nem azt tesszük, ami a dolgunk Isten szerint, hanem azt, ami nekünk jónak tűnik. És csodálkozunk, hogy nem jól működik a világ, az ország, a gyülekezet, a család. Mindenki csak azt teszi, ami ő neki jónak tűnik. Csodálkozunk, ha így szétesik minden.
0: Urunk, konkrét küldetést bízott rád. Nem egy napi egy jó cselekedetet a te tetszésed szerint, hanem azt a feladatot, amit ő neked adott az ő terve szerint. Nem neked kell mindent elvégezned, nem kell mindent megoldanod, de amit rád bízott, azt neked kell elvégezned és megoldanod. Azt más nem végezheti el helyetted. Azt rajtad fogja számon kérni az Úr. Abban azonban, hogy ebben járjunk, keresni kell az Isten országát és igazságát, személy szerint mi az, amit tőlem vársz, Uram, és mi nem az én dolgom. Annyi jót lehetne tenni ebben a világban, de mi az, ami rám van bízva? Kérdezzük, keressük Isten akaratát, a vele való találkozás gyökeresen megváltoztatja az életvitelünket. Ő Jézus Krisztusért kegyelmébe fogadott, lehetsz szabad szívvel az ő hálás gyermeke, bízd rá magad, kezdj újat, ma is ő vele.

0: Revicki Gyula, jó lelkek. Vannak jó lelkek még a földön, de elrejtőznek a világ elől. A csacska hír hallgat felőlük, élnek, s meghalnak ismeretlenül.
1: Éltük szerény, csöndes, magányos, dobszóval, vak lármával nem dicsért. Erényüknek cégére nincsen, ha jót tesznek, nem kérdik, hogy miért. Zárásul összegezzük témánkat Kaczynszy Ferenc aforizmájával. Jót s jól, ebben áll a nagy titok.

Kedves hallgatóink, köszönjük figyelmüket az egyházak vezetőinek üzeneteire, és várjuk Önöket szeretettel a következő üzenetek meghallgatására is.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Az igazság bátor harcosai. A mai ige Dániel könyve 11:32. De azok, akik ragaszkodnak Istenükhöz, bátor tetteket visznek véghez. Gondolatok az ígéről. Az Úr vitéz harcos. Az Úr, ez a neve. 2 Mózes 15:3. Aki zászlaja elé áll, azt megedezi a harca, erőt és bátorságot ad neki. Amikor Dániel ezt az igét leírta, igen rossz idők jártak, Isten népe mégis azt az ígéretet kapta, hogy győztesen fog kikerülni a szorongattatásból, erőt és bátorságot kapnak a hatalmas ellenséggel való szembeállásra. Bár csak mi is igazán ismernénk Istenünket, erejét, hőségét, változatlan szeretetét, és mindent kockára tudnánk tenni érte. Isten lénye felbuzdítana, és készé tenne arra, hogy érte éljünk és halljunk. Bár csak meghitt belső közösségünk lenne Istennel, mert akkor hozzá hasonlóan készek lennénk kiállni az igazságért. Hiszen aki már látta Isten arcát lelki szemeivel, az nem fél többé az emberektől. Ha állandó közösségben maradunk vele, bátorságot kapunk, és az ellenség sokasága is csak annyi lesz a számunkra, mint egy vízcsepp a vödörben. Ézsaiás 40:15. Akárhány ember vagy démon támadjon is ellenünk, úgy tekintünk rájuk, mint Isten a pogány népekre. Csak sáskának tűnnek. Ézsaiás 40:22. Legyünk hát az igazság bajnokai ebben a hazugsággal teljes korban. Negyedik protestáns sokadalom a budai várban. Szabadtéri koncertekkel, kórus találkozóval, orgona maratonnal, kiállításokkal, skót dudás bemutatóval, toronylátogatással és egész napos családi programokkal várják a budai várba látogatókat a református, evangélikus, baptista és metodista felekezetek a negyedik protestáns sokadalmon. Az időpont augusztus 19-e és 20-a. A helyszín Budapest első kerület Kapisztrán tér. Golgota, nyári hetek. Idén nyáron is sok szeretettel várnak mindenkit Vajtára, a Golgota gyülekezet nyári hetekre. Mint minden évben, most is lesznek nagyszerű tanítások és dicsőítések, emellett pedig minden korosztálynak készülnek számos sportos, kreatív és szórakoztató programmal. A délelőtti és az esti bibliaórák programok alatt a babáknak felügyeletet, a 3 éven felülieknek pedig gyermekszolgálatot szerveznek. Mindkét héten ugyanazok a tanítások és programok lesznek. Nyári hetek időpontjai: első hét augusztus 2-től 7-ig, második hét augusztus 9-től 14-ig. A konferencia címe: Isten királysága. A helyszín: Zichy Vajda konferencia központ. A regisztrációs határidő július 19-e vasárnap, a részvételi díj befizetési határideje július 20-a hétfő. Az időjárásról: kellemes nyári idő. Ma pénteken napos az időnk, kevés felhővel, kevés esővel. A szél délnyugatira fordul, és már 31-36 fokunk van. Szombaton a felhők mellett több órás napsütés valószínű, néhol eshet eső. Nyugati szél és 27-34 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit, folytatjuk világosság a világnak, mert erre még mindig szüksége van a világnak, illetve Jézus sohasem kérte, hogy majd egyszer hagyjuk abba. Ő azt kérte, hogy amit ő tett, azt folytassuk, csináljuk. És eddig mindig úgy beszélgetünk mindenkivel, hogy próbáljuk meg nem csak a magunkat, a testvéreinket, a gyülekezeteinket megszólítani, hanem az egész világot. Tehát olyan gondolatokat is megfogalmazunk mindig, amit ajánlunk, hogy a kedves hallgatóink adják tovább. Hát hiszen nem hallgatja mindenki a rádiót, de aki meghallgatja, adja tovább. És most ismét akkor beszélgessünk olyan témáról, ami korábban 2 hónapon belül mindenkiben benne volt, hiszen ezt a szót, hogy Golgota, ezt mindenki használta húsvétkor és pünköstkor is. Nagyon nagy szeretettel köszöntjük kedves hallgatóink Bánki Lajos testvért, a Golgota gyülekezet lelkészét, aki most szerintem most nagyon sok jó dolgot elmond nekünk, hogy ez a gyülekezet, ami nem is egyház, gyülekezet, ez hogy működik.
1: Köszönöm a kedves meghívást, és én is szeretettel, tisztelettel üdvözlöm a hallgatókat. A Golgota gyülekezet lassan 30 éve szolgál a nemzetünk körében, és hát örömmel tudom elmondani, hogy jó gondjaink vannak. Nagyon zsúfolt az Isten tiszteleteink látogatása, nagyon jó látni, hogy lassan a vasárnapi 2 Isten tisztelet 9 és 11 órakor itt a budapesti központi gyülekezetünkben lassan már nem elég a volt híradómozi terem. Fontolgatjuk egy 3. istentisztelet bevezetését, miközben sok ezeren néznek határon túlról is bennünket az istentiszteleteink közvetítése során, amely, ha elmondhatom, a weboldal címét, a www.golgotabudapest.hu címen megy élőben minden vasárnap délelőtt. Van egy nagyon jó megtapasztalásunk, ami egyébként így egész világszerte és Nyugat-Európában is tapintható, hogy a Z-generációból ismét nagyon sok fiatal érkezik a gyülekezetekbe. Nagyon sok fiatal, akiket sajnos sokszor szidni szoktak az egyházban, hogy ez a generáció ilyen, olyan. Sokszor szegényeknek egyetlen bűnük van, hogy nem úgy működnek, mint a régebbi generáció. Másképp szerzik be az információt, másként döntenek, másként működnek. De ott van bennük egy szellemi éhség. És nagyon jó megtapasztalni, hogy milyen nagy létszámban jönnek. Például a mi 21 néhány magyarországi közösségünkbe. Tehát, hogy létszámnövekedésről számolhatunk be az országos ifjúsági konferenciánkra. Újból és újból létszámot döntenek az érkezők. Az ifi szolgálataink, a gyermek szolgálatunk, illetve a vasárnapi iskolánk is rekord létszámokat dönt. És ez nagyon jó érzés, mert ugye én is már így őszülő fejjel tekintek a folytatásra, és nagyon jó látni, hogy Isten egyháza él és virul, függetlenül a népszámlálási adatoktól, meg egyéb statisztikáktól élő, ható, működő Isten egyháza, és reményteljes jövőt tartogat számunkra.
0: Igen, de ezzel minden egyház foglalkozott korábban. Korábban csináltak beszélgetést, kérdezték, hát főleg a népszámlálás után is, hogy akkor mi a helyzet, de én úgy tudom, hogy azóta is foglalkoznak, mert a nagy egyházak azok mind csökkentnek. Ráadásul állítólag ugye Európában is. De azt mondják, hogy viszont Afrikában hatalmasan növekednek a számaik, mert hogy ez a küldetésünk. Jézus azt kérte, hogy először is Pál apostolt, hogy menjél ki a világba, az egész világot szólíts meg.
1: Igen, azt gondolom, hogy ez a korunk kereszténységének központi kérdése, hogy hogyan szólítsuk meg a Z-alfa generációt. Én azt látom személy szerint, hogy van, ami nem működik, tehát a hagyományokra való hivatkozás nem, úgy látom, hogy nem elegendő már, nem működik a tekintélyelvű vagy hatalmi típusú fellépése az egyháznak, amit azért még mindig szeretünk néha-néha hangoztatni. Nem működik az, amit úgy szoktak viccesen nevezni, hogy elég jóra kell szidni a fiatalokat, vagy a következő generációt. Viszont amit látok, hogy a fiatalok hiteles és működő közösségeket keresnek, ahol kapcsolódni tudnak, és ez nagyon érdekes, hogy az online világ mellett, nem mondom, hogy után, hanem hogy mellett keresnek személyes kapcsolódásokat, kötődéseket, mint egy kicsit mindenkinek már elege lenne ebből a kütyükön keresztül tartunk csupán kapcsolatot, vagy erre korlátozódik. Miközben én nem akarom szidni sem ezeket a technikai eszközöket, meg ezt a... Ez egyszerűen egy változó médiás világ és felület. Csupán azt, arra szeretnék rávilágítani, amit én látok, meg hát amit a kutatások, nagy nemzetközi keresztény kutatóintézek, mint például a Barna Intézet és hasonlók mérnek is, hogy hiteles közösségeket keresnek, működő közösségeket, és olyan helyeket, ahol valóban találkozhatnak Istennel egy Isten tisztelet során. Tehát ahol nem liturgiák vannak csupán, és ez most felekezet függetlenül használom ezt a szót, tehát lehet a legkisebb gyülekezetben is csupán liturgia, hogyha ezt jól értjük. És vannak nagy egyházi hajók, ahol fantasztikus élőhitű közösségek működnek, ezt járva egyházakat tapasztalom. De amin mi most sokat töprengünk, és van is egy gyülekezet megújítási programunk, ahol profi keresztény szervezetfejlesztők világítanak át egy gyülekezet működését. Nagyon szakmai és nagyon hiszem, hogy lélektől vezetett eszközökkel, ahol például az egyik fontos modul a fogadás és a meghívás kultúrájának fejlesztése. És végig gondoljuk a folyamatainkat, akár az online felületekkel keresztül, hogy lehet közelíteni egy gyülekezethez. Hogy lehet növelni annak, vagy javítani annak a kultúráját, hogy hívd meg bátran a munkatársadat. Hívd meg az iskolatársadat. Mik azok az interfészek, azok a kapcsolódási felületek, amelyek még elfogadhatóak, nem túl csörcsik, nem túl egyházasdiak egy óvatos kívülállónak, miközben hitelesek és igéiek. Szóval ezeken töprengünk, hogy végig gondolva empatikusan, hogy aki hozzánk belép, ugye mondjuk itt a központi gyülekezetben, a volt moziteremben, azt milyen feliratok, milyen vizuális hatások, milyen üdvözlő szolgálók fogadják, milyen első kommunikációval találkoznak, hogyan kezeljük azt, hogy megijednek, hogy belépnek egy 300 fős közösségbe hirtelen, és megijednek, hogy úristen, ennyi ember van. Hogyan lehet ezt oldani, kezelni? Anélkül, hogy ijesztő módon rájuk repülnénk, és mindjárt faggatni kezdenénk őket. Szóval érted, ezek az izgalmas kérdések, miközben hisszük, hogy a legfontosabb dolog az, hogy az evangélium élő, ható módon hangozzon el istentiszteletről istentiszteletre, de valami olyan módon, ami releváns, ami működik, ahol úgy megyünk végig, ugye egyik specialitásunk, hogy hétről hétre, versről versre tanítjuk a Szentírást. És hogy ha egy evangéliumot, vagy akár egy szerdán egy ószövetségi részt átveszünk, abból derüljön ki, hogy ez hogy érint engem, mit tudok hasznosítani ebből hétfőn a munkahelyemen, vagy a suliban, az egyetemen, az iskolában. Hogyan hat ez mindennapi életünkre be, az én személyes hitemre, és hogyan tudom a magam helyén felmutatni a bennem élő Krisztust azáltal, ami az Isten tiszteleten elhangzott. Szóval ezek az aktuális, izgalmas kérdéseink.
0: Érdekes, hogy igen, az izgalmas kérdés az, mint most a fiatalokkal, a gyerekekről szól. Mert most olvastam több hírt arról, egyházi híreket is, hogy igen, most sokkal kevesebb gyerek születik Magyarországon is, mint korábban, tehát, hogy mindenki elkezd foglalkozni azzal, hogy na jó, de akkor ezt hogy kezeljük, és most is átugrottál ide Balatonból. Akkor ott fiatalokkal foglalkoztál, nem?
1: Igen, szolgálok is, bár most őszintén mondom, pihenni voltam, de nem tudtam nemet mondani a kedves meghívásra. De azt hiszem, hogy egy példán keresztül, hogy végig gondolni a folyamatokat, hozzánk nagyon-nagyon sok fiatal jár. Rengeteg baba bemutatáson, ugye nálunk felnőtt keresztség van, vagy bemerítkezés, nem csecsemő keresztség. De mégis gyakoroljuk azt a bibliai példát is, hogy amikor megszületik egy kisbaba, és hát sok fiatalunknak, hála Istennek, sok babája születik gyülekezeteinkben, akkor bemutatjuk, mikor először elkezdenek a közösségbe a babával járni, akkor bemutatjuk a közösségnek, és bemutatjuk az Úrnak az új babát, megköszönjük, és imádkozunk az ő fejlődésért, és hogy az Úrban meggyökerezzen. És hát nagyon sok baba bemutatás van az Isten tiszteleteink előtt, és ez nagyon jó érzés, mert ugye kétféle módon lehet a gyülekezetet növelni kívülről, meg belülről is, és ezt jó látni. Nyilván a folyamatokat végig kell gondolni, tehát hogy ha a kisgyerekesek jönnek, akkor mit kezdenek a gyerekekkel, és ebben többféle kultúra van, ahol csak így hozzá csapják őket a templom életéhez, nagyon jó működő modellek vannak. Nálunk a vasárnapi iskola modellje vált be, ahol van egyfelől az egyik kis teremben egy csecsemő, vagy pici baba csúszómászó szolgálat, ahol csak így vigyáznak rájuk, meg játszanak velük, de aztán van két korosztály vasárnapi iskola is, ahol tanítják őket a vasárnapi iskolában a bibliai történeteken keresztül, ahol rajzolnak, mindig készítenek valamit apunak és anyunak, és azt lelkesen viszik haza, hogy megrajzolták és kivágták a bárkát az állatokkal, meg hasonló. És jó látni, hogy az alkalom végén akkor mennek a szülők a gyerekekért, és a gyerekek lelkesen mesélik, hogy mi mindent tanultak a vasárnapi iskolában. Tehát azt gondolom, hogy egy nyisgő gyülekezet életéhez ez is kis hozzátartoznak, és talán a szülőknek is gyakran támogatás, hogy a pici babát egy picit leveszik róluk arra az időre. Én így látom, hogy sokaknak, de persze ez opcionális, de sokaknak ez jó. És így épül az egész közösség, így próbálunk figyelni mind a szülőkre, de akár még generációra. Hát jó ideje működik egy Kortalanok Társasága nevű idős csoportunk, akik minden hónapban összejövünk velük, és éreztetjük velük, hogy velük külön alkalommal, hogy törődünk velük, beteglátogató láncot formáltunk, illetve most próbáljuk összehozni egy érdekes kísérletben a nagyon fiatalokat, meg a nagyon időseket, hogy mit tudnak tanulni egymástól oda-vissza, hogyan tudnak. És én is bátorítom mindig a tündéri időseink, sok évtizede vannak az Úrban, és hogy érezzék, hogy értékesek, érezzék, hogy tudnak még mit mesélni a fiataloknak. És hogy legyen egy olyan csoport, egy olyan beszélgető hely nekik, ahol megoszthatják a családi gondokat, a saját kis életük terheit, visszatérő kérdések, hogy hogyan kezeljék, hogy az unokáknak néhol szabad beszélni az Úrról, néhol nem szabad beszélni, akkor erről beszélgetünk, ennek a technikáiról, meg bátorítjuk egymást. Tehát, hogy van ilyen is, van idős otthon látogató szolgálatunk, miközben nagyon erős az ifi szolgálatunk, ott is van a középiskolás, a kora egyetemista, a későbbi egyetemista, tehát hogy legyen egy gyülekezeti fiatalnak egy teljes életpálya a kúszómászó csecsemő szolgálattól a nagyifig, hogy legyen egy ragasztóanyag, hogy beillesszük őket, hogy megtalálják a szolgálati helyüket, nagyon erős nálunk, hogy gyülekezetbe jár, szolgálj valamit, segítünk felfedezni, hogy milyen talentumaid vannak, amit kaptál az Úrtól. Hogyan tudsz ezzel sáfárkodni, hiszen az is egy felelősség. Ki itt, ki ott, és akkor így cserebe régetjük a kincseinket, amit ki kapott az Úrtól, és ez egy nagyon tartalmas belső folyamat, képzésekkel, keresztbe kasul kapcsolódásokkal, és azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy egy nyüzsgő, élő gyülekezetet építsünk, amiben minden korosztály megtalál. Például nekem, most 26 éves a fiam, nagyon jó volt látni, hogy ilyen babahordozóban kezdtük el, ebben a füles autós ülésben kezdtük el hordani a gyülekezetben, és jó volt látni, hogy milyen védelem volt számára, hogy megtalálta a helyét, segítettek neki felfedezni például a rendkívül zenei talentumát, amit otthon nehezen tudtunk kezelni, mert van egy botfülő apukája és egy botfülő anyukája. De itt a dicsőítő csapat így a szárnya alá vette őt, és borzasztó sokat fejlődött, persze barátokra, közösségre lelt, akikkel a mai napig együtt járnak el szórakozni, bulizni, evangelizálni, ugye a mai napig is már házas, elfoglalt, dolgozó ember, de hűséges, önkéntes szolgálója a zenei dicsőítő csapatunknak. És ez nekem apaként nagyon jó érzés volt, tényleg ott nőtt fel a nép között, mint egy ókori modellben.
0: Hadd kérdezzem már, amikor legutóbb beszélgettünk annak idején, akkor beszéltél egy kórusról, hogy létrejött egy új kórus. Megvan még mindig?
1: A gospel kórusunk az már nagyon régen működik. Nagyon erős nálunk a dicsőítő kultúra, vagy a zenei kultúra, és ezt minden korosztályban építik a nagyon tehetséges karnagyaink, zenészeink. Például a vasárnapi iskolának is nagyon jelentős modulja a közös éneklés, és néha bekukkantok, és annyira jó látni, ahogy ugrálnak, mutogatnak, tapsolnak, és közben énekelnek, és hogy egész pici kortól az Isten dicsőítése, az énekelt imádság, az élet természetes részévé válik náluk. Tehát nem egy gyülekezetes di, vagy nem templomos di, hanem egy örömteli kapcsolódás Istennel. És ennek különböző korosztálya, én már nem is tudom követni, hogy hány teremben tényleg van egy ilyen nagy elektronikus nyilvántartási rendszerünk a sok kis zegzug szobában, hogy ne legyenek átfedések, hogy melyik terem foglalt, és melyik zenekar, meg hogy szólam, hol gyakorol, és hol, és néha áttekinteni is nehéz ezt a nagy gyülekezeti naptárrendszert, de és most újabb és újabb ilyen modulokkal bővítjük, meg most ennek is fontos része ez a megújítási program, hogy ezt még profibban csináljuk, de azt gondolom, hogy ezek ilyen jó gondok, jó fejvakarások, hogy most próbálunk vásárolni egy plusz helyet, vagy egy legalább valami alaksort, vagy van plusz termet, hogy legyen egy ilyen újabb tágulási tartályunk az extra programokra, meg a sok kis nagyon-nagyon jó folyamatok. Mondok egy példát, az ifi pásztorunk arra buzdítja az ifi kör tagjait, hogy hozd el az osztálytársadat. Na most képzeld el, ezek a tínédzserek meg komolyan veszik ezt. Egyszer csak megjelenik 15-20 másik gyerek, vagy 30, vagy elhívják kosárlabdázni, és utána egy kicsit leülünk beszélgetni. És így indulnak el, és ezek a kis természetes hétköznapi ragasztóanyagok, ahol nem a fejükbe akarunk töltsérrel tölteni valamit, hanem valahogy így a természetes együtt lét során. Ahogy Krisztus volt, hát mit látunk nála? Ott volt állandóan a piactereken, a találkozóhelyeken, vagy együtt evett velük, vagy tanította őket. Ott volt minden mennyegzőn, jelentős alkalmon, és csak úgy élt, és azt gondolom, hogy közben megsugárzott belőle az evangélium. És azt hiszem, hogy valami ilyesmit kéne ellesnünk tőle, hogy úgy éljünk valami normalitással, valami természetessége, hogy közben pedig állandóan sugározzon belőlünk a bennünk élő Krisztus. Hogy a só és világosság legyen. A két legtermészetesebb fogalom, de mégis nagy kihívás, hogy ezt ezzel a természetességgel, ahogy a só a maga természetességével egészen megváltoztatja a környezetét, vagy a világosság, ahol egy szál gyufát vagy egy gyertyát meggyújtanak. Valami ilyesmi munkálkodik bennünk.
0: Nagyon fontos, amiket eddig mondtál. Én szerintem még ezt folytathatjuk a zene után, mert még vannak olyan gondolatok, és főleg a fiatalokkal, amire én azt gondolom, hogy mindenkinek át kéne gondolni. Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést Bánki Lajos testvérrel.

0: Kedves hallgatóink, akkor folytatjuk a beszélgetést Bánki Lajos testvérrel, és szeretnék kérdezni gondolatokat tőled, hát arról, amiről eddig beszéltél. Mert főleg arról beszéltél, hogy tanítani kell a gyerekeket, a fiatalokat. De ezt korábban mindenki elismerte, viszont azt el kell ismerjük, hogy ez a világ milyen. Vagyis, hogy a gyerekeket tanítják az iskolák, illetve előtte a szülők, a család, igaz? És utána, ha belépnek, akkor a gyülekezetek kell, hogy tanítsák. És nagyon fontos dolog ez, mert most nemrégiben megtapasztaltuk itt ebben a rádióban azt, hogy bármilyen probléma előkerül a számítógépekkel, akkor mindig újra kell indítani. És amikor újraindítjuk, újra elkezd működni. Vagyis, hogy ez reformációt jelent, nem? Vissza kell mindig lépnünk oda, ami működteti az életünket. Szerinted nem így van, hogy igen, nézzünk előre, hogy hogy indult el ez a világ, de most annyi minden van a világban, hogy nagyon-nagyon oda kell figyelni, és illetve a gyerekeket is megtanítani, hogy mivel ne foglalkozzanak, mivel nem, mert hogy gondolod ezt?
1: Igen, ahhoz kapcsolódnék, ami az egyik utolsó gondolatod volt, ez a saját nyelvém. És pontosan ezt érzem legfontosabbnak, hogy a saját nyelvén a 2000 éves, több ezer éves igazságainkat átadni. És ugye Pünkösd nemrég volt, Pünkösd egyik nagy ismérve volt, hogy mindenki a saját nyelvén kezdte el hallani. Hogy a gyors terjedésnek a megértés volt a kulcsa.
0: De és ezt is Isten mutatta nekik.
1: Igen, igen. És Jézus ezért tavon beszélt, mert tudta, igen, hogy a víz messzire el fogja vinni a hangját a sok ezer emberhez, mindenki hallani fogja, amikor ő a csónakból a tó közepén beszél. És ezeket kell szerintem a mai kereszténységnek megtalálni, mert most gondolj bele, hogy van egy kívülálló tizenéves. Ha azzal találkozik, hogy el akar menni egy gyülekezetbe vagy egy egyházba, a meglévő ruhatára mellé kell venni egy ruhát, hogy egyáltalán elmehessen. Ahol valami teljesen idegen zene fogja fogadni, ahol valami furcsa öltözetbe kell érted? Vagy, és nehéz, és nem akarok tiszteletlen lenni a tradíciók iránt, csak nagyon sokat töprengek ezen, hogy Jézus öltözőkéről mit tudtunk meg, az, hogy praktikus volt, hogy jó minőségű volt, és nagyon egyszerű volt ez az egybeszövött, nagyon finom ruha, amire egyébként most felfedezték, hogy újra gyártják méreg drágán, mert hogyha beleizzad is az ember, nem punnyad meg, mert nem kizárja a bakteriális folyamatokat is. De egyszerűen volt egy munkaruhája. Nem olvasok róla, hogy speciális díszes ruhákban, és ilyen-olyan köntösben, és ugye? Tehát, hogy minden sallangtól mentes, bocsánat a kifejezésért. És mégis azt mondták róla, hogy embert így beszélni még nem hallottunk. És ezt kell megtalálnunk. Egyfelől, hogy a mai Pünkösd során a mai ember nyelvén kell megszólalnunk, hogy mi releváns számára, mi üti szíven, hogy igen, ez nekem is fáj. És ez kellene egy érzékenységünk, hogy megtaláljuk a fájdalom pontjait, hogy ott irgalmat, együttérzést mutassunk, miközben meg egy hiteles igazságot is teszünk emellé. És talán meg kellene találnunk, hogy mi az az megfelelő időben mondott ige, ami arany almához hasonlít, ezüst tálcán. Nagyon tetszik a példabeszédek könyvében, hogy mi ez a megfelelő időben, vagy maga idejében történő megszólítás. Hogy lehet az arany igazságainkat, az arany almáinkat, ugye egyszer kiszámoltam, hogy egy aranyból készült átlagos alma kb. Olyan 5 kilót súlyt nyomna. Most, hogyha ezt a fejéhez vágjuk, a mai kor emberének egyfajta ítélkező, elhamarkodott módon, akkor mi maradt körülöttünk? Vérző sebek, betört fejek, vérző kapcsolatok, amik nem működnek. De van

0: örömhír, ami először jó hírnak kell lenni, ami az evangélium eredeti jelentése. És hogy aztán abból, igen, abból kell formálnunk a kezdeti tej eledeléből, vagy lágy babaételből, aztán kell fogalmaznunk olyan üzeneteket, amik rávilágít arra, hogy milyen szükség van a megszentelődésre, milyen szükség van a növekedésre, a tanítványozódás. De hogy ennek tudod ezt az egészséges folyamatát, ahogy egy csecsemőt sem akarjuk, hogy érettség hiszen, vagy érted? Hogy ez a folyamat, hogy az egyháznak vissza kell találni az, hogy mitől releváns, és mitől hiteles a mai kor emberének. És azt hiszem, hogy ez a kemény dió, mert sok dologba belekeveredtünk, ami rontotta a hitelességünket, sok dologban nem ért egy mai ember, hogy mitől releváns ez, mi közöm nekem ehhez? Hát mondják a nagypapák egymásnak, igen, ez maradjon a négy fal között, igen, hadd válassza az, akit ez érdekel, és ezen kell áttörni valami jó hírrel, valami örömhírrel, és ezt olyan hitelesen kell, akár a saját életünkön keresztül, és akár az evangelizációs programjainkon olyan lehajoló és igaz krisztusi módon kommunikálnunk, hogy ez eljusson a szívekbe. Mert azt mondja, hogy mostantól az igémet a szívükbe írom. És a szívek kőtáblája gyakran kemény. Egy mai ember agya már ilyen rácsok, meg védőpáncélok mögött van. Annyi információ, annyi behatás éri. Folyton valamit el akarnak neki adni, valami óriás plakáton, valami politikai, kereskedelmi, egyéb üzenet, egyebet se tud lehajtani a fejét, és védeni az agyát vasrácsokkal, meg különböző védelmi rendszerekkel. Na most ezen kell átjutnunk, hogy ott átjusson valami üzenet, és azt mondja, hogy ez más. Ez most elgondolkodtatod. És tudod, sokszor ilyen fennhéjázom mondjuk, hogy hát nincsen szellemi éhség, nincs, de van. Én azt látom, hogy a mai fiatalokban ugyanúgy van spirituális éhség, igény. Tudod, onnan látom, hogy mennyire lefedik a korunk McDonald's-ai junk food-dal ilyen értéktelen étlap, az ezoterika, ezek a magazinok, ezek a műsorok azért létezhetnek, mert van rá éhség. De ha van éhség, akkor próbáljuk meg odavinni a minőségi eldelt, a valódi választ, a jó táplálékot, mert erről is szól a mai kultúra, a minőségi táplálkozás, az egészséges táplálkozás, a régi egészségtelen anyagok, folyamatok, ételek kizárása, valami ilyesmi a szellemi táplálkozásban is szükséges, és őszintén megmondom, hogy ez egyházi oldalról nézve is paradigmaváltást igényel. Új táplálkozási kultúrát, új tálalási módokat, vagy nem is tudom, hogy új ez, vagy csak reformálni kell, és visszatérni a krisztusi alapokhoz, ahol elmondta, hogy mi legyen a szatyorban, mi ne legyen, ugye egyszerű dolgok legyenek a táskában, nem kell óriási tömegmozgalmakra korlátozódni kettesével, házról házra, de el kell érni a kultúrát, és belülről meg reformálni, és nem kultúrharccal, hanem azzal, ahogy a kereszténység ezt végigvitte, azok a kis növekvő sejtek, azok a élő közösségek, ugye, ami a kereszténység növekedési modellje.
1: Mindezt, amit most mondtál, erről Jézus is beszélt, hiszen ő azt mondta, hogy a szívetekbe helyezem az igét. Illetve azt mondta a tanítványoknak, és ez most pünköstkor kellett ezt átvenni.

0: beszélni mindenkinek, hogy addig, amíg el nem jön hozzátok a Szentlélek, addig ne csináljatok semmit. De ha megkapjátok a Szent Lelket, befogadjátok, akkor mondta a tanítványoknak, hogy akkor le tudjátok majd írni a szövegeket a Bibliába, ami 3 év alatt történt, és ezért 4 evangéliumot olvasunk a Bibliában. Vagyis, hogy ezt kell tanítani a gyerekeknek, hogy igen, megvan az evangélium, de ezt csak akkor tudjuk megérteni, ha megkapjuk a Szentléleknek a tanítását, aki beadja a gondolatainkat, de ha megjön a gondolat, azonnal meg fogjátok találni az írásban, hogy igen, igen, ez így van.
1: Igen, én is vallom, hogy önmagában a betű, hogy a betű megöl, a lélek az, ami megelevenít, tehát, hogy azok a közösségek virulnak és gyarapodnak, ahol ez a lélek jelen van, ahol a lélek gyümölcsei, ugye, ahogy a Galata levél 5. rész mondja, a szeretet, az öröm, a békesség, jóság, szelítség.
0: Béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelítség, mértékletesség.
1: És ahol ezek az élet részévé válnak. Mert addig, amíg csak mondjuk betűt, vagy bele akarjuk írni csupán a törvényekbe, vagy ütjük a Bibliánkkal az emberek fejét, hogy ez Isten törvénye, addig hiányzik belőle a lélek, az a vívőanyag, ami átvinni, ami nélkül nem lehet szíveket írni. És ezt kell, és igenis szükség van Isten törvényére, hiszen abból jön minden, abból élünk, csak hogy kell mögé ez a krisztusi lelkület, és ez a lélek, ami irgalommal, szeretettel tudja ezt közvetíteni. És hát magamat ismételem, hogy ettől tud átmenni azokon a rácsokon, ettől lesz releváns valaki számára, és ettől lesz hiteles. Mert ha csak mondjuk a szószékeinkről, és egymásnak mondjuk, vagy a gyülekezet többi tagjának, az is jó, épülhetünk általa, de az igazán izgalmas kérdés, hogy korunk kívülálló, még nem megtért embereink szívébe ezt hogy tudjuk becsömpészni.
0: Így van, és akkor a gyerekeknek mondom, ez nagyon fontos. Nekünk ezt kell tanítani számukra, ezt kérte Jézus, hogy igen, ezt adjuk tovább, amit ő adott nekünk, adjuk tovább a gyerekeknek, mert csak így tudtok majd működni. Ez a tanítás, és mondom, az érdekes, nem, hogy ezzel kapcsolatban ti is, de általában az egyházak mindig sok rendezvényt szerveznek, nem? Közös imaórákat, táborokba is mennek, tanításokat kapnak, előadásokat, illetve kerekasztal beszélgetést, így mondják, vagy egymással beszélgetést, de főleg az, hogy közösen is tanuljanak meg imádkozni, közösen.
1: Igen. Én abszolút ökumenikus gondolkodású vagyok, több olyan szervezetben is betöltök ilyen önkéntes tisztségeket, akik
0: igen,
1: erre...
0: Igen, az Allianzba is
1: Allianz, Evangéliumi Szabad régen. Egyházak Szövetségenek titkára vagy. Igen, tehát, hogy én hiszem, hogy Isten onnan fentről nem lát ilyen felekezeti kerítéseket, de kapcsolódva a fő témákhoz, amiket lát, hogy egy közösség működik-e, tehát, hogy onnan fentről működő vagy nem működő közösségeket, és szíveket lát. És a közösségek szívekből állnak össze. Egyszerre kell foglalkoznunk a közösségeinkben az egyének tanítványozásával, ösztönözve őket, hogy személyesen is növekedjenek hitben, növekedjenek megszentelődésben, ugye ez a keresztény életpálya modell, hogy ebben növekedni, fejlődni, és folyamatosan megosztani a bennünk élő Krisztust. Hát alapelvünk, hogy bárhol is vagy, a munkahelyeden, a közösségedben, a foci csapatban, ahol esténként játszol, vagy ahol együtt pizzázol a barátaid, de tudják rólad, hogy te keresztény vagy. Vald meg, vaj szint. És ez azért fontos, hogy lássák, mert sokszor azért félünk ezt megvallani, mert hogy tökéletlenek vagyunk, meg akkor majd, amikor elbukom meg előjönnek. De szerintem meg pont így hiteles. Hiszen ha megvalljuk, ugyanolyan bűnösök maradtunk megtérésünk után is, csak esünk-kelünk. Jobban be tudjuk hívni a kegyelmet az életünkben. Nem lettünk mi übermencsek, nem lettünk mi tökéletesek. Csak ezt képzeljük néha keresztények, hogy vagyunk ugye mi, a most már kóserek, meg ők, a világ, na ez az egyik legszörnyűbb ilyen árokásos hiedelmünk. Nem. Itt vagyunk Isten gyermekei, és valamiért ő azt akarta, hogy az egyik gyermek makog el a másiknak az ő nagyságát. Nem tudta volna megoldani ezt angyalok karával, vagy a lézerrel az égre írt óriási üzeneteket, de hogy nem. De valamiért azt akarta, hogy szívből szívbe. És erre kell odaszentelnünk az egész életünket. A néma életünkön keresztüli tanúk bizonysággal és a szavainkkal, amikor ki kell állni. A hitünk, a meggyőződésünk mellett, és mindezt képesekké váljunk megfelelő időben, ezüsttálcán, aranyálmáként, de teljes hittel átnyújtani. Ez a művészet.
0: Hát hiszen most jön a művészet völgye sorozat a reformátusoknál.
1: Ez nagyon jó kezdeményezés. Én nagyon tisztelem a Művészetek Völgye és hasonló programok szervezőt, mert pontosan itt közelebb tudunk tényleg ott leülni egy közös kis padra és beszélgetni. Mi is az evangelizációs alkalmink során szoktunk meghallgatlak.
0: Te a tarisznya, vagy a Vigánt Petend, vagy a igen, Kapolcs.
1: Igen. Minden, szerintem tényleg ott kellene lennünk minden, a köztereken, a rendezvényeken, nem csak a sajátunkon, hanem mindenféle. És akkor nálunk is van egy kis sátor, azon van egy felírás, hogy meghallgatlak, sátor. Vagy egy imádkozom veled, sátor. És nem is gondolnánk, hogy milyen sok fiatal jön oda, csak egy beszélgetésért, csak mondj egy imát, értem. És akkor abból olyan kapcsolódások, olyan szívből szívbe kapcsolódó beszélgetések lehetnek, ahol kiderül, hogy igen, mi is küzdünk ugyanezzel. Igen, tehát ahol nem akarunk különnek látszani, csak kapcsolódni akarunk. És ahol el tudjuk mondani, hogy igen, mi is ugyanezzel küzdünk, de volt egy fordulópont az életünkben, ahol megismertük az élő Krisztust, befogadtuk a szívünkbe, és képzeld, ott valami történt. És azóta is küzdök ezzel, de most már. Érted? És ezt, és nem magunkra mutogatni, nem ezt játszani, hogy én oké vagyok, te nem, hanem egyszerűen csak arról beszélni, hogy mit jelentett nekem befogadni az élő Krisztust. Személyes üzenetekben, nem őt vádolva, nem őt korholva, nem őt szítva, pokollal fenyegetve, hanem csak ezzel kezdve, hogy igen, jártam ebben az utcában, itt is. És tudod, viszont ez történt, és azóta. És néha visszagondolok, hogy ha nem találkoztam volna ezzel a Krisztussal, hol lennék? És ebből fantasztikus kapcsolódások és beszélgetések születhetnek.
0: Akkor most azt ajánljuk kedves hallgatóinak, hogy nézzenek előre is, mert most nagyon sok ilyen rendezvény lesz. Művészetek Völgye, vagy lesz a Szárszói Konferencia, stb. Ilyenek, de akkor például a művészetek völgyébe, és akkor a gyerekeket mindenképpen, ugye?
1: Igen, és mutassuk meg, hogy milyenek a keresztény családok, és legyünk jelen.
0: Így van. Mert hogy akkor közösségként működünk, ahogy ezt mondtam, hogy igen, tanítani a gyereket nem csak az iskoláknak kell, nem csak a szülőknek, hanem a közösségeknek is együtt, és ezért javasoljuk most ugyanezt mindenkinek.
1: Így van. Legyünk jelen, legyünk elérhetőek, és mutassuk fel a bennünk élő Krisztust.
0: Úgy legyen. Amen. Amen.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Az igazság bátor harcosai. A mai ige Dániel könyve 11:32. De azok, akik ragaszkodnak Istenükhöz, bátor tetteket visznek véghez. Gondolatok az ígéről. Az Úr vitéz harcos. Az Úr, ez a neve. 2 Mózes 15:3. Aki zászlaja elé áll, azt megedezi a harca, erőt és bátorságot ad neki. Amikor Dániel ezt az igét leírta, igen rossz idők jártak, Isten népe mégis azt az ígéretet kapta, hogy győztesen fog kikerülni a szorongattatásból. Erőt és bátorságot kapnak a hatalmas ellenséggel való szembeállásra. Bár csak mi is igazán ismernénk Istenünket, erejét, hőségét, változatlan szeretetét, és mindent kockára tudnánk tenni érte. Isten lénye felbuzdítana, és készé tenne arra, hogy érte éljünk és halljunk. Bár csak meghitt belső közösségünk lenne Istennel, mert akkor hozzá hasonlóan készek lennénk kiállni az igazságért. Hiszen aki már látta Isten arcát lelki szemeivel, az nem fél többé az emberektől. Ha állandó közösségben maradunk vele, bátorságot kapunk, és az ellenség sokasága is csak annyi lesz a számunkra, mint egy vízcsepp a vödörben. Ézsaiás 40:15. Akárhány ember vagy démon támadjon is ellenünk, úgy tekintünk rájuk, mint Isten a pogány népekre. Csak sáskának tűnnek. Ézsaiás 40:22. Legyünk hát az igazság bajnokai ebben a hazugsággal teljes korban. Örökség őrzés ökumenikus összefogással. A budapesti Rádai Ház adott otthont az Egyházi Könyvtárak Egyesülése közgyűlésének és konferenciájának július 8-a és 10-e között. Az idei házigazda a Duna melléki református egyházkerület rádai gyűjteményének rádai könyvtára volt, a háromnapos rendezvény pedig a könyv és olvasója, használója és őrzője az egyházi muzeális könyvtárak helyzete a magyar könyvtári rendszerben címet kapta. A hivatalos és szakmai kérdések megvitatásán túl lehetőség nyílt egymás mélyebb megismerésére, a kapcsolatok erősítésére, a résztvevők ezen felül igei üzenetekkel is gazdagodhattak. Az 1994-ben megalapított Egyházi Könyvtárak Egyesülése, amelynek a Rádai Könyvtár is alapító tagja volt, célja, hogy az egyházi könyvtárakban őrzött kulturális örökség minél szélesebb körben hozzáférhetővé váljon, miközben ezek az intézmények a kortárs tudományos gondolkodás nyitott műhelyeiként is szolgáljanak. Zajból a csendbe. A mindennapokat leuraló zaj adta az idei egyházkerületi ifjúsági tábor aktualitását. A téma a csend volt, az a csend, ahol meghallhatjuk Istent. A Dunántúl valamennyi egyházmegyéjéből érkezett 160 gyermek abban kapott megerősítést, hogy az Istennel megélt csend nem passzív, unalmas tevékenység, hanem gyógyító, ösztönző, kiutat teremtő, aktív párbeszéd. Zajos világban élünk. Ezért gondoltuk úgy, hogy fontos definiálni a gyermekek számára, hogy mi bibliai értelemben a zaj, annak minden veszélyei vannak a lélekre, és milyen utat adhat Isten a csendben, mondta Kálmán Csaba lelkipásztor, a tábor vezetője. Ez a korosztály keresőkorban van. Keresik önmagukat, az útjukat, az Istennel való kapcsolatukat. A Balatonfenyvesi hét alatt azt akarják megmutatni nekik, hogy a csendnek milyen pozitív hatásai vannak azokra a lelki folyamatokra, amelyek ebben a keresésben fontos szerepet töltenek be. Békesség Istentől viharban is. Az Evangélikus Külmissziói Egyesület július 9-e és 12-e között a Piris Csabai Bétel Evangélikus Missziói Otthonban tartotta ez évi nyári konferenciáját. Békesség Istentől. Ez a Reményik Sándor költőtől kölcsönzött vallomás fogta össze mindazt, amiről a konferencia előadói szólni akartak. Ha valaki ezekben a napokban belépett a Pilis Csabai fa templomba, rögtön megpillanthatta az asztalra kitett ékszereket. Jogosan gondolhatta volna, hogy afrikai testvéreink alkotásai, ám nem így van. Idén az Egyesület által gimnazistáknak meghirdetett verseny egyik gyakorlati feladata volt az autentikus afrikai ékszerek készítése. Az ország pedig, amelynek mély ismeretéről a diákok számot adtak, nem más volt, mint Nigéria. Békesség Istentől! Vajon az üldöztetés, a háborúság, a gazdasági vagy épp politikai bizonytalanság viharaiban hogyan őrizheti meg a keresztény ember a belső nyugalmát? Erről szóltak a reggeli és az esti áhítatok.
1: Kulturális programajánló.
2: Negyedik protestáns sokadalom a Budai Várban. Szabadtéri koncertekkel, kórus találkozóval, orgona maratonnal, kiállításokkal, skót dudás bemutatóval, torony látogatással és egész napos családi programokkal várják a Budai Várba látogatókat a református, evangélikus, baptista és metodista felekezetek a negyedik protestáns sokadalmon. Az időpont augusztus 19-e és 20-a. A helyszín Budapest első kerület Kapisztrán tér. Golgota, nyári hetek. Idén nyáron is sok szeretettel várnak mindenkit Vajtára, a Golgota gyülekezet nyári hetekre. Mint minden évben, most is lesznek nagyszerű tanítások és dicsőítések, emellett pedig minden korosztálynak készülnek számos sportos, kreatív és szórakoztató programmal. A délelőtti és az esti bibliaórák programok alatt a babáknak felügyeletet, a 3 éven felülieknek pedig gyermekszolgálatot szerveznek. Mindkét héten ugyanazok a tanítások és programok lesznek. Nyári hetek időpontjai: első hét augusztus 2-től 7-ig, második hét augusztus 9-től 14-ig. A konferencia címe Isten királysága. A helyszín Zichy Vajda konferencia központ. A regisztrációs határidő július 19-e vasárnap, a részvételi díj befizetési határideje július 20-a hétfő.
1: Egészséget mindenkinek!
2: Radírozzuk ki a különbségeket! fennállásának 20. nyarán újra meghirdeti az egyik legrégebbi és legfontosabb kezdeményezését, a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akciót, a Református Szeretett Szolgálat. Az elmúlt 2 évtized tapasztalata azt mutatja, hogy az iskolakezdés minden évben jelentős anyagi terhet ró a családokra, különösen azokra, amelyek már a mindennapokban is számos nehézséggel küzdenek. A felmérések szerint ma egy gyermek tanévkezdése átlagosan 40-60 ezer forintos kiadást jelent a családoknak, de az első osztályba készülők esetében akár ezt az összeget is meghaladhatja az iskolatáska, a tolltartó, a füzetek, az írószerek, a sportfelszerelés és a többi szükséges eszközök megvásárlása, különösen több gyermek nevelése esetén, vagy ahogy egyetlen keresetből gazdálkodnak. A Református Szeretett Szolgálat elsősorban nekik szeretne segítséget nyújtani. Átadták a Jó Pásztor Evangélikus Szeretett Otthon új nappali ellátóközpontját Kiskörösön. Ünnepélyes keretek között adták át július 13-án a Kiskörösi Evangélikus Egyházközség fenntartásában működő Jó Pásztor Evangélikus Szeretett Otthon új nappali ellátóközpontját. A megvalósult beruházásnak köszönhetően korszerű, akadálymentes környezetben valósulhat meg az idősek, a demens személyek és a fogyatékossággal élők nappali ellátása, miközben a házi segítség nyújtás feltételei is jelentősen fejlődtek. Az ünnepséget Aratójé Lóránd igazgató lelkész köszöntője nyitotta meg, aki felidézte az intézmény elmúlt évtizedeit, és azt az összefogást, amelynek eredményeként a Szeretett Otthon folyamatosan fejlődhetett. Kiemelte, hogy minden újabb beruházás mögött emberek szolgálata, hite és közös felelősség vállalása áll, hiszen az egyház küldetése nem csupán a lelki gondozás, hanem a rászorulók mindennapi támogatása is. Leó pápa és a szegények közös ebédje. Akik éhezik az igazságosságot és a szeretetet. 200 rászoruló gyermek, köztük menekültek, szegény családok, gyermekek költötték el ebédjüket július 11-én Leóval. A befogadás és a testvériség napját nem puszta szolidaritási gesztusként élték meg, hanem egy olyan egyház kézzel felfogható jeleként, amely a legelesettebbek mellett kíván állni és új kapcsolatokat akar építeni. Az egyik asztal végére egy dél-amerikai kisfiú helyezte el plüss játékát a fehér asztal terítőre. Előtte egy afrikai édesanya ringatta kislányát az ebédre várva. A két hosszú asztal között, amelyeket virágokkal és növényekkel gondosan díszítettek fel, állt egy 12 személyes kerekasztal is, egy üresen hagyott hellyel Leó pápa számára. Az időjárásról: kellemes nyári idő. Most tetőzik a hőmérséklet, de marad a meleg. Ma pénteken napos az időnk, kevés felhővel, kevés esővel. A szél délnyugatira fordul, és már 31-36 fokunk van. Szombaton a felhők mellett több órás napsütés valószínű, néhol eshet eső. Nyugati szél és 27-34 fok várható. A nappalok továbbra is nyáriasak maradnak, bár vasárnap egy gyenge hideg front hozhat némi enyhülést. A reggelek ezért egyre frissebbé válnak.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.
0: Viva musica! Évszázadok kórus muzsikái. Kedves hallgatóink, a most következő műsorunkban Mozart kórus műveiből készült összeállítást hallgathatnak.

Viva Musica. Évszázadok kórus muzsikái. Elhangzott műsorunkban Mozart kórus műveiből készült összeállítást hallgathattak. A műsort készítette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: hír összeállításunk következik.
1: Békesség Istentől viharban is. Az Evangélikus Külmissziói Egyesület július 9-e és 12-e között a Piriscsabai Bétel Evangélikus Missziói Otthonban tartotta ez évi nyári konferenciáját. Békesség Istentől. Ez a Reményik Sándor költőtől kölcsönzött vallomás fogta össze mindazt, amiről a konferencia előadói szólni akartak. Ha valaki ezekben a napokban belépett a piliscsabai fa templomba, rögtön megpillanthatta az asztalra kitett ékszereket. Jogosan gondolhatta volna, hogy afrikai testvéreink alkotásai, ám nem így van. Idén az Egyesület által gimnazistáknak meghirdetett verseny egyik gyakorlati feladata volt az autentikus afrikai ékszerek készítése. Az ország pedig, amelynek mély ismeretéről a diákok számot adtak, nem más volt, mint Nigéria. Békesség Istentől! Vajon az üldöztetés, a háborúság, a gazdasági vagy épp politikai bizonytalanság viharaiban hogyan őrizheti meg a keresztény ember a belső nyugalmát? Erről szóltak a reggeli és az esti áhítatok. A keresztségtől a mennyei hazáig 15-ször szerveztek gyermektábort a ferencesek Csíksomjon. Assisi Szent Ferenc tranzitusának, azaz boldog halálának 800. évfordulójához és a gyulafehérvári római katolikus főegyházmegye idei keresztségről szóló pasztorális évéhez kapcsolódott az idei Assisi Szent Ferenc iskolája. Az erdélyi ferencesek által szervezett 170 gyermeket megszólító tábornak július 9-e és 12-e között a csíksomjói ferences rendház adott otthont. A négy napos programot tanítások, ima alkalmak, szentségimádás, valamint számos közösségi és sportprogram színesítette. Kaplonyból, Kolozsvárról, Gyergyóremetéről és Sepsiszentgyörgyről, valamint Csíkszeredából és környékéről, illetve más településekről érkeztek a résztvevők a 4-től 8. osztályos diákoknak szervezett táborba. A gyermekek táboroztatását mintegy 60 gimnazista, egyetemista és fiatal felnőtt segítette. Leó pápa és a szegények közös ebédje. Akik éhezik az igazságosságot és a szeretetet. 200 rászoruló gyermek, köztük menekültek, szegény családok, gyermekek költötték el ebédjüket július 11-én Leóval. A befogadás és a testvériség napját nem puszta szolidaritási gesztusként élték meg, hanem egy olyan egyház kézzel felfogható jeleként, amely a legelesettebbek mellett kíván állni és új kapcsolatokat akar építeni. Az egyik asztal végére egy dél-amerikai kisfiú helyezte el plüss játékát a fehér asztal terítőre. Előtte egy afrikai édesanya ringatta kislányát az ebédre várva. A két hosszú asztal között, amelyeket virágokkal és növényekkel gondosan díszítettek fel, állt egy 12 személyes kerekasztal is, egy üresen hagyott helyjel Leó pápa számára. Az időjárásról kellemes nyári idő. Ma pénteken napos az időnk, kevés felhővel, kevés esővel. A szél délnyugatira fordul, és már 31-36 fokunk van. Szombaton a felhők mellett több órás napsütés valószínű, néhol eshet eső. Nyugati szél és 27-34 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.

0: Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, örülök, hogy ismét együtt lehetünk, és Isten igéjét tanulmányozhatjuk. Az egész negyed évben a sáfárságról beszélünk, és most egy kicsikét közelebb hozzuk ezt a témát, nem mint hogyha az előző alkalmakkor nem magunkról beszéltünk volna, mint sáfárokról. A leckénknek az a címe, hogy a sáfár szokásai. Mi a szokás? Úgy szoktam mondani, a szokás egy olyan robotpilóta, ami be van építve az emberbe, nem? Szokásunk például az, hogy az ajtó előtt megtöröljük a lábunkat. Nem gondolunk rá, de látjuk a lábtörlőt, vagy nem is látjuk a lábtörlőt, csak érezzük, megtöröljük a lábunkat. Szokás az, hogy a hölgyeket előre engedjük. Szokás az, hogy a feleségemmel megyek, akkor ő jobb kezem felől megy. Mert bal kezem felől odállok, az nem érzem jól magam. Tehát a szokás az a robotpilóta, ami be van építve az emberbe. És Isten így teremtett bennünket. Mert gondoljátok végig, hogy milyen borzalmas lenne, hogy mindenre külön kell gondolni. Külön kellene gondolni, hogy jaj, hogy is fogom meg a kést, meg a kanalat, meg a villát. Külön kellene gondolni arra, hogy na most köszönni kell, vagy most kopogtatni kell, nem. Ezek mind-mind szokások, robotpilóták, amik olyanok, mint a repülőgépnél is, hogy van, amit nem kell csinálni a pilótának, hanem megy magától a gép, hogyha beállítják megfelelően. Isten úgy teremtett bennünket, hogy vannak szokásaink. Nem csak rossz szokások vannak, mert olyanok is vannak, amit ki kell javítani, hanem vannak jó szokások is. És most egy kicsikét a szokások oldaláról nézzük meg a sáfárságot. A sáfárságnak ugye az a lényege, hogy minden az Úré, ezt a Biblia egy értelmen tanítja, a teremtés jogán Istené minden, és Isten ezt a mindent ránk bízta emberekre. De hogyha élni akarunk vele, akkor szükségünk van ezekre a jó szokásokra, amelyek kifejezésre juttatják, vagy amelyek segítenek bennünket abban, hogy ezt a feladatot jól ellássuk. Most ezekről a szokásokról fogunk tanulni. És ezért én rögtön kérem Erzsikét, hogy olvassuk el a vasárnapi ígét az Efézusi levélből, ahol az 5. fejezetből a 15. verstől olvasunk a 17. versig terjedő szakaszt.
1: Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek. Ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata.
0: Ez is egy szokásról szól, hogy hogyan éljünk, és ez egy általános tanács. Azt kell megkeresni, hogy az Istennek mi az akarata. Miért? Hogy teremtett bennünket az Isten? A maga képére és hasonlatosságára. Tehát az etalon az az isteni akarat, ami létrehozta a mi életünket. És ezért itt kell kezdenünk. Tivadar már is akar valamit.
2: Van egy olyan bibliai gondolat a Zsoltárokban, hogy hogyan őrizheti meg, mi módon őrizheti meg az ifjú az ő útját. És valójában ez is arra mutat, hogy hogyan szerezhet jó szokásokat, hogyan viheti az ő életét megfelelő módon, és nem csak az ifjú, hanem bármelyik ember. És tulajdonképpen azt válaszolja rá Isten igéje, hogy a te igédnek megtartása által, tehát a Biblia által szerezhetjük meg ezeket a jó szokásokat. Manapság sokan kritizálják a Bibliát, vagy próbálják újraértelmezni, vagy átértelmezni, vagy talán újra is írni, de a Biblia nem szorul rá arra, hogy újraírjuk, inkább a világ szorul rá arra, hogy újraolvassuk, és újra felfedezzük benne azokat a kincseket, amelyek a jó szokásokat munkálják ki az ember életében.
0: Köszönöm szépen. Gyula, parancsolj.
3: Hát először a szokásokról szeretnék, tehát ha megfigyeljük, és ezt is gyakorolni kell, Jézus Krisztus, Jézusunk, ő az etalon, a példa, hogy hogyan élte az életét, és mi volt a szokása nap mint nap az atyával a szoros kapcsolat, és hát itt a felolvasott ígében kihasználni az időt, az idő fontosságát, ez nagyon, de nagyon, mert tudjuk, hogy egy korlátolt életet élünk, tehát valamikor megszületünk, valamikor meghalunk, és az az idő lesz számon kérve, hogy hogyan szolgáltuk az Urat. Tehát számonkérés nagyon, de nagyon fontos, és az idő, hogy ezzel hogyan sáfárkodunk, hogy megteszünk-e mindent, mert ha megfigyeljük az Úr Jézus Krisztust, a teljes itteni életét, az 100%-ban teljesítette, de hogy a tanítványokat is megnézzük, meg a hithősöket, tehát nagyon sok példa van előttünk, akiket követhetünk.
0: Köszönöm szépen, Marika, majd aztán.
4: A szokásoknál van egy olyan, hogy minősítjük a szokásokat. Hogy ki minősíti a szokásokat? Én magam, vagy a másik, vagy az ige mond rá jót, vagy rosszat? Ezt meg kell nézni, mert vannak olyanok, akik szokásuk szerint behódolnak olyan embereknek, akikkel nem értenek egyet. És az a szokásuk. Vagy aki olyan tisztséget tölt be, hogy sok minden tartozik alá, vajon szokása, hogy meghallgassa a másiknak a véleményét? Olyan sokféle dolog tevődik össze, hogy ki minősíti azt a szokást jónak vagy rossznak. Tehát sok mindent meg kell vizsgálni egy szokásnál, hogy mennyire biblikus, mennyire a keresztényi dolgokat követi. Vagy csak a világból átvett szokások gyűrűznek be.
0: Igen. Tessék, parancsoljam aztán.
5: Ha megengednétek, én a pedagógia területéről hoznék egy kis példát, mégpedig a didaktika tudományágából, magyarul a tanítás-tanulás tudományágából. Ott megkülönböztet ez a tudományág az ismeretnek különböző szintjeit. Azt mondja, hogy először, amikor egy gyereket, vagy hát egy felnőttet is elkezdünk tanítani valamire, akkor először ismeretet szerez a gyerek, vagy a tanuló. Ha amikor egy kicsit már begyakorolta, akkor némi jártasságot is szerez, de például akármilyen szakképzés területén, és ez tényleg bármi, nővér, orvos, pedagógus, autóvezető, sofőr, az a jó szint, amikor már bizonyos dolgok készség szinten vannak. Magyarul szokás ez egy kicsit az, amikor már nem gondolkozom, hanem rutinszerűen csinálom, mert hogy bizonyos dolgokat nincs idő és lehetőség minden alkalommal átgondolni, hogy akkor most hogy kell mondjuk azt az injekciós tűt megfogni, vagy hogy kell azt a tollat megfogni, vagy hogy kell. Nem, az ember már nem is gondolkodik, vagy a számítógépen is már rég nem gondolkodik az ember, hogy melyik billentyűt kell nyomni, és már lenyomta. Na most ez hogy alakul ki a gyakorlás útján? És én ide szeretnék kapcsolódni. A keresztény szokásaink is akkor alakulnak ki, ha merünk gyakorolni. Időt és energiát fektetünk abba, hogy gyakoroljuk azokat a szokásokat, melyek a sáfárnak a jó szokásai.
0: Köszönöm szépen. Dénesnek adjátok, aztán István, és aztán Rózsika, és azután te.
6: Én is egy nagyon gyakorlati szokás kialakításáról szeretnék beszélni. Szerintem mindegyikünk megküzdötte ezt annak idején, hogy a reggeli ébredés után az első dolgunk legyen, hogy a jó Istennel fölajánljuk magunkat, imádkozunk, és valahogy nagyon jó volt mindig azt tapasztalni, hogy a Jóisten ebben nevelt és vezetett bennünket. Ha ez valamiért elmaradt, vagy elsodródtunk, vagy csak formasággá vált, akkor mindig tapasztaltuk, hogy nem úgy megy a napunk, nem úgy volt az egész, szinte az egész nap tönkrement. És ehhez kapcsolódik még itt a először Istent keresni. Hallottam szülőktől, keresztény szülőktől, hogy amikor gyermekeik megjönnek az iskolából, akkor első dolguk, hogy tanulnak, és utána aztán este, ha marad idő, akkor előveszik az igét, a szentírást, a szombatiskolát, és amikor ezen változtattak és előrevették a gyermek szombatiskolát, akkor minden megváltozott, sokkal több áldás volt a tanuláson is, és az egész nap délután máshogy alakult.
0: Köszönöm szépen a tapasztalatot, István, Rózsika majd.
7: Én Anikó gondolatait szeretném folytatni. Tulajdonképpen a szokás ismétléssel rögzül. gondoljuk csak a sportokra, egy más területről vett hasonlat, hogy a sportolók egy-egy gyakorlatot, egy-egy mozdulatot hányszor elismétlenek, gyakoroljanak, míg az maga a sajátjukká válik, vagy rendes gyakorlattá válik. De ugyanígy van a lelki értelemben is, hogy végig csak azok lesznek bajnokok, akik folyamatos gyakorlással tökéletesítik jó szokásaikat a lelki élet területén. Mert a szokás tulajdonképpen a rendszeres ismételt tettek és viselkedés formáknak a összessége. Tehát egy nagyon fontosnak tartom, hogy ez ismétléssel rögzítődnek, tehát gyakorlásnak nagyon-nagyon fontos szerepe van ezekben. Köszönöm, Rózsika.
8: A szokásokkal kapcsolatosan itt a tanulmányunkban van egy nagyon értékes gondolat és egy jó tanács. Imádkozással, az ige tanulmányozásával, ha Jézus jellemét próbáljuk tükrözni minden dolgunkban, akkor szokásunká válik, hogy Isten lesz az első az életünkben.
0: Köszönöm szépen. Tibor, aztán majd.
9: Én egy különös másik oldalt szeretnék elétek tenni. Ugyanis a szokásaink ellen ma a legtöbben lázadnak. Egy olyan korban élünk, amikor gyakorlatilag minden szokást megkérdőjeleznek, meg sokan ki is akarnak dobni, hogy azok feleslegesek. De először is nyilván nem feleslegesek, mert ha nincs szokás, az is egy szokás, hogy nincs szokás, és akkor már mindjárt nagy bajban vagyunk. De a Szentírásnak van erre egy másik szava is. Hogyha Károli fordításból olvassuk ugyanezt az igét, amit az előbb hallottunk, akkor az úgy hangzik, hogy jól gondoljátok meg, hogyan járjatok. És ugye a szokásnak egy másik kifejezése az eljárás. Én még emlékszem, amikor bevonultam katonának, én előtte sportoltam nagyon sok éven keresztül, és én azt hittem, hogy tudok járni. Ott egy perc alatt kiderítették, hogy nem, még az se. És megtanítottak egy másfajta járásra, a csapatban való mozgásra. Nálunk érdekes parancsnokunk volt, a végén odáig kellett eljutnunk, hogy vigyázmenetből is tudtunk hátra arcot csinálni, díszlépésből, ami nem olyan, hogy mondjam, gyakori és nem olyan könnyű dolog. De emlékszem még nagyon jól, hogy az első parancsoknál, egy jobbra át, balra át vagy hátra arcnál úgy gabajodott a szakasz egymásba, hogy nem győztünk átesni egymáson, mert nem szoktunk hozzá, hogy így járjunk. Teljesen értelmetlen az egész, mondja egy mai ember. De hát nem arról szólt a dolog, hogy mi feltétlenül így tudjunk mozogni, mint hogyha egy test lenne az egész, hanem arról szólt, hogy tudjunk parancsra figyelni, és azt egy rezdüléssel teljesíteni, ami bizonyos harci helyzetben nem lényegtelen kérdés. És később jutott eszembe, hogy is van ez a jobbra át, balra át, hátra arc, meg egyebek? Hát a hívő életben. Figyelek én az Úrra? Most tessék elképzelni, hátra arc, tessék. Hát na addigra átestünk egymáson. Vagy miért pont én? Ugye? Tehát itt nagyon fontos az, hogy az a készség kialakuljon bennem, az a szokás, hogy az eljárásomban kövessem az Urat. Tehát ne kelljen megkérdezni, hogy most tényleg hűséges leszek? Most tényleg nem fogok hazudni? Most tényleg nem fogok valamit ellopni? Tényleg nem fogok csúsztatni? Tényleg nem fogok valami olyasmit csinálni, ami messze van a hívő élettől? Tényleg nem fogom elfelejteni egy pillanatra, hogy hívő voltam, ezt olyan sokszor hallottam mostanában ezt a kifejezést, hanem teszem, mert hívő vagyok.
0: Köszönöm szépen, mehetünk tovább. Az előbb elhangzott az, hogy a szokás az lényegében az utoljárással összefügg. Lehet-e úgy utoljárni, hogy nincs célunk? És ezért olvassuk most a hétfői leckéből azt, hogy a keresztény embernek a kereszténysége addig ér, amíg van reménysége, amíg van célja az útjának. Erről a célról kérem, hogy Gyöngyike olvasson Lukács evangélium a 12. fejezetéből.
10: Legyen derekatok felövezve és lámpásotok meggyújtva. Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza Uruk a mennyegzőről, hogy amikor megérkezik és zörget, azonnal ajtót nyithassanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket ébren talál Uruk, mikor megérkezik. Bizony mondom nektek, hogy fölövezi magát, asztalhoz ülteti őket, oda megy és felszolgál nekik. És ha éjfélkor, vagy ha éjfél után érkezik is meg, és virasztva találja őket, boldogok azok a szolgák. Gondoljatok arra, ha tudná a ház ura, hogy melyik órában jön a tolvaj, nem hagyná, hogy betörjön a házába. Ti is legyetek készen, mert abban az órában jön el az emberfia, amelyikben nem is gondoljátok.
0: Köszönöm szépen. Ez a keresztény várakozásnak a dolga. Mi nagyon sokszor az időt kezdjük, hogy majd mikor jön. De aki vár, és szívesen vár valakit, az mindig vár. A várakozás egy olyan szokás, ami a keresztény embert jellemzi. De ennek a szokásnak van egy alapja, és ez az alap tulajdonképpen nem más, mint az, hogy alig várom már, és szoktuk mondani, alig várom már, mert valakit szeretek. Tessék a gondolataitokat, várom én is, tessék, Tivadar parancsolja.
2: Még egy gondolatot hadd tegyek hozzá a szokásokkal kapcsolatban, hiszen ahogy elhangzott, ez bizonyos dolgoknak a rendszeres ismétlése. Én olvastam arról, hogy egy szokás 21 nap alatt alakul ki. Tehát, hogyha sokat ismételgetjük, egy bizonyos idő, hát ebbe a könyvben így volt, hogy 21 nap alatt szokássá alakul az a bizonyos dolog, cselekedet, amit teszek. És ugyanez Jézus eljövetelével kapcsolatban is nagyon fontos, hogy legyen szokásom az, hogy precízen végezzem a munkát, amit rám bíztak. Hogy ne embereknek szolgáljak, nem embereknek akarok tetszeni, hanem Istennek. És ezek a mindennapi cselekedetek alkotják gyakorlatilag az én életemet, és így várom Jézus második eljövetelét, mert tudom azt, hogy az a valaki, aki itt volt ezen a földön, és azt ígérte, hogy vissza fog jönni, tehát Jézus Krisztus, az lát engem, és tud rólam, és figyeli az én életemet, és ezért nagyon fontos, hogy az ő kegyelme által, az ő segítségével olyan szokásokat alakítsak ki, hogy a végén majd, amikor megérkezem, vagy amikor Jézus Krisztus el fog jönni, akkor azt tudja mondani, hogy jó vagyon, és jó hű szolgám, kevesen voltál hű, de sokra bízlak ezután. Tehát ez legyen a szokásom.
0: Marika, aztán Gyula, aztán.
4: Ezzel a várakozással, ahogy mondtad is, nekünk van egy bizonyos folyamatunk, hogy egy pillanat alatt gondoljuk, hogy majd megváltozunk. Hát a várakozás az nem szabad, hogy elcsüggesszen bennünket, mert folyamatosan várakozni kell. Tehát nem tudjuk, azt csak az Úr tudja, hogy mikor lesz vége. Tehát folyamatosan kell nekünk várakozni, figyelni, cselekedni. És hogyha ilyen a mi életünk, akkor a helyes nézőpontot is megkapjuk, ami a jelenre is, meg a jövőre is vonatkozik. Vannak hűségesek, akik úgy cselekszenek, mint hogyha az Uruk mellettük lenne. De van hűtlen sáfár is, aki csak mondja, meg úgy tesz, de a cselekedete elárulja, hogy hűséges vagy egy megtévesztő sáfár.
0: Köszönöm szépen, Anikó.
5: Én a várakozás nehézségére szeretném felhívni a figyelmeteket, mégpedig egy olyan példával, amit szerintem a legtöbben átéltünk, amikor valami miatt egész éjszaka vezet az ember, és hajnal fele lesz. Nagyon-nagyon figyelni kell, mert belebambul. Nem tudok jobb szót mondani, az ember fogja a kormányt, és úgy egyre nagyobb kísértése lenne pislogni, de muszáj menni valami miatt. És itt a felolvasott ige szakaszban is a virrasztásról beszél az Úr Jézus, meg arról, hogy lehet, hogy éjfél után jön. És lehet, hogy már hajnal lesz, és lehet, hogy fáradtak vagyunk. Tehát, hogy a figyelmünk fennmaradjon, fenntartsuk, erre vezetés közben is ugye vannak különböző technikák, az ember próbál egy kicsit tornázni a szemét, mély levegő, stb. Zenét hallgat, bármi beszél. Tehát valahogy aktivizálja magát, röviden fogalmazva. És én úgy gondolom, hogy ez a lelki életben is így van. Ha csak úgymond várunk és olyan, hát úgy belefásulhatunk. De ha tesszük a dolgunkat, és tudatosan tesszük a dolgunkat, tehát tudatosan aktivizáljuk magunkat, akkor úgy gondolom, hogy kevésbé fenyeget minket ez az elfáradás, ez a belebambulás, és akkor hát nehogy úgy járjunk, hogy aztán váratlanul lep meg minket az Úrunk, hanem gondoljunk erre, és tegyük a dolgunkat.
0: Gyula, és utána lépjünk a
3: tudásra. Jézus tanításait szeretném a figyelem központjába helyezni. Ha megnézzük, akkor olyan precízen a készenlétre nevelt a tanítványait, hogy Pál azt mondja, hogy mi, akik élünk, egy szempillantásra átváltozunk. Hogy amellett, a várakozás mellett nagyon-nagyon fontos a permanens és a folyamatos készenlét. Tehát itt az ígében is az van, hogy bármelyik pillanatban, éjféltájt, hajnalban, tehát nem tudjuk. De a készenlét az nélkülözhetetlen, mert aki készen lesz, csak az találkozhat Jézus Krisztusával.
0: Köszönöm szépen. Ne felejtsétek el a gondolataitokat, de nézzük meg a keddi tanulmányunkat, ami az időbeosztásról szól, mert a várakozásnál állandóan ezt jártuk körbe, az idő problémáját, és kérem Dénest, hogy olvassa a 90. Zsoltárból azt a híres nevezetes ígét, ami a 30., majd a 32. versben van.
6: Életünk ideje 70 esztendő, vagy ha több, 80 esztendő, és nagyobb részük hiába való fáradtság, olyan gyorsan eltűnik, mintha repülnénk. Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk.
0: Igen. Ez egy ókorból, ez Mózesnek, az Isten emberének az imádsága felirata szerint ránk maradt tanács, ami minél közelebb érünk Jézus visszajöveteléhez, annál aktuálisabb lesz, legalábbis a 21. században nagyon. Hogy taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Az idő az egy adott keret, és ebben az adott keretben kell megtalálni minden tettnek a helyét. Ez az embernek a felelőssége. És ehhez kérem a gondolataitokat, és a korábbi gondolatokat is ide lehet fűzni. Tessék, parancsoljatok. Tivadar.
2: Nekem nagyon megforgatta az elmémet ez a bölcs időbeosztás cím, mert azt tapasztalom az életben, nagyon sok esetben, hogy általában késünk. Na jó, persze azt szokták mondani, hogy a vendégségben vagy az ember, akkor illik egy picit késni. De nem tudom, hogy van ez a valóságban, hiszen a tanulmány arra akar bennünket rávezetni, hogy a bölcs időbeosztás által az ember pontos lesz. Mert hogy az Úr is pontos. Ezt tanuljuk a Szentírásból, hogy az Isten mindig pontosan cselekszik, soha nem késik. És ugye van az a jó magyar mondás, hogy a pontosság királyi erény. Én hozzá szoktam tenni, hogy mi pedig királyi gyermekek vagyunk. Tehát elvárható tőlünk, hívő emberektől, hogy pontosak legyünk, és sokszor egyszerűen nem tudom megérteni azt, hogyha mondjuk 6 órakor kezdődik egy program, és mondjuk 6 óra 3 perce, vagy 6 óra 5 perce odaér valaki, hogy akkor miért nem tud 6 óra előtt 3 perce, vagy 6 óra előtt 5 perccel odaérni. Szóval nem tudom, hogyha mondjuk bölcsen osztaná be az idejét, mondjuk nem akarok senkit se kritizálni, hiszen bármi közben jöhet, de hogyha már valakinek szokásává válik, hogy rossz az időbeosztás, és állandóan késik, akkor bizony erről a szokásáról le kell szokni, én úgy gondolom legalábbis.
0: Igen, itt egy szót mondok csak, az alkalom. Az alkalom kihasználása. Ez nagyon fontos az egész keresztény életben, hogy Isten alkalmakat teremt, és ha én ezt az alkalmat elmulasztom, akkor csúszik minden. Ez az időbeosztásunkban naponta tapasztalhatjuk. Hogyha valami elcsúszik az életben, akkor baj van. Anikó, aztán...
5: Én egy picit női oldalról közelíteném a témát, ha megengednétek, ha már nő vagyok. Gondolom nem csak én, hanem nagyon sokan nők, asszonyok tapasztaljuk, hogy hát az idő az egy nagyon nagy kincs, és mindig kevesebb van, mint amennyi kéne, mert a család, a háztartás, a munkahely, a gyülekezet, mindegyik nagyon fontos, és nagyon sokszor mindegyik 100%-os embert kívánna, és hát az ember próbál mindenhol helytállni. Nekem nagyon meg kellett tanulnom elég hamar, hogy vannak bizonyos dolgok, amiket képtelen vagyok elvégezni. Mármint, hogy az időbeosztásba berakni, és nem azért, mert lusta vagyok, vagy lassan dolgozok, hanem mert 24 órából áll a nap, ilyen egyszerű. És azt is meg kellett tanulnom, hogy föltenni azt a kérdést, hogy ez, amit most akarok csinálni, vagy úgy gondolom, hogy kell, ez valóban annyira fontos, és valóban elhalaszthatatlan, és ez a legfontosabb, vagy pedig ez olyan dolog, ami jó lenne, és szeretném is talán, és talán nem is bűn, meg nem olyan dolog, amire azt az ember csípőből azt mondja, hogy nem, hát ez nem, hanem egyszerűen jó és a legjobb között kell nagyon sokszor döntenem. Tehát a jó és azt, amit Isten vár tőlem, a leghelyesebb, a legjobb dolog között. És nekem ezt szokásommá vált, ha már ezt mondjuk, hogy nagyon sokszor föltettem magamnak ezt a kérdést, hogy ez most annyira fontos-e, vagy elhagyhatom? És rá kellett jönnöm, hogy elég sok dologra ki lehetett mondani azt, hogy elhagyhatom. Mert vannak fontosabb dolgok is az életben.
0: És aztán Nagy Gyula.
9: Idő. Én úgy tudom, hogy Luther Márton a 90. Zsoltár fordításánál másképp fordított, valahogy úgy fordított, hogy taníts úgy élni, hogy meg kell halni. Ez egy kicsit olyan rosszul hangzik, de egyébként így van. Gondoljatok csak bele, hogy mire használjuk fel az életidőt. Néhány évvel ezelőtt fordult elő, hogy fiatalokkal beszélgettem arról, hogy például rendszeres áhítat, és hogy miért nem, mert hát azért a legtöbbeknél az derült ki, hogy nem. És azt mondták, hogy azért, mert borzasztó sok idő. És tehát csináltunk egy kísérletet. Mondtam, hogy most olvasni fogunk Bibliát, és mindegyikünk, aki itt van, imádkozni fog. Néztek rám döbbenten, mondtam, hogy higgyétek el, hogy ezt most végigcsináljuk. És mennyit fogunk Bibliát olvasni, és mondta, hogy 2 fejezetet János evangéliumából. Végigolvastuk a 2 fejezetet János evangéliumából, és kértem, hogy mindenki úgy imádkozzon, hogy a fejezetből valamit emeljen ki, amit ő fontosnak tartott. Hát, végigcsináltuk, 10-valahányan ültünk körbe, és azt kérdeztem a végén, hogy mennyi időt töltöttünk ezzel. Ők nem tudhatták, hogy benyomtam alul az asztal alatt a stoppert. Hát mondtak fél órától 40 percig mindenfélét, így érezték. Na most én úgy emlékszem, hogy 12 perc volt. És aztán megkérdeztem tőlük, hogy mennyit töltenek, amikor a számítógépen szörföznek ide-oda. És kiderült, hogy hát az óra, másfél óra, hát addig nem is ültek a gép előtt. Hát az persze, hát az repül. Érdemes megfontolnunk, hogy az időnket mire szánjuk oda, és az mennyire értékes. Még időben.
0: Gyula?
3: Én az időt a misszió szempontjából, és a missziót tenném a fókuszba, hogy hogyan sáfárkodunk az idővel, hisz ha ennek a felelősségét mélyen átérezzük, akkor nagy bajban vagyunk. Hogy meg tudunk-e mindent tenni a veszendő világért, és hát ez a nagy kérdés, és a Kulcsár testvér mindig eszembe jut, hogy az időm legalább 10%-át az Úrra tudom-e szánni, vagy nem. De nagyon nagy kérdés, és ha itt tanulmányban benne van Jézus második eljövetele, és a felelősség, akkor hogy állunk készen az Úr előtt. És ez egy nagyon, de nagyon kardinális kérdés.
0: István, és utána Marika. És olvasod is meg a szövegen.
7: Nekem az jutott eszembe, hogy a 4. parancsolat az, ami tulajdonképpen az egyetlen parancsolat, ami az időt érinti. Mert a munkát és a pihenést is előírja. És nagyon érdekes a fő témakörök, amely körül mozog ez a parancsolat, a munka, a család, a pihenés és Isten imádása. Azt hiszem, mind ez egy szegmensei ennek az idő problémáknak. És ami hiányzik belőle tulajdonképpen, ez a szabadidős tevékenység. És ha ezt hozzáveszem azt, hogy azért a modern kultúra vagy a műszaki vívmányok egyre csökkentik a munka terheit, tehát növekszik a felszabadult időnk. És tulajdonképpen ez a kérdés, hogy ezzel a felszabadult időnkkel mit csinálunk, és hogy válaszoljuk meg azt a kérdést, hogy hogyan tudjuk a legoptimálisabban kihasználni az időnket.
0: Marika, és utána olvasta az igét, a következő.
4: Az időhöz hozzátartozik, hogy a Jóisten elrendelt egy időt, aminek vége szakad, mielőtt az Úr Jézus eljön. És ez a kegyelem idő. Amíg ez a kegyelem idő tart, addig van lehetőség mindenre. Amikor a kegyelem idő lezárul, akkor mindenki olyan marad már, amilyen volt. És ha nem rövidítetnének meg ezek a napok, akkor bizony senki nem élné ezt túl.
0: Most a következő ígét, amit olvasol, az az új ég és új föld szempontjából nézi meg azokat a problémákat, amik sokszor az időbeosztásunkat tönkre teszik. A Jelenések könyve 21. fejezetének első öt versét kérem, hogy olvasd.
4: És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. És a Szent Várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből az Istentől, felkészítve, mint egy menyasszony, aki férje számára van felékesítve. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trón felől. Íme Isten sátora az emberekkel van, és ővelük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga Isten lesz velük. És letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. A trónon ülő ezt mondta, ímé újjá teremtek mindent, és így szólt, írd meg, mert ezek az igék megbízhatók és igazak.
0: Köszönöm szépen. Ha látjuk a jövőt, akkor a jelen is tartalmat kap. Tibor, és utána Tivadar.
9: Én szeretném arra irányítani a figyelmeteket, hogy egy picit más oldalról is nézzük a kérdést. Mert nagyon el vagyunk sokszor foglalva azzal, hogy mi mindent kell nekünk itt megtenni, és ez helyes dolog, meg az időbeosztás, meg egyebekkel. De melyikünk szokott azon gondolkozni, hogy miközben itt velünk történnek ezek a dolgok, közben valami készül. És nem csak valami készül, hanem valaki készül azzal a valamivel. Azt mondja itt a Biblia, hogy egyszer csak megérkezik a mennyei Jeruzsálem, mint a férje számára felékesített mennyasszony, egyszer csak minden készen lesz, és abba csak úgy be kell lépni. Rengeteg mindenért fáradozunk itt ebben a földi életünkben, de arra készülni, hogy azt a mennyei örökséget az adott pillanatban átvehessem, amit Isten készített, fölkészítve, és ő nem egy valamit fogadni, tehát bocsánat, hogy így mondom, mert ez szinte nem is szabad ilyet mondani, hogy Isten nem egy selejtel készül, amit ők úgy odaad, hogy nekik ez is jó lesz, hanem ő egy gyönyörű dolgot készít, a legtökéletesebbet készíti, és ő készül rá. Tehát nem csak az én oldalomon kell, hogy legyen jól felhasznált idő és készülődés, ő használja ezt az időt, ami itt nekem ketyeg, arra, hogy fölkészüljön, arra, hogy engem örökkévaló hazába fogadjon.
0: Köszönöm szépen. Tessék, Tivadar.
2: Folytatnám Tibor gondolatait azzal, hogy ha valami érték a számomra, akkor annak mindent alá fogok vetni. Hogyha mondjuk földi értelemben jó tanuló akarok lenni, jó eredményeket akarok elérni, mondjuk matekból, akkor biztos, hogy arra fogok ráállni, és ez biztos, hogy sikerülni fog. Ha mondjuk sportoló vagyok, és élsportoló akarok lenni, akkor mindent ennek vetek alá, hogy ez megvalósuljon. És ugyanez a lelki értelemben is, hogyha Isten országába akarok jutni, akkor már most elkezdem gyakorolni azokat az alapelveket, amiket Isten megszabott számomra, és állandóan az lebeg előttem, hogy milyen jó lesz majd az a nap, amikor találkozom Jézussal, amikor el fog jönni az a bizonyos ország, és Jézus, mint királyok királya ott lesz előttem. Tehát nagyon fontos, hogy mit értékelek, hogy mi a fontos a számomra, mi az, ami a prioritást elér az én életemben. És hogyha Isten országa ez ott van a szemem előtt állandóan, nap mint nap, ha ezzel foglalkozom, akkor biztos, hogy el is érkezem oda.
0: Tessék, parancsolj, Gyula.
3: Még a kiemelkedő ígéretekkel szeretnék egy kicsit foglalkozni. Tehát itt az van, hogy mindent újjáteszek. Amíg az Édenkertben gyönyörű kertet kapott az első emberpár, a Jelenések könyvében már egy város is van, és az is egy nagyon gyönyörű város, elképesztő, ami szem nem látott, fül nem hallott, és emberi szív és elme meg se gondol, olyan lesz. Tehát ez a készülődő valami nem akármi, hanem olyan, amit el se tudunk képzelni. És hát a Jelenések könyv attól is más egy picit, hogy a maximumot, a legtöbbet ígéri és nyújtja közvetlen Jézus második eljövetele előtt. Nem csak kert, hanem város is.
0: Tessék, Marika.
4: Ehhez szólnék hozzá, hogy az Úrnak nem renoválni, foltozgatni kell a világot, hanem sajnos újjá kell teremteni, mert annyira elromlott, hogy csak akkor tükrözi az ő tisztaságát, szépségét, hogyha újjá teremti. Tehát a mai kis ide fotózgatok, oda javítgatok, azzal soha nem lesz olyan világ, amit az Úr szeretne.
0: Igen, lépjünk tovább, és nézzük meg, hogy csütörtöki leckét. Anikót kérem, hogy olvassa. Tudnélik, egy célfele haladunk, erről a célról beszélünk, és efelé fut a keresztény ember egész élete. És ezt az igét olvassuk a Korintusi első levél 9. fejezetéből a 24. verstől.
5: Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat. Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. Aki pedig versenyben vesz részt, mindenben önmegtartóztató. Azok azért, hogy elhervadó koszorút nyerjenek, mi pedig azért, hogy hervadhatatlant. Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél. Úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe vág, hanem megsanyargatom, és engedelmessé teszem a testemet, hogy amíg másoknak prédikálok, magam ne legyek alkalmatlanná a küzdelemre.
0: Köszönöm szépen, Tibor, parancsolj!
9: Nekem nagyon mélyen a szívembe vágott már sokszor Pál apostolnak ez a mondata, ugyanis itt szerepel egy szó az eredeti szövegben, az alkalmatlanná válni a küzdelemre, ez a diszkvalifikáció, ami azt jelenti, hogy kizárnak valakit szabálytalan versenyzés miatt. És ez egy nagyon fájdalmas szó. És azon gondolkozom, és senkit nem akarok vele megbántani, hogy milyen szinten mentünk el a hobbi kereszténység felé. Gondoljatok csak arra, én például nagyon szeretek hegedülni. De hát

0: minimál, kb. 20%-a az, aki rendszeres bibliaolvasást is beiktat a tevékenységébe. Nyugodtan ki lehet mondani, hogy ez azt jelenti, hogy itt hobbi kereszténységről van szó, és nincs arról szó, amit Pál apostol úgy mond, hogy mindenképpen úgy akarok futni, mint akit nehogy kizárjanak a küzdelemből, és minden mást félreteszek. Ez a céltudatosság. És ez a céltudatosság csak akkor működik, ha én tudom, kinek mondtam igent, és mire mondtam igent, és ezzel együtt azt is tudom, hogy kire mondtam, és mire mondtam nemet. Ezt feltétlenül tudnom kell, mert különben elveszítem a célt.
1: Gyula, röviden, és én utána...
2: A sportvilágban ki az edző? Ez a nagy kérdés. Nagyon sokszor mondták, hogy az edző függő, hogy győztesek legyenek, és ez tényleg nagyon sokat számít, és a keresztény életben is az nagyon sokat számít, hogy ki az edzőm. Ha Jézus Krisztus az edző, akkor biztos a győzelem, de csak akkor.
1: Rózsika, akkor olvassa az összefoglalást.
3: Istennel járni, ebben minden beletartozik, amit a sáfár tesz, tehát Istennel él itt a földön, életének minden napján. Hűséges sáfárnak lenni azt is jelenti, hogy minden jóra nyitottan élünk, ami az Istennel való megbékéléssel kezdődik. Krisztusban kell járnunk, jó cselekedetekben, méghozzá egyenes ösvényen.
1: Úgy gondolom, hogy ez a szabály az, amit be kellene tartani. Tudom, hogy még sok gondolatunk volna ehhez az igéhez, végére értünk. Isten áldja meg a hallgatókat, Isten áldja meg a mi szívünkben ezeket az igéket, és adja az Úr, hogy jó sáfárok legyünk, és ezek a szokásaink legyenek, hogy ne csak alkalmi hívők legyünk, úgy ünnepnapi hívők, egy óra hosszat, vagy 10 percet csak, hanem egész életünkben. Segítsen ehhez Isten bennünket az ő kegyelméből. Amen.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Jézus a galileai tenger partjára ment, ahol már reggel óta nagy tömeg várta őt. A hegyoldalra vezette őket és leült közéjük. Az egész hallgatóság feszült várakozással figyelt, mert érezték, hogy valami rendkívüli fog történni. Ellen Gould White, Gondolatok a hegyi beszédről című könyve minket is elvezet a mester közelségébe, hogy hallgassuk és megértsük tanításait, és e szerint éljünk ma is. Boldogok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják azt.
1: Igaz Isten tisztelet. Vigyázzatok, hogy alamizsnátokat ne osztogassátok az emberek előtt, hogy lássanak titeket. Máté evangéliuma 6. fejezet 1. vers. Jézusnak a hegyen elmondott beszéde azokat a tanításokat tárta fel, amelyeket életében csendben megvalósított ugyan, de amelyeket az emberek mégsem értettek. Nem fogták fel, hogy ha ilyen hatalma van, miért nem használja fel mindannak a megvalósítására, ami szerintük a lényeg volt. Gondolataik, eljárásuk és indokaik éppen ellentétét képezték az övének. Úgy tettek, mintha igen komolyan vennék a törvény iránti tiszteletet, ugyanakkor azonban tulajdonképpeni titkos céljuk felé az önmagasztalásra törekedtek. Pedig Jézus felvilágosította őket,

lehet, hogy aki önmagát szereti, megszegi Isten törvényét. A farizeusi alapelvek ugyanazok voltak, mint amelyek minden időben jellemezték az embereket. Napjainkban is a farizeusi szellem a mozgatója az emberi természetnek. S mivel az üdvözítő megmutatta azt a különbséget, ami közte és a rabbik írás magyarázatának szelleme között van, tanítása mindenkorban alkalmazható az emberekre. Krisztus korában a farizeusok állandóan az ég kegye megnyerésére törekedtek, hogy ezáltal az emberek tiszteletét és saját jólétüket biztosítsák, amit erényes voltuk jutalmának tekintettek. Ugyanakkor igyekeztek az emberek szeme láttára jótékonykodni, hogy figyelmüket ezzel felkeltsék és jó hírüket megalapozzák. Jézus elítélte ezt a látszat tevékenységet. Mikor alamizsnát osztogatsz, ne tudja a te bal kezed, mit cselekszik a te jobb kezed, hogy a te alamizsnád titkon legyen, és a te atyád, aki titkon néz, megfizetnéked nyilván. Máté 6.3-4 Jézus ezzel nem azt mondta, hogy a szeretet szolgálatot mindig titokban kell tartani. Pál apostol, Isten lelkétől indítatva, nem hallgatta el a macedóniai keresztények nagylelkű önfeláldozását, hanem beszélt arról a kegyelemről, amelyet Krisztus munkált bennük, s ezáltal másokat is ugyanaz a lélek hatotta át. A korintusiakhoz is így írt. A ti buzgóságtok sokakat magával ragadt. 2 Korintus 9.2 Krisztus szavai világosak. Jó cselekedeteinknél ne az emberek tiszteletét és dicséretét tekintsük célunknak. Az őszinte, istenfélő ember nem igyekszik emberek előtt tündökölni. Akik dicsérő szavakra és hízelgésre várnak, abban lelik örömüket, csak névleg keresztények. Krisztus követői a jó cselekedetek által ne önmagukat dicsőítsék, hanem őt, akinek kegyelme által mindezt végezhetik. Isten lelke képesít bennünket minden jó cselekedetre, a lélek pedig azért adatott, hogy az adományozót dicsőítse. Ha Krisztus fénye sugárzik be lelkünkbe, ajkunk túlárad az Isten iránti hálától és magasztalástól. Gondolatainkat és beszélgetésünket ne saját imáink, kötelességtudásunk, jó cselekedeteink és önmegtagadásunk elbeszélése képezze, hanem Jézust magasztaljuk mindenkor. Saját énünk vonuljon háttérbe, Krisztus legyen számunkra minden mindenekben. A szenvedők iránti szeretettől és részvéttől késztetve őszintén adakozzunk, és ne azért, hogy jó téteményeinkkel kérkedjünk. Őszinte szándék és igaz szívbéli részvét azok az indokok, amelyeket a mennyben értékelnek. Isten többre becsüli az őszinte, szerető, odaadó lelket, mint Ofír aranyát. A szeretetből fakadó szolgálat a legszebb Isten tisztelet. Ne a jutalomra gondoljunk, hanem mindig arra, hogy miképpen szolgálhatunk. Mindamellett az ilyen szellemben történő szolgálat jutalma sem fog elmaradni. Atyád, aki titkon néz, megfizetnéked nyilván. Miközben igaz az, hogy Isten maga a legnagyobb jutalom, aki mindent magában foglal, csupán akkor örvendhetné ki az ember, ha jellemében hozzá hasonlóvá vált. Csak a hasonlók fogadják el egymást. Amennyire átadjuk magunkat Istennek az emberek szolgálatára, annyira ragadhatjuk meg Istent. Senki sem áraszthatja szívéből és életéből másokra Isten áldásának folyamát, hogy önmaga ne részesüljön gazdag jutalomban. A hegyoldalak és síkságok, amelyek lefolyást engednek a hegyi patakoknak, nem szenvednek veszteséget ettől, százszorosan visszakapják, amit adnak,
mert a víz, amely átfolyik rajtuk, termékenyé teszi a földeket. Zöldebb a fű, gazdagabb a fák lombja, és több virág nyílik. Ha a nyári napsugarak kopárrá és barnává perzselik a mezőt, egy szép zöld sáv jelzi a folyó útját. A síkság, amelyen a hegyek e kincse átfolyik, állandóan pompázik, annak a jutalomnak a jelképeként, amelyet Isten kegyelme áraszt mindazokra, akiknek közvetítésével szétárad az egész világra. Ilyen áldásban részesülnek mindazok, akik irgalmasok a szegények iránt. Ézsaiás próféta mondja, szegd meg az éhezőnek kenyeredet, és a szegény bújdosókat házadba bevigyed, ha mesztelent látsz, felruházzad, és tested előtt el ne rejtsd magadat. Akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik, és vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet nagy szárasságban is, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint vízforrás, melynek vize el nem fogy. Ézsaiás 58.7.11. Isten a jótékonyságot kétszeresen megáldja. Amíg az adakozó ellátja a szűkölködőt, nagy mértékben nyer áldást. Krisztus kegyelme olyan jellemvonásokat fejleszt a lélekben, amelyek az önzés ellentétei, s amelyek az életet megszépítik, megnemesítik és meggazdagítják. A csendben végzett baráti cselekedetek szíveket kötnek össze, és közelebb vonják hozzá, aki minden részvét forrása. Apró figyelmességek, jó és önfeláldozó cselekedetek, amelyek oly csendben áradnak szét, mint a virágillat, nagyban hozzájárulnak az élet megszépítéséhez. Végül majd megértjük, hogy az önfeláldozás mások javáért és boldogságáért, ha itt még oly kevésre becsülik is, értéket jelent, s a mennyben a dicsőség királyával való összeköttetésünk jelének tekintik, aki gazdag volt, de érettünk szegényé lett. Ha az irgalmasságot titkon gyakoroltuk, hatása akkor is nyilvánvalóvá lesz a jótevő jellemében. Ha teljes szívvel igyekszünk Krisztus követőihez méltóan tevékenykedni, akkor mind szorosabb összeköttetésbe kerülünk Istennel. Isten lelke pedig, ha szívünket uralja, összhangot teremt köztünk és Isten között. Isten megszaporítja mindazok adományait, akik a meglevőket bölcsen felhasználták. Szeretettel elismeri a hívők szolgálatát Krisztusban, akinek kegyelme és ereje őket erre képesítette. Akik keresztény jellemre és tökéletességre törekedtek, földi vetésük szerint aratnak majd az eljövendő világban. Az e földön megkezdett mű ott a szentebb és dicsőbb életben lesz tökéletessé, hogy mindörökké fennmaradjon.

0: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból. Hír összeállításunk következik.
1: Ahogy Isten Mózesnek parancsolta. Jó szombatot, Shabbat Shalom! A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul. Ezért a péntek esti gyertyagyújtás időpontja most 20 óra 17 perc. Az ünnep kimenetele pedig szombaton este 21 óra 33 perckor lesz. A Tórából ezen a héten a Dvárim heti szakaszt olvassák fel a zsinagógákban, amelynek jelentése a szavak. 5 Mózes első fejezet 1-től 3. fejezet 22-ig. Igei gondolatok a heti szakaszból. A 40. évben a 11. hónap 1-én történt, hogy elbeszélte Mózes Izrael fiainak mindazt, amit megparancsolt neki az Úr. Így kezdte Mózes megmagyarázni a törvényt a Jordánon túl Moáb földjén. Az Úr, ami Istenünk, így beszélt hozzánk a Hóreben. 5 Mózes 1-3-6. Tette mindezt Mózes az örökké való dicsőségére, annak érdekében, hogy nehogy vétkezzenek. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Hozzatok ide magatoknak bölcs, értelmes és ismert férfiakat. Ki alkalmas, milyen képességgel kell rendelkeznie egy vezetőnek? A vezetőket viszont választják, mik a választási elvek egy adott történelmi helyzetben? Ezekre a kérdésekre kereste a választ Szerdó Szervin írásában a Dvárim heti szakasz kapcsán. Egy rabbi a talmudi amorita korszak 5. generációjának bölcse szerint Mózesnek életének utolsó hónapjában tudatosult az, hogy az élet véges. Kifakadt belőle a panasz. És szólottam vala néktek abban az időben ezt mondván, nem viselhetlek egymagam titeket. Mózes félelmét a Talmud bölcse elméleti értelemben magyarázza. Boldog ember, aki szüntelen retteg, aki pedig megkeményíti az ő szívét, bajba esik. Példabeszédek 28.14. Azt állítja, hogy az igaz, jámbor emberek nem a haláltól félnek, hanem attól, hogy példaértékű életük hátra levő részében rosszul csinálnak, elronthatnak valamit. Mózes úgy dönt, hogy segítőkre támaszkodik. 28. Zsidó kulturális fesztivál. A budapesti zsidó hitközség szervezésében megvalósuló 28. zsidó kulturális fesztivál augusztus 30-a és szeptember 10-e között várja a közönséget Budapest ikonikus helyszínein. A rendezvény sorozat idén is világhírű előadókkal, különleges művészi találkozásokkal, nemzetközi vendégekkel és egyszeri, csak a fesztiválon látható produkciókkal készül. A Dohány utcai zsinagóga idei programjai között igazi közönség, kedvencek és különleges koncert élmények egyaránt helyet kaptak. Az időjárásról kellemes nyári idő. Ma pénteken napos az időnk, kevés felhővel, kevés esővel. A szél délnyugatira fordul, és már 31-36 fokunk van. Szombaton a felhők mellett több órás napsütés valószínű, néhol eshet eső. Nyugati szél és 27-34 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Ó-egyiptomi kapcsolat. Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.
3: Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket Ó-egyiptomi kapcsolat című műsorunkban, melyben ezúttal Berek Zsuzsával beszélgetek egyiptomi élményeiről.
4: Arra kérlek, hogy először szóljál néhány szót saját magadról.
5: A nevem dr. Berek Zsuzsa. Én orvos végzettségű vagyok, és Egyiptom mint turistát, mint műkedvelőt érdekel, tehát nekem semmilyen módon nem vág a szakmámba, mert én orvos vagyok. És Egyiptomot tulajdonképpen nem is olyan régóta, tehát az utóbbi 15-20 évet mondanám, hogy felfedeztük magunknak.
4: Hogy fedeztétek föl?
5: Ennek az az előtörténete, hogy én olyan családból származom, ahol elég sokat utaztunk. És ez egy szerencsés dolog, hogy ilyen családban és ilyen körülmények közé születtem, mert azért rendszerváltás előtti időkben nem volt egyértelmű, hogy hát mindenki oda megy, ahova akar, és ahová pénze van, meg ahová beengedik. Úgyhogy ilyen módon engem a szüleim vittek, tehát kisgyerekkoromtól kezdve, úgyhogy az érdeklődés az megvolt elég régóta. Aztán úgy valahogy Egyiptom úgy nem esett útba, nem esett kézre. És aztán ugye 90-es évek voltak azok, amikor úgy komolyan először így gondolati síkon fölmerült, hogy hát azért csak meg kéne nézni a piramisokat, hát most már voltunk, Görögországban voltunk, valamennyit Itáliában, hát azért az nem járja, hogy Egyiptom kimaradjon. Csak aztán ugye közben jöttek, ugye 96-97 a mindenféle merényletek és támadások a királyok völgyében, és az úgy, hát ugye elvette az ember kedvét tőle. Aztán valahogy ennek ellenére nekünk mindig sikerült, mindig ilyen politikailag éppen zűrzavaros időszakokban Egyiptom felé venni az irányt. Így az első dátum az a 2001, és ugye pont szeptember 11-e után, ugye ezt tulajdonképpen saját magamat jutalmaztam meg egy hosszú hétvége Kairóban című utazással. Én akkor végeztem a Semmelweis Egyetemnek egy másoddiplomás kurzusán, mint egészségügyi szakmenedzser, és miután sikerült az államvizsga, úgy gondoltam, hogy ezt én most így megérdemlem, hogy elutazzunk egy hosszú hétvégére Kairóba, és hát az édesanyám szegődött tettes társul. Édesapám akkor már nem volt olyan egészségi állapotban, hogy vállalta volna az utazást, úgyhogy így teljesen hétköznapi turistaként a szokásos péntektől keddig tartó egyipter járattal megközelített Kairóban töltöttük ezt a bizonyos hosszú hétvégét. Utólag én nagyon örülök neki, hogy így csináltuk az utazást, mert annyira tömények a látnivalók, hogy az ember tényleg csak kapdossa a fejét, és olyan mélyen érinti, hogy én úgy éreztem, hogy a csoportból, akik mentek tovább még nílusi hajóútra, hát én úgy éreztem, hogy ha nekem még tovább kell menni, akkor én sikítozom, mert egyszerűen olyan tömény volt, hogy úgy éreztem, nem is bírnék többet befogadni. Úgyhogy ez volt a...
4: Merre jártatok? Miket néztetek meg itt ezen a hétvégén?
5: Tulajdonképpen egy standard utazási iroda által szervezett út volt, úgymond az ilyen kötelezőnek mondott feladatok, mint a gízai piramisok, mint ugye az egyiptomi régészeti múzeum, akkor fakultatívan el lehetett menni Szakkarába, el is mentünk, aztán volt Kop negyed, ugye a Mohamed Ali mecset, és szerintem így, ja, hang- és fényjáték a piramisoknál, tehát ezek a szokásos tárcán fölkínált programok. Úgyhogy ez volt így a bevezetés, és hát az is tervben volt, hogy hát igen, azért nílusi hajóút is kéne. Erre 2003 februárjában került sor, Ez is utazási iroda által szervezett, ez az utazási iroda sem létezik már azóta. De... És ez is pont az a 2003-ra esett, amikor hát mi voltunk az utolsók, akiket még hazahoztak. Akkor Hurgadáról, mert ez egy olyan nílusi hajót volt, amely kihagyta Kairót. Tehát ugye mi ilyet is kerestünk, mert hát azt mondtuk, hogy ugye mégiscsak a Nílus menti látnivalókra szeretnénk fókuszálni. Ez egy nagyon-nagyon jó út volt. Sajnos én azóta nem is láttam a kínálatban, mert ez egy olyan hajóút volt, ahol 7 napot töltöttünk a hajón, a Luxor-Aszuán-Luxor útvonalon, és ez megadta azt a lehetőséget, hogy például a Komombói templomot kétszer lehetett meglátogatni. Ugyanott mondta az idegenvezető, hogy hát de akkor meg kell venni újra a belépőjegyet, hát mondtuk, hogy jó, hát na és megveszük még egyszer. De ezen nem múljon. És akkor ez egy olyan út volt, amelyik Hurgadába repült charterrel, és onnan transferáltak minket át Luxorba, tehát...
4: Belföldi repülőjárattal.
5: Nem, busszal vittek akkor minket. Erre a bizonyos 7 napos hajóútra összesen 6 voltunk magyarok. Tehát akik azt
4: akkor
5: a programot vált...
4: Ez egy csapat volt?
5: Nem, ez egy magyar összesen csapat
4: ennyien.
5: Volt, de akik... Mert ugye lehetett választani, hogy Luxor-Aszuán, vagy Aszuán-Luxor útvonalon hajókáznak az utasok, és akkor a harmadik opció volt, akik oda is, meg vissza is. És akkor összesen 6 voltunk a nagyobb csoportban, akik ezt az oda is, meg vissza is programot választottuk, és ez nagyon jó volt, mert így ez a 6 ember végül is ugyan időben ugyanazt a programot tudta végrehajtani. És ugye voltak ilyen fél-fél napjaink, ahol önjáró módon tudtunk menni. A Hurgadáról való érkezés után volt a behajózás előtt egy fél napunk Luxorba. A Luxorban akkor elmentünk a múzeumba, ami nem volt benne a programban. Aztán a nílusi hajótokon is általában standard program van, hogy keleti part, nyugati part, Karnak templom, Luxor templom, Királyok völgye, Hatshepsut templom. Aszuánban lehetett fakultatív módon kirándulni a buszimbelbe, ezt is megcsináltuk. Nem így terveztük, teljesen véletlenül alakult, úgyhogy pont abban a februári egy hétben voltunk ott, amikor az a buszimbeli szentélybe besüt a nap. Ezt mi így nem tudtuk előre, csak amikor így a konvojos minibusz, amivel mentünk, padlógázzal nyomta a sofőr a kakaót, hogy hát most akkor is napkeltére, és akkor feltétlenül érjünk oda, és mert hogy most olyan napok vannak, amikor pont besüt a nap, és egészen a szentélyig bevilágít a zoltár mélyére a napsütés.
4: Sikerült.
5: Abu Szimbel még ebben a 2003-as útban azért is nevezetes, mert én akkor szúrtam ki, hogy hát ott a Nasser-tavon is vannak hajók. Amiből azt a messze menő következtetést vontam le, hogy hát jó, hát akkor lehet hajózni a Nasser-tavon is, minden bizonnyal. Ezt úgy rögzítettem, és az aztán úgy félre is tettem ezt a témát. Aszuánban meglátogattuk a Philae templomot, természetesen a gát, befejezetlen obeliszk, ami ugye szintén a standard kötelező látnivalók közé tartozik azon a vidéken, és utána Aszuánból visszahajóztunk Luxorba, és ekkor volt az, hogy hát ugye még egyszer megállt a hajó Komombónál, és mondtuk, tehát akkor mi megyünk még egyszer.
4: A sírokat nem néztétek meg Aszuánban? A nemesi sírokat? Nem. Kimaradt?
5: Az kimaradt, az nem is volt benne a programban, és én megmondom őszintén, nem is vagyok biztos benne, hogy 2003-ban lehetett ezeket látogatni.
4: Nem tudom, a 90-es években biztos, hogy lehetett, meg mostanában is, utóbbi években is
5: nem volt annyi idő, tehát hogyha mondjuk szerettük is volna, most így utólag visszagondolva nem hiszem, hogy bele lehetett volna gyömöszölni az időbe. Uh-huh. És ugye hát, hogyha az ember Aszuánban van, és fakultatív lehetőségeként ott van Abu Szimbel, akkor egyértelmű, hogy Abu Szimbelt választja, és mondjuk nem a núbiai falut, ami hát nyilván az is nagyon érdekes, de hát azért Abu Szimbel, mégiscsak Abu Szimbel.
4: És milyen volt Abu Szimbel?
5: Egészen lenyűgöző. Vannak templomok most már így ugye többetszer előfordulva minden látványosságnál, Abu Szimbel is egy olyan műemlék, ahová akárhányszor el lehet menni, és az ember mindig fog valami újat találni, mindig lesz valami felfedezni való, mindig lesz egy olyan falfestmény, lesz egy olyan faragvány, amire úgy az ember rácsodálkozik, hogy hát most már x-szer vagyok itt, és jé, én ezt még soha nem láttam.
4: És hányszor voltál ott?
5: Abu Szimbelben?
4: Igen.
5: Még csak kétszer.
4: Akkor azért az még
5: nem olyan vészes. Mondjuk Karnaki templom az már úgy volt háromszor vagy négyszer, tehát ilyen az is hang- és fényjátékkal egybekötve, tehát, de még ott is van. Volt, hogy úgy mentünk vissza Karnakba, hogy nem, nos, nem megyünk a templomba, hanem ott a főbejárattól balra, ahol Hatshepszut Vöröskápolna, meg a többi ilyen úgymond kisebb kápolnát ugye összeraktak, újra fölépítették, és hát ide első alkalommal el se jut az ember, általában nincs rá idő, vagy ha lenne is rá idő, annyira el van telítődve Karnakkal, hogy már be se bírná fogadni. Tehát amikor már többedik alkalommal megy az ember, akkor már van idő arra, hogy a finom részleteket, vagy a nem annyira híres műemlékeket, vagy a nem annyira híres és felkapott látványosságokra is oda tudjon figyelni.
4: Van egyébként Karnakban olyan hely, amit feltétlenül minden alkalommal úgy érzel, hogy meg kell látogatni, meg kell nézni?
5: Így nincs, hogy egy objektumot így ki tudnék választani, hogy na azt úgy akkor mindig. Inkább, hát mi általában téli időszakban mentünk az ilyen romtaposós utazásainkra, és hogy befejezem a nílusi hajóutat, visszaérkezvén Asszuánból Luxorba, akkor szintén volt egy fél napunk, ahol az idegenvezető segített egy minibuszt szerezni, és akkor meg tudtuk nézni a királynők völgyét, és néhány nemesi sírt, ami egy fél napba belefér, de hát az teljesen önállóan.
4: Királyok völgye az?
5: Az volt az a hajóutban, tehát a csoporttal együtt, ami szerepelt a programban, és mentünk is, és hát volt egy olyan utitársunk, aki a Karnaki templom oszlopcsarnokán így állt, nézett körül, és megkérdezte, hogy és ez itt most mindig az?
4: Tényleg? Fölmerült benne, hogy
5: ez
4: nem?
5: Ez így fölmerült benne, hogy nem. Ugye miután az ember néhány ütem után újra kapott levegőt, akkor ugye küzdeni kellett, hogy azért mégse röhögje el magát hangosan, mert hát az nagyon udvariatlan lett volna. De ő tényleg úgy őszintén és úgy szívből kérdezte, hogy hát igen, de teljesen lenyűgözve persze, hogy hát is ez most itt mindig igazi? Hát mondtuk, hogy hát igen, ez már csak olyan, hogy ez itt igazi.
4: És rád milyen hatást tett a templom, amikor először megláttad?
5: Hát azt gondolom, hogy azért a világon vannak ilyen szent helyek, és Karnak is egy ilyen, amikor az Isten vagy az Istenek így előre nyújtották a mutatójukat, és azt mondták, hogy ide kérem építeni a templomot. És akkor nyilván a papok meg a hozzáértők, akiknek így közvetlenebb kapcsolata van a túlvilágiakkal, vagy a feljebb valókkal ilyen értelemben, akkor megépítették. És ezt úgy azért nyilván többen így gondolták, mert azért mindegyik fáraó fontosnak érezte, hogy valamit hozzátegyen a Karnaki szentélyhez.
4: Hát a középbirodalmi szentélyek mutatják, hogy ez már akkor nagyon fontos hely volt az egyiptomiak számára.
5: Nyilván nem véletlenül, tehát valamiért az úgy ott, és tényleg annak úgy ott kell állnia pont. Nem 100 méterrel elrébb, vagy odébb, vagy keletre, vagy nyugatra. Szóval vannak ilyen kitüntetett szentélyek a világban, azt gondolom. Szerintem Abu Szimbel is ilyen, most ugye azzal együtt, vagy annak ellenére, hogy ugye az Asszuáni gát építése miatt áthelyezték ezt a templomot is sok más mellett. Úgyhogy igen.
3: Szent helyhez kapcsolódóan én is fűznék egy kis megjegyzést, nevezetesen Abu Szimbelben tudjuk, hogy második Ramszesz kifejezetten egy olyan helyet választott, ami lakatlan volt annak idején, tehát olyan területet, ami a hétköznapi élettől elkülönült. Ugyanakkor tudjuk, hogy ezen a területen Horemheb már korábban épített egy templomot, amit a későbbiek során elbontottak, tehát mindenképpen szent területnek számított. És hogyha már Abu Szimbelről beszélünk, akkor nagyon fontos megemlíteni, hogy itt ugye két templom van. A kis templom, amelyik Hathornofertáli, tehát feleségének a tiszteletére épült, és a körülbelül dupla akkora nagy templom, amelyik második Ramszesznek a temploma, de igazából Réharachtinak, Ptahnak, meg Amonnak van szentelve, csak hát második Ramszesznek a hőstetteivel, illetőleg a rá vonatkozó szövegekkel és domborművekkel lett díszítve. Egyébként ezzel a templommal kapcsolatban már a neve is a Hút Ramszesz Merimen, vagyis hogy második Ramszesznek a temploma. A korabeli elnevezése jelzi, hogy itt bizony második Ramszesz a saját dicsőségére gondolt, és hát ezt a templomot tulajdonképpen a homok belepte, és a 19. században fedezték újra föl, legalábbis Európa számára. Egy bizonyos Burckhardt járt itt legelőször, aztán persze Champollion is eljutott ide, és elkezdte a feldolgozását, és azóta szinte minden európai számára a nílusi utazás egyik csúcspontja, ha el tud jutni idáig. Felmerült az, hogy a templomot mikor építette, különösen Nofertári szempontjából, mert hogy második Ramszesz önmagát már életében is Istennek tekintette, tehát az, hogy saját magának templomot emelt, ez nem volt olyan meglepő, de hogy Nofertári számára vajon életében vagy halála után emelte a templomot, az is egy kérdés, miután a Maat-Heru az igaz hangú nem szerepel benne. Ebből nyilvánvaló, hogy Nofertári életében kezdték el építeni. Erre utal egyébként az is, hogy Nofertárinak az egyik lányát, a Bentanatot, már Nofertári életében főfeleségé nevezte ki, illetőleg Nofertári halála után volt az, hogy a Hettita hercegnővel Maat-Hor Nofrurével házasságot kötött. Ez a szöveg a házassági szerződés tulajdonképpen szintén ide a Nofertári templomba bekerült, ennek a szövege pontosabban, viszont ez nem a templom belsejébe, hanem már kívülre került, ami jelzi azt, hogy addigra, mire ez a házasságkötés megtörtént, a templom már állt, sőt a belső díszítése is készen volt. Karnakkal kapcsolatban nem kérdéses, hogy ez is egy szent hely volt, illetőleg tudjuk, hogy a középbirodalom korától legalábbis szent helynek tekintették, hiszen az általad is említett udvaron, ami tulajdonképpen egy szabadtéri múzeum, külön belépőjeggyel lehet ide bejutni, ott első Szeszoszisznak egy kápolnája áll, amit nyilvánvalóan már a középbirodalom 12. dinasztia elején építettek, és hát elképzelhető, hogy korábban is szent terület volt. A karnaki templomnak különlegessége, hogy két tengelye van egy észak-déli és egy kelet-nyugati, ez utóbbi a korábbi tengely. Tulajdonképpen ebből nyílt az újbirodalom korában, harmadik Thotmesz korában a másik irányú, a Mut templomhoz vezető tengely, ami egyúttal azt is mutatja, hogy itt komoly változások történtek a vallási életben, hiszen Amonnak tudjuk, hogy a felesége eredetileg Amaunet volt, tehát Amon női megfelelője, nőnemű párja, Hermopoliszban is ezzel a feleséggel együtt szokták megnevezni az isteni nyolcasságban, és ez a feleség még ismert volt a 18. dinasztia végén is, hiszen Tutenkámen egy monumentális Amaunet, tehát nőnemű Amon szobrot emeltetett itt a templom területén. És ha már itt Tutenkáment említettem, akkor azért azt is fontos megemlíteni, hogy ez a templom, ez gyakorlatilag, ami fönnmaradt, azaz új birodalom idejéből származik, első Thotmesz korától vannak meg eredeti helyükön levő emlékek, de a római korig folyamatosan épült, gondoljunk csak például Taharkának a pavilonjára, vagy gondoljunk harmadik Ramszesz templomára, vagy a Ptah templomra, amelyiket harmadik Thotmesz kezdett építeni, de aztán Sabaka a 25. dinasztia egyik uralkodója is bővítette, vagy a harmadik Amenhotep által épített harmadik Pünonra, előtte az oszlopcsarnokra, hiposztélcsarnokra, ahol 134 papirusz fejes oszlop fő látható, a középső sorban pedig messze magasabban kiemelkedő oszlopokkal, vagy gondoljunk például Horemhebnek az építkezésére a második Pülonnál, amelyik Pülon arról is nevezetes, hogy ide olyan köveket épített be, amik Echnatonnak egy templomából származnak, tehát talatátok, vagy gondolhatunk Filippos Archidaiosnak a bárka szentélyére, ami körül harmadik Thotmesz, illetőleg Hatshepszut korából származó szentély van, De hogyha a harmadik Thotmeszről van szó, akkor a botanikus kertet is érdemes megemlíteni, ami az ázsiai hadjáratán látott különleges növényeket és állatokat örökíti meg, és természetesen Hatshepszutnak a két obelisztjét, amit harmadik Thotmesz annak idején körbe épített, hogy eltüntessen, ne lehessen látni, vagy még az első udvaron második Szétinek a bárkakápolnáját, illetve a szfinxeket, vagy azokat a szfinxeket, amik a templom előtt vannak, tehát nagyon sok, nagyon különböző korból származó emléket lehet itt látni, és nyilvánvalóan azért, mert szent körzetnek tekintették. Van még egy dolog, amire reagálni szeretnék, nevezetesen a Nílus. Most a nyáron, hogy Egyiptomban jártam, Aszuánban felfedeztünk egy Nílus múzeumot is, amelyikben bemutatták ugye a Nílusnak a folyását, azt, hogy ez 11 országon keresztül folyik, és a Nílus víznek az elosztása ma nagyon fontos, sarkalatos kérdése ezeknek az úgynevezett Nílus országoknak. Egyébként maga a Nílus, vitatják, hogy a világ leghosszabb folyója, vagy a világ második leghosszabb folyója, az Amazonnal történik ez a vetekedés, és tulajdonképpen azon múlik, hogy a Nílus eredetét honnan veszik. Azt ugye tudjuk, hogy a Nílus két folyó, a Kék Nílus és a Fehér Nílus összeömlésétől a földközi tengerig viseli a Nílus nevet. Tulajdonképpen Khartoum és a földközi tenger közötti területen viseli, ahol a Kék Nílus és a Fehér Nílus összeömlik. Egyébként fantasztikus látvány az összeömlés, hogy a folyónak az egyik oldala ilyen, kék színű, másik oldala pedig olyan, fehér színű, ami tulajdonképpen az egyik a tiszta vizet mutatja, amiben viszonylag kevés iszap és hordalék van, a másik pedig azt a részt, a fehér Nílusnak a fehér színű homokos, agyagos hordalékát, mert hogy azon a területen, ahol a dél-szudáni Szuttól egészen Omdurmánig vagy Khartoumig folyik, ilyen a földnek a színe, amit magával visz. És aztán utána a kettő összekeveredik, és már egységes Nílusként folyik a földközi tengerig, amelyikbe az ókorban még öt ágon ömlött, ma pedig kettő ágon ömlik bele. Viszont a Nílus Szudán területén öt kataraktával rendelkezik, a hatodik katarakta az Aszuánban, már Egyiptomban található. A katarakta alatt értve a vízeséseket, tehát a nem hajózható területeket. De természetesen nem itt kezdődik a Nílus, hanem ettől sokkal délebbre. Mint említettem, Szudánba is már két ágon folyik a Nílus. Az egyik a Kék Nílus, amelyik a Tanatóból ered, és ennek a Kék Nílusnak az érdekessége az, hogy előfordulnak olyan időszakok, amikor rendkívüli szárazság van, hogy kiszárad. Tehát tulajdonképpen egy időszakos folyó, amelyik azonban az elsős évszakban hihetetlenül megduzzad, akár 50-szeresére is a korábbi méretének, és nagyon sebesen, nagyon gyorsan hatalmas víztömeg árad végig rajta, és tulajdonképpen a Nílus áradása ennek a hatalmas, időszakosan érkező nagy víztömegnek volt a következménye, egészen addig, amíg meg nem építették azt a bizonyos duzzasztó gátat, először a 20. századnak az elején, később aztán a 60-as években, amelyik megakadályozza a Nílusnak a kiáradását, és amelyik viszont ugyanakkor a folyamatos, egyenletes vízeloszlást is biztosítja, valamint a duzzasztógát elektromos áramot is nyújt az ország számára. Tehát száraz évszak belső Afrika területein januártól júniusig tartott, nem csoda, hogy júliusban volt Egyiptomban a Nílusnak a nagy áradása. De azért azt is hozzá kell tenni, hogy rendkívül fontos a fehér Nílus, amelyik a folyamatos vízhozamot biztosítja, és amelyik nagyon sokáig úgy gondolták, hogy a Tanatóból indul. Ma azonban már tudjuk, hogy a Tanatóba is ömlik két folyó, és ezeknek a vízhozama is hozzájárul a Nílusnak a vízhozamához, nem csak a nagy esőzések. Azok, amik előidézik a Nílusnak a folyamatos bővülését, illetőleg amik hozzájárulnak az áradásához. Egyébként, ha már az áradásról van szó, akkor a Nílus ókori egyiptomi neve az Iteru, a folyó volt egyrészt, másrészt viszont Hapi volt, és a Hapi Nílus folyóisten Nájrosz körök megfelelője, ő az áradó Nílusnak volt az istene. A fehér Nílusnak egy kicsit az útját, hogyha végig tekintjük, akkor először is Khartoum 1-ban ér véget a Fehér Nílus, viszont ettől délebre haladva a Szuddig jutunk, Fehér Nílus néven, ott viszont Dél-Szudánban ez a rendkívül mocsaras terület, nagyon széles sávban ömlik széjjel a Nílus, és tulajdonképpen rendkívül sokat párologtat is. Itt, hogyha délfelé haladunk, eljutunk arra a részre, ami a Szudba vezet, és ezt a részt, illetve magának a Szuddi Nílusnak a területét a Bahr el-Jabalnak, tehát a hegyi folyónak nevezik, és ez a hegyi folyó az Albert Nílusból indul, mert hogy az Albert tó is a Nílusnak az útvonalához hozzátartozik. Ezt a tavat viszont a Viktória tóval összekötő ág, az a Viktória Nílus, és magát a Viktória tavat is táplálják folyók. Éppen ezért kérdéses, hogy milyen hosszú a Nílus, a leghosszabb folyó, vagy csak a második leghosszabb folyó. Az eredetével kapcsolatban, hát már az ókori egyiptomiak is, meg aztán a görögök és rómaiak is kíváncsiak voltak, hogy honnan ered. Egy egyiptomi elképzelés szerint a Nílus Asszuánban eredt, és Ozirisznek éppen ezért itt volt az a bizonyos helye, ahol rendszeresen, folyamatosan újjáélett az abaton. Voltak azonban másfajta elképzelések is. Idősebb Plinius például nagyon érdekes elképzelést örökített meg a Naturalis Historiae-ban, mert ő valójában a Niger folyóval kötötte össze a Nílust, mondván, hogy több napi föld alatti összefolyások vannak itt, és Mauretániából így jut el a Nílus Egyiptomba. Földtörténetileg, hogyha nézzük, akkor azt állapították meg a szakértők, hogy a Krisztus előtti 8000 és 1000 között volt még egy olyan része is a Nílusnak, és amelyiket Sárga Nílusnak nevezünk, és amelyik Kelet-Csádból indult. Az ókori egyiptomiak azonban erről nem tudtak, illetőleg a hellenisztikus korban Eratosztenész, amikor a földrajzi kutatásait végezte, Szudánban ilyen nagyon nagy S alakban a törésvonalak mentén halad a Nílus, és erről az S kanyarról természetesen tudtak az ókori egyiptomiak és görögök meg rómaiak is, tehát Eratosztenész ezt is megemlítette ezt. Mit tudok? Még egy dolgot fontos elmondani, hogy a római korban is érdeklődtek az iránt, hogy a Nílus vajon honnan ered, és Nero korában egy expedíciót indítottak erre a célra, de ez az expedíció is csak a Szuddig jutott, úgyhogy úgy gondolták, hogy a világnak itt van a vége, ez a mocsárvidék az, amelyikkel tulajdonképpen véget ér a föld, és ami után már maga a tenger következik, ugyanis olyan hosszú, olyan nagy kiterjedésű ez a mocsárvidék, hogy nem jutott még a római katonai expedíció sem túl rajta. Viszont most annyira elment az idő, hogy kis zenét hallgatunk, és utána folytatjuk műsorunkat, és akkor már nem veszem el tőled a szót.

0: Tehát akkor Egyiptomban járunk. Hányszor is voltál Egyiptomban összesen?
1: Hát várjunk csak. Idén kellett új útlevelet csináltatnom. Abban volt, a régi útlevelemben volt 23 vízummatrica.
0: Egyiptomi?
1: Vagy egyiptomi, összesen? Nem, egyiptomi. Egyiptomi. Ez csak egyiptomi vízummatrica. És ebben a 23-ban nincs benne az első kettő, tehát a 2001-es és a 2003-as, tehát akkor az 25. És akkor az új útlevelemmel pedig azt mondja, hogy 2. És akkor az 27, és most lesz a 28-dik, mert 2010 után szokássá vált, hogy már pedig a karácsony az egyiptomé, és hát azt ugye...
0: Csak 7 alkalom.
1: Financiálisan azt azért nem lehet győzni, hogy az ember mindig a Nasser-tavon ladikoljon karácsonykor, de sikerült Luxorban találni egy olyan szálláshelyet a nyugati parton, ami tulajdonképpen egy panzió. És ilyen módon 2011 óta 2 év kivételével a karácsonyt ott szoktuk tölteni. A 2015 és a 16 maradt ki, ennek hát egészségügyi és térdműtétbeli okai voltak.
0: Hát ezek komoly okok.
1: Hát ezek sajnos igen, mert ugye azért a lábára ott az embernek szüksége van, tehát akár a templom lépcsők megmászásához, akár a sírokba történő alászálláshoz, ott azért kell, hogy azért minimális fizikai állapota legyen az embernek, bár én úgy vettem észre, hogy azért igyekeznek, hogy ilyen kerekes székkel, meg mozgássérültek számára, hogy hát hozzáférhető legyen, viszont azért a sírokat azért alapvetően nem úgy építették, hogy oda bárki kerekes székkel olyan könnyedén le tudjon menni, tehát ez ugye nem úgy van kitalálva. Tehát ugye hiába azért a jó szándék, meg az igyekezet azért
0: vannak
1: korlátok, és
0: igen,
1: ami nem megoldható. Úgyhogy most majd újra a repülőre ülünk, és visszatérünk luxori karácsonyozós helyünkre. Ezek a, hogy mondjam, úgymond a téli kiruccanásaink, és szétválasztottuk a romtaposós, kulturális egyiptomi utazásainkat, és az ilyen tavaszi, nyári, őszi, vöröstengerezéses, láblógatós, pihenős névsorolvasást tartunk a halaknak programjainkat. Hát egyrészt, mert én azt gondolom, hogy hát 50 fokban nem poén taposni a romokat, többé-kevésbé. Hát ugye sivatagos terepem, és hát azért az édesanyám, aki azért a legtöbb útban tettestársul szegődött, ott azért vannak korlátok, hogy azért 70-80 év felett mi az, amire az ember vállalkozik, és mi az, amire az ember vállalkozhat.
0: Egyáltalán elmegy Egyiptomba. Már az is nagyon sok embernek.
1: Ez
0: nem
1: így
0: megy.
1: Van, de említettem az elején, hogy szerencsére utazós volt a család mindig is, tehát ez az érdeklődés megvolt, és ez nem hunyt ki, és tényleg csak a fizikai teljesítő képesség azért szab ennek határt. Tehát ez is oka volt annak, hogy az első utakat még nem megtudtuk társas utazásként csinálni, részt tudtunk venni, most már ez nem menne. Tehát egyrészt ugye, ha csoporttal kell menni, akkor a csoporttal kell menni, és kell tudni lépést tartani. Tehát nyilván a csoport nem fog arra várni, aki esetleg egy kicsit lassabb. Meg hát van egy időbeosztás, amit tartani kell. A másik meg, hogy ilyenkor már, amikor már az ember ugye nem az elején van, hanem már a finomságokra és az apróbb részletekre is oda tud figyelni, akkor már én is ott tartok, hogy már pedig, ha én most 3,5 perccel tovább akarom bámulni azt a falfestményt, vagy azt a faragványt, akkor én ezt hadd tegyem meg, és senki ne hajkurászon tovább. Nyilván az ilyen jellegű utazásnak megvan az a hátránya, hogy ez többe kerül. Tehát ez mindenhol így van, hogyha az embernek saját különbejáratú óhaja-sóhaja kívánsága van, akkor azt meg kell fizetni. De azt kell, hogy mondjam, hogy itt megint ugye az árérték arány, hogy nekünk ez megéri. Szerencsére az anyagi lehetőségeink is olyanok, hogy ezt meg tudjuk így tenni, és ez nekünk így nagyon, nagyon bevált. És ahová visszajárunk Luxorba, ott már tényleg már családtagként, szinte családtagként fogadnak bennünket, és jaj, de jó, hogy újra megyünk. Úgyhogy most pláne egy 2 év kihagyás után majd nagyon kíváncsi vagyok, hogy tényleg tényleg milyen változások vannak 2014-hez képest, tehát az volt az utolsó, hogy ott karácsonyoztunk, igen, igen, igen. Tehát a 15 karácsonya és a 2016 karácsonya maradt ki. Úgyhogy én nagyon szenvedtem itthon, megmondom őszintén, és mondtam, hogy nem, most ha az ég a földdel összeér, most 2017-ben visszamegyünk. Most nem egyedül, többször volt olyan az évek során, hogy sikerült ismerősöket, barátokat is magunkkal hurcolni, és eddig senki nem panaszkodott, és mindenki nagyon élvezte, hogy ilyen csillagtúrákban részt vehetett.
0: Milyenek ezek a pihenős napok?
1: Ezek a pihenős, most a...
0: Most a luxori karácsonyra. Most a luxori karácsonyokra. Aztán utána majd a romtaposósat is, ahogy hát te
1: nem, mondod. Ez romtaposós, a karácsonyok azok romtaposósak, igen? Általában, na. Igen, mert én azt gondolom, hogy tehát azért a... Szóval, ha az ember józanul végig gondolja, akkor azért mégiscsak ez a november és február közé eső időszak az, ami a romtaposásra alkalmas. Ezt többen megkérdezték, hogy hát és mit lehet csinálni Luxorban annyiszor? Hát mondom, azért Luxor és a luxori látnivalók az nem csak a Királyok völgyéből, Karnak templomból, Luxor templomból és a Hatshepsut templomból áll, hanem ott azért még nagyon-nagyon sok látnivaló van, és annak ellenére, hogy ugye volt nekik is a forradalmuk, meg a mindenféle politikai válságok, és hát nagyon-nagyon lezuhant és visszazuhant a turizmus, azért annak ellenére mennek az ásatások, dolgoznak, és eddig minden évben láttunk valami újat. Tehát a 11, 12, 13 és 14 karácsonyán, tehát 4 egymást követő évben meg tudtuk volna úgy oldani, hogy ebben a karácsony újévi időszakban, ezek ilyen 10, 12, 14 napokra, ugye attól függően, hogy estek az ünnepek, ezen idő alatt hát meg lehetett volna oldani úgy, hogy mindig csak új helyre megyünk. Mondjuk természetesen elmentünk újra a Királyok völgyébe, de csak azért, mert akkor, mit tudom én, 2003-ban láttuk utoljára. Ugye a Királyok völgye az tipikusan olyan, hogy mindig van egy lista, hogy milyen sírok vannak nyitva. Ugye egy-egyel csak 3 helyre lehet bemenni. Tehát a Királyok völgyébe vissza lehet menni 3-szor úgy, hogy mindig valamilyen új sírt látogat meg az ember. A királynék völgyében ott úgy vettem észre, hogy az viszonylag állandó, amely sírok látogathatók.
0: Nofertari szokott lenni.
1: Amikor, tehát 11-12-13-14-ben szóba se jött, hogy a Nefertari sírba be tudnánk menni. Ez most egy új dolog, valami, úgy hallottam, hogy most 1000 font a belépő?
0: Pontosan.
1: De ez egy viszonylag új dolog, hogy lehet. Tehát azokban az években nem, úgyhogy erre most fenem is a fogamat, hogy kerül, amibe kerül.
0: Első Széthi sírja, meg Nofertari sírja, hová nem lehet fotójegyet venni, az összes többire lehet.
1: Igen, akkor ez is újdonság ahhoz képest, mert nem lehetett.
0: Ez egy más kérdés, mert ez jó, hát nem olcsó.
1: Nyilván.
0: De hogyha az ember fényképet akar csinálni, akkor megvan rá a lehetősége. Korábban nem volt.
1: Hát korábban nem volt, vagy akkor van a hivatalos jegyes fotóengedély, meg van a baksis engedély, tehát az ugye nem az a, nem éppen a követendő eljárás, de hogyha nincs más, és én bevallom őszintén, hogy igen, fotóztunk. Tehát különösen úgy, hogy volt olyan, hogy az egész hegyoldalban mi voltunk az egyetlen turisták, mert hogy annyira kiürült, annyira nem mentek a látogatók, és hát szóval azért tényleg borzasztó, hogy mennyire lenyomta ott őket ez a helyzet. Hát végülis Luxor szerintem gyakorlatilag a turizmusból él, tehát eltekintve azt a néhány farmert, aki ott nevelgeti a paradicsompalántát, meg a káposztafejeket, de hát
0: az összes többi... végül is, mert hiszen az az élelmiszer, amit megtermelnek, azoknak jelentős részét a turisták fogyasztják el.
1: Úgyhogy volt olyan karácsony valamelyik évben, hogy gyakorlatilag mi voltunk az egyedüli vendégek ott a panzióban. Úgyhogy én ezt egy nagyon szomorú dolognak tartom. Én azt gondolom, hogy azért ebben valahol egy kicsit hibásak az egyiptomiak is. Mert hogyha ugye az a helyzet adja elő magát, és ezt most már évek óta látjuk, hogy annak a fajta tömegturizmusnak, ahol nagy tömegeket viszonylag kis ráfordítással lehet mozgatni, és nagy pénzeket lehet kaszálni, ennek nagy valószínűséggel vége van. Akkor meg viszont váltani kell. És én végig azt éreztem ezekben az években, hogy hogy úgy összességében, most, hogy ezek a hivatalosságok, mert akikkel mi személyesen kapcsolatba kerültünk, azokkal kapcsolatosan

és azok tudatmódosító hatásai alatt elkövetett bűnök tömkelegen. Mindenféle semmiség imádata, kivagyiság, az Istentől elfordult büszke lélek, sorolhatnánk. Nos, mivel a betegség, a bűn nem akar szűnni világunkban, ezért a reá való orvosságra, Isten szavára és a megváltóhoz fordulásra ma még inkább szükségünk van, mint volt korábban. Miért? Mert már a bűn lett a természetes mai világunkban. Hát akkor a gyógymód föl van írva receptre. Ez Isten szava, a Biblia. És nem csak ma, de holnap, azután is egészen az Úr Jézus visszajöveteléig.

És akkor ime itt vannak a következő heti kérdések szép sorban, mint az öt. 1846. Igaz-e az a szólás, hogy a szívnek nem lehet parancsolni? 1847. kérdés. Van-e bizonyíték a Bibliában arra, hogy a földön kívüli emberinek mondható világ nincs? 1848. Van-e bizonyíték a Bibliában arra, hogy jártak-e valaha földön kívüliek a földön? 1849. Miért mondott el az Ószövetségben Isten annyira aprólékosan mindent? 1850. kérdés. Osztott-e Pál apostol valamikor is úrvacsorát?

0: Most pedig búcsúzom, kedves hallgatóim, műsorunk már a véget ért. A mikrofonnál Sajámosi Éva szerkesztő műsorvezetőt hallottátok. Heti adásunk mindig kedden van, 15 óra 30-kor, és az ismétlés pénteken 15 óra 20-kor. Találkozzunk a jövő héten is. Mi majd nagyon igyekszünk ám itt lenni, és reméljük, hogy ti is, de addig is Isten kegyelmében gazdagon megélt, örömteli és boldog napokat kívánok minden kedves hallgatónak, miközben Isten áldjon minnyájunkat!
1: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.

Légy pozitív. Fedezzük fel az élet apró dolgaiban is, hogyan lehetnek pozitívak gondolataink, szavaink, cselekedeteink és szokásaink.

Na hát, ez eszembe se jutott. Elég gyakran előfordul velünk, hogy rácsodálkozunk valakinek az ötletére, javaslatára, és önkéntelenül is elismerően kiáltunk fel. Na hát, ez eszembe se jutott volna, pedig nagyon jó gondolat, nagyon kreatív ötlet. Egész életünk során egyfolytában megmérettetésekkel kell szembenéznünk, problémákat kell megoldanunk, és le kell küzdeni az utunkba kerülő akadályokat. Néha rémisztőnek tűnnek az előttünk álló feladatok, de bizonyítsuk be a körülöttünk lévőknek, hogy leleményesek, hatékonyak vagyunk, és bármi áron megpróbáljuk elérni célunkat az Istentől kért és kapott bölcsességgel. Ami eleinte apró, jelentéktelen ötletnek tűnik, abból az alkotás örömének segítségével hatalmas érték kerekedhet. Az egyik kreatív ötlet követi a másikat, és bárki, bárhol, bármivel lehet kreatív, ami valóban senkinek sem jutott eszébe. Ahhoz, hogy leleményesek legyünk, okosan kell felhasználnunk, amink van, amivel rendelkezünk. Ehhez elszántságra, bátorságra, tehetségre van szükségünk, és olyan képességekre, ami bennünk rejtőzik. Csak felszínre kell hozni őket. Ismerjük be a hibáinkat is, és tanuljunk tévedéseinkből. Használjuk ki a rendelkezésünkre álló időt, és értékeljük annak minden percét, mert minden pillanat csodát rejt. Apránként lássunk hozzá a feladathoz, és az eredmény nem marad el. Hogy ezt megértsük, egy példával szeretnék szolgálni, amit én is úgy hallottam valakitől. Némi szerelni valója akadt az illetőnek, és ki kellett cserélnie egy meglehetősen vastag átmérőjű acélsodronyt. Mivel a vásárolt sodrony 365 cm hosszú volt, le kellett vágni belőle, hogy 3 méter legyen, mert ennyire volt szüksége. De az volt a gond, hogy nem volt otthon olyan szerszám, amellyel el tudta volna vágni. Az acélsodrony vékony, egymásra csavart acélhúzalokból állt. Sajnos csak olyan szerszáma volt, amellyel a vékony húzalokat lehetett elvágni. Így elővett egy fogót, és annak a segítségével szétbontotta a húzalokat, majd a vágó szerszámmal egyenként elvágta a szálakat. Beletelt egy kis időbe, mire végzett, de a sodront így legalább akkorára vágta, amekkorára szüksége volt. Ez a példa is azt mutatja, hogy apránként kell legyőzzük az akadályokat, és egy kis gondolkozással rájöhetünk a megoldásra, ami talán másnak eszébe sem jut. Szánjunk időt és energiát arra, hogy megismerjük mások álláspontját is. Ha csak azokra hallgatunk, akikkel egyetértünk, nem sok esélyünk van arra, hogy tanuljunk valami újat. Gyakran azoktól tanulhatunk a legtöbbet, akik nem osztják a véleményünket, de csak akkor, ha van erre lehetőségünk, ha tiszteljük őket annyira, hogy végighallgatjuk, és elgondolkozunk azon, amit megtudtunk tőlük. Valamennyi ember, akivel kapcsolatba kerülünk, különbözőképpen látja a világot, és előfordulhat, hogy a különbözőség mélyén rejlő, becses kincsre találhatunk. Ezért jó, ha beismerjük, korántsem tudunk mindent, mert másnak is lehetnek jó meglátásai, ötletei. Ugyanakkor rendkívül hasznos dolog, ha jó időbeosztással, szorgalommal igyekszünk minél nagyobb tudást elsajátítani, és az élet különböző területén képezni magunkat, mert mennél több ismeretünk van, annál értékesebbek lehetünk környezetünk számára. Ha ezt tesszük, lehet, hogy lesznek olyan javaslataink, meglátásaink, ami segítségül szolgálhat egy probléma megoldásában, és azt mondják nekünk is. Na hát, ez eszembe sem jutott. Milyen jó, hogy ezt tanácsoltad.
Bölcs Salamon is arra biztatja olvasóit, hogy törekedjenek a bölcsesség megszerzésére. A példabeszédek könyve 3. fejezetének 13-tól 15-ig terjedő versekben a következőket írja. Boldog ember, aki megnyerte a bölcsességet, és az ember, aki értelmet szerez. Mert jobb ennek megszerzése az ezüstnek megszerzésénél, és a kiásott aranynál ennek jövedelme. Drágább a fényes karbunkulusoknál, és minden te gyönyörűségeid nem hasonlíthatók hozzá. Az egyszerű fordítású Bibliában pedig a példabeszédek könyve 4. fejezete 7-től 9-ig terjedő verseiben ezt olvashatjuk. A bölcsesség a legfontosabb a világon, tehát igyekezz, hogy megszerezd. Szerezd meg, bármibe kerül. Emeld magasra a bölcsességet, és ő is felemel téged, öleld magadhoz, és dicsőséget szerez néked. Tisztességgel koszorúzza fejed, dicsőséggel koronáz meg. Ha úgy érezzük, hogy nincs elég bölcsességünk, tudásunk, mindig kérjük a mi szerető és bölcs Istenünket, hogy ajándékozzon meg értelemmel, és ha hittel kérjük, ő meg fogja adni.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: az igazság bátor harcosai. A mai ige Dániel könyve 11:32. De azok, akik ragaszkodnak Istenükhöz, bátor tetteket visznek véghez. Gondolatok az ígéről. Az Úr vitéz harcos. Az Úr, ez a neve. 2 Mózes 15:3. Aki zászlaja elé áll, azt megedezi a harca, erőt és bátorságot ad neki. Amikor Dániel ezt az igét leírta, igen rossz idők jártak, Isten népe mégis azt az ígéretet kapta, hogy győztesen fog kikerülni a szorongattatásból. Erőt és bátorságot kapnak a hatalmas ellenséggel való szembeállásra. Bár csak mi is igazán ismernénk Istenünket, erejét, hőségét, változatlan szeretetét, és mindent kockára tudnánk tenni érte. Isten lénye felbuzdítana, és készé tenne arra, hogy érte éljünk és halljunk. Bár csak meghitt belső közösségünk lenne Istennel, mert akkor hozzá hasonlóan készek lennénk kiállni az igazságért. Hiszen aki már látta Isten arcát lelki szemeivel, az nem fél többé az emberektől. Ha állandó közösségben maradunk vele, bátorságot kapunk, és az ellenség sokasága is csak annyi lesz a számunkra, mint egy vízcsepp a vödörben. Ézsaiás 40:15. Akárhány ember vagy démon támadjon is ellenünk, úgy tekintünk rájuk, mint Isten a pogány népekre. Csak sáskának tűnnek. Ézsaiás 40:22. Legyünk hát az igazság bajnokai ebben a hazugsággal teljes korban. Negyedik protestáns sokadalom a budai várban. Szabadtéri koncertekkel, kórus találkozóval, orgona maratonnal, kiállításokkal, skót dudás bemutatóval, torony látogatással és egész napos családi programokkal várják a budai várba látogatókat a református, evangélikus, baptista és metodista felekezetek a negyedik protestáns sokadalmon. Az időpont augusztus 19-e és 20-a. A helyszín Budapest első kerület Kapisztrán tér. Golgota, nyári hetek. Idén nyáron is sok szeretettel várnak mindenkit Vajtára, a Golgota gyülekezet nyári hetekre. Mint minden évben, most is lesznek nagyszerű tanítások és dicsőítések, emellett pedig minden korosztálynak készülnek számos sportos, kreatív és szórakoztató programmal. A délelőtti és az esti bibliaórák programok alatt a babáknak felügyeletet, a 3 éven felülieknek pedig gyermekszolgálatot szerveznek. Mindkét héten ugyanazok a tanítások és programok lesznek. Nyári hetek időpontjai: első hét augusztus 2-től 7-ig, második hét augusztus 9-től 14-ig. A konferencia címe: Isten királysága. A helyszín: Zichy Vajda konferencia központ. A regisztrációs határidő július 19-e vasárnap, a részvételi díj befizetési határideje július 20-a hétfő. Az időjárásról: kellemes nyári idő. Ma pénteken napos az időnk, kevés felhővel, kevés esővel. A szél délnyugatira fordul, és már 31-36 fokunk van. Szombaton a felhők mellett több órás napsütés valószínű, néhol eshet eső. Nyugati szél és 27-34 fok várható.
0: Híreinket hallották.

lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

0: Kedves hallgatóim! Múltkori adásomban Benedek Elek apó ükunokájával, Bardóc Orsolyával beszélgettem. Ismerem a férjét is, dr. Nagy Nándort, aki szintén nagyon érdekes ember. Ő jelenleg habilitált egyetemi docens a Budapesti Semmelweis Egyetemen. Kutatási területe az őssejtek világa, a magzat fejlődése és a születési hibák. Mivel Nándorral is jól ismerjük egymást, tegezve fogunk beszélgetni. Isten hozott téged is a Lélek közelben című műsorba.
1: Szervusz Kamilla, én is nagyon örülök a lehetőségnek, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
0: Én is, és azt rögtön, de rögtön bevallom, hogy én a te kutatási területedhez hát bizony egy cseppet se értek. Hála Istennek úgy született meg az én két fiam, hogy semmi gond, semmi születési rendellenesség és semmi magzatkori baj nem volt, de hát ez fantasztikus. Úgy gondolom, hogy nagyon sok embert érdekelhet, ezért is kérdezem, hogy honnan van az ez irányú érdeklődésed?
1: Hát ez egy nagyon összetett kérdés, mert amikor az ember elvégzi a gimnáziumi tanulmányait, akkor nyilván egy útkeresésbe kezd. Én is egy ilyen útkeresés folytán kerültem a biológiai tudományok és később az orvostudományok bűvkörében, és mint egy olyan természettudományos érdeklődési fiatal, amiből nagyon sok van Magyarországon, szerencsére én is úgy gondoltam, hogy akkor elindulok ezen a pályán. Így kezdtem el a tanulmányimat először Kolozsvárot, majd a Budapesti Orvosi Egyetemre kerültem, ahol tudományos doktori fokozatot szereztem, és itt találkoztam olyan mesterekkel, mert a tudomány az megőrizte, a mai tudomány azt a különleges rendszerét, mint a középkorban, hogy mindig egy mester mellett kellett az ember elinduljon, aki megmutatta neki az irányt, vagy kijelölt egy új irányt. Én is ilyen mesterek mellé kerültem itt Budapesten, akik arra hívták fel a figyelmemet ezelőtt 20 évvel körülbelül, hogy a jövő tudománya az őssejtek és a mesterséges szervek. Ez egy olyan csodálatos világot fog teremteni, amivel ma gyógyíthatatlannak számító betegségek valaha a jövőben, talán nem is olyan messzi jövőben gyógyíthatóvá válnak. Nyilván ez felkelti rögtön egy fiatalnak az érdeklődését. Ez ma is így van, hiszen ha egy fiatal hallgató, akár orvosta hallgató, vagy egy biológus hallgató eljön hozzám, mert érdekli az a munka, amit én egy kisebb csapattal itthon végzek, és a mikroszkóp elé ültetem, beteszek egy embriót, és belenéz, akkor rögtön felkiált, hogy ő még ilyen csodát nem látott életében eddig, és nem tudja abba hagyni ennek a nézését. Értelemszerűen innentől kezdve az ember rabja lesz ennek a csodának, és próbálja legalább egy pici elemét ennek megfejteni, ha lehet, hiszen ezzel a megfejtő munkával egyrészt nap, mint nap új kihívások elé állítja magát, próbára teheti az eszét, és közben a nemes cél az, hogy az emberi és az emberi betegség gyógyítását elősegítse, és az ember javára végezzen felfedező munkát.
0: Na hát most, várjál egy pillanatra, állj meg, mert én el nem tudom képzelni, azt mondtad az előbb, hogy beteszel a mikroszkóp alá egy embriót. Na most először is ez az embrió hogy kerül oda?
1: Igen, hát igen, ez rögtön kiállt a kérdésért, tehát hozzá kell tenni, hogy nem emberi embrióról van szó. Ez ilyet, emberi embriót látni nagyon nehéz, hiszen az a magzatfejlődés az egy olyan titokzatos helyen történik az anyamében, amelynek a megfejtését már nagyon régóta sok ember szerette volna feloldani, ezért milyen ehhez nyilván hozzáférni nem lehet. Szükség van olyan modellrendszerekre, amely nagyjából hasonlít ennek a folyamatához, és erre vannak emlős, tehát egér, vagy hal, csirke, és egyéb állatoknak az embriója, amit a laboratóriumi körülmények között szabályzottan és kontrollált körülmények között lehet tartani, vagy szaporítani, amelynek a célja az, hogy a megfigyelésükből olyan következtetéseket vonhassunk le, legalábbis összehasonlító szemléletet használval, amivel megértjük ezt az emberi fejlődést is, ami egyébként rejtve van mind a mai napig mindenki elől.
0: melyik embrió, melyik állatnak az embriója hasonlít a legjobban az emberi embrióhoz?
1: Ez megint egy jó kérdés, mert ugye kicsit filozófikus kérdés is, mert azt kell mondjam, hogy igazából egyik sem hasonlít tökéletesen, de mindegyik hasonlít bizonyos részleteiben. Tehát ha van egy olyan része, mondjuk a szem fejlődését nézzük, vagy az agy fejlődésének a kezdeti szakaszát, arra tökéletes az egér vagy a patkány embrió. Viszont ha a belső szerveket nézzük, arra sokkal áttekinthetőbb és sokkal egyszerűbben mutatja a főbb lépéseket egy csirke embrió, a bázrendszer pedig a hal embrió. Szóval ebből kell összerakni. Itt jön az emberi tevékenység és az emberi agynak a szintetizáló tudása, hiszen ezekből kell összeszemezgetni azt, amivel végül is az ember talán meg tudjuk ismerni. Tehát a leghasonlóbb, nyilván a leghasonlatosabb az emlős embrió, az számít, az egér vagy a patkány embrió, a leggyakoribb modellek ezek a mai tudományos kutatásokban.
0: Miről szól az ős sejtkutatás? Mert olyan nagyon sejtelmesen hangzik, és az ember hátán végigfut egy pillanatra a hideg, hogy ős sejt, ebben van valami rejtélyes. Most ezt, hogyha leszámítjuk ezt az én buta kérdésemet, akkor miről szól az ős sejtkutatás?
1: Igen, hát az őssejt egy olyan alkotó eleme az emberi testnek, és ugye az egész állatvilágra és élővilágra is igaz, amely képes pótolni normál esetben az elvesztett szöveteket, a teljes szervet nem tud újjáképezni az ember esetében, a májat leszámít, valahol nagyon gyorsan helyreállítja a sérült májat. Viszont nagyon sok olyan helyzet van az emberi szervezetben, mint a bőr, vagy a bélnek a felszíne, ami folyamatosan kopik, málik a használat során, és ennek a pótlására van lehetőség. Ezek az őssejtek, amik a felnőtt szervezetben vannak. Van egy másik típusú őssejt, ami a köldökzsinórban van. Ez inkább egy ilyen vérképző őssejt, ami a csontvelőben keletkezik, és oda is kerül majd vissza. És a harmadik típus, ami az embrióban van, amit ugye kivonni nem lehet az embrióból, az emberi embrióból nem lehet hozzájutni, viszont tanulmányozni vannak eszközök, hogy hogyan lehet tanulmányozni. Na most ennek a háromféle őssejtnek a felismerése és a kutatása hozta létre az őssejt kutatás tudományát, ami kézenfogva a génterápiával, a mesterséges szervek építésének a lehetőségével, a mai modern informatikai technológia, a nyomtatások, a 3D nyomtatások lehetővé teszik, hogy mesterséges szerveket építsünk ezekből az ősejtekből, egy olyan új tudományt hozott létre, amely gyakorlatilag csodákra képes. Ez a helyreállító tudomány, ami azt jelenti, hogy olyan szerveket lehet majd meggyújítani, amit ma gyógyszerekkel nem lehet. Nagyon sok betegség esetében elvesztünk sejteket, elvesztünk szöveteket, gondoljunk az a Parkinson, vagy az Alzheimer betegségekre, ahol az agyszövet leépül, elpusztul. Ezt nem lehet gyógyszeresen már helyreállítani. Tehát a klinikum részéről egy igény van valami újra, és ezt az újat az ősejt adja meg. Az ősejteknek egyébként a kutatása ma tényleg divatossá válik, alig hallunk, alig van olyan hét vagy hónap, hogy ne kerüljön valami új felfedezés a hírekben, a médiában, a hétköznapi médiában is lehet hallani, tehát biztos ez azt jelenti, hogy foglalkoztatja az embereket, és érzik, hogy ebben van lehetőség. Nos, ennek a lehetőségnek az egyik zászlós hajójait Kelet-Európában a mi laboratóriumunk, hiszen ezt a tudást felcsipegetve külföldi egyetemekről itthon én is próbálom meghonosítani, és olyan kutatásokat végezni, amivel ez az ősejt valóban egy gyógyító, terápiás lehetőség lesz a jövőben.
0: Milyen fázisban van ez az új tudományág a gyakorlatban? Tehát erről hallunk, de a gyakorlatban lehet már használni? Tehát milyen stádiumban van, milyen fázisban van a kutatás? És illetőleg mikor és ki volt, aki először felfedezte, hogy van egy ilyen őssejt?
1: Nem igazán köthető egy embernek a nevéhez ennek a felismerése. Van egy pár kutató, aki olyan felfedezést tett, ami az egészet forradalmasította, és még inkább ember közelbe hozta ezt az egészet. Ha arra gondolunk, hogy csontvelő átültetés, akkor azt mondhatjuk, hogy az őssejtterápiának van már egy olyan ágazata, ami egy sikertörténet. Hiszen a 60-as évektől számítva ma és Magyarországon is végeznek csontvelő transzplantációt, amivel egy immunrendszert, egy vérképző rendszert lehet újra visszaállítani olyan betegségek esetén, ahol ez esetleg akár végzetes is lehet. Tehát újra lehet indítani a rendszert, mint egy számítógépet ezekkel a csontbeli őssejtekkel. Tehát az első lépés már megtörtént. A következő lépéseknek a kidolgozása, vagy ilyen sikertörténeté való vállása, az még sok kutatást igényel, de a bőr transzplantációja, az ízületek kopásának a helyreállítása, visszaüdetett porc őssejtekkel, ez ma már nagyon sok centrumban, Európában és Amerikában elérhetővé válik. Mi is egy ilyen betegségnek a legyőzésén, egy beleszületett fejlődési hibának a legyőzésén dolgozunk, olyan ősejtterápiát szeretnénk kidolgozni, ami azokat a beteg gyerekeknek a gyógymódját váltaná ki, amelyeknek a bélrendszer, a vastagbél kiemelten sérült és születésileg sérült, amely nem működik, és ennek a működését talán ősejtekkel helyre lehetne hozni.
0: Na most azt mondd meg, például, ha én nekem erős porckopásom van, és rólam nem vettek le őssejtet, akkor ez hogy van? Akkor más őssejtet lehet erre használni? Vagy csak az enyimet, amit köldökzsinóromból annak idején nem vettek le?
1: Igen, hát ez a baj, hogy akkor nem vették le, és most nincs olyan sejt az embernek tartalékban lefagyasztva, eldugva egy idézőjelbe tett befőttes üvegbe valahol, ahonnan bármikor levehetni az orvos a polcról és felhasználja. Ez sokáig nagy dilemma volt, de ez azt kell mondja, hogy olyan 5-6 éve nem is okozhat akkora problémát ma már senkinek, mert éppen az előbb mondtam, hogy van egy néhány olyan felfedezés, ami egy-két kutatóhoz köthető. Ez éppenséggel egy japán kutatócsoporthoz köthető, aminek a vezetője Nobel-díjat is kapott, orvosi Nobel-díjat, aki felismerte, hogy nem baj, ha nincs az embernek ősejt lefagyasztva a köldök zsinórjából, vagy bármilyen embrionális szövetéből születésének pillanatában, vagy akár ahhoz közel. Hiszen rájött egy olyan megoldásra, amivel a felnőttben akár a bőr kötőszövetéből, vagy egy előregedett porcból, egy ízületből kivett sejtet vissza lehet programozni olyan fázisában, mint amilyen volt a születés előtt, még az anyamében, ősejtes állapotában. És ezt a visszaprogramozott saját sejtet már mesterségesen lehet olyan körülmények között tenni, ahol célzottan fiatal porcsejtet hoz létre. Hogy miért fontos ez? Ez azért, mert én nem kaphatok mástól sejtet, a saját testem kilő ki azt, ha csak nem az ikertestvérem vagy nagyon közeli rokonom, akinek a úgy helyen közel megegyeznek a molekuláris tulajdonságai. Tehát a kilöködés az egy nagy gátja valójában az ősejt transzplantációnak, a szervek transzplantációnak, ma aki vesét kap, vagy szívátültetésen esik át máj transzplantáción, ott a legfőbb probléma a megfelelő donor kiválasztása, és ezt a gén és a szervbankok nyilván tartják, hogy ilyenkor kinek milyen a molekuláris hasonlósága vagy különbsége, és még így is nagy a veszélye a kilöködésnek. Ez fogja kiváltani, ezt az ellentmondásos viszonyt fogja feloldani ez az új felfedezés, ami állati kísérletek körülmények között nagyon jól működik. Tehát úgy néz ki, hogy kiveszik egy idős állatból a szöveteket, visszaprogramozzák, kijavítják benne génterápiával a sérült génállományt, és visszaültetik, amiből helyreállító gyógyítás, ennek valójában a regeneratív medicina a neve. Tehát ijesztőnek tűnik első hallása, de kontrollált körülmények között van, és valószínűleg lesz erre lehetőség belátható időn belül.
0: Hát ez nagyon-nagyon fantasztikus, ez nekem egy kicsit sci-fi, de hát rettentően érdekes. Hogy lehet ezt, milyen módon lehet kutatni? Tehát illetőleg nem kutatni, programozni. Ezt számítógéppel csináljátok, vagy buta kérdéseket teszek fel, mert mondom, nem értek hozzá. De hogyan lehet ezeket programozni, ezeket az őssejteket, hogy fiatalodjanak vissza?
1: Igen, ilyen őssejt koktélok léteznek, ugye nagyon érdekesen hangzik, mert már a programozás, még a koktél, ez már rögtön a számítógép és a bárpultok világába vezeti az embert, miközben laboratóriumról beszélünk. Ugye ez a kutatás úgy zajlik, hogy azért vizsgáljuk különböző állatok embrióinak a fejlődését, azoknak az ősejtjeit, hogy megtanuljuk, hogy melyek azok az alapvető törvényszerűségek, amelyek mindegyikre igazak, és amelyek a mindegyiknek a fejlődésében egyformán kulcs szerepet játszanak. Na már most innentől kezdve mi, ha ügyesek vagyunk, és el tudjuk lesni az embrió titkát, le is tudjuk másolni. Az ember képes arra, hogy gyorsan tanuljon, ez esetben is a cél az, hogy megtanuljuk ezeken a modellállatok embrióin, hogy hogy megy a működés, milyen lépéseket követ, milyen kulcs fontosságú molekulák, gének vesznek részt egyes szerv kialakulásában. Ugyanezt tette ez a japán kutatócsoport. Lemásolta, mi történik egy nagyon korai embrióba, ami egyébként nincs már meg a felnőttben. És azt a molekula gyűjteményt, azt a fehérje csomagot újra visszajutatta a sejtekhez, és ezek megkapva ezt az ősi elixírt, meg ugye ezt így is nevezhetnénk, ami az embrióban ezt a csodálatos szervfejlődést irányítja és kontrollálja, hogy ne szabaduljon el és legyen akár egy daganatos állapot, ezt adták vissza a felnőtt sejtekhez. Tehát olyasmit keresünk, olyan elixírt keresünk, ami az anyamében rendelkező embrióban van meg a sejtek számára, de a felnőttekben már csak imitamot eldugott helyeken. A kutatás mikroszkopokkal, mikroszkop alatt, mikrosebészeti módszerekkel és nagy csapatmunkával, fizikusok, kémikusok, bioinformatikusok bevonásával közösen történik, és gyakorlatilag megpróbáljuk ellesni az embrió titkát, és ezt lemásolni. Így lehet az ősejteket kutatni, és ezután lehet csak programozni ezzel a lemásolt információval.
0: Igen. És hogyan tartjátok a kapcsolatot egymással a különböző kutatócsoportokkal? Tehát honnan tudjátok meg, hogy ebben a laboratóriumban most ez történt, abban az történt, hogy esetleg felhasználjátok a további kutatásokra? Tehát hogyan tartjátok a kapcsolatokat a különböző kutatócsoportok között?
1: Ez is egy jó kérdés, hiszen a tudománynak az egyik nagy hátránya, hogy gyakran a laboratóriumba zárkozik, és nem nagyon látja a hétköznapi ember, hogy mi van a labornak a falain belül. De egy tudományos kutatócsoport és egy tudományos műhely pont úgy működik, mint egy zenekar, mint a zenészek, a művészek. Itt is meg kell találni a hasonló kottából játszó művészeket, és aki jól zenél, azzal többiek is szeretnének együtt zenélni. Tehát ugyanez van a kutatásban is, ha valaki nagyon ért a szakmájához, akkor fogja magát, a tudást, és elindul a világba. Évente több tudományos konferenciát rendeznek, éppen olyan célra, hogy ezeket a kutatóknak lehetőséget adjon a személyes találkozásra, a kölcsönös barátságok kialakulására, és nyilván a szakmai tapasztalatoknak a kicserélésére. Tehát mi is évente bejárjuk a félvilágot Kanadától Ausztráliáig, Magyarországon értelemszerűen rendszeresen, hogy a magyarországi kutatókkal is meglegyen a kapcsolat, és a külföldiekkel is. Ez pont olyan, mint ahogy középkorban volt, hogy a régen is egy fiatal, magyar, tehetséges ember, aki úgy gondolta, hogy neki többre kellene vinni, fogta magát, és nyugat-európai egyetemekre, Heidelbergbe, Oxfordba ment, és a tudását felszedve hazajött, és itthon próbálta ezt meghonosítani ahhoz, hogy a magyar tudás az integrálódjon ebbe a nagy rendszerbe. Ugyanez van most is. Pont ugyanígy működik a rendszer. Tehát megyünk és találkozunk, és nyilván a tudományos publikációkat azt mindenki eléri a mai információs technológiáknak köszönhetően gyorsan. Tudomást szerez mindenki arról, hogy hol is tart a tudomány. Tehát nem fogja.
0: Hogyha a zenekari hasonlatnál maradunk, akkor ki a karmester?
1: Hát igen, a karmester mindig egy laboratóriumnak a vezetője, egy kutató, aki elindult annak idején fiatalként, aztán nyilván tanulmányutakra ment külföldre, és itthon is megfordult sok műhelyben ahhoz, hogy már rálátása van a saját szakterületére, és ezután jön a nagy munka, hiszen maga mellé toboroznia kell tanítványokat, és így a mester a tanítványéval együtt végzi a munkát, de itt valójában a karmester mellett nagyon sok egyenrangú kiskarmester van, tehát egy laborban, egy kutatócsoportban nem is lehetne azt mondani, hogy most van egy vezető és van egy alárendeltje. Itt valójában egy jó kis csapatmunka zajlik, mindenki hozza a legjobb tudását, de persze a rangidős, általában a laborvezető és az, akinek nagy kutatási tapasztalata van, jó eséllyel külföldön is megjárta magát. Ma az Orvosi Egyetemen, például Budapesten a legtöbb vezető professzort, ha megnézzük az életrajzát, jó néhány évet külföldi egyetemeken töltött, és azután jött haza, hogy az itteni egyetemi munkát erősítse.
0: Tudom, hogy te neked is sok külföldi tanulmányutad volt. Mondjad, hogy merre jártál a nagyvilágban.
1: Nekem az a szerencse megadatott, és úgy néz ki az én mentoromnak és az én mesteremnek az Ars poetikája, hogy az élethez szerencsekedés jogének. Hát a szerencse az mellém pártolt sok-sok év ezelőtt, amikor én Bostonban, a bostoni Harvard Egyetemre kerültem. Két évet töltöttünk ott, egy tanulmányút keretében, és ez egy olyan barátsággá pecsételődött, hogy onnantól kezdve ez még négyszer ismétlődött meg, tehát összesen majdnem 7 évet töltöttünk kisebb-nagyobb megszakításokkal Bostonban, ezen kívül Németországba is, tehát Freiburgba is töltöttem egy pár hónapot, de a legtartósabb kapcsolat az amerikai kutatóközpontban volt, tehát lényegében belük van a legerősebb tudományos kapcsolatunk, és még ezen kívül még 8 másik ilyen kutatócsoport a világban van, aki velünk együttműködik, és elismerik azt a tudást, amit mi itthon megalapoztunk a 2 évtized alatt.
0: Én ehhez nagyon-nagyon gratulálok, és elérkeztünk lassan az első rész végéhez, amikor is szeretném kérdezni, hogy milyen típusú zenét szeretsz. Majd a második részben egy kicsit más lesz a téma, mert tudom, hogy a feleséged mellett Benedek Elek apó életében is nagyon-nagyon és műveiben nagyon beleástad magad, tehát ez valószínűleg erről beszélünk majd a második részben, és akkor egy olyan zenét adunk majd. Most viszont azt kérdezném, hogy milyen típusú zenéket szeretsz, illetőleg mit adjunk most le?
1: Hát mielőtt én belekodnyereskedtem volna a feleségem megzenésített verseibe és Benedek Elek munkásságába, én korábban nagyon szerettem hangversenyekre járni, és a gyerekeket is rendszeresen Budapesten, ezért is költöztünk vissza, de egyik oka, hogy a magyar fővárosban az a kulturális élet, ami elérhető egy család számára, az más helyen nem tudtuk ilyen könnyen megszerezni, és gyerekekkel gyakorlatilag nagyon sok hangversenyre járunk. Én nagyon szeretem Vivaldinak a Fuvola koncertjeit kifejezetten szoktam keresni, hogyha azt játszák, akkor arra mindenképp el szoktam menni.
0: Jó, akkor keresünk valami ilyen típusú zenét, és nagyon szépen köszönöm a mostani nagyon-nagyon érdekes beszélgetést, mert annyi mindent megtudtam, hogy tényleg gondolom más is így van vele, hogy azt se tudja, mifán terem az őssejt, de akkor így már egy kicsit többet tudunk róla.
1: Kicsit közelebb hoztuk
0: talán. Igen, igen. Tehát én most köszönöm szépen a beszélgetés első részét, nem sokára a kedves hallgatókhoz visszajövünk.

0: Kedves hallgatóim, folytatódik a Lélek közelben. Vendégem dr. Nagy Nándor, akitől olyan sok érdekes dolgot hallottunk. Most azt mondom, hogy ugye múltkor Benedek Elek apó ükunokájával, Bardóc Orsolyával készítettem a riportot. Nándor a férj. Látszólag két ilyen különböző érdeklődésű ember. Hogy fér meg egy családban? Miről tudtok beszélni? Hogy tudtok beszélni egymás szakmájába?
1: Hát igen, ez megint egy nagyon érdekes kérdés, mert nyilván tudományról sokat nem szoktunk nagyon mélyen szántóan beszélni, viszont versekről, zenéről azért az mégis közelebb van az hétköznapi ember számára, és én is nagyon szeretem. Úgyhogy inkább ezzel szoktuk egymást szórakoztatni, de itt van nyilván a három gyerek, akik aztán teljesen lekötnek minket. De az, ahogy Orsit megismertem, egy nagyon véletlennek köszönhetően, azt ő már említette valószínűleg a múltkor a műsorban, hogy egy távoli helyről, Székelyföldről származunk mindketten, és mégis Budapesten hozott össze minket a gondviselő, és innentől kezdve aztán gyorsan kerestünk magunknak közös célokat, ebből van is bőven, úgyhogy ez így akkor együtt már nem gond, eltölteni a perceket, azt kell mondjam, hogy még olyan nem volt, hogy ültünk volna egymás mellett, és nem tudom, hogy mit mondjunk egymásnak, úgyhogy eddig jó.
0: Igen, az is érdekelne, hogy ha lenne szabad időd, mert tudom, hogy a három gyermek meg a kutatás mellett nincs, de mi lenne az, amit téged még ennyire érdekelne?
1: Engem mindig is nagyon foglalkoztatott a történelem, és nagyon érdekelt a hely, ahol születtem, annak a története, illetve annak az ott élő embereknek az élettörténete. Úgyhogy nem is kerültem akkor nagyon messze, amikor kiderült, hogy végül is Orsinak a családjában olyan felmenő van, akit gyerekkoromban én is, mint minden gyerek megismert a meséken keresztül. Rögtön persze kíváncsi lettem én is, hogy az hogyan élt abban a faluban, amit egyébként nagyon jól ismertem. Meg egyébként Székelyföld tele van rengeteg titokkal, meg rengeteg érdekességgel, amit ha a turisták is jönnek, folyton el szoktam mondani. Ott őslény lelőhelytől kezdve történelmi várak, romok, rengeteg érdekesség van, úgyhogy csak azt megismerni egy életre való feladat. Engem nagyon foglalkoztat ez a helytörténet, és valahol egy kicsit a tudománytörténet is. Hát ugye a történelem és a tudomány az úgy néz ki, hobbi szinten is megmarad. De aztán persze most vele együtt, hogy mondtam, a célokat is tűztünk ki magunknak, gyűjtjük a régi mesekönyveket, az már hobbinak mondható, mert most már igazából antikváriumok tucatjai vannak velünk intenzív kapcsolatban, akik mindig értesítenek, ha valami érdekes, izgalmas, régi mesekönyv felbukkant, kifejezetten, ha azt Benedek Elek, akkor rögtön rá is szoktunk ugrani, hogy azt megkaparintsuk.

0: Mesélnél nekem például valamelyik öreg várról valami izgalmas történetet, hogy egy kicsit úgy belekóstoljunk?
1: Ugye, ami nagyon foglalkoztatja a gyerekeket, a gyerekeinket, ebből le is szűrtem rögtön, és engem is egyébként gyerekkoromban állandóan ez foglalkoztatott. Réka királyné sírja és Réka királyné vára, ugye azt tartja a legenda, hogy Attila király felesége, Réka királyné nem messze élt attól a helytől, ahol én születtem, Székelyföldön, a Rika erdejében, és hogy állítólag van ott egy szikla, ami egyébként tényleg ott van, azt én is láttam, de a szikla alatt van elrejtve az a hármas koporsó, amiben Réka királynét eltemették. Ennek a környékén is vannak várak, és az egykor régi honfoglaló időkből a gyepű vonal is ott húzódott azon keresztül. Tehát az ember ott jár, érzi, igazán érzi a tájnak az ősi erejét, hogy ott minden visszafelmenőleg az összes generációm ott élt, és hát, hogy abban ott valami ősi erőkkel lakjon. De emiatt is azt hiszem, hogy ezt választanám az összes várom közül, és érdekesség közül ezt a Réka királyné sírját és a Réka várát választanám ilyen izgalmas, titokzatos dolognak.

0: Köszönöm szépen. Most megint más ugrás, hogy a te szüleid mit csináltak, mivel foglalkoztak?
1: Az én szüleim ugyancsak Székelyföldön születtek, ők pontosabban Udvarhely székről kerültek át Háromszékre. Édesapám cserépkályhás mester volt, édesanyám pedig a kórházban szülész főnövér, úgyhogy talán azt is mondhatnám, hogy lehet, hogy az ő munkája, orvosi, kórházi munkája is benne volt abban, amikor én ilyen kutatásokat fontolgattam, vagy olyan irányba vettem a tanulmányaimat, ami az orvos-biológia témakörébe tartozik.
0: Hogy oldjátok meg azt a sok-sok utazást, ugye, ami már kiderült, hogy három helyen is vagytok, tehát hogy oldjátok meg, hogy a gyerekek oktatása ne sérüljön? Hogy tudjátok biztosítani azt, hogy egyenletesen tanuljanak, hiszen más nyelvterületre is mentek? Említetted, hogy több évet voltatok például Bostonban. Ezt hogy oldjátok meg?
1: Hát ez nagy próbatétel volt a Bostonból úgy hazaköltözni, hogy a nagyobbik gyerek már három évet jártott iskolába, de neki folyamatosan mondtuk, és egyébként vele együtt igyekeztünk a magyar anyagot is átvenni évről évre. Volt, amikor nagyon jól ment, a vége felé már nem, ekkor éreztük elérkezettnek az időt, hogy ideje hazaköltözni. Amúgy Budapestet én nagyon szeretem, és én mindig is ezt képzeltem, Budapestet képzeltem el a fő bázisunknak. Innen bárhová el lehet menni könnyen, akár Erdélybe, akár pedig a világ bármelyik másik pontjára. Egyelőre itt vagyunk, és ezt a helyet tűztük ki igazából a fő bázisnak. Az utazás pedig az nyilván mindenkinek egy nagyon megterhelő. Igyekszünk mindig ezt úgy koncentrálni, hogy ha utazunk, akkor tartósabban ott maradunk akár egy-két hónapig, hogy ne nagyon legyen kifárasztó és leterhelő a gyerekek számára. A nevelés pedig itthon kell folyamatosan kompenzálni azt, ami kiesik. Nyilván az amerikai ott lét alatt a magyar tudást és a magyar ismereteket kellett előtérbe helyezni. Ha itthon vagyunk Magyarországon vagy Erdélyben, akkor nyilván az angolt is szeretjük többször használni, hogy ne felejtsék el, a kisebbek Amerikában születtek, tehát nem árt, ha szokják egy kicsit ezt a kétnyelvűséget. De egyébként azt hiszem, hogy nagyon jó szabályt alkottunk azzal, hogy az ajtón belül mindig magyarul beszélünk, a lakás ajtón belül, azon kívül mindenki úgy szólal meg, ahogy bírja vagy tud, és a gyerekek ezt nagyon szépen megtanulták, miközben Amerikában éltünk, az ajtón belül csak magyar beszéd van.
0: Ez nagyon-nagyon jó dolog. Úgy tudom, hogy papás szülés volt.
1: Volt az is, igen, az első az nem volt az, de lehet, hogy nekem is inamba szállt a bátorság, ezt bevallom töredelmesen. Ott olálkodtam a környéken, de végül is aztán nem voltam benne, ez a lényeg. Benne volt egy kicsit, ugye ez 11 éve történt, hogy talán a nővérek is jobbnak látták, hogy ha engem kint tartanak, nincsen bent, de a másik...
0: Mert akkor lehet, hogy veled kell foglalkozni, mert te ájulsz el.
1: Ez egy nagyon komplex dolog, de végül is ez lett a végkifejlet, hogy én kint maradtam, és kívülről szemléltem, és vártam a csodát, miközben bent ugye ez zajlott. Az amerikai születéseknél viszont mind a kettőnél ott voltam, nyilván ott nagyobb szükség is volt rám, hiszen ott egy külföldi környezetben a család jobban magára van utalva, mint itthon, tehát ott mindenki a másikra teljesen rá kell támaszkodjon lélekben és fizikailag is, úgyhogy nem is volt kétség, de hát nem bánom. Tehát nem bánom, hogy ott voltam, mert az ember olyan ismeretekre tett szert, és olyan felfedezés, amit még ma is az oktatásban is szoktam hangsúlyozni, hogy mennyire fontos az első benyomás, az az első impresszió, amit a baba kap a szüleitől és a környezetétől, az úgy érzem, hogy meghatározza az életét. Így láttuk ezt mi a legkisebbik fiúnál is, Eleknél, akire mind a mai napig csodálkozva nézek, amikor is ugye megszületett, mi úgy tudtuk, hogy a nővérek rögtön az édesanyja mellére helyezik a bébit, mert mi ezt kértük, hogy szeretnénk, hogy rögtön megpróbáljon szopni. Na most a nagy ügyetlenkedésbe vagy nem, valahogy végül is a baba hozzám került első becsomagolásában, mielőtt az anyukára helyezhettük volna, És valahogy önkéntelenül én magamhoz szorítottam egy kicsit, és ugye a feje ne billenjen hátra vagy oldalra, hát megtartva ugye a nyakamba fúrta az arcát, úgy magzatmázasan úgy, ahogy volt. Tehát az első levegő és az első illatok azok lényegében az én nyakam környékén történhetett meg, és annak a bőrnek az illatát szippanthatta, de ami ezután következett 3 éven keresztül, az döbbenetes. Gyakorlatilag csak úgy tudtuk elaltatni eleket, este bármilyen fáradt volt, meg is szoptatták, hogy én kellett elhordozzam és be kellett fúrja az arcát az én nyakamba. Tehát ez egy nagyon erős, úgy nevezik ezt, hogy imprinting, egy nagyon erős benyomás, úgy néz ki, hogy meghatározta a gyereknek a teljes életét, azt kell mondjam, az első 3 évben. Most már nem, nincs erre nagy szükség, de ez hihetetlen, hogy ez mennyire meghatározó. És próbálta az orvos, a feleségem próbálta mindenki minden formában elaltatni, este csak így lehetett.

0: kérdések is megvoltak, és ez még jobban motivált, hogy tájékozottabb legyek. Az lett a végkonklúzió, hogy a mai tudomány állása és alakulása szerint az ősejtek, a köldökzsinórból vett ősejtek már rendkívül hasznosak, egyelőre kifejezetten olyan betegségek gyógyítására jók, amelyek a vérképzőrendszert érintik, és a családban volt ilyen, akkor érdemes valóban ezt megfontolni. Nálunk visszakerestük, visszamenőleg senkinek nem volt szerencsére semmiféle genetikai problémája, és végképp nem vérfejlődési betegsége, úgyhogy úgy láttuk ezt. De lehet, hogy jó lett volna, de végül is nem éltünk ezzel a lehetőséggel. Meg hát bízunk abban, hogy lesznek alternatív ősejt források, amit a beszélgetésünk kezdetén és az elején én is próbáltam kifejteni, amivel ezek a köldökzsinór ősejtek kiválthatók. A probléma a köldökzsinór ősejtekkel, hogy elég kevés az a mennyiség, és nem lehet ezzel egy felnőttet meggyógyítani, inkább egy kisgyereknek a gyógyítására elegendő mennyiséget lehet ezekből felszaporítva használni. Úgyhogy ezek a tények és ezek a konklúziók oda vezettek, hogy végül is csak az elsőnél fagyasztottuk le az ősejteket. Na, ez a lényeg.
1: Milyen helyen van a világ kutatócsoportjai között a magyar csoport? Tehát hol álltok a ranglétrán, hogy így mondjam?
0: Hát szégyenkezni nem kell. Azt kell mondjam, amelyik magyar kutatócsoport, de most bármelyik, amelyik Magyarországon Szegedtől Pécsig, Budapesten át működik, és rendszeresen a tudományos szaklapban publikál, az gyakorlatilag a világszínvonalra megfelelő szintű kutatást végez. A miénk is, amit kiválóan bizonyít azt, hogy hetente 4 különböző országból tartok videokonferenciát, amelyen egy aktuális tudományos témán dolgozunk. Münchenből, Bostonból, Ausztráliából, Edinburghból, tehát a nyugati nagy egyetemekről gyakorlatilag mindenkinek szüksége van arra a tudásra, amivel mi rendelkezünk, mind ahogy nekünk is az ő technikai és az ő tudásai, tudományos eredményeikre, és ennek az összeadásával közösen dolgozunk már évtizede, azt kell mondjam.
1: Uh-huh. Térjünk vissza Elek apóhoz, hiszen az első rész végén beharangoztam, hogy beszélünk megint egy kicsit Benedek Elekről. Hogy kapcsolódtál te, Orsi, a feleséged kutatásához? Tudom, hogy megjelent egy közös könyvetek. Hogy jutottál ehhez, hogy ősejt kutató létedre, most akkor Benedek Elekhez fordulj?
0: Hát ugye Benedek Eleknek én pont olyan nagy rajongója vagyok, mint minden magyar gyerek, ahogy az volt, és azt most is, és valószínűleg lesz a jövőben is, hiszen a meséi nem koptak el egyáltalán, pont olyan aktuálisak és szerethetőek, mint amilyenek ezelőtt 20-30 vagy 40 évvel voltak, vagy pont amikor ő írta. Tehát ezzel már nem is volt gond, elindulással. A másik érdekesség, hogy amikor én még mielőtt megismertem volna a feleségemet, én már olvastam Benedek Eleknek az életéről, a munkásságáról, mert ezt lehetett lépennyomon hallani, és az egy olyan érdekes volt, ami példaértékű, és az embernek jó, ha vannak bizonyos példát mutató, választott példaképei, ha nem is ismerte személyesen, akikhez fel akar nőni, vagy akikhez szeretne valamilyen módon hasonlítani, azonosulni. Úgyhogy innentől kezdve, amikor az Orsi ezt feltárta nekem, hogy itt lényegében a Benedek Elekhez milyen közel lehet jutni, akkor már nem is volt kérdés, hogy ezt még jobban érdekeljen. Az igazság az egy véletlen felismerés volt, amikor otthon üldögélve előkerült egy doboz fénykép, amely Benedek Eleknek és a családjának az életét korabeli fényképen ábrázolta. Na most az emlékház, amelyben az Orsi nevelkedett, a felesége nevelkedett, ott ebből aztán még többet találtunk, és lefényképeztük, lefotóztuk, és kiderült, hogy ilyen jellegű kiadvány eddig még nem született, amely bemutatná ennek a híres írónak az életét kellően dokumentálva és kronológiai sorrendbe bemutatva ezt a fantasztikus példamutató életet és családot, amit Benedek Elek hagyott és alkotott. Innentől kezdve ugye meglettek olyan közös cél, amivel az ebédnél is lehetett bármikor beszélni, hiszen mind a ketten próbáltuk ezt megoldani. Én kicsit belekontálkodtam ezzel, azt kell mondanom, hiszen ilyen tudományosan nyúltam bele, azt hiszem, azzal, hogy hogy a képeket, amelyeket

0: láttunk, azt befotóztam, akkor sorba raktam, és javasoltam, hogy ezzel írjon hozzá egy szép életrajzot. Hiszen ezzel az emberek jobban megismerik Benedekereket, és ennyit illik tudni, hogy hogyan élt és milyen munkákat tett le az asztalra. Tehát gyakorlatilag azt kell mondjam, hogy innentől kezdve én is egy ilyen kicsit ilyen bot csináltam, Benedekerek kutatóvá váltam, és nagy érdeklődéssel ma is mindig olvasgatok publikációiból, tehát politikai írásai is voltak, amelyek ma már elavultak, de az írásmód és az a megközelítés, ahogy ő ezeket összefoglalta, az mindig lenyűgöz, és sokat lehet tanulni belőle.
1: Nagyon bizony, a mai politikusok is tanulhatnának belőle, mert én is olvastam, és olyan tisztességes és remek ember képe rajzolódik ki ezekből az írásaiból és ezekből a beszédeiből, hogy nagyon-nagyon ráférne erre az országra, hogy ilyen csodálatos vezetői legyenek, mint amilyen Benedek Elek volt. Mit tudsz Huszár Jánosról, mert hiszen azt a dalt választottuk, ez most azért olyan férfiasabb téma, Kossuth katonájaként Huszár Jánosról szól a dal. Megzenésített vers, tulajdonképpen Orsival együtt ketten írtuk, és ketten is fogjuk énekelni. Ezt választottuk közösen a beszélgetés utáni zenének. Mit tudsz Huszár Jánosról?
0: Benedek Huszár János Benedek Elek édesapja volt, és ugye azt kell még ehhez hozzátenni, a Huszár előnév azért fontos, mert Benedek Elek már nem használta a Huszár előnevet, hogy nagyon sokféle Benedek él Kisbaconban, amelyek több nemzetség, amely valahol közös ősről fakadnak, de közben szétváltak. Az egyik ág ez a Benedek Huszár nemzetség. Ezt azt kell tudni, hogy a Benedek család, mint sok székelyföldi család, ősi, nemesi joggal bíró székely familiák voltak, amelyek bizonyos rendekbe tartoztak, a székely rendekbe, attól függően, hogy mennyi katonával vagy lóval szolgálta a királyt és a hazát. A Benedek nemzetségnek a Huszár címet kellett viselni, hiszen ők egy meghatározott pozíciót töltöttek be, kezdetben fent voltak, aztán jó középre kerülve, de mindig nemesi, kisnemesi szolgálatot tettek a király és az ország felé, és ahogy végig harcolták a napóleoni háborúktól kezdve, végig lehet követni a Benedek familiának a harcba való kötelezően való részvételét, így a Huszár név ragadt rá. És hát azért is izgalmas, hogy nálunk a legkisebbik fiú Elek nagyon vonzódik az ilyen katonás dolgokhoz, így a Csillagok háborúja Luke Skywalker mellett szükség volt odaállítani egyet egy valós valakit is, és itt éppen kézné volt a családban az ő egyik felmenője, tehát a kisbaconi Benedek Huszár János, aki pont olyan vitézül harcolt és küzdött a veszedelem ellen, mint ma ezek a filmbeli vagy rajzszínbeli hősök, és ami gyönyörűen megragadta a kisfiú figyelmét és érdeklődését.
1: Van-e további tervetek Benedek Elek kutatásai irányában? Tehát, hogy van-e még valami felfedezetlen terület, aminek ti tudnátok neki eredni, és valamit még felmutatni?
0: Hát én, mint segítő, biztos, hogy nagyon sok mindent tudnék még elképzelni, javasolni az Orsinak. Én azt látom, hogy a versek és a mesékre nagy szükség van. Ezeket pedig a gyerekek számára érdemes a zene nyelvén is eljuttatni, talán jobban befogadják őket. Én azt hiszem, hogy inkább ezeket kellene jobban feltárni, és kicsit átcsomagolva eljuttatni a gyerekekhez. Értelemszerűen a Benedek Elek életrajzi munkának a kutatása az nem áll ilyenkor le, hiszen még nagyon sok irattár, múzeum, levéltár őrizhet dolgokat, amelyeket a mai világban szerencsére mindenki igyekszik közé tenni, tehát a nagy adattárok is elérhetők a hétköznapi emberek számára. Tehát kutatás szempontjából, irodalom kutatás szempontjából biztos van mit még tenni, és talán lesz is erre lehetőség. Ebben én valójában tényleg egy második szereplő vagyok, és maximálisan nyitottak vagyunk arra, hogy ezt továbbra is gyűjtsük, és alkalma adódik rá, akkor egy bővített könyv formájában még mindig társszerzőként, családi vállalkozásba kiadjuk ezt a Benedek Elek albumot.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Közben megint elrepült az idő, én csak hallgatom, bármiről beszélsz, nagyon jól esik, tehát nagyon örülök neki, hogy ilyen jó beszélőkéjű riport alanyom volt most.
0: És az hát, is jó volt, köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen én is. És hát más nem tudok mondani, mint azt, hogy nagyon sok boldogságot kívánok nektek, sok-sok közös sikert, és hát kívánom, hogy ezzel az őssejt kutatással az embereknek tudjatok segíteni, mert bizony az egész földgolyó mostanában beteg érzésem szerint, és az emberek között is nagyon-nagyon sok a betegség. Ha az őssejt, akkor az őssejt, de segítsen. Mert szükségünk van rá, mert muszáj egymásra jobban odafigyelni, ez a vírus história is ezt mutatta meg, hogy nem minden a technika. Nagyon-nagyon sokat számít a lélek, és az, hogy törődjünk egymással, foglalkozzunk egymással. Én csak azt tudom mondani, hogy csináljátok tovább így, kézenfogva az életet, és neveljétek a három csodálatos gyermeketeket. És akkor, igen, nagyon-nagyon szívesen, és akkor hallgassuk meg azt a bizonyos Huszár János dalt, amit nagyon-nagyon-nagyon szeretek. A hallgatóknak köszönöm, hogy meghallgattak bennünket. Dévai Nagy Kamillát hallották.

lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Békesség Istentől viharban is. Az Evangélikus Külmissziói Egyesület július 9-e és 12-e között a Pilis Csabai Bétel Evangélikus Missziói Otthonban tartotta ez évi nyári konferenciáját. Békesség Istentől. Ez a Reményik Sándor költőtől kölcsönzött vallomás fogta össze mindazt, amiről a konferencia előadói szólni akartak. Ha valaki ezekben a napokban belépett a Pilis Csabai fa templomba, rögtön megpillanthatta az asztalra kitett ékszereket. Jogosan gondolhatta volna, hogy afrikai testvéreink alkotásai, ám nem így van. Idén az Egyesület által gimnazistáknak meghirdetett verseny egyik gyakorlati feladata volt az autentikus afrikai ékszerek készítése. Az ország pedig, amelynek mély ismeretéről a diákok számot adtak, nem más volt, mint Nigéria. Békesség Istentől. Vajon az üldöztetés, a háborúság, a gazdasági vagy épp politikai bizonytalanság viharaiban hogyan őrizheti meg a keresztény ember a belső nyugalmát? Erről szóltak a reggeli és az esti áhítatok. A keresztségtől a mennyei hazáig 15-ször szerveztek gyermektábort a ferencesek Csíksomjon. Assisi Szent Ferenc tranzitusának, azaz boldog halálának 800. évfordulójához és a gyulafehérvári római katolikus főegyházmegye idei keresztségről szóló pasztorális évéhez kapcsolódott az idei Assisi Szent Ferenc iskolája. Az erdélyi ferencesek által szervezett 170 gyermeket megszólító tábornak július 9-e és 12-e között a csíksomjói ferences rendház adott otthont. A 4 napos programot tanítások, imaalkalmak, szentségimádás, valamint számos közösségi és sportprogram színesítette. Kaplonyból, Kolozsvárról, Gyergyóremetéről és Sepsiszentgyörgyről, valamint Csíkszeredából és környékéről, illetve más településekről érkeztek a résztvevők a 4-től 8. osztályos diákoknak szervezett táborba. A gyermekek táboroztatását mintegy 60 gimnazista, egyetemista és fiatal felnőtt segítette. Leó pápa és a szegények közös ebédje. Akik éhezik az igazságosságot és a szeretetet. 200 rászoruló gyermek, köztük menekültek, szegény családok, gyermekek költötték el ebédjüket július 11-én Leóval. A befogadás és a testvériség napját nem puszta szolidaritási gesztusként élték meg, hanem egy olyan egyház kézzel felfogható jeleként, amely a legelesettebbek mellett kíván állni és új kapcsolatokat akar építeni. Az egyik asztal végére egy dél-amerikai kisfiú helyezte el plüss játékát a fehér asztal terítőre. Előtte egy afrikai édesanya ringatta kislányát az ebédre várva. A két hosszú asztal között, amelyeket virágokkal és növényekkel gondosan díszítettek fel, állt egy 12 személyes kerekasztal is, egy üresen hagyott helyjel Leó pápa számára. Az időjárásról: kellemes nyári idő. Ma pénteken napos az időnk, kevés felhővel, kevés esővel. A szél délnyugatira fordul, és már 31-36 fokunk van. Szombaton a felhők mellett több órás napsütés valószínű, néhol eshet eső. Nyugati szél és 27-34 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Kedves hallgatóink! Párbeszéd az emberért, avagy az egyházak szerepe a mai társadalomban. A műsor célja az ide tartozó és aktuális témakörök folyamatos napirenden tartása és minél szélesebb körű nyílt elemzése. A beszélgető műsor házigazdája, e téma elkötelezett és kiemelt szakértője, Platti Iván.

0: Kedves hallgatóink, nagy szeretettel köszöntöm Önöket, Párbeszéd az emberért, Egyházak szerepe a mai társadalma című műsorunk. Új vendégeként Németh László, a római Szent István háznak a vezetője, aki olyan doktor Németh László, és van egy érdekessége, hogy van egy Imre neve is. Tehát a jóisten éltessen sokáig, hiszen vasárnap volt Szent Imre napja, és az jutott eszembe, hogy egy Szent István házba vezetőként dolgozni, akkor Szent István Imre fiának írt intelmei, az valahol rajtad keresztül is érvényesül, hiszen Imre is vagy. Jó mondom?
1: Igen, de az Imre nevet igazából csak az utóbbi időben használom, mióta írásaim jelennek meg, hogy ne keveredjen össze a Németh László drámaíróval, és meg lehessen különböztetni az én írásaimat, tehát úgy pár éve használom csak az Imre nevet.
0: Hát nagy szeretettel köszöntelek, Lasszikám, nem ma ismerjük egymást, ez tény és való. A mi ismeretségünk az tulajdonképpen a rendszerváltástól kezdődik, 89-től, amikor ezt a feladatot kaptam, és akkor ugye megindult az egyházakkal való közös gondolkodás is ebbe. Te akkor már pozícióban voltál, na de azért egy picit, hogy végül is akkor milyen pozícióban voltál, és az akkori utad hogy alakult, hiszen most egy hónap múlva már 61. évedet töltöd majd be. Tehát ez azt jelenti, hogy egy szép pálya volt eddig is, egész odáig, hogy Szent István nevét viselő zarándokháznak a vezetője vagy. Egy picit magadról akkor, az utadról.
1: Hát ha az életkortól kezdjük, akkor már ugye 56-ban születtem a forradalom után. Három testvérem van, nekik 14 gyerekük van, egy nagy család, és már nekik is van, a gyerekeknek is vannak már gyerekei. Ha összejön a család, akkor 50-60-an vagyunk.
0: Az igen.
1: Úgyhogy egy szép nagy keresztény család ez. Édesapám korán meghalt, édesanyám nevelt fel bennünket, a budai Ciszter templomba jártunk. Akkor még világi papok voltak, a kommunizmus alatt. Kiváló lelkipásztorok foglalkoztak velünk. Közöttük Ruppert János atya, aki egy kiváló hitoktató volt, minisztráns vezető, korán meghalt, és aztán ott volt utána Kozma György atya, aki foglalkozott velünk, volt ifjúsági zenekarunk, jártunk vidékre zenélni, abban az időben a templomból úgy loptuk ki az erősítőt, meg a hangszereket, hogy a plébános ne tudja meg, hogy megyünk vidékre, valahol misére énekelni. És hát maga ez az egész Szent Imre közösség, az egy meghatározó élmény volt ifjúságomban, ott minisztráltam, és hát a hivatás kialakulásában is ennek döntő szerepe volt, ezeknek az atyáknak a példája, hogy lelkesen értünk éltek, dolgoztak velünk, vittek bennünket kirándulni Erdélybe, Németországba, Bulgáriába, NDK-ba, és hát ott próbáltuk így kapcsolatokat is építeni az egyházi közösségek között. Ez fontos élmény volt ifjúságomban. Verespálné gimnáziumban jártam gimnázista koromban. Nagyon jól éreztem magam ott, mert a József Attilában annak idején nem sikerült bejutni. Mert
0: ja, igen, mert az a József Attila
1: volt. Ott a Ciszterek mellett, igen, és igen. Akkor aztán a Verespálnéba bekerültem. Bár a fölvételikor le akarta beszélni az igazgatónő édesanyámat, hogy ne erőltessem el a gyereknek, ez túl nehéz lesz és kudarc lesz, de édesanyám azt mondta, hogy csak nyugodtan vegyenek föl, meg fogja állni helyét a gyermek. Úgyhogy ott érettségiztem le, nagyon jó osztályunk volt, és aztán kerültem, jelentkeztem. Először jelentkeztem falból a Ho Chi Minh tanárképző főiskolára. Egyelbe. Akkor indult Budapesten a budapesti tagozat, abban az első évben, és akkor én oda jelentkeztem, hogy le tudjak érettségizni, és ne legyen probléma a szemináriumban való följelentkezéssel, hogy mindig kérdezték, hogy hova megyek, mondom, hát Ho Chi Minh, tehát ez csak ez. És aztán oda letettem az érettségit, de oda már nem mentem el, hanem mentem a szemináriumba, Esztergomba, és akkor elvittek két évre katonának, Nagyatádon voltam.
0: Hol? Nagyatádon.
1: Nagyatádon voltam katona. Ugye ott megismertük sok-sok szemináriumból oda összegyűjtött kispapokat, és az is egy fontos élmény volt, és volt a laktanya közelében Lábodon egy atya, aki foglalkozott velünk, akihez ki lehetett menni. Nagyon szerettük őt, nagyon normálisan kezelt bennünket. Aki elment a misére, elment, aki nem, nem. Adott mindig egy vacsorát, egy jó beszélgetés volt, tehát nagyon nagy segítsége volt a katona kispapoknak ott Nagyatádon, mert Nagyatádon nem lehetett, ez Lábodon volt Nagyatád mellett. És aztán visszakerültem a szemináriumba, Esztergomba, 3 évet tanultam, utána felkerültem a központiba, itten jutottam el a papszentelésig, és akkor utána még egy évig a doktorátust itt fejeztem be, 83-ban kerültem ki a szemináriumból, központi szemináriumból, doktori fokozattal, és kerültem Széchenybe káplánnak.
0: És 82-ben szenteltek papá.
1: Itt szenteltek Budapesten, mert a Lékai bíborosúnak volt ez a szándéka, hogy ne csak az esztergomi bazilikában legyenek papszentelések, hanem a plébániákon is, és ezzel kicsit hivatás, gondozást, vagy reklámot csinálni a fiatal papok által a papi hivatásnak, hogy engem a Szent Imrébe szenteltek pappá 82-ben. Aha. A plébániai közösség.
0: Széchenybe pedig, mint káplán?
1: Káplánként kerültem Széchenybe, 2 évig voltam Széchenybe. Mondhatni úgy, hogy ez az egyetlen lelkipásztori munkám volt közösségben, illetve hát most van Olaszországban az olaszországi magyar hívekkel való foglalkozás.
0: De hát végül is Széchenyből hogy kerültél vissza Esztergomba? Tudnék, a mi ismeretségünk 89-ben, akkor te, ha jól emlékszem, vagy szertartó voltál, vagy titkár, 89... vagy irodaigazgató.
1: Nem, 89-ben már, igen. Én 85-ben kerültem ki Rómába, a Pápai Mér Intézetbe, 3 évig ott tanultam. Ez egy ilyen érdekes folyamat volt, mert elsőben a Lékai bíboros úr a levéltárba küldött dolgozni, az volt neki az álma, hogy a magyar forrásokat gyűjtsük össze a vatikáni levéltárba. Egy év után meghalt a Lékai bíboros úr, és akkor utána kezdtem el tanulni a augusztiniánumban a patrisztikát, amiből hát idehaza is doktoráltam, és akkor 2 évig járhattam az augusztiniánumban, és akkor kerültem haza, akkor már Paskai bíboros úr volt a bíboros érsek, és akkor lettem neki a szertartója 88 őszétől. Pont akkor, amikor 88. augusztus 20-án ugye meghívta a pápát, vagy bejelentette, hogy a meghívást megtették az állammal közösen, akkor kerültem oda szeptemberben Esztergomba az aulába szertartóként, és egy év után, amikor már mi megismerkedtünk, akkor már titkár voltam.
0: Igen. Igen, hát ez egy szép kezdeti időszak volt. Tulajdonképpen te is ezt a hát közel 30 évet végig olyan szinten volt információd az állam és az egyház kapcsolatában, és benne a bíborosok mellett lévő, meg egyáltalán a katolikus egyház képviseletében, ami miatt a találkozásunk természetesen nem percenként volt, mert azért volt bíboros úr által delegált 2 papa főosztályra delegálva, de azért rajtad keresztül sok minden ment, információ oda-vissza, úgyhogy most is köszönöm azt, hogy végül is, ami ma van, meg akkor elindult, abban neked is jelentős részed volt, a magad közvetítő szerepében és hát tanácsadó szerepében, mert azért valaki egy bíboros mellé vagy egy érsek mellé megy, akkor annak azt jelenti, hogy annak valami más is mozog azon kívül, hogy papi pályára ment. Nem tudom, jól mondom el.
1: Igen, hát azok egy fontos, jelentős események zajlottak azokban az években, és aminek én részese lehettem, kismértékben alakítója is,
0: igen.
1: És hát a bíboros úr ügyét, vagy az egyházmegye ügyét szolgálva ebben részt vehettem.
0: És hát ugye aztán jött a 91-es pápa látogatás, ebben megint csak közös munkák voltak.
1: Hát és még előtte ugye a Mindszenti bíboros úrnak a hazahozatala, hát az volt az első jelentős nagy esemény, és aztán a pápa látogatás.
0: Igen, szóval, és hát aztán ugye 96, de akkor már te nem ebbe a pozícióba voltál.
1: 96-ban még igen, én 98-ig
0: akkor
1: voltam.
0: Akkor már irodaigazgató.
1: Akkor már irodaigazgató voltam, mert ugye 93-ban 2003-ban, mikor megvolt az egyházmegyei határoknak a módosítása, akkor fölkerültünk ide Budapestre, az érsekség hivatala itt működött az Úri utcában attól kezdve, és akkor itt lettem irodaigazgató 95-ben.
0: Igen. És akit aztán utána egyén egy László követett téged, csak azt Sülleinek hívják.
1: Hát nem közvetlenül,
0: nem közvetlenül.
1: Igen, mert a Laci, a Süllei Laci, ő 93-ba került oda az érsekségre, mint szertartó. Tehát igen. Őt...
0: De hát a Lászlók voltak.
1: Igen, akkor három László volt.
0: Három Paskai László, Paskai.
1: Német László és Süllei László, igen.
0: Érdekes, hogy ezek a Lászlókkal való kapcsolatom mindig valahogy nem hivatalos, hanem emberi volt. Uh-huh. Lehet, hogy talán az is, hogy az Iván és a László közt a névnapok három nap különbséggel valahol azért
1: igen.
0: együtt gondolkodtunk még,
1: igen.
0: És kiegészítettük egymást, úgyhogy ez egy szép időszak volt valóban. És hát aztán végül is te ebből az irodaigazgató, az magyarországi szolgálatból megint Rómába mentél.
1: Igen, 98-ban döntött úgy a püspöki kar, hogy hazahívják Beres Andrást, a Pápai Magyar Intézet rektori hivatalából, és engem neveznek ki az utódjának, úgyhogy 98-tól 13 évig voltam Pápai Magyar Intézetnek a rektora, és aztán rögtön az első évben már megkeresett Cserháti Ferenc, a jelenlegi segédpüspök, Miklós Házi Attila püspök megbízásából, és megkért arra, hogy a olaszországi magyarok lelkipásztori munkáját is
0: koordinálja.
1: Vegyem át a Kovács Angelus atyától, aki már akkor nagyon idős volt, és hát én erre igent mondtam, és azóta a minden fő feladatom mellett a olaszországi magyarok lelkipásztori szolgálatát is ellátom, koordinátor vagyok, ugye ez azt jelenti, hogy a munkát nekem kell koordinálnom, hát igazából csak magamat koordinálom, mert munkatárs nincsen. Szoktam mondani, hogy mindig olyan utasításokat adok magamnak, amit teljesítek is. Tehát
0: hát igen,
1: nem kerülök elbíró
0: képességet.
1: Nem kerülök ellentmondásra a főnökkel, igen. Bár annyi kiegészítés hozzá kell tenni, hogy a Firenzében a Ruppert József atya piarista segített korábban, most pedig Kovács Gergely atya az, aki a firenzei közösséget ellátja, többi közösséget pedig én
0: összesen
1: magam.
0: Hány ilyen magyar közösség
1: van? 8 közösségünk van, ahol...
0: Ezek hol vannak a Olaszországban?
1: Torinótól Palermóig.
0: Aha, tehát akkor végig a...
1: Végig egész. Hosszú a
0: csizma.
1: Hosszú a csizma, igen. Szoktam mondani, hogy én vasárnap csak egy misét mondok, de azért nagyon sokat kell utazni. Ugye itteni atyák sok misét mondanak egy kisebb területen, vagy a filiákban. Én egy vasárnapi misér 600-1200 kilométert szoktam utazni, tehát eléggé nagy távolságok vannak, ugye hosszú az ország.
0: Hát igen.
1: Ugye, ahogy mondta János Pál, hogy az ő a világ plébánosa, én meg azt mondom, az Olaszország az én plébániám, mert összes magyar oda tartozik.
0: Hát igen, de végül is Cserháti Ferenc püspök úrral a kapcsolat, az gondolom, hogy
1: hát
0: nem is napi, de...
1: Hát ő igen, jó kapcsolatban vagyunk vele, most is azért vagyok ugye idehaza, mert a Magyar Diaszpora Tanács ülésén vettünk részt, a püspök úr is ott volt, rendszeresen találkozunk ilyen európai papi konferenciákon minden évben, idén Londonban voltunk, jövőre Prágába megyünk, de már voltak Rómában, a Szent István házban is.
0: Erről egy pár szót, hogy ez a Diaszpora Tanács, ez mi tulajdonképpen? A diaszpora, nem mindenki tudja.
1: Ja, a Diaszpora Tanács azt a kormány hozta létre, amiben külföldön élő magyar szervezetek képviselőit hívta meg, Ausztriától Dél-Amerikáig, Észak-Amerikáig, Dél-Afrikába, tehát mindenhol, ahol magyarok élnek, ez fokozatosan alakult ki, ez a Diaszpora Tanácsnak a működése, a menetrendje, és hát minden évben egy kis előbrelépés van, fejlődés van. Ez az a szervezet, amely igyekszik összefogni a világnak a magyarságát, a magyar kormánynak a segítségével, és az utóbbi években a magyar kormány igen sok anyagi támogatást ad ezeknek a szervezeteknek, de nem csak anyagiakat, hanem személyeket is küld, úgynevezett Körösi Sándor program, annak nevezték el ezt, ahol fiatalokat küldenek ki magyar közösségekhez, akik ott magyar tanítanak, táncot tanítanak, magyar irodalmat, magyar történelmet, és ezzel próbálják újraéleszteni, életerőt adni ezeknek a magyar közösségeknek, hogy ne csak az emigránsok találjanak benne helyet, hanem mindenki, aki Magyarországról elmegy, és abban az országban él, azok ezekben a magyar szervezetekben otthonra találjanak, magyarok magyarokat megtalálják, és erősítsék a hazához való kapcsolatukat.
0: Ez egy jó dolog, igen, mert végül is a magyar kultúrának a terjesztése is.
1: Így van.
0: Ebbe a globális, nagy globalizációba elvész ez a kis nemzetek a kultúrája. Igen. De ezeken keresztül talán lehet, hogy újabb sejtek is létrejöhetnek.
1: Igen, igen. Illetve akik megvannak, azok meg tudnak maradni.
0: Egyáltalán Olaszországban az úgynevezett magyarságnak körülbelül mekkora lehet a képviselője. Mindegy, hogy ez 56-ban vagy csak mostanában kerültek, de ezek egy része azért, ha katolikus, akkor az megjelenik azért a parókiák, illetve a templomok.
1: Tehát nekünk igazából templomunk nincsen, mi mindenhol vendégek vagyunk.
0: Vendégek.
1: Tehát mindenhol valóban bekéreckedünk valamelyik templomba, és ott tartjuk a szentmisét, vagy utána a találkozót. Hivatalosan Olaszországban 8000 magyar van, de hozzá kell tenni azt, hogy ennél bizonyára sokkal többen vannak, hiszen a határon túli magyarok Olaszországban nem számítanak magyarnak. Tehát amikor népszámlálás van, az erdélyeket ők nem számítják magyarnak, mert ők román állampolgárok, tehát nem tesznek különbséget a állampolgárság és a nemzetiség között, mint például Németországban. Úgyhogy bizonyára, és azt is tudjuk, hogy Romániából nagyon sokan emigráltak Olaszországban, egyik legnagyobb közösség a román közösség, akik között sok az erdélyi is. Úgyhogy bizonyára többen vannak, hogy mennyien vannak, ezt senki nem tudja. És vannak olyan közösségek, ahol valóban szinte majdnem többségben vannak az erdélyi magyarok, mint a magyarországi magyarok. Az 56-osok azok már elmaradnak, mert megöregedtek, már akik még élnek, már nem nagyon tudnak jönni a misére. És az egyik ilyen fokmérő számomra az, hogy tavaly az elődömről írtam egy kis füzetet, azt kiosztottam a híveknek, és például a palermói szentmisén már csak egy olyan valaki volt, aki az elődömet ismerte. Ez azt jelenti, hogy a közösség kicserélődött, újak, fiatalok jönnek, akik most kapcsolódnak bele a helyi magyar közösségekbe. Ezek a közösségek azt is mutatja, hogy nem öregszenek el, tehát nem egy idősebb réteg jön, hanem fiatalok is vannak, gyerekek is. Minden város más-más.
0: Olaszországban nincsen olyan iskola, ahol mondjuk a magyar kétnyelvű oktatás is esetleg megáll.
1: Van egy iskola a Lombard tartományban, Varizében, ahol egy magyar iskola, igen, és ilyen vasárnapi iskola van Bolognában is, de ilyen kétnyelvű stabil iskola máshol nincsen. Uh-huh. Úgyhogy a más nemzetekhez képest, más országokhoz képest olyan szervezet, amely az összes magyarságot összefogná Olaszországban, ilyen nincsen. Ugye az elődöm idejében alakultak ki az egyházi közösségekből többnyire olasz-magyar kulturális társaságok, akik aztán most a magyar kultúrát terjesztik, akik, ahova nem csak magyarok tartoznak, de olaszok is, akik érdeklődnek a magyar kultúra iránt, ilyen van. Velencében, Firenzében, Bolognában, többfelé Genovában, többfelé Olaszországban, akik elsősorban a kultúrát terjesztik.
0: Uh-huh. Hát igen, és hát ugye én nekem régi heppem, mivel korábban tanácsokkal foglalkoztam még mielőtt, hogy a testvértelepülési kapcsolatokon keresztül is lehet a magyar kultúrát népszerűsíteni, és a másiknak a kultúráját is befogadni. Ugye egyáltalán én azt hiszem, hogy elég sok településnek és városnak van olasz testvérvárosa is. Hát igen, itt nehéz persze neked, aki egy személybe szervezet koordinál, például ezeken keresztül, hogy lehet eljuttatni, tegyük föl a...
1: Ez a... nehéz. Én azt látom, hogy van egy testvér-plébániai kapcsolat, amit a Paskai Bíboros úr hozott létre, az Pádovai Szent István plébánia és az Esztergomi Szent Anna plébánia között. Ez nagyon jól működött éveken keresztül, mindaddig, ameddig a két plébános jó viszonyban volt egymással, mind a ketten megértették egymást, mert a plébános akkor a Esztergomban vagy a káplán, aki ezzel foglalkozott, az a Kisrigó László, jelenlegi szegedcsanádi püspök volt, aki jól beszél olaszul, és az ottani plébánossal jól megértették egymást is, a két plébánia nagyon jól együttműködött. Amikor aztán elhelyezték az olasz plébánost, meg a Kisrigó Lászlóból püspök lett, elkerült, az utódok már
0: ezt a kapcsolatot
1: nem úgy ápolták, mint ahogy annak idején ez volt, de most, amikor oda megyünk misézni, akkor még mindenki emlékszik erre a szép együttműködésre, a Gemellágyóra, igen, ezt minden alkalommal megemlítik. Azóta abba a templomba járunk, a misézni Pádovába például.
0: Hát ott azt hiszem a ferencesek vannak, nem? Pádovában.
1: Pádovában ferencesek vannak, de vannak
0: van kapucinusok is.
1: Igen, vannak kapucinusok is.
0: Kapucinusok.
1: És hát ott van az egyetlen, Olaszországban az egyetlen olyan magyar templom, amely magyar Szent István király tiszteletére van szentelve.
0: És hát az egyetemen azért látni magyar személyiségeket is.
1: Így van.
0: Hogy is freskó.
1: Meg hát most avatták ott föl az egyetem udvarán a Janus Pannonius szobrot, ugye, aki oda járt, nem most október 10-én, úgyhogy valami magyar emlék mindig.
0: Igen, hát izgalmas lehet. Megmondom őszintén, most természetesen jó érzéssel irigykedem, mert én nekem Olaszország, illetve Róma az, majd azt mondom, hogy amikor legelőször jártam, azt mondtam, hogy ide vissza kell jönni, hát ez adatott 5-ször, abból 4 hivatalos volt, egy pedig nem, akkor Pregun István, te ismerted, ugye sajnos már nincs köztünk, feleségével együtt. Augusztusban mentünk Rómába, de azt mondtam, hogy soha többet augusztusban nem szabad Rómába menni. Olyan meleg volt, hogy azt nagyon nehezen lehetett tűrni. Nem, azt hiszem így van, nem?
1: Így van, de most már idehaza is jó meleg van.
0: Igen, igen.
1: Úgyhogy egyre kisebb a különbség. Aki megteheti, az inkább ne augusztusban jöjjön, hanem...
0: És hát természetesen Szent István házba is megfordultam egyszer-kétszer. A 94-es volt a legemlékezetesebb, amikor Zakar Polikárt generális, akkor a ciszterci rend generálisa meghívta az én főosztályomat, és én mondtam, hogy szeretném, hogyha nem okoz gondot, hogy azok az egyházak képviselői, akik hozzánk vagy nem csak kapcsolatunk van, és megtisztelik a magyarországi legnagyobb egyház központját, és ő fogadja így 7 egyház képviselővel együtt, benne volt szerb püspöktől kezdve ortodoxia, protestantizmus és így tovább, és így mentünk önköltségesen Zarándok útra, és hát meg is szervezte még azt is, hogy az audiencia terembe a II. János pápa fogadott bennünket, elsősorban ültettek, ami egy kuriózum volt, hogy egy állami küldöttség szerzetesekkel, papokkal és lelkipásztorokkal együtt jön és teszi tiszteletét, és ezt azt tettem emlékezetessé, hogy egy népi kerámikussal megcsináltattam a 12 apostol szobrot, és mindenkinek a kezébe adtam, és azt tette le az asztalra. Úgyhogy ez egy, és hát a Váci püspök, aki Tiszterci, ugye a Feri bácsi, a Keszei Feri bácsi, ő volt, aki, felkértem, hogy ha már megyek a nagyfőnök, megyünk, akkor kíséri, és akkor tulajdonképpen ő volt a társ vezető együtt. Ez egy azért emlékezetes, mert ezek az emberek a mai napig emlékeznek erre. Mindegy, hogy pünkösdi vagy, protestáns, vagy bármelyik képviselő, evangélikus vagy. Ezek mind azt, hogy hát ilyen még nem volt. De azt hiszem Vatikán életében sem nagyon volt, hogy megjelenik még magyarországi szerb ortodox püspök, Danilo püspök, aki szintén már nincsen, teljes ornátusba, és az első sorba ül, hát a fotósok úgy kattintották, és hát a pápa is tényleg valóban nagy szeretettel köszöntött bennünket. Na azért mondom, hogy ez is, ennek volt egyetlen egy kis kellemetlen pontja, hogy a Szent István házba szálltunk meg, És annak ellenére, hogy óriási nagy fallal van körülvéve, reggelre a Volkswagen Golfot föltörték, és a rádiót kivették, meg a sofőrnek a cigarettáját. Uh-huh. Úgyhogy ez csak egy... De ez nem a Szent István háznak a bűne, hanem... Na jó, de hát minden esetre ennyi, és folytatjuk tovább, most egy kis szünetet tartunk, és azért a te pályád és azokat a szépségeit azért osszuk meg a nézőkkel, hallgatókkal.
1: Szívesen.

0: Kedves hallgatóim, folytatjuk tovább Németh László atyával beszélgetést. Szent István ház, Róma. És hadd kérdezzem, hogy maga a Szent István ház, ugye az előbb arról beszélgettünk, hogy fő koordinátorként egész Olaszország tied. Na de ebbe a házba mi folyik?
1: Én 2011-ben kerültem a Szent István házba. A Szent István ház egy alapítványnak a tulajdona, amelyet 1965-ben hoztak létre. Itt van a alapítvány első 50 évéről készített kis füzet.
0: Ez
1: neked
0: volt.
1: Adom. Hát ez...
0: Nem, idén volt, augusztusban. 50
1: nem,
0: éves.
1: A ház felszentelés. Az alapítvány létrehozás az 2 évvel ezelőtt volt, 2015-ben volt az 50 éves évforduló. Arra készítettük ezt a füzetet, amely megörökíti az alapítványnak a történetét. Ez az alapítvány jött létre arra, hogy ezt a házat létrehozza, és az alapítás után 2 évvel sikerült a házat fölépíteni, úgyhogy idén így ünnepeltük a ház felszentelésének 50. évfordulóját, augusztus 20-án.
0: Igen, igen, igen. Erre emlékszem, ez volt az én hírekben is.
1: Igen, igen.
0: És valamikor, mivel ott jártunk, és a Prokop Péter festményeje volt tele, most is gondolom, hogy...
1: Így van. Prokop Péter lakója volt a háznak, ott van neki még mindig a műhelye, ahogy ott hagyta 1999-ben, az egy kis múzeum ott a házban, és hát a festményei díszítik a háznak a folyosói termeit, közösségi termeit is, az egész kertet is ő alakította ki, úgyhogy a kápolna, az ő műve, az festmények, freskok, üvegablakok, így őrizzük Prokop Péternek is az emlékét.
0: Hihetetlen termékeny festő volt, kalocsai érsekségtől kezdve bárhova mész, Prokop Péter képet mindenhol találsz.
1: Így van, valami 9000 mennyi alkotása van neki, a Szent István házban 430 képe van, úgyhogy.
0: Ez igen. Azt hiszem, hogy akkor, amikor ott voltunk, akkor ott volt még, aztán később, hát ugye végül is Budapesten hívta magához az úr, és itt fekszik, és nem ott, pedig hát ott jelentős időt töltött azért.
1: Így van. Őt Kalocsán temették el a papi sírboltba, mert kalocsai megyés volt, de itt Pesten halt meg, úgy tudom.
0: A kalocsai iskola nővérek nem voltak ennek a háznak gazdái, vagy csak...
1: Igen, mikor a házat fölépítették 67-ben, akkor az akkori vezető, Zágon József hívott nővéreket, és a nővérek egészen 2012. december 31-ig kezelték a házat. Akkor az idős korukra való tekintettel már ezt a szolgálatot tovább nem tudták vállalni, és hát ezt visszamondták, és haza jöttek, és így aztán az alapítvány vette kezelésbe.
0: Ez az alapítvány és a püspöki kar.
1: Hát
0: közt valami, idézőjelben a támogatás lehetősége, meg gondolom állami is, nem?
1: Az alapítvány az egy olasz bíróságon bejegyzett egyházi alapítvány, aha, amelyet úgy hoztak létre 1965-ben, hogy abba a magyar püspöki karnak ne legyen beleszólása. Hoppá. Ugye attól tartottak, hogy a püspöki karon keresztül az állam beleszól ebbe az egész tervbe. Ez egészen így volt 2 évvel ezelőttig, amikor módosítottuk a alapítvány szabályzatát, adjornálni kellett, ugye, mert egy már elavult, régi volt az alapítvány szabályzata, és akkor az olasz egyházi felettesek kérték, hogy most már megváltozott a politikai helyzet, más most már a püspöki karnak a helyzete, mint volt akkor, és ők kérték, hogy vegyük bele az alapítvány alapszabályzatába a Magyar Katolikus Püspöki Karnak az illetékességét, hogy most már az alapítvány nem csak a római vikariátushoz tartozik, hanem a Magyar Katolikus Püspöki Karhoz is, a tagok kinevezése, felügyelete az alapítvány fölött most már a Magyar Katolikus Püspöki Karhoz is tartozik.
0: Tehát végül is ők delegáltak téged is akkor?
1: Nem, én még korábban,
0: még előtte volt.
1: Ugye a következő igazgatója, alapítvány vezetője és a tagok már a püspöki kartól lesznek jelölve, és a kinevezést azt a római vikariátus adja, vagy az erősíti meg, de a jelölés az a Magyar Katolikus Püspöki Karnak az illetésében.
0: Máskülönben jogos, amit mondasz, hogy 65-ben nem nagyon lehetett bízni abba, hogy valóban az állambácsi, mint a Pápai Magyar Intézet.
1: Ugyanaz a helyzet.
0: Igen.
1: És hát annak idején az alapítók is úgy leírták és megfogalmazták, hogy azzal a szándékkal csinálják az alapítványt, hogy valamikor majd a Magyar Katolikus Püspöki Kar fennhatóság alá kerüljön, amikor Magyar Katolikus Püspöki Kar már szabadon működhet.
0: Na most te mind a két intézetnek voltál, illetve voltál és vagy vezetője. A kettő közt mi a különbség? Van persze,
1: van, de, igen. Az de, egyik egy papnevelő,
0: te mondd el, igen.
1: Igen, egy papi kollégium, amely egy magyar állami tulajdonban működik. Most már a második emelet a vatikáni szerződés alapján a Magyar Katolikus Püspöki Kar tulajdonába került, de mégis egy magyar ingatlanban van ez az egész, tehát sokkal inkább a magyar szabályok vonatkoznak az intézet működésére, működtetésére, mint az olaszok. A Szent István ház az egyértelműen egy olasz intézmény, rá az olasz szabályok minden tekintetben az olasz előírások vonatkoznak, tehát így ennek a működtetése egy kicsit nehezebb, mert az olasz dolgokat kell megismerni, az olasz szabályokat, az olasz törvénykezést, adózást és így tovább, tehát ilyen szempontból ez egy kicsit nehezebb.
0: Na most a Szent István ház, ugye ez egy kultúrcentrum. Ennek a körülbelül milyen a látogatottsága, és milyen egyéb profilt tudtok kialakítani?
1: A Szent István ház ugye egy zarándokház. Elsősorban zarándokok fogadása a fő feladata. A vendégek többsége Magyarországról érkezik. Mindig az a jó, amikor csoportok jönnek, plébániai csoportok, vagy turista irodák által szervezett csoportok, azt a könnyebb kezelni, meg az jobban megtölti a házat, mint az egyéni zarándokok. Ezen kívül a ház kezdettől fogva szolgálja a római magyar közösség, egyházi közösség életét is. Volt egy időszak, amikor próbáltak ott magyar misét is tartani a rómaiaknak, csak egy kicsit a ház kiesik, és ezért nem vált ez be, aztán ezt abba is hagyták. De így is van most egy évben kétszer, amikor a házban van a római magyar közösség miséje, augusztusban, Szent Istvánkor, és karácsonykor, december 26-án ott tartjuk a rómaiak karácsonyi szentmiséjét. Azután pedig hát a Rómában tanul egyháziak is, minden évben ott tartják a farsangi összejövetelt az Szent Istvánházban. És ezen kívül kialakítottunk egy olyan termet, ahol vetítésre van lehetőség. Már többször előfordult, hogy valami közös film megnézésére összehívom oda a római magyarokat, és akkor azoknak ad egy kis otthont, egy kis lehetőséget arra, hogy ott összejöjjünk, együtt legyünk. Volt már ott Mikulás ünnepség is a gyerekeknek, tehát ilyen célokra is igyekszünk kihasználni a háznak a lehetőségeit.
0: Hány ember tud befogadni?
1: Hivatalosan 90
0: férőhelyes
1: a ház, mert 90 fő fölött már más szabályok vannak. Kicsivel többen is elférnek, de hivatalosan 90 hely van a házban, ugye így van ez a...
0: Ezek zömében kétágyasok, vagy is?
1: Hát van egyágyas, kétágyas és hatágyas között mozog a szobáknak a létszáma, hogy változik. A szobák többségében van fürdőszoba, és most az elinduló felújítás során, amely egy-két évig el fog tartani, az is benne van a tervekben, hogy már légkondicionálás is akarunk bevezetni, mert a nyári nagy melegekben ez már kell ahhoz, hogy a vendégek válasszák és oda jöjjenek.
0: És mely országokból jönnek még, akiket befogadsz szívesen?
1: Mindenkit, voltak már afrikai csoportunk is volt, akik hát eléggé sajátos stílusban adják elő magukat, mert este 8-ra kértek vacsorát, 40 főre, 10-re jöttek 60-an. Tehát aztán ugye ezeket meg kell oldani a személyzetnek, ezeket.
0: Tehát van éttermetek is.
1: Hát van étterem, a reggeli az benne van a szállásdíjba, de a csoportok, akik rendelnek maguknak vacsorát, azoknak számára készítünk vacsorát is, tehát erre is van lehetőség, hogy ott a
0: tehát hely... félpanziós.
1: Félpanziós, igen, megoldást tudunk kínálni.
0: Milyen, most akkor egy kis reklámot adjunk, milyen árfekvésbe tudtok ott egy Hát ez egy csoportot, vagy akár...
1: Ez fog függ az időszaktól, a főszezontól, vagy a téli szezontól. A szobaárak azt mondom, 25 és 35 euró között mozognak fejenként.
0: Benne a reggelivel.
1: A reggelivel együtt, igen.
0: Tehát gondolom, félpanziónál egy picivel több lesz.
1: A félpanzió eset, igen, hát amikor vacsorát is kér egy csoport, akkor az e fölött van, igen.
0: Uh-huh. Igen, ez egy azért jó, mert végül is sokan akarnak menni Rómába a baráti körből, és még megkérdezik, hogy hova menjenek. Hát mondom, van két hely, amit én ismerek, az egyik a Szent Istvánház, és a Tamányon van a nővéreknek egy zarándokháza. Hát erről is egy pár szót, mert nem ellenfeled neked, mert jó, hát ez mondjuk bent van a városba, a tied egy kicsit kijebb.
1: A Szent Istvánház kicsit kijebb esik, viszont busszal, autóval könnyebb megközelíteni, akik úgy jönnek. A Tamanyó az egy olyan szempontból jó helyen van, hogy közel van a metró végállomásához, és onnan könnyű közelni, viszont oda busszal fölmenni nem lehet, autóval is nehezebben, egy kicsit kisebb is a ház, és ott fürdőszobák még nincsenek a szobákban. Reményünk szerint majd a házat azt nem sokára felújítják, és akkor ott is.
0: Őket is felújítják? Ők is?
1: A ház...
0: Ez az isteni megváltó lányai.
1: Igen. Úgy tudom, hogy ott tárgyalások vannak, hogy a ház a Magyar Katolikus Püspöki Kar tulajdonába kerüljön.
0: De igen, mert azt hiszem a szlovákhoz.
1: A rendben, amelyiké a ház, többségben vannak a felvidéki szlovák nővérek, és hogy ebből ne legyen feszültség, úgy tudom, hogy tárgyalás van arra, hogy a püspöki kar felhatósága alá
0: kerüljön. Ez jó lenne, biztosabb lenne. Hát én többször ott szálltam meg, mert ez volt a... Úgyhogy a Kinga nővér az a családba, illetve hát, hogy is mondjam, meg a baráti körbe egy ismert személyiség.
1: Ja.
0: Őt is szerettem volna meghívni egyszer, hogy hát ha talán elmondaná egy női szerzetesen a kint lévő szolgálatuknak a történetiségét is, meg egyáltalán jelenét is. De hát majd akkor, amikor ez rendeződik, ez az egész dolog, mert most egy kicsit...
1: Egy átmeneti időszak van most. Ha ez kialakul, akkor igen, mert ez egy hősies korszak volt.
0: Igen, annak az volt a szerencsés,

0: Feleségem is meg. Hát most már nem hiszem, hogy nagyon megyünk, de mert mi mindig kocsival mentünk, nem repülővel. És hát odafelé Pádova volt az egyik, mondjuk, ha megszálltunk ebbe az úgynevezett, azt hiszem kapucinusok vagy ferenceseknek a,
1: ferenceseknek
0: a zarándokházába. És tényleg ott is volt, aki magyarul tudott beszélni.
1: Igen, igen.
0: De ez a kisrigó időszaka lehetett, vagy talán utána, már mint abból.
1: Igen, a kapcsolat, igen. Mondjuk a mi házunknak is az egyik jellegzetessége, hogy itt magyar személyzet van, és akik magyarul, magyarok jönnek, azok magyar eligazítást tudnak kapni. Tehát akinek esetleg nyelvi problémái vannak, vagy nem beszéli az olaszt, vagy az angolt, akkor magyar eligazítást tud kapni a portán, meg tudja magát értetni. Ez sokak számára egy fontos elem.
0: Ugye még volt egy ilyen kis szellemi találkozóközpont, ez a Szőnyi Zsuzsa féle.
1: Igen, a Tíznyakocsma.
0: Itt is jártam, és hát tényleg olyan földiekkel találkoztak, akik átutazóba, de ott. És hát ugye az volt, hogy mindenki valamit vigyen, és érezze jó magát, és beszélgettek, és tulajdonképpen... Igen. Hát igen, gondolom, ez a funkciót te csinálod, mert most már...
1: Tíznyakocsma már... megszűnt, igen, hogy a Zsuzsa hazakerült, meg is halt.
0: Igen.
1: Nem régen helyeztek el október 2-án az ő születésének a évfordulóján egy emléktáblát
0: a
1: házra, ahol a kocsma volt, és most megörökített, márvány megörökítette, hogy hol volt a híres Tíznyakocsma.
0: Az a jó, hogy kocsmának nevezzük, holott a kocsma fogalom Magyarországon más, és ez is más.
1: Hát igen, ez egy lakás, ahol szombatonként ugye este összejöttek a magyarok,
0: igen.
1: Találkozó lehetőséget kínálta Zsuzsa a saját otthonában, de hát így maradt.
0: És az úgynevezett átkos időszakban ez egy találkozási hely volt,
1: igen,
0: és eszmecsere lehetőség. Van még egy funkciód, amiről még nem beszéltünk. Az, hogy te azért az ottani, úgymond, nagykövetségnek is tanácsosa vagy.
1: Voltam.
0: Voltál?
1: Igen, tehát amíg rektor voltam, addig a Szentszéki Követség hivatalos egyházi tanácsosa voltam. Természetesen a kapcsolat azóta is megvan a követséggel, a nagykövetúrral, úgyhogy szoktam vele találkozni, beszélgetni. Ez is egy érdekes része a római tartózkodásnak.
0: Nem véletlenül kérdezem, mert tudnék információhoz jutni magyarországi eseményekhez. Hát a sajtunk, televízió, rádiót, mivel televíziót te ritkán nézel ebből adódon, azért van egy olyan hivatalos szerv, amin keresztül azért az itthoni eseményekhez is közelebb jutsz, vagy legalábbis jobb információt. És hát én gondolom, hogy a Tóth Tamással is, aki az utódod lett, jó mondom, ugye? Mert most ő látja el azt, amit te.
1: Tehát ő most a pápa érintett rektora és a követségnek az egyházi tanácsosa, igen.
0: Az olasz nagykövetséggel is megvan a kapcsolatod, vagy csak
1: meg,
0: a Vatikán?
1: Meg, igen. Tehát az olasz nagykövetséggel, mert hát több városban a tiszteletbeli konzulokkal együtt szervezzük a magyar közösségeket, szentmiséket, találkozókat, és hát ők pedig a Quirinális követséghez tartoznak, és a nagykövet úr korábbi években, amikor a tiszteletbeli konzulok számára ilyen találkozókat rendeztek, azok engem mindig meg szoktak hívni.
0: És hát akkor... te is egy ilyen tiszteletbeli konzul vagy.
1: Igen, ahogy veszi.
0: Hát nem nyugodtan meg lehet mondani, egész. Hát nagyon igen. Érdekes ez, amit most feszegetünk ez, hogy én Amerikában jártam, és a Baptista Egyháznak a vezetősége fogadott engem, és ott egy imát mondtak az országért, és a következőt feszegették, hogy ugye nem baj, hogy amiről beszélgetünk, azt ők fölveszik. És akkor mondtam, hogy hát miért volna baj, hát a törekvéseink megismertetése az nem okozhat senkire. És mondom, miért érdekes ez? Azért, mert kb. 200 országba eljuttatják egy héten belül a Magyarországgal kapcsolatos, mondjuk gondokat, kapcsolatokat, és az jutott eszembe, hogy miért nincs nekünk Vatikánon kívül a többi világvallások központjaival egy olyan kapcsolatunk, hiszen nekik nincs közigazgatási határuk, de rajtuk keresztül nagyon sok mindent el tudnánk juttatni, hogy mi van Magyarországon. Ez a diplomácia kapcsolatoknál, ez a kölcsönösség elve szerint ez nem biztos, hogy ugyanolyan hasznos lett. Egy héten belül tudnék az én velem való beszélgetést, azt már minden országba eljuttatták. Uh-huh. Tehát nem ugye

0: mert nem nemzetközi jogalanyok, ebből adódom a külügynek a Vatikánnal kapcsolatban, az logikus, hogy hozzá tartozik. Na de az a magyarok, illetve a európai vagy a világvallások központja, a Genf, stb. És a különböző vallások központjaival, ez nem volna rossz, hogyha volna egy ilyen kapcsolat, mert rajtuk keresztül nagyon sok mindent lehet a magyar kultúrán keresztül megismertetni. Megmutatták egy terembe, hogy hány országban, hány millió vagy hány százmillió baptista él, és ezek a közösségekkel hogy jut el. Ebben magyar közösségek is voltak persze, mindegy, hogy ez most Brunswickban vagy bárhol van. Tehát érdekes, hogy ez a diplomácia még nem jutott odáig, igen, hogy van partnere, de te az vagy.
1: Ja.
0: Most nem hivatalos. Jó, hát jó, mert ugye más ugye a katolikus egyháznak azért mégis sok.
1: Igen, mondjuk az tartanak mostanában ilyen kihelyezett konzuli napokat.
0: Igen.
1: Különböző városokban, és az előző konzul mondta, hogy azokban a városokban, ahol van egyházi közösség is, a konzuli napokon megérezhető, hogy az összetartásokkal nagyobb, mint ott, ahol ilyen nincsen.
0: Na.
1: Tehát ez kvázi bizonyos szempont még mérhető is a konzul részére, hogy a helyi magyarok összetartanak-e, ismerik egymást, milyen a kohéziós erő, úgyhogy...
0: És az anyaországgal való kapcsolat, információ. Én például azt javasoltam, ezt a washingtoni nagykövetünk a külügyminisztérium el is érte, hogy a nyári diplomaták felkészítésénél legyen ez is téma, az egyház és az állam kapcsolatának alakulása benne a világvallásokkal. Egyszer-kétszer meg is hívtak, aztán ugye én nyugdíjba mentem, azóta nem tudom mennyire van, mert azért rajtuk keresztül rengeteg információt el lehet juttatni. Hát éppen azért, mert nincs közigazgatási határuk. De kapcsolatrendszerük a legjobb.
1: Az egyházi kapcsolatrendszerhez van egy történetem. A közös ismerősünk, a Szalai Béla írt egy könyvet a pannonhalmi évfolyamáról, az 50 éves érettségi találkozóra, és keresett valakit az osztályból, akiről az volt a hír, hogy a cápák megették Ausztráliában. És akkor a Béla kérte, hogy azért nézzek utána Ausztráliába egyházi vonalon, és a helyi magyar lelkészen keresztül az illetőt sikerült megtalálni, úgyhogy mégsem ették meg a cápát.
0: Nem a cápa gyomrában.
1: Nem, hogy megtaláltuk. Az 50. évfordulóra nem is került ugyan még haza Magyarországra, de azután állítólag visszajött és találkozott az évfolyam társaival. Tehát az egyházi, igen, hálózatnak a, igen, jelentősége, igen, igen, igen, egy példa.
0: Egyáltalán a bencés öreg diákoknak nagyon szervezett együttműködése van, találkozás. Egyszer engem is meghívtak, tehát Hévízen, ott is van egy esperesség, aki foglalkozik, és erről a témáról, egyházfinanszírozás, a szentszéki megállapodás. Ugye most idén volt a 20 éves évfordulója az aláírásnak, ugye ez 97. június 20-án. Ez ennek azért ott mennyire ismert az ott élő magyarok részéről, hogy ez adott egy biztonságot a magyarországi katolikus egyháznak?
1: Nem téma.
0: Nem téma.
1: Nem téma. Ez nem téma. Én azért igyekszem, nem csak a vasárnapi evangéliumról prédikálok, hanem mindig a magyar egyházi főbeseményeket, akár az lelkipásztori értesítőmben, akár a szentmiséken igyekszem elmondani, hogy egy kicsit magyar olyan dolgokról beszéljek nekik a szentmisén, amiről egy olasz plébánostól sose fognak hallani.
0: Igen, igen. Mondjuk ez azért érdekes, mert én amikor 98-ban májusában voltam Vatikánban, és a Ré, illetve Torán érsekkel, külügy és a belügyminiszter beszélgetésnél, akkor ők ezt a megállapodást, ezt a 97. június 20-án aláírt megállapodást példaértékűnek tekintették, és más országoknak is mondták, hogy ajánlották, akkor volt szó, hogy csehekkel, szlovákokkal kötnek szintén egy hasonló megállapodást.
1: Tehát nyilván egy itthon élő magyar katolikusnak, akinek gyereke iskolába jár, és a katolikus iskola ugyanúgy van finanszírozva, mint egy állami iskola, az ez érzi a saját bőrén. Egy olasz országi magyar, akinek nincsen ilyen lehetőség, hogy érezze a saját bőrén, hogy mit jelent egy ilyen megállapodás, kevésbé foglalkozik ilyen államközi szerződésekkel, de a azoknak a híreknek, amiket én mindig elmondok és továbbadok, amit itt kapunk, például a Diaszpora Tanácson, vagy a Magyarország Barátai Alapítványon, hogy a magyar állam mennyire törődik és próbálja segíteni a külföldi magyarokat, és próbálja összefogni a világ magyarságát, ezt mindig pozitívan fogadják a hívek, és örülnek az ilyen információnak.
0: Máskülönben az olasz és a spanyol modellt, ez a személyi jövedelemadó, nálunk 1% ott a szem 0,50 valahány százalék, ezt onnan idézelve loptuk el, mint ötletet, aha, és magyarítottuk itt egyre, illetve kétszer egyre, mert a civil szervezetek is kaptak egyet. Tehát amikor az egyházak finanszírozásáról szóló törvényeket alkottunk, akkor ez végül is kapott egy politikai erőt is, hogy ez maradjon. Csak hát az a különbség a két ország között, hogy Magyarországon ez a személyi jövedelem, de 1% az olaszhoz képest hasonló van, de az olasz egyháznak a birtokai megmaradtak.
1: Igen.
0: Tehát amikor arról van szó, hogy szektorsemleges finanszírozás, akkor az iskolák működéséhez van háttérben muníció, amiből tudja hitéleti és oktatás feladatait.
1: Bár ugye a olasz egyház iskolák azok sokkal nehezebb helyzetben vannak, mint a magyar egyházi iskolák, mert azért olyan stabil finanszírozásuk, mint idehaza nincsen, és azért a katolikus iskolák Olaszországban az úgynevezett gazdagok iskolája, mert fizetni kell a szülőknek az oktatásért, amit mondjuk Magyarországon
0: nem. Igen, nagyon érdekes, amit mondasz, és annak idején, amikor ezt az úgynevezett kiegészítő normatívát a Szentszéki megállapodásba beletettük, tehát hogy az elegyenlő elbírálás, illetve finanszírozás elvéhez hozzátartozott, akkor az alapítványú iskoláknak a főnökeit is megkérdeztem, mondva, hogy azok is hasonlók, és ők nem akarták a kiegészítő normatívát, mert akkor nem szedhetnek tandíjat. Az egyházak meg nem szedhetnek tandíjat. És ezért kapják meg az állami
1: alapegyező.
0: Aranyos Lacikám, nagyon szépen köszönöm, hogy együtt gondolkodtunk, és sok mindent elmondtál magadról, meg ahogy én látom csillogó szemedből, hogy élvezed ezt a munkát. És ehhez kívánok neked sok sikert, erőt, egészséget, a Jóisten éltesse sokáig.
1: Köszönöm szépen, és szeretettel köszöntöm a nézőket. Köszönöm, hogy itt lehettem.
2: Kedves hallgatóink, Párbeszéd az emberért, avagy az egyházak szerepe a mai társadalomban. A beszélgető műsor házigazdája, a téma elkötelezett és kiemelt szakértője Platti Iván volt.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Ahogy Isten Mózesnek parancsolta. Jó szombatot, Sabbat Shalom! A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul. Ezért a péntekesti gyertyagyújtás időpontja most 20 óra 17 perc. Az ünnep kimenetele pedig szombaton este 21 óra 33 perckor lesz. A Tórából ezen a héten a Dvárim heti szakaszt olvassák fel a zsinagógákban, amelynek jelentése a szavak. 5 Mózes első fejezet 1-től 3. fejezet 22-ig. Igei gondolatok a heti szakaszból. A 40. évben a 11. hónap elsején történt, hogy elbeszélte Mózes Izrael fiainak mindazt, amit megparancsolt neki az Úr. Így kezdte Mózes megmagyarázni a törvényt a Jordánon túl Moáb földjén. Az Úr, ami Istenünk, így beszélt hozzánk a Hóreben. 5 Mózes 1:3-6. Tette mindezt Mózes az örökkévaló dicsőségére, annak érdekében, hogy nehogy vétkezzenek. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Hozzatok ide magatoknak bölcs, értelmes és ismert férfiakat. Ki alkalmas, milyen képességgel kell rendelkeznie egy vezetőnek? A vezetőket viszont választják, mik a választási elvek egy adott történelmi helyzetben? Ezekre a kérdésekre kereste a választ Szerdó Szervin írásában a Dvárim heti szakasz kapcsán. Egy rabbi a talmudi amorita korszak 5. generációjának bölcse szerint Mózesnek életének utolsó hónapjában tudatosult az, hogy az élet véges. Kifakadt belőle a panasz. És szólottam vala néktek abban az időben ezt mondván, nem viselhetlek egymagam titeket. Mózes félelmét a Talmud bölcse elméleti értelemben magyarázza. Boldog ember, aki szüntelen retteg, aki pedig megkeményíti az ő szívét, bajba esik. Példabeszédek 28:14. Azt állítja, hogy az igaz, jámbor emberek nem a haláltól félnek, hanem attól, hogy példaértékű életük hátra levő részében rosszul csinálnak, elronthatnak valamit. Mózes úgy dönt, hogy segítőkre támaszkodik. 28. Zsidó kulturális fesztivál. A budapesti zsidó hitközség szervezésében megvalósuló 28. zsidó kulturális fesztivál augusztus 30-a és szeptember 10-e között várja a közönséget Budapest ikonikus helyszínein. A rendezvény sorozat idén is világhírű előadókkal, különleges művészi találkozásokkal, nemzetközi vendégekkel és egyszeri, csak a fesztiválon látható produkciókkal készül. A Dohány utcai zsinagóga idei programjai között igazi közönség, kedvencek és különleges koncert élmények egyaránt helyet kaptak. Az időjárásról kellemes nyári idő. Szombaton a felhők mellett több órás napsütés valószínű, néhol eshet eső. Nyugati szél és 27-34 fok várható. Vasárnap a felhők és a napsütés is meglesznek, elszórtan lehet zápor. Északnyugati szél és 26-32 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
3: Indul mai tudományos magazinunk, számos érdekességgel lesz dolgunk. Kijött az Egészségügyi Világszervezet friss jelentése, tovább nőhet a daganatos megbetegedések száma, hogy ennek mi az oka, azzal fogunk elsősorban foglalkozni. Évente százezreket bukhatnak egyetlen betegség miatt a magyar nők, az endometriózis is a témánk lesz. Kaliforniában lilává változott egy fóka, és aligátor teknőst találtak a Balatonnál, többek között ezekről is szó lesz. A tudósok kínjukban már kifehérítenék a felhőket az El Niño miatt, hogy az eljárás miként állítaná meg a csendes óceán medencéjének a felmelegedését, azt is el fogom mondani. És a világ legelső nukleáris meghajtású kereskedelmi műholdjáról is szó lesz, amely föld körüli pályára állt, ezzel új mérföldkőhöz érkezett a kereskedelmi űripar. Szóval sok érdekességgel lesz dolgunk, de mindenek előtt egy hazai újítással, illetve eredménnyel kezdünk. Szegedi szívsebészek Európában elsőként alkalmaztak új szívbillentyűt tartalmazó érprotézist. Az eljárást a Szegedi Tudományegyetem Szent Györgyi Albert Klinikai Központjának szívsebészeti osztályán végezték el, a műtét során tehát Európában elsőként, a világon harmadikként ültettek be egy különleges biológiai eredetű szívbillentyűt tartalmazó érprotézist. Az eljárás újdonságát az adta, hogy a szegedi szívsebészek dr. Bari Gábor és dr. Varga Sándor az érprotézist nem az eredeti, gyártó által meghatározott anatómiai helyén, hanem egy másik pozícióban alkalmazták. Az új megoldásnak köszönhetően a két egyébként fiatal páciens, akik az érprotézist kapták, várhatóan jóval tartósabb szívbillentyűt kaptak, ami csökkentheti az újabb műtétek számát és hozzájárulhat a jobb életminőségükhöz. Ez az innováció egyébként az Egyesült Államokból érkezett. Maga az innovatív eljárás akkor került dr. Bari Gábor, a szívsebészeti osztály osztályvezető egyetemi adjunktusának a látóterébe, amikor 2025-ben Kaliforniában járt. Ott alkalma nyílt megtekinteni a világ egyik legrégebbi billentyű gyártó vállalatának legújabb termékpalettáját. Itt találkozott olyan biológiai billentyűvel, amely borjú szívburokból készült szívbillentyűt takar. Itt a különleges prezervációs eljárásnak köszönhetően a billentyű rendkívül csekély helyi gyulladásos reakciót vált ki, illetve nagyon kevés meszet vesz fel, így várhatóan hosszabb ideig képes a megfelelő működésre. A vállalati látogatás során az osztályvezetőnek lehetősége nyílt egy olyan új fejlesztéssel is megismerkedni, amelyben a billentyű egy érprotézissel van összeépítve. Korábban a sebésznek a műtét alatt kellett a biológiai billentyűt és a műeret kézzel összevarnia, ez az új fejlesztés viszont a kettőt már gyárilag egybeépítve biztosítja. Úgyhogy ez történt Szegeden az elmúlt időszakban. Maradunk egyébként a következőkben és az egészségügyi témáknál, ugyanis kijött az Egészségügyi Világszervezet jelentése, amely szerint 2050-re mintegy évi 35 millió daganatos megbetegedést regisztrálhatnak a világon. Csak hogy összehasonlítsuk, 2024-ben ez a szám 20,6 millió volt, de minek köszönhető a növekedés? Elmondom hamarosan.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: Kijött a WHO friss jelentése, mely szerint tovább nőhet a daganatos megbetegedések száma. Az Egészségügyi Világszervezet szakemberei szerint 2050-re mintegy évi 35 millió daganatos megbetegedést regisztrálhatnak majd világszerte. Összehasonlításképpen 2024-ben ez a szám 20,6 millió volt, hogy mi áll a háttérben, annak ma már tudományos magyarázata is van. A szakemberek szerint a globális egészségügyi ellátásban komoly egyenlőtlenségek mutatkoznak, amelyek további halálesetekhez vezetnek, vagyis a jelentés szerint az új megbetegedések jelentős részét az alacsonyabb jövedelmi országokban regisztrálják majd, ahol az emberek kevésbé férnek hozzá a megfelelő egészségügyi ellátáshoz. Példaként említették, hogy míg Európa és Észak-Amerika magasabb jövedelmű országaiban a méhnyakrák előfordulási aránya csökkent, addig Afrika bizonyos országaiban még mindig ez a vezető a daganatos megbetegedések között. Egyébként jelenleg az Egészségügyi Világszervezet szerint világszerte minden ötödik embernél alakul ki rák élete során. És hogy miért az a magyarázat a növekvő tendenciára, hogy vannak országok, kontinensek, ahol kevésbé jutnak hozzá bizonyos szűrésekhez az emberek? Nos, a szakemberek szerint meglehetősen összetett okai vannak annak, hogy egyáltalán miért mutat növekvő tendenciát a daganatos megbetegedések száma, bár a rák bizonyos típusai gyakoribbá váltak a különböző korcsoportokban, a számot az is növeli, hogy a diagnosztika egyre jobb, az emberek pedig tovább élnek, mondják a szakértők, így nagyobb az esély az életkorral összefüggő daganatos megbetegedések kialakulására. Például olyan kezelések, mint az immunterápia fejlődése jelentősen növelte a betegek túlélési esélyeit egyes előre haladott rákos megbetegedések, például a tüdőrák esetében, de az emlőrákot is említik a szakértők, ugyanis a magas jövedelmű országokban az emlőrák 5 éves nettó túlélési aránya ma már meghaladja 85%-ot, míg az alacsony jövedelmű országokban ez az arány 30% alatt van. A kutatók azt is kiemelik mindezzel kapcsolatban, hogy a legnagyobb probléma, hogy sem a gazdag, sem a szegényebb országok nem fektetnek elég hangsúlyt a betegség megelőzésére. Igaz, vannak azért pozitív, előremutató jelek, ilyen például a dohányzás visszaszorítására irányuló intézkedések, amely ennek köszönhetően 2010 óta 27%-kal csökkent. Szintén fontos eredmény, hogy az országok 85%-ában ma már van a humán papillomavírus elleni vakcináció a nemzeti oltási programban, és a becslések szerint a lányok 31%-a kapta már meg az oltás első adagját szemben a 2019-es 17%-kal. És csak hogy erről is essen szó, a humán papillomavírus, vagyis a HPV felelős, a méhnyakrákos esetek közel 100%-áért, de jelentős szerepe van egyéb daganatok, például a végbélnyílás, a torok és a szájüregi rákok, valamint a nemi szervi szemölcsök kialakulásában is. A védőoltás segít a szervezetnek a legveszélyesebb vírustípusok elleni védekezésben. Újabb témával folytatjuk hamarosan, viszont maradunk az egészségünknél, illetve sajnos egy újabb, illetve másik betegségről lesz szó. Évente 100 000-eket bukhatnak egyetlen betegség miatt a magyar nők, az endometriózisról van szó, amellyel kapcsolatban megjelent egy friss nemzetközi tanulmány, egy kutatócsoport egészen érdekes aspektusból közelítette meg a betegséget. Ezzel folytatjuk mindjárt.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: Évente 100 000-eket bukhatnak egyetlen betegség miatt a magyar nők. Az endometriózissal fogunk foglalkozni a következőkben, ugyanis egy nagyon érdekes, friss kutatás egészen új aspektusból közelítette meg a betegséget. Az endometriózissal élő nők kétszer annyit kénytelenek hiányozni a munkából, és rosszabb munkaképességről számolnak be, ami évente átlagosan 620 000 forint közvetett költséget jelent a társadalomnak érintettenként Magyarországon. Ezt állapította meg az a friss nemzetközi kutatás, amelyet többek között a Budapesti Corvinus Egyetem kutatóival együttműködésben készítettek, írja a 24.hu tudományos rovata. A rendellenesség a nők 10-15%-át érinti jelenleg, a betegséggel járó fájdalom, a görcsök, a meddőség vagy a krónikus fáradtság nem csak az életminőséget rontja, hanem csökkenti a munkaképességet és a termelékenységet is. Ennek társadalmi költségét számszerűsítette most tulajdonképpen ez az új kutatás, amelyben tehát a Budapesti Corvinus Egyetem, a Semmelweis Egyetem és a Bécsi Szent János Kórház kutatócsoportjai is részt vettek. A vizsgálatban 566 endometriózissal élő nő adatait hasonlították össze 447 kontroll résztvevővel a Lüssi egészségügyi mobil alkalmazás segítségével. 4 hét alatt az endometriózissal élő nők 12,7 munkaórát hiányoztak átlagosan egészségügyi okokból a munkahelyükről, míg a kontrollcsoportban ugyanez a szám 5,7 óra volt. A kutatók így becsülték meg, hogy évente átlagosan 1757 euró, vagyis 620 ezer forint költséget jelent mindez a társadalomnak érintettenként, a magyar átlagbérek alapján számolva. A jelenléti teljesítményromlás, vagyis amikor valaki dolgozik, de a tünetei miatt kevésbé hatékony, még nagyobb probléma, az endometriózissal élők 47,2%-ban számoltak be ilyen nehézségekről, míg a kontrollcsoportban ez 38,4% volt. De mit lehet tenni? Ezt a kérdést a tanulmány is föltette. Nos, az endometriózis hatása túlmutat az egyénen. Társadalmi és gazdasági probléma is, mondja a tanulmány. A rugalmas munkavégzés, a tájékozottabb vezetők és a célzott munkahelyi támogatás segíthet abban, hogy az érintettek, vagyis az endometriózissal küzdőnők ne szoruljanak ki a munkaerőpiacról. Persze, ennek a hírnek a kapcsán azért tisztázzuk, ha valaki esetleg saját szavaival még nem feltétlenül tudná megfogalmazni, akár meg is tanulhatjuk, hiszen egyre többet hallunk az endometriózisról. Nos, miről is van szó? Az endometriózis nőgyógyászati kórkép, melyben a normálisan csak a méh belső felszínén jelenlevő nyálkahártya a méh üregén kívül is megtalálható. Leggyakrabban a hashártyát éri, amely belülről béleli a hasüreget és beborítja a kismedencei szerveket. A név a latin endometrium szóból származik, amely a méh belső felszínét borító szövet megnevezése. Az endometriózis a fájdalmas menstruáció egyik leggyakoribb szervi oka. A betegség fő tünetei a hasi fájdalom és a meddőség. A diagnosztikájában a hasüreg laparoszkópikus vizsgálatának van meghatározó szerepe, kezelésében gyógyszereket, például hormonkészítményeket és sebészi módszereket alkalmaznak. Egyébként sokan gondolják azt, hogy új betegségről van szó, de ez nem így van. A panaszokat már az ókorban is leírták, ugyanakkor az igaz, hogy az elmúlt években jelentősen átalakult a kórkép megértése.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: Egészségügyi és orvosi témák után vissza a természetbe, onnan hozok két újabb hírt. Nem tudom, hogy ki találkozott a social media, illetve a közösségi média világában azzal a fókával, amely lila színű volt, nagy feltűnést keltett a közösségi médiában. Ez a különös színezetű, egyébként elefántfóka, amelyet június 23-án fotóztak le Kaliforniában. A felvétel érdekessége tehát az, hogy a fotón szereplő egyed a fajtásaira jellemző szürkés szín helyett feltűnő lilás árnyalatban pompázik. Ahogy ilyenkor lenni szokott, megkezdődtek a találgatások, bár felmerült, hogy egyszerű genetikai variáció áll a háttérben, a magyarázat valószínűleg sokkal prózai, állítják a szakértők. Patrick Robinson, a Kaliforniai Egyetem egyik kutató állomásának igazgatója szerint a késő tavaszi és a kora nyári időszak az északi elefántfókák vedlésének az időszaka. Ilyenkor sok alga sodródik a partokra, ami ideiglenesen elszínezheti az állatok bundáját. Ha hosszú ideig fekszenek rajta, a szín különösen feltűnővé válhat, írja a National Geographic, úgyhogy tulajdonképpen a kutatók, illetve a szakértők a lila fóka színét, illetve a lila fóka jelenséget ezzel magyarázzák, de egy másik érdekességgel is foglalkozik a National Geographic, amely ráadásul, mint téma, Magyarországot érinti. Aligátor teknős találtak ugyanis a Balatonnál, Magyarországon viszont 2015 óta illegális magánszemélyek számára az aligátor teknősök tartása. Az idegen honos faj erős harapása miatt veszélyes lehet, ezért a szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy aki hasonló állattal találkozik, semmiképpen se próbálja meg kézzel befogni. A Balatonföldvári Teknős Park a közösségi oldalán számolt be egyébként a mentésről, mint írták, szinte minden nyáron találnak egy-egy aligátor teknőst a Balaton környékén, ami arra utal, hogy mind a mai napig kerülnek ki a természetbe korábban hobbi állatként tartott egyedek. Tavaly nyáron Balatonöszöd és Balaton Szárszó között például egy horgász csalihalas hálójában bukkant fel egy aligátor teknős. Varga Attila zoológus, a Nyíregyházi Állatpark akvárium kurátora egy 2025-ös Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei befogás kapcsán a 24.hu-nak annak idején elmondta, hogy az elmúlt 17 évben 10 példány került intézetükhöz, amelyek közül több vadon befogott állat volt. A fajtartása tehát 2015 óta tiltott a magánszemélyek számára, korábban azonban legálisan is nagyon sokan vásároltak ilyen teknősöket, ezért a régebbi egyedek még ma is időről időre felbukkannak a természetben, vélhetőleg szabadon engedik őket a tulajdonosok. A szakember szerint a problémát gyakran az okozza, hogy a fiatalon még könnyen tartható állatok idővel túl nagyra nőnek, sok táplálékot igényelnek, és tartásuk egyre költségesebbé válik, ilyenkor egyes tulajdonosok felelőtlenül szabadon engedik őket, holott ez súlyos természetvédelmi kockázatot jelent. Az aligátor teknős akár 60 évig is élhet, ráadásul jól alkalmazkodik a magyarországi éghajlathoz, így hosszú ideig életben maradhat a természetben, viszont a legnagyobb veszélyt az jelenti, hogy védekezésként szinte mindig harapással reagál, erős állkapcsával súlyos sérülést okozhat, ezért a szakértők azt tanácsolják, hogy aki aligátor teknőst talál, ne próbálja meg megfogni, hanem értesítse az illetékes természetvédelmi vagy állatmentő szervezetet, ami egyébként a méretét illeti, az aligátor teknős 100 cm széles páncélzattal is rendelkezhet, általában Amerikában. A Magyarországon felelhető vadon élő aligátor teknősök páncélhossza általában 40-50 cm, míg a testtömegük 15, illetve 30 kg közötti.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: Ki hallott már arról az összeesküvés elméletről, mely szerint valaki vagy valakik befolyásolják, illetve manipulálják az időjárásunkat? Nos, egyelőre a tudomány mai állása szerint nincs ilyesmiről szó, viszont tervezik, és ezt a kutatók, illetve a tudósok nem is titkolják, ugyanis számítógépes szimulációk arra utalnak, hogy az óceánok feletti felhők világosításával hatékonyan tompíthatók lennének az erős El Niño jelenségek következményei. Bár a kutatók szerint ez az eljárás elméletben alkalmas az időjárási szélsőségek mérséklésére, a gyakorlati alkalmazás előtt még számos tudományos, technológiai és társadalmi kérdést kell tisztázni. De mit jelent egészen pontosan a felhők világosítása? Nos, az eljárás lényege, hogy apró részecskéket, például tengeri sót juttatnak a légkörbe, amitől az óceán felett elterülő felhőzet világosabbá és jobb fényvisszaverő képességűvé válik. Ha a felhők, a napsugarak nagyobb hányadát verik vissza a világőrbe, az természetes hűtőhatást eredményez. Fontos azonban, hogy ezzel a technikával nem a Föld teljes felhőtakaróját módosítanák, a beavatkozás kizárólag a csendes óceán keleti, szubtrópusi térségének egy jól meghatározott területére fókuszálna, amely az El Niño működésének a kulcs régiója. A koncepciót egyébként részben a 2019-es, illetve 2020-as ausztráliai erdőtüzek inspirálták, a lángokból ugyanis hatalmas mennyiségű részecske került a levegőbe, amelyeket a légáramlatok a Csendes-óceán délkeleti része fölé sodortak. Ezek a részecskék kivilágosították a térség felhőit, ami a kutatók szerint elősegíthette egy több éven áttartó La Nina eseménynek a kialakulását, ez ugye az El Niño ellentétes, hűvösebb fázisa. A kutatócsoport, amely a felhők kivilágosításával foglalkozik, két korábbi, kifejezetten erős El Niño periódust vizsgált, az 1997-es és 98-as periódust, illetve a 2015-ös, 16-os időszakot. A számítógépes szimulációk segítségével azt tesztelték, hogy milyen következményekkel járna, ha a felhő világosításhoz szükséges részecskéket a Csendes-óceán délkeleti részén juttatnák a légkörbe. A modellek futatása során nagy mennyiségű aeroszol kibocsátást szimuláltak, emellett pedig azt is elemezték, hogy mennyit nyom alatt be a megfelelő időzítés. Az eredmények az szerint változtak, hogy a beavatkozást az El Niño kezdeti szakaszában, vagy már a csúcspontja közelében indították el, de a szimulációk minden esetben alátámasztották a felhővilágosítás hatékonyságát, a módszerrel valóban sikeresen lehetett tompintani az El Niño hatásait, és ha mindez azt jelenti, hogy a felhő világosítással a Csendes-óceán felett visszatérhetnének a 30 fokos nyarak a 40 fokosak helyett, akkor lehetséges, hogy az emberiség erre nyitott lesz. Hamarosan magazinunk végéhez érünk, viszont vissza van még egy téma, a világ legelső nukleáris meghajtású kereskedelmi műholdjával fogunk foglalkozni, amely föld körüli pályára állt, és ezzel új mérföldkőhöz érkezett a kereskedelmi űripar. Hogy miről van szó egészen pontosan, és mit jelent ez számunkra, már is elmondom.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: Pályára állt a világ legelső nukleáris meghajtású kereskedelmi műholdja, ezzel új mérföldkőhöz érkezett a kereskedelmi űripar, írja a rakéta.hu. Egyébként a SpaceX Falcon 9 rakétája állította pályára ezt a műholdat. A Bohr nevű műhold célja egy különleges energiaforrás, a nanotritium rendszer kipróbálása valós körülmények között. A technológia a trícium radioaktív bomlása során keletkező béta részecskéket alakítja elektromos energiává egy félvezető segítségével. Maga a műhold ugyan továbbra is napelemeket használ a normál működéséhez, de a nukleáris mikrotápegység azt vizsgálja, hogy képes-e megbízhatóan energiát szolgáltatni olyan helyeken is, ahol a napfény kevés vagy egyáltalán nem érhető el. Ez különösen fontos lehet a hold örök árnyékában lévő krátereinél, vagy más, sötét űrbéli környezetekben. A fejlesztők szerint ez a küldetés elsősorban technológiai demonstráció, amely megmutathatja, hogy mennyire életképes ez a megoldás a jövő üreszközei számára. A trícium alacsony sugárzási szintje lehetővé tette, hogy a műhold kereskedelmi indítással is engedélyt kapjon. A fejlesztést az Amerikai Védelmi Minisztérium egyik szerződése is támogatta, a küldetés egyben az első olyan kereskedelmi nukleáris üreszköz indítása, amelyet az Egyesült Államok új 2019-ben kialakított engedélyezési rendszere alapján hagytak jóvá. Ha a teszt sikeres lesz, a hasonló energiaforrások hosszabb ideig működő, a napfénytől kevésbé függő űreszközök előtt nyithatnak utat. A fejlesztők hosszabb távon a Holdon és a mély űri küldetések során is alkalmaznák ezt a technológiát, az eredmények ezért jóval túlmutatnak ezen az apró műholdon. Magazinunk végéhez értünk, sok érdekességgel volt ma is dolgunk, és nem csak az űrben utaztunk. Szegedi szívsebészek Európában elsőként alkalmaztak új szívbillentyűt tartalmazó érprotézist. Ezzel a hírrel kezdtük egyébként mai magazinunkat, és igazán büszkék lehetünk erre az újdonságra. kijött az Egészségügyi Világszervezet jelentése, amely szerint tovább nőhet a daganatos megbetegedések száma. Ezzel is foglalkoztunk. Kiderült ugye, hogy a rákos megbetegedések számát az is növeli, hogy a diagnosztika egyre jobb, az emberek tovább élnek, így viszont nagyobb az esély az életkorral összefüggő daganatos megbetegedések kialakulására. Ez tehát az egyik ok, a másik pedig az, hogy vannak bizonyos országok, kontinensek, régiók, ahol még mindig nem fektetnek elég energiát, időt és pénzt a szűrésekre, holott az is fontos lenne, hiszen ma már nagyon sokféle ráktípust, ha időben felismerik, kezelni, úgymond gyógyítani tudják. Évente százezreket bukhatnak egyetlen betegség miatt a magyar nők az egészségügy témakörében. Az endometriózissal is foglalkoztunk. Megnéztük, hogy Kaliforniában miért változott lilává egy fóka, és az aligátor teknősökkel is foglalkoztunk, amelyeknek a házilag tartása továbbra is tilos. Ami pedig a klímaváltozást illeti, mert hogy ezt sem szoktuk kihagyni aktuális tudományos magazinunkból, a tudósok már kinyugban kifehérítenék a felhőket az El Niño miatt. Nagyon érdekes a jelenség, illetve az, hogy mi állíthatná meg a csendes óceán medencéjének felmelegedését. Ezzel is foglalkoztunk, tehát remélem, hogy sok érdekességet tudtam megosztani, találkozzunk legközelebb is. Most további nagyon jó rádiózást kívánok mindenkinek, búcsúzik a műsorvezető Strasser Andrea.
2: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet!

a városba való bejutáshoz az út, amin végigmegyek, átmegy a vasúti sineken. A minap a kocsimban ülve egy nagyon hosszú vonatra várva, a rossz időzítésemen sajnálkozva észrevettem, hogy szinte az összes vagont összegrafitizték. A műalkotások egy része, ha lehet így mondani, elég primitív volt. Csak fekete ákombákon betűkkel, firkákkal jelölték meg a vasúti kocsik oldalát. Mások viszont kidolgozottak voltak. Színes szimbólumokkal, szavakkal, és a betűk is kreatívan fették egymást. Néhányan még árnyékoltak, és háromdimenziósra is fújtak.

A művészek sokfelől merítettek inspirációt ezekhez a stilizált alkotásokhoz. A vonat végül felgyorsult, és már nem tudtam kisilabizálni a szavakat, de az egyértelmű volt, hogy a művészek üzenetet akartak átadni. Nyilatkozni akartak, vagy nyomot hagyni maguk után.

otthon kutakodtam egy kicsit, és megtudtam, hogy a nagy gazdasági világválság idején kezdődött a vagonok lefújása az Egyesült Államokban. Amikor a munkanélküliek, a csavargók össze-vissza utazgattak, és graffiti üzeneteket hagytak maguk után. Ők olyan emberek voltak, akiknek nem volt platformjuk vagy hangjuk az adott társadalmi közegben. A gyakorlat a későbbiekben erősödött fel, és minden bizonnyal nagy hatással volt rá az aeroszolos flakonok feltalálása.

Természetesen a vasúti kocsik oldalára graffitit festeni törvénybe ütköző, kivéve ha a tulajdonostól engedélyt kaptak rá, ami valószínűleg sohasem fordul elő. De ezeknek a leendő művészeknek még mindig szándékában állt, hogy nyomot hagyjanak maguk után. Bármekkora kockázatot is vállaltak, nagyon motiváltak voltak. Ez bizony elgondolkodtatott.

engem mi érdekel annyira szenvedélyesen, hogy hajlandó vagyok rendkívüli erőfeszítéseket tenni egy üzenet közvetítése érdekében. A társadalmi igazságosság, a jogfosztottakkal való törődés, a szegénység és a hajléktalanság elleni küzdelem, vagy az evangélium terjesztése?

Jézus is támogatta ezeket a kérdéseket. Ő azért jött, hogy reményt nyújtson a jogfosztottaknak, azoknak, akiknek nincs hangjuk, és akik perifériára szorulva élnek. Nem kellene, hogy ez sok indokot adjon arra, hogy beszéljünk az ő figyelemre méltó életéről, és azokról az ügyekről, amelyekért kiállt Jézus.

hol fogom hát én ott hagyni az én nyomomat? Hogy fogok kommunikálni a körülöttem lévőkkel? Milyen üzenetet hagyok magam után?

Drága Uram, segíts, hogy minden nap átgondoljam a lehetőségeimet, amikor kreatív módszereket keresek arra, hogy megosszam másokkal is a te szeretet üzenetedet.

mert ez az eredeti üzenet, amit hallottunk, hogy egymást szeressük. János apostol első levele, 3. fejezet, 11. vers.

0: Csendes percek.
1: Mai áhítatot Karen Britton Hanning írta Floridából, az Egyesült Államokból. Reményteli jövő. 7 napon át ünnepelj Istenednek, az Úrnak, azon a helyen, amelyet kiválasztott az Úr. Mert megáldotta Istened az Úr minden termésedet és kezed minden munkáját. Örvendez tehát. Mózes 5. könyvének 16. fejezetének 15. verse. A konyha szekrényemben csak néhány konzerv, levest és egy kis rizst találtam. Már hosszú ideje munkanélküli voltam, és egyedül úgy tudtam az anyagiakat biztosítani a családomnak, hogy barátoktól, illetve a helyi segélyszervezettől kaptam segítséget. Semmilyen állás nem volt kilátásban, ezért már a legrosszabb forgatókönyvek játszódtak le a fejemben. Reményt keresve a fent igénél nyitottam ki a Bibliámat. Mózes által Isten azt parancsolja az izraelitáknak, hogy amikor az ígéret földjére érnek, emlékezzenek az aratás utáni sátoros ünnepen a hosszadalmas pusztai vándorlásra, és arra Isten hogyan gondoskodott róluk. Egy szál ruhában, a mannával is fűrjel, napi eledelként azt az ígéretet kapták, hogy áldásban lesz részük. Isten határtalan bőséget ígért, amiből a közösségnek is jut. Elképzeltem, milyen nehéz lehetett egy ilyen jövőben bízni, amikor a pusztában sínylődtek, de Isten betartotta ígéretét. Ez a bibliai történet számomra megerősítést jelentett a küzdelmeim idején. Tudtam, hogy Isten jobb napokat tartogat számomra és a családomnak. Mennyei Atyánk, amikor reménytelennek tűnik minden, emlékeztess, hogy Te vezetsz, és meg fogsz áldani minket. Amen. Napi gondolat: reménnyel tekinthetek a jövőbe, mert Isten velem van. Imádkozzunk a nehéz időket átélő családokért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: kincseink.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Ma Néhai Lóránd Gábor archív ige magyarázatát idézzük fel, aki az Ó és az Új Szövetség viszonyát hasonlítja össze.
2: Istennek az a szent igéje, melynek alapján szeretném hirdetni közöttetek üzenetét, írva található Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második levelében a harmadik rész 7-től 11-ig terjedő verseiben. Ha pedig a halálnak betűkkel kőbe vésett szolgálata annyira dicsőséges volt, hogy Izrael fiai nem tudtak Mózes arcára nézni, arcának múló dicsősége miatt, hogy ne volna még inkább dicsőséges a lélek szolgálata. Mert ha a kárhoztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel inkább dicsőséges az igazság szolgálata? Sőt, már nem is dicsőséges, ami dicsőséges volt, az azt felülmúló dicsőség miatt. Mert ha dicsőséges a mulandó, mennyivel inkább dicsőséges, ami megmarad. Kedves testvérek, a mai ige alapján három dologról szeretnék szólni. Az egyik az Ó Szövetség dicsősége, a második az Új Szövetség dicsősége, végül a két szövetség viszonyáról is. Az első tehát az Ó Szövetség dicsősége, nem az Ó Szövetség

tart, a halálba taszít, mert képtelenek vagyunk megfelelni neki, semmiféle életjelenséget felmutatni nem tudunk. Mert persze a mózesi parancsolatokat nem úgy kell érteni szó szerint, hogyha senkinek a hátába nem döftem bele a kést, akkor én már nem vagyok gyilkos. A parancsolatokat úgy kell érteni, ahogyan azt, ami Urunk Jézus a hegyi beszédben elmondta, megtanította nekünk. Isten eredeti gondolata szerint kell azt értenünk, hogy haragudnunk sem lehetne, hogy nem mondhatnánk fele barátainkra, atyafiainkra semmi elmarasszalót, hogy ostoba vagy, bolond vagy, mert akkor méltóak vagyunk a gyenna tüzére. A halálban tart bennünket a mózesi 10 parancsolat és a teljes törvény. De nem csak a halál szolgálata, hanem egyúttal a betűnek a szolgálata. Mert Isten akarata a kezünkben van, mert le van írva. Sőt, a 10 parancsolatot maga Isten adta kőbe vésve, saját ujjával fölírva Mózesnek. De a betű önmagában csak betű. Elolvasni el lehet, de attól még nem teljesül, hogy elolvassuk. Nem teljesül magától, mert a betű megöl. Ezt olvassuk a 6. versben. A halál szolgálata és a betű szolgálata az tulajdonképpen a legszorosabb kapcsolatban áll egymással. Ha pedig a halálnak betűkkel kőbevésett szolgálata dicsőséges volt. Így mondja Pál apostol. Tehát mit tudunk meg az Ószövetségről, hogy az a halál szolgálata, az a betű szolgálata, aztán tovább menve a kárhoztatás szolgálata. Mert ha a kárhoztatás szolgálata dicsőséges, folytatja a gondolatmenetet Pál. Ugyanis a halálnak ez a szolgálata, az Ószövetség nem fizikai halált okoz, hanem lelkit, azaz kárhozatot. Hiszen ha nem teljesítjük Isten törvényét, ítéletet vonunk a fejünkre, és ez a kárhozat. Emlékezzünk Ádámra és Évára. Így szólt az isteni parancs, amely napon eszel róla, mármint a tiltott fáról, bizony meghalsz. Meghaltak? Hát nem haltak meg. Ádám 930 éves korában hunyt el, csak nem matuzsálemi korban. Meghaltak? Hát persze, hogy meghaltak. A lelki életüket veszítették el. Az Úrral való élő és párbeszédes kapcsolatot. Ez a kárhozat. Megtudjuk azt is, hogy mulandó ez a szövetség. A 11. versben ugyanis mulandónak nevezi, ideig, óráig való, nem végleges. A zsidó levél is így ír, amikor újról beszél, elavultá tette az elsőt, ami pedig elavul és megöregszik, közel van az enyészethez. A római levélben is azt írja Pál, a törvény szent, és a parancsolat szent, igaz és jó. Dicsőséges, mert Isten adta. Dicsőséges, mert szükség volt rá. De van egy ezt felülmúló, ezt elhalványító, sőt, ezt megszüntető dicsőség. Az új szövetségnek a dicsősége. Mit tudunk meg az igéből, az új szövetség dicsőségéről? Nem a halál szolgálata, hanem az életé. Nem a betűjé, hanem a léleké. Nem a kárhoztatásé, hanem az igazság szolgálata. Nem szolgaságra szül, hanem szabadságra. Ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Ez örökre megmaradó szövetség, és örökre dicsőséges szövetség. Mert ha dicsőséges a mulandó, mennyivel inkább dicsőséges, ami megmarad. Már az Ószövetség is éppen ezt az újat hirdeti. Íme, eljönnek majd a napok, ezt mondja az Úr, és új szövetséget kötök Izrael és Júda házával, nem olyan szövetséget, amelyet atyáikkal kötöttem azon a napon, amelyen kézen fogtam őket, hogy kihozzam őket Egyiptom földjéről, és megrontották szövetségemet, noha én férjük maradtam, így szól az Úr, hanem olyan lesz az a szövetség, amelyet e napok után kötök Izrael házával, ezt mondja az Úr, hogy törvényemet a bensőjükbe helyezem, a szívükbe írom be, és Istenükké leszek, ők pedig népemmé.

0: lesznek. Olvassuk Jeremiásnál. Olyan sokszor olvasunk a zsidókhoz írott levélben is arról, hogy igen, Mózesnek mindent a mennyei minta alapján kellett elkészíteni. De ami a kezében volt, ami a nép kezében volt, az csak a minta nyomán készített e földi másolat volt, de nem maga a minta. Ugyanígy az Ószövetség is csak a mennyei minta, az új szövetség alapján készült földi előkészület volt csupán. Előkészület a jobbra, előkészület a tökéletesre, előkészület arra, amihez képest csak általános iskola volt az Ószövetség. De mi ez az új szövetség? Most azonban Krisztus annyival kiválóbb szolgálatot nyert, amennyivel jobb szövetségnek lett a közbenjárója, amely jobb ígéretek alapján köttetett, mert ha az az első kifogástalan lett volna, nem kerestek volna helyet a másodiknak. Megint a zsidó levélből idéztem. És maga Jézus mondja az utolsó vacsorán, e pohár az új szövetség az én véremben, amely ti érettetek kiontatik. Az új szövetség nem más, mint Jézus megtöretett teste és kiontott vére, most nem az úrvacsorára gondolok, hanem magára, erre a tényre, a Golgotai kereszten végbevitt váltság áldozatra, arra a csodára, amiből élhetünk, ami megszerezte számunkra az üdvösséget, és nem csak a mi számunkra, az Ószövetség idején élt hívő emberek számára is a kereszt az üdvösség forrása. Végül lássuk a két szövetség viszonyát. Olyan a két szövetség viszonya, mint a holdnak és a napnak a viszonya. A hold a naptól kapja a fényét, és azt sugározza vissza a földre sötét éjszakákon. De amikor felkel a nap, elhomályosodik a hold, már úgy kell keresni az égen, hogyha látható is, hogy vajon merre van, hol van, és nagy nehezen lehet csak megtalálni, mert a nap fénye sokkal erősebb, mint a hold másodlagos fénye. Kedves testvérek, Bibliánkban benne van az Ószövetség és az Új Szövetség is. A kereszténység elterjedésével nem szűnt meg az Ószövetség olvasása és tanítása. Számunkra is elengedhetetlen fontosságú. De miért? Azért, mert a mózesi törvénynek óriási szerepe van. Óriási szerepe van abban, hogy egyáltalán rádöbbenjünk arra, hogy bűnösök vagyunk, és hogy milyen mértékben vagyunk bűnösök. A római levélben így ír Pál, a törvény csak a bűn felismeréséért van, de ebből a felismerésből élet származhat. Mielőtt pedig eljött a hit, a törvény őrizete alatt voltunk, egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig. Ekként a törvény Krisztushoz vezető mesterünké lett, hogy hitből igazuljunk meg. Ez tehát az Ószövetségnek, a törvénynek, a parancsolatoknak a szerepe, hogy oda vigyen, oda kényszerítsen bennünket Krisztus keresztjéhez. Mert a törvényből, az Isten törvényéből érthetjük meg, hogy egy jottányit nem vagyunk képesek teljesíteni belőle. Végigvesszük a 10 parancsolatot, és ha őszinték vagyunk magunkhoz, meg kell vallanunk, hogy semmit azokból be nem tudunk tartani. Formálisan igen, persze, az nem probléma. Kedves testvérek, aki azt hiszi magáról, hogy betartja a törvényt, az végtelenül el van tévedve. A törvény csak arra jó, hogy meglássuk magunkat benne, mint egy tükörben, de hogy meglássuk a megoldást is, Jézus Krisztus keresztjét. Meglássuk azt, hogy az ő kereszt áldozata szerezte meg számunkra a megigazulást és az örök életet. Az Ószövetség az ígéret, az Új Szövetség a beteljesedés. Az Ószövetség az eljegyzés, az Új Szövetség a házasságkötés. Kedves testvérek, vajon eljutottunk már az általános iskolától a gimnáziumig? Vajon tovább léptünk már azon, ami le van írva az Ószövetségben? De ne felejtsük el, még ha valaki egyetemre jár, akkor is kell ismernie a betűket, és kell ismernie a számokat. Így nekünk is kezünkben van, és olvassuk, és tanulmányozzuk az Ószövetséget, de csak azért, mert van értelme, mert előre mutat Krisztusra, akiről az Új Szövetség beszél. Amen.
1: Az Ószövetség a törvény és az ígéret, az új pedig a beteljesülés, a megváltás. Az Új Szövetség az életszolgálata, örökre megmaradó szövetség, a teljesség, a tökéletesség, hangsúlyozta a magyarázatában Néhai Loránd Gábor lelkipásztor. Kedves hallgatóink, köszönjük figyelmüket, és reméljük, hogy továbbra is hűségesen hallgatják műsorainkat. Urunk áldását kívánva sok szeretettel köszönnek el Zika Klára és Nemesegyi Zoltán. Viszont hallásra!

0: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Ahogy Isten Mózesnek parancsolta. Jó szombatot, Shabbat Shalom! A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul. Ezért a péntekesti gyertyagyújtás időpontja most 20 óra 17 perc. Az ünnep kimenetele pedig szombaton este 21 óra 33 perckor lesz. A Tórából ezen a héten a Dvárim heti szakaszt olvassák fel a zsinagógákban, amelynek jelentése a szavak. 5 Mózes első fejezet 1-től 3. fejezet 22-ig. Igei gondolatok a heti szakaszból. A 40. évben a 11. hónap elsején történt, hogy elbeszélte Mózes Izrael fiainak mindazt, amit megparancsolt neki az Úr. Így kezdte Mózes megmagyarázni a törvényt a Jordánon túl Moáb földjén. Az Úr, ami Istenünk, így beszélt hozzánk a Hóreben. 5 Mózes 1:3-6. Tette mindezt Mózes az örökkévaló dicsőségére, annak érdekében, hogy nehogy vétkezzenek. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Hozzatok ide magatoknak bölcs, értelmes és ismert férfiakat. Ki alkalmas, milyen képességgel kell rendelkeznie egy vezetőnek? A vezetőket viszont választják, mik a választási elvek egy adott történelmi helyzetben? Ezekre a kérdésekre kereste a választ Szerdó Szervin írásában a Dvárim heti szakasz kapcsán. Egy rabbi a talmudi amorita korszak 5. generációjának bölcse szerint Mózesnek életének utolsó hónapjában tudatosult az, hogy az élet véges. Kifakadt belőle a panasz. És szólottam vala néktek abban az időben ezt mondván, nem viselhetlek egymagam titeket. Mózes félelmét a Talmud bölcse elméleti értelemben magyarázza. Boldog ember, aki szüntelen retteg, aki pedig megkeményíti az ő szívét, bajba esik. Példabeszédek 28:14. Azt állítja, hogy az igaz, jámbor emberek nem a haláltól félnek, hanem attól, hogy példaértékű életük hátra levő részében rosszul csinálnak, elronthatnak valamit. Mózes úgy dönt, hogy segítőkre támaszkodik. Zajból a csendbe. A mindennapokat leuraló zaj adta az idei egyházkerületi ifjúsági tábor aktualitását. A téma a csend volt, az a csend, ahol meghallhatjuk Istent. A Dunántúl valamennyi egyházmegyéjéből érkezett 160 gyermek abban kapott megerősítést, hogy az Istennel megélt csend nem passzív, unalmas tevékenység, hanem gyógyító, ösztönző, kiutat teremtő, aktív párbeszéd. Zajos világban élünk. Ezért gondoltuk úgy, hogy fontos definiálni a gyermekek számára, hogy mi bibliai értelemben a zaj, annak minden veszélyei vannak a lélekre, és milyen utat adhat Isten a csendben, mondta Kálmán Csaba lelkipásztor, a tábor vezetője. Ez a korosztály keresőkorban van. Keresik önmagukat, az útjukat, az Istennel való kapcsolatukat. A Balatonfenyvesi hét alatt azt akarják megmutatni nekik, hogy a csendnek milyen pozitív hatásai vannak azokra a lelki folyamatokra, amelyek ebben a keresésben fontos szerepet töltenek be. Békesség Istentől viharban is. Az Evangélikus Külmissziói Egyesület július 9-e és 12-e között a Pilis Csabai Bétel Evangélikus Missziói Otthonban tartotta ez évi nyári konferenciáját. Békesség Istentől. Ez a Reményik Sándor költőtől kölcsönzött vallomás fogta össze mindazt, amiről a konferencia előadói szólni akartak. Ha valaki ezekben a napokban belépett a Pilis Csabai fa templomba, rögtön megpillanthatta az asztalra kitett ékszereket. Jogosan gondolhatta volna, hogy afrikai testvéreink alkotásai, ám nem így van. Idén az Egyesület által gimnazistáknak meghirdetett verseny egyik gyakorlati feladata volt az autentikus afrikai ékszerek készítése. Az ország pedig, amelynek mély ismeretéről a diákok számot adtak, nem más volt, mint Nigéria. Békesség Istentől. Vajon az üldöztetés, a háborúság, a gazdasági vagy épp politikai bizonytalanság viharaiban hogyan őrizheti meg a keresztény ember a belső nyugalmát? Erről szóltak a reggeli és az esti áhítatok.
0: Kulturális programajánló.
1: XXVIII. Zsidó Kulturális Fesztivál. A Budapesti Zsidó Hitközség szervezésében megvalósuló 28. Zsidó Kulturális Fesztivál augusztus 30-a és szeptember 10-e között várja a közönséget Budapest ikonikus helyszínein. A rendezvény sorozat idén is világhírű előadókkal, különleges művészi találkozásokkal, nemzetközi vendégekkel és egyszeri, csak a fesztiválon látható produkciókkal készül. A Dohány utcai zsinagóga idei programjai között igazi közönség, kedvencek és különleges koncert élmények egyaránt helyet kaptak. Negyedik protestáns sokadalom a Budai Várban. Szabadtéri koncertekkel, kórus találkozóval, orgona maratonnal, kiállításokkal, skót dudás bemutatóval, torony látogatással és egész napos családi programokkal várják a Budai Várba látogatókat a református evangélikus baptista és metodista felekezetek a negyedik protestáns sokadalmon. Az időpont augusztus 19-e és 20-a. A helyszín Budapest első kerület Kapisztrán tér. Golgota, nyári hetek. Idén nyáron is sok szeretettel várnak mindenkit Vajtára, a Golgota gyülekezet nyári hetekre. Mint minden évben, most is lesznek nagyszerű tanítások és dicsőítések, emellett pedig minden korosztálynak készülnek számos sportos, kreatív és szórakoztató programmal. A délelőtti és az esti bibliaórák programok alatt a babáknak felügyeletet, a 3 éven felülieknek pedig gyermekszolgálatot szerveznek. Mindkét héten ugyanazok a tanítások és programok lesznek. Nyári hetek időpontjai: első hét augusztus 2-től 7-ig, második hét augusztus 9-től 14-ig. A konferencia címe Isten királysága. A helyszín Zicsi Vajda Konferencia Központ. A regisztrációs határidő július 19-e vasárnap, a részvételi díj befizetési határideje július 20-a hétfő.
0: Egészséget mindenkinek!
1: Radírozzuk ki a különbségeket! Fennállásának 20. nyarán újra meghirdeti az egyik legrégebbi és legfontosabb kezdeményezését, a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akciót, a Református Szeretett Szolgálat. Az elmúlt 2 évtized tapasztalata azt mutatja, hogy az iskolakezdés minden évben jelentős anyagi terhet ró a családokra, különösen azokra, amelyek már a mindennapokban is számos nehézséggel küzdenek. A felmérések szerint ma egy gyermek tanévkezdése átlagosan 40-60 ezer forintos kiadást jelent a családoknak, de az első osztályba készülők esetében akár ezt az összeget is meghaladhatja az iskolatáska, a tolltartó, a füzetek, az írószerek, a sportfelszerelés és a többi szükséges eszközök megvásárlása, különösen több gyermek nevelése esetén, vagy ahogy egyetlen keresetből gazdálkodnak. A Református Szeretett Szolgálat elsősorban nekik szeretne segítséget nyújtani. Átadták a Jó Pásztor Evangélikus Szeretett Otthon új nappali ellátóközpontját Kiskörösön. Ünnepélyes keretek között adták át július 13-án a Kiskörösi Evangélikus Egyházközség fenntartásában működő Jó Pásztor Evangélikus Szeretett Otthon új nappali ellátóközpontját. A megvalósult beruházásnak köszönhetően korszerű, akadálymentes környezetben valósulhat meg az idősek, a demens személyek és a fogyatékossággal élők nappali ellátása, miközben a házi segítségnyújtás feltételei is jelentősen fejlődtek. Az ünnepséget Aratójé Lóránd igazgató lelkész köszöntője nyitotta meg, aki felidézte az intézmény elmúlt évtizedeit, és azt az összefogást, amelynek eredményeként a Szeretett Otthon folyamatosan fejlődhetett. Kiemelte, hogy minden újabb beruházás mögött emberek szolgálata, hite és közös felelősség vállalása áll, hiszen az egyház küldetése nem csupán a lelki gondozás, hanem a rászorulók mindennapi támogatása is. Leó pápa és a szegények közös ebédje. Akik éhezik az igazságosságot és a szeretetet. 200 rászoruló gyermek, köztük menekültek, szegény családok, gyermekek költötték el ebédjüket július 11-én Leóval. A befogadás és a testvériség napját nem puszta szolidaritási gesztusként élték meg, hanem egy olyan egyház kézzel felfogható jeleként, amely a legelesettebbek mellett kíván állni és új kapcsolatokat akar építeni. Az egyik asztal végére egy dél-amerikai kisfiú helyezte el plüss játékát a fehér asztal terítőre. Előtte egy afrikai édesanya ringatta kislányát az ebédre várva. A két hosszú asztal között, amelyeket virágokkal és növényekkel gondosan díszítettek fel, állt egy 12 személyes kerekasztal is, egy üresen hagyott helyjel Leó pápa számára. Az időjárásról kellemes nyári idő. Most tetőzik a hőmérséklet, de marad a meleg. Szombaton a felhők mellett több órás napsütés valószínű, néhol eshet eső. Nyugati szél és 27-34 fok várható. Vasárnap a felhők és a napsütés is meglesznek, elszórtan lehet zápor. Északnyugati szél és 26-32 fok valószínű. A nappalok továbbra is nyáriasak maradnak, bár vasárnap egy gyenge hideg front hozhat némi enyhülést. A reggelek ezért egyre frissebbé válnak.
0: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa is érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallják.
2: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz Esetek az Új Szövetségben sorozatban, a Kulcsár Tibort hallják. Az az igazság, hogy amikor az ember beleképzeli magát Pál apostol helyébe, ami nem olyan egyszerű, akkor elég nehéz arra gondolni, hogy az ember már hetek, hónapok óta, évek óta börtönben van, és közben amolyan légykész állapotba kell, hogy legyen a lelke. Nem tudom, hogy észrevették-e, talán nem én vagyok az egyetlen, akinek ilyen tapasztalata van, hogyha az ember valamiben kiesik a gyakorlatból, akkor nagyon nehéz helyzetbe kerül. Pál apostol börtönben van. De időről időre egyszer csak meg kell szólalni, és abban a rövid időben, amit kap, mert hol gyakorlatilag egy bírósági tárgyaláson találja magát, hol bizonyságtételi lehetőséget kap, például az új helytartótól, Festustól, ott nem elég valamit mondani, hanem Pál nagyon jól tudja, hogy ott Isten igéjének kell elhangoznia. Természetesen már vélem hallani, hogy lesznek, akik emlékeztetnek arra, de hát pont ezt ígérte az Úr Jézus. Azt mondta, hogy ne aggadalmaskodjunk afelől, hogy ha ilyen helyzetbe kerülünk, mit fogunk majd mondani, mert az ő lelkének segítségével ő majd maga adja szánkba a szavakat. Ezt azért mégiscsak szeretném nagyon komolyan a szívére tenni mindenkinek, hogy lehet, hogy Pál nem beszélhetett úgy, mint tessenek csak Korintusra gondolni, vagy Efézusra gondolni, ahol minden áldott nap tanított, de az Úrral való közössége, az Úrral való kapcsolata, az nem változhatott meg. Pál apostol nagyon intenzív lelki életet élt, ebbe biztosak lehetünk a börtönben is. Imádkozott a gyülekezetekért, leveleket írt, rendszeresen nyilván elővette az Isten igéjét, és lehet, hogy valaki most azt fogja kérdezni tőlem, hogy aztán honnan vette a tekercseket. Szeretném mondani, hogy erre volt jó a rabbinikus képzés. Tetszik tűnni, honnan vette a tekercseket? Azokat meg kellett tanulni. És amikor azt mondja a zsoltáros, hogy lábaimnak szövét neke a te igéd, ösvényem világossága, akkor nem találkoztam egyszer egy biblia verssel valahol, jelleggel mondja a zsoltáros, hanem ez valóban benne volt. A mindennapi szókincsben, benne volt a gondolkozásban, mégpedig szó szerinti megtanulás miatt az Isten igéje minden rabbinál, aki Gamáliel lábánál tanult, afelől biztosak lehetünk, hogyha elkezdték neki Ámos prófétát, akkor ő tudta folytatni, ha Náhumot, akkor azt tudta folytatni, és hogyha Habakukot, akkor Habakukot tudta folytatni, onnan, ahol az illető, aki elkezdte az idézetet, abba hagyta. Ma nagyon-nagyon sokan úgy gondolják, hogy a mi modern korunkban erre már semmi szükség, hiszen erre vannak a biblia programok, majd kikeressük, hozzáférünk interneten, és még sokféle módon, de tessenek csak arra gondolni, hogy Pál apostolnak nem azért nem volt pusztán internete, mert akkor még nem is volt internet, semmilyen eszköz nem maradt. Mi maradt? Szívembe zártam beszédedet, mondja a zsoltáros, hogy ne vétkezem ellened. És ez a közösség, az Úrral való közösség, a gyülekezetekért való imádkozás, a gyülekezeteknek való levelezés, hiszen biztosak lehetünk benne, hogy Pál sokkal, de sokkal több levelet írt annál, mint amennyi nekünk a Szentírásban benne van. Egy konkrét példát hadd említsek, a Kolossai levél úgy fejeződik be, hogy írtam egy levelet a laodicei gyülekezetnek, legyen gondotok arra, hogy ti is elolvassátok, mint ahogy arra is legyen gondotok, hogy ezt a levelet majd ők is elolvashassák. Tehát egészen biztosak lehetünk benne, hogy sokkal nagyobb irodalmi munkássága van Pál apostolnak, ami nem került be a Szentírásba, és nem jutott el hozzánk, de ez karban tartotta őt. És ezt azért szeretném hangsúlyozni, mert a mai igénk ugyanilyen váratlan helyzet lesz, mint amiről az előbb beszéltem. Egyszer csak meg kell szólalni. Az apostolok cselekedetei 25. fejezet 13. versétől így olvasom. Néhány nap elteltével Agrippa király és Berenike Cézáreába érkezett, hogy köszöntsék Festust. Amikor már több napja ott időztek, Festus szóba hozta a király előtt Pál ügyét. Még mielőtt ezt a szóbahozást megpróbálnánk alaposabban végig gondolni, hadd említsek meg valamit. Tessenek csak arra gondolni, milyen rendkívül kínos helyzet lehet ez. Hiszen Festus a római helytartó. Heródes, meg negyedes fejedelem, de hát ebben a helyzetben a király címet hordja. Ha finoman akarom kifejezni magam, mind a kettőnek útban van a másik. És úgy belebotlanak egymásba. Milyen jogosítványai vannak kinek, a római helytartónak, meg a júdai terület negyedes fejedelmének, hogy viszonyulnak egymáshoz. Ráadásul ugye ez a Heródes Agrippa mégiscsak a nagy Heródes leszármazottja, akinek komoly római kapcsolatai voltak, de azóta egy picit úgy megbillent a Rómával való kapcsolat is, és volt már itt azóta egy-két nagyon súlyos eset, és állandó egyensúlyozás. Na ebben az állandó politikai egyensúlyozásban hozza szóba a római helytartó, hogy van itt egy olyan alattvaló, aki tulajdonképpen római polgár, de mivel zsidó ember is, ezért tulajdonképpen akár Heródesnek a fennhatósága alá is tartozhatna ez az eset. Szóval minden szempontból egy kicsit kellemetlen, és mindenképpen nagyon kínos. Amikor már több napja időztek ott, Festus szóba hozta a király előtt Pál ügyét. Van itt egy férfi, mondta, akit Félix hagyott itt fogolyként. Mikor Jeruzsálemben voltam, panaszt emeltek ellene a zsidók főpapjai és vénei, és az elítélését kérték. Azt válaszoltam nekik, hogy a rómaiaknak nem szokásuk bárkit is kiszolgáltatni, amíg a vádlott szemtől szemben nem áll a vádlóival, és alkalmat nem kap arra, hogy védekezzék a vád ellen. Amikor tehát megérkeztek ide, halogatás nélkül mindjárt másnap bírói székembe ültem, és elővezettettem azt a férfit. Akkor vádlói körülállták, de semmi olyan bűnt sem hoztak fel ellene, amilyenre gondoltam, hanem valami vitás kérdéseik voltak vele a maguk vallásáról, meg egy bizonyos meghalt Jézusról, akiről Pál azt állította, hogy él. Mivel pedig én nem tudtam eligazodni ezekben a vitás kérdésekben, azt kérdeztem tőle, nem akar-e Jeruzsálembe menni és ott törvény elé állni ezek miatt a dolgok miatt. Pál azonban fellebbezett és azt kívánta, hogy tartsák őrizetben a császár döntéséig. Ezért parancsot adtam, hogy őrizzék őt, amíg a császárhoz küldhetem. Itt most hadd álljak meg egy pillanatra. Tipikusan egy kicsit agnosztikus, egy kicsit a politikai útvesztőben járatos, de a vallási kérdésekben abszolút járatlan helytartónak a szavait halljuk, mert míg Félixről azt olvastuk, hogy maga is sokat tudott erről a dologról, Festus nyilvánvalóan semmit nem tud. A kifejezései is elárulják. Mit is mond? Azt állították Jézusról a vezetők, hogy meghalt, Pál meg azt állította, hogy él. Na most ez nem olyan kérdés, mint amikor valakiről azt mondták ugye a háborúban, hogy eltűnt, és évtized után derült ki esetleg némelyekről, hogy nem csak fogságba került, és ezért veszett el szem elől. Itt Jézusról Pál nyilvánvalóan nem pusztán azt állította, hogy él, hanem azt a tényt, hogy feltámadt. Ez óriási különbség. De Festus nyilván ezt nem értette, minden bizonnyal hallotta, és hogy is szokott ez lenni, hallunk valamit, és ami számunkra nem könnyen hihető, azt korrigáljuk. Hát Festus is korrigál. Tehát itt van itt valami abszolút zagyvaság az ő szempontjából, és arra gondol, hogy hát, hogyha ebben a dologban majd Agrippa mond neki valamit. Agrippa erre így szólt Festushoz, szeretném magam is hallani ezt az embert. Holnap hallani fogod, válaszolta ő. Másnap aztán megérkezett Agrippa és Berenike nagy pompával, és miután az ezredessel és a város előkelőségeivel együtt bevonultak a nagyterembe, Festus parancsára elővezették Pált. Nyilván ennek az ige hirdetésnek nem célja, hogy a körítéssel foglalkozzon, de azért Heródesnek a jellemét nyilván mutatja, hogy egy ilyen tárgyalásra nagy pompával érkezik, szóval jó nagy külsőséget akar biztosítani, hogy a saját pozícióját és a saját dicsőségét mindenképpen megmutassa. Ő most a fontos ember, sőt, még a fontosnál is fontosabb. Miért mondom ezt el? Hiszen ez tulajdonképpen lényegtelen. Abból a szempontból nem lényegtelen, hogy ebben a környezetben kell majd a Tarsuszi Pálnak megszólalni. Olyan fülek fogják hallgatni, akik egyébként önmagukra koncentrálnak sok szempontból, és nagyon sok szempontból nem várható tőlük, vagy nem elvárható tőlük, hogy az üzenetre figyeljenek. Ez nem az efézusi bibliaiskola, amit Pál vezet. Ez sok szempontból ellenséges környezet. Mi történik akkor, hogyha ellenséges környezetben kell megszólalni? Festus ezután így szólt. Agrippa király, és ti férfiak mind, akik velünk együtt jelen vagytok, látjátok ezt az embert, aki miatt megostromolt engem az egész zsidóság Jeruzsálemben, sőt még itt is azt kiáltva, hogy ennek az embernek nem szabad tovább élnie. Én azonban azt állapítottam meg, hogy semmi halált érdemlő dolgot nem cselekedett, de mivel a császárhoz fellebbezett, úgy döntöttem, hogy odaküldöm őt. Ám de semmi bizonyosat nem tudok írni róla uramnak, ezért elétek vezettettem, elsősorban is eléd, Agrippa király, hogy kihallgatása után legyen mit írnom róla. Mert értelmetlennek tartom, hogy aki foglyot küld, ne jelentse az ellene emelt vádat is. Ennyi a bevezetés. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez már Pál füle hallatára hangzik el. Agrippa erre így szólt Pálhoz. Megengedjük, hogy szólja magad mentségére. Akkor Pál kinyújtotta a kezét, és védőbeszédet mondott. Boldognak tartom magam, Agrippa király, hogy mindazok ellen, amikkel a zsidók vádolnak, ma előtted védekezhetem, mert te kiváló ismerője vagy a zsidók minden szokásának és vitás kérdésének. Kérlek azért, hallgass meg engem türelemmel. Mindjárt folytatom a védőbeszédet, de azt hiszem, hogy mindenki számára teljesen világos, hogy Pál tudatában van Agrippa jellemének, lelkületének, ettől még megadja neki a tiszteletet. Nem a jellemtelen jellemnek, bocsánat a szóért, hanem annak a pozíciónak, annak a rangnak, amiben ő van. Egy kicsit talán túlzásnak tarthatjuk, hogy azt mondja, hogy boldognak tartom magam, de ne tessenek elfelejteni, hogy nem csak Agrippa, Festus és Berenike van jelen, hanem egy igen nagy hallgatóság. Ki veszi el tőlünk azt a jogot, hogy a hallgatóink általunk meghallhassák a Krisztusról szóló örömüzenetet bármilyen környezetben? Emlékszem egy lelkipásztortársamra, aki nagyon sok éven keresztül rákos kezelés alatt volt. Minden áldott alkalommal megragadta az alkalmat arra, hogy aki a szobájába belép, az hallja az evangéliumot. Miért? Azért, mert úgy gondolta, hogy annak a rákos kezelésnek a végkimenetele nem kétséges, nem lesz eredményes. Az élete véget fog érni. De hogy azok az emberek, akik jelen vannak, kizárólag tőle hallhatnak a Krisztus Jézusról ebben a helyzetben, ebbe biztos volt. Pál is bizonyos lehetett, hogy azok az emberek, akik egyébként jelen vannak, nem fognak elmenni zömmel azért, hogy keressék az evangéliummal való találkozást. Na de az ő személyében nincs jelen Krisztus, az ő személyében nincs biztosítva a találkozás lehetősége az élő Jézus Krisztussal. Éppen ezért, amikor most Pál bizonyságtételét hallgatjuk majd, figyeljünk arra, hogy rajta keresztül Isten lelke ezeket a magasrangú embereket, sokszor büszke, gőgös, hiú, maguknak való embereket. Hogyan akarta megszólítani? Kérlek, hallgass meg engem türelemmel. Életemet, amely kezdettől fogva népem között és Jeruzsálemben folyt, ifjúságomtól fogva ismerik a zsidók mindnyájan. Mivel ők kezdettől fogva ismernek, tanúsíthatják, ha akarják, hogy kegyességünk legszigorúbb irányzata szerint éltem, mint farizeus. Most is amiatt a reménység miatt állok itt vád alatt, amelyet atyáinknak ígért Isten. Ennek a teljesülését reméli 12 törzsünk is, éjjel-nappal álhatatosan szolgálva Istennek. Ezért a reménységért vádolnak engem a zsidók, Agrippa király. Miért tartjátok hihetetlennek, hogy Isten halottakat támaszt fel? Én egykor elhatároztam magamban, hogy mindent meg kell tennem a názáreti Jézus neve ellen. Meg is tettem ezt Jeruzsálemben, és a főpapoktól kapott felhatalmazás alapján a szentek közül sokat börtönbe vetettem. Amikor pedig megölték őket, én is ellenük szavaztam. A zsinagógákban mindenfelé gyakran büntetéssel kényszerítettem őket káromlásra, sőt, ellenük való féktelen örjöngésemben egészen az idegen városokig üldöztem őket. Azt olvastuk, hogy védőbeszéd, pedig ha akarom, ez most saját magának a vád alá helyezése. Hiszen miről beszél? Arról beszél, hogy egyszer én is álltam azon az oldalon, ahol most állnak a vádlóim, akik most éppen nincsenek jelen, de egyébként roppant könnyen utána lehet ennek a dolognak nézni, ismernek ifjúkoromtól kezdődően, pontosan tudnak rólam mindent, a főpapoknak emlékezni kell az okiratra, amit ők írtak alá, emlékezni kell minden eseményre, amikor hősként ünnepeltek a gyülekezet zavargálása miatt, a különböző akciók miatt, amivel családokat tettem tönkre, amivel megnyomorítottam embereket, amivel kézhelyzet elé állítottam embereket, üldöztem, és Jézus Krisztus miatt nagyon sokakat megvertem, vagy fogságba vetettem. Valószínűleg Festus tátott szájjal hallgat. Erről nem esett szó, amikor elhangoztak a vádak. Valószínűleg Agrippa is tátott szájjal hallgat, hiszen egy farizeustól hallani ezt a vallásos, fanatikus, minden szempontból a saját hatáskörök túllépését, akár még bűncselekményként is lehetne értelmezni. Meg is tettem Jeruzsálemből, és a főpapoktól kapott felhatalmazás alapján a szentek közül sokakat börtönbe vetettem. Amikor pedig megölték őket, én is ellenük szavaztam. A zsinagógákban mindenfelé gyakran büntetéssel kényszerítettem őket káromlásra, sőt, ellenük való féktelen örjöngésemben egészen az idegen városokig üldöztem őket. Egyszer éppen ilyen ügyben utaztam a főpapok felhatalmazásával és megbízásával Damaszkusz felé, déltájban az úton láttam, ó királya, mint a mennyből a nap fényénél is ragyogóbb világosság sugároz körül engem és utitársaimat. Amikor pedig minnyájan a földre estünk, egy hangot hallottam, amely így szólt hozzám héber nyelven. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod. Erre azt kérdeztem, ki vagy, uram? Az úr pedig így válaszolt, én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel, állj a lábadra, mert azért jelentem meg neked, hogy szolgámmá tegyelek, hogy tanúbizonyságot tegyél arról, amiket láttál, és arról, amit ezután fogok neked magamról kijelenteni. Megoltalmazlak-e néptől és a pogányoktól, akikhez küldelek? Azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra, a sátán hatalmából az Istenhez térjenek, hogy az én bennem való hitáltal megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek. Ezért, Agrippa király, nem voltam engedetlen a mennyei látomás iránt, hanem először Damaszkuszban és Jeruzsálemben, majd Júdea lakóinak és a pogányoknak hirdettem, hogy térjenek meg, forduljanak az Istenhez, és éljenek a megtéréshez méltóan. Ezért fogtak el engem a zsidók a templomban, és ezért akartak kivégezni. De mivel az Isten minden mai napig megsegített, itt állok, és bizonyságot teszek kicsinyeknek és nagyoknak, és semmit sem mondok azon kívül, amit Mózes és a próféták megjövendöltek. A Krisztusnak szenvednie kell, és mint aki elsőnek támad föl a halottak közül, világosságot fog hirdetni a népnek és a pogányoknak. Valószínűleg olyan csend volt a terembe, hogy a légy zúgását is meg lehetett hallani. Ott van Heródes, akinek az apja volt az, aki elrendelte a gyermekgyilkosságokat, hogy a Krisztust ki lehessen iktatni. Ez a Heródes, ez jelen volt a Krisztus kivégzése környékén is. És ez a Heródes sokat tudott arról a bizonyos Jézus nevű rabbiról, akiről sokan azt mondták, hogy ő a Mesiás. És most ott áll vele szemben a tarzusi Pál, és az arcába mondja, hogy ez a Jézus föltámadt a halálból, él, és azt akarja, hogy világossága legyen pogányoknak és zsidóknak, Herodes teszi magát, ahova akarja, hiszen Edomita származású eredetileg mégis a zsidók királyaként van jelen, tehát kezelje magát zsidónak, pogánynak, ahogy szeretné, de egyetlen megoldás van az életére. Jézus! Mikor pedig ezeket hozta fel védelmére, Festus hangosan így kiáltott, bolond vagy te, Pál, a sok tudomány őrültségbe visz. Pál azonban így válaszolt, nem vagyok bolond, nagyra becsült Festus, hanem igaz és józan beszédet szólok, mert tud ezekről a király, akihez bátran szólok, mert nem hiszem, hogy rejtve volna előtte ezek közül bármi is, hiszen nem valami zugban történt dolgok ezek, hiszel-e Agrippa király a prófétáknak? Tudom, hogy hiszel. Agrippa királyt valószínűleg éppen most vágják gyomorszájon. Hiszel a prófétáknak? Hiszen neki minden érdeke az, hogy ne legyen mesiás. És azt mondja Pál, tudom, hogy hiszel. Agrippa így szólt Pálhoz, majdnem ráveszel engem is, hogy keresztjénné legyek. Pál pedig így válaszolt, kérem az Istentől, hogy előbb vagy utóbb, ne csak te, hanem azok is, akik ma hallgatnak engem, olyanná legyenek, amilyen én vagyok-e bilincsek nélkül. A Krisztus volt ellensége, szemébe mondja Krisztus egy másik ellenségének, hogy lehet másnak lenni. Mekkora bátorság, mekkora evangélium, és mekkora dicsősége az Krisztusnak, hogy a tarsusi Pál ebben a helyzetben Festusnak, Agrippának, Berenikének, kicsinyeknek és nagyoknak azt hirdeti, hogy a feltámadt Krisztus Jézus új életet tud adni, pont úgy, ahogy a proféták előre megígérték. Ezután felállt a király, a helytartó, Bereniké, felálltak velük együtt ülők, távozóban így beszélgettek egymás közt. Semmi halálra vagy fogságra méltó dolgot nem tett ez az ember. Agrippa pedig azt mondta Festusnak, szabadon lehetne bocsátani ezt az embert, ha nem fellebbezett volna a császárhoz. Érdemes ezen a mondaton elgondolkozni, de leginkább azon, hogy el lehet menni a legélőbb, legnagyobb súlyú, legmélyebb ige hirdetés után úgy, mintha mi se történt volna. Amen.
0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A Nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallották.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Amikor nem adok külön útmutatást, maradj ott, ahol vagy. Összpontosíts arra, hogy napi feladataidat jelenlétem tudatában végezd. Jelenlétem öröme fog ragyogni rád, ahogy minden dolgodat értem teszed. Így hívsz be életed minden területére. Azzal, hogy mindenben együttműködsz velem, lehetővé teszed, hogy az én életem egybeforjon a tiéddel. Ez a titka nem csak az örömteli, de a győzedelmes életnek is. Úgy terveztelek el, hogy percről percre rám támaszkodj, felismerve, hogy tőlem távol semmire nem vagy képes. Légy hálás a csendes napokért, amikor látszólag semmi különös sem történik. Ahelyett, hogy unatkoznál a nyüzsgés hiánya miatt, használd a megszokott dolgok idejét arra, hogy arcomat keresd. Bár ez egy láthatatlan tranzakció, a lelki világban köteteket beszél. És ehhez jön még az is, hogy gazdag áldást nyersz, amikor bizalommal járod végig velem a napi szokásos munkamenetedet.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Kolossébeliekhez írott levél, 3. fejezet, 23. vers. János evangéliuma, 15. fejezet, 5. vers. 105. zsoltár, 4. vers.

0: emlékezzünk. Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Július 17-e.
2: Váradon 1635. július 17-én tartott zsinatot Keresszegi Herman István, a tiszántúli református egyházkerület püspöke. Ifján a marburgi, majd a heidelbergi egyetemet látogatta, és egyike volt azoknak, akik az evangélikus és református magyarok között támadt egyenetlenségek miatt a wittenbergi eredeti magyar matrikulát elhozták, és a nagybányai könyvtárba helyezték el. Hazatérvén 1616-ban zilahi lelkész, kevés idő múlva a Krasznai egyházmegye esperese lett. 1629-ben a tiszántúli egyházkerület püspökké választotta. Debrecenben lelkésztársaival, Tolnai Péterrel és Veszeli Pállal 1637-ben helyezték föl a Verestoronyba a Rákóczi által ajándékozott nagyharangot. Művei közül most az hitnek és jóságos cselekedetnek tündöklő példáiról való prédikációkat, és az keresztényi hitnek ágazatairól való prédikációknak tárházát említjük.
1: Füst Milán író, költő, drámaíró, esztéta 1888-ban látta meg a napvilágot. Tanulmányai alapján jogász is, tanár is volt. Tanítványai úgy emlékeznek, hogy egész lelkét adta a pedagógiába. Költőként a nyugat nagy nemzedékének tagja. Műveltségének alapja az antik görög kultúra és a Biblia. Lassan csiszolgatta verseit. 80 évre terjedő életében csak mintegy 100 költeményt írt. Számvetése szerint, mire rám mutatnál, nem vagyok. Akár a csillag, mely lefut a tétovák előtt, olyan volt életem. Drámái közül kiemelkedik a Boldogtalanok és a IV. Henrik király. Epikus főműve a 7 évig írt A feleségem története. E nagy terjedelmű lélektani regénye francia fordítását követően világsiker lett. 1948-tól egyetemi tanárként

0: tárgyias, narratív, reflexív, himnikus és mitologizáló rétegek különös harmóniája. Vallomása szerint ide sodródtam aranyba, hőbe, ide, az áldott mezőbe. Maradandó kötetei: Tűnj el, fájás, a tüzér és a rozs, Gyöngyszoknya, Havondelelő szivárvány, Rege a tűzről és a játszintról, Kiviszi át a szerelmet, Himnusz minden időben, Versben bújdosó, Ég és föld, oratórium, Adok nektek aranyvesszőt, prózák, Darázs király, műfordítások. Én szembesítő versei közül most az én szívemet idézzük. Az én szívem játszik, ingemen átlátszik, másik szívvel tündérkedik hajnalhasadásig. Születtem, felnőttem durvagaz erdőben, virág vagyok, attól félek, csalán lesz belőlem. Szaporodik évem fényben, égdörgésben, ecetért kell elcserélni minden édességem.
1: Páncél Tivadar, református lelkész, 1930-ban született. Első lelkészi állomáshelye Kiskunhalas volt. Egy év után, 1954-ben a budapesti Gyulai Pál utcai gyülekezetbe került, ahol 2 évet szolgált Farkas József mellett. 1956-tól közel fél évszázadon keresztül tevékenykedett, beosztott, majd később vezető lelkészként Budapest 16. kerületében, a Rákosszent Mihály Sashalmi Református gyülekezetben. Jelentős energiát fektetett az ifjúság evangelizálásába. Ifjúsági konferenciák sorát szervezte a városrész fiataljainak.
0: 1998-ban halt meg Lamberto Gardelli, olasz karmester. Verdi Traviátájával 1944-ben mutatkozott be. 1946 és 1955 között a Stockholmi Királyi Operaház, majd a Dán Rádió első karmestere volt. Közben vendégeskedett Berlinben, New Yorkban és Londonban is. Ő dirigálta Verdi Attila című operájának ősbemutatóját. 1961 és 1966 között a Magyar Állami Operaházban vezényelt, de közben eleget tett nemzetközi fölkéréseinek is. 1992-ben Budapest díszpolgárává avatták.
2: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: Minden szabad nékem, de nem minden használ. Minden szabad nékem, de én nem adatom valakinek hatalma alá. Korintuszi első levél 6.12.
1: Természetünk szerint mindannyian a bűnök szégyenletes rabszolgaságában vagyunk. Csak Krisztus teremt szabad embereket, akik fölött nincs más úr, csak az Isten. Minden más szabadság csak látszat szabadság, hamis csillogású szolgaság. De nem csak a nyilvánvaló vétkek kötöznek meg. Vannak ártatlan talán a maguk nemében értékes és fontos dolgok, amelyek azonban mégis elvonnak Istentől, és megfosztanak szabadságunktól. Sokan úgy vélik, akkor teszik le a cigarettát, amikor akarják, pedig tévednek. Megkötözi őket a dohányzás. Bármilyen élvezeti cikk urrá lehet rajtunk. Pál apostol tud olyan hívekről, akiknek első a hasuk. Munkánk Isten akarata, de az is leigázhat, és rabszolgájává tehet. Az egészség érték, vigyázzunk rá. De ha túlságosan aggódunk érte, ez is bilincsbe verhet. A gyermek Isten ajándéka. De milyen könnyen megtörténhet, hogy parancsolója lesz szüleinek. Isten fiainak minden lehetséges, de semmi nem tarthatja őket fogva. A hívő ember is könnyen a dolgok hatalmába kerülhet, ahelyett, hogy királyi szabadságban fölöttük állna. Aki meg akar maradni abban a szabadságban, amire Krisztus felszabadította, annak naponta harcolnia kell, hogy semmi ki ne szorítsa az Úr Jézust. Figyeljünk a Galáciabeliekhez írott levél 5. fejezet első versben adott ígére. Annak okáért a szabadságban, melyre minket Krisztus megszabadított, álljatok meg, és ne kötelezzétek meg ismét magatokat szolgaságnak igájával. Mert csak akkor vagyunk szabadok, ha Istent imádjuk, és csak neki szolgálunk. Két dolog szükséges ehhez a harchoz. Elsőül az őszinteség. A Szentlélek int minket, ha a szívünk valamihez nagyon odatapad. Hallgassunk rá, ne magyarázkodjunk. Valljuk be, hogy meg vagyunk kötözve. Második, a határozottság. Sok mindenről kemény akarattal le kell mondanunk. A legértékesebb dolog is csapdává válhat. Az a szeretet, amely megszabadításunkért a legdrágább vételárat tette le, erőt ad arra, hogy mindent odaadjunk, ami nem egyeztethető össze ezzel a szeretettel.
0: Megtartó Istenem, most úgy érzem, erőim végére jutottam. Roskadozom a terhek alatt, de nem szeretném föladni, hiszen akkor méltatlan lennék irgalmadra. Erőfeszítéseim, szenvedéseim nem lehetnek hiába valók. Istenem, csöppenként telt be a pohár, csordogált el maradék erőm. Megfáradva, kiüresedve, kimerülve kiáltok te hozzád. Könyörgöm, hallgasd meg segélykiáltásom. Egyedül csak te tudsz segíteni rajtam. Emelj ki engem ebből a sötét mélységből. Árazd belém, Úristen, hatalmas erődet, hogy képes legyek a te törvényeidre függesztett szemmel megnyugodni, helytállni feladataimban. Add, hogy képes legyek bízni tőled kapott feladataim igazában, hogy megfelelően tudjak ellenállni a kísértéseknek, és hűséges maradjak szent akaratodhoz. Eléd hozom terheimet, vedd át, kérlek, hogy föllélegezve új erővel és lendülettel a rosszat mindig jóval viszonozzam, kitartsak a szeretetben. Add áldásodat életemre. Amen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: hír összeállításunk következik.
1: Örökség, őrzés, ökumenikus összefogással. A budapesti Rádai Ház adott otthont az Egyházi Könyvtárak Egyesülése közgyűlésének és konferenciájának július 8-a és 10-e között. Az idei házigazda a Duna melléki református egyházkerület Rádai gyűjteményének Rádai Könyvtára volt, a háromnapos rendezvény pedig a könyv és olvasója, használója és őrzője az Egyházi Muzeális Könyvtárak helyzete a magyar könyvtári rendszerben címet kapta. A hivatalos és szakmai kérdések megvitatásán túl lehetőség nyílt egymás mélyebb megismerésére, a kapcsolatok erősítésére, a résztvevők ezen felül igei üzenetekkel is gazdagodhattak. Az 1994-ben megalapított Egyházi Könyvtárak Egyesülése, amelynek a Rádai Könyvtár is alapító tagja volt, célja, hogy az egyházi könyvtárakban őrzött kulturális örökség minél szélesebb körben hozzáférhetővé váljon, miközben ezek az intézmények a kortárs tudományos gondolkodás nyitott műhelyeiként is szolgáljanak. Átadták a Jó Pásztor Evangélikus Szeretet Otthon új nappali ellátóközpontját Kiskörösön. Ünnepélyes keretek között adták át július 13-án a Kiskörösi Evangélikus Egyházközség fenntartásában működő Jó Pásztor Evangélikus Szeretet Otthon új nappali ellátóközpontját. A megvalósult beruházásnak köszönhetően korszerű, akadálymentes környezetben valósulhat meg az idősek, a demens személyek és a fogyatékossággal élők nappali ellátása, miközben a házi segítségnyújtás feltételei is jelentősen fejlődtek. Az ünnepséget Aratójé Lóránd igazgató lelkész köszöntője nyitotta meg, aki felidézte az intézmény elmúlt évtizedeit, és azt az összefogást, amelynek eredményeként a Szeretet Otthon folyamatosan fejlődhetett. Kiemelte, hogy minden újabb beruházás mögött emberek szolgálata, hite és közös felelősség vállalása áll, hiszen az egyház küldetése nem csupán a lelki gondozás, hanem a rászorulók mindennapi támogatása is. Radírozzuk ki a különbségeket. Fennállásának 20. nyarán újra meghirdeti az egyik legrégebbi és legfontosabb kezdeményezését, a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akciót, a Református Szeretett Szolgálat. Az elmúlt két évtized tapasztalata azt mutatja, hogy az iskola kezdés minden évben jelentős anyagi terhet ró a családokra, különösen azokra, amelyek már a mindennapokban is számos nehézséggel küzdenek. A felmérések szerint ma egy gyermek tanévkezdése átlagosan 40-60 ezer forintos kiadást jelent a családoknak, de az első osztályba készülők esetében akár ezt az összeget is meghaladhatja az iskolatáska, a tolltartó, a füzetek, az írószerek, a sportfelszerelés és a többi szükséges eszközök megvásárlása, különösen több gyermek nevelése esetén, vagy ahogy egyetlen keresetből gazdálkodnak. A Református Szeretett Szolgálat elsősorban nekik szeretne segítséget nyújtani. Az időjárásról: kellemes nyári idő. Szombaton a felhők mellett több órás napsütés valószínű, néhol eshet eső. Nyugati szél és 27-34 fok várható. Vasárnap a felhők és a napsütés is meglesznek, elszórtan lehet zápor. Északnyugati szél és 26-32 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: A profécia szó irodalmi jelentése jóslat, jövendőlés. Vallási értelemben viszont a proféta Isten által kiválasztott személy, aki az isteni igazságot terjeszti, amelyik kijelentések a jelenre és a jövőre is vonatkoznak. Péter apostol ezt így fogalmazta. Mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Pál apostol pedig arról beszélt az efézusi gyülekezetnek, hogy a profécia nekünk szól, amit meg kell értenünk. Kérem, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. Folyamatosan törekedjünk Isten kinyilatkoztatásainak bölcs értelmezésére. Profétai üzenetek a Bibliában.
3: Kedves hallgatóink! Igét hirdet Szigeti Jenő lelkész.
4: Szép estét kívánok mindenkinek! A mai este egy nagyon furcsa kérdés a cím. Ha azt halljuk, hogy ítélet, akkor az valami rosszat jelent. Félünk, bíróságukba se egészen bízunk, ma erről többet nem. Szóval van bennünk egy bizonyos tartás, remegés. De gondoljunk el egy olyan helyzetet, amiről a Biblia beszél. Van egy bíró, az Isten. És ez a bíró annyira szeret bennünket, hogy az egyszülött fiát odaadta értünk. Ugye ez a Biblia aranyszövege, úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogyha valaki hiszen ő benne el ne veszem, hanem örök élete legyen. És én ezt a Jézust elfogadhatom. Gyarló, esendő ember vagyok, csetlek, botlok, de mindig oda mehetek hozzá. És akkor jön az ítélet, ami nem felettem folyik igazán, hanem a bűnök felett. Akkor az ítélet a legnagyobb kegyelem, mert az, amivel nekem naponta birkózni kell, az a valami, az fog megszűnni. És valahol itt van a Bibliának a rövid mondani valója. Ebben el is mondtam a Biblia rövid mondani valóját. És úgy tudnám ezt elmondani, még rövidebben, amiről este beszélni fogunk, hogy Isten nem az embert ítéli el a bűnért, hanem a bűnt ítéli el az emberért. Még egyszer mondom. Isten nem az embert ítéli el a bűnért, hanem a bűnt ítéli el az emberért. De ez az szükséges, hogy az ember fia, Jézus Krisztus értem halljon meg, és ezt az ember fiát, ezt a Jézus Krisztust én elfogadjam személyes megváltónak. Menjünk ezen a gondolatsoron végig. Most egy kicsit furcsán kezdtem, mert elmondtam az egész mondani valóját a mai estének. Nem árt, hogyha ezt megjegyzik, majd a végén visszaismételjük, mert az ismétlés a tudás anyja, és ilyen pedagógus, betegesen pedagógus ember, mint én vagyok, mindig ilyen holmi táblát keresek néha, meg ismételgetek néha, úgy, mint az iskolában. Szóval, menjünk csak sorba végig. Mi is a bűn tulajdonképpen? A bűn az nem egyszerűen egy elkövetett rossz cselekedet, az a bűnnek a következménye. A bűn az valami mélyebb dolog. Úgy is lehetne mondani, hogy egy hibás életszemlélet, vagy mondjuk úgy, hogy az ember emberségének a rövid zárlata. Ugye úgy vagyunk mi emberek, most egy hét óta nem találkoztunk, majdnem egy hét óta nem találkoztunk, ezért egy picit ismételek. Úgy vagyunk mi emberek, hogy négy síkba éljük meg ezt az emberséget. Egyrészt összekötetésben vagyunk a természetvilágával, tehát materiálisan benne élünk egy világba. Aki ezt letagadja, Hát az nem mond igazat. Az én kedélyállatú potomtól kezdve sok minden függ attól, hogy milyen is a materiális állapotom. Ha korog a gyomrom, nem tudok szép gondolatokra gondolni, csak a korgó gyomromra. Legfeljebb kopog a szemem az éjségtől, de ez nem muzsika. Szóval, az embernek van egy materiális léte, de ugyanakkor az ember egy szociális térben is benne él, embertársaimmal élem meg az emberségemet, fejem fölött van a Jóisten, és így vagyok én önmagam, egy döntési szabadsággal rendelkező lény, aki igent mondhat az Istennek, nemet mondhat az Istennek. Isten nem kényszerít semmire, mert az Isten nem a diktátorok istene, és nem a diktatúra az Isten kormányzási módja, hanem Isten megteremtette ezt a világot az embernek, és ebben én mondhatok igent, és mondhatok nemet. És ez azért van így, mert erkölcsi lény vagyok. A diktatúráknak az a baj, ezt is említettem már egyszer, hogy a diktatúrában mindig a bölcs diktátor, aki mindenkinél okosabb, megmondja, hogy mindenkinek hogy kell bólogatni, és mire. És hogyha valaki így csinál a fejével, az élet veszélyes, azt rendszerint a fejétől megszabadítják. Na de ennek mi a baja? A bölcs diktátor elhiszi magáról, hogy ő a legokosabb a világon. És legokosabb ember a világon nincs. És amikor elmúlik a diktatúra, mert minden diktátornak az a sorsa, hogy megdöntik. Még olyan diktátor nem volt, amelyiket agyon ne csapott volna. Vagy a természetes halál, ez a ritkább eset, vagy pedig valaki megdönti a diktatúrát. És utána jön egy nagyon érdekes jelenség. Tudnék, a diktátorhoz kell még valami, nem csak egy nagy diktátor kell, nem csak fegyverek kellenek, hanem ilyen bólogatók is kellenek. Na most, aki így bólogat, annak elmeszesedik az az izma, amelyiket így kell forgatni. És ennek az a következménye, hogy az erkölcsi döntés lehetetlenné válik. Az erkölcsi döntés az azt jelenti, hogy én mondok valamire igent, és mondok valamire nemet. És a döntésemet nem a külső érdekek, hanem a belső lelki meggyőződésem diktálja. Jézus azt mondja, hogy jaj annak, aki a jót rossznak mondja, és a rosszat jónak mondja. Jézus azt mondja a hegyi beszédben, a ti beszédetek legyen úgy, és az úgy legyen, és nem, és az legyen nem. Mind a kettő fontos. Aki csak az egyiket akarja művelni, mindig igent akar mondani, az félig hazug. És a félhazugságok a legveszélyesebbek ezen a földön. Miért? Tessék végig gondolni. Ha én a félhazugságot igaznak fogadom el, akkor hazugság felét elfogadtam, nem? És hogyha a fél hazugságot teljesen elutasítom, akkor meg az igazság felét utasítottam el. Ezt is tessék végig gondolni. Tehát valahol Isten meg akar tanítani bennünket helyesen dönteni. Lényegében a mi emberségünknek, a mentális lényünknek az igazi nagy próbája az, hogy tudunk-e helyesen dönteni, vagy sem. Mert ez a helyes döntés teszi az ember igazán emberré. Sajnos a mai világban látszólag mindenütt azt mondják, hogy demokrácia van. Sose fogom elfelejteni, én 10 évig voltam a Nemzetközi Lelkiismeret és Vallásszabadsági Társaság Európai Bizottságának a tagja. És volt egy világkonferencia Londonban, valamikor 95-ben, és ez a konferencia érdekes volt, mert minden országból meghívták a minisztereket, a vallásszabadsággal foglalkozó minisztereket, és a kérdéseket kaptak előre, és az egyik mohamedán országnak a vezetőjétől azt kérdezték, hogy XY mohamedán felekezetet miért üldözik halálra. Tudnék, a mohamedanizmusról nem tudjuk, az nem egy vallás, az olyan, mint a kereszténység. Körülbelül 200 féle felekezet van. És abban az országban az egyik mohamedán felekezetnek, aki tagja lett, azt kivégezték. És akkor a miniszter feláll, És azt mondja, kérem szépen, a mi országunkban demokrácia van, és a mi országunkban az állampolgárok többsége nem akarja ezt a mohamedán felekezetet, ezért az állam engedelmeskedik a népakaratnak, és az én embereket kivégezzük. És akkor én elkezdtem ezen gondolkodni. Mi is az, hogy demokrácia? Ugye tudjuk az iskolából, hogy ez a démosznak, a népnek az akarata, az uralma, a régi görög városállamokban működött is. Most meg azt mondjuk, hogy demokrácia van, és lényegében nem demokrácia van a világon sehol, hanem egy új rend van, amit én elneveztem manipulokráciának. Mi ennek a lényege? Ez nem politikai kérdés, ne tessék azt gondolni. Ez az ember létünknek egy nagyon érdekes kérdése. De a manipulokráciát úgy szoktam a diákjaimnak elmondani, hogy mi az. Tessék elgondolni, mondjuk az északi sarkon mi eszkimók vagyunk mindnyájan. És egyszer csak kiírnak egy választást, és a választáson el kell dönteni, hogy a kiwi vagy a banán a jobb gyümölcs. Felállítják a szavazófülkéket, minden rendben megy, ezt a példát is mondtam, csak ismétlésként mondom, és valami tanulságért. És akkor szavaznak az emberek. Melyik fog győzni? Természetesen az, amelyik jobban manipulált. Miért? Azért, mert olyasmiről döntenek az emberek, amihez nincsen primér, tehát saját tapasztalatból jövő információjuk, nem? Jobb reklám alapján döntenek, mert se kivit, se banánt nem evett a derék eszkimó, nem? Rá tetszik jönni, hogy hol van a probléma? És az egész világ egy ilyen dzsungel lett. És ebben a dzsungel világban valahogyan mi magunkkal se tudunk igazán kibékülni. Kell egy külső segítség. De hogyan? Ez a külső segítség csak az lehet, hogy végre nyilvánvalóvá kell, hogy legyen, hogy mi az igazság, és mi nem az igazság. És ehhez egy objektív, külső, biztos archimédeszi pont kell. Mert ugye erről nagyon sokat szoktak beszélni, tessék megnézni, hogyha most végignézzük a magyar történelmet, de nem máról induljunk, hanem tegnap előttről, jó, hogy ne fájjon, akkor mindig az előző volt a hibás, vissza Árpádig. És mindig újra fogalmaztuk az igazságot. Most ebben biztos, hogy volt sok igazság. Sok féligazság volt. Csak ennek az a következménye, hogy itt az emberekben kialakul az, és ez a 21. századi embernek az egyik legnagyobb problémája, kialakul az igazságnak a relatív voltáról egy vélemény, hogy igen, hát igaz az is, ez is igaz, jobb felülött nekem fütyül, bal felülött nekem fütyül, és nincs is igazán igazság. Az az igaz, ami nekem igaz, és a többi nem érdekel. És az a fontos, hogy én a saját igazamat, azt minden szinten, teljes erővel képviseljem, mert ha én ezt az igazat képviselem, és én az igazamat igazamért megharcolok, hát akkor nincs semmi baj. Csak hát olyan világot nem lehet elképzelni, aminek annyi tengelye van, ahány ember. Szóval mindenki azt szeretné, hogy körülötte forogjon a világ, ebből minden lesz, csak társadalom nem lesz. Most ennek a következménye az, hogy elmagányosodnak az emberek, ennek a következménye, hogy keresik a közösséget az emberek, ennek a következménye, hogy ezt kollektíven is megcsinálják, én vagyok az egyedül igaz, a többi mind gonosz, hamis és tűzre való. És mindenki szeretné az igazságot, benne az Isten igazságát is privatizálni. Csak az igazságnak van egy tulajdonsága, az Új Szövetség szerint. Az igazság az nem valami, egy elv, egy képlet, egy matematikai levezetés, Hanem az Új Szövetség azt mondja, az igazság az valaki. És ez Jézus Krisztus. Azt mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Igaz? Tehát az embernek a lényeg ebben benne van, ebben az egyetlen jézusi mondásban. A Jézus az út. Én lépésről lépésre, napról napra megyek Jézussal az úton. Jézus az út. Jézus az igazság, ez a biztos tájékozódási pont, és Jézus az élet. Most nézzük meg, a 21. században még oda is eljutottunk, hogy Jézus nevével is visszaélnek. Nagyon sokszor Jézus nevével manipulálnak emberek. És ez is egy veszély, és én most nem is úgy beszélek erről, hogy ők manipulálnak Jézus nevével, nagyon sokszor én is. Nagyon sokszor a saját igazam igazolójának akarom Jézust feltüntetni. Éppen ezért a bűn az embernek ezt az igazság érzetét rontotta meg, és ezért mondtam azt, a bűn, ami emberségünknek a rövid zárlata. Mert hogyha ez az igazság eltűnik, akkor valahol az emberségünknek az a lényege, hogy én békében vagyok az Istennel, a másik emberrel, beleilleszkedem ebben a világban, nem a világ ellenére élek, tehát nem tönkre akarom önzően tenni a természetet, nem én akarok lenni a másik ember farkasa, és itt belül is harmonikus szeretnék lenni. Ez egyre nehezebben megvalósítható, mert az igazság homályosodott el. És egy ilyen vitás helyzetben szükség van arra, hogy Isten ítéljen. És az ítélet a Bibliában nem más, mint Isten ki akarja iktatni a kapcsolatokat romboló bűnt az emberek életéből. Az ítélet az nem más, mint annak a rövid zárlatnak a megszüntetése, ami az én életemben van. És ezt nagyon világosan kell látni. Ha a Bibliát nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy a Biblia az az Isten ítéleteinek és kegyelmeinek a könyve. Isten ítéleteinek és kegyelmeinek a könyve. Ha végignézzük a Bibliát, akkor a Biblia első lapjaitól állandóan ezt látjuk. Isten ítél és Isten kegyelmez. Na, a kegyelemről már beszéltünk. A kegyelemről ugye azt mondtuk, megint egy kis ismétlés. A kegyelemről azt mondtuk, hogy a kegyelem az nem más, mint az újrakezdés lehetősége. Elmondtam egy kicsit azt, amit már héten gyakoroltam is, hogy a tanár mikor kegyelmes a diákkal. Ugye, emlékeznek, jön a buta diák, beírom a jó jegyet, akkor nem kegyelmes vagyok, hanem kitolok vele, soha az életben nem fogja megtanulni azt, ami neki a szakmájához kell. Kegyelmes vagyok akkor, hogyha elzavarom. És azt mondom, hogy addig, édes jányom vagy fiam, nem mész át ezen a vizsgán, amíg nem tudod. Dobd be szürke állományodat egy kicsikét, és ne csak a gonoszságon törd a fejedet, szóval ilyeneket szoktunk mondani. Tehát a kegyelem, az nem a büntetés elengedése, hanem az új kezdés lehetősége. Most az az érdekes, hogy a Bibliában ez az új kezdés lehetősége mindig együtt szerepel az ítélettel. Egy ilyen négy lépcsős szerkezet van a Bibliában, amit nagyon világosan kell látni. Mi ez a négy lépcső, amin keresztül vezet a Bibliában a keresztény embernek mondjuk az útja, vagy a Istenben hívő embernek az útja? Elsősorban az, hogy Isten kezdettől fogva elmondta, hogy mi az emberségünknek a titka, mit akar ő én velem. A Biblia első lapjaitól kezdve erről olvasunk. Isten megteremtette az embert a maga képére és hasonlatosságára. Ahogyan az első ember jött, abban a pillanatban azt mondta, hogy adok egy törvényszerűséget, ami szerint élj, és figyeljük meg, hogy milyen modern ez a törvényszerűség. Az első törvény, ami a Bibliában van, az így szól. Én Károli jól tudom, hadd mondjam így kívülről. Kertnek minden fájáról bátran egyél. Úgy kezdődik, parancsol az Úristen az embernek mondván. Tehát nyilvánvalóan törvényről van szó. Kertnek minden fájáról bátran egyél. De a jó és gonosz tudásának fájáról ne egyél, mert amely napon eszel, arról bizony meghalsz. Most nyilvánvalóan itt nem a gyümölcsevés tilalmáról van szó. És nyilvánvalóan az első bűnnél se arról volt szó, hogy véletlenül leszakított Éva a fáról, bár ezt szeretjük így mondani, én az unokáimon tapasztalom ezt, hogy elront egy játékot, és akkor azt mondja, papa, véletlenül elromlott. És megkérdezem, véletlenül ott voltál te is? Igen, tudod, papa, de véletlenül elromlott. Mondom, ne így mondd, elrontottad. És ez nagyon nehéz kimondani, nem? Tehát itt nem erről van szó, itt valami másról van szó. Figyeljük csak ezt a törvényt. Ez a törvény elsősorban ad. Ez olyan, mint egy gyönyörű, szép adományozó levél. Kert minden fája tiéd. És ebből valamit visszakér. Azért kér vissza, hogy legyen alkalmam dönteni, nem? De nem arról volt szó, hogy szegény Ádám és Éva éhezett a paradicsomban, mert csak egy fán volt gyümölcs, és ha erről nem eszem, akkor éhen halok. Nem. Isten azt mondja, minden a tied. De annak az egynek a tiszteletben tartásával mondod el azt, hogy te abban a rendbe beleilleszkedsz, amiben én teremtettelek. És hogy ez könnyebb legyen, és járható legyen, ezért van egy harmadik eleme is ennek a törvénynek. Ez a harmadik elem pedig az, hogy elmondja Isten a következményt. Amely napon eszel, arról bizony meghalsz. Mert dönteni csak úgy lehet, hogyha tudom a következményt. Különben csak manipulációs döntés jöhet létre. És itt van egy nagyon-nagyon érdekes valami. Isten mindig előre beszél. Isten mindig előre elmondja, hogy ő mit akar én velem. A bűn az nem úgy jön az ember életében, hogy hát úgy véletlenül, úgy magától, hogy éppen arra jártam, Uram, és a vállammal levertem azt a gyümölcsöt, ugye nem így jön a bűn. Isten mond valamit, elmondja a következményt is, és ebben a mondott dologban ad egy hatalmas lehetőséget, a kert minden fája, és feltételt támaszt. Erkölcsi döntés nincs ott, ahol nincs feltétel, nem? Senki se kap Kossuth díjat, mert dobog a szíve. Azt nem én határozom meg. És itt a lényeg. Isten nem ítél addig, és nem ítél olyan dologban, amit ő előre el nem mondott volna. És ez egy nagyon fontos dolog. Mert a bűnnek mindig az a jellemzője, hogy valami ellenére, az igazság ellenére kezdek élni. Minden bűnnek az a jellemzője, hogy nagyon profán dolgot mondok, minden rablógyilkos tudja, hogy a rablógyilkosság bűn. Olyan nincsen, aki ezt nem tudja, nem? Hogy minden bankrabló tudja azt, hogy a bankrablás az bizony bűn. Sőt, még azt is tudja, hogy a bankrablásnál általában leszokták lőni az embereket, vagy elfogják. És jön a bankrabló, és azt mondja nekem, egy olyan zseniális tervem van, amire nem fognak rájönni a zsaruk. És én ezt megcsinálom. Lényegében kicsiben mindig így vagyunk. Hogy igaz az, hogy ez így és így és így van, de én majd én megpróbálom, hogy ne így legyen. Majd én kiszűröm azokat a veszélyforrásokat, és én nekem sikerül majd a tökéletes bűntényt végrehajtani. Nagyon érdekes, hogy 1997-ben a Gallup Intézet Magyarországon egy elég nagy reprezentációs mintán közel 3000 emberen lekérdezte a 10 parancsolatot. Egész egyszerűen a bibliai 10 parancsolatot megkérdezték két szempontból az embereken. Egy országos átlag alapján, amit úgy csinálnak, ugye, hogy a számítógépből, amiben a személyi számaink vannak betáplálva, az országos adatoknak megfelelő mennyiségű embert kivesznek. Tehát annyi férfit, annyi nőt, annyi vidékit, annyi városit, annyi öreget, annyi fiatalt, annyi magasan iskolázottat, alacsonyabban iskolázottat, stb. Kivesznek, ami az országos átlag. Ezt a gép automatikusan kidobja, és a kérdező biztosok lekérdezik. Na, ennyit a statisztikáról, hogy ezek így szoktak készülni. 10 parancsolatot lekérdezték, és ezt kellett kommentálnunk. Magyar Nemzetben egy egész oldalon jelent meg ez a vizsgálat, még 97-ben. A Hankis Eleméről ketten kommentáltuk. Úgyhogy nem beszélhettünk egymással, és úgyhogy jöttek be azonnal az adatok a számítógépen. Tehát a számítógép képernyőn láttam, hogy emelkednek, süllyednek a görbék, és hogy áll be a végső eredmény. És az érdekesség az volt, hogy az egyik kérdés az volt, hogy mit gondol, hogy ezeket a parancsolatokat önnek be kell tartani? A másik kérdés pedig az volt, mit gondol arról, hogy önnel szemben ezeket a parancsolatokat betartják? Na, normális az lett volna, hogy ezzel kettőnek közel egyforma eredménynek kellett lenni. A legtöbb parancsolatnál 1-2 arányban volt, ami azt jelentette, hogy engem ugye nem szabad megölni, de a nevű parancsolat az rám azért nem egészen érvényes. Többek között emlékszem erre, mert ez a legmegdöbbentőbb adat volt. A reprezentatív minta 18% azt mondta, hogy ha kell, öl. Viszont a reprezentatív mintában, hogyha őt valaki megöli, az büntény, majdnem 100% mondta azt, hogy igen, ez büntény. Nekem szabad, ő nekik velem szemben nem. És a Hank is egy nagyon szellemes kis 50 sort kellett írnunk mind a kettőnknek. Szellemes kis írást írt, az volt a címe, hogy az én ország és a te ország. És az én ország és a te ország, ez bennünk van. Így vagyunk mi. És valahol itt van a mi problémánk. Most jutottunk el ahhoz a ponthoz, amiért ítélni kell. Mert ez az én ország, te ország nem működik. Nem működik az, hogy kérem szépen, majd én megmondom, hogy ki a jó, ki nem a jó. Harmadik elemista voltam, amikor Miskolcra kerültem egy iskolába, egy református általános iskolába, Palóc utcai iskolába, és akkor a harmadik héten én voltam a 7-es. Ez úgy volt, hogy kiálltam az osztály elé, még nem jött a tanító úr, húztam egy vonalat, jobbra felírtam a jók, rosszak. Egy hétig csináltam ezt. És magam is megdöbbentem, hogy az összes barátom mindig a jók között volt, az összes ellenségem mindig a rosszak között volt. Észreveszik, hogy ott állunk a tábla előtt? Ezért Isten mielőtt ítélne, mindig újra meghirdeti az ő kegyelmi üzenetét. Mert ahhoz, hogy én az igazsággal belsőleg összhangba legyek, és rögtön mondom, ez nem azt jelenti, hogy én mindig igazán cselekszem, nem. A mennyben, most egy nagyon furcsát fogok mondani, csak bűnös emberek fognak jutni. Aki itt a földön azt mondja, hogy én nem vagyok bűnös, az biztos nem jut a mennybe, ezt tudom. Tudnék, a mennybe csak az fog jutni, aki Jézus Krisztus meghalt, és aki azt mondja, hogy én nem vagyok bűnös, azért nem halt meg Jézus Krisztus. Tehát az itt marad. A saját igazsága agyonnyomja, nem? Még egyszer tehát. Ha itt a földön nézem az igazságot, akkor nagyon nehéz elválasztani attól a szubjektív belső érzéstől, amit én igaznak tartok, azt, hogy mi az igaz. És hogyha én ülök az ítélőszékbe, úgy vagyok, mint az a harmadik elemista, kis Szigeti Jenő, annak idején a Palóc utcai általános iskola harmadik A osztályába, hogy a jókhoz a barátaim kerülnek, a rosszakhoz meg azok, akik ellenségeim. Pedig hát, ha azoknak is igazuk van. Mondjuk éppen velem szembe. Ezért mit csinál Isten? Nézzünk egy történelmi példát. A Bibliában van. Sokan megkérdezik, hogy miért kell Jónás könyve a Bibliába. Magyarok ezt nem kérdezik meg, mert van egy csodálatos vers, hogy a Babicsnak a Jónás könyve, mindjárt iskolában tanultuk, ami zseniálisan megmutatja ennek a könyvnek az igazi mondani valóját. Miről van itt szó? Van egy proféta, Jónás. Ez a Jónás proféta, ez szent meggyőződéssel hiszi azt, hogy ő neki igaza van. Ha megnézzük az Ószövetségben, egy kicsit visszalapozunk, Jónás nem csak itt fordul elő Jónás könyvébe, egy helyen előfordul a királyok könyvébe. Ő volt az, aki második Jeroboám alatt meghirdette azt a nagy virágzást, politikai föllendülést, ami második Jeroboám idején bekövetkezett, úgyhogy majdnem visszaálltak a Salamoni ország határai. És azért Jónást mindenki tisztelte. Na végre egy olyan prófét, aki jót mond, nem mindig rosszat, hogy mi meg kell térni, meg mit tudom én, mi. És Jónás biztos peckesen járt egész életében, és óriási kalaplengetéssel, ha lett volna kalapjuk, az ókori palesztinaiaknak köszöntötték az emberek őt. És egyszer szól az Úr neki, azt mondja, eredj el Ninivébe. És Jónás azt mondja, mit keresek én Ninivébe? És a könyvből később kiderül, hogy ő kezdettől fogva attól fél, hogy a niniveiek megtérnek. Hát Ninive a potenciális ellenség, északról jövő ellenség, és prófétai szem se kellett ahhoz, hogy Ninive életveszélyt jelent az izraeli országrésznek, tehát az északi országrésznek. Hát én menjek, és akkor megtérnek ezek a niniveiek, hát akkor elvesztem azt a felépített imázsomat, ezt így szokták mondani, amit kialakítottam, hogy én vagyok az a proféta, aki mindent tud, és értik. És az Úr azt mondja, eredj. Jónás megpróbál diszidálni. Inkább meghal, mint hogy teljesítse a küldetését. És az a csodálatos, hogy Istennek sokkal-sokkal engedelmesebb szolgái, a pogányhajósok, meg a hal, mint Jónás az Isten embere. De Jónás kiköpi a hal, el kell menni Ninivébe. És mit gondolnak, Jónás kegyelmet vagy ítéletet hirdetett Ninivébe? Mit gondolnak? Mind a két véleményt hallom, csak nem merészek, csak így suttogják, de ez nekem jó fülem van. Most a tesztírások idején az egyetemen kell a jó fül, meg a jó szem. Tehát tudom azt, hogy mind a két véleményt mondják, és mind a kettőiknek igaza van. Tudnélik, Jónás szíve szándéka szerint azt mondja, hogy kinkövel égő tüzes tóba sercegjen ennek a randa városnak a vére. Igenis elmondom, hogy még 40 nap és elpusztul Ninive, akármit csináltok. Igazat mondott te Jónás, vagy nem? Igazat, persze, ezt mondta az Úr neki. Pontosan mondta, amit az Úr mondott. Igen, ezt mondta. És mégis eltelik a 40 nap, Jónás azt mondja, felette igen, haragszom, mind halálig, mert valami történt. Mi? Nem kisebb lett a bűne a városnak, nem, csak megtért a város. A megtérés az nem más, mint a helytelen életiránylást bűn, önzés, helytelen életirány, átkapcsolása a helyes életirányjá. Tetszik érteni? Nem az volt, hogy a ninivéiek azt mondja, hát én nem is voltam, mert biztos csak a halottak csinálták ezt, én jobb vagyok, mint a sok évi átlag, mert vannak ilyen szuperszentek közöttünk is, mindig nézik, hogy mikor nő ki a szárnyuk már, amivel a mennybe röppennek. Nem ez a bűnnek az elrendezése, hanem tessék megnézni, mit csináltak a ninivéiek. Odaálltak Isten elé, és megszaggatták ruháikat a királlyal együtt, és visszakapcsolódtak a kegyelembe. Tehát élni kezdtek a kegyelem lehetősége, az új kezdés lehetőségével. És ez felette igen rossz volt Jónásnak. Mondja is, hogy tudtam én, hogy te ott is kegyelmezel, ahol Tudtam, én ezért nem akartam jönni. Mégis az Isten ítéleteinek mindig ez a képlete. Gondoljuk Noéra özönvíz előtt, prédikál 120 évig. És így van ez mindig. Isten ítélete előtt elmondja az embereknek emberi eszközein keresztül azt, hogy mi az ő szándéka. De ez kevés, hogy mi az ő szándéka. Azt mondja el Isten, hogy mit is jelent tulajdonképpen embernek lenni, embernek maradni az embertelenségben. Ugye azt a címet adtam ennek a sorozatnak, hogy miért kell Jézusnak visszajönni. És én nagyon furcsa választ adtam, már többször is elmondtam ezt, és szeretném, hogyha megjegyeznék. Azért, hogy én ember maradjak. Nem azért jön vissza Jézus, mert dühös már, hogy ezek a szemtelen emberek, hát mi minden disznóságot csinálnak, csapjunk csak oda. Nem. Isten szán engem és téged, hogy azt a legnemesebb dolgot, ami ezen a földön van, az emberségünket. Tönkre teszi az a nagy önellentmondás, amit bűnnek hívunk. És itt van a lényeg. Ember az önellentmondásban. Hogy Emil Brunnernek a híres nevezetes dogmatikai kézikönyve viseli ezt a címet. Ember az önellentmondásban. Ez vagyok én. A Biblia éppen ezért a megvalósuló ítéleteknek is a könyve. Nem csak utolsó ítéletről van szó ám a Bibliában. Újra és újra olvasunk, hogy Isten szólt, ezen az úton végigment, tudott valamit a nép, szembefordult Isten népe vele, és Isten ítél. Miért ítél az Isten? Még egyszer mondom, nem azért, mert dühös, hanem azért, mert a bűn önmagában teszi tönkre az embert. Istennek nem kellene ahhoz ítélni, hogy elmúljon ez a világ, és semmibe hulljon. Ezt az emberi bűn automatikusan elvégzi. Hát ez most nagyon könnyen 21. századba belátni. Hát nem angyalok foglalkoznak azzal, hogy fúrják az ózonpajzsot. Hogy nem angyalok foglalkoznak azzal, hogy feluszítsák a népeket, hogy egymás torkának ugorjanak. Nem angyalok dolgoznak azon, hogy egyre elviselhetetlenebbé akarjuk tenni egymás életét, nem? Ez a bűn következménye, és ez a következmény oda vezet, hogy az a harmónia, ami vagyok én, és kimondom ezt a szót ma este, még nem mondtam ki, ez a szeretet harmóniája. Ez tönkre menjen. Mert a szeretet nélkül élhetetlen az élet. És itt a lényeg. Istennek azért kell ítélni, mert vissza akarja állítani ezt a helyzetet. Valaminek véget akar vetni, ami tönkre teszi az ember életét. És ez kicsiben az egész Biblia erről szól, újra és újra megtette. Megmutatta azt, hogy jeruzsálemi templomot, hogy ószövetségi példát hozzak, meg tudja védeni. Ézsaiás könyve 34. fejezetében van, hogy Krisztus előtt 701-ben, amikor Szanhérib seregei ott álltak Jeruzsálem előtt, Szanhérib azt mondta, ez egy kutya, ahol elég a fővezért elküldeni, a rabsakét elküldte, ez nem név, hanem tisztség fővezér. Azt mondja, hogy adok nektek annyi kocsit, amennyit akartok. Nem tudtok bele embert ültetni, akkor is meg fogom nyerni ezt a háborút. És Isten Ézsaiás prófétán keresztül megmutatta, hogy nem vették be a várost. Véletlenül egy pestis járvány tört ki, ezt is csak 35 óta tudjuk, 1935 óta, mert megtalálták a tömeg sírját a katonáknak, és az elemzésből kiderült. És ostrom nélkül elmentek a város alól. És utána jöttek a hamis proféták. Az úrtemploma, az úrtemploma, az úrtemploma, ez nem vehet el. Hát egyszer már megmondta az úr, hogy megvédi ezt a templomot. Nem. Isten azt mondta, hogy ha ti ebből nem tanultok, hogy ez az én házam, és latrok barlangjává teszitek, ezt megint Ézsaiás mondja, mert bűnt és ünneplést nem szenvedhetek, akkor pusztán hagyatik a ti házatok. És Nabukodonozor jött, először elfoglalta a várost. Vitt hadizsákmányt, elvitt edényeket, nem lett semmi. Tanult a nép? Ítélet volt. Tanult az ítéletből a nép? Nem. Mi lett a következménye? 10 év múlva megint jön Nabukodonozor, mert lázadoztak, és így úgy amúgy hiába szólt Jeremiás, hiába üzent Ezékiel a fogságból, nem. Végre az lett, hogy harmadjára leromboltatott a templom. A hamis proféták mind azt mondták, ez lehetetlen. Hát egyszer már az Isten megmondta, hogy az Úr temploma nem vész el, és mégis elveszett. Tanul-e vajon a nép az ítéletből? A zsidóság tanult, mert nem lenne ószövetség, hogyha a babiloniai fogságban ennek a lelki tartalmát fel nem dolgozták volna. És a mi életünkben is így van. Isten ítél. De így van az egész világ életében. Isten ítélni fog. Ha megnézzük a Jelenések könyvét, ami egy nagyon könnyen értelmezhető könyv. Ne tessék ilyen-olyan-olyan magyarázatoknak hinni. Egyszerűen ez egy nagyszerű rejtjeles könyv, amit azért írtak fogságból így, hogy a cenzúra ne tudja elolvasni. És ez a könyv lényegében az Ószövetségre épül mindenben, és egy gyönyörű szerkezetű könyv, olyan, mint egy piramis a szerkezete, és ennek a szerkezetének a hegyén egy angyal repül. Ez a 14. fejezetben van. És ha megnézzük ezt az angyalt, akkor, és erről szól az egész könyv, ezért mondja a könyv elején, hogy ez Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, a 14. fejezetnek a 6. verse elmondja azt, hogy lát egy angyalt, János, aki az ég közepén repül, és nála van az örökkévaló evangélium, és ezt az örökkévaló evangéliumot hirdette minden ágazatnak, nyelvnek, népnek, tehát mindenkinek. A Biblia erről szól. Az apostoli hitvallásban mondjuk, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Ez minden keresztény felekezetnek egyformán drága kincse, nem? Ez a hitvallás.

És kezdi kibontani ezt az örökkévaló evangéliumot. És nézzük csak, hogy hogyan. Azt írja itt tovább, és hatalmas hangon így szólt. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette az eget, a földet, a tengert, stb. Nem véletlen ám, hogy a Sárospataki Főiskolának 1607 óta ez a címere. Elmondhatta, hogy féljétek az Istent, néki adjatok dicsőséget. És egy nagy erejű angyal áll a címerpajzs közepén, mert ez a kereszténységnek az összefoglalása. Legalábbis a 17. század elején így látták protestáns atyáink. És sok-sok példát tudnék erre még hozni. Az istenfélelem ennek az alapja. De mi az az istenfélelem? Félek az ítélettől? Múltkor tanulmányoztunk példázatokat, Jézus Krisztus Máté Evangélium 24.-25. fejezetében elmond példázatokat. Emlékeznek a két szolgára? Mind a kettő tudja, hogy az Ura hazajön. Mind a tészős tudta, hogy jön a vőlegény. Minden szolga, aki talentumot kapott, tudta azt, hogy a talentumokkal el kell számolni. Mégis van, aki féli az Istent, ez nem azt jelenti, hogy fél az Istentől, hanem azt jelenti, hogy az élete alapjának tartja az Istennel való kapcsolatot, tehát ezt a spirituális közösséget, hogy felettem nyitva van az ég, vagy nem. És tessék eldönteni ma, hogy állunk az Isten félelemmel. Most ne csak azokra az emberekre gondoljunk, akik azt mondják magukról, hogy materialisták, ebben nem hiszek, van azoknak is Istenük, csak nem úgy hívják, hogy Isten. Szóval, hanem gondoljunk úgy magunkra. Tényleg, hogy minden dolgunkban ott van az Isten, féljük az Istent. Aztán azt mondja, hogy néki adjatok dicsőséget. Ez a dicsőség szó, ez egy nagyon érdekes szó, már az Ószövetségben a kábót szó. Ez a dicsőség az nem azt jelentette, amit ma, hogy tudom én, milyen kitüntetéseket adunk valakinek, és akkor dicsőítjük őt, és akkor kihúzza magát, hogy ő a dicsőített ember. Nem. A dicsőség az azt jelentette, és ez a lényeg, ahol az Isten dicsősége van, ott van jelen az Isten. Ugye, amikor dicsősége betölti a szent sátort, szent hajlékot, mikor megjelenik a sekínán, a frigyláda tetején az Isten dicsőség, akkor Isten elfogadta ezt a templomot. Jelen van. Néki adni dicsőséget, az azt jelenti, hogy a jelen létében élni. Ott élünk? Ott élünk Isten jelen létében? És azt mondja, azért fontos ez, mert eljött az ő ítéletének órája. Ez nem fenyegetés, hogy emberek, eljött az ő ítéletének órája, nem. Ez, hogy eljött az ítéletének órája, ez azt jelenti, hogy végre attól a bilincstől, amiben ebben az önellentmondásban, a bűn önellentmondásában jutott az ember, ettől a bilincstől szabadulhatok. Ennek a világnak, aminek tönkretettük a természeti oldalát, a társadalmi oldalát, az Istennel való kapcsolatunkat, önmagunkkal meghasonlottunk, egy reménye van, hogy Isten igazsága helyreáll. És ennek egy útja van, hogy Isten ítél. Ebben egy kegyelem van. Hogy nekem nem kell a bűnömmel együtt vesznem. Hogy mondtam az elején, szándékosan le is írtam, hogy el ne felejtsen pontosan mondani. Mindenki megtanulja. Úgy írtam ide, Isten nem az embert ítéli el a bűnért, hanem a bűnt ítéli el az emberért. Ez még egyszer nagyon fontos. Hogy én ember legyek, ezért kell az Istennek ítélni. És amikor azt mondja itt Jánoson keresztül az ige, hogy eljött az ő ítéletének órája.
akkor ez egy

0: jó hír, hát ezt az örökkévaló evangéliumot hirdető nagy erejű hangyal mondja, aki az ég közepén repül minden ágazatnak, nyelvnek és népnek, emberek. Végre emberek lehettek, ez az, hogy eljön az ő ítéletének órája. És ez hív igazi imádatra. És az imádatról is szeretnék néhány mondatot mondani. Mi nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy az imádat az azt jelenti, hogy én rendszeresen imádkozom. Nagyon fontos a rendszeres imádkozás. Csak az imádkozásnál kell valamit tudni. Az imádkozás az nem akaratátvitel, hanem akaratátvétel. Ez majdnem ugyanaz, de pont az ellenkezője. Tehát, mi nagyon sokszor azt mondjuk, hogy ha jön a Ja Istenem, mert a 21. századi ember a Ja Istenem hívő ember, akkor valami baj van, akkor Uram, hát te nem látod, neked ezt kellene csinálni. Mondjuk neki, hogy az Uram így és így és csináld, megrendeljük, és hogyha nem adja meg az Úr, akkor azt mondjuk, nem is érdemes, nem is vagy. Vagy süket vagy. Az imádság ennek az ellenkezője. Azért kell imádkoznom, hogy én azt tudjam, hogy az Istennek mi az akarata velem. Tehát van Isten és ember. Ki változik ebben? Isten? Mert az egyszerű ember az azt akarja, hogy az Isten változzon meg. Nem? Nem. Az embernek kell megváltozni. Méghozzá hogy kell megváltozni? Azt mondja, imádjátok azt, aki teremtette. Az eget, a földet, a tenger. Vagyis, az imádatnak az a célja, hogy visszaálljon bennem az ember, és legyőzzen mindazt, ami embertelen bennem. Mert eljött az ő ítéletének órája, és az egész világot az Isten képére és hasonlatosságára újra teremti az Isten. Nekünk a mennyországról ilyen sok-sok mitológikus elképzelésünk van, finoman mondjam, így mondtam, mitológikus. Vitatkozunk, hogy milyen lesz az Arany utca, kopik-e az arany, és akkor mi lesz, meg a gyöngykapu, meg négyszögletes lesz a Jeruzsálem, meg mindenféle ilyen szimbólumot próbálunk materializálni, és helytelenül. Én egy nagyon egyszerű képletet adok. Tudják, hol lesz a mennyország? Odát, a megtisztult földön, ahol én leszek, és te leszel. És én és te csodálatos harmóniába leszünk. És ezt a harmóniát úgy hívják, hogy szeretet. Ez lesz a mennyeknek országa. Ilyen egyszerű, nem? Vissza kell jutnunk a teremtéshez. Hát a Biblia, ugye elkezdődik a teremtés története, és hol fejeződik be a Biblia Jelenések könyve végén? Hát az újjáteremtésnél, nem? Az egész Biblia erről szól, teremtéstől újráteremtésig. Vajon tudjuk azt, hogy az ítéletnek miért van nagyon fontos szerepe? Mert mi sokszor keresztények, most nem ki, akik nincsenek itt, azokról beszélek, magunkról. Úgy gondoljuk, mint a Mühlhausen báróba volt, hogy ugye a Mühlhausen báró megfogta a hajánál fogva magát, amikor a lovával a mocsárba süllyedt, és mi kiemeljük. Majd, uram, majd én olyan jó leszek, hogy csak na, ne segíts, csak csodálkozz. Hogy milyen jó tudok lenni. Nem. Szükségem van arra, hogy bennem, az egész világ életében Isten megítélje a bűnt, hogy én legyek, te legyél, és te és én úgy legyünk mi, hogy benne a szeretet uralkodik. Ezért Istennek már egy jó híre van. Mi emberek tönkretettük a világot, tönkretettük a társadalmat, tönkretettük az Istennel való viszonyunkat, tönkretettük önmagunk belső emberét, de van egy jó hírem. Isten hamarosan ítél. És ezért szól ma. Mert ma még dönthetek Isten mellett. És hogyha ezt úgy végig gondoljuk, akkor a kereszténység lényegét gondoltuk végig. Az ítélettől nem félni kell. Nem kell félni 2012-től. Nem. Jézusba kell hinni. Mert Jézus értünk akar jönni. Csak mi akarjuk-e? Ez a kérdés. Köszönöm, hogy ma este meghallgattak.
1: Kedves hallgatóink! Igét hirdetett Szigeti Jenő lelkész.
2: A profécia szó irodalmi jelentése jóslat, jövendőlés. Vallási értelemben viszont a proféta Isten által kiválasztott személy, aki az isteni igazságot terjeszti, amelyik kijelentések a jelenre és a jövőre is vonatkoznak. Péter apostol ezt így fogalmazta. Mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Pál apostol pedig arról beszélt az efézusi gyülekezetnek, hogy a profécia nekünk szól, amit meg kell értenünk. Kérem, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. Folyamatosan törekedjünk Isten kinyilatkoztatásainak bölcs értelmezésére. Profétai üzenetek a Bibliában.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Az igazság bátor harcosai. A mai ige Dániel könyve 11:32. De azok, akik ragaszkodnak Istenükhöz, bátor tetteket visznek véghez. Gondolatok az ígéről. Az Úr vitéz harcos. Az Úr, ez a neve. 2 Mózes 15:3. Aki zászlaja elé áll, azt megedezi a harca, erőt és bátorságot ad neki. Amikor Dániel ezt az igét leírta, igen rossz idők jártak, Isten népe mégis azt az ígéretet kapta, hogy győztesen fog kikerülni a szorongattatásból. Erőt és bátorságot kapnak a hatalmas ellenséggel való szembeállásra. Bár csak mi is igazán ismernénk Istenünket, erejét, hőségét, változatlan szeretetét, és mindent kockára tudnánk tenni érte. Isten lénye felbuzdítana, és készé tenne arra, hogy érte éljünk és halljunk. Bár csak meghitt belső közösségünk lenne Istennel, mert akkor hozzá hasonlóan készek lennénk kiállni az igazságért. Hiszen aki már látta Isten arcát lelki szemeivel, az nem fél többé az emberektől. Ha állandó közösségben maradunk vele, bátorságot kapunk, és az ellenség sokasága is csak annyi lesz a számunkra, mint egy vízcsepp a vödörben. Ézsaiás 40:15. Akárhány ember vagy démon támadjon is ellenünk, úgy tekintünk rájuk, mint Isten a pogány népekre. Csak sáskának tűnnek. Ézsaiás 40:22. Legyünk hát az igazság bajnokai ebben a hazugsággal teljes korban. Negyedik protestáns sokadalom a budai várban. Szabadtéri koncertekkel, kórus találkozóval, orgona maratonnal, kiállításokkal, skót dudás bemutatóval, torony látogatással és egész napos családi programokkal várják a budai várba látogatókat a református, evangélikus, baptista és metodista felekezetek a negyedik protestáns sokadalmon. Az időpont augusztus 19-e és 20-a. A helyszín Budapest első kerület Kapisztrán tér. Golgota, nyári hetek. Idén nyáron is sok szeretettel várnak mindenkit Vajtára, a Golgota gyülekezet nyári hetekre. Mint minden évben, most is lesznek nagyszerű tanítások és dicsőítések, emellett pedig minden korosztálynak készülnek számos sportos, kreatív és szórakoztató programmal. A délelőtti és az esti bibliaórák programok alatt a babáknak felügyeletet, a 3 éven felülieknek pedig gyermekszolgálatot szerveznek. Mindkét héten ugyanazok a tanítások és programok lesznek. Nyári hetek időpontjai: első hét augusztus 2-től 7-ig, második hét augusztus 9-től 14-ig. A konferencia címe: Isten királysága. A helyszín: Zichy Vajda konferencia központ. A regisztrációs határidő július 19-e vasárnap, a részvételi díj befizetési határideje július 20-a hétfő. Az időjárásról: kellemes nyári idő. Szombaton a felhők mellett több órás napsütés valószínű, néhol eshet eső. Nyugati szél és 27-34 fok várható. Vasárnap a felhők és a napsütés is meglesznek, elszórtan lehet zápor. Északnyugati szél és 26-32 fok valószínű.
0: Híreinket hallották. Együttműködő partnerünk, a Pax TV adása következik.
2: Vajon mi a titka annak, hogy egy házasságban akár évtizedeken át is meg lehet tartani a szerelmet? Hogyan lehet erősíteni a házastársi elköteleződést? Hogyan lehet elkerülni egy kapcsolat kiüresedését, vagy éppen a válást ebben a kihívásoktól túlfeszített világban?
3: Love Story.
2: És azután. Ennek a műsornak mi vagyunk a házigazdái, tehát a kedves feleségem és én, mint házaspár, és házaspárokat invitálunk meg ebbe a műsorba. Léla kicsit női szemszögből kérdez, én talán jobban férfiúi szemszögből kérdezem a meginvitált vendégeinket, és olyan házaspárokat hívunk meg, akik mögött már azért van több év házasság, gyerekek, ha van, akkor a élet sűrűjéből merítve rögtön a gyereknevelés problémáiról is beszélgetünk, miután elhangzik a Love Story, és ebből azt szeretnénk ebből a műsorból megmutatni, hogy a hívőket ugyanúgy érik kihívások az életben, ugyanazok a kihívások tulajdonképpen, mint bárki mást, hittől vagy nem hittől, kereszténység vagy nem kereszténységtől függetlenül, és azt szeretnénk bemutatni, hogy hogyan segít az Istenbe vetett hit az élet kihívásaiban. Hogy lehet az, hogy általában nem csak, hogy együtt marad a házas pár, bár sajnos vannak válások is, ez az igazság, de általában keresztény körökben sokkal kevésbé, és hogyan segít a hit megküzdeni az élet nehézségeivel és kihívásaival, és nem, hogy csökkenne a szerelem az évek folyamán, hanem inkább növekszik. Úgyhogy ma is egy ilyen házaspárt hívtunk meg, és nagy szeretettel köszöntjük Prazsák Lászlót és kedves feleségét Csillát. Egy nagyon rövid, pár mondatos összefoglaló csak a mostani helyzetetekről, egy rövid bemutatkozást, és utána majd Lilla gondolom rákérdez a Love Story-ra.
4: Mi is köszöntünk benneteket és a nézőket. Prazsák László vagyok, feleségem Csilla. Három gyerekünk van, és az imádságháza, a közösségünk és a szolgálatunk. Röviden ennyit.
3: Hát 25 éve házasodtunk össze, és három, már szinte a utolsó fiunk is felnőtt, úgyhogy szinte három felnőtt fiunk van már. És hát boldogan élünk, amíg meg nem halunk. Igazi mesébe illő.
2: Sőt, még utána is.
3: Még utána is. Laci, hogy indult a Love Story-tok?
4: Hát én sokat vártam, még Csillát megismertem, mert 30 éves korom után találkoztunk. Hát én a megtérésem után kerültem az imádságházi gyülekezetbe, és ott volt egy lány, akire így szemet vetettem, és akkor közeledtem felé, de ő nem fogadta közeledésemet, viszont én úgy gondoltam, hogy hát majd én imádkozom, és akkor lehet, hogy ez megváltozik benne, és elég sokáig elhúztam a dolgot. Míg aztán már annyira kivoltam egy idő után, hogy hát sokszor így kiáltottam az Úrhoz, és pont meghívott egy barátom a születésnapjára, és akkor mentem autóval hozzá, és akkor így nagyon kiöntöttem a szívemet Istennek, hogy Uram, most már szeretném, hogy megoldódjon ez a dolog, leteszem újra a kezedbe, és emlékszem, hogy sírtam is. És akkor, ahogy ilyen érdekes állapotban voltam, egyszer csak hallottam magam mögül a hangot, hogy még ma találkozol a feleségeddel. És annyira megdöbbentem, hogy hátra néztem, de tudtam, hogy az Úr szól hozzám, de hát olyan furcsa volt, hogy hátrafordultam, mondom, itt ül Jézus mögötte, mi történt? És akkor teljesen így megnyugodtam utána, és akkor, amikor a barátom házához értem, akkor becsöngettem, és Csilla nyitott az ajtót, és ahogy kinyitott az ajtót, így láttam őt előzőleg is, már egy párszor, de valahogy akkor így teljesen így földbe gyökerezett a lábom, és akkor végül is a kijelentésre gondoltam, de aztán utána, amikor bementünk, csomó ismerős, barátok, beszélgettünk, de végül is egész éjszaka együtt beszélgettünk, és hogy beszélgettünk, egy szerelem indult el bennem iránta.
3: Rögtön.
4: Egyből, rögtön. Tehát a kijelentés, és aztán az, hogy találkoztunk, és...
3: És egy epertortát is csináltam, szerintem ez benne volt.
4: Is, nagyon szeretem. Igen. Hát röviden ennyi, de még azért azt hozzáteszem, hogy azért sikerült találkoznunk, mert nálunk a közösségben a testvérek bátorít tottak bennünket arra, hogy más gyülekezeteket nyugodtan meglátogathatunk, nem próbáltak így egy kis karámba terelni bennünket. Ráadásul nyitottak voltunk a katolikus testvérek felé is, mert Csilla egy katolikus, karizmatikus gyülekezetbe járt, és igazából én el sem mentem volna, hogyha ugye a vezetők azt mondják, hogy jaját vigyázzatok, és oda nem menjetek. És ezt már többször elmondtam a fiataloknak, hogy ez nagyon fontos, mert lehet, hogy egy másik közösségben van a párod, és nem mész el oda, mert lehet, hogy le van zárva a gyülekezet bagát, hogy oda aztán ne menjél. És a mi történetünk pont erről szól, hogy elmentem oda, mert meghívtak, hogy segítsek a dicsőítés vezetésbe, akkor ott már találkozgattunk, de úgy nem volt semmi különös, és akkor jött a kijelentés, a többi. És ez nekem egy nagyon fontos dolog, hogy legyünk nyitottak, mert szerintem sokan azért nem találják meg a párjukat, szerintem.
3: Nekem Prazsák Laci úgy volt meg a keresztény körökből, hogy nyüzsögnek körülötte a lányok. Elő voltál, énekeltél. Tényleg az látszott, hogy mindenki nagyon szeret. Nem nyüzsögtek körülötted a lányok?
4: Hát nyüzsögtek, de lehet, hogy az úr pont így őrzött meg, hogy én kinéztem valakit, és akkor én úgy gondoltam, hogy majd ő lesz, és emiatt azért én úgy lepatintottam másokat, még el nem jött az igazi. Mert tényleg, tehát Csillával annyira összeélünk, hogy már most már lassan 25 év van mögöttünk, hogy nagyon hálás vagyok Istennek, hogy őt adta nekem, mert... Na, szóval ez.
3: Csilla, jóval fiatalabb vagy, nem akarom az éveidet firtatni, de jóval fiatalabb vagy.
2: Hát. Sőt, a Laci éveit nem akarod.
3: Igen. Hogy indult benned ez az egész?
5: Fú, hát én kicsit előbbről kezdem. Mi hát ilyen okult családban nőttünk fel sajnos, vagy legalábbis én. És valahogy eljutottunk egy először a Jim Sandersre, utána meg az LL szolgálatba, és akkor így kezdtünk keresztény közösségek felé tendálni, és az LL szolgálatba láttam először Lacit, amikor én 16 éves voltam, és én akkor láttam először, hogy fú, ez a dicsőítés, hogy ez tényleg az, amire vágyom, hogy tényleg Isten szívből dicsőíteni, mert hát ő megérdemli meg, hogy ő jó. És hát nekem azért volt még egy 3 évem, amire igazából megtértem, mert addig ezeket az okú dolgokat, tehát így agyban nem tudtam eldönteni, hogy ez miért rossz nekem. Tehát én addig jártam keresztény közösségekbe, az LL-ből aztán eljutottam az Új Jeruzsálem gyülekezetbe, és...
3: Ami egy katolikus közösség.
5: Hát ez egy katolikus közösség, de akkor ébredés volt, tehát ott... Ott elég sok ilyen hídgyűlis dalt, meg könyvet is forgattunk, és hát tehát egy nagyon ébredési gyülekezet volt ez a 90-es éveknek a második felétől. Hát és olyan 17-18 éves koromtól oda jártunk a szüleimmel rendszeresen, de hát mondom, hogy évekig tartott, mire ezt az okkult hátteret, ezt meg tudtam tagadni, és teljesen ki tudtam ebből jönni.
3: Mi volt ez? Belekérdezhetnék, hogy mi az, ami hát, ott tartott?
5: Hát az, hogy a nagymamám az asztrológus volt, a másik nagyapám a spiritista, tehát nekem egy nagyon csodálatos családom volt, de közben azért ugye reformátusok is voltak, meg katolikusok is, csak mi nem jártunk semmilyen közösségbe hétvégén, tehát volt szó Jézusról, meg volt gyermekbibliám, ennek nagyon örülök, mert tényleg Jézusról tudtam olvasni, és láttam, hogy milyen csodákat tett, de én mindig azt vártam, hogy akkor ez miért nem látszik meg a gyülekezeteken. Az, hogy meggyógyuljanak az emberek, az, hogy tényleg történjenek természetfeletti dolgok és csodák. Én ezt vártam el gyerekként, hogy ilyen helyek legyenek. És amikor ugye elmentem katolikus templomba, és első áldozó lettem, és hittarra jártam, egy nagy ridegség volt. Tehát én ott éppen akkor nem volt az a szeretet, amire én vártam volna, hogy a hívők között szeretet van, és emiatt én akkor azt mondtam, ez 10 éves koromban, hogy akkor köszönöm, akkor nekem ugye a katolikus egyházból így ennyi elég volt, és akkor elkezdtem tendálni.
6: Követni a nagyszülőket.
5: Hát igen, mert hogy ők jó emberek voltak alapvetően, a szeretetről beszéltek, és akkor elmentem agykontrollra, Reikire, és ott tényleg sajnos ott is történnek csodák, gyógyulások, és az ember azt gondolja a buta fejjel, hogy hát úgymond ezek jó dolgok, meggyógyulnak emberek, akkor ezt biztos az Isten adta, akkor ezt Isten biztos jónak találja, és akkor az ember már bele is kerül egy ilyen lefelé menő spirálba, hogy az egyiket a másik után végzi el, és nagyon nehéz onnan kikecmeregni, tehát az ember utána nagyon okosnak gondolja magát, hogy ő ezeket már tudja, és hát a keresztények azok nem ennyire, hát nem is tudom, tudásban nincsenek ott, ezt gondolják sajnos magukról, akik okult dolgokba belekeverednek, és nagyon nehéz ebből kijönni, tehát hogy végül is eljutottam, azért tudtam kijönni belőle, mert eljutottam olyan keresztények közé, ahol szintén voltak csodák, gyógyulások, szabadulások, és láttam, hogy Isten itt működik, itt van.
6: És még a Laci is ott volt.
5: Hát igen, és a Laci is ott volt, és a dicsőítés, és akkor rájöttem, hogy hát akkor Isten itt van a keresztények között, és amikor mondták nekem, hogy jó, de nem kéne hinni a reinkarnációba, meg nem, hát ezek nem összeegyeztethetők a kereszténységgel, akkor így nagyon tehát, hogy elgondolkoztam, hogy akkor, hogy miért. És sok ideig tartott, mire hát elolvastam, volt bennem annyi alázat, hogy elmentem a CLC-be, és megvettem az összes könyvet, ami erről szól, hogy szabadultak meg okkultizmusból, és hát rájöttem, hogy hoppá, hát akkor én így be voltam csapva. És hogy ebből ki kell jönnöm, mert be vagyok csapva, be voltam csapva, és akkor én is megtértem, anyukám is megtért. És utána teljes gőzzel viszont elmentem egy bibliaiskolába, és 3 évig tanulmányoztam az igét, mert hát akkor én az igazságot akarom tudni, és azt, ami a Bibliában van, és döntöttem, hogy erre a sziklára állok, ami az ige, és ez van biztosan az Úrtól, és rájöttem előtte is már, hogy azért az okkult emberek is össze-vissza mondanak, ez így van, úgy van, amúgy van, mondom, mi az igazság, az igazságot akarom. És hát Jézus az út, az igazság és az élet, tehát döntöttem mellette, és az jó döntés volt.
6: És miközben tanulmányoztad a Bibliát, ez alatt a 3 év alatt azért a Lacihoz valahogy közel kerültél, vagy hát csak te a szívedben, vagy kiszemeltette
5: előtt? Nem, tehát hogy én hallgattam a dalait, megvettük a kazettáit, akkor éjjel-nappal hallgattuk a dicsőítést otthon, és hát a Prazsák Laci.
6: Na, igen.
5: De amikor az ige azt mondja, hogy tiszteljed a férjedet, hát még nem volt a férjem, de úgy kb. Így néztem fel rá, hogy Úristen, a Prazsák Laci az ilyen, micsoda dicsőítő, és hogy igen. Fú, és igazából én emiatt is, meg azért tényleg volt köztünk, hát van, elárulom, hogy 9,5 év, tehát, hogy én nem gondoltam volna, hogy ő most miért pont én irántam érdeklődjön. És jött ugye is mondta, hogy eljött a mi gyülekezetünkbe, és akkor egy hónapig segített a dicsőítésben. És akkor utána is jött még néhányszor. És volt egyszer, hogy én elmondtam a bizonyságtételemet, hogy én hogy tértem meg. És apukám erre megszólalt, hogy hát kislányom, akkor azok a fiúk, akik most itt voltak, szerintem senki nem fog ezek után utánad érdeklődni. Mert hát nekem volt egy kapcsolatom, sajnos még az okkultizmus mellett, és hát ebből is meg kellett térnem. ebből is sikerült 19 évesen megtérnem, mm-hmm. és hát ezt is elmondtam, és hát nem így történt, ahogy apukám mondta, mert Laci odajött és mondja, hogy hát volna kedvem ezt máshol is elmondani, hogy el szeretne vinni valahova, és hát mondom, hát jól van. Uh-huh. És akkor így el is mentünk Sűsápra, egy csoportba, és akkor ott is elmondtam.
6: Uh-huh. És ez az ominózus éjszakai beszélgetés, vagy esti éjszakába nyúló beszélgetés, ez téged is akkor megérintett?
5: Igazából, tehát, hogy jó volt, hogy beszélgettünk, de mi, tehát ott a közösségben nagyon sok fiúval teljesen normálisan beszélgettünk, tehát, hogy mindenkinek elsősorban az Isten meg az Úr volt a fókuszában, és nem az, hogy szóval, hogy én akkor nem gondoltam uh-huh. így rá, hogy uh-huh. most ebből bármi lehet, vagy egyáltalán, csak hát milyen jó volt beszélgetni, adtam neki az epertortából, és szóval nem gondoltam, hanem utána kezdett jönni, ahol én dolgoztam, hogy a főnökömmel beszélgessen ennek ügyén, és akkor sem próbáltam még semmire sem gondolni. Meg volt egy másik fiú, és ő nagyon félreérthetően viselkedett, és akkor és akkor én azt hittem, hogy akar tőlem valamit, és aztán én is megkérdeztem, hogy akkor most mi van, és mondta, hogy hát nem akar, de ő nagyon kedves volt, mindig hazavitt a gyülekezetből, meg meghívott ebédre, meg minden is, és de aztán kiderült, hogy más lányokkal is később ugyanezt csinálta. Tehát, hogy ez nagyon veszélyes, hogy egy fiú, hogyha ilyen furcsán viselkedik, uh-huh. na mindegy. És akkor bennem felmerült, hogy hát akkor lehet, hogy ő akar uh-huh. valami, de és akkor szerelmes lettem, de aztán megmondta, hogy nem akar, és akkor pont egy ilyen vívódásban voltam, hogy akkor nekem ebből elegem van, hagyjunk már engem békén. És akkor tájt tűnt fel a Laci, és
6: akkor én határozottan felépett.
5: Hát először nem.
6: Először nem.
5: Nem, csak furcsa volt, hogy bejött az irodába, és például mondja, hát kizártam magam az autóból. És akkor nézem, hogy hát hogy lehet, hogy kizártam magát, tehát remélem, hogy nem. Na mindegy, szóval igen. Próbáltam elhitetni magam, hogy biztos nem azért, mert mondjuk tetszek neki. Aha. Mert hát nem lehet, hogy én tetszek a Prazsák Lacinak, amikor mit tudom én, ő...
6: Milyen sztár?
5: Igen, sztár, én meg aha. nem vagyok, és a többi. És hát aztán elkezdett hívogatni később, hogy jaj, hát fordítsak már le neki egy Morningstaros dalt. És akkor is egy kicsit így néztem, hogy hát biztos, hogy van egy csomó más lány vagy fordító gyülekezetében, hiszen már más dalokat is fordítottak, hogy most miért engem? Vajon miért engem? De így elhesegettem, hogy á nem, hát biztos nem, hát lehet, hogy azok nem értek rá, hogy lefordítsák.
6: Na, és mikor jöttél rá, hogy komolyak a szándékai, vagy talán ezt a Lacitól kérdezem, hogy

0: Meddig tudtál várni? Mennyire sűrűsödtek be az események?
1: Hát én úgy közenettem, Csilla felé hívtam ide-oda, amoda, és akkor aztán végül is úgy láttam, hogy akkor most már ő tudja, hogy én miért nyugodtam.
0: Amikor megmutattad a bélyek gyűjteményedet,
2: azt már,
0: akkor már mondom, úristen, a férfiak akkor szokták megmutatni a bélyek gyűjteményedet, amikor már valamit akarnak.
1: Hát igen. És akkor aztán akkor
0: már... Eljegyzés lett
1: igen,
0: belőle.
1: Igen, akkor eljegyzés lett belőle, és aztán már gyorsan összeházasodtunk.
0: Mennyi az eljegyzés után már hamar összeházasodtatok?
1: Igen,
0: pár hónap.
1: Eljegyzés volt szeptember, igen.
0: Ó, az gyors volt, igen. Igen. Igen.
2: Bocsánat, én még, Laci, amikor te mondtad azt a bizonyos este előtti momentumot, hogy hallottál egy hangot a hátad mögül, és tudtad, hogy Isten. Azért kérdezek erre vissza, mert a nézők között is sokan vannak, akik még ezt nem ismerik, hogy egész egyszerűen Isten ilyen módon is tud szólni, tehát ilyen személyesen, hogy akár ezt a ominózus esetet, amit megemlítelé, talán néhány mondatban még bővebben elmondanád, vagy esetleg hasonló eseteket. Olyan érdekes, hogy a love story kapcsán ez nagyon gyakran előjön
0: igen.
2: Egyébként, hogy kapnak egy személyes kijelentést. Uh-huh. Általában a férfi, de nem mindig így van, valamikor a nő előbb, akkor vár, stb. Tehát nagyon érdekesek ezek, és ha erről egy kicsit mesélnem.
1: Igen. Hát számomra nagyon fontos volt, hogy tényleg személyes kijelentést kapjak, mert nem akartam testileg mozdulni, viszont azért azt is el kell mondjam, hogy nem jó, hogyha az ember ilyen hangokat vár, mert azért ez nagyon ritka, tehát nem is tudom én, egyszer-kétszer. Igazából ez az egy volt, ami ilyen nagyon, tehát amikor tényleg tisztán hallottam, hogy Isten szól hozzám, kívülről hallottam, legtöbbször Isten belülről szól, mivel újjászülettünk és a Szentlélek beköltözött a szívünkbe, általában belülről kapom a dolgokat, de én szerintem itt ez egy különleges helyzet volt, mert én már nagyon kivoltam, már sok év eltelt, és pont ott voltunk, és akkor az Úr szerette volna ezt nagyon nyomatékosan, és azért hallottam ilyen határozottan, de szerintem az életben ritka az ilyen.
2: És akkor rögtön tudtad, hogy ez Isten hangja.
1: Igen, azért tudtam, mert egyből békesség áradt szét bennem, azonnal megnyugodtam. Tehát régebben ezelőtt volt egy-két ilyen eset, amikor így Isten így megérintett, amikor nagyon kivoltam, és akkor is azonnal megnyugodtam, amikor... Tehát ezt lehet tudni.
0: Igen.
1: De amúgy nem ajánlom ezt a hanghallós úram, hallani akarom így a hangodat, mert nagyon sok a félrevezetés. Azért tudni kell, hogy akkor én már több mint 20 éve hívő voltam, tehát azért ismertem az Úrnak a belső csendes hangját, és akkor én egyszer így meghallottam kívülről, de hát végül is Jézus se olyan sokszor hallotta az Atya hangját, egyszer-kétszer hallotta kívülről.
0: Wow.
1: Ez az én szeretet, figyelem, ez például egy ilyen eset volt. De tehát azért ne keressenek hangot a nézők, nem ez az alapvető isteni vezetés, de nagyon örülök, hogy az Úr ezt ennyire megpecsételte, és aztán utána tényleg be is teljesedett, amit mondott, mert aztán hallottam én sok történetet, hogy így szólt az Úr, meg úgy csak éppen nem teljesedett be, hát ott valami gáz volt.
0: Na és akkor ahogy hallottuk, hogy nagyon hamar esküvő lett, és... nagyon gyönyörű éneket írt. Ezt Laci írta egyedül, igaz? Ezt az éneket.
1: Igen.
0: Viszont ketten énekeltétek el a mennyegzőn. És annyira kedvesek vagytok, hogy most elhoztátok nekünk ezt az éneket, és akkor mondom, hallgassuk meg együtt ő előadásukban ezt az éneket.

0: Gyönyörű volt ez a dal, nagyon szépen köszönjük. Hát ez egy igazi szerelmes dal.
1: Igen. Hát bravo, Laci, ez. Bár hát egy zenész, ami a szívében van, azt a zenébe tudja a legjobban kifejezni, úgyhogy, de gyönyörű volt, úgyhogy nagyon-nagyon köszönjük. Az Énekek éneke egy nagyon érdekes könyv a Bibliában. Én úgy gondolom, hogy Isten, amikor teremtette az embert férfinek és nőnek, ezt a kölcsönös vonzalmat ugye beleplántálta az ő teremtményeibe, és ebből a könyvből, a Bibliából, az Énekek énekéből ez gyönyörűen kijön, és nagyon örültem, hogy a szövege az kvázi ragaszkodott a Bibliában leírt szöveghez, és ez azt mutatja, hogy igenis Istennél nagyon fontos alapvető, így teremtett bennünket ez a kölcsönös vonzódás, és hát ezért én külön köszönetet mondok, hogy ez kijön, és talán a nézőknek is itt nem is baj, ha hagyunk egy kis áthallást itt a modern kori mindenféle, hát nagyon finoman fogalmazva, zöld elképzelések, de ennél sokkal durvábban kellene fogalmaznom, hogy az Isten eredeti terve ez, és lám-lám milyen gyönyörű. Hát akkor utána összeházasodtatok, és jöttek a gyerekek. Három szép srác.
2: Jöttek, igen, és ráadásul a szolgálatban is az az időszak nagyon sűrű volt, mert pont akkor indítottuk el László Viktorral az Ez az a napot, akkor egy évvel később Lakatos Péterrel, Pintér Bélával a nyári dicsőítőiskolát, akkor a Lévita kört akkor kezdtem, először hívtam a dicsőítő vezetőket.
0: És ez mind egy időben?
2: Hát ez körülbelül egy időben volt.
1: És friss pont, házasok
2: voltatok, jöttek a gyerekek. Igen. Vagyis hát tehát a Lévita kör egy kicsit a házasságot isünk elő, de hát végül is ez így. Tehát nagyon, nagyon sűrű időszak volt, és akkor elkezdtük a 24 órás dicsőítéseket szervezni.
0: Ó, de jók voltak ezek a 24 órás dicsőítések is.
2: És tehát minden egyszerre jött, és az volt az áldás, hogy Csillának a szülei is, meg az én szüleim is tudtak segíteni a gyerekekkel kapcsolatban.
0: Mert hogy Csilla aktívan beszállt a dicsőítésbe
2: veled. Így van. Tehát neki nagy vágya volt, hogy beszálljon a dicsőítésbe, és nagyon szép hangja van, és nagyon jól énekli a szólamokat. És akkor hát adta magát a dolog, és a szüleink pedig a háttérben nagyon-nagyon sok munkát befektettek.
1: Hát ez egy nagy áldás, hogy...
0: Gyönyörű. De ezzel együtt azért jöttek a kihívások is. És ez a műsor azért arról is szól, hogy azután a nehéz kihívásokat hogy sikerült megvívnotok. Mi volt a legnehezebb kihívás? Lehet így kategorizálni?
3: Hát a legelső az nekem a szülés volt, az első szülés. Tehát, hogy én anyukám azt mondta, hogy jaj, kislányom, hát a szülés az mennyire csodálat, és hogy az mennyire egy hatalmas nagy élmény, és az milyen gyönyörű, és kb. Ebben a tudattal mentem be a szülőszobára, hogy jó, hát biztos fájni fog, de imádkozik értem a fél gyülekezet, és hát nagy, nekem nem fog fájni azért annyira, csak egy kicsit. Na hát ehhez képest az történt, hogy hát szerintem nem sok, tehát hogy nagyon rosszul ment az egész, tehát amikor a két perces fájásokból az ugye mit tudom én eltart egy 20 percig, de nekem már az legalább 2-3 órája tartott, már elaludtam a két fájás között, ugye 2 percen belül, ha már elalszik az ember, mert annyira fáradt.
0: Igen.
3: Mert egész éjszaka tartott, és akkor mindig halogat. Mondták, hogy jaj, hát majd délre már meg lesz. Hát ehhez képest este 3-4-5-re lett meg, és hát volt komplikáció, mert 20 cm-es volt a köldökzsinór, és ezért nem ment le a Dávidnak a feje, nem nyomta, a méhszájat nem tágultam, és a végén egyszer csak hallom, hogy mindenki odaugrott körém, és hogy hát akkor néztem, hogy nem tudom, mi történik. Végre mondták, hogy akkor szülök, és mondom, hogy fú, de jó, és mondták, hogy hát akkor tartsam vissza a fájás, meg a tolás, meg minden. Na mindegy, meg akart. Hát nem lett császár, de fogóval akarták kihúzni, aztán meg így kipasszírozták belőle. Szóval nem akarom tovább mondani a részleteket.
1: Én is körülbelül így vagyok ezeket.
3: Laci, kiküldték onnan, és hát na, mindegy, megszületett, de nagyon-nagyon rossz és nehéz szülés volt. Tehát, és hát
0: én így csalódtam. És a másik baba is, nem?
3: Hát,
0: vagy nem?
3: Hát egy két és fél év múlva, mert hát a fiam utána meg, tehát nem volt az a nyugis fajta, hogy úgy eljátszott volna magában, mondom, hogy lehet, hogy rossz volt az első szülés, de a második ennél már csak könnyebb lehet, tehát kb. Mentem bele a következőbe, hogyha ezt túléltem, akkor a következő az már teljesen délután lesz. Aha. És akkor, mert hát láttam, hogy neki kell egy testvér, mert különben a minket fog egyfolytában szórakoztatni. Hát igen. Tehát, hogy amikor reggel már lefárasztott egész nap, akkor hazajött a Laci, akkor őt fárasztotta le, és utána még a sógorom is jött, aki ott lakik a szomszédba, és utána őt. Tehát, hogy nekem ez nehéz volt, hogy én nem gondoltam volna, hogy egy kis gyerek az ennyire, hát, hogy igénybe veszi az ember. De tényleg 24 órában, és ez nekem egy sok hatás volt.
0: Tehát akkor igazából a gyereknevelés az kihívás volt, főleg a szolgálat mellett, Laci.
2: Igen, viszont én próbáltam bevonni a családot a szolgálatba, tehát megszületett a második babánk, Balázs, és emlékszem, hogy 3 hónapos volt, amikor Lengyelországba mentünk egy turnéra a Mechelenbergnek a zenekarával, és hát gondolkodtunk, hogy mi legyen, hát akkor elviszik a családot, és a mennyi volt a Dávid? 4?
0: 3-4
2: éves, igen, és a Balázs még 3 hónapos, és jöttek velünk a lengyel női börtöntől kezdve. Hát,
0: mi nem mentünk el oda, ti mentetek. Tehát akkor belevágtatok.
2: Belevágtunk, és jó, valahogy sikerült.
0: Hát elég hamar felnőttek, vagy nem így gondolod?
3: Csilla. Hát így utólag visszanézve olyan, mintha egy perc telt volna el, de tudom, hogy amikor éppen akkor benne voltam, akkor csak azt néztem, hogy jaj, mikor lesznek ezek már felnőttek, mikor lesznek kicsit értelmesebbek, hogy megértsék, vagy hogy ne kelljen velük reggel, tehát hogy reggeltől estig azt eldönteni, hogy kinek volt igaza, hogy ki, hogy kit sértett meg és miért, és állandóan, mint valami bíróságon, hogy ítélhetett hozni, hogy akkor nem te ezt csináltad. Igen. Tehát ez nekem nagyon idegülő volt.
0: De ezt utána sajnáljuk, hogy mégis gyorsan felnőttek.
3: Igen, most pedig ez a baj, hogy ugye már nagyok, és jaj, de kár, hogy nem olyan kicsik megint, mert hát milyen cukik voltak, meg milyen édesek voltak, és most meg már nem foglalkoznak annyira velünk.
1: Nem sokára már kárpótolnak az unokák.
0: Igen. Szóval szolgáltok, zenéltek együtt. Neked van egy külön ékszer szolgálatod, vagy igazából az nem csak szolgálat, hanem meg, munka
1: meg,
0: is.
1: Meg fest is a Csilla.
0: Igen.
1: Erről is mesél, hogy...
0: Ez hogy jött?
3: Hát én mindig is alkotni szerettem volna, és hát főleg én... Tehát amikor megtértem, én úgy voltam, hogy mindent az Úrnak a dicsőségére akarok csinálni. És aztán elmentem a Kérjük Ma kiadóba, ahol igékártyákat, meg képeslapokat, meg keresztény igésbögréket terveztem. Azt még mindig csinálom, meg naptárakat, és nekem kellett mindig is ez a kreativitás, hogy valamit alkossak. És amikor megszületett az első fiam, a Dávid, és hát ugye az ember egy kicsit visszaszorul ebből a nagy szolgálatból, mert azért annyira nem tudtam részt venni, mint amennyire feladtam volna. Egy kicsit úgy éreztem, hogy na, be vagyok zárva a lakásba, együtt a gyerekekkel, és kész. És akkor elkezdtem festeni, amikor aludtak, amikor volt egy kis időm, és az adott egy ilyen békességet, meg egy ilyen kiteljesedést, hogy na, valamit alkottam, és az kész van. És ez egy jó érzés. Meg hát a nőknek amúgy is... Tehát ez évezredeken át valamilyen kreatív dolgot csináltak, szőttek, fontak, hímeztek. Tehát, hogy ez szerintem egy természetes dolog, és nagyon fontos a lelki békéhez, hogy ezt csinálják főleg a nők.
0: És ahogy látunk, meg beszélgettünk a kapcsolatunk alapján, és azért látjuk, hogy a szerelem az nem múlt el a sok nehézség ellenére is, amit megéltetek együtt, hanem még mindig nagyon szeretitek egymást. Hogy tudtátok ezt így megőrizni? Van ehhez valami kulcs?
2: Hát sok időt töltünk együtt, végül is együtt is dolgozunk, együtt szolgálunk. Szerintem ez nagyon fontos, ez Isten ajándéka, mert így alakult, így adta az Úr. Meg igyekszünk azért elmenni, kikapcsolódni együtt, tehát én úgy tartom, hogy Isten az első, de utána jön a család, és a szolgálat az csak utána, a család után. Láttam azért egy pár családot szétesni a szolgálat miatt, meg olvastam régi gyógyító evangelistáknak a történeteit, akik fantasztikusan szolgáltak, és a családjuk teljesen tönkrement. Tehát elhatároztam.
1: Bocsánat, hogy közbevágok, ez nagyon fontos, amit említettél, amikor mi feleségemmel, hát nem voltunk azért már fiatal házasok, de elkezdtük a gyülekezetet Szigetszent Miklóson a 90-es évek legelején, és akkor felkértünk egy amerikai házaspárt, hogy legyen a mentorunk, akik jóval idősebbek voltak nálunk, és 31 évet előtte Afrikában misszióztak, és utána jöttek át a volt szocialista tábor területére, ugye ez 91-ben volt, tehát a rendszerváltás idején gyakorlatilag. És amikor felkértük, hogy legyenek a mentoraink, leültettek bennünket, és ez volt az első, amit mondtak nekünk, hogy ők elrontották, nem jól csinálták, hogy első az Isten, utána a szolgálat, utána a család, és azt mondták, ez nem jó sorrend, hanem első Isten, utána a család, és utána a szolgálat. És ezt nagyon örülök, hogy kihangsúlyoztad, mert ők is ezzel kezdték, és pont azért, hogy a szolgálat hosszú távon fennmaradjon, és úgymond még jobban kiteljesedjen, ehhez muszáj, hogy ott legyen a családi háttér. No, ez csak...
0: És ez így történt akkor az életetekben is, mert csak megerősödött a szolgálat, ha jól látjuk, mert hogy látunk mindenhol benneteket, és köszönjük, hogy a Pax TV-be is nagyon sokat szerepeltek, nagyon szeretnek a kedves nézők benneteket, köszönjük a szolgálatotokat.
3: Mi is köszönjük a lehetőséget.
0: És nem sok időnk van hátra, van itt valami az asztalon, amit szerettünk volna mindenképp megemlíteni. Love Story-ba talán nem szoktunk ilyet, de ez ilyen nagyon különleges dolog. Ez az álmotoknak a megvalósulása. Még nem teljesen, hamarosan. Meséljetek róla.
2: Ez egy társas játék, Ígéret földje, ez a neve. Keresztény játék, és még a gyerekeink kicsik voltak, akkor így kipattant egy ötlet a fejemből, hogy mi lenne, hogyha készítenék egy ilyen keresztény társast, amiben a 10 parancsolatot a gyerekeimnek így megtanítom, és az Izrael fiainak a vándorlását a pusztába, amik hogy hogyan jutnak be az ígéret földjére. És akkor kitaláltam az egészet, megcsináltuk együtt Csillával kézzel, kiégethető gyurmából, meg fából, meg minden.
0: Kreativitásodat kiélvezheted benne.
3: Igen. De amúgy Latri is kreatív, szóval ebbe is látszott, hogy olajfestékkel megfestette a játéktáblát.
0: Ezt a Laci csinálta?
3: Hát igen, gipszből hegyeket csinált, tehát hogy megtervezett sok ilyen kis figurát hozzá.
2: És nagyon jókat játszottunk a gyerekeinkkel, a játékkal, és akkor elgondoltuk, hogy milyen jó lenne kiadni, hogy mások is játszanak, de olyan drágák voltak a figurák, kérdeztem egy-két ismerősömet, hogy mégis mennyibe kerülne, és akkor így mindig letettünk róla, de nem régen találkoztam valakivel,

0: de hamarosan kijön a nyomdából, és hát olyan november körül már lehet kapni majd a boltokba.
1: Köszönjük szépen.
2: Csilla, láttam néhány képedet, amit festettél, és tényleg számomra abszolút átjött belőle, hogy az fejezted ki, ami benne van a szívedbe, hogy szeretnéd Isten dicsőségére úgymond kifejezni magadat, akár a festészetben is, és erről, ha csak egy pár szót mondanál, hogy az ihlet hogy keletkezik benned egy kép megalkotására, és hogy tudod ezt képileg megjeleníteni, ami a szívedbe jelenik meg, hogy így mondjam, érzelmi, hogy nem mondjam, szellemi, lelki szinten.
1: Hát tényleg ez volt eredetileg bennem a motiváció, hogy ha festek, akkor azt az Úr dicsőségére is. Többféle képen van, mert ugye vannak, amik akrillal készülnek, és például dicsőítő alkalmak alatt készülnek. És ezek azok, amikor próbálok, vagy hát van egy kép például dicsőítés alatt, amit kapok, amit így a belső szemeimmel látok, és akkor általában van is egy festőállvány ott, ahol a 24 órás dicsőítés van, ahol együtt szoktunk dicsőíteni, és akkor van úgy rögtön neki is tudok állni, hogy ezt megjelenítsem. De olyan is van, hogy valamikor olvasom a Bibliát, és jön egy kép, amit gondolom, hogy na, ezt meg kéne festeni, és lehet, hogy csak napokkal vagy hetekkel később jut rá idő vagy lehetőség. Tehát ez attól függ. És ezen kívül meg hát el is kezdtem magam képezni, mert hát először pasztelkrétával festettem, utána meg akartam tanulni, hogy akkor akrillal, olajjal is tudjak festeni, és akkor elkezdtem járni tanárhoz, és hát most már festek tájképeket is, meg virágcsendéleteket is például. Tehát ez nem annyira úgy a Isten dicsőségére van, de én mindig meglepődök, hogy valaki nézi egy balatonos képemet is, azt mondja, hogy hát, hogy ebből mennyire sugárzik az Isten dicsősége, és hát én meg úgy gondolom, hogy persze, én át akarom adni, hogy szép a táj, és hogy érdekes, hogy valakinek ez így jön át, hogy ebben is meglátja az Isten dicsőségét, meg szépségét, és ennek örülök.
2: Igen, nagyon köszönöm. És még a műsorban nem hangzott az el, hogy Laci sok dalt írt, illetve hát az, amit hallottunk, az igen, de az, hogy egyébként nagyon sok dalt írtál, amiről csak én tudok, de hát nyilván ennél sokkal több van. Akkor te is mondjál röviden, még kvázi úgy zárásképpen szinte, hogy keletkeznek benned a dalok.
0: Hát most a legújabb dalomról tudok beszélni, ez még nincs kiadva. Ez úgy keletkezett, hogy nagyon rám nehezedett a világnak a mindenféle szennye, mocska, és úgy bennem volt, hogy mikor lesz már ennek vége. És akkor végül is ez hozta ki ezt az éneket, ami arról szól, hogy ez a világ, ez el fog múlni, és majd új eget és új földet fog teremteni Isten. És akkor hát valahogy jött ehhez egy dallam, ehhez a gondolathoz, megnéztem egy-két igét, és akkor így sokat dolgoztam rajta, gitározgattam, énekelgettem, rímeket helyére tettem, végül is egy pár hét alatt megszületett a dal.

0: Ahogy itt beszélgettünk, azt gondolom nekünk is egy nagyon kellemes időtöltés volt veletek lenni, és valóban látjuk az Isten dicsőségét az életeteken. Hisszük, hogy ezen is az Isten dicsősége, jelenléte megnyugszik, miközben játszanak a gyerekek, vagy esetleg a felnőttek ezzel a társas játékkal, de ugyanúgy a dicsőítésen, amit a imádságházában ugyanúgy folytattok egy közös munkát. Hát én csak azt szeretném mondani, hogy kívánjuk az Isten további áldását az életetekre, hogy használjon továbbra is benneteket. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok.
1: Köszönjük szépen.
2: Mi is köszönjük
1: szépen. Viszont kívánjuk nektek is.
0: Isten áldja önöket.

0: Love Story.
1: És azután.
2: Együttműködő partnerünk a Pax TV adását hallották.
3: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Békesség Istentől viharban is. Az Evangélikus Külmissziói Egyesület július 9-e és 12-e között a Piriscsabai Bétel Evangélikus Missziói Otthonban tartotta ez évi nyári konferenciáját. Békesség Istentől. Ez a Reményik Sándor költőtől kölcsönzött vallomás fogta össze mindazt, amiről a konferencia előadói szólni akartak. Ha valaki ezekben a napokban belépett a piliscsabai fa templomba, rögtön megpillanthatta az asztalra kitett ékszereket. Jogosan gondolhatta volna, hogy afrikai testvéreink alkotásai, ám nem így van. Idén az Egyesület által gimnazistáknak meghirdetett verseny egyik gyakorlati feladata volt az autentikus afrikai ékszerek készítése. Az ország pedig, amelynek mély ismeretéről a diákok számot adtak, nem más volt, mint Nigéria. Békesség Istentől. Vajon az üldöztetés, a háborúság, a gazdasági vagy épp politikai bizonytalanság viharaiban hogyan őrizheti meg a keresztény ember a belső nyugalmát? Erről szóltak a reggeli és az esti áhítatok. A keresztségtől a mennyei hazáig 15-ször szerveztek gyermektábort a ferencesek Csíksomjon. Assisi Szent Ferenc tranzitusának, azaz boldog halálának 800. évfordulójához és a gyulafehérvári római katolikus főegyházmegye idei keresztségről szóló pasztorális évéhez kapcsolódott az idei Assisi Szent Ferenc iskolája. Az erdélyi ferencesek által szervezett 170 gyermeket megszólító tábornak július 9-e és 12-e között a csíksomjói ferences rendház adott otthont. A 4 napos programot tanítások, imaalkalmak, szentségimádás, valamint számos közösségi és sportprogram színesítette. Kaplonyból, Kolozsvárról, Gyergyóremetéről és Sepsiszentgyörgyről, valamint Csíkszeredából és környékéről, illetve más településekről érkeztek a résztvevők a 4-től 8. osztályos diákoknak szervezett táborba. A gyermekek táboroztatását mintegy 60 gimnazista, egyetemista és fiatal felnőtt segítette. Leó pápa és a szegények közös ebédje. Akik éhezik az igazságosságot és a szeretetet. 200 rászoruló gyermek, köztük menekültek, szegény családok, gyermekek költötték el ebédjüket július 11-én Leóval. A befogadás és a testvériség napját nem puszta szolidaritási gesztusként élték meg, hanem egy olyan egyház kézzel felfogható jeleként, amely a legelesettebbek mellett kíván állni és új kapcsolatokat akar építeni. Az egyik asztal végére egy dél-amerikai kisfiú helyezte el plüss játékát a fehér asztal terítőre. Előtte egy afrikai édesanya ringatta kislányát az ebédre várva. A két hosszú asztal között, amelyeket virágokkal és növényekkel gondosan díszítettek fel, állt egy 12 személyes kerekasztal is, egy üresen hagyott helyjel Leó pápa számára. Az időjárásról kellemes nyári idő. Szombaton a felhők mellett több órás napsütés valószínű, néhol eshet eső. Nyugati szél és 27-34 fok várható. Vasárnap a felhők és a napsütés is meglesznek, elszórtan lehet zápor. Északnyugati szél és 26-32 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: De jó volna megnyugodni. Bántja lelkem a nagyváros durva zaja. De jó volna ünnepelni odahaza. De jó volna tiszta szívből, úgy, mint régen, fohászkodni. De jó volna megnyugodni. Ady Endre.

0: Minden szabad nékem, de nem minden használ. Minden szabad nékem, de én nem adatom valakinek hatalma alá. Korintuszi első levél 6.12.
1: Természetünk szerint mindannyian a bűnök szégyenletes rabszolgaságában vagyunk. Csak Krisztus teremt szabad embereket, akik fölött nincs más úr, csak az Isten. Minden más szabadság csak látszat szabadság, hamis csillogású szolgaság. De nem csak a nyilvánvaló vétkek kötöznek meg. Vannak ártatlan talán a maguk nemében értékes és fontos dolgok, amelyek azonban mégis elvonnak Istentől, és megfosztanak szabadságunktól. Sokan úgy vélik, akkor teszik le a cigarettát, amikor akarják, pedig tévednek. Megkötözi őket a dohányzás. Bármilyen élvezeti cikk urrá lehet rajtunk. Pál apostol tud olyan hívekről, akiknek első a hasuk. Munkánk Isten akarata, de az is leigázhat, és rabszolgájává tehet. Az egészség érték, vigyázzunk rá. De ha túlságosan aggódunk érte, ez is bilincsbe verhet. A gyermek Isten ajándéka, de milyen könnyen megtörténhet, hogy parancsolója lesz szüleinek. Isten fiainak minden lehetséges, de semmi nem tarthatja őket fogva. A hívő ember is könnyen a dolgok hatalmába kerülhet, ahelyett, hogy királyi szabadságban fölöttük állna. Aki meg akar maradni abban a szabadságban, amire Krisztus felszabadította, annak naponta harcolnia kell, hogy semmi ki ne szorítsa az Úr Jézust. Figyeljünk a Galácia beliekhez írott levél 5. fejezet első versben adott ígére. Annak okáért a szabadságban, melyre minket Krisztus megszabadított, álljatok meg, és ne kötelezzétek meg ismét magatokat szolgaságnak igájával. Mert csak akkor vagyunk szabadok, ha Istent imádjuk, és csak neki szolgálunk. Két dolog szükséges ehhez a harchoz. Elsőül az őszinteség. A Szentlélek int minket, ha a szívünk valamihez nagyon odatapad. Hallgassunk rá, ne magyarázkodjunk. Valljuk be, hogy meg vagyunk kötözve. Második, a határozottság. Sok mindenről kemény akarattal le kell mondanunk. A legértékesebb dolog is csapdává válhat. Az a szeretet, amely megszabadításunkért a legdrágább vételárat tette le, erőt ad arra, hogy mindent odaadjunk, ami nem egyeztethető össze ezzel a szeretettel.
0: Megtartó Istenem, most úgy érzem, erőim végére jutottam. Roskadozom a terhek alatt, de nem szeretném föladni, hiszen akkor méltatlan lennék irgalmadra. Erőfeszítéseim, szenvedéseim nem lehetnek hiába valók. Istenem, csöppenként telt be a pohár, csordogált el maradék erőm. Megfáradva, kiüresedve, kimerülve kiáltok te hozzád. Könyörgöm, hallgasd meg segélykiáltásom. Egyedül csak te tudsz segíteni rajtam. Emelj ki engem ebből a sötét mélységből. Árazd belém, Úristen, hatalmas erődet, hogy képes legyek a te törvényeidre függesztett szemmel megnyugodni, helytállni feladataimban. Add, hogy képes legyek bízni tőled kapott feladataim igazában, hogy megfelelően tudjak ellenállni a kísértéseknek, és hűséges maradjak szent akaratodhoz. Eléd hozom terheimet, vedd át, kérlek, hogy föllélegezve új erővel és lendülettel a rosszat mindig jóval viszonozzam, kitartsak a szeretetben. Add áldásodat életemre. Amen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmosz szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: János század végén, talán úgy 95 táján, vagy lehet, hogy egy évvel később, Pátmoszon van egy börtönszigeten, munkatáborba. Abban az időben Pátmoszon vasat bányáztak, és a vasbányászathoz sok-sok ember kellett. Nem valami bűncselekményért kerül ide János, hanem a többi keresztény testvérrel együtt. Hogy miért? Van egy császár, Domitianus, aki tehetségtelen. Svetonius a történetíró leírja azt, hogy Titus után, aki rátermett uralkodó volt, ő volt az, aki 70-ben elfoglalta Jeruzsálemet, egy virágzó birodalmat hozott létre. Egy csatában egy véletlen baleset következtében meghal. Öccse lesz a császár. És mint tehetségtelen ember, a tehetséges emberek sorában, akiket Titus maga mellé választott, egyre jobban nevetség lett. A szenátusban gúnyolták a háta mögött. Ezért hát mit csinál egy ilyen ember? Elkezdi önmagát isteníteni. És mert Kis-Ázsiában, ahol rengeteg keresztény volt, János is itt él Efézusban, meglehetősen nagy hagyománya volt annak, hogy az uralkodót az isteni személynek, isteni rangú személynek tartották az emberek, hiszen a görög mitológia szerint az istenek csak úgy lele szoktak kirándulni a földre. Ezért hát itt elkezdődött a császár kultusz, az élő császár kultusza. És mivel ebben a keresztények nem vettek részt, a keresztények megbízhatatlan elemek lettek. És ezért elkezdődött a keresztények deportálása Pátmoszra, erre a börtönszigetre. Ez a háttere a Jelenések könyvének. És most mondok egy nagyon meglepőt. Jelenések könyve egy nagyon egyszerű könyv. Még egyszer mondom, nagyon egyszerű könyv. Akkor, hogyha a kódot tudjuk. A kód pedig nagyon egyszerű. Miről van szó János szívében? Mert innen kell kiindulni. Jánosról azt mondjuk, hogy próféta. Jelenések könyvéről azt mondjuk, hogy profétai könyv. Igen ám, csak a profétáknál kell valamit tudni. A proféta az nem úgy véletlenül lesz, nem úgy véletlenül zsárzan Isten szent lelke, és elkezd valamit mondani a jövőről. Ez nem proféta. A proféta az az ember, akinek a vállán felelősség nyugszik. Ilyen ember János, ő az utolsó élő tanítvány. És a századforduló éveiben, amikor elkezdődik ez az üldözés, ami nem egyszerűen keresztény üldözés, hanem egy nagyon nehéz élethelyzet, amiben meg kell állni, ahol ki kell állni, hogy igenis nincsen élő Isten csak az égbe, és a császár nem az, akkor mi lesz veled, kereszténység? Ez a kereszténység harmadik generációja már. Kis-Ázsiában nagy gyülekezetek vannak. Vannak városok, ahol a városnak az egynegyede már keresztény. Szegényebbek, gazdagabbak. Mi lesz veled, kereszténység? Merre megy előre Jézus Krisztus ügye? És János visszagondol, úgy indultunk el, hogy Jézus Krisztus itt a földön felállítja azt az országot, még a mennybe mellette előtt is azt kérdeztük. De Jézus erre úgy felelt, hogy lesztek nékem tanúim a föld végső határáig. És ezt a tanúskodást most már évtizedeken keresztül csináljuk. Ekkor már vannak keresztények szerte a földközi tenger partvidékén, Spanyolországban vannak virágzó gyülekezetek, Angliában vannak már keresztények, Bécs alatt már van keresztény gyülekezet, a Dráva alsó folyása mellett vannak keresztény gyülekezetek, Örményországban van keresztény gyülekezet, Indiában van keresztény gyülekezet, van Etiópiában keresztény gyülekezet. Tessék ezt a térképen most hirtelen végig gondolni. De mi lesz veled kereszténység? Ez az, ami János szívét nyomassa. Ha megnézzük a proféta igéket, mert hát a Jelenések könyvének ez az egyik kulcsa, hogy ismerni kell hozzá az Ószövetséget, tudni, hogy ez egy kódolt üzenet, ki kell küldeni a börtön szigetről ezt a levelet, és ezt a cenzor elolvassa. Úgy kell ezt a Jelenések könyvét kódolni, hogy a gyülekezetek jól értsék, de a cenzor ne értse. Egy fogódzó van, a Biblia, ami akkor az Ószövetség még csak. Az evangéliumokat ismerik, páli leveleket olvassák, de a Biblia ekkor még az Ószövetség. Az Ószövetség képeit kell felhasználni. Az Ószövetség szerkezetét kell felhasználni. Az Ószövetség legyen a kulcs. De a proféták hogy beszélnek az Ószövetségben? A jövőről van szó. Nézzük csak, Dániel. Dániel, ez nem úgy történik, és erre nem nagyon szoktunk gondolni. A legismertebb ószövetségi nagy-nagy vázlott profécia, az Dániel könyvének második fejezete. Mi úgy gondolunk rá, hogy Dániel kapta ezt a látomást, holott nem így van, mert Nabukodonozor kapta. És akkor egy feszült helyzet alakul ki. Feszült helyzetben van Nabukodonozor is. Uralkodásának harmadik évében vagyunk. Harmadik évében a médek, akik tulajdonképpen elfoglalták Ninivét, az asszír birodalom fővárosát, persze babiloniai segédcsapatokkal, de a kedvezményezett, az igazi nyertes az Babilon lett. A médek a harmadik évében Nabukodonozor uralkodásának kezdik benyújtani a számlát. Mi lesz veled, Babilon? Nabukodonozor ekkor építi fel a méd falat, ami a Tigris és az Eufrateszt összekötő hatalmas nagy védmű, kicsit olyan, mint a kínai nagyfal. És azon gondolkodik az ágyában, hogy mi lesz ezután. És ebben a gondolkodási módban lép be az Isten kinyilatkoztatása. Vagy nézzünk más dánieli kinyilatkoztatást, hetedik fejezet. Hol van Dániel a hetedik fejezetben? Susán várában. Babilon, az új babiloniai birodalom a végóráit éli. Minden reálpolitikus tudja azt, hogy a kereskedők, akik a tulajdonképpeni hatalmat gyakorolják Babilonban, összejátszanak a perzsákkal. Susán az a perzsa határon van. Dániel, mint diplomata, ott van. Ő a történelem ütőerén tartja a kezét. És gondolkodik, mi lesz ezután? Hogy lesz az Isten ügye? És Isten ad egy kinyilatkoztatást. Feltárja előtte az üdvösség történet vázlatát. Nem az eseményeket. Nem azt mondja lesz, hogy ki lesz a hadvezér, meg hol lesznek a csaták. Ez mind lényegtelen. Az események szívét, lényegét tárja fel.

De új szövetségi példát is tudok mondani, Jézus. Mikor mondja el Jézus azt a nagy eszkatológiai beszédet az ő második eljöveteléről, amit feljegyez mind a három evangélium. Máté 24, illetve 23-24-25, azután Márk 13, Lukács 21 feljegyzi. De mikor? Mikor mondja el ezt Jézus? Kijönnek a templomból, Jézus elsiratja Jeruzsálemet, és hogy jönnek lefelé a templomból a Kidron völgyébe, hogy felmenjenek az olajfák hegyére, a tanítványok menteni akarják, ami menthető, és elkezdik mondani azt, hogy hát Uram, azért nézd, micsoda nagyszerű kövek. Akkor Jézus mond egy nagyon kemény profétai mondást, kőkövön nem marad. Gondoljuk végig, ma is látható ezekből a kövekből egy-néhány siratófal van. Tessék megnézni, az ember ilyen pici a kő mellett. Vannak ott 13-16 köbméteres kövek, amit minden kötőanyag nélkül egymásra raktak, és Jézus azt mondja, hogy kőkövön nem marad. És ott ég a tanítványokban ez a kérdés, kőkövön nem marad, ez mit jelenthet? És felérnek az olajfák hegyére, megkérdezik Jézust, és itt a profétailag nyitott helyzet. János szívében is ott van ez a profétailag nyitott helyzet. Mi lesz veled, kereszténység? Ha ezt a kérdést nem halljuk állandóan a könyvben, hanem a képek tekervényeiben eltévedünk, akkor nem értjük meg sohasem a Jelenések könyvét. A Jelenések könyvének ez a szíve. Mi lesz veled, kereszténység? Ez a profétailag nyitott helyzet, amiben beleszól az Isten. Beleszól ez az egész könyv. Hogy válaszol az Isten? Isten képekben válaszol. Miért? Ki kell küldeni a börtönszigetről ezt a levelet, nem? És olyan képekben válaszol az Isten, amit nagyon jól ismer a gyülekezet. Volt egy lerombolt templom. Már réges-régen nincs. 95-ben vagyunk, 70-ben elpusztult a templom. De ennek a templomi szolgálatnak minden lényege benne van az Ószövetségben. Minden keresztény, akinek az Ószövetség a Bibliája, még egyszer mondom, ekkor még ez volt a Bibliája az Ószövetség a kereszténységnek, mindenki ismeri ezt. Megjelenik az emberfia. Ezt sem nagyon értette a cenzor. De amikor kimondta János ezt, hogy emberfia, emberfiához hasonló, akkor minden keresztény tudta, hogy Jézusról van szó, nem? Megjelenik a gyertya tartók között. És mindenki tudta, hogy ez a reggeli, itt kezdődik a reggeli szolgálat. Az ügyeletes pap bement, és a gyertya tartók között megnézte minden lámpát, hogy világít-e rendesen? Itt kezdődik az egész. És nézzük meg, végig-végig ebben a könyvben minden nagy látomás egység után a mennyei szentély feltárul. Utalás az Ószövetségi templomra. Ez a fogódzó, ami itt van. Így tehát, itt nem egyszerűen történelemről van szó. Téved az, aki azt gondolja, hogy a Jelenések könyve előre megírt történelem, itt sokkal többről van szó. Itt valami másról van szó. Arról van szó, hogy Jézus Krisztus benne áll a történelembe. Itt arról van szó, amit Máté evangéliumának a vége úgy mondott el, ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Itt arról van szó, hogy Jézus nem valahol nagyon messze van, és mi itt maradtunk, hanem arról van szó, hogy Jézus Krisztus nélkül érthetetlen a történelem. Érthetetlen benne a mi sorsunk. Érthetetlen nélküle a gyülekezetek sorsa. János nagy dilemmájára, hogy mi lesz veled, kereszténység, egy válasz van. És az válasz Jézusra néz. Mert Jézus a kulcs. Ezt egy nagy-nagy mennyei látomás is elmondja, majd fogunk vele foglalkozni bőségesen, a 4.-5. fejezet.
Isten mennyei tróntermébe vagyunk. És az a nagy kérdés, hogy a történelem bepecsételt tekercseit kibonthatja fel. Ki méltó erre? Ez egy nagyon hangsúlyos szó, ez az axios szó. Ki méltó arra, hogy felbontsa a történelem tekercsét, és senki, és sír az egész menny. És akkor az 5. fejezet végén megjelenik egy bárány. A megöletett bárány. Ugye minden keresztény tudja, hogy miről van szó. És ő az, aki méltó, aki fel tudja törni a történelem pecsétjét. És itt érünk el arról, ahhoz a nagy kérdéshez, ami az egész könyvnek a nagy kérdése. Hogy mutatja be ez a könyv a történelem titkát? Hiszen már az első versben azt mondja, Jelenések könyvében, ugye, biztos erről a versről már többször is volt szó, és kívülről is tudjuk ezt a verset, hogy ez Jézus Krisztus kinyilatkoztatása. Ugye figyeljük meg, hogy rögtön az első mondatban ott van, ez nem János írja, ez Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, az előbbi gondolatsornak ez az alapja, Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, amelyet Isten adott neki, hogy közölje szolgával mindazt, aminek hamarosan meg kell történnie, amelyet angyalával elküldött, kijelentett szolgájának Jánosnak. Aminek hamarosan meg kell történnie. Na de hogy mutatja be a történéseket a Jelenések könyve? Ez nagyon-nagyon hosszú ideje foglalkoztatja a Biblia magyarázókat. Hívőket és kevésbé hívőket egyformán. Mindenki érzi azt, hogy Jelenések könyvének köze van a történelemhez. Hát itt az első vers rögtön mondja, aminek meg kell történnie. De a történésekről csak a történelem beszélhet? Hogyan mondja el ezeket a történéseket a Jelenések könyve? Azt mondjuk erre jó képekbe. De hát a képek mögött milyen történelem szemlélet van, ezt kellene megnézni. És ma erről szeretnék egy kicsit részletesebben beszélni, mert a Jelenések könyvének a megértéséhez itt vezet az út. Ha egyszerűen azt csináljuk, hogy igen, ez a prófétai kép egyenlő azzal, és odaírunk egy évszámot vagy egy eseményt, akkor a végén az marad, hogy nem marad semmi. Minden már beteljesedett, semmi közünk hozzá. Legfeljebb elmondjuk azt, hogy hát igen, Jelenések könyvében Isten megmondta előre a történelmet, most már a végén vagyunk, van még ott egy kis maradék, aztán avval foglalkozunk. Ez nem a proféták történelem szemlélete. És megint forduljunk csak az Ószövetséghez. Nézzük csak a Bibliánkat. A Biblia elején és végén két nagy látomás sor van. Mózes első könyvének első 11 fejezete nem történelem, hanem egy látomás a múltról. A Bibliánk végén ott a Jelenések könyve, ami nem történelem, annál több, látomás a jövőről. És e között van a mi életünk. E között vannak a mi történelmi tapasztalataink. Ábrahámtól kezdve egészen Jánosig. A Bibliában ez a két nagy látomás sor mondja el a mindennapi élet megoldó képleteinek a sorát. Nézzük csak. Ott kezdődik a Bibliánk, hogy teremtés történet. És hol fejeződik be? Újjáteremtés, nem? Aztán jön a bűneset. A Bibliánk végén ott van a bűn feletti győzelem, nem? Aztán jön a vízözön. Jézus ezt a vízözönt felhasználja ki Jézus Krisztus második eljövete előtti állapotra, a Noé napjainak az állapotára. És Istennek az utolsó ítélete. És itt tovább. Ez a két rész párhuzamos.
Na de az őstörténet, tehát Mózes első könyvének első 11 fejezete, az nem történelem. Miért nem történelem? Ha történelem lenne, akkor a történelemtől legalább három kérdést fel kell tenni mindig. Mikor? Hol? És azt is meg lehet kérdezni, hogy hogyan. Tehát kezdjük a teremtésnél. Mikor teremtette Isten a világot? Egy válasz van rá, nem tudom. Hol teremtette Isten a világot? Hát az univerzumban valahol. Hogyan teremtette Isten a világot? Nem tudom. Vagy menjünk tovább. Hol volt az Éden? Nem tudom. Mikor volt az Éden? Nem tudom. Meddig élt Ádám és Éva az Édenben? Nem tudom. Isten nem mondta el. Nagyon sok ember itt leteszi a Bibliát, és azt mondja, ez egy mese. Tényleg mese? Volt Éden? Volt teremtés? Biztos. Tehát, ezek a történetek történetiek, de nem történelem. Mi a kettő közötti különbség? A történeti az oki-okozati sorozatba, láncba rendezi a dolgokat, hogy ez volt előbb, ez uralkodott ekkor, ekkor és ekkor, így és így, ez és ez történt. Ilyen részek vannak a Bibliában, de nem a proféciákban, az két nagy profétai előzményben, a látomásban, a múltban és látomás a jövőben nem erről van szó, hanem valami másról van szó. Az okról, hogy mi is történt tulajdonképpen. A tartalomról van szó. Mert a bűneset történetét vegyük. Ugye fel lehet tenni ilyen ostoba kérdést, ezt nagy sokszor hallottam, hogy hogy beszélhetett a kígyó, mikor nincs is állkapcsa. Vagy ki volt Kain feleség, ezt mindig megkérdezik. Ezek értelmetlen kérdések, nem? Ha az értelmét akarom a bűneset történetének megragadni, akkor az az érdekes, hogy a bűneset története az állandóan ismétlődik. Hogy dolgozik ma a sátán? Ugyanúgy, mint az Édenben. Mi ez az ugyanúgy? Isten adott valamit, a kert minden fáról bátran egyél. Ezt elmondta egy törvény formájában. És akkor jön a kísértő. Hogy kísért? Ma is ugyanúgy, mint az Édenben. Csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kert egy fájáról se egyél. Vagyis úgy kísért a kísértő, hogy amit az Isten ad, azt eltakarja, nem? Ó, nem kell azt olyan komolyan venni. Nem olyan, mint amilyennek gondolod. Aztán a második lépés, amit az Isten magának visszakér, azt akarja, hogy azt hágjam át abban a hiszemben, hogy így tökéletesbedek, így megyek előre. Olyanok lesztek, mint az Isten, jó és gonosz tudói. És utána a következményt eltakarja, bizony nem haltok meg. Miről van itt szó? Tehát van egy történet, ami úgy valóság, hogy újra és újra megtörténik. Megtörtént kezdetben, és Isten ezt elmondta egy olyan kerek formában, hogy minden kultúrába, minden társadalmi helyzetbe, minden nyelven és minden gondolkodási formában ugyanígy történik. És a Biblia az arra való, hogy ezt felismerd. Ebből tanulsz, hogyha jön a sátán, akkor igen, tudhatod, hogy itt a képlet, itt az oltalom, itt tudhatod meg, hogy mi miért van. Ez történeti valóság, de nem történelmi formában leírt valami. És ezt nagyon világosan kell tudni.

Ha én csak azt keresem most a Jelenések könyvére térek, csak azt keresem a Jelenések könyvébe, hogy pontosan ez most mit is jelent, most ezt a hatalmat jelenti, vagy azt a hatalmat jelenti, eltévedek. Azért tévedek el, mert a Jelenések könyve nem ezt akarja mondani. Mond egy lelki törvényszerűséget, és ez a lelki törvényszerűség többször beteljesedik. Tessék megnézni, a Bibliában nagyon sok többször beteljesedő profécia van. Mondjak ilyet? Jóel könyve. Szoktunk róla prédikálni a Szentlélek kitöltéséről, nem? Felolvassuk a Jóel könyvét. A régi fordításban a Jóel könyvének második fejezetének az utolsó 5 verse, az új fordításban ez a harmadik fejezet, mert ez a héber szerinti harmadik fejezet, mert ez csupán 5 vers, és ez a késő első kitöltetéséről prédikálunk. Igen ám, de volt egy elődünk, úgy hívták, hogy Péter. A gödált pünköstkor felolvasta ezt az ígét, és mit mondott? Ma teljesedett be ez a ti szemetek láttára. Igazat mondott Péter, vagy nem? Hát persze, hogy igazat mondott. Akkor mi nem mondunk igazat, hogy lesz késő első kitöltése? Dehogy is, igazat mondunk. Miért? Azért, mert ez egy lelki törvényszerűség, ami Jézus Krisztus mennybe menetele után is ismétlődik, és ismételődni kell Isten népe életében, mielőtt Jézus visszajön. És sok ilyen többször teljesedő proféciát ismerünk a Bibliából. Miért? Azért, mert a Biblia az nem úgy gondolkodik, a bibliai proféta az nem úgy gondolkodik, most a múlt óráról Hangyás testvér biztos elmondta a lineáris szerkezetet, meg a kiasztikus szerkezetet, és most nem tetszenek érteni. Egyszerűen mondom, van egy piramis. A héber az úgy gondolkodik, hogy a középen, a csúcson van a lényeg. Elkezdjük innen, visszaérkezünk oda, egy kicsit másképp, és lépkedünk felfele a piramison, eljutunk a csúcsra, ott van a lényeg. Jelenések könyve ilyen. Majd látni fogjuk, mindig így fogunk menni a piramis lépcsőn sorba. Jelenések könyve tetején egy angyal repül, akinél az örökkévaló evangélium van. Ide ér fel minden, és innen magyarázódik meg minden. És a Jelenések könyvében nem egyszerűen eseményekről van szó, törvényszerűségekről van szó. Ahogyan például a 7 gyülekezetnek írt levél, ez közismert, ugye? Az nem azt jelenti, hogy ez a korszak és az efézusi gyülekezet, az csak ettől eddig tart. Ez téves magyarázat. Hiszen a végén ott van, hogy mit mond a lélek a gyülekezeteknek, ma is élnek efézusi hitű emberek. Így van, vagy nincs így? És régen is értek laodiciai hitű emberek. Még akkor is, hogyha sajnos a mikorunkra inkább a laodiciai hit a jellemző. Ez tehát Istennek egy kinyilatkoztatás, egy proféciája, ami arra jó, és most térünk el a profécia lényegéhez, hogy odaálljunk és átvilágítson bennünket, mint egy mennyei röntgensugár. Milyen vagyok én? Mert a proféciát, a profécia történelem szemlélet alapján csak így önkritikusan lehet vizsgálni. Nézzük az ószövetségi profétákat. Mindig az volt a baj, hogy mindenki elhitte, hogy proféta, igen, megmondta Edomról, meg ezt mondta, nem biztos, hogy Izraelről így lesz, szóval körülbelül így álltak hozzá, mondjuk Ézsaiáshoz és Jeremiáshoz. Pedig a proféta mindig úgy szól, hogy oda kell állni, és átvilágít az egész. Egész történelmet. Így értem meg. Így értem meg az események mögét. És ezért mondjuk azt, hogy a Jelenések könyvében több van, mint a világtörténelem. A világtörténelemnek a lényege van, a belső magja van, a mozgató rugója van ott. Nem az a lényeg, hogy mi lesz holnap, hanem az a lényeg, ami ma van, meg ami holnap lesz, meg ami tegnap volt, az milyen szabályszerűségek, törvényszerűségek között mozog. Mert Isten ezt előre kijelentette.
Elmondta az embernek azt, hogy mi lesz a következménye, hogy elmondta az Édenbe azt, hogy amely napon eszel, arról bizony meghalsz. Ádám és Éva még nem tudta, mi az, hogy halál. De Isten előre megmondta. Amely napon eszel, arról bizony meghalsz. És hosszú-hosszú idő kellett, még megértették azt, hogy mi az, hogy meghalni. Mi is így vagyunk vele. Isten elmond törvényszerűségeket, és ezeket azért kell ismerni, és ez a jelenések könyvének, vagy ez az őstörténetnek is a célja, hogy újra és újra odaálljunk ez elé a tükör elé. És megnézzük azt, hogy mi tulajdonképpen kik is vagyunk. Na nézzük, hogy ez a jelenések könyvében hogy jelentkezik. Van egy kulcsverse a jelenések könyvének. Ugye úgy kezdődik a jelenések könyve, majd részletekben beszélni fogunk már a jövő alkalomtól, most már versről verse. Megyünk a jelenések könyvében egyes szakaszain, hogy először ugye van egy bemutatkozó rész, egy bevezető rész, megjelenik Jézus Krisztus a gyertyatartók között, és van a 7 gyülekezetnek 7 levél, az 7 valóságos gyülekezet, ez lényegében 7féle típusa a kereszténységnek, 7féle baja, 7féle erénye a kereszténységnek, ami végig az egész egyháztörténelmen kimutatható, azt lehet mondani, hogy az egyháztörténelem nagy átvilágítása ez, és utána tulajdonképpen elkezdődik a látomás. De nézzük csak a 4. fejezet első versét egy kicsit részletesebben. Mert ez a kulcs. Ez a 7 szerződés megtörténik a 7 gyülekezettel, és utána azt mondja János, ezek után láttam, hogy íme nyitva van egy ajtó a mennyben, és az előbbi hang, amely olyannak hallottam, mint egy trombitáit, beszélt velem, így szólt. Jöjj fel ide, és megmutatom neked azokat, amiknek meg kell történniük. Ott lent a földön. Ez egy nagyon érdekes kép, nem? János szívében ott a nagy kérdés, hogy mi lesz veled kereszténység. Jön egy angyal, és azt mondja, gyere föl a mennybe. Hát a földről sokkal jobban lehetne látni az eseményeket, gondolná valaki, nem? Gyere föl a mennybe. Mert van egy nyitott ajtó. És ezen a nyitott ajtón keresztül nézd meg, hogy mi lesz az emberiség sorsa. Tehát, hogyha pontos akarok lenni, akkor azt kell mondani, hogy a jelenések könyve egy mennyből látott történelem. Mennyei szempontú történelem. És ez egy hallatlanul fontos megállapítás. Ha valaki a történelem könyvekből akarja megérteni a jelenések könyvét, sose fogja megérteni. A történelmet önmagából se lehet megérteni. Bármennyire oki-okozati összefüggésbe próbáljuk nézni a történelmet. A történészek tudjuk azt, hogy sokszor vannak teljesen megmagyarázhatatlan események a történelemben, és azt találgatni szoktuk, hogy ezért volt, azért volt, miért volt, hogy volt, nem tudjuk. Egy biztos pont van. Nyitott ajtó. Gyere fel ehhez a nyitott ajtóhoz, mondja Jánosnak az Úr, és onnan megmutatom neked. És ezt a jelenések könyve minden pontján látni kell. Itt nem egyszerűen eseményekről van szó, nem eseménykrónika a jelenések könyve. A jelenések könyve egy nyitott ajtó, ami megmutatja a történelem belső logikáját, ami ma is igaz, Magyarországon is igaz, az én életemben is igaz, európai életében is igaz, a világ életében is igaz, bárhol vagyunk igaz, mert ebben a menny a megváltási terv törvényszerűségeit tárja fel. Tehát a jelenések könyvében ne azt keresd, hogy mi lesz holnap, hogy hány forint lesz a petróleum vagy a benzin, mert ez nincsen benne. Nem is érdekli a jelenések könyvét. Hanem azt keresd, hogy mi lesz a célja az egésznek. Mi lesz a vég? És a vég itt nem azt jelenti, amit a mi magyar végszónk jelent, hanem a telosz, az ugye mindig el szoktam mondani, hogyha tetszenek nézni a televízióban mondjuk egy görög maratoni futást, akkor ki van írva a célszalagra ez, hogy telosz.
hogy hol ér célba a megváltási terv. Erről szól az egész könyv. És ennek méreható következménye van. Ez a következmény pedig az, hogy a Jelenések könyve nem egy borzalom, egy krimi, amiért borzongani kell, hogy hű, itt most micsoda borzalmas dolgok jönnek. A Jelenések könyve lényegében nem más, mint Jézus Krisztus evangéliuma. Ezért van

Nem erről szól a történelem. Ez a bűn természetes következménye. A cél az evangélium győzelme, és ez a biztos. Nem az eseményeket mondja el ez a könyv, hogy ki talált, hogy hónap mi lesz. Hanem ez a könyv azt mondja el, hogy az evangéliumot, vagyis azt az örömhírt, ami összekapcsol téged azzal, a nagyszerű üzenettel, aminek a lényege abban van, hogy én is célba érhetek. Nekem is helyem van a mennybe. Én is az új Jeruzsálem polgára lehetek már itt a földön. Ezt én hogy érhetem el? Mert János számára is ez volt a nagy cél. János nagyon jól tudta, hogy nem azt kell tudni, hogy na most mi lesz velem. Mi lesz ezzel, azzal, amazzal. János hitte azt, hogy az egyház az Jézus Krisztus tenyerén van. A nagy kérdés az, hogy ez az ügy hogy ér célba. És a Jelenések könyve pontosan ezt mondja el. Ez az ügy biztosan célba ér. Bizonyos feszültségek lesznek, de ez a könyv a reménység könyve. Nem kell kétségbe esni. Bátran bízhatsz. A Jelenések könyve az nem apokaliptikus borzadály, hanem a Jelenések könyve az a reménység könyve. Különben is az apokalipszis az azt jelenti, hogy kinyilatkoztatás. Apokalipto, a fátylat levenni valamiről. Leleplezni úgy, mint egy szobrot szoktak. Ezt jelenti az apokalipszis. Görög szó. Isten azért leplezi le a maga tervét, hogy ne a földi eseményeket tud. Mit érne az, hogyha tudom, hogy hónap mi lesz velem? Hanem azt tud, hogy az egész emberi történelem az Isten kezébe van, és ez a történelem biztosan célba ér. Ezért a történet magvát mondja el a Biblia. A történet magvát. Azt, ami a reménység. És aki a Jelenések könyvében nem ezt keresi, hanem csak eseményeket keres, az méltatlanul bánik a Jelenések könyvével. Mert akkor ilyeneket mond, megbírta mondani előre az Isten azt, hogy mi lesz a 12. században. Persze, hogy meg tudta mondani, de hát amit mondta, amit én a 12. századra vonatkoztatok, az ma is van sajnos. És engem ma is leleplez, hogyha 12. századi módon gondolkodom, vagy cselekszem. Mai napig is átvilágít engem ez a történet. Mai napig is megráz engem ez a történet. Mert ha nem, akkor a Jelenések könyve történelmi lecke lesz csupán. Előveszünk egy történelemkönyvet, ráhúzzuk a Jelenések könyvét, rosszabb esetben újságokat veszünk elő, és abból magyarázzuk a Jelenések könyvét. És akkor eltűnik az ég közepén repülő angyal, az evangélium. Mert az evangélium az, hogy az én életem és a te életed, a gyülekezet élete, a világ élete biztosan célba ér. Amilyen biztos a teremtés, olyan biztos az újjáteremtés. Amilyen biztos, hogy a bűneset újra és újra ismétlődik sajnos a mi életünkben, olyan biztos az, hogy a bűnt legyőzi Jézus. És a bárány vérért szabadulásunk van. Ez a Jelenések könyve üzenete. És ezért lett a címe ennek az előadásnak az, hogy nem elég a történelmet ismerni. Mennyből látott történelmet kell látni. És a Jelenések könyve az nem történelem, az mennyből látott történelem. Lehet, hogy van egy történész professzor, aki mindent tud a történetről, bár ilyet nem tudok, de el sem tudom képzelni, mindent tud, de mondjuk.

Minden tud a történelemről. Ha nem a mennyből látott történelem szemüvegén nézi, akkor vak és süket, csak az oki-okozati földi béka perspektívát látja. Ezért nagyszerű könyv a Jelenések könyve. És ezért kívánok a további alkalmakra és sok-sok örömet ennek az evangéliumnak a megismerésében, hogy célba érünk. A Jelenések a reménység könyve. Célba ér a világtörténelem. Adja Isten, hogy ezt mi mindig tudjuk az ő kegyelméből. Amen.

0: Korábban már hirdettük, hogy lehet kérdéseket feltenni. Kérdeznék egyet, hogyha szabad lenne. Ha jól értettem a mai előadást, a lényeg az, hogy Istennél nincsen idő. És amit mi így egymás után következő eseményeknek látunk, azt ő egyben látja. És ezt próbálja velünk megértetni. Eszembe jutott egy példa, hogy vajon mi csak ebben az időben élünk, vagy ott voltunk a múltban is. Kikölték meg Jézust? A rómaiak, vagy a zsidók? A mi bűneinkért halt meg. Sík Sándornak van egy verse, amelyik szépen kifejti, hogy bizony mi vertük ostorra a Jézust, idézőjelben. Jól gondolom én ezt így?
1: Természetes. Hát a Jelenések könyvében én ezt elfelejtettem mondani, de nem is gondoltam rá. A kérdés nagyon jó. Ugye, hogy mutatkozik be Jézus? Én vagyok az alfa és az omega, kezdet és a vég. Hát ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy én az idő felett vagyok. Mi vagyunk emberek az időben, de mi emberek, mint idői lények, újra és újra éljük azokat az eseményeket, például Jézus kereszt halála nagyon jó, vagy Jézus feltámasztása, ugye, hogy ha Krisztussal együtt megfeszítettem, és jön a feltámadás, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Mi nem csak megfeszítettünk Krisztussal, hanem feltámadott bennünk az új ember. Azért vagytok itt, nem? És így tovább. Az egész keresztény életnek mondjuk ez az egyik alapvető logikája, hogy mi tulajdonképpen újra és újra átéljük azt, ami az egész megváltási terv. Ezért szoktam mondani azt, és ezt sokszor nem értjük, hogy minden embernek van egy megváltási terve, és minden emberben kicsiben lezajlik a megváltási terv, nem? Ami az egész üdvösség történetet összefoglalja. Nekünk is van egy megváltási tervünk, amiben ugyanezek a lépések megvannak. Van nagy nyomorúság, van nagy győzelem, van ez az, amaz, megismétlődik újra a megváltási terv. Hogyne? Pontosan így gondolom.
0: És amikor majd eljön Jézus, és talán feltámadnak az elődeink, akkor fogjuk igazán megérteni magunkat velük, egymást, hogyha úgy képzeljük, hogy ők a mi szomszédaink voltak, és nem több ezer évvel ezelőtt éltek.
1: Tehát egészen biztosan így van, mert még most hirtelen egy más gondolat jutott az eszembe. Ugye az emberek nagyon sokszor azt mondják, hogy hát vannak primitív emberek. Hát bizony el kellene menni az afrikaiaktól, a szegény néger rabszolgáktól örülni, tanulni. Vagy. Nem csak ilyen etikai kérdést tudok. Andrewson voltam most már 30 évvel ezelőtt, és ott volt egy fiú, akinek a nagypapája még emberevő volt. Egy ausztráliai, óceániai fiú volt. És őtőle tudom például azt, hogy az ausztráliai benszülött nyelv olyan bonyolult nyelv, hogy addig, ez 30 évvel ezelőtt volt, 5 fehér embernek sikerült csak megtanulni. És ők ezen a nyelven körülbelül a leggyengébb is 10-15 ezer sornyi eposzt tud versbe. Tehát most ez egy primitív nyelv. Na jó, azt mondjuk, hogy a technikai civilizáció. Most mondok megint egy nagyon érdekes. Az ázsiai országokban rendszerint, ezt is tőle tudom, ilyen óceániai, meg ausztráliai benszülött gyerekeket keresnek az államfők sofőrnek. El nem tudjátok képzelni, hogy miért. Ezeknek az embereknek van a világon a legjobb térérzéke. Egy ilyen benszülött sofőr a szakadék mellett, 1000 méteres szakadék mellett újnyi szélességbe, 100 kilométeres sebességbe elmegy, mert tökéletesen uralja a teret. Tudjuk, aki autót vezet, hogy a legnehezebb az, hogy megelőzhetem, vagy nem előzhetem meg a térérzék. Kiváló térérzék van, ezért találták fel a bumerángot. Sőt, csinált, ő még tudott bumerángot, szíve választottjának rózsát szedett bumeránggal. 40 méter eldobta a bumerángot, leütötte a rózsaszálát, ahol kellett, oda sétált és odaadta a rózsát. És erre az összes fizikus azt kísérletezte, hogy a bumeráng röppályáját hogy találják meg mindenféle komputerprogrammal, nem tudták. Ő tudta csinálni a bumerángot. Na most ki a primitív? Tehát még itt se így van. Szóval ezt az evolúcionista gondolkodást, hogy ugye jöttünk, ugye a majomból lettünk, és akkor jövünk, majd mindig okosabbak leszünk, hát a történelem sem bizonyítja, hogy okosabbak lettünk. Hát a 20. századot úgy hívjuk mi történészek, hogy a barbárság új százada, nem? Ilyen barbárság nem volt a középkorban, a középkor ehhez képest népünnepé volt, nem? Értitek? Tehát ez az evolúcionista gondolkodás bennünket, hívőket ne sötétítsen el. Hát gondoljátok végig, Ábrahám a bronzkorba él, és Ábrahám történetet elolvashatok, ez hallatlan modern. És nem akarom a hölgyeket bántani, Sára hallgatózik a sátornál, nem? Mint ha most lenne. Nem? Nézzétek meg! Szóval... ezért nagyon, nagyon fontos az, hogy mi lássuk a törvényszerűségeket, hogy ezeket a törvényszerűségeket mi is éljük. És a Jelenések könyve pontosan ezért adódott, hogy ne azt mondjuk, hogy meg tudta mondani a törököket az Úr. Hát persze, hogy tudta a törököket az Úr. De hát most is vannak azért törökök, most nem az erre a törökökre gondolok, hanem köztünk is vannak olyan törökök, van alibasák mondjuk így, nem? Akikre vonatkoznak azok a tanulságok, amik ott megírattak, ugye? És ez a történelem szemléletnek a lényege. Tehát ne csináljuk úgy, hogy kipipáljuk, hogy ez már beteljesedett, majd még van 3 vers, ami nem teljesedett be. Nem, az egész teljesedik mindig. Köszönöm szépen.

0: Tanulmányok a jelenések könyvéről című műsorunkat hallották.
1: Énekeljetek az Úrnak új éneket. Műsorunkban Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják magyar és külföldi előadóktól.

0: Istent dicsőítő zenei összeállításunkat hallották.
1: Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Július 17-én, pénteken, Isten igéjét az Ószövetségből, Ézsaiás próféta könyvének 63. részéből, 15. versből így olvassuk. Tekints le az égből, nézd le szent és dicső hajlékodból, hol van féltő szereteted és hatalmad. Az újszövetségi ige pedig János evangéliumának 14.

szemmagasságban levő térdeket. Miután percek óta csak ijesztő zajt hall, meg fura idegen emberi hangokat, és nem fedez fel senki ismerőst, sírásra görbül a szája. Hol van az anyukám? Számítok rá. Bármennyire is kétségbe vagyok esve, el sem tudom képzelni, hogy belátható időn belül ne jelenjen meg az ismerős arc, aggódó könnyekkel és boldog mosollyal. Belegondolni is ijesztő, hogy léteznek olyan embertársaink, akik még a legelemibb és legalapvetőbb biztonságot jelentő kapcsolataikra sem tekinthetnek úgy, mint végső és elveszíthetetlen reménységre. Hiszen az nem lehet. Ha élek és létezem, akkor kell legyen valaki, aki számon tart engem. Másképp ez annyira észszerűtlen volna. Ilyen nem lehetséges. Vagy pont én lennék az egyetlen kivétel. Nem, Jézusnál nincs árvább. Ő tényleg egyedül maradt. Nem simult bele saját kora vallásos társadalmába. Furának tartották. Fintorogtak a háta mögött. Érveket hoztak vele szemben azok, akik hivatottak voltak felismerni benne Isten cselekvését. Pedig csak jót tett mindenkivel. Ő valóban elszenvedte az árvasságot a kereszten. Épp ezért biztathat minket azzal, hogy jön. Értünk. Imádkozzunk. Nem vagy elveszett. Arcod, hangod, illatod mindig ismerős valakinek. Nem vagy árva. Édesanyád ölelését mindig érezheted. Apukád a legerősebb. Veled van, nem hagy el. Ha elengeded is a kezét, ő megtalál, bárhova sodorjon is mostoha sorsod. Ha apád és anyád elhagyna is téged, az Úr nem felejt el. Jézus a testvéred és barátod. Ne félj, jönnek már érted a szeretteid, és hazavisznek. Ámen. Barta István gondolatait hallottuk. A mai igék így szóltak. Tekints le az égből, nézd le szent és dicső hajlékodból. Hol van féltő szereteted és hatalmad? Az újszövetségi ige pedig így szólt. Jézus mondja, nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Ahogy Isten Mózesnek parancsolta. Jó szombatot, Sabbat Shalom! A szombat ünnepén a zsidó népnek vallási törvényei értelmében nem szabad munkát végeznie. A szombat a teremtés emlékünnepe, a nyugalom és Isten tiszteletének napja. A bibliai és a zsidó időszámítás szerint minden új nap a naplementével indul. Ezért a péntekesti gyertyagyújtás időpontja most 20 óra 17 perc, az ünnep kimenetele pedig szombaton este 21 óra 33 perckor lesz. A Tórából ezen a héten a Dvárim heti szakaszt olvassák fel a zsinagógákban, amelynek jelentése a szavak. 5 Mózes

0: Első fejezet 1-től, harmadik fejezet 22-ig. Igei gondolatok a heti szakaszból. A 40. évben a 11. hónap elsején történt, hogy elbeszélte Mózes Izrael fiainak mindazt, amit megparancsolt neki az Úr. Így kezdte Mózes megmagyarázni a törvényt a Jordánon túl Moáb földjén. Az Úr, a mi Istenünk, így beszélt hozzánk a Hóreben. 5 Mózes 1, 3-6. Tette mindezt Mózes az örökkévaló dicsőségére, annak érdekében, hogy nehogy vétkezzenek. A szombat Isten imádatának legfontosabb jelképe, amelyre az utolsó kegyelmi üzenettel Jézus is felhívott bennünket. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Hozzatok ide magatoknak bölcs, értelmes és ismert férfiakat. Ki alkalmas, milyen képességgel kell rendelkeznie egy vezetőnek? A vezetőket viszont választják, mik a választási elvek egy adott történelmi helyzetben? Ezekre a kérdésekre kereste a választ Szerdó Szervin írásában a Dvárim heti szakasz kapcsán. Egy rabbi a talmudi amorita korszak 5. generációjának bölcse szerint Mózesnek életének utolsó hónapjában tudatosult az, hogy az élet véges. Kifakadt belőle a panasz. És szólottam vala néktek abban az időben ezt mondván, nem viselhetlek egymagam titeket. Mózes félelmét a Talmud bölcse elméleti értelemben magyarázza. Boldog ember, aki szüntelen retteg, aki pedig megkeményíti az ő szívét, bajba esik. Példabeszédek 28:14. Azt állítja, hogy az igaz, jámbor emberek nem a haláltól félnek, hanem attól, hogy példaértékű életük hátra levő részében rosszul csinálnak, elronthatnak valamit. Mózes úgy dönt, hogy segítőkre támaszkodik. 28. Zsidó kulturális fesztivál. A budapesti zsidó hitközség szervezésében megvalósuló 28. zsidó kulturális fesztivál augusztus 30-a és szeptember 10-e között várja a közönséget Budapest ikonikus helyszínein. A rendezvény sorozat idén is világhírű előadókkal, különleges művészi találkozásokkal, nemzetközi vendégekkel és egyszeri, csak a fesztiválon látható produkciókkal készül. A Dohány utcai zsinagóga idei programjai között igazi közönség, kedvencek és különleges koncert élmények egyaránt helyet kaptak. Az időjárásról kellemes nyári idő. Szombaton a felhők mellett több órás napsütés valószínű, néhol eshet eső. Nyugati szél és 27-34 fok várható. Vasárnap a felhők és a napsütés is meglesznek, elszórtan lehet zápor. Északnyugati szél és 26-32 fok valószínű.
1: Híreinket hallották.
2: Kedves hallgatóink, a közeledő éjszaka előtt kérjünk bocsánatot, ha valamilyen bűnt követtünk el, gondolattal, szóval, cselekedettel, vagy mulasztással. Kérjük mennyei atyánkat, adja, hogy a velünk, közelünkben élőket úgy tudjuk elfogadni és szeretni, ahogyan ő szeret minket, feltétel nélkül. Adja nekünk szent lelke erejét, hogy a holnapi napot még inkább tetszése szerint tudjuk eltölteni. Jézus útján járva, mindenkivel, akivel találkozunk, jót cselekedve.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

Kedves hallgatóink! A következőkben olyan egyházi üzeneteket teszünk közzé, amelyeket a különböző egyházak vezetői már korábban megjelentettek a weboldalukon. Szeretnénk, hogy ne csupán olvasni, de hallgatni is lehessen, mit üzennek az aktuális megnyilvánulásaikban az egyházak jeles tisztségviselői.

0: Kedves hallgatóink, szembenézve önmagunkkal, rádöbbenünk Pál apostol bennünk is élő igazára. Megtalálom azért magamban, ki a jót akarom cselekedni, ezt a törvényt, hogy a bűn megvan bennem. Róma 7.21. Mai témánk ezért jót cselekedni. Aki azért tudna jót cselekedni, és nem cselekszik, bűne az annak. Jakab 4.17. Gondolatok az ígéről. Rossz szokásainkat nem vihetjük magunkkal a mennybe, ha nem győzzük le azokat itt e földön, kizárnak bennünket az igazak mennyei otthonából. Ha el akarjuk hagyni rossz szokásainkat, a leghevesebben ellenállnak. Ha azonban szilárdan és kitartóan folytatjuk a harcot, legyőzhetjük azokat. Jézus kiemeli, hogy senki sem jó, csak egy, az Isten. Márk 10.18. Mégis lehet az emberek jó vagy rossz cselekedeteiről beszélni. Ahogyan a Máté 12.35 mondja, a jó ember az ő szívének jó kincseiből hozza elő a jókat, és a gonosz ember az ő szívének gonosz kincseiből hozza elő a gonoszokat. Viszont Isten felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ad mind az igazaknak, mind a hamisoknak. Máté 5.45. Jézus jó cselekedetekre buzdítja tanítványait. Úgy fényljék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Máté 5.16.
1: Témán kifejtését Cseri Kálmán prédikáció részleteivel folytatjuk. A teljes Biblia szerint a cselekedetek nagyon fontosak. Egyáltalán nem mindegy, hogyan él egy hívő ember, és mit cselekszik. Amikor az apostoli igehirdetés egy fél mondatba próbálta összefoglalni Jézus egész földi működését, akkor ezt mondták: széjjel járt, jó tévé. Nem mindegy az, hogy rólunk is mit lehet elmondani. Jót teszünk-e, vagy valami mással töltjük az életünket? A református hitvallások is külön kitérnek a jó cselekedetek fontosságának a hangsúlyozására. A második helvét hitvallás a 16. fejezetében hosszan és részletesen ír erről. Két bekezdés belőle.
0: Jól lehet, tehát azt tanítják az apostolok, hogy az ember ingyen kegyelemből igazul meg a Krisztusban való hit által, nem pedig valamilyen jó cselekedetek által. Mégsem becsüljük le, vagy kárhoztatjuk a jó cselekedeteket, mert tudjuk, hogy az ember nem azért teremtetett, sem nem azért született újjá hitáltal, hogy ne csináljon semmit, hanem inkább azért, hogy szüntelen cselekedje azt, ami jó és hasznos. Az evangéliumban ezt mondja a mi Urunk: minden jó fa jó gyümölcsöt terem. Máté 12.33. Aki én bennem marad, az sok gyümölcsöt terem. János 15.5. Pál apostol szerint az ő alkotása vagyunk, teremtetvén általa a Krisztus Jézusban való jó cselekedetekre, amelyeket előre előkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Kárhoztatjuk tehát mindazokat, akik a jó cselekedeteket megvetik, és azt fecsegik, hogy azok haszontalanok, tehát nem kell törődni velük.
1: De azt sem gondolhatjuk, hogy a jó cselekedetek tartanak meg bennünket, és hogy azok olyan szükségesek volnának az üdvösségre, hogy nélkülük soha senki sem üdvözült volna, mert hiszen egyedül Krisztus kegyelméből és jótéteményeként tartatunk meg. A cselekedetek szükségképpen a hitből születnek, és helytelenül tulajdonítják egyesek ezeknek a cselekedeteknek azt az üdvösséget, amelyet tulajdonképpen a kegyelemnek kell tulajdonítani. Fontos tehát a jó cselekedet. A kérdés az, hol a helye és mi a jelentősége. A Biblia egyértelmű tanítása szerint a mi jó cselekedeteinknek nincs üdvösségszerző erejük. Tehát nem azért üdvözül valaki, mert sok jót cselekedett, hanem azért képes egyáltalán az Isten szerinti jót is cselekedni, mert már elfogadta hittel Isten kegyelmét, az üdvösséget, amit egyedül a Krisztus érdeméért kapott. Mindig előbb jár a kegyelem, és utána jön az a cselekedet, amit Isten is jónak minősít. A jó cselekedet következmény, és nem ok. Követi a hívő ember hitre jutását és kegyelembe fogadtatását, és nem megelőzi azt. Ha azonban már megkaptuk ezt az ajándékot, akkor el kell kezdeni cselekedni. Mégpedig azokat a jó cselekedeteket végezhetjük attól kezdve, amiket Isten előre elkészített nekünk. Tehát még ez is az ő ajándéka, hogy jót cselekedhetünk, és erre is ő tesz képesekké bennünket. Egyedül Istené lehet tehát a dicsőség.
0: A jó cselekedet gyümölcs. Nagyon sok helyen ezzel a képpel szemlélteti a Szentírás. Ahhoz, hogy gyümölcs teremjen, előbb el kell ültetni a fát, és néhány évig ápolni kell, s akkor elkezd teremni, mégpedig olyat, amilyen az a fa. Ahhoz, hogy valaki Istennek kedves jó cselekedeteket végezzen, előbb a Krisztusba bele kell helyeztetnie, újjá kell születnie, és akkor majd megteremnek rajta a lélek gyümölcsei, a jó cselekedetek. Ennek lelkiségében küzd napjainkban is a jót tenni jó alapítvány. Alapelvük: az ember boldogságra vágyik, és a legnagyobb boldogság, ha azokat tudja szolgálni, akik rászorulnak erre. Az ember eredendően jó, még ha képes is a rosszra. A jót tenni jó hozzáállás, kiűzi a gonoszt mindenhonnan, elhozza Isten országát, amiről Jézus beszél, hogy köztünk van.

0: A Biblia arról szól, hogy az Istentől elszakadt, ellene föllázadt, és emiatt belsőleg teljesen tönkrement, megromlott emberben is maradtak elemei, Calvin így írja, relikviái a jónak. Az Isten nélkül élő ember is vágyik valami jót tenni. Sokszor igyekszik is arra. Sok jót és szépet képes is tenni. Ha azonban jón az Isten akaratának a teljesítését értjük, akkor meg kell látnunk, hogy erre mégis képtelen. Az Isten törvényét nem tudja teljesíteni az Istentől elszakadt ember. Erről a Szentírás is több helyen beszél. Csak a Róma 8.7-et idézve, mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, mint hogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. Ezt mutatja a gyakorlat is. Miért nem tudják ránevelni az embereket arra, hogy ne lopjanak, ne öljenek, ne törjenek házasságot, és gondolatban se vétkezzenek, se Isten ellen, se egymás ellen, se önmaguk ellen?
1: Kudarcok sorozata az élet. Semmi módon nem sikerül megvalósítanunk azt, hogy Isten törvénye szerint éljünk. Teljes csőd van itt. Így lesz a törvény, írja Pál apostol, Krisztushoz vezető, tanító mesterünké. Vagyis az, hogy látom, mi lenne jó, és látom, hogy nem tudom azt teljesíteni, ez odakényszerít Krisztushoz, és azt mondom, Uram, tényleg így lenne igaz az együttélés, meg az én életem is, de nem tudok így élni. Bevallom a tehetetlenségemet, behívlak téged az életembe, te uralkodj bennem. Ez az újjászületés és az újjászületett ember csodálkozva látja, hogy képes az Isten törvénye szerint élni, vagyis a hit által benne élő Krisztus, az új természet tudja azt a jót cselekedni, ami Istennek az akarata.
0: Isten törvénye többé nem külső kényszer, hanem belső késztetés lesz, és ez ég és föld. A föld az, hogy külső kényszer, meg kellene csinálnom, megpróbálom, nem sikerül. Megint megpróbálom, nem sikerül. Nem próbálom meg többet. Erre vagyunk mi képesek. De nem ez többé a törvény, hanem a belső késztetés. Öröm az, hogy engedelmeskedhetem. Azonosulok belsőleg egészen az én Istenemmel, tökéletes közösség alakul ki az újjászületett hívő és az őt újjáteremtő Isten között. Egyszerre kedves lesz neki Isten törvénye, és nem tiltakozik ellene örökké, és képes is azt teljesíteni. Ez a bennünk élő Krisztus. Ezért mondja Jézus Nikodémusnak, szükséges újonnan születnetek. Képes tehát sok jóra az Istentől elszakadt ember is, csak éppen az Isten szerinti jóra nem. Ezért is szükséges újonnan születnünk.
1: Ha viszont ez megtörtént, igyekezzünk teljes erővel arra, hogy vegyük észre, miket készített Isten nekünk, mint jó cselekedeteket. Péter apostol második levelének az elején figyelmeztet. A ti hitetekhez ragasszatok jó cselekedeteket, a jó cselekedethez tudományt. Pál apostol a Titushoz írt levél 2.14-ben írja Jézusról, ő önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetekre törekszik. A harmadik fejezetben pedig így, Szeretném, ha szilárdan tanúskodnál ezek mellett, hogy az Istenben hívők igyekezzenek a jó cselekedetekben elől járni. Ezek a jók és hasznosak az embereknek. Jézus beszél egy pohár vízről, egy beteg meglátogatásáról, egy tál ételről. Ilyesmiket sorol föl, amikor a jó cselekedetek közül néhányat említ. A jó cselekedetek nem látványos hőstettek, hanem a hétköznapok apró és egészen természetes mozzanatai, amiket Isten elkészített.
0: Kedves hallgatóink! A következőkben Luther Márton ma is iránymutató szavait idézzük a jó cselekedetek helyes értelmezéséről. Az 1520-ban készített Sermo, azaz nyomtatásban megjelent igehirdetés a 10 parancsolat rendelkezéseit veszi sorra. Mi a jó cselekedet? Tudnunk kell, hogy csak azok a cselekedetek jók, amelyeket Isten parancsolt. Hasonlóképpen semmi sem bűn, csak az, amit Isten megtiltott. Azért annak, aki a jó cselekedeteket megismerni és cselekedni akarja, csak Isten parancsolatait kell megismernie. Ilyen értelemben mondja Krisztus a gazdag ifjúnak, ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Ennél fogva a jó cselekedeteket egyedül Isten parancsolatai szerint kell megítélnünk, nem pedig azok nagysága, mennyisége, hatása, vagy emberi tetszések és szokások mértékével, amint ezt vakságunkban mindeddig megtettük, sőt, megtesszük ma is, és ezzel súlyosan vétkezünk.
1: A Krisztusban való hit tesz minden cselekedetet jóvá. Az első, legfőbb és legnemesebb jó cselekedet a Krisztusban való hit, amint arra a kérdésre, mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgokat cselekedjünk. Jézus így felel, az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. János 6:28-29. Amikor erről beszélünk, ha hallunk, egészen jelentéktelen, könnyen megvalósítható dolgoknak tartjuk, és lazán átsiklik rajta a szemünk, pedig hosszan kellene vele foglalkoznunk, mert minden cselekedetnek hitben kell végbe mennie, mert a hit teszi a cselekedetet jó cselekedetté. Ezt nyomatékosan hangsúlyoznunk kell. Hit nélkül halottak a cselekedetek. Amilyen a lelkiismeretünk, az Istenbe vetett hitünk, olyanok a cselekedeteink is, amelyek abból fakadnak. A mindennapi munkát is hittel kell végezni.
0: A hit a keresztény ember ismertető jele. Ebből tudhatja meg ki, mikor cselekszik jót, és mikor rosszat. Ha bizalma van abban, hogy cselekedete Istennek tetszésére van, akkor jó az ő cselekedete. Ha mindárt olyan csekéség is, mint egy szalmaszál fölemelése. De ha hiányzik ez a bizalom, és ha kételkedik, akkor nem jó az ő cselekedete, még ha az összes halottat támasztaná is föl, vagy tűzre adná is a testét. Ezt tanítja Szent Pál, ami pedig hitből nincs, bűn az, Róma 14:23. Mint legfőbb cselekedetről, erről a hitről neveznek bennünket Krisztus hívőknek, nem pedig más cselekedetről, mert az összes többi cselekedetet, akár egy pogány, zsidó, török, vagy akármelyik bűnös is megteheti, de sziklaszilárdan bízni abban, hogy ő az Istennek tetszésére van, ez csak a kegyelemtől megvilágosított és megerősített keresztény ember számára lehetséges.

0: Kedves hallgatóink! Jó Sándor ige hirdetésének részletei a jó cselekedeteket más megvilágításba helyezik. Jó erősen szeretném belevésni mindannyiunknak a szívébe, hogy valóban ezzel az intelemmel indulhassunk elébe minden új napnak, mindenféle munkának és minden emberrel való beszélgetésnek és foglalkozásnak. Ezzel az ígével, hogy igyekezzenek jó cselekedettel elől járni azok, akik Istenben hívőkké lettek, Titus 3:8. Egy kedves testvérünk minden reggel ezzel a könyörgéssel kezdte a napját. Uram, mutasd meg nekem ma is, kiknek lehetnek hasznára azzal, hogy a tied vagyok, hogy hiszek benned. És ezt az imádságát Isten mindig meg is hallgatta, de jó lenne, hogyha úgy igazán a szívünknek a teljességből tudnánk mi is megtanulni ezt az imádságot, és naponként elkönyörögni. Uram, kiknek lehetek ma hasznára azzal, hogy hiszek benned, hogy a tied vagyok, mert ez lenne a mi feladatunk.
1: Sajnos olyan nagyon hamar elfeledkezünk arról, hogy ezért vagyunk keresztjének. Elfeledkezünk arról, hogy ebben kellene megnyilvánulnia annak, hogy mi hiszünk az Istenben. Hiszen a kereszténység nem tan, hanem élet. Tehát nem egy bizonyos hangulat, vagy érzéshullámzás, vagy valamiféle gondolkodásmód, hanem egy bizonyos életmód, egy bizonyos életstílus. Jézus azért született ide, e földre, hogy egészen új életformát hozzon bele ebbe az önző, ebbe a keserű világba. És azért halt meg, hogy alkalmassá tegyen a bizonyos új életformára, amit hozott. És azért támadott fel, hogy az ő feltámadásának az ereje által ismerjük meg őt, új életre keljünk, s gyakoroljuk az új életformát.
0: Rettenetes dolog az, amikor valaki mindig a maga problémáival foglalkozik. Mindig azon morfondírozik, hogy miként is áll a dolog én velem, az én lelki állapotommal, és mindig azt méricskéli, és mindig azt gondozgatja. Ez a folyamatos önmagunkkal való bibelődés bénít meg bennünket abban, hogy végre egyszer azt csináljuk, amire elhívott bennünket az Isten, hogy igyekezzünk a jó cselekedetekre, mi, akik az Istenben hívőkké lettünk. Értsük jól Pilinszky János gondolatait. A jóság jelenléte még a szépségnél is titokzatosabb, mivel nem csak néma, de láthatatlan is. Én központúságában az ember nem tudja élvezni a jó cselekedetek örömét. Nem tud együtt érezni azzal a második emberrel, akinek olyan nagy szüksége van rá.
1: Avagy képtelen enyhíteni a másik embernek a terhét. Nem tud élni azokkal az alkalmakkal, amiket pedig az élet olyan bőséggel hoz eléje a jó cselekedeteknek a gyakorlására. Időnként meg kell vizsgálni az embernek önmagát, hogyan is áll. Olyan önvizsgálatnak kell alávetnie magát, amelyik teljes önodaadáshoz és az Isten akaratához való alkalmazkodáshoz vezet. De azután forduljon el az ember önmagától, fordítsa el a figyelmét a saját maga lelki életének a vizsgálgatásától, és forduljon oda a másik ember felé, és csinálja azt, amire Isten elhívta. Folytassa tovább, legalább az igyekezetet a jó cselekedetekre. Komolyan engedelmeskedni az Isten igéjének, s közben Isten rendbe hozza a lelki állapotot.
0: Egy római katolikus templom erősen megsérült a háború alatt. Volt benne egy szép, nagy Krisztus szobor, amelynek levitte egy gránát a két kezét. A háború után, amikor ezt a templomot renoválták, visszaállították eredeti helyére a Krisztus szobrot is, de a két kezét nem javították ki. És most ott áll a Krisztus szobor kezek nélkül. De elébe oda tettek egy táblát, amire ez van írva, az én kezeim ti vagytok. Megrendítő látvány. Egy kéz nélküli Krisztus, aki azt mondja, ti vagytok az én kezeim. Nagyon sok ember áll meg ezelőtt a szobor előtt, és nézi rajta a felírást. Az én kezeim, ti vagytok. Jézus kezei. Mi mindent tettek ezek a kezek? Hány embert erősítettek meg és támogattak? Hány nyomorult embert megáldottak, megsegítettek és megvigasztaltak? Ezek a kezes imára kulcsolódtak össze, ezek a kezek szegények és nyomorultak felé nyúltak ki nagy szeretettel és simogatással.
1: Ezek a kezek az egész világ felé tárultak ki, könyörülő nagy irgalommal. És ezek a kezek ma mi vagyunk. Tettek már ma ezek a kezek valamit valakiért? Pedig olyan nagyon sok gyógyítani való sebb lenne. Olyan sok adni való, és olyan sok megbocsájtani való lenne. És olyan szeretetre és együttérzésre lenne szükség. És olyan sokan várnak egy kedves szóra, egy biztos útmutatásra, egy lelket simogató mozdulatra. Ezek a kezek mi vagyunk. Jézus így mondta a Máté 25:40-ben, amennyiben megcselekedtétek eggyel az én legkisebb atyám fiai közül, én velem cselekedtétek meg. A Kolossé 3:17-ben pedig ez áll. Mindent, amit csak cselekeztek, szóval vagy tettel, mindent az én nevemben cselekedjetek. Más szóval, ez is ugyanazt jelenti, az én kezeim ti vagytok.
0: A gyümölcstelen élet is bűn. Hová lesz az a rengeteg ige mag, amit olyan sokszor hallunk, és olyan szívesen hallunk, vagy talán olvasunk is naponként a csöndességünkben. Tényleg a madarak kapkodják el? Vagy nem jut elég mélyre a gyökere? Vagy megfojtják a világi vágyak és gondok tövisei? Mennyi jut belőle a szívünk láthatatlan mélységébe, hogy ezután egyszer megint láthatóvá váljék egy szerető mozdulatban, hallgatóvá váljék egy kedves szóban. Jézus példázata szerint a magból lesz a gyümölcs, amit vet az ember, azt aratja is. Tehát a befogadott igéből, a hittel befogadott igéből lesz a jó cselekedet. Ne legyen a mindennapi munkánk sem csak kenyérkereseti alkalom, hanem legyen lehetőség a jó cselekedetre. Voltak éppen az egész élet egy kiváló alkalom bizonyságot tenni arról, hogy Jézus az Úr, és hogy Jézus által elkezdődött már valóban ennek a világnak az újjáteremtése.

0: Végcsenge gondolatai újabb irányból szálazzák a jó cselekedeteket. Az alapvető különbség a célt tévesztett és az Isten szerinti jó cselekedetek között, kiben bízol, kire irányul az életed. Természetünk szerint, születésünk szerint alapvetően magunkban bízunk, magunk körül forog az életünk, minden embernek. Nyilván van különbség abban, hogy valaki elmerül a bűnökben, vagy tisztességes életet él, de alapvetően minden embernek önmaga körül forog az élete, még a jó cselekedeteink is önmagunkról szólnak. Az újjáteremtés lényege, Isten kerül középre. Az Isten szerinti életvitel jó cselekedet motivációja az Isten iránti hála. Fontos tisztán látnunk azt, hogy amikor Isten az életünket vizsgálja, akkor nem a külsőt nézi, hanem azt, hogy mi van a szívünkben. Ő ajándékot ad, amiért nem kell megdolgoznunk. Ajándékot ad, de amit elfogadva nem dicsekedhetünk, hogy jobbak vagyunk másoknál. Ajándékot ad, ami megoldja az egész életünket. Ami nem az Isten iránti bizalomból, kegyelmire építő hitből, iránta való hálából származik az életünkben, az céltévesztés. Akármilyen jó dolognak is tűnik a végeredménye, mert a szívünkben dől el, hogy mi indít bennünket.
1: A valódi jó cselekedeteket nem mi találjuk ki. Nem a mi jó tetszésünkre van bízva, hogy mi a jó cselekedet, amit tennünk kell. Ezeket előre elkészíti Isten, hogy azok szerint éljünk. Isten, amikor megalkotta ezt a mindenséget, akkor mondta ki ezt a szót, jó, igen jó. Ez azt jelenti, ahogy akarata szerint való. Isten megtervezte ezt a világot, amiben mindennek megvan a helye és feladata. Ekkor az ember, akinek az volt a dolga, hogy Istenre figyelve az ő tervét szolgálja, képviselje, azt mondja, én jobbat tudok, én azt akarom, ami szerintem jó. Ez a bűn, a célvesztés lényege. Ezért néz ki úgy a világ, ahogyan kinéz. Ez a mi fő bajunk, ez a bűn lényege. Nem azt tesszük, ami a dolgunk Isten szerint, hanem azt, ami nekünk jónak tűnik. És csodálkozunk, hogy nem jól működik a világ, az ország, a gyülekezet, a család. Mindenki csak azt teszi, ami ő neki jónak tűnik. Csodálkozunk, ha így szétesik minden.
0: Urunk, konkrét küldetést bízott rád. Nem egy napi, egy jó cselekedetet a te tetszésed szerint, hanem azt a feladatot, amit ő neked adott az ő terve szerint. Nem neked kell mindent elvégezned, nem kell mindent megoldanod, de amit rád bízott, azt neked kell elvégezned és megoldanod, azt más nem végezheti el helyetted. Azt rajtad fogja számon kérni az Úr. Abban azonban, hogy ebben járjunk, keresni kell az Isten országát és igazságát, személy szerint mi az, amit tőlem vársz, Uram, és mi nem az én dolgom. Annyi jót lehetne tenni ebben a világban, de mi az, ami rám van bízva? Kérdezzük, keressük Isten akaratát, a vele való találkozás gyökeresen megváltoztatja az életvitelünket. Ő Jézus Krisztusért kegyelmébe fogadott, lehetsz szabad szívvel az ő hálás gyermeke, bízd rá magad, kezdj újat, ma is ő vele.

0: Revicki Gyula, jó lelkek. Vannak jó lelkek még a földön, de elrejtőznek a világ elől. A csacska hír hallgat felőlük, élnek, s meghalnak ismeretlenül.
1: Éltük szerény, csöndes, magányos, dobszóval, vak lármával nem dicsért. Erényüknek cégére nincsen, ha jót tesznek, nem kérdik, hogy miért. Zárásul összegezzük témánkat Kaczynszy Ferenc aforizmájával. Jót s jól, ebben áll a nagy titok.

Kedves hallgatóink, köszönjük figyelmüket az egyházak vezetőinek üzeneteire, és várjuk Önöket szeretettel a következő üzenetek meghallgatására is.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit, folytatjuk világosság a világnak, mert erre még mindig szüksége van a világnak,

0: világot. Tehát olyan gondolatokat is megfogalmazunk mindig, amit ajánlunk, hogy a kedves hallgatóink adják tovább. Hát hiszen nem hallgatja mindenki a rádiót, de aki meghallgatja, adja tovább. És most ismét akkor beszélgessünk olyan témáról, ami korábban 2 hónapon belül mindenkiben benne volt, hiszen ezt a szót, hogy Golgota, ezt mindenki használta húsvétkor és pünköstkor is. Nagyon nagy szeretettel köszöntjük kedves hallgatóink Bánki Lajos testvért, a Golgota gyülekezet lelkészét, aki most szerintem most nagyon sok jó dolgot elmond nekünk, hogy ez a gyülekezet, ami nem is egyház, gyülekezet, ez hogy működik.
1: Köszönöm a kedves meghívást, és én is szeretettel, tisztelettel üdvözlöm a hallgatókat. A Golgota gyülekezet lassan 30 éve szolgál a nemzetünk körében, és hát örömmel tudom elmondani, hogy jó gondjaink vannak. Nagyon zsúfolt az Isten tiszteleteink látogatása. Nagyon jó látni, hogy lassan a vasárnapi 2 Isten tisztelet, 9 és 11 órakor itt a budapesti központi gyülekezetünkben lassan már nem elég a volt híradómozi terem. Fontolgatjuk egy 3. Isten tisztelet bevezetését, miközben sok ezeren néznek határon túlról is bennünket az Isten tiszteleteink közvetítése során, amely, ha elmondhatom, a weboldal címét, a www.golgotabudapest.hu címen megy élőben minden vasárnap délelőtt. Van egy nagyon jó megtapasztalásunk, ami egyébként így egész világszerte és Nyugat-Európában is tapintható, hogy a Z-generációból ismét nagyon sok fiatal érkezik a gyülekezetekbe. Nagyon sok fiatal, akiket sajnos sokszor szidni szoktak az egyházban, hogy ez a generáció ilyen, olyan. Sokszor szegényeknek egyetlen bűnük van, hogy nem úgy működnek, mint a régebbi generáció. Másképp szerzik be az információt, másként döntenek, másként működnek. De ott van bennük egy szellemi éhség. És nagyon jó megtapasztalni, hogy milyen nagy létszámban jönnek. Például a mi 21 néhány magyarországi közösségünkbe. Tehát, hogy létszámnövekedésről számolhatunk be az országos ifjúsági konferenciánkra. Újból és újból létszámot döntenek az érkezők. Az ifi szolgálataink, a gyermek szolgálatunk, illetve a vasárnapi iskolánk is rekord létszámokat dönt. És ez nagyon jó érzés, mert ugye én is már így őszülő fejjel tekintek a folytatásra, és nagyon jó látni, hogy Isten egyháza él és virul, függetlenül a népszámlálási adatoktól, meg egyéb statisztikáktól, élő, ható, működő Isten egyháza, és reményteljes jövőt tartogat számunkra.
0: Igen, de ezzel minden egyház foglalkozott korábban. Korábban csináltak beszélgetést, kérdezték, hát főleg a népszámlálás után is, hogy akkor mi a helyzet, de én úgy tudom, hogy azóta is foglalkoznak, mert a nagy egyházak azok mind csökkentnek. Ráadásul állítólag ugye Európában is. De azt mondják, hogy viszont Afrikában hatalmasan növekednek a számaik, mert hogy

0: ez a küldetésünk. Jézus azt kérte, hogy először is Pál apostolt, hogy menjél ki a világba, az egész világot szólíts meg.
1: Igen, azt gondolom, hogy ez a korunk kereszténységének központi kérdése, hogy hogyan szólítsuk meg a Z-alfa generációt. Én azt látom személy szerint, hogy van, ami nem működik, tehát a hagyományokra való hivatkozás nem, úgy látom, hogy nem elegendő már, nem működik a tekintélyelvű vagy hatalmi típusú fellépése az egyháznak, amit azért még mindig szeretünk néha-néha hangoztatni. Nem működik az, amit úgy szoktak viccesen nevezni, hogy elég jóra kell szidni a fiatalokat, vagy a következő generációt. Viszont amit látok, hogy a fiatalok hiteles és működő közösségeket keresnek, ahol kapcsolódni tudnak, és ez nagyon érdekes, hogy az online világ mellett, nem mondom, hogy után, hanem hogy mellett keresnek személyes kapcsolódásokat, kötődéseket, mint egy kicsit mindenkinek már elege lenne ebből a kütyükön keresztül tartunk csupán kapcsolatot, vagy erre korlátozódik. Miközben én nem akarom szidni sem ezeket a technikai eszközöket, meg ezt a... Ez egyszerűen egy változó médiás világ és felület. Csupán azt, arra szeretnék rávilágítani, amit én látok, meg hát amit a kutatások, nagy nemzetközi keresztény kutatóintézek, mint például a Barna Intézet és hasonlók mérnek is, hogy hiteles közösségeket keresnek, működő közösségeket, és olyan helyeket, ahol valóban találkozhatnak Istennel egy Isten tisztelet során. Tehát ahol nem liturgiák vannak csupán, és ez most felekezet függetlenül használom ezt a szót, tehát lehet a legkisebb gyülekezetben is csupán liturgia, hogyha ezt jól értjük. És vannak nagy egyházi hajók, ahol fantasztikus élőhitű közösségek működnek, ezt járva egyházakat tapasztalom. De amin mi most sokat töprengünk, és van is egy gyülekezet megújítási programunk, ahol profi keresztény szervezetfejlesztők világítanak át egy gyülekezet működését. Nagyon szakmai és nagyon hiszem, hogy lélektől vezetett eszközökkel, ahol például az egyik fontos modul a fogadás és a meghívás kultúrájának fejlesztése. És végig gondoljuk a folyamatainkat, akár az online felületekkel keresztül, hogy lehet közelíteni egy gyülekezethez. Hogy lehet növelni annak, vagy javítani annak a kultúráját, hogy hívd meg bátran a munkatársadat. Hívd meg az iskolatársadat. Mik azok az interfészek, azok a kapcsolódási felületek, amelyek még elfogadhatóak, nem túl csörcsik, nem túl egyházasdiak egy óvatos kívülállónak, miközben hitelesek és igéiek. Szóval ezeken töprengünk, hogy végig gondolva empatikusan, hogy aki hozzánk belép, ugye mondjuk itt a központi gyülekezetben, a volt moziteremben, azt milyen feliratok, milyen vizuális hatások, milyen üdvözlő szolgálók fogadják, milyen első kommunikációval találkoznak, hogyan kezeljük azt, hogy megijednek, hogy belépnek egy 300 fős közösségbe hirtelen, és megijednek, hogy úristen, itt ennyi ember van. Hogyan lehet ezt oldani, kezelni, anélkül, hogy ijesztő módon rájuk repülnénk, és mindjárt faggatni kezdenénk őket. Szóval érted, ezek az izgalmas kérdések, miközben hisszük, hogy a legfontosabb dolog az, hogy az evangélium élő, ható módon hangozzon el Isten tiszteletről Isten tiszteletre, de valami olyan módon, ami releváns, ami működik, ahol úgy megyünk végig, ugye egyik specialitásunk, hogy hétről hétre, versről versre tanítjuk a Szentírást. És hogy ha egy evangéliumot, vagy akár egy szerdán egy ószövetségi részt átveszünk, abból derüljön ki, hogy ez hogy érint engem, mit tudok hasznosítani ebből hétfőn a munkahelyemen, vagy a suliban, az egyetemen, az iskolámon. Hogyan hat ez mindennapi életünkbe, az én személyes hitemre, és hogyan tudom a magam helyén felmutatni a bennem élő Krisztust azáltal, ami az Isten tiszteleten elhangzott. Szóval ezek az aktuális, izgalmas kérdéseink.
0: Érdekes, hogy igen, az izgalmas kérdés az mind most a fiatalokkal, a gyerekekről szól. Mert most olvastam több hírt arról, egyházi híreket is, hogy igen, most sokkal kevesebb gyerek születik Magyarországon is, mint korábban, tehát, hogy mindenki elkezd foglalkozni azzal, hogy na jó, de akkor ezt hogy kezeljük, és most is átugrottál ide Balatonból. Akkor ott fiatalokkal foglalkoztál, nem?
1: Igen, szolgálok is, most őszintén mondom, pihenni voltam, de nem tudtam nemet mondani a kedves meghívásra. De azt hiszem, hogy egy példán keresztül, hogy végig gondolni a folyamatokat hozzánk, nagyon-nagyon sok fiatal jár. Rengeteg baba bemutatáson, ugye nálunk felnőtt keresztség van, vagy bemerítkezés, nem csecsemő keresztség. De mégis gyakoroljuk azt a bibliai példát is, hogy amikor megszületik egy kisbaba, és hát sok fiatalunknak, hála Istennek, sok babája születik gyülekezeteinkben, akkor bemutatjuk, mikor először elkezdenek a közösségbe a babával járni, akkor bemutatjuk a közösségnek, és bemutatjuk az Úrnak az új babát, megköszönjük, és imádkozunk az ő fejlődésért, és hogy az Úrban meggyökerezzen. És hát nagyon sok baba bemutatás van az Isten tiszteleteink előtt, és ez nagyon jó érzés, mert ugye kétféle módon lehet a gyülekezetet növelni kívülről, meg belülről is, és ezt jó látni. Nyilván a folyamatokat végig kell gondolni, tehát hogy ha a kisgyerekesek jönnek, akkor mit kezdenek a gyerekekkel, és ebben többféle kultúra van. Van, ahol csak így hozzá csapják őket a templom életéhez, nagyon jó működő modellek vannak. Nálunk a vasárnapi iskola modellje vált be, ahol van egyfelől az egyik kis teremben egy csecsemő, vagy pici baba csúszómászó szolgálat, ahol csak így vigyáznak rájuk, meg játszanak velük, de aztán van két korosztály vasárnapi iskola is, ahol tanítják őket a vasárnapi iskolában a bibliai történeteken keresztül, ahol rajzolnak, mindig készítenek valamit apunak és anyunak, és azt lelkesen viszik haza, hogy megrajzolták és kivágták a bárkát az állatokkal, meg hasonló. És jó látni, hogy az alkalom végén akkor mennek a szülők a gyerekekért, és a gyerekek lelkesen mesélik, hogy mi mindent tanultak a vasárnapi iskolán. Tehát azt gondolom, hogy egy nyüzsgő gyülekezet életéhez ez is kis hozzátartoznak, és talán a szülőknek is gyakran támogatás, hogy a pici babát egy picit leveszik róluk arra az időre. Én így látom, hogy sokaknak, de persze ez opcionális, de sokaknak ez jó. És így épül az egész közösség, így próbálunk figyelni mind a szülőkre, de akár még generációra. Hát jó ideje működik egy Kortalanok Társasága nevű idős csoportunk, akik minden hónapban összejövünk velük, és éreztetjük velük, hogy velük külön alkalommal, hogy törődünk velük, beteglátogató láncot formátunk, illetve most próbáljuk összehozni egy érdekes kísérletben a nagyon fiatalokat, meg a nagyon időseket, hogy mit tudnak tanulni egymástól oda-vissza, hogyan tudnak. És én is bátorítom mindig a tündéri időseink sok évtizede vannak az Úrban, és hogy érezzék, hogy értékesek, érezzék, hogy tudnak még mit mesélni a fiataloknak. És hogy legyen egy olyan csoport, egy olyan beszélgetőhely nekik, ahol megoszthatják a családi gondokat, a saját kis életük terheit, visszatérő kérdések, hogy hogyan kezeljék, hogy az unokáknak néhol szabad beszélni az Úrról, néhol nem szabad beszélni, akkor erről beszélgetünk, ennek a technikáiról, meg bátorítjuk egymást. Tehát, hogy van ilyen is, van idős otthon látogató szolgálatunk, miközben nagyon erős az ifi szolgálatunk, ott is van a középiskolás, a kora egyetemista, a későbbi egyetemista, tehát hogy legyen egy gyülekezeti fiatalnak egy teljes életpálya a kúszómászó csecsemő szolgálattól a nagyifig, hogy legyen egy ragasztóanyag, hogy beillesszük őket, hogy megtalálják a szolgálati helyüket, nagyon erős nálunk, hogy gyülekezetbe jársz, szolgálj valamit, segítünk felfedezni, hogy milyen talentumaid vannak, amit kaptál az Úrtól. Hogyan tudsz ezzel sáfárkodni, hiszen az is egy felelősség. Ki itt, ki ott, és akkor így cserebe régetjük a kincseinket, amit ki kapott az Úrtól, és ez egy nagyon tartalmas belső folyamat, képzésekkel, keresztbe kasul kapcsolódásokkal, és azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy egy nyüzsgő, élő gyülekezetet építsünk, amiben minden korosztály megtalálja. Például nekem, most 26 éves a fiam, nagyon jó volt látni, hogy ilyen babahordozóban kezdtük el, ebben a füles autós ülésben kezdtük el hordani a gyülekezetben, és jó volt látni, hogy milyen védelem volt számára, hogy megtalálta a helyét, segítettek neki felfedezni például a rendkívül zenei talentumát, amit otthon nehezen tudtunk kezelni, mert van egy botfülő apukája és egy botfülő anyukája. De itt a dicsőítő csapat így a szárnya alá vette őt, és borzasztó sokat fejlődött, persze barátokra, közösségre lelt, akikkel a mai napig együtt járnak el szórakozni, bulizni, evangelizálni, ugye a mai napig is már házas, elfoglalt, dolgozó ember, de hűséges, önkéntes szolgálója a zenei dicsőítő csapatunknak. És ez nekem apaként nagyon jó érzés volt, tényleg ott nőtt fel a nép között, mint egy ókori modellben.
0: Hadd kérdezzem már, amikor legutóbb beszélgettünk annak idején, akkor beszéltél egy kórusról, hogy létrejött egy új kórus. Megvan még mindig?
1: A gospel kórusunk az már nagyon régen működik. Nagyon erős nálunk a dicsőítő kultúra, vagy a zenei kultúra, és ezt minden korosztályban építik a nagyon tehetséges karnagyaink, zenészeink. Például a vasárnapi iskolának is nagyon jelentős modulja a közös éneklés, és néha bekukkantok, és annyira jó látni, ahogy ugrálnak, mutogatnak, tapsolnak, és közben énekelnek, és hogy egész pici kortól az Isten dicsőítése, az énekelt imádság, az élet természetes részévé válik náluk. Tehát nem egy gyülekezetes di, vagy nem templomos di, hanem egy örömteli kapcsolódás Istennel. És ennek különböző korosztályok, én már nem is tudom követni, hogy hány teremben tényleg van egy ilyen nagy elektronikus nyilvántartási rendszerünk a sok kis zegzug szobában, hogy ne legyenek átfedések, hogy melyik terem foglalt, és melyik zenekar, meg hogy szólam, hol gyakorol, és hol, és már néha áttekinteni is nehéz ezt a nagy gyülekezeti naptárrendszert, de és most újabb és újabb ilyen modulokkal bővítjük, meg most ennek is fontos része ez a megújítási program, hogy ezt még profibban csináljuk, de azt gondolom, hogy ezek ilyen jó gondok, jó fejvakarások, hogy most próbálunk vásárolni egy plusz helyet, vagy egy legalább valami alaksort, vagy van plusz termet, hogy legyen egy ilyen újabb tágulási tartályunk az extra programokra, meg a sok kis nagyon-nagyon jó folyamatok. Mondok egy példát, az ifi pásztorunk arra buzdítja az ifi kör tagjait, hogy hozd el az osztálytársadat. Most képzeld, ezek a tínédzserek meg komolyan veszik ezt. Egyszer csak megjelenik 15-20 másik gyerek, vagy 30, vagy elhívják kosárlabdázni, és utána egy kicsit leülünk beszélgetni. És így indulnak el, és ezek a kis természetes hétköznapi ragasztóanyagok, ahol nem a fejükbe akarunk töltsérrel tölteni valamit, hanem valahogy így a természetes együtt lét során. Ahogy Krisztus volt, hát mit látunk nála? Ott volt állandóan a piactereken, a találkozóhelyeken, vagy együtt evett velük, vagy tanította őket. Ott volt minden mennyegzőn, jelentős alkalmon, és csak úgy élt. És azt gondolom, hogy közben megsugárzott belőle az evangélium. És azt hiszem, hogy valami ilyesmit kéne ellesnünk tőle, hogy úgy éljünk valami normalitással, valami természetessége, hogy közben pedig állandóan sugározzon belőlünk a bennünk élő Krisztus. Hogy a só és világosság legyen. A két legtermészetesebb fogalom, de mégis nagy kihívás, hogy ezt ezzel a természetességgel, ahogy a só a maga természetességével egészen megváltoztatja a környezetét, vagy a világosság, ahol egy szál gyufát vagy egy gyertyát meggyújtanak. Valami ilyesmi munkálkodik bennünk.
0: Nagyon fontos, amiket eddig mondtál. Én szerintem még ezt folytathatjuk a zene után, mert még vannak olyan gondolatok, és főleg a fiatalokkal, amire én azt gondolom, hogy mindenkinek át kéne gondolni. Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést Bánki Lajos testvérrel.

0: Kedves hallgatóink, akkor folytatjuk a beszélgetést Bánki Lajos testvérrel, és szeretnék kérdezni gondolatokat tőled, hát arról, amiről eddig beszéltél. Mert főleg arról beszéltél, hogy tanítani kell a gyerekeket, a fiatalokat. De ezt korábban mindenki elismerte, viszont azt el kell ismerjük, hogy ez a világ milyen. Vagyis, hogy a gyerekeket tanítják az iskolák, illetve előtte a szülők, a család, igaz? És utána, ha belépnek, akkor a gyülekezetek kell, hogy tanítsák. És nagyon fontos dolog ez, mert most nemrégiben megtapasztaltuk itt ebben a rádióban azt, hogy bármilyen probléma előkerül a számítógépekkel, akkor mindig újra kell indítani. És amikor újraindítjuk, újra elkezd működni. Vagyis, hogy ez reformációt jelent, nem? Vissza kell mindig lépnünk oda, ami működteti az életünket. Szerinted nem így van, hogy igen, nézzünk előre, hogy hogy indult el ez a világ, de most annyi minden van a világban, hogy nagyon-nagyon oda kell figyelni, és illetve a gyerekeket is megtanítani, hogy mivel ne foglalkozzanak, mivel nem, mert hogy gondolod ezt?
1: Igen, ahhoz kapcsolódnék, ami az egyik utolsó gondolatod volt, ez a saját nyelvém. És pontosan ezt érzem legfontosabbnak, hogy a saját nyelvén a 2000 éves, több ezer éves igazságainkat átadni. És ugye Pünkösd nemrég volt, Pünkösd egyik nagy ismérve volt, hogy mindenki a saját nyelvén kezdte el hallani. Hogy a gyors terjedésnek a megértés volt a kulcsa.
0: De és ezt is Isten mutatta nekik.
1: Igen, igen. És Jézus ezért tavon beszélt, mert tudta, igen, hogy a víz messzire el fogja vinni a hangját a sok ezer emberhez, mindenki hallani fogja, amikor ő a csónakból a tó közepén beszél. És ezeket kell szerintem a mai kereszténységnek megtalálni, mert most gondolj bele, hogy van egy kívülálló tizenéves. Ha azzal találkozik, hogy el akar menni egy gyülekezetbe vagy egy egyházba, a meglévő ruhatára mellé kell venni egy ruhát, hogy egyáltalán elmehessen. Ahol valami teljesen idegen zene fogja fogadni, ahol valami furcsa öltözetbe kell érted? Vagy, és nehéz, és nem akarok tiszteletlen lenni a tradíciók iránt, csak nagyon sokat töprengek ezen, hogy Jézus öltözőkéről mit tudtunk meg, az, hogy praktikus volt, hogy jó minőségű volt, és nagyon egyszerű volt ez az egybeszövött, nagyon finom ruha, amire egyébként most felfedezték, hogy újra gyártják méreg drágán, mert hogyha beleizzad is az ember, nem punnyad meg, mert nem kizárja a bakteriális folyamatokat is. De egyszerűen volt egy munkaruhája. Nem olvasuk róla, hogy speciális díszes ruhákban, és ilyen-olyan köntösben, és ugye? Tehát, hogy minden sallangtól mentes, bocsánat a kifejezésért. És mégis azt mondták róla, hogy embert így beszélni még nem hallottunk. És ezt kell megtalálnunk. Egyfelől, hogy a mai pünköst során a mai ember nyelvén kell megszólalnunk, hogy mi releváns számára, mi üti szíven, hogy igen, ez nekem is fáj. És ez kellene egy érzékenységünk, hogy megtaláljuk a fájdalom pontjait, hogy ott irgalmat, együttérzést mutassunk, miközben meg egy hiteles igazságot is teszünk emellé. És talán meg kellene találnunk, hogy mi az az megfelelő időben mondott ige, ami arany almához hasonlít, ezüst tálcán. Nagyon tetszik a példabeszédek könyvében, hogy mi ez a megfelelő időben, vagy maga idejében történő megszólítás. Hogy lehet az arany igazságainkat, az arany almáinkat, ugye egyszer kiszámoltam, hogy egy aranyból készült átlagos alma kb. Olyan 5 kilót súlyt nyomna. Most, hogyha ezt a fejéhez vágjuk a mai kor emberének egyfajta ítélkező, elhamarkodott módon, akkor mi maradt körülöttünk? Vérző sebek, betört fejek, vérző kapcsolatok, amik nem működnek. De van ebben a példázatban egy gyönyörű, hogy ezüst tálcán nyújtjuk, és most a hallgatók nem látják, hogy vízszintes tenyérrel mutatom neked feléd nyújtva a tenyeremet, hogy ugye, hogy ennek a méltósága, hogy kéred, elveszed, jó szívvel adom, és egy nagyon értékes dolog, de hogy legyen meg ennek a dinamikája, ennek a tánca, hogy mi ez az örömhír, ami először jó hírnak kell lenni, ami az evangélium eredeti jelentése, és hogy aztán abból, igen, abból kell formálnunk a kezdeti tej eledeléből, vagy lágy baba ételből, aztán kell fogalmaznunk olyan üzeneteket, amik rávilágít arra, hogy milyen szükség van a megszentelődésre, milyen szükség van a növekedésre, a tanítványozódás. De hogy ennek tudod ezt az egészséges folyamatát, ahogy egy csecsemőt sem akarjuk, hogy érettség hiszen, vagy érted? Hogy ez a folyamat, hogy az egyháznak vissza kell találni az, hogy mitől releváns, és mitől hiteles a mai kor emberének. És azt hiszem, hogy ez a kemény dió, mert sok dologba belekeveredtünk, ami rontotta a hitelességünket, sok dologban nem ért egy mai ember, hogy mitől releváns ez, mi közöm nekem ehhez? Hát mondják a nagypapák egymásnak, igen, ez maradjon a négy fal között, igen, hadd válassza az, akit ez érdekel, és ezen kell áttörni valami jó hírrel, valami örömhírrel, és ezt olyan hitelesen kell akár a saját életünkön keresztül, és akár az evangelizációs programjainkon olyan lehajoló és igaz krisztusi módon kommunikálnunk, hogy ez eljusson a szívekbe. Mert azt mondja, hogy mostantól az igémet a szívükbe írom. És a szívek kőtáblája gyakran kemény. Egy mai ember agya már ilyen rácsok, meg védőpáncélok mögött van. Annyi információ, annyi behatás éri. Folyton valamit el akarnak neki adni, valami óriás plakáton, valami politikai, kereskedelmi, egyéb üzenet, egyebet se tud lehajtani a fejét, és védeni az agyát vasrácsokkal, meg különböző védelmi rendszerekkel. Most ezen kell átjutnunk, hogy ott átjusson valami üzenet, és azt mondja, hogy ez más. Ez most elgondolkodtatod. És tudod, sokszor ilyen fennhéjázom, mondjuk, hogy hát nincsen szellemi éhség, nincs, de van. Én azt látom, hogy a mai fiatalokban ugyanúgy van spirituális éhség, igény. Tudod, onnan látom, hogy mennyire lefedik a korunk McDonald's-ai junk food-dal ilyen értéktelen étlap, az ezoterika, ezek a magazinok, ezek a műsorok azért létezhetnek, mert van rá éhség. De ha van éhség, akkor próbáljuk meg odavinni a minőségi eldelt, a valódi választ, a jó táplálékot. Mert erről is szól a mai kultúra, a minőségi táplálkozás, az egészséges táplálkozás, a régi egészségtelen anyagok, folyamatok, ételek kizárása, valami ilyesmi a szellemi táplálkozásban is szükséges, és őszintén megmondom, hogy ez egyházi oldalról nézve is paradigmaváltást igényel. Új táplálkozási kultúrát, új tálalási módokat, új, vagy nem is tudom, hogy új ez, vagy csak reformálni kell, és visszatérni a krisztusi alapokhoz, ahol elmondta, hogy mi legyen a szatyorban, mi ne legyen, ugye, egyszerű dolgok legyenek a táskában, nem kell óriási tömegmozgalmakra korlátozódni kettesével, házról házra, de el kell érni a kultúrát, és belülről meg reformálni, és nem kultúrharccal, hanem azzal, ahogy a kereszténység ezt végigvitte, azok a kis növekvő sejtek, azok a élő közösségek, ugye, ami a kereszténység növekedési modellje.
0: Mindezt, amit most mondtál, erről Jézus is beszélt, hiszen ő azt mondta, hogy a szívetekbe helyezem az igét. Illetve azt mondta a tanítványoknak, és ez most pünköstkor kellett ezt átbeszélni mindenkinek, hogy addig, amíg el nem jön hozzátok a Szentlélek, addig ne csináljatok semmit. De ha megkapjátok a Szent Lelket, befogadjátok, akkor mondta a tanítványoknak, hogy akkor le tudjátok majd írni a szövegeket a Bibliába, ami 3 év alatt történt, és ezért 4 evangéliumot olvasunk a Bibliában. Vagyis, hogy ezt kell tanítani a gyerekeknek, hogy igen, megvan az evangélium, de ezt csak akkor tudjuk megérteni, ha megkapjuk a Szentléleknek a tanítását, aki beadja a gondolatainkat, de ha megjön a gondolat, azonnal meg fogjátok találni az írásban, hogy igen, igen, ez így van.
1: Igen, én is vallom, hogy önmagában a betű, hogy a betű megöl, a lélek az, ami megelevenít. Tehát, hogy azok a közösségek virulnak és gyarapodnak, ahol ez a lélek jelen van, ahol a lélek gyümölcsei, ugye, ahogy a Galata levél 5. rész mondja, a szeretet, az öröm, a békesség, jóság, szelítség.
0: Béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelítség, mértékletesség.
1: És ahol ezek az élet részévé válnak. Mert addig, amíg csak mondjuk betűt, vagy bele akarjuk írni csupán a törvényekbe, vagy ütjük a Bibliánkkal az emberek fejét, hogy ez Isten törvénye, addig hiányzik belőle a lélek, az a vívőanyag, ami átvinni, ami nélkül nem lehet szíveket írni. És ezt kell, és igenis szükség van Isten törvényére, hiszen abból jön minden, abból élünk, csak hogy kell mögé ez a krisztusi lelkület, és ez a lélek, ami irgalommal, szeretettel tudja ezt közvetíteni. És hát magamat ismételem, hogy ettől tud átmenni azokon a rácsokon, ettől lesz releváns valaki számára, és ettől lesz hiteles. Mert ha csak mondjuk a szószékeinkről, és egymásnak mondjuk, vagy a gyülekezet többi tagjának, az is jó, épülhetünk általa, de az igazán izgalmas kérdés, hogy korunk kívülálló, még nem megtért embereink szívébe ezt hogy tudjuk becsömpészni.
0: Így van, és akkor az a gyerekeknek mondom, ez nagyon fontos. Nekünk ezt kell tanítani számukra, ezt kérte Jézus, hogy igen, ezt adjuk tovább, amit ő adott nekünk, adjuk tovább a gyerekeknek, mert csak így tudtok majd működni. Ez a ez a tanítás, és mondom, az érdekes, nem, hogy ezzel kapcsolatban ti is, de általában az egyházak mindig sok rendezvényt szerveznek, nem? Közös imaórákat, táborokba is mennek, tanításokat kapnak, előadásokat, illetve kerekasztal beszélgetést, így mondják, vagy egymással beszélgetést, de főleg az, hogy közösen is tanuljanak meg imádkozni, közösen.
1: Igen. Én abszolút ökumenikus gondolkodású vagyok, több olyan szervezetben is betöltök ilyen önkéntes tisztségeket, akik
0: igen,
1: erre...
0: Igen, az Allianzba is
1: Allianz,
0: mindig együtt
1: Evangéliumi
0: voltunk régen.
1: Egyházak Szövetsége ennek titkára vagy. Igen, tehát hogy én hiszem, hogy Isten onnan fentről nem lát ilyen felekezeti kerítéseket, de kapcsolódva a fő témákhoz, amiket lát, hogy egy közösség működik-e, tehát ő onnan fentről működő vagy nem működő közösségeket, és szíveket lát. És a közösségek szívekből állnak össze. Egyszerre kell foglalkoznunk a közösségeinkben az egyének tanítványozásával, ösztönözve őket, hogy személyesen is növekedjenek hitben, növekedjenek megszentelődésben, ugye ez a keresztény életpálya modell, hogy ebben növekedni, fejlődni, és folyamatosan megosztani a bennünk élő Krisztust. Hát alapelvünk, hogy bárhol is vagy, a munkahelyeden, a közösségedben, a foci csapatban, ahol esténként játszol, vagy ahol együtt pizzázol a barátaid, de tudják rólad, hogy te keresztény vagy. Valld meg, vaj szint. És ez azért fontos, hogy lássák, mert sokszor azért félünk ezt megvallani, mert hogy tökéletlenek vagyunk, meg akkor majd, amikor elbukom meg előjönnek. De szerintem meg pont így hiteles. Hiszen ha megvalljuk, ugyanolyan bűnösök maradtunk megtérésünk után is, csak esünk-kelünk. Jobban be tudjuk hívni a kegyelmet az életünkben. Nem lettünk mi übermencsek, nem lettünk mi tökéletesek. Csak ezt képzeljük néha keresztények, hogy vagyunk ugye mi, a most már kóserek, meg ők, a világ, na ez az egyik legszörnyűbb ilyen árokásos hiedelmünk. Nem. Itt vagyunk Isten gyermekei, és valamiért ő azt akarta, hogy az egyik gyermek makog el a másiknak az ő nagyságát. Nem tudta volna megoldani ezt angyalok karával, vagy a lézerrel az égre írt óriási üzeneteket, de hogy nem. De valamiért azt akarta, hogy szívből szívbe. És erre kell odaszentelnünk az egész életünket. A néma életünkön keresztüli tanúk bizonysággal és a szavainkkal, amikor ki kell állni a hitünk, a meggyőződésünk mellett, és mindezt képesekké váljunk megfelelő időben ezüsttálcán, aranyálmáként, de teljes hittel átnyújtani. Ez a művészet.
0: Hát hiszen most jön a művészet völgye sorozat a reformátusoknál.
1: De nagyon jó kezdeményezés. Én nagyon tisztelem a Művészetek Völgye és hasonló programok szervezőt, mert pontosan itt közelebb tudunk tényleg ott leülni egy közös kis padra és beszélgetni. Mi is az evangelizációs alkalmink során szoktunk meghallgatlak
0: te a tarisznya, vagy a Vigánt Petend, vagy a
1: igen,
0: Kapolcs.
1: Igen. Minden, szerintem tényleg ott kellene lennünk minden, a köztereken, a rendezvényeken, nem csak a sajátunkon, hanem mindenféle. És akkor nálunk is van egy kis sátor, azon van egy felírás, hogy meghallgatlak, sátor. Vagy egy imádkozom veled, sátor. És nem is gondolnánk, hogy milyen sok fiatal jön oda, csak egy beszélgetésért, csak mondj egy imát, értem. És akkor abból olyan kapcsolódások, olyan szívből szívbe kapcsolódó beszélgetések lehetnek, ahol kiderül, hogy igen, mi is küzdünk ugyanezzel. Igen, tehát ahol nem akarunk különnek látszani, csak kapcsolódni akarunk. És ahol el tudjuk mondani, hogy igen, mi is ugyanezzel küzdünk, de volt egy fordulópont az életünkben, ahol megismertük az élő Krisztust, befogadtuk a szívünkbe, és képzeld, ott valami történt. És azóta is küzdök ezzel, de most már. Érted? És ezt, és nem magunkra mutogatni, nem ezt játszani, hogy én oké vagyok, te nem, hanem egyszerűen csak arról beszélni, hogy mit jelentett nekem befogadni az élő Krisztust. Személyes üzenetekben, nem őt vádolva, nem őt korholva, nem őt szítva, pokollal fenyegetve, hanem csak ezzel kezdve, hogy igen, jártam ebben az utcában, itt is, és tudod, viszont ez történt, és azóta, és néha visszagondolok, hogy ha nem találkoztam volna ezzel a Krisztussal, hol lennék, és ebből fantasztikus kapcsolódások és beszélgetések születhetnek.
0: Akkor most azt ajánljuk kedves hallgatóinak, hogy nézzenek előre is, mert most nagyon sok ilyen rendezvény lesz. Művészetek völgye, vagy lesz a szárszói konferencia, stb. Ilyenek, de akkor például a művészetek völgyébe is akkor a gyerekeket mindenképpen, ugye?
1: Igen, és mutassuk meg, hogy milyenek a keresztény családok, és legyünk jelen.
0: Így van, mert hogy akkor közösségként működünk, ahogy ezt mondtam, hogy igen, tanítani a gyereket nem csak az iskoláknak kell, nem csak a szülőknek, hanem a közösségeknek is együtt, és ezért javasoljuk most ugyanezt mindenkinek.
1: Így van, legyünk jelen, legyünk elérhetőek, és mutassuk fel a bennünk élő Krisztust.
0: Úgy legyen. Amen. Amen.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

Lelkünk kincsei. Sipos Lajos műsora következik. Közreműködnek Sümeginé Tóth Piroska, Horváth Luca, Megyeri Bettina, Török Attila és Nyári István. Kedves hallgatóink, műsorunk arra vállalkozik, hogy általa lélekben gazdagodjunk, hogy a belső úton legyen olyan útjelzőnk, ami finom derűvel vagy elmélyült bölcselettel segít eligazodni énünk sokszínű valóságában. Tagore gondolatát választva mottóul, az emberi lélek útja a törvénytől a szeretetig, a tanoktól a szabadságig, az erkölcsiségtől a szellemiségig tart.

Sokszor gondolkozunk azon, mivel érdemeltem ki ezt a rosszat, vagy miért engedi meg Isten ezt a dolgot az életemben. Ha benned is fölmerülnek ezek a kérdések, itt van egy rövid, aranyos kis történet. Egy lány, amikor hazament édesanyjához, elkezdett panaszkodni: anya, meg fogok bukni algebrából, a barátom szakított velem, és a legjobb barátnőm elköltözik. Miért kell, hogy ilyen sok rossz dolog történjen velem? Mialatt a lány elmesélte bánatát, az édesanyja éppen egy süteményt sütött. Megkérdezte a lányát, hogy kér-e enni valamit. Erre a lány egyből így felelt: persze, anya, te mindig valami nagyon finom süteményt készítesz. Megkínálhatlak egy kis olajjal? Fúj, anya, ettől lenne aztán szörnyűbb a napom. Akkor adhatok néhány nyers tojást előételnek? Jaj, anya, az is undorító. Talán lisztet, vagy egy kis szódabikarbónát? Anya, valami normális dolgot szeretnék enni. Erre az édesanyja így felelt: drága kicsim, sokszor a dolgok egymagukban rossznak tűnnek, de ha megfelelően összerakod őket, akkor a végeredmény egy nagyon finom és csodálatos sütemény lesz, amit szeretni fogsz. És drága lányom, ez nem csak a sütésre igaz.

Ararau, élvezd a pillanat szépségét. Bánjuk a múltat, rettegünk a jövőtől, s a kettő közt köddé válik a jelen. A vánszorgó percek száguldó évekké gyűlnek, s az idő egyenese körbejár végtelen.

0: élvezd hát a pillanat szépségét, ha család, barátok vesznek körül, vagy a tapasztalás teljességét, ha magadba zárkózol egyedül.
1: Ne add fel! Mikor a fájdalom és a kín felordít, és az ég minden vihart ellened fordít, mikor az útszéli faág arcodba csap, és pokoli démonok tépik a hajad, mikor a reménytelenség leghűbb társad, s nem jön a megváltás, hiába is vártad, mikor a puszta lét is már csak büntetés, mert hasztalan volt a hit és a tüntetés, mikor azt hiszed, utadat végigjártad, s remegő kezekkel vésed a fejfádat, mert az erődet már fogyatkozni érzed, és az elmúlás rozsdája marja vérted. Mikor azt hinnéd, eljött az utolsó nap, s fájó búcsúztatódra készül már a pap, mikor már nincs erőd küzdeni az árral, és úgy döntelél, elmész ezzel a nyárral, akkor gondolj azokra, kik hazavárnak, és lágy mosolyodban egy világot látnak. Gondolj azokra, akik igazán szeretnek, akik veled együtt sírnak és nevetnek. Gondolj azokra, akiknek szívében élsz, és gyengéden fogják a kezedet, ha félsz. Gondolj azokra, akik érzik, mit te érzel, s gyógyfűvel takarják sebeit, ha vérzel. Gondolj azokra, akiknek a szabad áldás, akiknek melletted lenni egy megváltás. Mikor azt éreznéd, leomlott az erőd, akkor meríts belőlük magadnak erőt. Amikor a reményed meghalni látszik, és lelked a kialudt tűz mellett fázik, szeretet hasábot tesznek a parázsra. Nem is kell túl sokat várnod e varázsra. Ha félsz az éjszaka baljós hangjaitól, zenét csalnak elő lelkük lantjaiból, hogy elűzzék a félelmetes árnyakat, melyek kiölnék belőled a vágyakat. És mikor a hitet porrá zúzná az élet, festenek te néked egy gyönyörű kép. Miattuk, általuk érdemes tán hinni, reményed álmait velük tovább vinni. Ha másért nem, miattuk érdemes élni, és Istentől imádban új csodát kérni. Ne add hát fel, míg van, kinek hiányoznál, míg van egy fül, mi hallja, ha kiáltoznál.